0: Te vasárnap jöttél az a családoddal, hétfőn már játszottál a színházba. Jó lenne, ha te lenni a télapból. Nem egyszer.
1: Jó, hogy nem a kis Jézust kellett eljátszani.
0: Azt nem lehetett. Még nem tudták, milyen a vallásom, szóval nem
1: stimmel.
0: Gondoljátok el a színpadon, a nézőtéren gyerekek, mögöttem a karácsonyfa, két év Brüsszel, és kijöttem télapónak, maszkírozva minden, és könnyes szemmel, higgyétek el, meg akartam szólalni, hogy hát valahogy ilyen, és a komlós fölállt, azt mondja, itt a télapó. És nem csak ez hiányzik, hogy mondjam el, tanultunk és hittünk. Nem oktatni akarom a fiatalságot, sose nem volt az a képzelésem, hogy a mai fiataloknak sokkal többet kell tanulni, tudni, mint mi tudtunk. Csak valahogy hittünk valamibe, volt, úgy udvaroltunk, hogy mire oda jutottunk a rekaméhoz, hogy egy hét Gellért hegy, egy hét Városliget csónak, séták a Margit-szigeten, nem kellett majrézni, hogy jönnek a csövesek, vagy végigkuksizik a dolgot.
1: Önkéntes rendőrök.
0: Igen. És aztán fölmentünk, hogy bemutattak a papának, mamának, és akkor jött egy év, két éves viszony, ha nem lett házasság. Akkor még az iskolában tanították a tánc és illem helyet. Én Adorjánné mérő Fridához jártam. Oda kellett menni a székhez, hogy akkor mondták, hogy Markstein, hajuljon jobban, mert úgy hívtak azelőtt. Szocializmusban lettem Markos. Nem.
1: Akkor az Alfonso már a kommunizmus csírája lehet.
0: Az. 1952-ben azt mondta Dési, aki most Londonban szakács, ő volt a pártitkár. Szeretnék veled, betessék, írj egy cédulát, hogy beszeretnél lépni a pártba. Mondom, boldogan. Autószerelő voltam, vasas. Józsikám, írd meg, írd le az életrajz, mindent. Asszonyomnak boldogan újságoltam. Párttag leszek. Akkor háború után drága barátom Fóti Bandikám bevett ebbe az R csoportba. Járkáltuk a striptease után, ahol vetköztettek az utcákon. Halmajon, emlékszem, ismerted a Halmait. Tündéri barát.
1: Nagy meccs volt.
0: Nagy, de sokat tanultam tőle, hidd el. Egyszer levetköztették az Asztóriánál. Nem tudom, milyen nemzetiségűek voltak, de oroszul beszéltek. Ott állt anyaszült mesztelen, és eszibe jutott, hogy valamit tud. Bekopogott az ajtón. Slušaj. Я сам артист, венгерский артист. Хорошо. A cipőt vissza. Az igaz, amikor ellette kapva, akkor a Bristolba szépen falhoz, és ami belefért, nem volt mese. Engem levetkőztetek egyszer a Király utcánál, de én 500 forintot fizetem, nagyon csinos volt a nő. És azt se felejtem el soha, hogy egyszer, amikor nem lehetett utcán járni, cirkusz előadás délután kezdődött, nem tudtam hazamenni, és fönn aludtam valahol, volt egy hölgy, két ágy volt, négyen voltunk, és azt mondta, nézel Józsi, sok rosszat hallottam magára, mondom, drágám, ez magának rossz, akkor feküdjön a földön. Adja becsület szavát, hogy semmi közösülési szándéka nincs. Itt a kezem. Hét múlva megyek az utcán, azt mondja, Halmai, hallottad a Gizi, mit mesél róla? Na mit? Melletted feküdt kombinéb egész éjjel, hogy te egy buzeráns vagy. Azóta nem hagyok ki semmit.
1: Erőt eszembe az előbb idézett George
0: Burns-nek. Valaki mellette is, nem az.
1: Másik szava, hogy ő neki 80 éves korán rettetes könnyű dolga van, mint színésznek, mert egy színésznek mit kell sírni és nevetni. Azt mondja, én nekem ez nagyon könnyű, mert nevetnem kell, a szexuális értelemre gondolok, már röhögök. Sírnom kell, megint a szexuális értelemre gondolok, már sírok.
0: Én nem sírok, nem nevetek. Valahogy azt mondom, hogy amíg produktív az ember, nagyon jó, de minek erőltetni? Legyen meg az a napi betevő falat, ahogy az ima is mondja.
1: Csak... Azt hiszem, hogy a kedvesség valóban hiányzik manapság. Van egy ilyen szólásmondás, hogy a humánum csúcspontja a kedvesség. Azt hiszem, hogy ebbe egymást segíthetnénk, családéletbe segíthetnénk, mert egyébként rettetes sokat maceráljuk, bántjuk egymást.
0: Az egész közéletünk, nem csak ezen kösz, hogy rohanunk, minek? Nem vagyok pesszimista, de hogy elnézem az ablakból reggel, mikor fölkelek korán 9:30-kor. Kinézek, látom ezt a jövő rohanó ember, nem tudom hova, mert nem dolgoznak sokan, hogy hova rohan, nem éri el az uzsonnát, a büfét, vagy mit nem ér. Voltam a múltkor egy üzembe fellépni, és boldogan 2000 ember szerelőcsarnokban. Ide figyeljenek emberek, erre egy hang, hogy a jó édes anyámat ízéld meg, mondta ő, mármint az én anyám. Mondom, drága barátom, 5 perccel előbb szólsz, mert most ment el a mama hazugról. Ez egy vicc. Védekeznem kellett, de higgyét el nekem. Lejöttem a színpadról, mondtam a kollégának, hogy itt valami baj van. Vagy más a magyar nyelv, nem tudom. Hát a Nemzeti Színházban külföldi barátommal elmentem, játszottak. Eredetibe adom vissza. Aki pirulós, hagyja le is. Bejön a drámai színész, szocialista dráma volt. Az anyád, aki kurva volt, az. Azt mondja, what you say? Mondom, he say his mother is a bad girl. Rossz. Erre rádupládzod, a fiad, a kis trici kurvákat tartarák. Ez a realista dráma nálunk ma. Ez a művészet, mert megmondják, nem, nekem elég van azt mondani, hogy az anyád rossz nő volt. Nem tudom. Itt például vagy filmekről hagy beszéljek. Valami film rossz, megmondják a közönség hülye a film művészét. Állandóan nevelni akarjuk a közönséget. Nevel. Rendezőnek semmi se drága, nem kell fizetni érte, mert kint azt mondták Brüsszelbe, Monsieur Marcos, s'il vous plaît, maman, ott az ajtó, és menjesz. Nem volt sikerem, kidobtak. Nem védett a koron, nem fizetett az állam, nem volt pártfogó. Hiába mondtam, kérem, én szeretem az édesanyámat. Kidobtak. Vagy ahogy Salamon Béla egyszer mondta, amikor nagy volt a pofám egy siker után, és aranyoskám, a kuncsaftot ki kell szolgálni. Nem veszik komolyan. Rengeteg tehetséget színészünk van. Sok, több, mint kellene. Imádom a fiatal tehetségeket. Imádom a konkurenciát, a verekedést, a harcot a színpadon. De csak a színpadon. Egy embert nem zseni, tudok kollégákról, akik köröm nélkül járnak. Mert odállnak a kulisszához, és megy benne a sikerűfű. Na, hogy mondják, ezt nem írod föl, hát nézd, hogy ripacskodik, figyeld meg, nem a szöveget mondja. irigykedünk, utáljuk egymást. Nem tudom, hol itt a hiba. Hát nevezzünk meg embereket. Jön ez a Hoffi Géza, aki 8 évig kínlódik. Hát higgyék el nekem, Debrecenbe Szendrő Jóska hozza föl, bejön hozzám az öltözőbe, bemutatkozik, szeretne bemutatót csinálni a Vidánba. Mondom, kérem, beszélek meg a rendezőbe meg. Másnap meghallgatták, eltanácsolták. Egy hét múlva végigvert a műsorával a Balatoni műsort. Kiderült, hogy tehetséges ember, csak nem figyeltek oda. És így jöttek sorba a Kern, a Szuhai. Valahogy nemhogy nem becsülik meg, nem így mondanám azt. Későn vesznek észre. Ebbe az országba, világon a legszebb nekrológokat írják. Van egy színészünk, a Latabár Kálmán. Világzseni, magyar Chaplin. 10 évig nem foglalkoztatják. Először elfogták polgári, aztán, hogy nincs mit mondani valója. És 10 év után, mikor meghal, kap egy 4 oldalas nekrológot. Kit vesztettünk el? Tehát ott volt 10 évig. Miért nem akkor figyeltek oda? Szépen tudunk búcsúztatni. Színészeink se hibátlanok. Például elmondom őszintén, van egy új doppingszer, a konyak, a rum. Elviselhetetlen, hogy színpadra kimenek emberek részegen. Kegyetlen vagyok ebbe. Nem szeretem a színházat, mert nincs fegyelem. Úgy nincs fegyelem, nem azt mondom, hogy fekvőtámasz 14, de jó lenne, hogy segberúgni egy ilyen részeg színészt egyszerűen. De a közönség befizet 20-30 forintot. Nem kíváncsi temetésre jövök, fáj a hasam, fogatúztak, röhögni akar, nevetni. Vagy sírni, mert újabban elfelejtettek az emberek őszintén sírni, szégyelnek sírni. Nincs közölni valójuk. A Vidám színpad csinál egy zseniális műsort, Len. Nem vállaltam el, mert 22 előadást, ami fáradt vagyok. Nem szerettem soha se dolgozni. Autószerelő voltam, ott volt az anyacsavar, ráütöttem is el. Csak az a differ, mindig jó helyre ütöttem. Ez különbség. Filmet, a filmet is a Jeromosnál hagytam abba. A reklámot azért adtam abba, pedig voltak, mert jött egy rendelet, hogy kitüntetett művész nem csinálhat reklámot, nem megfelelő. De hát én a családomat abból tartottam el 2 évig, hogy a White House whiskynek Brüsszelbe kimentem, és azt mondtam, everybody drink White House whisky. Ezért kaptam $5000. Azóta iszom. Már úgy jöttem, nagyon jó.
1: Ha már a kitüntetett művésznél és a reklámnál tartunk, én ma is láttam a tévében egy reklámot, hogy kinek van erre energiája, pedig Alfonzót éppen ma tüntették ki. Hogy is volt ez?
0: Ja, igen, a színház tegnap este a Bodrogi, új igazgatóm. Szeretem, mert egy bohém jópofa. Szala is rendes ember volt, csak túl nagyon jó volt, nagy szíve volt. Nem szabad jónak lenni egy vezető embernek a színháznál. Visszaélnek vele. Azt mondja, a Bodrogi, akkor hónap találkozunk a minisztériumban. Mondom, velem? Nem csináltam semmit. Este átadott a színpadon 3000 forintot, de el akart vele menni, úgyhogy szóltam, hogy ott van valami a jött. Gyuszi előbb le akart jattolni, mondom, nem az, ami ott van. Kiderült, hogy Bodrogi elvtárs kapott egy táviratot, hogy szegény Julikát, a titkárnök Gyöngyét folyton. Nem tudod, van valami, legalább bronz vagy, mi lesz, nem tudsz. Hiú ember vagyok, nem? Jó, legyen. Hát van egy vitrém, lehet így tágítani, elfér. Azt mondja, Gyuszi, hogy nem tudod, velem följössz, van egy ilyen munkaérdemérem. Mondom, Gyuszikám, nem tudjuk még micsoda, sőt, Julika megnyugtatott. Alfonzokám, ne izgulj, bronz, ezüst, valami lesz. Egész éjjel arról álmodtam, egy kád aranyba fürdöm. Azt mondja, Gyuszi, akkor holnap, na hova? A Józsikám, nem kaptál távirat? Nem. Én kaptam, akkor gyere velem. Mondom, szúr, ale felle, erre megyek. Jött a Tóth Dezső elvtárs, láttam a doboza izébe, nem mertem kinyitni. Hát a Julinak lesz igaza, hát a bronz. Hát, ott mondtam, hát nagyon köszönöm a figyelmet. És akkor fogadja el a munkaérdelem aranyfokozatát. Hát hátra néztem, hogy hát a másik. Szóval nagyon örültem neki, őszintén. Köszönöm szépen.
1: Én azt hiszem, hogy az ítéletünk az lett, hogy érdemei elismerésével maradjon még meg a pályán. Egyébként a játék, hát a játékosság. Egyszer láttalak a rádióban, vártunk valami felvételre, rettenetes hosszú ideig. És ott ültünk, dumáltunk, te még elmentél és játszottál magadnak. Nekivetően a mikrofon állványnak támolyogtál, akkor volt ott egy Dézsai hangeffektusok, meg partvisnyéler, leültél a Dézsa mellé, evesztél. De csak úgy, akkor azt mondja, a breszti nyilvánosház a Dézsa fölött így bemosakodtál. Szóval ilyen...
0: Kis kémia.
1: Kis etüdöket.
0: Várjál, én nem játszottam, én komolyan vettem. Kollégák sokan rám fogják, hogy házi bohóc vagyok, az. Nem szégyellem. Olyan jó, amikor ülnek emberek is. Tudják, hogy 170 vagy 250 jár a rádióért, és ott marháskodtam. És ott emlékezz vissza, amikor éjjel jártunk haza 4-kor. És mentem egyszer éjjel haza a rádió után, jön egy pali, mi művészkém a jóisten, mi bohémek, tartjunk ezt. Nem rádiózom, 8 éve egy magnószalag miatt letiltottak egy évig, az nem dacos lettem. Egy házi bulin csináltam egy... Nem tudtam, 45-ben nem tudtam, hogy Magnó létezik. Akkor még összejöttek barátságosan piálni az angolok, oroszok, amerikaiak, franciák, és ott az ágy alá volt téve Magnó, én meg bedobtam a szöveget. Ők meg kiadták a Magnókat. Egyszer leszóltak Lakihegyről, unatkozunk, adj be valami Alfonzót. Elhangzott a himnusz, Kossuthot, Petőfit kikapcsolták, azért mondom, mert sokan nem tudják az eredeti sztorit, nekem nem volt ebből a Magnóból, nem is tudtam akkor még, hogy van. Gózon Gyula bácsival mindig találkoztunk a pagodában, én mondtam neki, Gyula bácsi, baj van, mi baj van marha, mi van bohóc? Mondtam, nem voltál Leventé, menj a jó édesanyám. Bemegyek a pagodába, akarom mondani a szöveget, Gyula föláll, veled van baj, bohóc? Halottalak Rákos ligeten, vezetékes rádió. Mit csináltam? Ki hogyan fingik? Mondom, mi az, házi buli volt? Nem, rádió. Abba a pillanatban szem tömpelvtárs, azt mondja, egy pillanat. Két bőrkabátos jobbról, balról. Nem kötöttek meg, nem találták. Hogy vagyunk a Magnóval? Mondom, nekem nincs. Hagyjuk a hantát, mondta az egyik elvtárs. Mondom, nem hantázok én, drága barátom. Hány Magnót adott el? Nem adtam el egy szallagot se. Tudja, hogy mi hallottam valamizét. És akkor jött, mikor a leveleket kezdték bontani, László kórház. Fönt van a archívumban. Ilyen embereket le kell tiltani, le kell csukatni. Arra lettem figyelmes, frissen operált betegeim. Fülhallgatóval a fülökön. Fetrengenek, visítanak. És hogy lehet egy sebészet osztályon arról beszélni, hogyan viselkednek a nők közösülés közben. Erre fölolvasott megint ilyen svungal egy leveled, az pozitív volt, mert a Ganz hajógyár azt üzente. Hogyha éjszakai műszakban ilyen műsort adnak, akkor több lesz a termelés. Azt egyszer jött a Kádár elvtárs a Vidám színpadhoz. Én is beálltam a sorba a szünetbe, mert akkor mindig volt egy kis pofafürdő. Béla bácsi már egy héttel előbb készült. Meg is mondta a Ceausescu-nak, aki tudott magyarul, hogy a Kádár elvtárs majd Erdélyt visszaszerzi neki. Azt mondta Salamon egy hét múlva, az Isten érti ezeket, aranyoskám, nem adnak vízumot Romániában. Egyszer. Azt mondta, Kádár-elvtárs, gratulálok Alfonzónak. Nem itt, nem ez. Az a parlamentben volt egy hosszú ülésünk, és leadták a maga magáért. Mondom, Kádár-elvtárs, segítsen rajta. Ich bin unschuldig, mint a Blattfuss, vagy mint a Dreyfuss. Másnap beijavadtak a titkárságra, rehabilitáltak. Kértek egy újabb magnófelvételt, meg kopottatok. De vállaltam. Hát a villamoson, buszon úgy beszélnek, hát az én magnómhoz képest, egy... my God, egy ilyen
1: hát, hogy ebből is látni a László Kórház levélből, hogy játszani csak is halálosan, komolyan szabad. Én el is búcsúznék, itt átadnám a színpadot azzal, hogy 10 év múlva, 20 év múlva ugyanitt találkozunk, akkor megbeszéljük a továbbiakat, és addig is játsszál, Jóska.
0: Játsz.

0: I am very sorry. Erjött eszembe a harmatvíz. Volt az a zseniális írónk, a Harmat Imre. És egyszer oda ment valaki hozzá, tessék mondani, Harmat úr, és volt a Harmat szikvízgyár. Tudnak róla. Önnek rokona a Harmat szikvízgyár, és azt mondja, igen, unokahúgyom. Már unalmas az önéletrajz, sokszor magamba maradva töröm a fejemet, hogy jutottam idáig. Nem akartam soha színész lenni, nem vagyok azzal a típussal egyenlő, aki azt mondta, már gyerekkoromban fölvettem a teknőt a fejemre, és harmadik Richárdot játszottam. Nagyon sok pofont kaptam, mint inas. Mint tanuló. Autószerelő szakmába szabadultam korábban, mert akkor még a libákban benne volt a libamáj, nem ilyen nyomorék állatok voltak. Csak a művezetőnek egy liba, egy kis csirke, meg is mondta a vizsgán, ez egy zseni, ez a Márkstár. Csak a furcsa az volt, hogy a kipufogó helyett a karburátor tettem hátra, teherautóval jártam, akrobata, sport, stb. Cirkusz. És azt akkor tanultam meg ezt a szakmát a manézsban. Hogy én hangoztatom, hogy bohóc vagyok, nem abban az értelemben, hogy egy igazgató odaszól, Kovács, ne bohóckodjon. Nagyon jó lenne a színészeink a főiskoláról kikerülve egy pár hónapot a manézsba mennének. Elmondom miért. Az a feszesség, az a fegyelem, az a 10 perc, az a 15 perc, ami maximálisat követel. Nem lehet félrelépni. Nem lehet más csinálni, csak előre nézve pontosan azt, amit betanult az ember. Aztán jön a tehetség, hogy ki hogyan. Paródiához véletlen kerültem. Külföld 12 év, közepes artista vagyok. Arizonába dolgoztam egy évet. Moulin Rouge. És kikerülök. Olaszország. 4 év. Bolognába játszom, nem játszom. Mesztelen nem előszám, bronzdal bekenyve, izompacsirta. Az akkori bodybuilding. Gyönyörű szőke partnernő van, osztrák. Később el kellett hagyni engemet, mert én más vallásba születtem. Nem hitték el, hogy a biboldó vagyok. Bizonyítanom kellett a németeknek, ős, stb. Nem, én görög vagyok eredetileg. Akropólisi, szóval... És képzeljenek el egy mesztelen emelőszámot. Karddal a kezembe, ahova bejön egy nő, mesztelen nő, első striptiz a világon, a mellgombnál két kis levél. Ősszel mindig leesett, és itt egy ilyen vagina pictoris takaró. A mese arról szól, hogy bejön, a katonát meg akarja főzni, emelőszám, minden, stb. Na de Bolognában nem tudtam, hogy a karzaton diákok vannak ingyen. És az olasz közönség egy-két macska. Előttem volt egy énekes, tenorista, bel canto, de hát akkor már beszéltem a nyelvet. Kijött a tenorista, és azt mondta, signora, signori, io canto un canzone, fontanella, fontanella. Gut, de gut, ha belenézek képedbe, kedvesemet látom. Nem kőmozzá. Előre áll a pali, itt lettem parodista. Fontanella, fontanella, tu rispecchi mia bella, tu lo sai. Ebben a pillanatban a karzaton. Én kínáltam, vártam a jelenetemet. Pali fölnéz. Leint a karmesternek, per favore, ancora una volta. De ott már feszültség, már megvan. Már készítették az újabb izét. Adesso, cantare un canzone! Fontanella! Fontanella! Fontanella, Fessi! Ignoranti! Hülyék, idióták is kimennek. Elszabadult a pokol. Függöny föl, ott áll egy ilyen pali. Karzat bedobja. Macellaio! Hentes mészáros! Álltam, mint a Duce. Hát, ha nem mernek szólni. Jön a partnernőm. Egyszer csak valaki fönn. Bionda! Szőke! Veni a mieletto! Gyere az ágyamba! Partnerem sírva, én ott maradtam. Fogtam a kardot, így belevágtam a padlóba. Mondom, non va, nem tetszik. Allora, canzone, canzone, éneklek egy tart, fontanella, fontanella. Előre ment. Fontanella, fontanella, tu rispecchi, és főszóltam, adesso te most bejössz. És a pali... Az egyhetes szerződésből 6 hónap lett. Ha nem volt, aki ezt csinálja, beültettek fa. Így kezdett. Azóta szeretem a klasszikus paródiát. Imádtam ezeket a filmfesztiválokat. Tudják, volt most ez a Rio de Janeiro, San Francisco, volt ez a Cannes Fesztivál. Escusate, filmfesztivál Cannes-ba. 3 díjnyertes filmet mutatok be, eredeti nyelven. Ha valaki nem érti a szöveget, utána hátul megmagyarázott. A műsor után a művészek az öltözőbe megtekintik. De etetésük tilos. Elsőnek egy amerikai gangster filmet fognak látni, a címe Joe, Don't Go to Home.
1: Hello, Joe.
0: You know I want back my 20 million bucks.
1: Shut up.
0: You say you have that money. Never mind, dear friend, take it easy. I see you tomorrow. And don't forget me, Joe. But look, it's me, Joe. That's for you. Sorry. You say you have that money. But I can give you only one. I can give you anything but love, baby. And you know that my love's something so nice, baby. A Joe édes anyám.

Nous sommes par maintenant de chanson. Chansonról fogunk beszélni. Nem vagyok nátás, ez a cúgehőr. Enélkül nincs Hungarian chanson. Egy chanson énekesnőt mutatok be. Nem akarom megnevezni. Nem ildomos. A dal címe, a chanson címe a láb zenén. Ez dal egy bukott nőről, mert az életünk olyan, mint a lavine. Na, egyszer föl, egyszer le. Tehát következik Porcelán Janka. A Zsolnai gyárból. A láb zenén locsog a hangja.

0: Min tomak ishi hüveshe blen Alexander Alexandrovich Panangin.
1: Igaz. Igaz. Vánnyat, vánnyat, tovics vigyom. Mintha csak magam mondtam volna.
2: Az én galambocskám, Galuska galagonyok, ezt megélhette volna.
0: Mit, Daduska?
2: Nem mindegy.
0: Daduska, Daduska, gondoskodjon a szamovárról.
3: Thank you.

0: Minek ez a rohanás?
1: Alexander Alexandrovics Panangin. Olyan régen mesélt nekünk, mi újság a városban manapság?
0: A városban? Bálvót Igor Nyomorovics ordenáros kormányzónál ugorsz Moroszkban.
1: Mikor bácsikán lányat Ványatovics Vinyov, mikor?
0: 10 év.
2: Azt az én galambocskám, Galuska Galambocs, megérhette volna.
0: De nem érte meg, Gaduska, pedig a maga galuskája kiváló barátom volt. Anyja, csája van?
1: Hozom, bácsikám.

0: Без Юлеша. Анечка.
1: Игорь. Игорь. Ванет, ванет, тулички. Покарчок могом монтон был.
2: Бачка, befogadtuk a trojkába. Menjünk be a városba az orvoshoz. Nem olyan nagy út az a néhány verszta.
0: Verszta ki a fejed. Aztán minek az orvos, Ányecska, mind felcsel. Nem ért semmihez. Meg már jobban is érzem magam. Az idén hosszú, szép őszünk lesz. Alacsonyan szállnak a narodnyikok.
1: Már ősz lenne. Hogy múlik az idő? Nem úgy, mint régen.

0: érte meg, Daduska?
1: Hát ez az.
2: Lehangul ez a csend.
3: Figyel, anyecska, már a csend se a régi.
0: A csend. A csend. A csend olyan, mint a sózott heri. Novoszidi, rovosz, kovasz, kavasz. Van.
2: Csak menjünk be a városba az orvos orvosavics orvosokhoz. Én félek.
0: Ne féljen, ányicska, csak a szelek bántam. Az őszi szelek.
2: A metsző őszi szelek.
3: Igaz. Már a szelek se a régi.
1: Ha az én galambocska tudom, nem értem el.
0: Áduska.
2: Lehangol a néma orosz vidék lelete. Nem megyek a városba.
0: Akkor hozzon két put túrót, ha visszajön.
2: De nem jövök vissza.
0: Nem jön vissza.
1: Ez nem.
0: Akkor ne hozzuk.

0: abban az időben hogyan szórakoztak az arabok, hogyan szórakoztattátok ti őket?
1: Kérlek szépen, én ott kezdtem pantomi mimikát csinálni, ez a furcsa. Ha Törökországban kezdődött tulajdonképpen az, hogy a törökök, görögök nem a legjobb, nem a legjobb viszonyban voltak. Halandzsáz, visítottak. Rájöttem arra, hogy legnagyobb öröm a kár öröm, tehát ezt kihasználva elkezdtem parodizálni Törökországba a görögöket, Görögországba a törököket, az araboknál, az angolokat, az angoloknál. Nem kigúnyoltam, hanem a nemzeti tulajdonságokat azt vettem figyelembe, hogy mi az, amivel megközelítettem, ma is az a célom, nem egy embert veszek célba, tehát az utcaseprők ilyenek, a kalauzok ilyenek, a tanácstagok ilyenek, a rendőrök, nem. Az általános emberi tulajdonságokat kerestem mindenben. De egy karikatúrista, torzítottam, igen. De nem szerettem senkit sem megbántani. Nem is opportunizmusból, hogy most ettől félek, vagy attól félek. Nekem olyan a közönség, tudod, hogy valami olyant kapok vele, mint ha egyedül lennék egy hatalmas terem, és egy nagy-nagy tükör lenne. És amit elmondok, szeretem, a hitele van. Tehát amikor én megkeresem azt, hogy miből lehet parodiát csinálni, elnézést a többi kollégáktól, aki más eszközökkel dolgozik, nem a célom az, hogy a sárga földig lehordják. Mi nálunk ez hajlóság. Nem való megtalálni ezt a kontaktust, amit színésznek kell a közönséggel, emberek között.
0: És hogyan tudtad megtalálni a színpadról ezt a kontaktust?
1: Hát megnéztem, megtanultam arabul énekelni. Azokat a dalokat kerestem, mint ha itten megérkezne egy arab és elénekelni csak egy kis lábban a világon. Nem nagy csodákat csináltam. Jeleztem, hogy érdekel az ő folklór. Most visszatérve a humorra. Én szelektáltam a közönségeket, ki milyen, hát a legtündérebb közönség, a magyar és a ruszki. Ruszkik akkor a gyerekek, hogy hát megkövetelik, hogy aztán oda tegyen. Az amerikaiak szintén, mint a gyerekek, a belgák borzalmasak, látszik, hogy halat esznek állandóan, érted? Épp, hogy csóválni tudják. A németek, a németnél precízen kell dolgozni, megcsinálsz minden tip-top, tap. De elkezded énekelni, hát eine Kamera, és akkor már szétszakad a pokol, csak masírozni kell a színpadon. Te vagy a legnagyobb művész akkor a világon. Az olasz, hát az olasz, ne. De elmondjam neked az olasz egy történetet, ha ezt hallgass meg. Bologna a világ legnehezebb színpada. Mesztelen emelőszám vagyok, bronzszám, izomjáték, forgópidesztál, szőke partnerünk bejön, akkor már mell tartó nélkül, csak a gombon két falevél, két őszi hervat falevél, isteni berendezés, telázsi, minden. Előttem kijön egy bel canto, egy tenorista, aki énekel egy dalt, a kútról, te kút, ha belenézek a képedbe, kedvesemet látom, szívem sóvál, dala követ. Gondolj el egy olasz tenoristát, ami stram minden. És elkezdi Fontanella, Fontanella, tu rispecchi mia bella, tu lo sai. Ebben a pillanatban karzatról olasz közönség. Pali megáll, fölnéz, kicsi, mi van, semmi, szó sem. Megint bejelenti, signore, signor. De már benne van a közönségben, már benne van a canto una canzone, Fontanella, Fontanella. Már kezd fönn a karzat. Fontanella, Fontanella, tu rispecchi. Megáll a pali két lépés előre. Ignoranti, fessi. Hülyék, idióták, kimegy. Hát erre kitört a taps. Erre jövök én. Fölmegy a függöny, ott áll egy kajak franci. Föntről. Macellaio, mészáros kiabál. Nem mozdulok. Veniamo a casa! Gyere a lakásomra! Rossz a szék, meg kell szögelni. Nem mozdul. Az igazgató kínál, így összeteszi a kezét. Ne csináljak, maradjak. bejön a partnerem, ú, elkezdenek fütyülni. Bionda, szőke, veni, ami a lettó, gyere az ágyamba így. A hédő odaszól nekem, hát ez nem lehet, kibíni, sírva kirohan. Erre én így előre megyek, érted, kihúzom magam. Itt kezdődött, tudod, az én paródia sorozatom is. Bemondtam, signori, signore, non va be, nem megy így. Akkor énekelek egy dalt, cantan, canzone, fontanella, fontanella. Elszabadult a pokol, a zenekar elkezdte játszani a fonta, én meg el kell, fontanella, fontanella, tu rispecchi mia bella, és utána fölmutattam a karzatra, adesso te, most te jössz, és fönn. 3 hónapig prolongáltak, ha nem volt ember, aki szórakozzon, mert az, hogy macskát ledobtak, bum. Csináltam belőle ilyen, nem érdekes. Vagy Sicília. Ekkora újságok van a Corriere della Sera, Popol Italia, meg volt akkor azért tudok ki az öreg. Első sűrből egy olasz, jövök a számmal, ugyanezzel a számmal, nem lát a közönség, mert ez kinyitotta az újságot, és olvast az apró hirdetést, vagy hol lehet szobára menni lányjal. Hédi megint sírva, ez kamerát aszállt, hiszem, van plejban plauc, maradj itt, majd elintézem, lemegy, így a bali mellett volt egy hely, leülök mellé. Közönség meg kezd röhögni, gondold el, én elhúzom az újságot, belenézek, mondom, kicsi novita, mi újság van? Ezt is 2 hónapig kellett így csinálni, nem volt közönség, fal, tehát csak így lehet szórakozni. Itt kezdődött a... Az, hogy rájöttem, nem kell erőködni, nem kell bronz. Ki kell találni az embereknek, megmutatni, hogy hogyan néztek ki. Nem akarok Shakespeare-re hivatkozni, köztetek ki a bolcot játszani, nem mondjam, többet mint írva van neki, meg hogy az ember tükörképe saját magának. Kikerestem az emberi gyöngéket, és ezt bemutattam. De mindig arra vigyáztam. A hibáját senki nem szereti elismerni, hát ez természet. Én vagyok a legszebb, én vagyok a legjobb, hogy Ferenc Huska mondja, minden nagyon szép, minden emeknek elégedve. De ha megtalálod azt a kontaktust, amit úgy hívnak, hogy kontaktus, tehát nem arra törekszik az ember, most hivatkozom magamra, hogy öregszik, vagy hogy múlik az idő, hogy jobb legyen, neveket mondok, mint a Hofi, vagy a Kern, vagy a mai nagy menők, a Szuhai Balázs, a többiek, a Halma, nem. Megtartani a pozíciót, ez egy törvény. Én nem akarok, én Alfonzo akarok. Alfonzo akkor is elszaladt az idő, amíg talpon álló vagyok, ezt csinálom, nem szégyellem, mert sokan mondják, hogy bóckodik, ez legszebb szakma. A mi színészetünk tragédiája, hallgass ide, Lacikám. Lehet, hogy fölhúzzák a szájukat, vagy félrehúzzák. Színiskolába gyártják a színészeket. Szavalni kell tudni, az apám tyúkját elmondja, akkor már first class színész. Ki se jön a színiskolából, már televízió, rádió, film. Hakni, nem úgy hakni, hogy vidékre megy, mert ott is lehet csodálatos dolgokat csinálni. Hakni az, ha valaki egy nap, 3 gyerünk, dobjál, sietünk. Nem tudnak a legtöbb színészünk, nem tud mozogni, nincs keze. A Marszón 1 évig dolgozom, ott tükör volt, és mielőtt elkezdte egy színpadra menni, egy 1/2 óra gyakorlatot. Légy szíves, tiszteletes áldást csinálni. Erősítsd meg magadat. Lazik, gondolkod, mindent ki kellett fejezni.
2: Én gondolom, hogy onnan lenne érdemes folytatni, amikor Afrikából visszakerültél Európába.
1: Megrázott egy kicsit a különbség. Most hazajöttem, mert a partnerem nyugtalan lett a szüleim miatt. Megérkezek 39-be, amikor is a Shanghai pára Móri Zsigmond körtéren hirdetett artistákat fölvesznek, és akkor neki hegedültem, hát a hegedűnk összeállítottam egy kis maraságot, fordítva vettem föl Perlit, csináltam egy bolc 8 perc, ahol meglátott a Flaschner Ernő, meg a Jimmy nevű rendező, a Muller Rouge igazgatója.
3: A Shanghai ez egy nagy lokál?
1: Nem, egy lebújó. Itt volt a Bartók mozi mellett a pincébe. Csak egy rettetes, rendes igazgatója volt a Mentelényi. Amikor egy artistának másoló 10 pengője 30-at adott, azt mondta, hogy nekem jól öltözzem az artista, érezze jól magát. Ott dolgoztam a Shanghaiban. Onnan a Moulin Rouge-ba kerülök, egy nagy helyre olyan emberek, Latabár Kálmán, Latabár Árpád, Komlós Vilmos, Herceg Jenő, Kismanyi, és kezdődnek a paródiák, a virágszedő kislány. A drága kollégám, Isten nyugtassa, Reed Joker, talán hallottál, ő nem ismerted, egy remek artista, megtanít a későjövő a moziba, persze másképp, mint ahogy most csinálom. Gyűlnek a paródiák, és úgy a Moulin Rouge-ba.
3: Éjszakai mulató volt hát akkor?
1: A gyerekem, nem mulatónak lehetett azt nevezni, egy éjszakai műzikál. Azt töltötte be, amit most a Maxim tölt be. Egy olyan funkciót. Érted? Olyan funkciót, mert ma Magyarországon két helyről beszélhetek, az egyik a Moulin Rouge, a másik a Maxim. Hogy melyiket teszem előbbre, ez attól függ, hol mi jobb a műsor. Na de a külföldi szemmel kiszolgálni a külföldi, tehát megfelelő nívó ez a két hely. Vannak több helyünk, és nem erről van szó, kategórián.
3: És ez nem volt furcsa neked, hogy...
1: Nagyon megszerettem azt, hogy azt ott ültek, és tudtam velük szórakozni. Nagyon megszerettem. Belekerülök a Mexikán Osztria, a legjobb dobós számba, partnernek. Majd megismerkedem feleségemmel. Nagyon furcsán. Én akkor már elvált ember voltam, első házasságom nem sikerül, 3 hónapig tart, tehát 7 éve nem vagyok nős, külföld, hazajövök, kiveszek egy albérleti szobát, Nagy Mez utca 29, ülök a Parisien Grillbe, a Moulin Rouge nyári helyiségébe, Parisien Grill, ahol most a termál van, gyönyörű hely volt, üvegparketta, direktor, Flaster, Ernő Evetovics, világklasszis hely. És csöpi zenekar, és kezdődnek a parodiák az Ács Mariettával. Majd jön egy barátom, Sarkadi nevű, fehér neművel dolgozik itt a Népköztársaság útján, üzeme van, 16 dolgozója, és ott körülvettek a konzumnők. Érted? De olyanok, mint a nagyságok, olyan elegánsak, és oda az a szép háremed van, mondom, mi dolgos, ezt a háremet odaadom egy rendes nőjét. Szóval nálam van egy. 41-et írunk. Augusztus 1-ig. Gyere fel a műhelyembe, megnézed, Kolozsváron menekült nő. És leülök, és ott leszaladt valami, és ott beláttam a műhelybe, ott hatvarógép. Tudom, mit kommentálni, hogy a gép alá néztem, milyen lábak vannak. És akkor megjelenik egy nagyon elegáns, barna, 170 magas, csinos nő. Mondom, az Isten verje meg, nem ez lesz az. Kazsmír szoknyákkal azóta divat a kezébe, érted? És jön a Sarkadi, leülünk, azt mondja, behívom, hát behívta ezt a csinos nőt, bemutatom, Markstein József, barátom Joe Stan, Weiss Anna, és ülünk ott a Sarkadi, azt mondja, hát akkor mondd el, mit akarsz, mondom, Annika, ne haragudjon, akar a feleségem lenni, azt mondja, hogy a Górjának idalgasson igaz gondolatésség, hogy viccel, én végszenvedtem itt 6 hónapot Romániából, míg elmenekültem Basgárdisten. Mondom, mi nem viccelek, Annika. Lemegyünk itt az Ádám büfébe, eszünk, megtartjuk a személyedzést, itt van személyedzést, itt van szemben Mulánál egy ékszeres haverom, a Kombácsi, veszünk itt egy gyűrűt. Nézzen, két

0: Egy állat nem tud ilyen piszak lenni, mint az ember. Hát az első munkám az volt, hogy a Rottenbiller utcát kellett felsöpörni 200-an magammal, elegánsan bundába, kesztyűbe, mert orvosokat kaptam, én voltam a Schmasser, mint volt huszár, ugye be volt írva, meg autószerelő. Kaptam 200 embert, fogorvos, orvos, tanár, gondold el. Akkor kikerültem a feleségemet elvitték, Süt utca 2-ből az a műhely, deportálják, elmegy Ravensbrückbe. Én meg kikerülök a hajógyárba, 2000 ember sorban megjelenik két német tiszt, meg három magyar ilyen tiszt, és válogatás. Következőt válogatják, ez forgatókönyvben nem lehet leírni. Básti Lajos, Rodolfo, Alfonso, kerekes nevű kötéltáncú, és meg lehet volna beszélni, csupa színész artistát összeszednek. Engem elvisznek a Rókus kórházba, műtősnek, Hullásnak, oda kerülök. Pommerszhely mellé nagyon megszeretnek. Érdekes szakma volt a műtős szakma, érted? Megtanulom ezt a szakmát is. Elkerültünk, kérlek, Rafaelova, Majdangorni, Pasiacna, Nadvorna, mögöttem 10 év cserkészet, úgy van, túráztunk, érted? Én túrának vettem az egyet. Elmúlt ez a bal, és hazajöttem, azzal fogadtak, kérlek. És ez a sztori érdekes, mert a könyvemben, amit írtam, nem fogadták el azzal, hogy limonád és gics. Azzal jöttem haza, január végén.
1: Mikor?
0: Decemberbe kerülök haza.
1: 44.
0: December, elkapnak karácsonykor a nyilas barátaim.
1: Hogy sikerült hazajönni onnan?
0: Lóháton.
1: Honnan volt lóvad?
0: Hát az a hadnagynak mindig le kellett vinnem a lovát a királyhágóról a királymezőre, és mindig visszajöttem, nem engedett. Zsolt könyvet kaptam, glottnadrágot, tornacipőt, és egy pokrócot, úgy bentem le, és úgy hoztam vissza a lovat. Patkolni kellett, meg a bokáját kellett kezelni. Ötötször nem jöttem vissza. Elovaltam Gödöllőig. Akkor bekerültem meg én a Rókusban, onnan a Rádiusz moziba volt, a mostani Táriában volt ilyen szükségóvó, onnan elvittek a katonák. Zicsen utca, Bajcsi, Zinszki sarkán, ház és cizekni megállít egy hadnagy, nyilas hadnagy, katonák megállnak. Ismert a Mulemból engem. Kiszed még hármat, majd mi elintézik, vigyék a többit. Mentek, hármunkat kiszedett, és kérlek, levittek a ház és cizekni, ott szükségkórház volt. Jerecián Aránnak hívják ezt az illetőt, Bécsben él, övé a Magyar Klub, most léptem föl nála. Most kapott egy nemzetközi kitüntetést, emberi magatartásért egy kitüntetést. 400 zsidó, keresztény, vasmunkás életét mentette meg abba a kórházba.
1: Ez egy nyilas hadnagy volt?
0: Nem volt, be volt öltözve. De ott volt a Hőnik professzor, a Benedek ideggyógyász, a legnagyobb orvosok dolgoztak ott. És kérlek szépen, január 19 kopognak a pincébe két orosz. Fasiszta nyet, mi nyet, van fasiszta, akna van. Persze én oroszul válaszolok, nyet, fasiszt, nyet. Azt mondja, yes, ultraszeptil, van-e ultraszeptil? Mert láttakor, adtam nekik ultraszeptit, hoztak kaját, megint adtam nekik aspir, ilyen kalmopirin, minden nap hoztak kaját. Egyszer lejött egy őrnagy a bátyával, ráfektetik a műtőasztalra, hasra a bátyát, azt mondta, meghal a műtőasztalon, nagyon ledik az egész orvosi stába, tehát egy golyót kapott egy ablakból, valaki rálőtt. Rókusba bementünk vele, és a Pommerszhely eltávolított a golyót. És attól kezdve, akkor az elvittek Szegedre. Szegeden jött a feleségem egyik deportált bajtásnője, és elmondta, hogy meghalt a feleségem tifuszba. Hogy mondjam el neked? Olyanok voltunk, mint az állatok. Hát én naponta 20-30 hullát vittem ide, vittem oda. Teljesen érzéktelen az ember. És akkor Szegeden voltam a Városi Színháznál, hazajöttem, elmúlt a 4 hónap, cirkuszba dolgoztam. Feleségem meghalt, akkor még nem volt gyerek, nem volt senki, nem volt, ugye. Kérlek, ülök a manézsba, ezt, amit azt mondta a lektúra, hogy ezt nem lehet beírni, mert ez gics. Ülök a Lugosi Gyurival, csinálok egy hasbeszélő számot, ölembe a Gyuri, mint baba, hasbeszélő baba, én a professzor, és megy a szöveg, és ebben a pillanatban Gyuri nem tud beszélni, elkezd könnyezni.

0: ránézek, mi van. Oda nézek, ott áll a cirkusz manés bejáratna feleségét. Kopaszon 30 kilóval férfi cipő, férfi kabáttal isznya. Sírva dolgoztunk végig, kérlek szépen, még 10 percet. Ezt azt mondták, ez nincs.
1: A feleséged tulajdonképpen újból rátalált. Találkoztatok.
0: Igen, és akkor kezdődött a normális élet. Színház, lokálba kezdtem dolgozni, szabadtéri színpadok, mert akkor rengeteg volt még.
1: Gyerekek?
0: Iskola, nőtek a gyerekek.
1: Hány gyereked van?
0: 3 gyerek, 2 fiú, 1 lány. A nagyfiam az 35 éves, és ezt kérlek szépen zenél, gitározik, van egy zenekara, föllép. A középső fiam Kanadában van, egyetemen tanít.
1: Mit?
0: Oroszt, magyart, franciát, németet. A lányom szintén Kanadában van, Anika halála után. Kozmetikus. Most volt itt 2,5 hónapig látogatóba.
1: Józsi bácsi, volt egy időszak, amiről nem sokat tudunk az életedből. 1956-ban.
0: Én szerződést kapok Belgiumba, és rendesen útlevéllel engedélyel kimegyek Brüsszelbe 3 gyerekkel, asszonnyal. Nem akartam hazajönni, megmondom őszintén. Annyira levert ez az egész ügy, hogy lehet az, hogy nem volt elég erőnk ahhoz, hogy az első 24 órában befejezzük ezt a kegyetlen ügyet.
1: Akkor elterjedt a hír, hogy Alfonso diszidált.
0: Nem diszidáltam, útlevéllel mentem el, de megvalam őszintén, az volt a tervem, hogy kint maradok.
1: Hogy sikerült ott beilleszkedni?
0: Nehezen. Egy hét múlva kapok már munkát, egy bőfszörlet van ez varjettében, de más közönség, más szituáció. Már 6 hónap múlva azt írja a brüsszeli újság, hogy Mon Alfonso, mi Alfonzók. Ugye szeretnek, megszeretnek. Dolgozom egy lokálban, később rendező leszek. Mindent. Hegedültem, artista voltam, díszlettervező, színpadi munkás, később a striptizeknek a vezetője, aztán a górénak a gorillája.
1: Mikor jöttél haza?
0: 1958 novemberébe érkeztem haza, majd másnap már dolgoztam a Vidám színpadon.
1: Hogy fogadtak?
0: Nagyon nagy szeretettel. Én mentem belső nap a színházhoz. Társalgóba ültek éppen, drága Komlós Juli bácsi rám nézett, azt mondja, meddig maradsz? És akkor fölkértek, legyek én a télapó. És akkor, amikor kimentem a színpadra, a Vili bácsi, a drága főszólt, itt a télapó. És elkezdődött rendes kerékvágásba az élet. Televízióba szerencsére 960 után. Mögöttem akkor már köztársasági érdemérem.
1: Kérdés, mi a kedvenc időtöltésed?
0: Kérlek szépen, időtöltés. Hát mindenen tudok, minden apróságnak tudok örülni tulajdonképpen. Minden, hogy hívjáknak. Általában menetrendem van, ez bármilyen furcsán hangzik. Reggel 7-kor kelek körülbelül, akkor egy fél óra jogázás, borotválkozás. Már 9-kor tök a Gellértbe. Találkozom a feleségem halála után 4 évre megismerkedtem Vessel Éva nevezetű hölgyel, aki az Interpressnél dolgozik. Aztán a hobbim az, hogy elmegyünk Mátrafüredre, kirándulunk, minden. És nézd oda, nősülni nem akartam. Nem akartam különleges lenni, de van önkritikám, érted? Hogy élettársnak sokkal jobb ez az élettársi viszony, mint hogy én, mit tudom én, 70 évesen elvegyek egy 38-39 éves nőt. Azután legyünk őszinték. Soha nem tudhatom, az meddig tarthat, mert tudod, szájára vettek az emberek engem is, meg Évát is. Hogy ez a vén ember, ez biztos pénz, nem érdekel semmi, mindent átvészeltünk, és nagyon jó barátság van köztünk is.
1: Jól élsz?
0: Nagyon jó.
1: Csinálhatnál egy színházat, milyen lenne az?
0: Nem
1: teljes
0: csinálni.
1: Szabad kezet kapnál.
0: 8 emberrel csinálnék színházat. Nem kellene több. És csak szórakoztatni akarok. mert vannak más ízű színházak, de most már nem csinálnak színházat, késő. Olyan értelemben késő, ez energia kell, a csalódásokat el kellene viselni. Nagyon sokan szólnak belete. Nagyon sok. Ha sikered van, akkor óriási, hogy a buksz, akkor csak te buksz egyedül. Nem is a rizikóvállalás, hiszen mindig vállaltam a bukásom, és mindenki vállaltam a felelősséget. De nincs kedvem színházat. Ez furcsa. Se Hamletet nem akarom eljátszani. Se nincs szerepálmom, amit nem, én meg vagyok elégedve ezzel a körrel, amit befutottam eddig. Nem volt, játszottam a Szegedi Színházba, Madame Saint-Gent, a Szókümdalszonságba, Mosolyországába játszottam. Nem az én metiém. Én szeretem azt, amit csinálok, és hiszek benne. Mert olyan színész, mint én, van még 20. De parodista vagy, abban a stílusban, amit én csinálok, hogy artista, színész, bohóc, akrobata, de ez nincs, egyszerűen nincs, ebben a metében nincs. És nem úgy nincs, hogy per tehetség, mert ezt a fajtát nem űzi senki. Nincs. Ez egy műfaj, amit abba adtak. Vagy szégyelték, nem tudom.

0: tulajdonképpen hogy hívnak? Mi az igazi neve?
1: Az igazi neve Marchstein József, apám Marchstein Bertalan. Kérlek, anyám Stern Júlia. És mikor aztán egy időben gyerekeim megszületnek, akkor magyarosítottam a nevemet Markusra.
0: Miért?
1: Nem tudom, ez egy olyan dolog volt, hogy a boldogult feleségem kérése volt, hogy nem a Markstein név miatt, egyszerű Markus. Szóval az egész egyéniségem olyan volt, tudod, hogy...
0: Markus ember vagy, hát ez ma is látszik.
1: És egyszerűbb is. Az Alfonso név kérlek szépen, mivel nemzetközi piacon dolgoztam legtöbbször, nem lehetett kimenni, hogy Markos József, minden. Habár ezzel a Markossal volt egy óriási esetem, a Latabár Árpi beteg lett, és a francia pezsgőt Annelbácsonnal be kellett ugranom, kismányra Latabár Kálmánnal. Somogyi Kálmán igazgató, nagy gomba volt, hát mit írjon ki? Alfonzót, vagy Marosi Józsefet, vagy mit? Hát mondom, ne haragudjon, írjak, hogy Alfonzó. Akkor a drága barátom, a Békéf István írt egy cikket erről, hogy bemegyek a Meggyasszonyra jutottam a Somogy Komédia Orfeumban, ki van írva, hogy Latabár Árpádtejt Alfonz először, azt hittem, hogy cirkuszba megyek. Annyira van nálunk ez az előítélet a nevek szerint. Ez nem létezik, ez ilyen nincsen sehol a világon.
0: Hogy született ez a név, hogy Alfonz?
1: Nevetni fogsz. 1943-ban letiltották az úgynevezett angol-amerikai hangzású neveket, mert én, mint artista, a Markos Józsefból, Markstein Józsefból Joe Stent csináltam. Úgy dolgoztam évekig a partnernőmmel, egy bécsi partnerővel, majd egyszer megmondták, hogy Stavetsz, ez nem lehet, hogy angolom válasszak nevet. Hát az Isten tudtam is. Kérlek szépen, ha bementem egyszer újsággal a kezemben, mert szeretek olvasni azon a bizonyos helyen, és olvasom, meglepett, hogy 13. Alfonz, spanyol király meghalt, és az Alfonz tetszett meg. Hozzátettem egy jót, így lett Alfonzó.
0: Feltámasztottad a nevet.
1: Na de viszont kellemetlenséget is csináltam magamnak, egy spanyol turné alkalmával a plakáton álltak az emberek ott kint Madridban, és röhögtek a plakáton. Én azt hittem, hogy ez itt is ismernek. Hát kiderült Alfonzó. Az Alfonz az név, de Alfonzó már a stricit jelent. Érted? Úgy, hogy el kellett venni az óbetét, kivételesen spanyolat.
0: Józsi bácsi, hogyan emlékszel vissza a gyerekkorodra?
1: Nagyon érdekes volt. Kérlek, van egy paródiám a biliárdot, úgy kezdem, hogy előre bocsájtom, kedves hallgatóim, szegény szülők gyermeke vagyok. Apámnak szegénynek 3 kávéháza volt, és dolgozott láttástól vakulásig. Ez nem is vicc. Okulásul a mai vendéglátóiparnak, akkor egy vendéglátóipari egység állt az anyámból, apámból, 3 pincérből, és amikor mi már készhez tudtunk fogni valamit, magunk is segíthetünk terítést, minden. Ott egy jelszó volt a vendég, és mindig a vendég, és örökké a vendég. Tehát ebbe nem is a pénzszerzési vágy, apám imádta ezt a szakmát.
0: Vendéglős család voltatok?
1: Nem, baromfi kereskedők voltunk. De mindjárt azt, amit vettünk a beküldőktől, a parasztoktól, azt fel is dolgoztuk a vendéglőbe. Kérlek, nagyon jó környéken voltunk, a Garai tér, 7 kerület, ott volt a kávéház is, a Riviera, a Grádó. Előzőleg apámnak volt egy nagy kertesség a Kollegerszkben, Stefánia úton, érted? És ebben a szakmában nőttem.
0: 3 vendéglőtök volt.
1: Nem együtt. Először volt a

0: Hétkerület. Ott volt a KPM is, a Régiumi, a Grádó. Előzőleg apámnak volt egy nagy kertesség, a Kollegerci, a Stefánia úton. Érted? És ebben a szakmában nőttem.
1: Három vendég jöttek most.
0: Nem együtt. Először volt a Kollegerci, ott voltam kisgyerek, boldog volt nővéremmel, ott táncoltunk 6 évesen, amikor nagy ünnepélyek voltak. Utána következett a Grádó, amiben tönkre ment apám.
1: Hol volt?
0: Az Abonyi utca és a mostani Dózsa, Aljanomsa. Ott lakott abban házban a Latabár család. 17-ben.
1: Művészeki átadó.
0: Hát kérlek, a Grádomosnak a Rivériában később a Csorto Gyula, Gózon Gyula bácsi, a Latabár réka. Ott a teraszon, ott ültek, érted, hogy ott már ottan körülnéztem, ott volt közönben a Feld színháza. Tudod, a fázkör volt, a magyar focisták nevelődtek, mert legalább 1000 gyerek rugdalta maga készítette a nem voltak odatállalva 12 éves gyerekeknek rendes fotballcipő, fotballi, nem, hanem ott megőrültek a rottlapdáig. Fáskör az a határ, tudja, a mostani Dózsa György és a Ajtósi Dürer, amiből levágtak sokat a felvonulási területet.
1: Mennyire voltak keményen fogva ott?
0: Na jó, hát apámnak, akit nagyon sokat szittem a szüleimnek, akkor már korán kezdtem dolgoztam. Iskolába jártam, nagyon rossz tanuló voltam. Nem szerettem tanulni, nem tudom. Nem értettem, számtantól írtoztam, rémálmaim voltak, hogy össze kell adni valamit. Szorzás ment, de aztán, hogy többre, gyökre volt, hát embertelen volt. Meg aztán volt egy tanárom, aki miatt később kirúgtak az iskolából, aki egy időben ment az, hogy apám libamájat küldött neki, egy rossz osztás példa miatt, érted? De nem volt a libában máj, mondjuk, vagy kicsi volt a máj, akkor csak megkaptam a pofonomat. Szokása volt, hogy itt kapaszkodott meg az emberbe, és ültéből húzta egészről, és aztán akkor a tenyere volt. Később emiatt kerültem ki az iskolába, mert 17 éves koromban visszaadtam egy ilyen pofont, érted, és ezt kirúgtam. Dolgoznom kellett otthon úgy, hogy iskola 8-kor, én 6-kor már fönn voltam, apámmal lementünk a csarnokba, és véznasrác voltam. Rokonságommal ellentétben, mert volt egy rokonom, nemrég halt meg, a Székely Jóska, aki a mozinál dolgozott, igazgatók volt a moziknál, súlyemelő volt, kérlek szépen, ő vitt le az MTK-ba. Kezdtem súlyozni, birkozni, de az igazi erőt azt hozta meg, hogy apám berakott egy kosárba 10 libát, aztán rámadták is, vinni kellett föl a placra, vagy anyámhoz a standra.
1: Apád szintén egy ilyen...
0: Apám alacsonyabb volt egy fejjel, de félelmes. Még a botondot láttam magam előtt. Egyszer egy biciklista legarombított, és megfogta úgy, hogy volt géppel együtt, megemelt, és odavágta a földről. Én roppant magam. Dolgozott nagyon.
1: Sportember is volt?
0: Nem. Ő imádta a sportot. Tényleg szépen finanszírozta apám ezeket a stéhereket a millenáris pályán. Motorbicikli ment, utána biciklista, de óriási sport. Megőrültem a súlyemelésért, megőrültem a birkozásra, a görög-római birkozásért. A Székely Jóska később, aki Belgiumba került a nagybátyám, az avatott be a sketch, fogd, ahol éred, birkozásba.
1: Azt ezt a kicsi korodban?
0: Nem, 14 éves koromban kezdtem. Csak épp a cserkész. Éppen a cserkész mozgalom, kirándulások, túrák, olyan, hogy Budapest-Esztergom 2 nap alatt.
1: Abban az időben te neked volt valami kapcsolatod a művészettel? Hát hisz olyan sokan jártak a kocsmászokban.
0: Kérlek szépen, ha azt mondom, hogy amatőr alapon, mert ez a kereskedő társaság, a kávésok, a baromfi kereskedők, a kis kereskedőknek volt a Csengeri utcában egy ilyen klubjuk, hajózás és utazási klub, ahol először először a nővéremmel léptem föl, hat éves volt, magyar táncot táncoltunk ott a Kollegerckibe.
1: És ezt valaki tanította nektek? Vagy?
0: Betanította az Adorján Mérő Frida tánciskolában, mert jártunk tánciskolában, egy csak a Illemés tánciskola, és akkor, hogy mondjam neked, most viccnek mondom, hogy Illemhely meg stb. Tudod, de nem ártott az a gyerekeknek a fölkérni a lány. Megtanítottak udvarolni, amit ma elfelejtettek sok fiatal srác, már elég annyit jó vagy nálam, aztán kész a befektéted. Akkor megtanultunk komplimentet, meg táncoltunk, jól éreztük magunkat. és ő tanított be egy magyar csárdásra. Majd a hajózási klubba föléptem Kuplikka, Jancsibóhoz Kuplikka, 10 éves koromban. De nem gondolj, hogy színész artista, hogy semmi. Én privát, amatőr alapon. Aktuális dalokat énekeltem, akkor is a marhahús volt a divat, hogy 10 forintért hús vettem egy hentesboltba, hentesen villamos egybe csomagolta. Otthon búsan észrevettem, Lukas volt a jegy, és a húst elvesztettem. Tehát ott is, mint ma, hogy énekli, hogy minden ember azért bús, mert a marha drágább lett a marha hús, bús jön a kamarák, azért húsukat adják. Tehát akár 40 év, vagy 50 év a disztanc, ugyanaz a téma.
1: Sikered volt?
0: Hát amit úgy nézd család, Szavaly a Gizi néninek, ismered ezt? És akkor soha nem tudtam szavarni, borzasztó. Köszönt a család, Na Józsi szavarni.

0: Sziasztok, jó reggelt mindenkinek, a Tilos Rádióban üdvözöljük a vendégünket, mai vendégünket, Nagy Krisztinát, médiajogászt.
1: Sziasztok!
0: Szervusz, és hamarosan érkezik másik vendégünk is, másik Krisztinánk, Bombera Krisztina, ő éppen parkol, szóval szeretnénk kérni itt a környékeben, hogy adjanak neki helyet.
2: És ez már hír.
0: És ez már a hír,
2: Bombera Krisztina parkol. És megjött Ádám, meggyógyult.
3: Igen.
0: És itt van velünk még Tibi is.
4: Megkapcsolom magam, és akkor hallani is fogjátok, hogy hogy meggyógyultam.
0: Nagyon meg van gyógyulva a hangja. Én is mindjárt követni fogom. Most csak 45 perc időnk van, ugye a magyar hírnapja miatt van itt nálunk a két vendégünk. És addig, amíg a Bombera Krisztina meg nem érkezik, addig a Nagy Krisztina fogjuk egy kicsit forgatni, ugyanis most így, hogy összerakjam nektek, hogy az egyik vendégünk a jogi oldalról fogja képviselni elvben, elméletben a hír és a média világát, míg Bombera Krisztina a gyakorlatot fogja nekünk így megmutatni, hogy mennyire lehet ezt megvalósítani, hogyan működik a gyakorlatban a jogi oldal, és ilyesmi. Addig is a történelmi áttekintést kérhetek tőled gyorsan, hogy így mondjuk az elmúlt 20-30 évben Magyarországon, legfőképpen Magyarországon, talán egy kicsit a külfölddel összehasonlítva, hogyan alakultak a jogi hátterek. Tudjuk, hogy 2010-ben volt itt egy elég ilyen kis kellemes csattanásunk, de ugye nézzük meg, hogy a szocializmus idejében esetleg volt-e szabályozva, vagy azóta javult a helyzet, van-e hullám benne, meg ilyesmi.
1: Most kifejezetten a hírszolgáltatásra vonatkozó szabályok, vagy ugye a média egész világa az, ami érdekes?
0: Legfőképpen minket ugye a rádiózás és a média érdekel, de azon belül mondjuk picit a hírre is koncentrálhatunk.
1: Jó, hát akkor azzal kezdeném, hogy az igazi első médiatörvényünk az 96-os. Előtte volt ugyan egy olyan törvény, amit úgy sajtótörvénynek hívtunk, egy 86-os törvény, amit aztán legalábbis a rádiókra és televíziókra vonatkozó részeit a 96-os médiatörvény váltotta föl.
2: A sajtótörvény az mindig minden médiumra vonatkozik? Tehát írott, ugye akkor még csak rádió, televízió?
1: Igen, tehát az a 86-os törvény, az lefette a média teljes felületét, és akkor 96-ban jött a médiatörvény, amit csak a rádiókra és a televíziókra vonatkozott, és akkor ezt változtatta, vagy módosította, és alakította át a 2010-es törvény, és a 2010-es törvény az beemelte a szabályozásba az úgynevezett lekérhető szolgáltatásokat, tehát a televízióhoz hasonló, de lekérhető szolgáltatásokat, illetve ez az új média szabályozás, ez bizonyos értelemben az írott, tehát a nyomtatott sajtóra vonatkozóan és az online sajtóra vonatkozóan is tartalmaz szabályokat.
0: A 2010-es szabályozást ezt akkor inkább mondjuk az internet megjelenése miatt kellett így hirtelen bevezetni, vagy
1: nem feltétlenül.
0: Vagy politikai háttér is volt?
1: Mögötte. Nem feltétlenül, hát ez az új politikai kurzusnak volt az új média szabályozása.
4: Na, hát nem volt az olyan nagyon hirtelen. Szóval 2010-ben
0: hát mondjuk az angolokhoz képest, ahol mondjuk nem tudom, mindenki véleményezhette, meg mindenki beleszólhatott, és utána gyűrték egy jó darabig, mint a gittet.
1: Hát igen, az a médiatörvény elfogadását nem előzte meg egy nyilvános vita arról, egy társadalmi vita arról, hogy milyen jellegű médiaszabályozás igazodna ahhoz a médiakörnyezethez, ami 2010-re kialakult, ami nagyon más volt természetesen, mint a 90-es évek közepén, és nagyon szükség volt a 96-os médiatörvény módosítására már akkor, de sajnos egy ilyen társadalmi vita.
2: Ezt úgy mondod, hogy lett volna társadalmi igény a szabályozásra.
0: Megérkezett az új vendégünk.
2: Jó, de ezt még addig gyorsan megkérdezem. Szerűz. Jó reggelt! A másik hír, hogy megérkezett, mert azt hírül adtuk, hogy parkolsz, de hogy megérkeztél, az mostani másik hír. Jó reggelt! Bombera Krisztina megérkezett. Krista vagy Krisztina?
5: Mindegy, ahogy te neked tetszik.
2: Tehát azt szerettem volna kérdezni, hogy említetted, hogy nem volt társadalmi egyeztetés, hogy máshol az volt a gyakorlat Európa más országaiból, hogy volt ilyen?
1: Hát igen, alapvetően azért a jogalkotási folyamatban mindig be van, illetve főleg egy ilyen kényes kérdésnél, mint a médiaszabályozás, egy olyan társadalmi vita, társadalmi egyeztetés, ami egyrészt bevonja a közvéleményt és a közvélemény alakítóit, másrészt nyilvánvalóvá teszi, hogy zajlik egy jogalkotási
2: folyamat. Erre lett volna itt igény?
1: Hát én azt gondolom, hogy igen. Uh-huh. Igen.
0: Hogy? Most már a másik Krisztinát is megkérdezünk.
5: Ez fölébredt a kérdésre, hogy lehet volna egy.
2: De egyébként csak a szakma részéről, vagy civil szervezetek részéről, amiről ugye most is sokat beszélünk, hogy elnyomják a civil szervezeteket, nincs beleszólási lehetőség, tehát nyilván a szakma beleszólt volna a szabályozásba.
1: Hát igen, tehát önmagában azt gondolom, hogy a nyilvánosságról szóló szabályozás esetében kihagyni a nyilvánosságot a jogalkotási folyamatból, ez egy óriási
2: tévedés.
5: Van egyébként olyan konkrét pont, arról beszéltetek már, amit te most másképp csinálnál, tehát össze tud hasonlítani a...
1: Mire gondolsz?
5: Hogy a nyilvánosság bevonása nélkül lett valami, ami hogy
0: mi menjünk ki, átveszi.
2: De?
5: Most ez csak tök kíváncsiság.
0: Jó, igen.
5: Nem, ugye ez érdekes, hogy...
0: Abszolút.
5: Hogy van ebbe a szabályozásban most olyan, ami, ha meghallgattak volna titeket, akkor az most nagyon másképp lenne.
2: Illetve, hogy volt-e javaslat?
1: Hát nem volt lehetőség ilyen típusú Zero. Javaslatokat tenni.
2: De tudod, mindig azt mondják a nagy politikusok, hogy hát mondjátok, hát itt ülünk és várunk, mert és van ilyen tényleg, hogy nincs javaslat, de hogyha van, akkor lehet azt mondani, hogy erre nem engedtek volna.
5: Nincs javaslat.
0: Igen, erre rengeteg lett volna.
2: Tehát akkor volt előkészített terv, javaslat.
1: Hát, ha végignézzük a 96-os törvény után, mondjuk a 2000-es évek elejétől legalább 2-3 koncepció született a médiaszabályozás megújítására. És hát nagyon köszönő viszonyban nem volt ez az új szabályozás azokkal, illetve persze elemeiben voltak megoldások, amik aztán belekerültek az új szabályozásba, de visszatérve a Kriszta kérdésére, hát nagyon más lenne ez a törvény, hogyha mondjuk a mérték, ahonnan én jövök.
2: Hát csak ezt keres, hogy kinek lenne ez jó?
1: Hát én azt gondolom a sajtónak lenne jó, meg a nyilvánosságnak, meg a demokratikus közvéleménynek lenne jó.
2: Csak ez nem érdekel a politikának nyilván, és akkor ennyit politizáltunk.
4: Az a baj, hogy olyan demagóg vagy mindig.
2: Hát mert ez egy demagóg műsor részén, ugye?
5: Ez jó, hogy ez az elején mondtad.
2: Kicsit demagóg műsor vagyunk.
0: Ez tényleg így van, és amúgy a elméletleg környezetvédelmi témákban szoktunk beszélgetni.
4: Szóval csak... tök ide vág.
0: Abszolút mindenki, ide.
5: Ez most egy embervédelmi téma.
4: Olyan büfék vagyunk a témában, hogy elképesztő.
0: Na, viszont akkor így nagyjából vágjuk így a hátterét, hogy ezt Magyarországon picit nincs jól szabályozva, holott vannak külföldi nagyon... Igen, próbálok óvatosan fogalmazni.
5: A média munkások azok tudják, hogy milyen a szabályozás. Nézve, és ez a picit az nekünk kicsit gyenge szó.
0: És a magának törvényen kívül vannak azért még egy-két ilyen iromány, ami végig is vonatkozik a médiában mozgó emberekre, pláne a hírszolgáltatókra, legfőképpen például ez a közszolgálati kódex, amit így próbáltam így értelmezni. Elméletleg ez nem egyenértékű a BBC-nek az etikai kódexével, valószínűsítem, de hogy így összehasonlítható, elméletleg ugyanazt akarták létrehozni, mondjuk, mint a BBC etikai kódexe, ezzel a kódexel, vagy teljesen mást?
1: Igen, a közszolgálati kódexnek az lenne a funkciója, hogy azokat a célokat, amiket a törvény megfogalmaz a közmédiára vonatkozóan, azt részletezze, kibontsa. Na most ez sajnos...
0: Értelmezhetővé tegye?
1: Pontosan, és segítse a közmédiában dolgozó újságírókat, hogy konkrétan mondjuk a hírgyártás területén mik azok a szempontok, amiket figyelembe kell venni ahhoz, hogy valóban elfogulatlan, pontos, tárgyszerű legyen a tájékoztatás. Sajnos ez a közszolgálati kódex nem bontja ki olyan részletesen ezeket a szabályokat, mint ahogy a BBC kódex. Uh-huh. De van, tehát létezik egy ilyen.
0: De a BBC kódexet például az be kell tartani, vagy csak ez egy ajánlott? Ezt mondjuk inkább a Bombra Krisztiától kérdezem.
5: Igen, ugye a kódexeknek két fajtája van. Az egyik, amit azok készítenek, akik önszabályozásként magukra nézve tekintik egy ilyen belső kiegecesedésből eredményként útmutatásul, és a másik kódex az egy ilyen paternalista felülről hierarchikusan kitalált valami, ami inkább, ahogy mondod, a kódex az nem törvény, de mégiscsak egy rájuk optrojált dolog.
2: Mondjuk ugye egy ilyen iránymutatás? Vagy?
5: Hát egy ilyen, igen, egy ilyen nagyon olyan.
2: Elég
5: jelentős iránymutatás szemben azzal, amikor azt mondja mondjuk egy szerkesztőség, hogy ez a mi elképzelésünk arra, hogy így működik etikusan, erkölcsösen és szakszerűen a média, és ezt transzparens, hogy mi ezeket az elveket próbáljuk betartani, tessék parancsolni, elolvasni, ez alapján működünk. Ez egy nagyon nagy különbség a kódexek terén, és ha megnézitek a pedagógus kódexet, amivel kapcsolatban most olyan őrületes a pedagógusok felháborodása, ugyanezt mondják, hogy ez az ő dolguk, ezt kitalálni, és hogy ők azokat betartják. És halkan tenném hozzá, hogy én, mint közmédia hírgyártók a korábbi érában, rám nézve belső etikai kódex kötelező volt, amit a mi hírigazgatónk velünk együtt tulajdonképpen megalkotott, kitalált. Akkor az akkori hírigazgató, a TV2 hírigazgatója is volt, kereskedelmi tévében is volt ránk nézve belső etikai kódex, tehát hogy ezek olyan dolgok, amik mellett amúgy sem megy el egy szerkesztőség.
2: Egyébként hogy... ez hogy néz ki gyakorlatban, hogy van ez az etikai kódex, ami Krisztina elmondása szerint picit értelmezhetetlen helyenként ki kell találni, hogy mi az bújtatott lényeg ennek a törv vagy javaslatnak, hogy ti tartotok egy ilyen megbeszélés, szerintünk ezt jelentheti, és akkor erre fele mehetünk, vagy...
5: Nem volt ilyen szép, tehát a főnök megírta, de véleményeztük. Volt hozzá közünk, és a magunkénak tudtuk tekinteni. Tehát akkor van értelme egy ilyennek, hogyha
0: te azt internalizálod,
5: így van. Na, abszolút jó vezető volt, és olyanokat írt bele, ami se a cenzúrával, se a bújtatott szólásszabadság nyírbálással, sem olyasmival nem függött össze. Ezzel szemben összefüggött a riportalanyok személyiségi jogainak a védelmével, a kiegyensúlyozott tájékoztatással, csupa olyan dologgal, ami szakmai erkölcsi kérdés, és valóban kötelező betartanunk.
0: És segítette munkátokat?
5: Abszolút segítette, igen. És a törvénynél ugye nekünk többet kell betartani. Egy etikai kódexnek pont az a lényege, hogy azokat az életszerű lukakat kitöltse, amit egy törvény nem tud kitölteni. Nem dolga az élet összes apró részletét szabályozni. Erre kell, hogy kitalálva legyen egy ilyen kódex, nem pedig arra, hogy madzagon rángassa a szerkesztőség.
0: Képzeljétek el, ugye most, hogy újra megnyertük az FM sávunkat.
5: Gratulálunk!
0: Köszönjük szépen!
5: Nagy szerencsét köznek!
0: Azért be kellett vállalnunk egy-két olyan dolgot, ami nem biztos, hogy közvetlen a tirosnak a kultúrájába tartozik, mint például a napi rendszeres óránkénti minden órában történő hírszolgáltatás 3 perc. Ugye ez kicsit ilyen furcsa a tiroshoz képest, mert ugye eddig nem nagyon volt ilyen. 2-ször kellett csinálnunk ilyet, ezt nagyon kedvesen Baló Péterék és csapata csinálta, tehát nekünk, mint műsorvezetőknek, mint DJ-seknek, stb. Nem kellett ilyennel foglalkozni.
5: Ez mekkora lehetőség, egy alternatív hírtájékoztatás.
0: Igen, pont erre akarok
2: rálátni. Hát most kettős dolog, mert ugye itt ment a levelezés, de, hogy ki hogy fogja fel. Lehetőség vagy átok?
0: De én szerintem ez jó, nem mondok véleményt, oké, de én pozitívan állok ehhez a lehetőséghez, viszont, és nem, bocsánat, nem viszont, hanem, hogy a kódex valószínűleg, tehát én úgy értelmezem, hogy most mi írjuk a saját kódexünket meg, holott még nem fogalmaztuk meg, hogy igazából ezzel foglalkozunk, de nagyon régóta ilyen apró nüanszi dolgokon is gondolkozunk, hogy ezt hogy lehetne tényleg jól leszabályozni, hogy ezt mennyire lehet engedélyezni, mit lehet, hogy lehet csinálni. Azt biztos, hogy nálunk a politika az úgy kiesik. Mert így én így próbáltam elolvasni az összes ilyen jogi dolgot egyszer így átfutni, és rájöttem, hogy ha a politikával elkezdünk foglalkozni, onnantól kezdve az lehetetlen, hogy mi azt jól tudjuk teljesíteni.
5: De várjál, a törvényre. Ezzel azt mondod, hogy óránként úgy adtok híreket, hogy nem lesz benne politika.
0: Igen.
2: Okay.
1: És a közéletet azt hova soroljátok? Vagy a politika és a közélet, az hogyan viszonyul egymáshoz akkor? Ebben.
4: Új szignál kell, hogy hippi, demagóg és naív műsorunk.
0: Amióta én benne vagyok, szerintem azóta alap, hogy ez így működik, hogy naív műsor.
2: Viszonylag egyszerű helyzetben vagyunk, mert azt az irányt követjük, hogy mi egy környezetvédelmi műsort csinálunk, és környezetvédelmi híreket
0: az is
2: fogunk
0: sok,
2: csinálni.
0: Igen, nagyon sok.
4: Nagyon erősen technikai irányba próbálom elterelni a műsort, hogyha a saját területünkön
2: vagyunk. Ha beszélünk a földtörvényről, az politika szerint?
5: Abszolút, ez most a rokon lélekkel egyetértek. Kikerülhetetlen a közélet, az politika.
0: Megfogalmazom, pártpolitikával nem foglalkozunk.
5: Ez már nagy különbség.
0: Így
5: megfogalmaztad
0: a dolgok.
5: Különbséget, így van.
2: Igen. Egyébként egy utolsó kérdés ebben a témában, aztán menjünk tovább, hogy szerintetek, ugye 2010-ben volt az utolsó kiadása az etikai kódexnek, megérett a módosításra,
0: nem,
2: kellett frissíteni?
0: Törvény.
1: Most a közszolgálati kódexre
2: közszolgálati kérdezem? Közszolgálati
1: kódex, igen. Az az igazság, hogy én a gyakorlatban nem látom, hogy hogyan működik az egész közmédia működése. Hát fogalmazunk diplomatikusan, átláthatatlan. Úgyhogy erre nem tudok pontosan. Én úgy az egészet átalakítanám, tehát ilyen módon a közszolgálati kódexet is.
0: Jó, én a jogi oldal és a gyakorlatnak a egyeztethetőségéről szeretném kérdezni Bombera Krisztián, hogy volt-e olyan hírtudósítás, amikor azt érezted a végén, hogy nem sikerült átadni valósan a valóságot a hírben, mert hogy a jog bizonyos pontjai azt mondták, hogy ezt így nem csinálhatod, és nem mondhatod ki.
5: Nem, hát azért, ha amit most mondasz, az azt jelenteni,
0: hogy rosszul van megint a jog,
5: de... cenzúra van, amivel igen. Én le vagyok gátolva abban a törekvésében, hogy átadjak.
0: Soha nem éreztél ilyet.
5: Hát ilyet nem, de olyat, hogy a magam eszközei és a képességei tökéletlenek ahhoz, hogy egy hírt sok oldalról, ami másfél percben szeretném beleszuszakolni a nézőkedvéért, hogy értse a problémát. Olyan érzésem, ilyen fajta frusztráción volt már, de ha lennének rajta milyen nyomások, akkor én nem csinálnám ezt a szakmát. És volt is már rá példa, hogy abba hagytam, de erről nem szeretnék.
0: Jó. Hú. Na nézzük, igazából túl sok kérdés van, és hirtelen nem tudom, melyikkel folytassuk. De ha esetleg lehet mondjuk egy ilyen kis lájtosabb vagy kellemesebb sztorit, történetet mondjuk tőled kapni az életből, hogy mire vagy mondjuk a legbüszkébb, amikor ott voltál és te adhattál hírt róla, vagy esetleg mi az, aminél azt mondtad, hogy úristen, én ezt legszívesebben megtagadnám, hogy erről mondjuk beszámoljak.
5: Olyan volt, az még amikor elkezdtem, az elején volt a bűnügyi tudósításokkal sokat szenvedek, meg az olyan fajta közéleti témákkal, mit tudom én, prostituáltakkal, ha forgatok, most már jó pár éve volt, sok ritkábban forgatok ma már, ahol azok a fajta erkölcsi etikai dilemmák dolgoznak egész nap az emberbe, hogy mi az, ami szó szerint közszolgálat, tehát egy személynek a sorsán vagy esetén keresztül egy tágabb problémára fényt tudok irányítani, és mi az, ami az ő kiszolgáltatottságát növeli, az ő kizsákmányolását és a média voyeurködését erősíti. A kettő között óriási különbség van, az egyik fontos, a másikat pedig tilos. És ezek olyan finom mesdjék, amiken el kell találni a helyes utat. Például olyan volt, ez más téma most ez inkább a prostituáltakról jutott eszembe, hogy velük milyen nehéz forgatni emiatt. A másik az volt, amikor robbantás van, és ott áll egy hozzátartozó, aki sír, és akkor azt kéri a média, hogy mi legyünk az elsők, akik megszólaltatjuk, hogy milyen érzés, hogy éppen felrobbant a férje, és én azt gondolom, hogy nem kérdezem meg, hogy milyen érzés, hogy éppen felrobbant a férje, és ezt nem is teszem meg, és nem is tettem meg, és, és a vállalva ennek a következményeit, nem lettek végül következményei, mert az adott szerkesztő is gondoltam, és csak a vérszem tudott, tehát az azonnaliság, ami első interjúnk tőlünk veszik át. Nagyon régi sztori ez, mindegy is, hogy hol volt. De örültem, hogy abban a pillanatban még túl fiatalként is nyomás alatt hierarchiában alul azt tudtam mondani, hogy nekem ez nem éri meg. Tehát akkor inkább ezt most abba hagyom, de nem megyek oda egy emberhez. Mert a kérdésnek nincsen a köz számára jelentősége. Nem adok hozzá semmit, se a történethez, se a közjóhoz. Pusztán turkálok a szenvedésében.
2: Én ezt fölírtam magamnak, ugye, amikor volt a 9-11, akkor te kint voltál, és kintről tudósítottál. Arról lehet beszélni?
1: Persze.
2: Jó. Hogy az milyen, tehát az például milyen hírszolgáltatás, tehát ott kutya kötelességének érzi egy híradós, hogy arról tájékoztassa az embereket, mert az egy olyan mértékű esemény volt, vagy te véletlenül ott voltál, és akkor véletlenül történt ez az esemény, és összekapcsolódott, hogy te amúgy is kint dolgoztál, és erről akkor pont te ott voltál, és pont te tudtál hírt adni, vagy érezted, hogy neked ezt el kell mondani az embereknek?
5: Az az igazság, hogy egy híradós, és nem akarom összemérni a két szakma jelentőségét, az orvos szakmával akartam egy példát mondani, mert az orvosok fontosak, a híradósok lényegesen kevésbé, de a híradós olyan, mint az orvos ebben a szempontból, hogy a helyzetben van, akkor azonnal szolgálatba helyezi magát, tehát nincs olyan, hogy civil vagy. És ezt a szerencsétlen férjem nagyon sokszor az életünkben meg is tapasztalta, tehát helyből a nászutamon ráesett a fejünkre a Concord Párizsban, most képletesen, és akkor kellett róla tudósítani, de akárhova mentünk, mindig történt valami.
2: De akkor neked ez egy hivatás inkább, nem? Tehát valami hír van.
5: Hivatás.
2: Jó, de valahogy lehet, hogy valaki úgy van, hogy hát jó, most éppen nem vagyok szolgálatban. Egy rendőr, aki azt mondja, hogy ott történik egy bűncselekmény,
5: sem tudom, hogy van-e ilyen. Nem, a rendőr sem. Jó,
0: épp ezt akartam mondani, hogy néhány munkában megcsinálhatod azt, hogy bocs, nekem lejárt a munkaidőm, de néhány munkatípusban abszolút nem.
2: Hát nem tudjuk, majd behívunk egy tűzoltót, és megkérdezzük, hogy ő hogy áll ehhez, hogy tűz van. És
0: szerintem
2: az a jó, oké, okay. Igen, csak hogy minden szakmában így működik-e.
5: Sőt, szerintem mondjuk például a különbség az, hogy nekik szerintem szakmai kötelességük is, a híradósnak nem feltétlenül, uh-huh. de csak hivatás. Úgyhogy nem kérdés, hogy ha olyan helyzet van, akkor a kollégáid azonnal megtalálnak bárhol.
2: Akkor vagy. Csak egy ilyen szakmai titok, hogy az hogy történik, például ott vagy, nyaralsz, vagy nászúton vagy, és történik egy ilyen esemény, amit mondtál, akkor mi történik?
5: Van két nálad egy diktofon? Két perc múlva csörög a telefonon, igen, hogy akkor Bombika, akkor kezdjük el a munkát. És így teljesen evidens a dolog. Jó, a férjem nehezen értette meg.
0: Jogilag amúgy ezt nézzük már meg, hogy van-e különbség abban, hogyha mondjuk külföldről befelé fogunk mondjuk Magyarországra tudósítani, akkor minket mi ránk a magyar jog vonatkozik, a tudósítás szempontjából minden törvény és minden kódex, de mondjuk, hogyha külföldön magyarként én mondjuk véletlenül egy külföldi rádiónak vagy tévének tudósítok, akkor már az adott, attól, akinek tudósítok, annak a törvényei vonatkoznak rám, ugye?
1: Igen, tehát itt nem a konkrét szemét, az újságírót kell nézni, hanem magát a szolgáltatót, az orgánumot. És az orgánumhoz tartozik egy joghatóság, vagy egy állam.
0: Jó, mert bárhova megyek, én magyar maradok, és a magyar törvények vonatkoznak rám.
1: Nem. Nem feltétlenül.
0: Tehát, ha mondjuk kimegyek Hollandiába, akkor legálisan szívok?
2: Hát te most már azt se csináltad egyébként.
0: Jó, oké, de csak úgy megkérdezem, mert én relatíve úgy tudom, hogy attól függetlenül én kimegyek, ott ugyanúgy a magyar jogok vonatkoznak rám. Nem. Nem.
4: Jó, minden okay. országban a helyi ország hatályos törvényeit be kell tartanod. Mind okay. a mellett
0: és
4: tarthatod.
0: És a magyart egyáltalán,
4: hát,
0: nem?
4: Mint népszokás a magyar jogszabályokat tarthatod.
5: Nézzük csak fordítva, nem így értelted, hogy mert. Akár egy olyan országból jössz, ahol a sária az érvényben van. Ettől még mondjuk Franciaország közepén nem bálhatsz ugye a feleségeddel, ahogy a sária jog alapján szeretnél. Tehát a helyi törvényeket be kell tartani.
2: Jó, bekapcsolva felejtettük a telefont, pedig el sem mondtam a telefont. Halló!
0: Halló!
3: Sziasztok, csak megerősíteném, hogy a magyar törvények mindenhol vonatkoznak ránk, akkor is a külföldön vagyunk, és az adott ország törvényeit is be kell tartanunk. Nem én vagyok jogász, hanem a feleségem.
0: Uh-huh. Jó, köszönjük!
3: Nincs
2: mit, sziasztok! Hello.
0: Tehát akkor vonatkoznak ránk, mert itt pont a vendégeink még nem volt, vendégeinkkel még nem volt rajta a füles.
2: Bocs, ez milyen, hogy a feleség a jogász, a férj meg szolgálatba helyezte magát, úgyis ezt nekem mondja.
4: Ez a szolgálatba helyezem magam, ez kicsit olyan, mint az ilyen addict Facebook posztolók. Mindenről azonnal.
2: Erről, majd, az ember, erről akartam majd
4: van
2: beszélni.
4: Van az ember pszichéjében valami, ami...
5: De azért ez különbség, mert most, aki betelefonált, az közérdekből tette ezt, igen. Tehát hogy valamiben hasznosabb hát, legyen ez a műsor, mint
4: disztinguált, igen.
5: Hát de, fontos
4: de
5: dolgot
4: arra gondoltam,
5: meg
4: hogy mindenkiben van ez a nem szét akarom kültölni a világnak.
0: Én például azért szeretem a tilos hallgatóit, mert hogyha valamit nem tudunk, tuti, hogy van köztük valaki, aki ez ezt tudja, és azonnal betelefonál, és így közli velünk az infót, hogy de ez így van, és úgy van, vagy ha rosszul mondtuk, akkor ez nem úgy van, hanem úgy, és én imádom.
5: És ez nem egotrip, ez információ.
0: Igen, ez ilyen annyira információ.
4: Persze, hogyha valamit tudunk, és ő rosszul tudja, akkor is betelefonál, és elmondja rosszat, de az már más.
0: Hello.
6: Feleségem ügyvédés azt mondja, hogy sehol semmit nem tartunk be.
0: Jó, viszont nekem még egyetlen egy kérdésem lenne a hírszolgáltatásra, a gyakorlattal, hogy volt-e olyan esemény, amikor úgymond volt az esemény, megtörtént az esemény, vagy erőre láthattátok, hogy meg fog történni az esemény, ez két különböző szituáció is, és úgy döntöttetek, hogy inkább nem közditek a hírt a közönséggel, a tömeggel, mert hogy ezt tegyük föl, pánikot okozna maga csak akár a jövőbeni megtörténésének a feltétele, is, hogyha ezt, ti erről azt mondanátok, hogy mondjuk a NASA azt jósolja, nem tudom, azt igazolja előre, hogy mondjuk két órán belül valami történni fog, nem tudom. Volt-e ilyen?
5: Hát azért ez egy kicsit ilyen bulvárosabb helyzetnek hangzik, amit mondasz meg, mint ami a világ végét, de hát azt végül mindenki bejelentette, hogy jön a világ végé, és végül érdeklődés hiányában elmaradt. Most így ezek jutnak eszembe, de azt hiszem, hogy nem, hát a rémhír terjesztés és a pánikkeltés, uh-huh. azok bűncselekmények. Tehát uh-huh. erre például yeah. van jogi szabályozás, és nagyon fontos is, hogy legyen. Az
0: és mit gondoltak az április elsői hírekkel, hírmondással? Mert azért április elsőt ki szokták használni jó pár csatorna arra, hogy ilyen idézőesen nem valós híreket mondjanak. És én például gyerekkoromban belefutottam egy ilyenbe, amit mondjuk relatíve felnőtt koromban tudtam meg, hogy az nem volt valós hír.
5: És tényleg megijedtél, meg trauma volt, meg minden?
0: Nem trauma volt, hanem így az egy érdekesség volt számomra, és így nem értettem, hogy miért nincs azóta róla hír.
1: De legalább elkezdtél rajta gondolni.
2: Már megbeszéltük adásban, hogy nincs Mikulás. Van, de nincs.
0: Tehát így áprilisi híreket ti írtatok, április elsői híreket, vagy mondtatok, vagy volt valaha?
1: Én nem.
0: Törvényhozás erről hogyan vélekedik?
1: Hát nagyon remélem, hogy nem gondolkodik ilyen új szabályon.
0: Mert hogy ez igazából ellentmond. De ez ellentmond igazából, mert akkor hamisat állítanak a hírmondók, meg az írók, és igazából akkor az törvény ellentmondó, nem?
5: Hát nyilván, hogyha kontextusba helyezett, tehát hogyha egyértelmű, hogy ez egy április elsőjei tréfa, akkor ártalmatlan. Tehát a vicc az belefér, de a fogyasztó megtévesztése az nem.
2: Most már második alkalommal merül fel a kérdésben, a megpróbálom értelmesen megkérdezni, ugye a menekültügyben volt ez a probléma, hogy a partra sodródott kisfiúról hírt adtak. Ugye az egyrészt jogilag...
5: Meg fotót,
2: igen, ugye az a bombi részéről, bocsánat, hogy így hívlak.
5: Köszönöm, megtaláltuk a nevemet így.
2: Hogy ugye ez etikai kérdés ezen az oldalon, azon meg jogi kérdés, hogy a hír engedi-e, tehát hogy a híradás engedi-e jogilag azt, hogy ilyen eseményről ebben a formában lehet-e hírt adni, és hogy etikailag lehet-e erről hírt adni, hogy erről tudunk egy picit beszélni?
1: Hát jogilag... Az, hogy miről lehet és miről nem, az nem nagyon van szabályozva. A média törvénynek van egy olyan szabálya, ami a kiegyensúlyozott tájékoztatás követelménye, ez a rádiókra és a televíziókra vonatkozó szabály, és ez alapján azt vizsgálja a médiahatóság, ha vizsgálja, hogy ha valamiről tájékoztattak, az kiegyensúlyozott volt-e. Olyan típusú szabály, hogy miről lehet és miről nem lehet, strict szabály
5: de
1: nincs,
5: a karikák vannak, tudod, hogy karikák... vért, meg szétroncsolt emberi testet lehet-e híradóban mutatni, mert nekünk például ez tilos?
1: Igen, de az nem egy olyan teljesen strict szabály. És a karikák az például azért érdekes, mert a hírműsorokat nem is kell karikázni. Tehát a hírműsorokon azért nincs karika, mert nem kell karikázni, ugyanakkor figyelembe kell venni a műsoridő megválasztásánál a tartalmat. Tehát nem lehet egy olyan...
5: Mi szűrjük a képeket rendszeresen.
1: Persze.
5: Kikockázunk.
1: Itt jön az, hogy ezek olyan etikai szakmai szabályok, mert hát értelemszerűen nem lehet emberi méltóságot sértő, nem lehet kiszolgáltatott helyzetben lévő embert öncélúan bemutatni rádióban, televízióban.
2: Tehát mondjuk szenzációhajhász.
1: De az újságokban sem. Igen.
2: És hogy innentől kezdve mondjuk a médium dönt arról, hogy mit hoz nyilvánosságra, tehát azt mondják, hogy a jog megengedi, vagy nem tiltja.
5: És de akkor... tiltja. Hát ezt olyan, most pont tiltja.
1: Tehát abban az esetben, hát amikor kiszolgáltatott helyzetben van valaki, akkor és öncélú a bemutatás, azt tiltja. Tehát ebben az esetben van konkrét jogi szabály.
5: De ezek olyan finom problémák a gyakorlatban. Mondok egy példát, és kíváncsi vagyok a véleményedre. Egyszer egy kisfiút bántottak az iskolában, iskolatársai, de brutálisan. És volt egy ilyen része is, hogy kicsi volt, még alsós, hogy orális szexre kényszerítették a fiú WC-ben. És aztán a szülei bevállalták azt, ez egy kisváros volt Magyarországon, hogy erről ők nyilatkoznak a médiának. És megmutatta valaki a kisfiút. És én örjöngtem. Én fölhívtam a kollégát, hogy az nem létezik, hogy nem takarod ki, hogy nem, hát nem paraván mögött van. És akkor mondta, hogy jó indulatú kollega volt, hogy figyelj, Kriszta, ez egy nagyon fontos probléma, hogy a gyerekek hogy bánnak egymással az iskolában.
2: Pont ezt szerettem volna kitérni, bocsáss meg, hogy az neked, benned hogy fogalmazódik meg, hogy mi az a határ, amíg elmész, hogy bemutatod ezt a kisfiút, vagy a parton fekvő kisfiút, mert fel akarod hívni mindenáron a figyelmet, vagy azt mondod, hogy ez már durva, ez nem.
5: De most mind a két példa nagyon jó, mert az a halott kisfiú, az egy halott kisfiú volt. Ez a kisfiú, ez még viszont él tovább ugyanabban a városban, és a nagy nyilvánosság miatt az ő élete sokkal rosszabb helyzetben van onnantól, hogy benne volt a tévében, mint addig, amíg már addig is borzasztó kiszolgáltatott volt, és bántották. Úgyhogy erre lett volna megoldás, hogy a kisfiú arcának, a személyiségének a beazonosítása nélkül a problémára fölhívják a figyelmet. Lett volna rá megoldás. Ezt például nem tudom, hogy ez egy puszta etikai, személyes döntés, vagy ezt szabályozták volna. Anyuka beleegyezett.
1: Ez nagyon érdekes, mert korábban nem volt ilyen szabály, és aztán 2012-ben, ha jól emlékszem, bekerült a média törvénybe egy olyan szabály, hogy a műsorban szereplő gyerekek személyiségi jogait, illetve hát személyiségfejlődését is védeni kell.
5: Igen, a gyerekvédelem magasabb lett.
1: Igen,
5: a
1: mert
5: szintje.
1: Hogy korábban a médiatörvény csak olyan szabályokat tartalmazott, ami a néző gyerek védelmét szolgálta. És igen. Aztán volt néhány olyan ügy, ami miatt bekerült a törvénybe az, hogy a műsorban szereplő gyerek védelme is nagyon fontos, és pont ezért nem lehet olyan tartalmat adni, ami a műsorban szereplésen keresztül az ő személyiségi jogait sérteni, illetve a fejlődését veszélyeztetni.
5: Akkor sem, ha a gondviselője vagy
1: akkor
5: ő maga beleegyezik.
1: Pont azért, mert hogy korábban ugye arra hivatkoztak a szolgáltatók, hogy
5: odaálltak a
1: hogy a törvényes képviselő hozzájárult.
5: Így van.
1: Uh-huh. És nem lehetett semmit sem tenni, és akkor bekerült a törvénybe egy ilyen szabály, ami nagyon jó. Hogy
5: nagyon, nagyon. Ez az én esetem a törvény előtt volt.
1: Igen.
2: Tehát amiről beszéltünk, hogy jó, megengedi, még ha nem is etikus, vagy nincs is rendben ez a dolog, ezt még ugye kint adás előtt beszélgettük, hogy ez rendben van-e így, hogy jog lehetőséget ad rá, de mondjuk rossz a törvény.
5: Erre jók a kódexek, ugye hát a kódex igen, mindig igen. Szűkíti a lehetőségeidet, és magasabbra teszi a lécet, mint a törvény, de ez a dolga, tehát a törvény az mindig a legkisebb közös többszöröst keresi, az életszerű, és aztán abban kell a lukakat kitölteni.
0: És ha már a kódexben járunk, a tilos próbálja most kialakítani a saját kis hír struktúráját, hogy milyen legyen, milyen híreket adjunk, milyen híreket adnátok mondjuk a tilosban. Mind a kettőtöket kérdezlek, hogy így milyen stílu, magát a stílust is, hogy tartanátok-e ezt a merev, egyszerűen közlöm dolgokat, vagy hogy mennyire lehetne effektelni, egy picit is érzést belevinni.
2: Tilososítani a híreket?
0: Igen, de mint hogy így hogy érted, nekünk ugye az emberi érzések, azok nagyon sokat számítanak, és hogy a hírekben mennyire lehet picit is belevinni az érzéseket. Tudom, hogy véleményt, saját véleményemet nem vihetem bele. Viszont mondjuk hangulatelemeket, nem tudom, tehát így ahogy így beszélünk, azt változtatni, nem egyszerűen elmondani, meg téma.
5: Én ha a tilosban lennék hírszerkesztő, akkor biztosan a korrupcióval foglalkoznék a legtöbbet, meg emberi jogi ügyekkel, meg a civil szférával. Igen, tehát, hogy olyasmi, ahogy mondod, a pártpolitikával fölösleges, azok benne vannak a híradóban, meg mindenki foglalkozik vele. Megpróbálnék olyan témákra koncentrálni, ami most csak a magam konkrét példájából kiindulva, amikor itt készítek egy híradót, hogy mi az, ami kimarad. Mi az, ami egyszerűen az időkorlátok miatt nem fér bele. És az akár a gyerekéhezéssel kapcsolatban, a elmúlt hét részletei, ami akár a parlamentben, akár a nemzeti minimumban, akár az oda-vissza vágások terén, hogy van-e gyerekéhezés, vagy nincsen Magyarországon, ami egy teljesen abszurd párbeszéd. De hogy én például a tilosban ezzel foglalkoznék. Vagy az átlátszót nagyon gondosan minden nap megnézném, és próbálnék minél nagyobb bömbikével hírt adni az ő információiknak, meg tisztelet a többi oknyomozó újságírónak.
1: Nekem még az jutott eszembe, hogy ami nekem nagyon hiányzik, az a követése a híreknek. Tehát, hogy van egy hír, és akkor két hét múlva már semmi információ
0: igen,
1: nincs róla.
0: Egyszerűen
1: kínlódnod kell az online térben, hogy próbáld követni, hogy akkor most az, ami történt, hogy most hol tart, vagy
0: lezárták
1: például ez egy olyan funkció lenne, ami lényegében nincs, tehát egy piaci rés.
2: Egyébként ti a televízióban úgy csináltok hírt, hogy feltételezitek, hogy milyen nézőitek vannak, ugye nálunk mi azt gondoljuk, hogy olyan hallgatóink vannak, akik a környezetvédelemre fogékonyak, és olyan hírekkel próbáljuk ellátni, hogy ez látok felmerül?
5: Persze. Hát nyilván ugye a célcsoport, egyrészt intellektuálisan is, hogy hova lövöd be, mi az, amit elvárhatsz a nézőtől, a híradó nézőtől, hogy tud. Tehát nem kell megmagyarázni, nem kell egészen fapadosan fogalmazni, mert érti, hogy mi az, hogy GDP, vagy mi az, hogy költségvetési hiány. A másik pedig valóban az érdeklődés, és mindig mindenki marad még, ami nagyon fontos.
2: Nyilván néznek úgy médiumokat emberek, hogy tudják, hogy azt a hírt ott kapják meg, és akkor ez nézettséget vagy hallgatottságot generál, tehát ez létező dolog.
0: Igen, a negatív és pozitív hírek téma, én ezt most felhoznám.
4: Várj, ez most különböző.
0: Jó,
4: oké. Tibi kérdezte, hogy a hír mint termék, az mennyire...
5: Hát ugye, minden híradónak ugye van egy hangvétele, attól függően, hogy honnan kapott, tehát szerintem, ha így elkezdesz nézni egy híradót, úgyhogy nincs rajta logó, akkor tudni fogod a különbséget az ATV híradó és a Magyar Televízió híradója között körülbelül 3 másodperc után. De ami a legfontosabb szerintem, ami minden híradóban illene, ha azonos lenne, de hát ez már egy igazi vágyálom, és bekaptam a naív bogyót, az a kritikai hangvétel. Tehát a távolságtartás arányomot információtól, vagy a mögé nézés. Most mondok egy konkrét példát.
2: Mert hogy erre nincs igény szerinted?
5: Nincs vagy, idő, nincs, aha, nincs aha. rá, ez már forrás sokszor. Mint ahogyan most, amit te kértél tőlük, hogyha a Tilos csinálna ilyet, hogy nyomon követi azokat a híreket, amit állsz a busz megállóba, és arra mondsz, hogy 2 hete volt ez a sztori, hogy azzal vajon mi lett? Az ember és forrás. Tehát ha ti ezt elkezditek csinálni, akkor neked kell, hogy legyen 4 kollégád, aki egész nap ezt túrja, és fölhívja a megfelelő embert, és utána azt formába önti, visszaigazolja.
0: Mi nem hírként azért néha csináltunk ilyet maga a műsoridőnkben, hogy így egy-egy téma, környezetvédelemben eléggé sok ilyen valamit, így érdemes hosszú ideig így követni, és a normális, átlagos, relatíve, bocsánat, általános hírekben meg nem tudsz erről olvasni túlságosan. És például az Illatos út többször is bent volt.
2: Most szeltem ki egy kérdés, mert bombira reagálva nem lesz rá idő, de egy olyanra van, hogy ugye mi mind környezetvédelmi és környezettudatos műsor, hogy látjátok, hogy kell több környezettudatos hírről tájékoztatni az embereket?
0: De amúgy, hogy igen, meghallgatunk mindeket is.
1: Hát én most csak a személyes véleményben, én nagyon szeretem ezeket. Tehát, hogy igen.
2: És most van erre lehetőség? Hát, hogy van olyan médium, ahol kifejezetten azt gondolod, hogy te most oda kapcsolsz már itt ilyen híreket, vagy ilyen információkat? Hát ezen kívül.
1: Én alapvetően online terekben tájékozódom, és ott azért
0: amúgy például
1: ott hogy úgy navigálni az ember.
0: Ez egy nagyon jó kérdés, mert hogy én pont azon gondolkoztam, hogy idézőben mi kényszerűségből vettük fel azt, hogy hírt fogunk most minden órában mondani, holott az online felületek azok annyira el vannak áradva már hírekkel, hogy mindenki, szerintem nagyon nagy százalék az embereknek az online felületről veszi a híreket. Mondjuk én abban egy kicsit félek is, mert ott eléggé sok fals dologba bele lehet futni, mindegy. De a lényeg az, hogy ez miért kell, a törvény az miért, például a pályázat, az FM pályázat, az most miért volt benne ennyire kiemelve, hogy óránként hír mindenkinek, és a rádióból is hír jöjjön, hiszen már az online felülete meg rengeteg helyről

0: Médiából, ma már a közmédiából.
1: Is, de azért nagy részt a fő...
2: De ezek iszonyatos százalékok, szóval annyira kicsi penetrációja van az online portáloknak.
3: Pedig én pont fordítva gondolom, hogy már nagyon sokan így az online felületről nyomják az infókat.
2: A nagyon népszerű online portálok hangvétele nem is olyan nagyon komoly. Nyilván ez egy stratégia.
0: Azért a nagy hírportálok ma pótolnak egy olyan munkát, amit a tévék és a rádiók nem tudnak megcsinálni. A gazdasági, politikai, kritikus és körültekintő és oknyomozó munkát azt ők elvégzik.
2: Uh-huh. Viszont a kis színes videók témakörre az meg nagyon érdekes, meg nagyon izgalmas, mert a kereskedelmi tévéhez vagy a közmédiához képest egy online portál sokkal gyorsabb tud lenni. Annyira sokkal gyorsabb, hogy egy nappal gyorsabb akármilyen tudósításban. Kiszalad valaki egy telefonnal, vagy egy kis buta kamerával, és
4: taxiban
2: hazafelé megvágja a laptopját.
4: Igen, hogy az infokommunikációs változások óta szerinted hogyan változott a hírérték? Tehát, hogy mondjuk 15 évvel ezelőtt milyen értéke volt egy tévében való híradásnak, amit most az Ádám is mondta, hogy bárki lehet hírszerkesztő gyakorlatilag.
0: Igen, szerencsére. Én ezt nagyon szeretem, mert szerintem ez demokratizálja a folyamatokat.
4: Tehát nem lehet semmit elrejteni.
0: Nem lehet semmit elrejteni, ha valami fönt van a neten, és egy Amerikában hány ilyen példa volt, hogy olyan emberjogi esetek, vagy például most a rendőrségnek a feketékkel kapcsolatos bánásmódja, hogy hogyan lőnek le fegyvertelen feketéket fehér rendőrök országszerte, az egyértelműen kizárólag a kamerának, az embereknél lévő telefonnak köszönhető, hiszen ezeket rögzítették. Civilek fölrakták a netre, és onnantól ez egy országos ügy, amit most már ki kell vizsgálni. Ez mindig is így volt, csak mindig következmény nélkül maradt az Egyesült Államokban, most nem.
4: Halló!
5: Szép jó reggelt mindenkinek, kis kezeket csokolom, Cukrosi, mi te vagyok.
4: Szia, mond.
5: Én afelől érdeklődnék, hogy nagyon-nagyon elrugaszkodott lennék a valóságtól, hogyha azt mondanám, hogy a médiatörvény kutya kötelessége lenne előírni, hogy ugye mondjuk azt, hogy van kormánypárti és ellenzéki hírműsor, hogy országos lefedettséggel bírjon egy ellenzéki is, meg egy kormánypárti is, ez nagyon elrugaszkodott lenne a valóságtól. Megköszönöm a
3: választ. Köszönjük.
4: Szia.
0: Az az iszonyú, hogy én úgy örülnék, hogyha a hírműsorok nem lennének kormánypártiak és ellenzékiek. Mert nem ez a dolguk.
2: A médiatörvény szerint nem is az.
1: Hát az a helyzet, hogy a jog tényleg úgy közelít a kérdés felé, hogy minden rádióban és televízióban lemenő hírműsornak kiegyensúlyozottnak kéne lenni. Tehát föl sem merül ez a kérdés, hogy kormánypárti vagy ellenzéki híradó.
3: Ez elméletileg le van írva amúgy.
0: És természetesen fölmerül.
1: És hát az a baj, hogy ez egy életszerű kérdés. Én nem szeretném, hogyha elmenne ebbe az irányba a szabályozás, mert azzal kimondanánk azt, hogy ez egy nem egy...
4: De akkor nincs szabályozva? A dolog, tehát akkor nincs szabályozva van, de utókövetve nincs. Tehát, hogy a következményeket nem tárja fel senki, mert le van írva, hogy ezt kellene csinálni, de most úgy érezzük, hogy nem kiegyensúlyozott a hírszolgálat.
2: Lehet a lakossági bejelentést.
1: Igen, tehát van egy ilyen szabály, hogy kiegyensúlyozottnak kell lenni, a médiahatóság hivatalból ezt nem vizsgálhatja, hanem csak panaszbejelentésre jár el. Viszont azt lehet látni, hogy rendkívüli módon lecsökkent a panaszok száma.
0: Tényleg?
1: Igen. Míg 2010 körül olyan 70 panasz volt éves szinten, mondjuk 2002-ben 150, tehát hogy ez egy folyamatos csökkenő tendencia volt, tavaly 33 panasz érkezett, aminek a fele az a Jobbiktól, a másik fele meg nagyrészt egy civil szervezet.
4: Akkor ez társadalmi problémát jelez elő?
1: Hát azt jelzi, hogy a társadalmi beágyazottsága, fogalmazunk így, ennek a jogintézménynek nem túl nagy. Tehát, hogy az emberek nem foglalkoznak ezzel. Korábban, tehát mondjuk 2000-es évek elején, de aztán folyamatosan csökkent. Én azt gondolom, hogy azért, mert nem életszerű ez a szabály. Most már. És az emberek ezt látják, ahogy a kérdésben is megfogalmazott, hogy van az, hogy van egy állami televízió, és nincs a másik oldalon, miközben maga a hírszolgáltatás funkciója kérdőjeleződik meg, ha ez a kérdés egyáltalán felmerül, hiszen a hírszolgáltatásnak elfogulatlannak, pártatlannak, tárgyilagosnak, tényszerűnek kellene lennie. Tehát, hogyha már fölmerül ez a kérdés, akkor ott már baj van. Már van az egész médiarendszer.
0: De a hallgatónak igaza volt, ne fölmerül nem, a kérdés.
1: Azért mondtam, hogy abszolút életszerű a kérdés, csak nagyon nem lehet jogi eszközökkel
0: megragadni.
1: Igen.

0: Én a pozitív és a negatív hírek súlyáról, arányáról szeretnék csak egy kérdést felrakni. Én ugye azért nem nincsen már előfizetésem sajnos tévére, mert egyszerűen nem voltam hajlandó folyamatosan nézni azt, hogy csak negatív dolgok történnek a világban, holott én úgy veszem észre, hogy rengeteg pozitív dolog történik, és hogy ez honnan jön ez, hogy inkább negatív hangvétel, vagy negatív eseményekről szóló hírek vannak inkább a hírműsorokban, hogy az emberek igénylik ezt, vagy a híralkotók, mármint hogy a hírírók, meg a média szereplők gondolták azt, hogy ez az, amit inkább ráharapnak az emberek, és inkább ezt adjuk le.
1: Ez egy tök jó kérdés egyébként, mert ugye sehol nincsen leírva egyfajta szabály arra, hogy néz ki egy híradó, csak így a fejünkben létezik egy ilyen, és olyan jó azokat megszegni. Tehát amikor így a szerkesztők egymás között vitatkoznak, hogy de hát mindnyájan tudjuk, hogy ez a hírsorrend például, és akkor a másik visszakérdez, hogy honnan is tudjuk, hogy ez a hír, miért nem fordítva van a hír, miért a parlament az első, nem pedig az, hogy változnak a gyes szabályai. Sokkal több nőt érint a gyes szabályainak a változása, mint hogy két parlamenti politikus összevezet. Úgyhogy ez egy érdekes kérdés, amit föltett. De ugye a közhelyes válasz erre az, hogy nem az a hír, hogy a postást megharapta a kutya, hanem fordítva. De
2: hölgyek, mennünk kell. Egy gyors szokásomhoz híven egy gyors idézettel zárom. Mint a meleg tenyérben azonnal elolvadó hópihe, a hír is csak akkor számít igazán, amikor először találkozunk vele. Hölgyek, köszönjük, hogy itt voltatok. Át kell adjuk a helyet a másik csapatnak. Nagyon sok kérdés bennünk maradt.
0: Köszönjük.
2: Legyen jó hétvégétek.
0: Jó. Szép mindennapotok.
2: Köszönjük.
3: Sziasztok.
2: Sziasztok.
4: Mert mi lesz ezután?
5: Kert akarom.
6: Jó.
5: Kert akarom.
7: Sanyi, Atesz és Varek.
5: Kert akarom. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap aktívoson.
8: Kettős vállalkozás.
5: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
9: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
5: Régi könyvek életre kelnek.
10: Nem értem.
5: Hallgass.
11: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
7: Tilos Rádió?
5: Jó.
3: Ez nagyon jó.
7: FM 90.3, hallgass.
5: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

0: Ha ez a lemez jó szórakozást nyújtott önöknek, hallgassák meg sztereofonikus lemezen.
1: Derék hangyája. Önök is beszoktak spájzolni. Jó, az ember bebiztosítja magát, nem igaz? Na hát, a vállalatoknál ezt hívják készletnek. Ennek egyik része nyersanyag és félkész termék, másik része eladatlan és eladhatatlan. Hát, ami azt illeti, a mi vállalataink alaposan bespájzolta. Készleteink ugyanis a 10 év előtti 173 milliárd forintról 375 milliárdra ugrottak. Hogy lehetne ettől a mérhetetlen sok készlettől megszabadulni? Ebből a 375 milliárdból legalább 100 milliárd felesleges, az biztos. Na, lássuk csak, azt mondja, hogy 100 milliárd osztva 10 millióval, az fejenként 10 ezer forint. Ha mondjuk minden magyar kivisz nyugatra ennyi árut és eladja dollárért, az fejenként 500 dollár. Összesen 5 milliárd dollár. Isten bizony nem jönne rosszul. Eltűnne a készlet is, meg az adósság is. Na hát akkor elmondom, hogy képzeljük el a megvalósítását. Először is módosítjuk az új útlevél módosítást. Felolvasom. A magyar turisták eddig 4000 forint összértékű árut hozhattak be, ezentúl 10000 forint összértékű árut kötelesek kivinni. Az áruhoz csatolni kell a KERMI használhatatlansági bizonyítványát. A kivitt magyar termékeket dollárért kötelesek eladni. Aki dollár helyett készletet hoz haza, 24 órán belül kiutasítandó a Magyar Népköztársaság területén. Mindenki köteles 3 havonta nyugatra utazni. A kivitt készlet művészi reprodukciókra is elcserélhető, amennyiben azok George Washington képmását ábrázolja. Aki határidő után hoz haza pénzt, 500 dollár alatt disszidens, 500 dollár felett távolba szakadt hazánk fia. Aki hazaszökött turistát rejteget, plusz kiutazással büntetett. A meghívó levelet az alábbi példa alapján kell megszövegezni. Én XY Clevelandi lakos vállalom, hogy hozzám látogató nénikémtől megveszek egy, azaz egy darab buksi típusú gőzgépet. Nyersanyagszegény ország lévén az alábbi termékeket lehet vámmentesen behozni. Bécsi föld, Federweiss, Stibium, cink, tank. Rakétaelhárító rendszereket elhárító rakétaelhárító rendszer. Az újságok hamarosan megtelnek az új szenzációkkal. Népszabadság. Elfogták a vámosok vámszedőjét. Hiátszva az elvtársak éberségét, üres kézzel akart az országból távozni. De hős határőreink megtöltötték a bőröngyét. Hétfői hírek. Semmit sem találtak az autókárpit mögött. A visszaeső ibusz csoportot 8 hónapos spanyol útra ítélték. Le Monde. Álarcos magyar turisták elraboltak egy nagy kereskedőt. Kivégzéssel fenyegetik, amennyiben nem vesz azonnal 1000 párat a fejükön lévő harisnyából. Szabad Európa. Kedves édesanyám. Itt ülök a lágerben. Két hajdúsági mosógéppel. Azonnal küldjél vizet, hogy legalább a zoknimat ki tudjam mosni. De gyorsan, nehogy végső elkeseredésebben dolgozni kezdje. Na hát, így valahogy egy időre talán el lehetne tüntetni a felesleges készletet, meg az adósságot is. De azért nem ez az igazi megoldás, nem tudják mi? Ha a vállalataink zöme olyan világszínvonalon dolgozik a jövőben, hogy néhány év múlva a Foggyem felvásárolja a Grundig összes részvényét, a francia partokat az Áfor tankhajója szennyezi, a Coca-Cola Company pedig kénytelen lesz beolvadni a Szobi Szörp családba.

Családi Együttműködési és Kölcsönös Segítségnyújtási Egyezmény aláírására. Az egyezmény tartalmából. A magas felek megállapodnak abban, hogy ezentúl a békés egymás mellett élés szellemében élnek a magyarok a magyarokkal. Erre kötelezi mindkét felet a közös ezer éves történelmi múlt, az örök, megbonthatatlan magyar-magyar barátság. Megállapodás született arra nézve, hogy a jövőben az Országos Nyugdíjintézet patronálja a KISZ-t. A nyugdíjasok felemelik a dolgozó KISZ-tagok zseppénzét. Postai egyezmény. A magas felek megállapodnak abban, hogy ezentúl közvetlenül lehet tárcsázni Budapestről Budapestre. Magyar-magyar kulturális egyezmény. Ezentúl magyar színészek is szerepelhetnek a filmgyárban. A hivatalos tárgyalások befejeztével az elnöki tanács elnöke jövőre is meghívta Magyarországra az elnöki tanács elnökét. Ezután talpig fellobogozott úttörők sorfala között a Ferihegyi repülőtérre hajtatott, ahol lelkes, hosszantartó köd fogadta. A búcsú beszédek elhangzása után mindketten felszálltak. A parlament fölött átrepülve Losonczy elvtárs táviratban üdvözölte a magyar államfőt, majd az ezüst gépmadár újabb egyezmények felé vette útját. Jó utat, elnök!

0: Magyarország hadüzenete az Egyesült Államokkal szemben a következőképpen zajlott le.
1: 1941.
0: A magyar követ felment Washingtonban az amerikai külügyminiszterhez.
2: Külügyminiszter úr?
3: Igen.
2: Magyarország ezennel hadi állapotban valónak tekinti magát az Egyesült Államokkal.
3: Tudomásul vettem. Önök köztársaság vagy királyság?
2: Mi királyság vagyunk.
3: Van önöknek királyuk?
2: Nincs. Tengernagyunk van.
3: Van önöknek tengerük?
2: Nincs.
3: Mijük van?
2: Területi követeléseink.
3: Kivel szemben?
2: Csehszlovákiával szemben? Romániával szemben? Jugoszláviával szemben?
3: Ezekkel az államokkal önök hadi állapotban vannak?
2: Nem kérem, szövetségesek vagyunk.

0: Legbandikám.
1: Magyarok istene, kérünk bízó hittel, hős honvédeinket harcukban segítsen, vezéreljed őket győzelmesen vissza, édes szép hazánkba, Magyarországba.

Őröndös ödön, külkereskedő nyilatkozat. Az általam vezetett külkereskedelmi delegáció tegnap érkezett vissza Észak-Hadovából, ahol rendkívül előnyös megállapodást kötöttünk a hadovákkal. Sikerült eladni nekik 500 ezer kárti törpét. Kevesen tudják, hogy a magyar kárti törpe iránt főleg a gyengén fejlett törpe államok tanúsítanak óriási érdeklődést. A magyar kárti törpe ugyanis elűzi a rossz szellemeket a háztól, és azért versenyképesebb a nyugati kárti törpénél. Azon kívül a magyar kárti törpe a legmagosabb kárti törpe. Együtt nő az életszínvonállal. Ennek köszönhető, hogy amíg a múltban csak térdig érő kárti törpék témperegtek körülöttünk, ma tele van a város másfél méteres pufó kárti törpék. Örömmel közölhetem, hogy hazánkban az egyfájra eső kárti törpe termelés volumene 40%-kal nagyobb, mint a háború előtti legutolsó béke évben volt. A magyar kárti törpe azóta elérte a világszínvonalat. És nem győzünk belőle öleget gyártani. Elmúltak már azok az idők, amikor valutáért köllött külföldről behoznunk csenevész kárti törpéket. A nagy szakállú törpék ma már ott töpörödnek a családi házak nyitott kapuj mellett, mert náluk a kis emberek előtt nyitva áll minden kapu. Főleg a nők kedvellik a kerti törpét. Mert keveset fogyaszt és kis helyen efér. Fejlett kárti törpeiparunk ma már a legkényesebb ízlésű vásárlók igényeit is ki tudja elégíteni. Ízelítőül nehány példát a gazdag választékból. Kapható kárti törpe gipszből, viaszból, csokoládéból, fagyjúból, karrarai márványból és tehéntúróból. Divatos az asztali törpe, vitrin törpe, sublót törpe, kredenc törpe, kerti törpe, mint állólámpa, kerti törpe, mint ülőmécses, valamint álmos törpe, virgonc törpe, cvídár törpe, kaján törpe, kujon törpe, beat törpe, szex törpe, nappali törpe és törpe éjjeli. A hadovákkal kötött kétoldalú megállapodás értelmében az 500 ezer darab kerti törpéért 5000 kiló szárított sampucnit kapunk, amelynek vitamin tartalma olyan magos, hogy csak székre fölállva lehet elérni. Elutazásunk előtt delegációnk tiszteletére a hadovák kárti ünnepét rendeztek a Bucece partján. Felejthetetlen élmény volt számunkra, amint a füllett éjszakában a nagykövetség tagjaival együtt ott ültünk a Bucece partján, és hallgattuk a hadovákat. Egészen otthon éreztük magunkat.

0: Kedves hallgatóink! Most zenei életünk nagy öregje, a kimagaslóan tehetséges, mélyhegedős Gejza zenetudós. Tart előadást önöknek az egyik legrégibb hangszer, a macera eredetén.
1: A maceát, ezt a különös hangú keleti hangszert, a magyar származású nagy utazó, Markovics Markó Póló fedezte fel az emberiség számára, aki 1271-ben az egyik elég távol keleti utazása során eljutott a Picejék földjére, ahol megismerkedett a maceával. Egy belülfényes este, miközben szerény vacsoráját fogyasztotta, zebra szalonnát lótusz pogácsával. Egy fice lépett a kunyhajába, kezében egy szerkentyűvel, amelynek kulbliát eszelős örömmel tekelte. Olyan hangokat csalt ki belőle, melyek hallatára Markovics úgy érezte magát, mintha az agyát smiglizték volna. Tekerés közben a fice kérdéseket intézett hozzá, anyja neve meddig marad, minek jött? Ez volt az ős macea. Jobban szemügyre véve a különös vercájgot, Markovics megállapította, hogy a Picejék maceája olyasmi, mint a matyóka indiánok pucerája. Csak a hangja valamivel kellemetlenebb. Azt is megfigyelte, hogy minden Picejének saját maceája van, amit állandóan magával hald, és amint egy kis lélegzethez jut, elkezd vele maceálni. Újabban felszínre került régészeti leletekből azonban kiderült, hogy nem csak a Picejék, hanem már a honfoglaló magyarok is ismerték a maceát. Megdönthetetlen bizonyítékaink vannak arra nézve, hogy a Kelet Lebédiában állomásozó sátoros alakulatok egyesített főparancsnoksága által rendezett az Isten kardja fedő nevű hadgyakorlaton. Egy 90 tagú macea együttes játszotta a szebbnél szebb szittya indulókat. Akadtak a seregben olyan harcosok, akik nyereg alatt is tudtak maceálni. A leghíresebb magyar maceás, Váter Popelka, kéregető barát, a macea kedvét hagyott fel a barátsággal. És teljesen a maceának szentelte életét. A maceás fráte olyan művészi tökélye fejlesztette a maceálást, hogy egyszer meghívták őt a Buznyákok vendégmaceára. A Buznyák trónon abban az időben a könnyű műfajt felettébb kedvelő Nehéz Izabella üldögél, aki előre haladott kora ellenére még nem ismerte a maceát. Tüstént udvarába hívatta Fráter Popelkát, és neki szegezte a kérdést, van-e kedved maceálni, fráter? Milyen Popelka olyan szívettépően kezdett el maceálni, hogy őkre belopta magát Nehéz Izabellába. Ott is maradt az udvarnál. Holt a napjáig. Úgy érte őt a halál maceálás közben. Amikor eltemették, Buznyák szokás szerint melléje tették elnyűjt maceáját, hogy ne tudjon többé senkit maceálni. Nehéz Izabella még sokáig kiállt hozzá, óákig üldögélt az egyre jobban besüppedő síron, és nagy megbecsüléssel gondolt Fráter Popelkára, aki maceájával elmélyítette a magyar Buznyák barátságát. Nem árt tudni, hogy a maceák mérete országonként változik, az angolok és a franciák a kis maceát. Little maceration. Illetve petit macer. Míg a nyugatnémet ajkúak a nagy maceát, macea grosst kultiválják. Ennek a csodálatos hangszernek a segítségével bámulatos eredményeket érhetünk el. Ha szívós kitartással naponta rendszeresen 3-4 órát maceálunk, néhány hónap leforgás alatt bárkit küldözhetünk fel a világból. Jó példa erre a televízió, amelynek éjszakai filmelőadásai előtt, amikor a képernyőn megjelenik a nemes vonású arcél, egy ország melléből szakad fel a sóhaj, kezdődik a macea.

0: szeretnénk bővíteni. Rendelésre dolgozunk, amit a kedves vendég rendel. Fognak látni két zsánerképet, két különféle igazgató szerepében Koltai fog fellépni, én pedig majd a szakszervezeti bizalmit fogom játszani. Kérelmezni fogok Koltai nálam. És kérem, önök mind, gondolom, szervezett dolgozók, szakszervezetileg. Mire gondoltak? Hogy legyen kedvesek, mondjanak nekem témákat, amikkel én odafordulnék a Koltaihoz. Tessék? Béremelés egyszer. Hát ez, de lehet faramucibb dolgokat is. Üdülés. Hol tetszik, hol szeretne üdülni? Hol?
1: Én szeretem.
0: Hol?
1: Még soha nem
0: üdültem. Még soha nem üdültem? Hát ebben az ügyben fogok. Szólni kérem. Tessék, tessék, még lehet szólni. Munkahelyi demokrácia. Munkahelyi demo, majd én beolvasok ezeket. Igen? Tessék, még lehet. Bölcsöde kitüntetés. Ugyanaz, mindegy. Valakit vagy kiküldenek, vagy kitüntetnek. Abban ott lehetett vakartani. Nőpolitika. Kérem szépen, ebben már Gáspár Sándorhoz is elmentnék.

0: Szervusz, Koltai Eltárs. Kérlek szépen, több kérdésben jöttem hozzád.
1: Próbáld úgy egyenként, jó?
0: Jó, hát egyenként itt fölvetődött.
1: Már hogy ne hirtelen, tudod, mert tudod, ismerlek téged, hogy te jössz, tudod, és akkor elém teszed. Most hát nézd meg, hogy mi van előttem amúgy is, tudod? Itt balra is papír, jobbra is papír, és akkor te itt lengeted nekem, tudod? Hogy...
0: Kocsás, meg a dolgozók...
1: Mikor nekem is egy munkaidőm van, tudod, és akkor itt próbálsz, hogy én itt írjam alá, hogy megmondjam, tudod? Akkor mondjad, jó?
0: De nem tudjuk kifizetni azt a bért, amit viszont te már aláírtál, itt a papír, parancsolj.
1: Most újabb papírokat itt lengetsz, tudod, ahelyett, hogy az idő, ami itt telik, és rengeteg dolgod lenne talán neked is, legalábbis még úgy tudom, hogy te itt a vállalaton belül még így...
0: Bocsáss meg, ezt nem te írtad alá?
1: Mondjuk ez az én nevem van ideírva, de nem egyértelmű. Egyáltalán mikor írtam én ezt alá?
0: Tegnap. Kérlek, a dolgozók részéről éppen most ütöttem be, béremelés. Itt van például a Pomacsek elvtársnak a béremelési kérelme, ami most már nagyon...
1: Tudod, jó lenne, ha nem részleteznéd ki a Pomacsek elvtársra, hanem próbálnád az egészet egybe, tudod? Mert nagyon megálltál itt a béremelésnek, tudod? Úgy tűnt, hogy mint hogyha te már nem is akarnál tovább, tudod? Hogy így, hogy a Pomacsek elvtárs, hát 4/4. Próbálj egy kicsit visszamenőlegesen, tudod? Jó. Örülnék.
0: Kérlek szépen, van egy dolgozónk, aki üdülni szeretne. Üdülni, mert nem volt még soha üdülni.
1: Vagy most és akkor a Pomacsek elvtársa, tudod, itten... Na most ez a legegyszerűbb, mert csak külföldre van helyünk, tudod? Így belföldileg én nem tudnék neked itt most mit mondani, de a Pomacsek elvtársra visszautalnék, amit mondtál.
0: Bocsánat, tudod, hogy... most fog nyugdíjba menni. Gondolom, hogy valamivel meg kellene nyomni egy kicsit azért.
1: Na most
0: hogy...
1: inkább a többit olvasd, jó?
0: Külföldi üdülésre.
1: Addig én tudok ezen elmélkedni, tudod, hogy...
0: Vannak itt hangok, amelyek a munkai demokráciának egy kiszélesítettebb formáit próbálnak forszírozni.
1: Na most én annak nagyon örülnék, tudod, ha itt úgy megpróbálnánk együtt, tudod, hogy nem csak én vagy te meg ők, hanem úgy együtt, hogy ki a maga kis posztján, hogy úgy hozzátenné, tudod, ennek örülnék. Azért mondom, hogy menj tovább, tudod?
0: Ne haragudj,
1: a... És tedd hozzá, hogy én... amit te gondolnál, tudod, én hagyom és engedem, sőt.
0: Üdülőt akkor hagyjam is, azt majd legközelebb.
1: Na most tudod, az üdülő, azt majd mindenképpen mondja, csak nem ott, tudod? Azt majd mindenképpen mondja.
0: A bölcsődének az egész födém szerkezete...
1: Na egyszerűen... most tudod, erről eszembe jut egy adivers. Nem tudom, hogy ismered így, ahogy állsz a papíroddal, tudod? Ez a kunfajta nagyszemű legény volt, tudod? Ínzottja sok-sok mail a vágynak. És a bölcsődére... Azért mondjad közben, mondjad, én átvenném, tudod, hogy...
0: Bölcső, hogy a bölcsőde födém szerkezete valamennyire...
1: Annak a legmesszebb menőki. A bölcsőde födém szerkezet nélkül félkar óriás, tudod? Nem is tudom, hogy lehetett elképzelni, hogy egy bölcsődét födém... Ezt te írtad alá?
0: Nem, ezt neked kéne aláírni, igazgatod.
1: Tudod, én nagyon szívesen aláírnám.
0: Itt a toll, parancsolj.
1: Ha most itt ezt a bölcsődét így véglegesen írjuk alá?
0: Bölcsődét, ha most aláírod, akkor még idén be tudják fejezni.
1: Akkor még idén be tudják fejezni, ugye? Na most tudod, én írnám. Én legszívesebben aláírnám. Mibe kerülne nekem? Itt van a kezemben, van tollunk, tudod? De most nézd meg azokat a papírokat, látod? Meg azokat.
0: Igen.
1: Menj át a másik szobába. Úgy, maradj ott, jó? Köszönöm.

0: másik.
1: Szervusz, igazgató elvtárs.
2: Azt!
0: Mi?
2: Mi?
0: Semmi, nem.
2: Ja, jó. Azt hittem, hogy...
0: Mi?
1: Szóval ezt a palicskó ügyet, ezt meg kell oldanunk.
2: Milyen ügyet?
1: Ezt a palicskó ügyet, ezt meg
2: kell... Mi az a palicskó? Hány óra?
1: 5 óra lesz, de a palicskó...
2: Lesz még csak?
1: Palicskó a főmérnökünk, el akar menni. Beadta a felmondó levelét, nem tudom, te tudsz-e róla, de...
2: El akar menni?
1: Igen, most már a technológia...
2: Hánykor?
1: Egy éve el akar menni, de ma már biztossá vált, mert beadta a felmondó levelét.
2: Felmond?
1: Nem tudtad?
2: Ki? Palicskó?
1: Palicskó.
2: Kár.
1: Hát persze, hogy kár, ő a főmérnök.
2: Ki a Palicskó? Lesz, Palicskó a főmérnök? De azt hittem, a személyzet is, nem viccel. Hát 4 éve abban vagyok, hogy ő a személyzet is. A múlt is nem volt a személyzet is, ne szórakozz. Palicskó főmérnök.
1: Bocsáss meg, a Palicskó...
2: De miért akar fölmondani? Mert a személyzet is valami zűr volt?
1: Volt. Nőpolitikailag, kérlek szépen, bizonyos pénzek nem lettek kifizetve, terhességi
2: segít. Nőpolitikai pénzek?
1: Igen.
2: Ne politizáljunk, most nem egy.
1: Ezen veszett össze a Palicskó meg a Béla jelte.
2: A nőpolitikán?
1: Nem. A nőpolitika az egész más, ott a terhességi
2: segít. Te neked nincs nővéred otthon?
1: Nekem van.
2: Tapó, indulj ki! Várj, a Palicskó, zárjuk le!
1: El fog menni, itt van a papírja, parancsik.
2: Aláírtam már?
1: Nem tudom, hát aláírod? Elmenjen most, amikor a termékszerkezetet...
2: Ne menjen el, ne menjen. De szedd össze magad, szedd össze magad! Ez nulla! Ez nulla, amit te csinálsz! Nulla!
1: Én? Mi közöm nekem hozzád? Bocsáss meg, én itt egy
2: szakmai... Hogy juntatnak odáig a dolgok, hogy a Palicskó el akar menni?
1: Hát azt a Palicskó...
2: A te égiszed alatt!
1: De a Palicskó ezt kérdezi tőlem.
2: Azt kérdezi, hogy el akar-e menni?
1: Nem, hogy hogy juthatnak a dolgok idáig?
2: A Palicskóhoz.
1: A Palicskóhoz jutnak a dolgok, azt kérdezi?
2: Na most mondd el normálisan az egészet. Tudod, szóval szemét. Ki akar elmenni?
1: Igazgató elvtárs, én akarok elmenni.
2: Na jó van, azért még... Még vidd ki a kávédat.

Apapám keveset keresett, sulimért eleget fizetett, hát korán dolgoztam én. Volt valaha a burzsli körül egy dohányka volt, benne egy öreg bácsi, akinek dohánya volt. Mert a hangom aránylag erős, lettem én a trafik felelős, nótává szállt a lizsén. Midőn napi két krajcárért,

0: jön a boldogság.
1: Nagy zenebona hív ide-oda, hol járok én, száz csuda-csoda furcsa palota bámul felém. Motoros robogón gyerekül, repülők sora körbe röpül a régi Wurzli helyén. Ott, hol az öreg Helfgott fotója következett, villan a neon fényképészeti szövetkezet.

hiszen füstölve olcsóbb az élet. Cigarett, cigarett, aki rágyújt, az nem kér ebédet. Cigarett, cigarett, én már lassan egy fél éve égek, míg a füst

0: hallotta. Egy gyémánt kemén szikrázó vers sorokra. Csak arra, csak arra, csak arra, hogy a pénz enyém legyen. Mind kigyókat bűvöltem, valutákat, és mondhatom, hogy sehol sem utáltak. Az élet, az élet, az élet az az én művészetem. Daloltam én is ifjan sepedve, a verseket a nő semmibe vette, s akármit írtam, azt felelte. Nem.
1: Nem.
0: Nem. Nem. De vacsorára persze még hitelbe, elhívtam egy előkelő hotelbe,

sültem fel én Petrarkát követve, jobban bevált Casanova receptje. Az élet, az élet az az én művészetem. S később az volt az én mester szonettem, a 14 bankárt lóvá tehettem. Csak sportból, csak sportból, csak sportból és csak úgy mellékesen. Minek nekem az új homályú líra, ha szertettek egy új hamis papírra. Az élet, az élet, az élet az az én művészetem. S ha ebből mész, mit ebből szereztem, s egy nőre költöm el, eszeveszetten. Költő vagyok, és magam is elhiszem, elhiszem. Megtanultam a pénzt semmibe venni, s megtanultam a linkséget szeretni.

0: az etikett mire tanít az etikett? Hát arra, hogy bármi is adódik, a halat késsel sose edd. De arról megfeledkezett az etikett, mi illendőbb az emberüléshez, ágyú, gáz vagy bajonett? Ó, etikett, csak a halottak tudnak illemet. Az etikett, mire tanít az etikett? Hát arra, hogy úri társaságban a hölgyeknek csókolj kezet. De arról megfeledkezett az etikett, hogyan tisztelj gyerekes anyákat, ha rájuk dől az emelet. Ó, etikett, csak a halottak tudnak illemet. Az etikett, mire tanít az etikett, hogy mikor húzd fel a lakcipődet, vagy antilop betéteset. De arról megfeledkezett az etikett, hogy akkor mit is szokás viselni, ha mindkét lábad elveszett. Ó, etikett, csak a halottak tudnak illemet.
1: A 920-as évek után forgassuk kicsit idébb az időkerekét. A félig meddig klasszikus operett melódiák után szeretném felidézni a 30-as évek könnyű zeneszerzőjét, Markus Alfredot, a régi Royal Orpheum karmesterét. Az egyetlen karmestert, aki kalapban dirigált. Igaz, hogy csak egy hónapig, és annak is megvolt az oka. Ugyanis a Royal Orpheumban artisták is felléptek, és az egyik műsor attrakciója a Billy nevű csimpánz volt. Amikor a próbán Billy idomítója meglátta a zenekar élén Markus Alfredot, felsóhajtott. Jaj, ebből baj lesz. Ugyanis Billy nem bírta a kopasz embereket, és Markus Alfred bizony kopasz volt. Hogy az idomító nem véletlenül aggodalmaskodott, az kiderült abból, hogy a premiéren Billy hatalmas lendülettel átugrott a Rivaldát, és ráült a dirigáló Markus fejére, ahol is nagy vidáman ütötte a taktust. A rémült Markus a további előadásokon nyúlszőr kalapját füléig húzva dirigálta a műsort, már csak azért is, mert, mint mondotta, ez a majom kiverte volna a fejemből a melódiákat. Szerencsére Markusnak maradt melódiája elég. Mint azt gondolom, a most következőkből is kiderült.

barátom, ki azt mondod, ismersz engem, nézd meg szobámat, nincsenek benne díszek, miket magam választottam. Nyisd ki szekrényemet, benn semmi jellemzőt sem találsz. Kedvesem és kutyám ismeri simogatásom, de engem egyik sem ismer. Ócska hangszerem rég megszokta kezem dombját, völgyét, de ő sem tud mesélni rólam. Pedig nem rejtőzöm, csak igazában nem vagyok. Cselekszem és szenvedek, mint a többi. De legbensőbb mi voltam, maga a nem lét. Barátom, nincs semmi titkom. Átlátszó vagyok, mint az üveg. Épp ezért miként képzelheted, hogy te látsz engem?

Ne hidd, ne hidd, ami igaz, ami kegyetlen, ami gaz, mi ocsmány és alávaló, ne hidd, ne hidd, ami való. Hazugság, amit a lap ír, félrebeszél az a papír, meredt szemekkel, aki súg, az mind gyalázatos hazug. Ugratnak, játszanak veled, nem lehet az, hogy képzeled, nem hiheted, ha van hited, gazember vagy, ha elhiszed. Ne hidd el, ne hidd el, mi gaz, ordíts az égre, nem igaz. Szeme közé kacagj neki, ki a borzasztót hirdeti. Hátrálj, zárkózz el, menekülj. Vigyázz, ne süllyedj, el ne zűj. Vigyázz, a szenny meg ne egyen, ne rothagyj itt elevenen. Hallod? Ne hidd, mi rút, mi vad, mi undort és gyötrelmet ad. A fényképed, meg a tavasz, s az igazság, az az igaz. Csak ami szép, jó, mindig az, mit álmodtál, az az igaz. Mi nem divat, mi nem haló, az, ami örökké való. Csak a kedvesség, az öröm, a pardon, meg a köszönöm, a gyöngétség, a figyelem, csak az az igaz idelen. Csak a segítség, a vigasz. A barátság az az igaz, csak az a gyémánt szeretet, mi a szívekre veretett. Beléd döfték a kést, ne hidd, kiszaggathatják beleid, még lélegzel, s eszmél agyad, a bűnt tagad, tagad, tagad. Megmarkolom két válladat, szemembe néz, ne hadd magad, tiszta maradj, maradj szabad, ne bukj el, meg ne add magad. Légy tiszta, hős légy. Légy erős, holtrészeg légy, légy eszelős, a földre felhőkből tekints. Te légy az Isten, hogyha nincs.

0: van éri. Teres hajjal, újra itt állunk megkövülten, az öreg almát, el kis honkajtársai. Az élet, az iskola. Mondta Jimmy Szárvis zsenyikünk, kocsok bandájából, és le is verték emiatt a vörös. Tanártársaim, diákok, eltársak, polgártársak, kapőrök. Idén először nyílik fel volt, hogy egy diákunk a tanév folyamán a Balamal szigetére látogasson a teljes tanári kar felügyeletében. Ez számunkra is új feladat, mert ez a kedves szülők megértő támogatását kér. Parajzos Teréz, Egri Veronika, Mihalovics Tünde, Gázdokár Henriette, hormonzavar miatt igazoltan támogatott. Mint köztudott, tavaly megnyílt nehéz előállító szakkörünkben, négy diákunk robbant fel, én a szakkör folytatja munkáját, megfelelő számú jelentkező esetén. Utalok itt a kis Sipos Pistikére, aki már örökre kisibarra. Márvány táblás helyett a főbejáratán helyeztük el, bizonyos akadályokba kutunk. Aki az 1903-1911-es tanévben a tollas tanár úr esetét elvitte, ez év október 1-ig haladéktan szolgáltatta visz. Tisztelt szülők, kedves tanárok, gyermeke! Csak közösen szépíthetünk eredményeinket, csak egyenként szabadállatjuk azokat. Új tanév, új reform, új egyenköben, új fagylatvérjel. Iskolás új címerének a megtervezésében is minden új diákunk részt vehet. Az első pénzesdíjra javasoljuk, mezőben, látmetszek, kilos halabásromtar, egy nagyméretű kilos szerencseket. A második és harmadik díjakra más nyelvi laboratóriumunk új igenakozással bővült. Szó van a páros multidő folyamatos elcserélés. A minisztérium rendelete szerint november 15-től kötelező válik iskolánkban a szélanásba. Január 2-től kapható sertéstagadó. Egyes városban a Bürlovics Kovács kivéreket jelent. Végül megkívánom említeni, már nem látható, iskolánk tavaly jó élet állat gyarapodott, ezt a fát évedésből hodítva ültettünk. Így idén nem csak ez, de minden egyéni kezdeményezés gyökerestő idén. Megfigyeltem, hogy az államcsínyek növekednek a világban, úgy csökkenek nálunk a diákcsínyek. Diák mozgalmak is inkább csak az egyetemeken fordulnak elő, és nyugaton. Nálunk csak diák parlamentek vannak. Édesapám még meséltek arról, hogy mint úttörők, mikor cserkészkedni mentek, nyáron az iskolával a sátorból kilógó lábujjak közé égő cipőpertétek. Mert a nagybátyám is meséltett arról, hogy a tanárok teljes üvegébe döglött egeret keveredtek. És a légió mind halálikban, nyilasmisi pakjából böszörményi, a kollégiumban még suvickot ehetett. És abban az iskolában, amire a Karinti Frigyes emlékezik, még felrajzolhatták a táblára Kökörcsin tanár urat, alsó nadrágban egy üveg Zaherlinnel, ahogy jelentést ez az osztály magaviseletéről első Ferenc Józsefnek. De próbálnám én ezt megtenni egy mai tanárra. És a mostani Ferenc Józsefnek. Nem csak a diák csínyek, egyre kevesebbek a tanár egyéniségek is. Hát kérem szépen ez az első nincs idő időben látkozásba. Megjelent a nyelvészeti kézitáska, ami nálam kötelező. Kérem, maguk még így is velem jártak a legjobban. De a Marcinkó tanárnamok nem tudják megcsinálni történelemből, amit a Draskovics Emmánál földrajzból. Ott maguk hiába is adják be időbe a dolgozatot, az már a Marcinkónál olyan később. A Draskovics Emmánál meg csak kétfajta diák van, a többi akár be se járja. A jávorandornál meg csak rontani lehet, és rég rossz, ha valaki egyessel kezd. Talán a sáros pataki tanárúra jártak volna még nálam is jobban, de az én vagyok. Nálam egy a lényeg, ön is mehet, és ön lett tisztaság. Mert akinek a füle átolhozott, annak én a kömmére nézek. Akinek meg a térdepe zúros, annak a fejébe sincs a rendben minden. Viszont aki veszi a fáradtságot, és jó alaposan lesúrolja magát, annak nincs ideje az órádra készülni. És aztán vöptök kiszúrban, csak hogy a tudás én nálam másodlagos. Én csak a diákoktól követelem meg. Kúnynevem csúnyú, becenevem tökölgyű, de szoktak kúgolni szalonatékoldák is. Fizetés van. Elmaztam magam körül már mindenkit, csak egy miskávon kamacska magad meg mellettem, arra szoktam néha rájeszteni. De a paukát sem oszítja, mert fél, hogy év végén meg. No.
1: Kedves anyukával és apukával vitába bocsátkozni, mert én is gyakorló anyuka vagyok. Akinek éppen most van a szülő érdekezetem egy másik iskolában, a gyerekem a tanára. Eltartani a fős anya, neki egy harmadik helyre kell rohanni a szülő érdekezetem. És az ottani iskolában az anyukat, ottani kedves szülő problémáit meghallgatna, hát egy szóval semmi értelme sem nem, hogy szülő érdekezetem van. Kedves anyukát, apukát, akkor csak annyit, hogy ha jól emlékszem, nem először találkozunk a kedves szülőkkel, gyerekekkel, mint az iskolában tartunk kapcsolatot. Bizonyos mértékig. Ugye, óhatatlan összefügg velük a szűk folyosók. Én most itt így fejből nem tudnám megmondani, melyik az osztályban az önök gyermekei járnak. És olyan tanítok én? Én csak mint osztályfőnök fogok a gyerekekről beszélni, aki közeled van hozzájuk. Itt a gyerekek mire, hogyan felelnek, se mi milyen osztályzók adunk és ugyan. Miért? Erre azt hiszem teljesen felesleges a válasz, amikor egy maránylag rövid átmeneti időről van csupán szó. Úgy szoktuk mondani, ez csak addig érdekes, ameddig a gyerekek iskolában

Kedves szülők! Akik még nem ismernek, én vagyok a Zsuzsa néni! Az igazga Bertának Zsuzsa! A Robert tanárnak Kelluska, mert rövid látó. Én szoktam a szülői munkaközösség nevében a tantestületbe keverni a... Támét! Már most szólnék a kedves szülőknek, hogy a cukort hogy jobban van. Kedves anyukák, apukák, idén is jön a egy-két szülő a tanulmányi kirándulások alapítva maradva. Szertát rendezni. Ez évjeli csillagturánk, a bükészaki nyúlványa, a nyárok mirsét, kandikáló részünyök, Szent Imre, aztán még az alkok, tajnapuszta, ott szoktuk megpihenni, farkasrögi temető, akkor a tutulyka völgyi barlangforrás, nyeregapáti csergőhársa, már be vagyunk az erdőbe, elemózsia hargán, aztán le a szabos mentén, vissza a tarisznyás szombatra, mert mindig ott felejti valaki a sátlat. Szóval adódik ide az a is munka. 32 ágyas szobáink vannak, emeletenként emeletes ágyakkal, 4-es, 3-as, 2-es, 6-os eternit becsavarató vas ágylábakkal, a 6-os ágylábak a sodrony középső részének lábba való fenntartására, mert a gyerekek nappal nem tartózkodhatnak a hálószobában, a hálót ugyanis elviszik a kísérleti tanhallgazdaság. Közös mosdóink vannak, erezett linolam, álmennyezett fali tükör igényelet, beépített hotelfotelek, gyerekek pusztításokat szoktak végezni, télen hideg, meleg, bolyó, hú. 23-áig faltól fali fal, mert éhesek a gyerekek. A jó szóra oktatjuk őket játszani és engedjük. Ifjúsági levéltáraink vannak heti kétszer ürítéssel, pubertáskori zavarok, széjjel ültetlek, fiam. Tréfás vetélkedők, első segélynyújtás asztal alatti pingpong, nagy lemez, lovas, lámpoltás, éjjeli műszak, szeszmérés reggel 9 óráig edzett ifjúságért, járőr versenyőrségi panaszok a nagykapinál 2, őrségváltás, mert nem csak a komszomol, az igazgató eltárs is lassan már 61 néhány éve. Tanár rendett az Özsémék szülő értekezletén, hogy nekem készakarva van vándorvesél. A környezetem az oka a szennyeződés. Én nem értem, hogy a tanárom mire akart ezen célozni, én tényleg csak a magam, mint az osztály legkisebbiktele nevében. De én nem állítottam, és hogyha nekem emiatt, és ezt nem fenyegetésként. Mert a senki sem vitathatja, és tanú sincs rá. Meg úgyis letagadom. Mert nem az én osztályfőnök jóra, hogy játsszuk itt a nagyfőnököt, mert én lehetek targiába és taglózva, de nem himpellé. És hiába, hogy minden csánén áll rajtam és zögykölődök, de mit csináljak, ha az őrület rendé fajul? Mert a hülyeség, ha nem is szilofonozik, foszforeszk hát. És most nem kis büszkeséggel, hadd említsek meg egy-két korábbi végzős növendékünket. Ebbe az iskolába jár Dézsmáért és Tizedért. Kutyabőrös, Csotkovácsi, Kolomposi Ignác, Vármegye Bugyellár is, Jobbágy Szaggató és Regruda. Iskolánkba végzett Mór Jakab,
48-as honvédtábor szernagy, a tiszaszombati áttörés értelmi szerzője, keresztülvivője és áldozata.

0: Jaj, de jó szám ez.
1: Ugye?
0: Remek, Muzsika. Remek. Szabad?
1: Nem táncolok, már évek óta.
0: Na, nem van nagy dolgod. Ide nézem, mert megtanítom, jó?
2: Aki él és mozog, az swinget jár, csupa tűz és lobogás minden pár, de is perdű, drágám, közelebb hár. Ha maradd azt a cicipiti csókosszát, ugye érzed a zene ritmusát, ahogy minden forcikád járja át, ez az új tánc könnyű, de csuda jó, csupa pályig és a szerelembe ringató. Mámorba táncba szédülünk, hisz úgy se szép most az életünk. Aki él és mozog, a swinget jár, csupa tűz és lobogás minden pár, te is perdű, drágám, közelebb hár, ha maradd azt a cicipiti csókosszát.

éjszakában vár ránk egy édes kis lokál, hol minden este hangon finom jazzben ritmusa száll. A pesgő gyakran durran, a szaxofon dalol, csak kedvünk majd kicsurran, míg a könnyű muzsika szól. Aki él és mozog, a swinget jár, csak a tűz és lobogás minden vár. De ismerni, drágám, közelebb áll, ha maradd azt az icipiti csókosszál. Ugye érzed az ene ritmusát, ahogy minden porcigát járja át. Ez új tánc könnyű, de csuda jó, csupa gáj és a szerelembe ringató.

0: Amor voltánc beszédülünk, hisz úgy se szép most az életünk. Aki? Ha marad, azt az icipiti csókosszád.
1: Hú, lányok, ilyen későn, ilyen durván. Fúj. Szerb Horváth Gyuri itt ül velem szembe. Tényleg, ez most már az a szerb, ez végig halálig fog tartani ez a szerb horvát? Tehát, hogy ebben is van a változás, mint a Jugoszlávia nevében.
2: Mindig van változás, köszöntöm a hallgatókat. Most az a változás, másik munkahelyemen, vagy az új munkahelyemen egyáltalán, hogy van. Ott kizárólag Horváth György név alatt futhatok, és a Szerb Horváth György az megmarad egy ilyen írói névnek, ami hát néha furcsa helyzeteket eredményez, mert hogyha írok valamit, természetesen Szerb Horváth György név alatt jegyzem, és
1: ketten vagytok most már? Azt mondod? A Horváth Györgyi, meg a Szerb
2: Horváth Györgyi? Veled igen. Szerb Horváth settenkedő, de nem. Azért ideig nem menjünk, hanem az egy ilyen furcsa rendszer. Például ahhoz, hogy te pontokat, most a Magyar Tudományos Akadémián dolgozom, a kisebbségkutató intézetben, és ott bármilyen fellépést, még akár ezt is elkönyvelhetném, mint hogy ez egy föllépés. Tehát, hogy én most én bejelentem, hogy azért, de mivel név szerint nem lehetek szerb horvát, ezért horvát vagyok, és így kell ott bejelölnöm. És az MTMT, vagy a Magyar Tudományos Művektára.hu néven, ha írjátok, akkor ott megtalálsz engem is, mint kvázi tudóst. Tehát ezt tényleg az idézőjelbe tenném, mert még nem doktoráltam, meg ez oké, hogy tudományos izéket írok, de ez nem tudom. Vagy tudomány, de nem úgy tudomány. Hanem majd, ha a Gyurika elvégzi a PhD-t, akkor azért. De akkor is Szerb Horváth fogom aláírni a magam, mert hogy egyszerűen ez, hát ahogy te is kitaláltad a neved, nem?
1: Hát meg az azért ez egy jó kérdés, amikor megkérdezték tőled, nem Jugoszláviában, hogy horvát, mi van, provokálsz?
2: Nem ezt a...
1: Nem így volt?
2: Én annak idején nem voltam szerb horvát, hanem ezt a
1: biztonság... Nem, a horvátra kérdezték.
2: A horvátra kérdezte meg a biztonság... Nem provokált, hanem beszervezett, hogy szervezem be a horvát katonákat, hogy... Tehát egyrészt vagy én szerezzek információkat, vagy esetleg átállnak-e az oldalunkra. Mert ugye kvázi én ott úgy eszel voltam. De szerintem ezt megírtam már százszor.
1: Igen, azért arra akartam utalni, van olyan, aki...
2: Igen, jó, hát a fiatalok.
1: Igen. A fiatalok, igen.
2: A fiatalok. Ezek számára nem ismerős, de ez azért. És hát ugye voltam itt 2 éve körülbelül.
3: Igen.
2: És örülök, hogy itt vagyok, de azóta, tehát örülök, hogy bekerültem az akadémiára, hogy így mondjam, ami, tehát nem vagyok munkanélkül. Ez egy nagyon fontos dolog, tehát, hogy...
1: Tudjuk.
3: Értjük mi is, igen, ez egy nagyon fontos dolog.
1: Hallgatói vagyunk, igen.
3: Ez ugye abban is fontos, hogy akkor van mit csinálod napközben.
1: Ez annyit jelent, hogy a
2: napközben, hát nem biztos, mert napközben itt nagyon jó főnökeim vannak például. És ez nem az olyan, hogy napközben dolgozom, mert ez egy akadémiai intézet. Tehát a dolgozás ez nem akkor működik, amikor te bemész,
1: bent vagy.
2: Nem, az egy hablaty, az egy értekezlet, meg egy hanem amikor hazamész, akkor fogod a vagy amikor kutatsz, vagy amikor kitaláljuk, hogy mit fogunk kutatni.
1: És meg életformád is tudósi életformává vált? Emiatt és ezáltal?
2: Nem teljesen, vagyis anyukám örülne neki.
1: Igen.
2: Tehát ez jó hangzama, na, tehát hogy a kisfiú tudós, tehát
1: de ez... levéltárban vagyok, anyu.
2: Anyu meg a vezék kutatók oszt. De ez jó, mert anyuk... Ezt elmondhatom, vagy nem mondhatom?
3: Elmondhatod.
1: Elmondhatod, de nem tudjuk, miről van szó, de elmondhatod.
3: Az a lényeg, hogy
2: elmondhatod. Hogy pár éve vettem anyukámnak egy laptopot. Ő egyébként a nagy rajongód, Bakácshoz volt kísérsem, ott is
1: te nem neki, az anyjának vagyok, érted? Ez a szomorú, hogy érted, nagyon fajta
2: az ilyen. Szerintem az még ugye a párodat is, ott ismerted meg a faluba, amikor beszélgettünk.
1: Igen, igen. Sok dolgot kiszerettünk, igen.
2: És anyukám azt hiszi, hogy hogy akkor van ez a laptop, a Skype,
1: igen.
2: A Facebook, és folyamatosan rajta vagyok. És én ugye ezek a tudományos intézetek úgy működnek, hogy megnéz kedden, meg csütörtökön. Tehát amikor értekezletek vannak, amíg a leghaszontalanabb dolog, mert folyton csak értekezzünk, meg megbeszéljük, hogy senki nem dolgozik semmit, meg elmenjük ebédelni. Ugye ez egy gyönyörű környezet, a vár.
3: Amúgy nagyon sokan, akik irodában dolgoznak, tehát ilyen bejárós helyre, mindenki azt mondja, hogy a megbeszélés a legértéktelenebb időintervallum a melóhelyen, mert hogy lényegében nem történik értelmi munka, de akkor te is ezt az eszmét
1: vallod. Hát
3: most... Ami igaz, semmire se jó.
2: Megbeszéljük azt, hogy mit fogjuk funkcionálni a következő egy, kettő, három évben. Tehát, hogy mit kell megérni, hol fogunk elutazni, kutatni, mit fogunk kutatni.
1: Miket kutatsz? Már egy
2: még anyámnál.
1: Ja, anyámnál. Igen, bocs.
2: És anyám ezt nagyon szereti, hogy kedden és csütörtökön beszámoljak arról, hogy mi történik az akadémián. Ugye? Ami egy természetesen fura dolog, hogy én elértem ezt a szintet. És
1: ahhoz képest, neked vagy a Makainak kellett tenni magyarságvizsgát? Te tettél magyarságvizsgát?
2: Hát én nem.
1: Te nem, akkor a Makai
2: de,
1: volt, igen.
2: De ő milyen?
1: Én csak gondold el, hát azért nagyon nevetséges és vicces volt. Valószínűleg százszor többet tudott, mint a kérdező. Én állampolgársági vagy valami, igen. Jó.
2: Na jó, de nem, de jó, én 18 év alatt kaptam meg a állampolgárságot.
1: Igen, 18 éves.
2: Hát az összejött, nem?
1: Uh-huh.
2: 18.
3: Szóval.
1: Holott,
2: hát addig jártam.
3: Csak a nagykorúságot megkapják ennyi idő alatt.
2: Igen.
1: Figyelj, valakinek nehezebb a mondják.
2: És hányszor kérdezték, hogy ki lehetnék itt is, ott is.
1: Igen, állandóan.
2: Mindig.
1: Akartak szervezni,
3: szóval.
2: De most, hogy van ez a civil foglalkozásom, hogy így ez nincs. Úgyhogy, és anyukám emiatt boldog, vagy nem, hát nem azt mondom, tehát, hogy legalább azt hiszi, hogy van egy normális állása.
1: Jó, de ne,
2: ez a világ legrosszabban fizetett állása.
1: Jó, de nem mondd meg neki. Tényleg az anyával kíméletes, hogy tudósnak lenni, hát igen, az ilyen halás széle.
2: Most is azt láttuk ki, hogy egyrészt lehet reklámot mondani?
1: Biztos, igen.
2: Vagy lesz itt honor? Nem lesz.
1: Mi? Pénz? Itt?
2: Így.
1: Nagyon jó volt, igen.
2: Akkor nézzük meg, hogy a Fonulba a február 16-án lesz egy nagy esemény, a vajdasági...
3: Hadd szakítsalak félbe, ezt bármit mondhat, csak előtte kell egy kis
1: mondatot mondani, mert 50 ezer főt van
3: megbüntetni. Hogy programajánló következik, ennyi.
1: Igen,
3: programajánló
1: következik,
2: itt
3: mondasz, amit akarsz, utána mondod, hogy ez
2: most
3: programajánló volt, és
2: vége. Tehát a Fonulban
1: mikor, mi van?
2: De várj, még nem mondtam, mert ez komolyan így van?
3: Igen. Nem szivatlak, tényleg.
2: Programajánló, megnézzük a fonul.hu-n 26-án lesz egy ilyen vajdasági est, az én monodrámámat is Bemutatják?
1: Igen?
2: És, igen.
1: Azt, amit már bemutattak szabad
2: vajdaságban? Amiből ilyen botrány, nem a botrány, stb. Uh-huh. És utána lesznek koncertek, és...
1: Mi a címe monodrámának?
2: Van valami bejelenteni valója? Uh-huh. Címe. Ez lesz ugye 26.
1: Kik adják elő?
2: Egy ember.
3: Hát monodrám.
1: Jó, hát figyelj.
2: Többen is. Felugrok néha. Bokácsot.
1: Színész?
2: De igen, egy színész adja elő. Képzel.
1: Jó, valaki a saját szövegét egyedül adja elő. Na hát van olyan szerző.
2: Jó, végülis ez stand-up comedy tulajdonképpen. Csak a hazamat.
1: Na. Na. Mit szeretnél? És mi lesz még? A darabod lesz?
2: Igen, utána lesz egy beszélgetés, és utána lesz több koncert, uh-huh. meg ilyen rendezvény. Azt hiszem, hogy 1000 forint, amivel megleptek, mert én azt hittem, hogy ez mind ingyenes lesz. Én az összes barátomat meghívtam. Hogy gyertek. És hát jó, hát látod, hogy még 1000 forintot.
1: Hát figyelj, azt talán még belefér, igen.
2: Bírná.
1: Hát nem is az, a szerb-horvát miatt, de az utána lévő koncertek miatt megéri, nem? A koncertek is benne vannak?
2: Benne, meg ott olyan nevek vannak, hogy szerintem celebritik is jönnek messze. Ja. Tehát...
3: kellő promó, igen, mindenki jöjjön.
2: Nem tudom.
1: Nem tudom, hogy tudják a hallgatók, a bátyát csinálja a folyamot, nem?
2: Nem, ő az igazgatója.
1: Ő az igazgatója.
2: De ez egy...
1: Nem az összefonódás, nepotizmust akarok beszélni, hanem hogy állati jó programot nyom. Beszéljünk. A fonó az egy állati jó, erős zenei, kulturális program. Igen, na, azt akarom mondani.
2: De beszéljünk őszintén.
1: Igen?
2: Mert semmi értelme így beszélni, hogy például a bátyám az tegnap előtt ilyet, amikor, hogy mi lesz ez Gyuri. Ő se tudta, hogy mi az.
1: A monodrámát?
2: Nem. Ő sem látta egyébként, uh-huh. mindegy, ami bőbotrága, nem, hanem ami szerintem úgy működik ez a manager project igen. világ, hogy rászervezik egymásra, és vannak emberek, most nem mondok egy nevet, aki ebből él. Uh-huh. És odahoz lesz a vajdasági programot, és ebből megél. Uh-huh. De ő meg a húga, a lánya, bocsánat,
1: nem tudjuk, ki van beszélni, mindegy.
2: Teljesen mindegy, most nem, meg nem is válaszkodni akarok, csak szeretem a jelenséget magát jelenteni, elmondani, hogy képzel azt, amikor, hogy nekem kell lefordítani mindent, nem kapok érte egy vasat, semmit nem kapok, de viszont az a cél, ami egy szép cél, hogy a Vajdaság és a Magyarország közeledjen. Hát, ezt érted.
3: Elég nagy fába
2: bátted el. De nem, mert volt korábban is, aztán de ez olyan, mint amikor, hogy közeljen egymáshoz Magyarország meg Oroszország.
1: Figyelj, Szerbia és Magyarország.
2: Na.
1: Történelmük azonossága és hasonlósága miatt. És képzeld, valamit azt gondolom, hogy ez soha nem fog megtörténni. Ez olyan érdekes.
2: Hát nem fog, hát miért kéne?
1: Valószínűleg annyira más kulturális lokuszban van az egyik és a másik, hogy nem fog soha. Figyelj, miért? Mert például amikor a Trianonról keseregnek a magyarok, azt a szerbeknek is érteniük kell, vagy fordítva.
2: De miért ez?
1: Mert ők is átérezték azt, hogy kinéztek az ablakon.
2: Hány uram? Fél 12.
1: Igen.
2: Nyáron itt lehet így szabadon beszélni, nem?
1: Lehet szabadon beszélni, igen. Ez nem, szabad ország nyugodtan.
2: Szabad ország.
1: Persze, de törődjük semmivel.
2: Várjuk Putyint.
1: Igen.
2: De megismerkedtem egy szebb hölgyem, aki 15 évvel fiatalabb, mint ilyen remek ember. Tehát így plusz szép. Vagy érted? Tehát, hogy így a mindenről el tudtunk beszélgetni, és kiderült az, hogy az apja szerb a rendőr. És kérdeztem, hogy mikor volt a falunkban rendőr. És valószínűleg akkor volt rendőr, amikor én megtámadtam a rendőrsöt. Mindegy száz
1: hát ember. Hát ez a nő nem jött össze neked oda.
2: Hát így nem.
1: Így nem, igen.
2: De nem miattam, hanem miattam.
1: Igen?
3: Te mondtál nemet?
1: Te voltál ideológiailag makacs?
2: Nem ideológiai, hanem egyszerűen belegondoltam, hogy, hogy ez mi.
3: Kellemetlen lenne a következő vasárnapi vacsora erre.
2: Hát igen, hát vagy a szombat este, vagy a karácsony, amit nem is akkor ünneplünk.
1: Hanem igen, nehezen lett volna ez egy hosszú távú kapcsolat. Jó, oké, lehet.
2: Igen. Miközben ő kezdett ki velem, és ami a legszörnyűbb, mert azt írtad a program, hogy Vajdaságról és Magyarországon fogunk beszélgetni, nem?
1: Hát igen.
2: Tehát nem rólam, de én nagyon sokat tudok.
3: Amiről akarsz igazából, tehát akarsz még ilyen csajokról mesélni,
2: hallgatok. De ez mind összefügg, hogy például az a hölgy is, másképp nem, tehát ez egy képzett több nyelven, angolul is beszél, tehát amióta azért fontos, több nyelven beszél nő, ott dolgozik.
1: Tehát nem egy vajdasági ribanc, mint amit a magyarok mondanak, a szerbek. A szerbek, azt az Ági mondta nekem, a vajdasági ribanc kifejezés az létezik.
2: Mi?
1: A szerbek használják a magyar csajokra.
2: De ez nem szerb csaj.
1: Tudom, mondom, hogy nem vajdasági ribanc ez a nem szép... Vicc volt, egy vicc, ami ilyen szerintem...
3: Egy vicc, ami
2: ezt így sem értem, köröljük, mert ezért büntet fog bennünket.
1: Jó.
2: Jó, de érted, hogy legalábbis te neked értened kell, hogy mennyi érzékeny téma ez. És ez a hölgy, mert tényleg így hölgy. Elmentünk színházba, ide-oda, amoda, tehát nem egy butaliba, tehát most senki
1: nem egy vajdasági ribanc.
2: Igen? De szebb. De már a de. És ő nekem elkezdett mesélni arról, hogy mi folyik a faluba. És kedve, tehát ismered a környéket, hiszen a kedvesedet ott jöttetek össze.
1: Azért úgy néz ránk, mint az atya,
3: a aki pupidom.
1: Igen, megáldja ezt a kapcsolatot, igen, folytatjuk.
2: Igen, mert én beszélgetem, ezt tudjátok?
1: Igen, valóban ezért.
3: Nem, de mondjuk ezt a mellékvágányt, ezt én szívesen meghallgatnám, hogy hol voltál.
2: Ez úgy volt, hogy meghívták a drága barátunkat, amikor még sztár volt, és nem...
1: Celeb
2: volt, és nem szalámi lopó. És... Tesco, vagy mi? Meghívták a falunkba, és akkor én beszélgettem vele, mint, és mi volt az? Ez pont így az egyetemista fiatalok számára szervezett akármi.
1: Rengeteg jó nő, gondolhatod.
3: Gond, egyetemisták, falunap, amit akarsz.
2: Na, hát nem falunap volt, hanem...
1: Falunap, érted? Mondja a csepeli lányban.
3: Jó, hát úgy gondolom, hogy falunap, hogy összetűnnek, esznek, isznek az emberek.
2: Nem. Oda az meghívásos volt, tehát neki meg...
1: De hagyjuk bár a szerelmet. Jó. Sokkal izgalmasabb a...
3: Igen.
2: Csak elmondom, akkor igen. A bakácsot is tegyük itt ki. Mint rende. Egy disznót az asztalra.
3: Vágjuk fel.
2: És volt egy hölgy, és az hölgy az nagyon kinézte magának őt, miközben én beszélgettem vele, és ez így volt.
1: Igen, így volt, és kézzel megvan a hangfelvétel, amikor kétszer beszól nekem.
2: Igen?
1: Igen, kézzel, és van felvételünk róla, mert valaki rögzítette magnóval, és fantasztikus az élet azóta, hogy gyermekeket is szült nekem, hogy... így előre hajolt, és mint minden szőke, ostoba, pszichológus nő föltette a kérdést, hogy ki vagy te?
2: Ezt kérdezte.
1: Ez volt, ezt a hülye kérdést tette fel. Erre mondom neki,
2: ez, hogy... Ez Szerbiába törünk, ez
1: vajdaság. Ez a vajdaság. Odafordultam, és van hangfelvétel.
2: De ez biztos megvan? Kérek.
1: A fűjészkez, most kitaláltam, és itt fél egykor kábít alakul.
2: Nem,
3: fél.
1: Mondom, hogy figyelj, ha ezt a kérdést meg akarod tudni, bele fogsz halni. Képzeld, ezt
3: ó, szép kis játék, szép játék.
1: Képzeld, első mondat a szép. Visszamegy a feje. Gondolom, törte a fejét a mondatokat. majd látom, már megint jön ki a feje, mert én a tudat alatti és a tudattalant rosszul használtam. Uh-huh. És akkor ne haragudj, de mi az, hogy tudat alatti? És akkor már éreztem tőled, hogy elszúrtam a dolgot, és akkor ráfordultam, és mondtam, tudod mi az? Az a tököm. És az, ez azért nagyon, a tudat alatt mi van? A tököd. Nagyon vicces, szellemes.
2: És ezt mondtad.
1: Képzeld, egy nyilvános tér beszélgetésben kettőnk között kialakult egy olyan kommunikáció, lablabdaha, állati boldog, és kézzel visszahallgatjuk. Tehát kézzel megvan az, amikor megszólítottuk
2: egymást.
1: Ágit kérd nekem, ne engem nyomasszál. De az igen.
3: Ez egy csaj őrzi, ezt persze nem sok bogács őrzi, meg éveken keresztül
2: ezt. A bogács az nem tudja internetre se használni.
1: De én akkor voltam először.
2: Na, térjük vissza a komoly témákhoz.
1: Igen, okay. A komoly témák. Figyelj, az, hogy a,
2: az a baj.
1: Történelem belejátszik a magánéletünkbe, vagy mire gondolsz? Átjött a Nagyihoz két srác, és csinált egy szekrényt.
2: Most nem tudom, hogy például ti együtt éltek, vagy hogy éltek együtt.
1: Normális, hol... rendesen.
2: Nem az, de helyileg.
1: Két országban élek most.
2: Két országban? Oké. Okay. De ugye van... Azért a beszélgetést ne vigyük el így teljesen magára.
1: Ő viszi el a fonalat, érteni az irányom, és azt ugye ne vigyük el. Bejön ki a Nagyihoz két fickó, és csinál egy szekrényt. Szép lassan kiderül, hogy ők az árkán tigrisei között dolgoztak, vagy nem dolgoztak, harcoltak. Uh-huh. Ott ülök vele szembe, és komolyan 2015-ben én már nem tudok ezzel már mit kezdeni. Tehát érted, mondod, hogy te a nőt nem bírtad megdugni, mert azért a rendőrös ostroma olyan beleégett a lelkedbe, másrészt pedig azt mondom neked, hogy
2: figyelj, azt mondtam, hogy nehéz,
1: tovább kell érni a történelemnek, most utáljam azt a két ácsot, vagy bútorasztalost azért, mert árkán katonája volt.
2: Legalábbis megkérdezett tőle, hogy ki volt. Vagy hogy mi volt az élete. Vagy hogy, bocsánat.
3: Mondjon.
2: Hogy például ennek a lánynak nem...
1: Igen.
2: Remélem nem bántom meg.
1: Nem bántottam, még szépen beszéltél róla.
2: A húga, az egy-két éve fiatal. Ő a most a szerbiai biztonsági szolgálatnak nem dolgozik, hanem az az iskola, nem tudom, hogy hívják ezt a... De az ugye ott tanul. Mit fog róla mérteni? Vagy ki számtalan szó ilyen hely ezekben
1: A Babics nője volt az a énekesnő?
2: Babics?
1: Vagy a Sesejnek volt a nője? Ha, van egy híres.
2: Na jó, csak ha még van 5 percünk, csak azért mondom, hogy beszéljünk egy röviden arról a problémáról, hogy miért menekülnek az emberek Koszovóról, miért van ez a probléma, miért van ez a konfliktus. Miért van az, hogy egyszerűen a kettős, az új törvény miatt, tehát hogy a kettős állampolgárság miatt, amiről ugye a magyar törvényhozás meghozta, miért lehet az, hogy te csak azt mondod, hogy magyar vagy, azt jövök. De úgy jövök, bazd meg, hogy jövök. Uh-huh. És ezt a... kiszívja azt meg. Ezt a magyarok az én falumban már nem látsz élő embert, mert mindenki elment Bécsbe, vagy dolgozni. Én támogatom
1: mindenki
2: azt.
1: Mindenki elment, tudom, én is látom, igen.
2: Én támogatom ezt a törvényt, én most nem akarom magamat igazolni, ott dolgoztam a Telki László intézetbe, mi ott kidolgozzuk ezeket a tanulmányokat, hogy melyik országban ezt hogy oldották.

0: Nyilván.
1: Mi a politika és a valóság? Én sokat veszekedek ám velük, mert egyre többet beszélgetek a vajdasági magyarokkal, és például miért vagy ostoba Gyurcsány Feri? Mert tényleg úgy csapódott le, és mindenki azt gondolja a vajdaságban, hogy az Orbán Viktor legalább állampolgárságot adott nekünk. Ez 117-szer hallott.
0: De ezt...
1: Fedi a tényeket,
0: hány percünk van? Hány percünk van?
1: Ne aggódjál, van 20 percünk.
0: Az igazság, hogy mi a Telki László intézetben, ami ugyanaz a csapat működik most a Magyar Tudományos Akadémia kisebbségkutatójában, tehát kb. Egy csapat vagyunk. Mi mindig végignéztük az országukat, a régiót, folyiratotban ezt megjelentettük, és mindenhol ez volt. Tehát ez nem egy magyar találmány, hogy a sajátjaiknak adtak egy ilyen lehetőséget. Nézd meg a lengyeleket.
1: Tudom,
0: a cseh...
1: ja. De én még egyet is értek vele, félre nehéz. Én egyet értek azzal.
0: A magyarok adtak utolsó.
1: Tudom.
0: Ezért van ez a problematika, hogy
1: egy gyurcsány... Azért mondtam, hogy ostoba a Gyurcsány, hogy nem lépett meg ilyen lépéseket.
0: Persze, én mondtam, hogy Gyurcsánynak személyesen, bazd meg a... Tudom, magyar narancs bulin mondtam neki, hogy add meg neki, nekünk azt...
1: Igen.
0: Azt hatalmon marad.
1: Igen.
0: Ezért, mint egy császár. Ő azt mondta, hogy nem.
1: Azt mondta, hogy nem. Mindig is azt mondta, hogy nem. Igen.
0: Mert utál bennünket, már valami fogalmam sincs miért.
2: De ezek a szavakkal mondta?
0: Nem így mondta, hát...
3: Persze, majd így belemondja.
0: Figyelj, ő két méter, én meg 160, hát nem is hallottam.
1: Nem utál, neki előtte nincsen szabad, előtte nincsenek képek, hogy mi az a...
0: Nem, ő nem értett a problémát, a rossz tanácsadói voltak rossz, azt mondta, hogy beszéljünk. Tehát nekem egy magyar narancs bulin volt egy ilyen 5 perc bezeg, pont a népszabadzás előtt, és azt mondta, hogy ő nem. Igen. De akkor még nem volt eldöntve, hogy nemet mondanak, vagy hogy igent. Én mondtam, hogy mondj igent, és megmented magad. Azt mondta, hogy igen. Tehát ez zavaros. És ugye most az a helyzet állt elő, hogy a valóságból, mivel megadták ezt a magyar állampolgárságot, mindenki menekül.
1: Igen.
0: És ezért van az, hogy a koszovóiak is megindultak, ott van a határon, több ezren. Ezt nem tudom, láttátok-e?
1: Képzeld, én amikor átlépem a határt, akár kocsival, akár vonattal, mindig látom. Tehát már azért nem olyan nagy a határ átkelő terület, ahol én átlépem a határt, de már jobbra-balra...
0: De én még soha nem látom, hogy én is...
1: Figyelj, most már látsz. 20-an szaladnak, ilyen, tényleg kicsit ilyen, van némi, én nem is tudom. Hát óhatatlanul ott laknak csomó ismerőseink, és állandóan belebotlanak a kisgyermekes családokba. És akkor nagyon sok szabadkai srác, mindennapos élménye, hogy ilyen menekülteket etet-itat. Magyarok
0: mondom, rendesek. Vajdaságban, hogy hol?
1: Szabadkán, a határnál.
0: De ezt tudod, hogy magyarországi élők még utálják őket.
1: Tudom, csak mondom, hogy úgy látom, tehát találkozom vele.
0: Például fölhívtak engem, hétfőn, hogy nyilatkozzak a Lázhín rádiónak, ami egy...
1: Jaj, a kedvencünk volt ott a főszerkesztő, a Gajdi Csotó. Úgy szerettük, de szegény már nincs ott. Igen.
0: De most...
4: saját akaratából nincs ott.
1: Ja, igen, bocsánat.
0: De péntek után, ugye...
1: Na, mit mondtál a Lázhínban?
0: Ki merne nyilatkozni a Lázhín rádiónak?
1: Te bevállaltad keményen.
0: Nem.
1: Nem? Azt mondtad, hogy nem?
0: Nem. Mert nem csak a Simiska miatt, hanem erről az ügyről ez egy kőkemény ügy.
3: És nem akartál benne állást foglalni?
0: Hát azért, mert hogy a mi intézetünk az pont erre lenne való, de nincs rá pénzünk.
1: Hát jó, de mert egy tudományos kutatók vagytok, nem?
0: Hát jó, és akkor most...
1: Mikor fog...

0: pénzt, tudományos kutatásra, én ezt szórok hozzá, de nem. Jó.
1: Jó, de nem tudok albánul, nem tudok askali nyelven. Nem
0: mi lesz a megoldás az albán problémának? Ugye nagyon érdekes, mert Ferenc pápa...
1: Jó, de azért, az első... azért vetettem föl, vagy... De ne, ez nem. Itt így... ez egyfelől egy roma probléma, megint.
0: Roma?
1: Roma. Cigán probléma. És a mi intézetünkben...
0: Albán, roma?
1: Nem. Cigán. Az albánok kibaszottul utálják a románokat, és úgy lelőnék őket, ahogy csak lehet. Igen. Mert ez, ugye a román...
0: Én a szerbeket is, nem?
1: Ez nem.
0: És a
1: bárkit.
0: Mondjuk bárkit. Igen.
1: Hát én is lennék bárkit.
0: Jó, de hát már tudományos kutató vagy, most már te ilyet nem csinálhat.
2: Most már neked nem lehet.
1: Igen, ha lenne fegyver, jó, nem.
0: De hogy lesz ennek vége? Vagy
1: nem lesz ennek vége, hanem az albánok egy etnikailag tiszta területet akarnak, amire nem tudom, hogy mit tudtam csinálni gazdaságilag. Ez a probléma. Ezért menekülnek, viszont a cigányok, de az albánság is egy megosztott társadalom, vannak ott katolikusok, muzulmánok, stb. Vannak ott sokféle, ugye az én falumban is, ugye egyiptomiak, áskali, sokfajta...
0: Micsoda bureket csinálnak, Isten.
1: Ja, és micsoda olyan rabszolgatartó.
0: Tudom, jó, csak most a burekben gondoltam bele, hogy...
1: És,
0: figyelj, Budapesten is mindenütt ők csinálják a bureket, az albánok, nem vicc.
1: Miért nem burekot?
0: Vagy burekot.
1: És az, hogy ami nagyon érdekes, ugye, hogy ránézésre, tehát nem tudsz megkülönböztetni albánt, meg egy cigányt, vagy romát, ugye?
0: Kézzed, nézegettem.
1: Mert ez a rasszizmus, ugye? Tehát, hogy a rassz jegyek. És erről most volt konferencia az intézetben, de erről nem beszéltek természetesen, de mindenképpen szeretném elmondani, hogy ezt nem veszed észre. Mert látod, hogy én fehéri ember vagy.
2: De különbséget alig veszed észre, vagy nem?
1: Hát persze, mert most egy vörös hajú fehér lány vagy. Ti azt hiszem cigányok, nem?
2: Szerintem csak a kalap teszi, tudod.
0: Az Imrána mit mondtál?
1: Te egy kopasz...
0: Kopt keresztül?
1: Nem tudom.
3: De ugye ők ketten cigányok, nem?
1: Persze, összeadjuk.
2: Nem
0: ők sem. Nagyon jó, hogy nem a Teleki László intézet dönti el ezt a kérdést. Hogy ki jöjjön meg, ki nem?
4: Tudtam, hogy érdemes itt van.
1: És ez a kérdés, hogy a szerb határőrség hogy tol át téged, mert ezeket tolják. Ez a baj.
5: Pénzzel vagy ingyen?
1: Tessék?
5: Pénzzel vagy ingyen?
1: Pénzzel. Majd ingyen tologatnak.
5: Ezt mondom, hogy ingyen is kitologatnak.
1: De őket nem érdekli, hogy albán vagy cigány, nekik ez mind egy.
2: Teljesen minden, mindenkit lát.
1: És a...
5: Ingyen is, nem?
4: Hát minket kevesebb
1: ér. De másképpen beszél. Nem tudom. Akkora ügybe futottunk bele, és én szeretem volna azt, hogy az akadémián ezt kutassunk, és...
0: Azt mondták, hogy nincs pénz.
1: Hát erre soha nincs pénz.
0: Tudom, olyan helyes.
1: Erre lehetne ott kap pénz, hogy a medegnék egyesület. Nem, mint arról van szó, hogy, és nincs arról szó, hogy teljesen összekeveredik egy gazdasági menekült izé, amiről ugye Rogán dumál, és cigányokat meg kurvára utáljuk, és akkor most ezeket hogy keverjük össze?
0: És akkor azt mondod, hogy két legyet ütünk egy csapásra?
1: És a koszovói probléma az egyrészt, a koszovói albánok ennél rafkósabb, hogy így mondjam. De ők beállnak koszovói cigányoknak. Úgy nem tudom. De ezt nem ember nincs, azért mondtam le a Lánchíd rádiós interjút, mert hogy ezt kutatni kéne. Vagy megnézni.
0: Ez jó. Van egy probléma, amit nem, hogy nem tudunk pontosan átlátni, megfogalmazni, hanem előbb kutatnunk kéne, és kutatás után
5: kéne.
0: Hú, gyerekek. És közben minden nap jönnek. És arra sincs pénz.
1: És akkor majd ezek itt ücsöregnek, láthatok a fényképeket, a szegény kis gyerekeket. Én szerintem ezek vagy a, ugye az Orbánok nagyon nem szeretik a cigányokat. Azért, mert nem álltak ki mellettük a 1998-99-es háborúban. Az Orbánok elválták mindenkitől, hogy rohanjanak nekik a szerbeknek. Uh-huh. A cigányok azt mondták, hogy a cigányok és a cigányok, áskali, egyiptomiak, meg mindenki ezt magát nem...
0: Ahogy a románok haragudnak a cigányokra, hogy Marosvásárhelyen kiálltak a magyarok mellett. Mondok egy ellentétes példát.
3: Hát, az ugyanaz a példa.
0: Igen.
1: De ők meg azt mondták, hogy...
0: Ja, azt mondták, hogy...
1: És az albánok kurvára föl vannak.
0: Hát ez Isten büntetése most, hogy összekeverednek pintértáborok.
1: Jó, de ezt nem, de figyelj, szárnyalat. Minden mondatomat most visszavonom, azért, mert minden mondatom mögött nincs pontos
0: kutatás.
2: Csak erre visszatérünk, hogyha ezt jól kikutattad.
0: 20-30
1: amikor már mindenki megfogasztja.
0: Igen, nem lesz mit kutatni.
5: Egyfajta távolságtartás a személyre.
1: Persze, a halál.
0: Ma a Szilágyi János és több okos ember is azt mondta, hogy az, hogy emigráció, migráció van, meg mindenki gazdasági térben mozog Londontól Nyíregyházáig, nem olyan nagy baj, mert végül is mindenki hazahozza egy idő után a tapasztalatot. Azért ez visszafelé nem fog történni, ugye soha? Tehát, hogy Szabadka tovább pusztult, ugye?
1: Nem biztos, egy fia színdarab bomb kapcsán, amit mond.
0: Igen.
1: Történt valami pozitív fejlemény.
0: Az erdélyi intelligencia majdnem elpusztult azáltal, hogy Magyarországra, illetve külföldre ment.
1: Ezt se hiszem, mert
0: hát az egyet család, mindjárt belemegyek azokat, akiket ismertem, és most Olaszországban hesszelnek. Szerintem semmi hasznuk nincs Erdélynek belőlük.
1: Na jó, de ez olyan, hogy eljössz a Domosfestre indjé felszólalni, hogy megpróbáljuk azt, hogy az ennek mellett legyen szociológia. Eljössz?
0: Én, persze. Te lajkó.
1: De indjé.
0: Mikor fizettél engem túl, édes barátom, hogy ilyen kérdéseket tegyél föl? Persze.
1: Igen, de a civil társadalmat kéne újra gondolni, hogy ez hogy megy.
0: Nem tudom, múlt hónapban följött két gyerek Szabadkáról Budapestre. Azt látom, minden héten jönnek.
1: De hol?
0: Ide.
1: Pestre.
0: A hülyék. Igen. Köszönjük nekik, Gyuri. Írogatsz ide-oda? Néha-néha? Újságíró vagy még? Már nem?
1: Persze, igen.
0: Jó, nem úgy az... Nem, mert közben az ember tudós, akkor nem biztos, hogy újságíró.
1: Nem, hogy tudós. Nem.
0: Kézzel, én a Magyar Akadémián unatkoztam állatira, mert Wittgensteint olvastam. Kérlek szépen...
1: Láttátok őt?
0: 88, 89, és néztem kint az embereket, mindenki vidám volt, villamos jött, nekem annyira tele voltam, tudós lesz belőlem. És akkor jöttek a vágógyek, hogy legyek újságíró.
1: Dokumentozésbe és
0: Magyar Narancsban.
3: Magyar tudomány?
0: Nem az. Mekkora barom voltam, beszoptam. Érted, a szemiotikai kutatást ott hagytam a magyar újságírásra.
3: Azt mondom, hogy ha nem hagyod ott, a magyar szemiotikai kutatás most...
0: Elfeledett alakja lennék, ami...
1: Hány perc, de figyelj, van még öt perc. Most én kérdezem, hol dolgoztál, meg minek, meg kinek?
0: Én Horányi Özsérnél voltam, kérlek szépen szemiotikából akartam doktorálni, jeltudományból.
1: És hogy fedeztél fel engem 98-ban, hogy egymás segélyt ne halljuk körülbelül?
0: Elolvastam az írásait, de nekem a régi módszerem, mint szerkesztő, az volt, hogy elolvastam a szerzők írásait. Azt mondják, már nincs ilyen főszerkesztő, aki elolvas az összes írásokat. Magyar Narancsban elolvastuk az összes írást, tényleg úgy tudtam.
1: De ha mi az
0: ilyet is írunk. Egész jó a cikk. Ezt nézzük. Ja. Így működött. Igen. Ki a szombathelyi reppel gyerek? Szabbész, nem a Szabbész Master, hanem a...
2: Szombathelyi.
0: Igen.
1: Na, figyelj, igen? Az a helyzet, mert csak pár percük van, hogy én oké, ott dolgozok, Még azt, hogy kutató vagyok, doktorálnom kell, ezt kell csinálni, de ez már öreg vagyok. A mi barátságunk egy öreg, szeretnénk kísérsen tovább csinálni a Dombos Festet, mindenki meg van hívva, mindenki meg van hívva a Fonóba február 26-án a Színdarabomra.
0: Behívom előtte a bátyádat is, faggatom, jó?
1: Jó, hív be.
0: Behívom, jó.
1: És ami nagyon fontos, hogy természetesen az ember nem áll egy jó lábon, ami legfurcsább, hogy hát én liberális vagyok, vagy annak tartom magam, de a beszélő szerkesztője lettem, ami nagyon furcsa.
0: Mikor?
1: Hát egy fél éve.
0: Tényleg?
1: Tényleg.
0: Beleléptél a Bilibe.
1: Bilibe vagy a Libibe?
0: Tudod, ki volt itt délelőtt? Aki a Szilágyi Saci. Aki az egészet kitalálta, elkezdte kézedve. Micsoda összecsengések. Mert az a hotilsad a 24 órája! És itt az éjfél! Köszönjük Szárforvágy Gyurinak, hogy
1: be... De még nem fejeztem be.
2: Igen? Már elköszönünk tőled.
1: És az átlátóba is beléptem, ami... Igen.
0: És... Akkor igen, újságíró vagy nem, akkor jó volt a kérdés, hogy még érzed, de mert az átlátszóba akkor újságíróként léptél be. Nem?
1: Hát, vagy szerkesztő újságíróként.
0: Igen,
1: ott is várjuk a recenziókat, de ott van a Librarius, ami többen olvastak, mint a literát. Tehát azt gondolom, hogy valamit sikerült elérnünk.
0: Jaj, de szép, ez annyira kedves volt. Van remény! Jaj, de jó!
2: Igen, mindjárt átlépünk el a Valentinabban.
0: Van remény!
1: Arról írtam egy cikket a Librariusra, de azt nem tudom.
2: Szűnjünk meg egy kicsit, aztán jövünk a Valentin nappal.
0: Élő koncert jön, ugye?
2: Igen.
0: Igen, tehát van egy 5 percetek, hogy gyorsan szeretkezzetek, vagy olvassatok könyvet, mert aztán Bárdos Deák Ági bele
2: csapa lecsóba.
0: Csapa lecsóba. Lecsóba.

0: Szeretettel köszöntöm Önöket, kedves nézőink! Szervezetünket jól szervezett hadsereg védelmezi a kórokozók támadásától. Ennek a hadseregnek többféle katonája van, és különböző módokon próbálják elhárítani a támadást.
1: Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

0: Mitä se on?
1: Nem szabad a rövid távú politikai érdeke, hogy 4 éves választási ciklusok mentén gondolkodjunk. Nincs helyetődni a taktikázásnak, hanem mindenkinek nem lehet el szabadni erre a megegyezésre. Most pedig... Most pedig kérem, hogy hallgassátok meg mai első hozzászólókat, amikor majd tényleg látok az Ötvös Gábor kormányzat elnökét. Akkor még egyszer,
2: Oh!
0: Mivel olyan kockázatokat jól hozott a társadalom számára,

0: Tisztelt elnök úr, tisztelt kollégák! Én most arra kaptam felkérést, hogy egy kicsit én is az energiastratégiák irányából mutassam be ezt az egész kérdéskört, és arra igyekszem majd kifuttatni, ami itt a bal sarokban áll, hogy van még egy negyedik ilyen, meg még ki tudja, hogy még ötödik, meg hatodik verziója is van ezeknek a forgatókönyveknek. Ez az, ami a mi kis kutatócsoportunknak a munkájaként állt elő, és hogy ki szponzorálta ezt, ugye merülhet fel egy ilyen kérdés is, ez senki. Tehát, hogy ez egy ilyen lelkesedésből készített forgatókönyv, amin elég sok ember nagyon hosszasan dolgozott, és most szeretnénk, hogyha a második javított kiadása egy kicsit napvilágra kerülne, vagy nagyon napvilágra kerülne. Most, hogyha abban reménykedünk, hogy majd a mai nap itt a nemzeti média segítségével ezek az információk kijutnak innen ebben a teremben, akkor azt hiszem, egy kicsit csalódni fogok, de ez most mindegy, majd lehet, hogy más utat kell találni. Mi is az energia tervezésnek a néhány leginkább lényeges eleme? Az egyik lényeges eleme az az, amit azért le kell szögezni, hogy nincsen összefüggés az elfogyasztott energia mennyisége és a boldogság mértéke között. Tehát ez azért teljesen világos, csomó példával szoktam én ezt alátámasztani, most az jutott eszembe hirtelen, hogy például ugye milyen jól érezhetném magam, hogyha valami nagy távolságra elutazhatnék, mondjuk a Hawaii-szigetekre, vagy nem tudom micsoda, és akkor az mennyi rengeteg energiát emésztene fel, de hogyha mondjuk ugyanezt nekem a hammeres rendőrgázolóval kéne ezt kettesben, ezt a kellemes utazást eltöltenem, ugye? Tehát mindjárt látszik, hogy igazából itt nem az határozza meg, hogy én mennyire érzem jól magam, hogy mekkora a távolság, és hogy mennyi energiát zabáltam föl közben, ugye, amíg a repülőgéppel ide meg oda megtettem az utat, hanem itt egész más tényezők vannak emögött. És hát ez nem az én zseniális meglátásom sajnos, hanem ezt ugye már 40 évvel korábban kiváló kollégák, akik egy Velszi Kutatóintézetben dolgoznak, és akikre majd még hivatkozni fogok itt ebben a félórás előadásban. Mi az, amire mi alapozzuk a mi koncepciónkat, amire azt gondoljuk, hogy elvezet egy fenntartható energia gazdálkodáshoz. Ez három tényező, és a leglényegesebb mindezek közül ez, amit én sárgával igyekeztem kiemelni. Tehát sajnos tudomásul kell venni, hogy ez a fajta mértéklenen erőforrás felhasználás ez a jövőben nem folytatható tovább semmilyen módon. Sajnos tudomásul kell venni, hogy a hatékonyság növelése noha lényeges, elengedhetetlen, de önmagában nem elegendő. Sőt, ugye azt is tudjuk, 1856 óta, amikor egy Javons nevű úriember ezt leírta, ezt a jelenséget, és azóta számtalan empirikus bizonyíték áll rendelkezésre, ezért is, hogy sajnos igaza volt. Tehát, hogy ez önmagában, ha hatékonyságot növeljük, akár még az erőforrás elfogyasztásának a növekedését is eredményezheti ezernyi más tényezőn keresztül. És ha ez a kettő megvan, sikerül a hatékonyságot növelni, mert ugye ez lényeges, és emellett sikerül a fogyasztásunkat visszaszorítani valamelyest, akkor jöhet az számításba, hogy majd megújuló energiaforrásokkal ezt a radikálisan csökkentett energiaigényünket majd fedezni fogjuk. Természetesen ez is ennél persze lényegesen bonyolultabb. És hogy milyen példák jöhetnek erre, ugye próbáltam néhány példát, ugye ez egy nemzeti vagy egy országos szintű példa, ugye egy ilyen Costa Rica nevezetű ország is létezik a Földön, ahol 2012-ben, és ugye ez nem egyetlen év, ugye, hanem ez hosszú évtizedek óta nagyjából így van, tehát már most 99% fölött van a megújulóknak a részaránya. Most egy kicsit csaltam, mert ebben a közlekedés nincs benne, tehát ugye ez a villamos energia és a hőenergia kapcsán igaz, ez a 99,2%. Persze erre mondhatjuk, hogy hát könnyű nekik, mert mennyi víz van, meg ilyesmi. Jó. A helyzet azért az, hogy ebbe vagyunk mi nagyok, majd az utolsó képkockámon próbálom kicsit érzékeltetni ezt, hogy a kifogások keresésében. Tehát én azt gondolom, hogy megoldások irányába haladjunk, és a megoldások irányát, hogyha nézzük, ugye nemrégiben Varsóban volt az ENSZ-nek a legutóbbi klímakonferenciája, amelyen résztvevők voltak itt ezek közül a szervezetek és kutatóintézetek közül jó néhányan, és ők itt ezen a konferencián világosan megfogalmazták azt, hogy igazából egy 100% megújuló energiára való áttérés az nem egy technológiai probléma. Egyértelműen politikai döntéstől függ, és a technológiát ők meg majd biztosítják, mert hogy ők ezzel foglalkoznak. És most egy háztartási szintig, ha visszamegyünk és visszabontjuk, ugye Fülöp Sándor kollega mondta, hogy a gyerekünknek a fényképe ugye mindig nálunk van, és akkor egész véletlenül én a házunknak a fényképét tudom egész véletlenül megmutatni, ami 100% megújuló energiával működik már ma is, és ugye, hogy ezek az elméleti felvetések, amik itt az előbbben elhangzottak, hogy a mértékletesség és hatékonyság mennyire fontos, és hogy mit lehet ezzel elérni, ugye a mi esetünkben azt jelenti, hogy a mi háztartási energiafogyasztásunk az éppen harmada a magyar átlagnak, és mivel harmada a magyar átlagnak, ezért igenis meg lehet csinálni. Ugye itt, ahogy látszik, egy nagyon divers rendszer adja számunkra az energiát, tehát hogy a napenergiát passzív módon, illetve aktív módon is hasznosítjuk. Az aktív mód is ráadásul kétféle, mert napkollektorok is vannak, meg napelemek is vannak, és még biomasszát is használunk, és ugye nagyon lényeges, hogy tudjuk a tárolás problematikája, és az is többféle eszközzel és többféle módon működik, de lényeg, hogy a rendszer önmagában háztartási szinten is működőképes. És egy másik érdekes példa arra, hogy a háztartásokban hogyan lehet esetleg még tovább ezt fokozni, hogy persze a 100% fölé már nehéz, de svédországi példa, ami én azt gondolom, hogy nagyon elgondolkodtató, hogy a távfűtésben milyen rövid idő alatt, milyen gyökeres változás sikerült elérni. Ugye itt 1980-ban mondhatjuk, hogy még majdnem 100%-ban fosszilis erőforrásokra támaszkodott a távfűtés, és ugye nem is volt annyira számottevő a mértéke, mint ma, tehát látjuk, hogy bő kétszeresére nőtt a távfűtéses lakások száma, illetve az arra felhasznált energia. És azt is látjuk, hogy körülbelül 30 esztendő alatt sikerült gyökeres fordulatot elérni, és ugye most már azt mondhatjuk, hogy alig éri el az 5-10%-ot a fosszilis részarány, és az összes többi pedig valamilyen megújuló energiaforrás. Tehát ezt 30 év alatt egy ilyen fordulatot végre lehetett hajtani Svédországban. Még akkor egy lényeges eleme a stratégia alkotásnak, ugye az, hogy láttunk már itt két elterjedt képzetet, a harmadik az, hogy a megújuló energia drága. Hát mert ez önmagában furcsa, mert hogy annyiféle technológia van, hogy aki ilyet mond, ugye nyilván én rögtön megalapítom, hogy fogalma nincsen a megújuló energiákról, tehát ez az egyik. A másik pedig, ha megnézzük itt a számokat, ugye, hogy Németországban itt ebben az elmúlt 40 esztendőben mit kellett rengeteg pénzzel megsegíteni, akkor hát nem a megújulókat látom itt az élvonalban, hanem bizony az atomenergiát látom, a szénipart látom, a szénbányászatot és az erre épülő technológiákat. Tehát, hogy hova folyik a rengeteg pénz? Mi az, ami az adófizető számára megterhelést jelent, akkor azt látom, hogy az nem a megújuló energia. Egy negyedik téveszme, amivel le kell számolnunk, az az, hogy az erőforrások felhasználása az tovább fokozható, mint ahogy itt ezen a zseniális ábrán látszik. Tehát az a rossz hírem van, mint itt természettudományokban valamelyes jártas embernek, hogy ez egy erőforrásunk egyszerűen nincs. Tehát, hogyha elfogynak a fosszilisak, meg elfogynak az uránérc készletek, akkor majd nem számíthatunk arra, hogy majd az elfogyó készleteket majd a megújulók fogják majd biztosítani, és alapját adják majd a további növekedésnek, mert a megújulókból sincs végtelen mennyiség. Ez is teljesen nyilvánvaló. És ezt támasztja alá ez az ábra is, ami Jürgen Dörgort tanár úrnak a ábrája, és azt próbálja érzékeltetni, hogy a mostanihoz hasonló nagyívű kormányzati elképzelések voltak Dániában is, hogy majd hogy fog növekedni az energiafelhasználás, és ugye ehhez képest meg nem egészen így történt. És itt az a szomorú, hogy itt nagyon súlyos, ugye most a mi esetünkben forint 1000 milliárdokról beszélgetünk, tehát hogy belevágjunk egy ilyen fejlesztésbe, ami majd az alapját adja annak, hogy itt ezt a megnövekvő energiaiként valahogy fedezni tudjuk, vagy valamilyen más úton kellene járni. Mik azok a tényezők, amik, ugye, ha kicsit visszakanyarodunk, tehát hogy ez ellen a növekedés ellen hatnak, ez ellen a növekedés ellen hat leginkább, ha valaki engem megkérdez, akkor leginkább a környezet terhelhetősége. Tehát előbb-utóbb a környezet majd a saját törvényszerűségé alapján vissza fog ütni, és az nem lesz egy egyszerű dolog. Aztán ami még a fogyasztás mértékére hat, az az árak, és nem is csak az energiaárakra kell itt gondolni, hanem egyáltalán bármiféle megélhetési költségekre, amik ugye nyilvánvalóan, tehát én szerintem növekedni fognak a jövőben, különösen ha azt nézzük, hogy mennyi termőföldünk van, és ugye ez hogyan csökken ennek a mennyisége, miközben pedig a globális népesség növekedik. Aztán ezzel hat a technológiai hatékonyság is szerencsére. Most, ha Magyarországról beszélünk, akkor ugyancsak ez ellen a növekedés ellen hat az, hogy a lakosság száma csökken, és ugye ez a csökkenés nem állítható meg, legalábbis egyfelől én szerintem ugye szerencsére, mert hiszen bármilyen döbbenetes, de azt kell mondanom, hogy Magyarországon mi egy túlnépesedett ország vagyunk, ahol kb. 3,5-szer annyian élünk, mint amennyit ez a 93.030 négyzetkilométer el tud tartani erőforrásokkal hosszú távon. Úgyhogy sajnos ezek a természettudományos törvényszerűségek, amikről azért említést kell tenni. És ugyancsak a növekedés ellen hat, kicsit elbizonytalanodtam, de hogy az oktatás is, mert ugye azt is tudom, hogy van, ahol nem ezt oktatják. Én minden esetre ezt oktatom, és bízom benne, hogy aztán előbb-utóbb majd csak lesz valami hatása. Illetve hát ugye lássuk, hogy vannak ez ellen ható folyamatok is, és itt egyértelműen ugye a legmeghatározóbb az anyagi érdekeltsége bizonyos tőkés társaságoknak, amelyek viszont szeretnének eladni nekünk szolgáltatásokat, meg efféle dolgokat. Még egy lényeges gondolat, ami én azt gondolom, hogy meghatározza azt, hogy mi mindenről kell gondolkodnunk, amikor így hosszú távú energiastratégiát csinálunk, az az, hogy nem elfogadható, hogyha ezt az egész energetikai problémakört egy egyszerű műszaki kihívásként értelmezzük. Mint ahogy ezt idáig tettük. Ugye, tehát itt próbáltam azt érzékeltetni, hogy itt a kék mező lenne az, ami ennek néhány műszaki aspektusa, és amit a Műszaki Egyetemen tanítanak erről. Tehát ugye, hogy itt az elsődleges előforrásokat ugye kiterveljük, és akkor majd abból csinálunk másodlagosat, és abból majd lesznek energiaszolgáltatások, és itt meg is áll a történet. És az egész nincsen egy keretbe helyezve, és nincsenek az összefüggések világosan felvázolva. Noha,
1: Ha egy kicsit tovább megyünk, akkor eljutunk oda, hogy hát mi végre veszük igénybe ezeket az energiaszolgáltatásokat. Hát azért, mert hogy ugye van a fejükben valami kép a jólétről, ugye, hogy ez a kép, ez hogyan alakul ki, ugye a kommunikáció, a pedagógia, bizonyos érdekkörök hatásai formálják ugye ezt a képet, de ez a kép és ez az egész problémakör már messze túlmutat a műszaki tudományok kompetenciáján, és arra akarom a figyelmet ennek kapcsán felhívni, hogy tévúton járunk akkor, ha erről nem veszünk tudomást. Itt társadalom tudósok bevonása nélkül ezt a problémát nem fogjuk tudni megoldani. Ez teljesen nyilvánvaló. Sőt, tovább megyek, ugye, hogyha megnézzük itt ezt az egész rendszert, ugye azt látjuk, hogy ugye itt mire támaszkodik, mint erőforrás, ugye egyfelől támaszkodik most már egyre inkább a biomasszára, amit ugye a mezőgazdaság, az erdőgazdálkodás biztosít, tehát ökológiai ismeretek nélkül ez megint nem fog menni. Tehát ha azt gondoljuk, hogy kiváló műszaki szakemberek majd itt megoldják ezt a dolgot, nem fogják megoldani, ha nem kérdezik meg az agrármérnököt, ha nem kérdezik meg az erdészmérnököt, vagy ha nem kérdezik meg az ökológust, vagy a hidrológust, mert hogy ugye ma már a vizet is próbáljuk energia előteremtésére felhasználni. Illetve hát nagyon lényeges elemei még ennek, hogy a hulladék, mint olyan, egyre nehezebben választható el az energetika problémájától, még akkor is nagyon nehezen választható el, hogyha ezt mondjuk a műszaki felsőoktatásban erről nem teszünk tudomást. Tehát sajnos az a helyzet, hogy ezeket sokkal komplexebb megközelítésben kellene tárgyalni és vizsgálni. És az egész természetesen nem választható el az én szűkebben értelmezett tudományterületemtől a földrajztól sem, hiszen mindez az egész egy adott földrajzi térben történik, ez az anyag és energia áramlás, és ha a geográfusokat elfelejtjük megkérdezni, akkor hát ennek is lesznek következményei, vagy lehetnek következményei, mintha, illetve amikről majd egy kicsit a későbbiekben megpróbálok majd még szót ejteni. Tehát összességében, hogyha summázni szeretném, akkor ugye szükség van egy a jelenleginél lényegesen komplexebb látásmódra, tehát szakítani kell ezzel a szemellenzős műszaki megközelítéssel, és ugye ezt még ugye néha fűszerezik ilyen torzmező vagy közgazdász ismeretanyaggal, ami hát ugye nem vesz tudomást például az externáliákról, meg az ilyen jellegű nyilvánvalóan nagyon lényeges problémák. Nagyon lényeges, hogy a legkorszerűbb ismeretekre van szükség, tehát ugye az úgynevezett információ technológia ma már nehezen kerülhető el, tehát ugye, ami itt szerepel ez a csúnya három betű, ez arra utalás, hogy ez a téri informatikának nevezett tulajdonképpen egy módszertan, amit a mi tudományunk kínál, és amit én azt gondolom, most már nagyon sok bizonyítékom van arra, hogyha ezt nem használjuk fel, akkor nagyon fals eredményekre juthatunk. Egy-két konkrét példát hadd mondjak, Görmoson Sopron megyére született egy energetikai terv, amely ugye nem használt térinformatikai modellezést, és kiderítette a különben nagyon kiváló kolléga, hogy 3,5 megawattnyi szélturbina helyezhető el Görmoson-Sopron megyében, ami hát ugye gondolkodjunk el, hogy akkor ez hogy az ördögben lehet, mert hiszen most már ennek a százszorosa van majdnem ott abban a megyében, kis túlzással. Tehát, hogyha itt csak műszakilag nézzük, akkor eljuthatunk ilyen furcsa eredményekhez. És akkor még lehetne példákat mondani, de nem akarom itt senkinek az idejét rabolni ezzel. Illetve hát ugye nem elkerülhető egy értékrendi váltás, hogy nyilván ez a legnehezebb, mert hogy itt vannak olyan szűk csoport érdekek, amiken hát ugye mi nehezen fogunk tudni változtatni, de minden esetre az, hogy ma már jobb helyeken energiademokráciáról beszélnek, amelynek mondjuk alap eleme az, hogy mindenki megtermelhesse saját magának azt a kis villamos energiát, és ugye nem próbáljuk meg ellehetetleníteni, hanem nehogy Isten még támogatjuk is egy kicsit, tehát ez ugye egyre, én azt gondolom, hogy elkerülhetetlen. A továbbiakban két országra fókuszálnék itt nagyon röviden. Mind a két ország, vagy azért választottam ezeket, mert ezekben látok bele egy kicsit jobban. Az egyik egy Dánia, ahol itt fönt beillesztettem két kiadványnak, két kutatási jelentésnek a borító oldalát, és alájuk pedig tettem egy energiastratégiát, egy kormányzati energiastratégiát, amelyik úgy szól, hogy kérem szépen 2050-re Dániában el kell érni a 100%-os megújuló részarányt, és hát ez a kormányzati koncepció erősen támaszkodik erre a két kutatási anyagra. Aztán a másik ország az Egyesült Királyság lesz, ahol ugye itt a egyik első képről láttuk ennek a Velszi Kutatóintézetnek az 1977-es jelentéséből azt az egyetlen egy mondatot, amely az értékrendi problémákra hívta fel a figyelmet. Erre a bizonyos Zero Carbon projektre épít nem kis részben mondjuk ez a Velszi klímastratégia, illetve hát egy kicsit még ez az Egyesült Királyságnak a hivatalos low carbon, vagy ilyen alacsony szénkibocsátású koncepciója. És hát szerényen ide raktam a mi kis koncepciónkat is, és hát ide nem húztam azért annyira közel, de hogy ugye vannak kormányzati elképzelések is, amelyek mondjuk a miénktől gyökeresen eltérnek, mindenféle szempontból gyökeresen eltérnek. Tehát én megnéztem, hogy ennek az energiapolitikai tézisnek a szerzői például milyen neműek. Kiderült, hogy csupa férfiak, különben most itt azt vettem észre, hogy az előadók most itt csupa férfiak voltunk, tehát nekünk is egy kicsit majd figyelni kell erre. Aztán ugye a másik érdekes dolog, hogy a szerzők szinte kizárólag, aztán egy-két kivételtől eltekintve mindannyian az energetikához szorosan kötődő műszaki értelmiségiek, ami hát nagyon messze áll attól a filozófiától, amit ma mondjuk jobb helyeken próbálnak követni. És mindannyian, talán három kivételtől eltekintve nyugdíjasok. Ez is érdekes, hogy vita nélkül való, hogy ugye a tapasztalt szakemberekre szükség van, de ez azért, megint azt mondom, hogy más országokban nagyon nem így van. Tehát Dániában például én azt láttam, hogy bizony az, hogy PhD hallgatók részt vesznek nemzeti szintű kutatásban 25-30 évesen, az ugye nem kérdés. Az nem kérdés. Akkor ezt a brit történetet vázolnám fel gyorsan, ami ugye 2030-ig bezárólag azt mondja, hogy lehetséges volna egy ilyen átállás akkor, ha volna politikai akarat. És ez csak a létező, tehát ma elérhető technológiákkal megvalósítható. Nem kell hozzá atomenergia, ami kell hozzá, az mindenképpen ugye a tárolásra nagyon oda kell figyelni, most nem mennék bele, és hát ugye ezernyi egyéb szempont is van, amiből most itt megint csak attól tartok, hogy nem fogok tudni belemenni, de ami a nagyon-nagyon lényeges, az az, hogyha itt a teljes, az energiaellátás teljes rendszerét nézzük, akkor itt egy nagyon komoly hatékonyság növekedéssel számolnak, ugye azt látjuk, hogy kb. 40%-ra kellene ő szerintük is leszorítani az energiaigényünket ahhoz, hogy itt a megújuló energiák ezt fedezni tudják. Ami nagyon érdekes Magyarország szempontjából az ez, ugye, hogy milyen fajta technológiák jöhetnének számításba. Én itt kiemeltem ezt itt kékkel, hogy napelemek. Ugye a második legtöbb energiamennyiség, amit itt látunk, az Egyesült Királyságban. Hát ott nem is süt a nap! ugye? Nem is süt a nap. Ugye ez nagyon érdekes, Magyarországon, amikor a 2000-es évek elején elkezdtünk ezen elmélkedni, hogy hát mi van Magyarországon, milyen lehetőségek, akkor ugye a minisztériumi szakértők egyöntetően azt mondták, hogy hát Magyarországon se a nap, se a szél nem jöhet számításba, ugye, sőt, ugye a hivatalos koncepciók szerint még mindig ugye a biomassa az egyetlen, amelyikre érdemben lehet támaszkodni, de hát ugye nem tudom, hogy az Egyesült Királyságban a szakértők ezt hogy gondolták, vagy egyet tudok róluk, hogy ők ezeket a technológiákat ismerik. Ők ezeket a technológiákat használják, mert hogy az ő kutatóintézetükben, amikor jártam, akkor arra döbbentem rá, hogy ők ott az egész rendszert megújulókkal működtetik, és még ugye el is tudnak adni egy kis energiát. Tehát, hogy ők ezeknek az ismereteknek az alapján azt mondják, hogy az Egyesült Királyságban igenis a napenergia lehet egy lényeges tényező a jövőben. És hogy hogyan fog működni ez a rendszer, ebben most megint nagyon nem mennék bele, de az ugye nyilvánvaló, hogy elsősorban szél turbinákkal, és ezen belül is leginkább a tengerbe telepített szél turbinákkal lehetséges itt a szükséges villamosenergia igényt előállítani, de mint ahogy itt a korábbiakban is láttuk, egy nagyfokú diverzitás van ebben a rendszerben, és ugye tartalékolás és tározás. Aztán, ami megint csak most a villamosenergia szempontjából ma még nem lényeges, ugye az a közlekedési szektor, de a jövőben ugye lényeges lesz, mert ugye itt az autózás kapcsán ugye azt látjuk, hogy illetve most először is azt látjuk, hogy radikális csökkenés valósítható meg ebben a szektorban, ami a felhasznált energia mennyiségét illeti, és ezt a velszi kollégák ugye egyfelől a kereslet csökkentésével vélik elérhetőnek. Ezen akkor gondolkodtam el, ezen a kereslet csökkentésen, hogy mennyire reális egy ilyen felvetés. Amikor megnéztem a magyarországi adatsorokat, hogy mi történt Magyarországon az Európai Uniós csatlakozás óta, és azt láttam, hogy a nehéz tehergépjármű forgalom az pontosan 400%-a most annak. És tulajdonképpen 5 év alatt 400%-ára nőtt. Tehát ha visszagondolok, hogy mondjuk mi volt 2001-ben, 2003-ban, valahogy nem úgy gondolok vissza arra az időszakra, mint hogy a középkorban éltem volna, és jaj, de rossz lett volna, és bezzeg most milyen jó, most, hogy már négyszer annyi energiát szabálnak ezek a nehéz tehergépben, mivel magyarul kamionok. Szóval, hogy egy ilyen kereslet csökkenés, illetve a hatékonyság növekedés, és ilyen módon gondolják azt, hogy akár egy ötödére visszaszoríthatunk.

esetében, és ugye ő náluk is egy ilyen energiafolyam diagram segíti a rendszerben az eligazodást, hogy mi hova megy, stb. De itt ebben most megint nem nagyon van idő, viszont két lényeges elemét még ennek a koncepciónak felvázolnék. Egyfelől, hogy egy ilyen elképzelésnek eredménye lehetne az egészségügyi kiadások radikális csökkentése, illetve egy óriási üzleti lehetőségként értelmezik ezt a dán mérnökök. Azt mondják, hogy ugye most ugye a szélenergia az, ami egy meghatározó tényező, ugye Dániában a harmadik legnagyobb export cikk a gyógyszer és a disznóhús után, de hogy ebben óriási lehetőségek vannak, és ha megnézzük, elsősorban a tüzelőanyagcella és az irányítás és mérés technológia területén látnak lehetőségeket. A saját koncepcióm kapcsán csak annyit szeretnék mondani, hogy döntően szakirodalomra támaszkodtunk, de arra döbbentünk rá, hogy ez nagyon sok helyen, például a szélenergia kapcsán teljesen torz, úgyhogy újabb számításokat csináltunk, ami alapján azt derítettük ki, hogy igenis, nálunk is egy ilyen átmenet megvalósítható. Ez az átmenet azzal jár, hogy az igényeket is egy kicsit át kell alakítanunk, dematerializálni lehetne, illetve hát ugye a megújulók térnyerését kellene megvalósítani, és ilyen módon 2040-re, ha a politikusok is így szeretnék, és nem az atomerőműbe ülnénk ezt a 3-4 ezer milliárd forintot, akkor ezt meg lehetne csinálni. Hogy meg lehetne csinálni, ugye ez egy érdekes dolog, amit én külföldön tanultam, az az, hogy teljesen más néző, vagy teljesen más szemléletmódra van szükség, ugye, és akkor itt mutattam ezt a fényképet, tehát ugye az üzenete az, amikor megláttam ezt a képet, rögtön azon gondolkodtam, hogy hát a magyar hozzáállás szerint ugye ez lehetetlen. Tehát a magyar azt mondja, hogy ha el kell vinni 80 darab téglát egy biciklén, akkor azt keressük, hogy miért nem lehet elvinni azt a 80 darab téglát A pontból B pontba. Most ha kicsit nyugodtabbra megyünk, akkor sem ez a szemléletmód, mert akkor azt mondják, hogy oké, ez a feladat, találjuk ki, hogy lehet elvinni. Ha keletebbre megyünk, ugyanide jutunk el. Tehát nekünk kéne egy kicsit változnunk itt, azt gondolom. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.

Tisztelt elnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim, nagyon szépen köszönöm a meghívást a mai diskurzusra. Az első szekció emelkedettebb hozzászólásai után egy nagyon földhöz ragadt prezentációt szeretnék tartani. Ugye közgazdász vagyok, ezt ilyen lehangoló tudománynak is szokták nevezni, ugye számokkal szoktunk dolgozni, és az a célja ennek a rövid előadásnak, hogy egy olyan vizsgálatnak az eredményéről beszámoljak, amelyet a Regionális Energiagazdasági Kutató Központban több munkatársammal együtt végeztünk, és ahol az volt az a kérdés, foglalkoztatott minket, magunkat is, akik energiával foglalkozunk, és hogy a magunk kellene dönteni, mondjuk abban a kérdésben, hogy legyen-e Magyarországon Paks bővítés vagy nem, akkor mi mit gondolnánk erről? Mert hát szólnak mellette ellenérvek, vagy mellette érvek, és szólnak ellenérvek, hogy magunk is próbáltuk átgondolni azt, hogy mit is kellene gondolnunk erről a kérdésről, és ennek részeként próbáltuk azt megvizsgálni, hogy egy hagyományos megtérülési elemzés segítségével mit gondolhatunk arról, hogy megérje közgazdasági értelemben atomerőművet bővíteni, építeni Magyarországon. Csak a bevezetés kedvéért szeretném megismételni, hogy, és azért is szerepelt a címben, hogy fejlett piaci, fejlett országokban végrehajtott nukleáris bővítéseknek a gazdasági hatásvizsgálatáról beszélek, mert itt már láttuk talán ezt az ábrát, hogy az utóbbi egy évtizedben gyakorlatilag, vagy több másfél évtizedben atomerőmű építés az nem egy fejlett világ sztori,

nem egy nem OECD ország sztori, tehát az utóbbi évtizedben épített, átadott nukleáris erőműveknek a nagy része az Ázsiában készült, nem tipikusan olyan típusú piaci körülmények között, mint amilyen Magyarország. Tehát az üzleti modell, amiben ezek az erőművek épülnek, azért jelentősen különbözik attól, mint egy francia, egy brit vagy egy Egyesült Államokbeli nukleáris erőműnek a kérdése. Talán még annyit, hogy ugye, akkor megismételném én is, hogy egy nagyon jelentős potenciális projektről beszélünk, amelynek a beruházási értéke 2500 milliárd forintot érhet el, illetve a pótlagos beruházásokkal 3000 milliárd forintot is, amit kontextusban helyezve, hogy láttuk a felhőkarcolókat, de úgy is jellemezhetjük ezt, hogy a 2012. évi nemzeti jövedelmünknek a 10,6%-át kitevő számról beszélünk, tehát egy nagyon-nagyon jelentős összegről, gyakorlatilag a 21. század mondjuk első felének a legjelentősebb állami részvételt igénylő projektjéről van szó. Tehát mindenképpen indokolt az, hogy ez egy nagyon alapos vita után meghozott döntés legyen erről a projektről. Ugye ez a kérdés, amelyet nagyon röviden szeretnék körbejárni számok segítségével, hogy mely tényezők befolyásolják kiemelkedő mértékben a nukleáris erőmű projektek pénzügyi megtérülését, és nemzetközi összehasonlító adatok alapján mit tudunk arról mondani, hogy egy idehaza tervezethez hasonló projektnek a pénzügyi megtérülési jellemzői hogyan néznek ki. Egyébként semmi meglepő eredményre nem jutottunk, nagyjából olyan eredményeket produkált a mi vizsgálatunk, amelyek egyébként már más vizsgálatokban láthatóak, de azt gondolom, hogy nagyon lényeges ezt a dolgot mindig a legfrissebb elérhető információk alapján újra és újra elvégezni, megnézni. Különféle pénzügyi megtérülési mutatókat vizsgáltunk egy nukleáris pakshoz hasonló projekttel kapcsolatban. Megtérülési időt vizsgáltunk, tehát betett összeg mennyi idő alatt fizeti vissza magát bizonyos feltételezések mellett. Mennyi a diszkontált megtérülési idő, itt a Fülöp Sándor hitte a diszkontálást az előző hozzászólásában, de azt gondolom, hogy sajnos azért az ma egy létező és gyakorlatban ugye alkalmazott mégiscsak eljárás, hogy hát valamilyen szintű elvárással azok a bankok, akik azt a sok pénzt belerakják ebbe a projektbe, akik végül belerakják, ugye valamiféle jövedelmezőséget várnak. Tehát ezt a diszkontálást felfoghatjuk úgy, mint az a kamat költség, amit a projekt finanszírozók felé fizetni kell, hiszen, és ha ez a finanszírozó, ez a magyar adófizető, akkor az adófizetőnek az elvárásáról beszélünk. Nettó jelenértékét vizsgáltuk a projektnek, ez lesz talán a legnyilvánvalóbb mutató, belső megtérülési rát, tehát jövedelmezőség indexet, és egy olyan mutatót, amit Levelized Cost of Energy-nek szoktunk hívni, gyakorlatilag arról az árról, azt az árat próbáltuk megbecsülni, amely piaci árnak jellemeznie kell azt az árampiacot, ahol értékesítik a nukleáris energia vagy nukleáris erőműből termelt áramot, ahhoz, hogy a költségek, illetve a megtérülési elvárások mellett a projekt minimális szinten megvalósítandó, tehát pénzügyileg életképes legyen. Tehát mi az a minimális villamosenergia ár, amely szükséges ahhoz, vagy ettől magasabb ár szükséges ahhoz, hogy a projekt az megtérüljön. És végeztünk hát ilyen érzékenységi vizsgálatokat is, tehát a lényeges feltételezéseket a többit rögzítése mellett vizsgáltuk ilyen szélső értékek esetén, és azt néztük, hogy melyek azok a legfontosabb, a pénzügyi jövedelmezőségre ható legfontosabb tényezők, amelyek megváltoztatják lényegesen az eredményeket. Ugye itt még talán annyit fontos bevezetőképpen elmondani, hogy az erőművi technológiákat, hogyha összehasonlítjuk, akkor a nukleáris technológiának az a legfontosabb jellemzője, hogy lényegében óriási kezdeti befektetési igénye van, de ha egyszer már létezik az atomerőmű, akkor viszonylag olcsón tud termelni. Ugye ezért mondják azt, hogy a magi paksi atomerőmű az egy ilyen
fejős tehén pénzügyi szempontból, ha már ott van, már nem kell tőke törlesztés fizetni utána, akkor ontja a pénzt tulajdonképpen. Valószínűleg ez vezethetett a miniszterelnök úrnak is ahhoz az elgondolásához, amit Indiából ugye van ott mondott, hogy ha megépül egy új atomerőmű, akkor ez nagy mértékben hozzá fog járulni ahhoz, hogy Magyarországon nagyon olcsó lesz a villamos energia. Ugye valószínűleg őt félre tájékoztatták, mert nem azt mondták, hogy egy már ugye leértékelt eszközt fog építeni az új befektető, hanem egy új atomerőműről beszélünk. Na most, mivel a tőkeköltség, igazából ami kell az atomerőműhöz, az három dolog, pénz és pénz. Lényegében ezért a finanszírozásnak a költsége az, ami döntő módon meghatározza azt, hogy mennyiben tud pénzügyileg kifizetődő lenni, kifizetődővé válni egy atomerőmű. Ha most megnézzük azt a két legfontosabb tényezőt egyébként, ami az atomerőmű pénzügyi megtérülését jellemzi, akkor az első nagy olyan változó, ami döntő befolyást gyakorol a megtérülésre, az maga a beruházási költség. Tehát, hogy egy megawattnyi kapacitást hány dollár költség mellett lehet megvalósítani. Megnéztük a 2010-es években publikált elérhető szakirodalmi becsléseket, ahol ez az érték, ez kilowattonként 4800 és 5500 dollár között mozgott, tehát egy 5000 dollár per kilowatt körüli beruházási értéke lehet ma számolni egy ilyen új nukleáris erőmű létesítése esetén. A másik ugye döntő tényező a beruházási költség mellett, hogy a költségek finanszírozására felvett pénz, vagy a tulajdonosi tőke, amit ebbe valaki beletesz, milyen hozam elvárással rendelkezik, mi a tőke költsége egy atomerőműnek. Ugye egy gázos erőműnél sokkal többet beszélünk a tüzelőanyag költségről, meg a gázáról, mert az sokkal nagyon súlyosabb, de az atomerőműnél a pénznek a költsége az, ami a legsúlyosabb a történetben. És itt megint csak egy ilyen nemzetközi irodalmi becslés alapján azt találtuk, hogy reál értékben egy 8-9%-os érték hozam elvárás az, ami jellemző, és hát akkor mi nagyon optimistán tekintetbe véve ugye a magyar ország kockázatot is, hozam elvárásokkal kapcsolatos kockázati felárakat, egy ilyen 10%-os reál hozamot feltételeztünk a finanszírozásnak a költségeként. És gyakorlatilag ez a táblázat, amit talán nem látnak a hátsó sorokból, foglalja össze azokat a legfontosabb feltételezéseket, amelyre utána egy ilyen standard pénzügyi elemzést meg modellt építettek a kollégák. Talán nem látható, gyorsan végfutok rajta. Egyrészt az előkészítési idője a projektnek, ezt mi ugye három forgatókönyvet állítottunk fel, van egy minimálisan szükséges, egy középérték, vagy egy ilyen reálisnak, általunk legreálisabbnak tartott érték, és van egy maximális érték mind a három esetben. Itt az előkészítési idő 5 évre becsültük, az építési időt magát 5 és 8 év közötti időtávra, a kapacitás kihasználtságot akkor, ha már működik az erőmű, nagyon optimistán 80 és 90% közötti értéke a teljes élettartamra, magát az üzemidőt az 40 és 60 év közötti re becsültük, a beruházási költség szerepel még itt, amiről már esett szó. Számoltunk a bezárásnak a költségeivel, ugye, ami általában egy nagyon nagy költségtétel, de nagyon késő jelentkezik az időben, ezért egy ilyen diszkontált elemzésben ennek a súlya egyébként nem annyira jelentős. A működtetési költségek, tüzelőanyag költség, a villamos energia ára nagyon optimistán azt feltételeztük az elemzésekben, hogy ez 80-100 euró per megawatt óra között mozog, ez a mai értékeket jóval meghaladó ugye ár a későbbi áramtermelés értékesítése értékelésekor. És a diszkont rátát, ahogy mondtam, középértéken 10%-nak
kedvezőbb esetben 8,5%-nak, kedvezőtlen esetben 11,5%-nak feltételeztünk. Tehát körülbelül ez az a keret, amiben aztán betettük a számokat, és utána három forgatókönyvet vizsgáltunk, egy realista forgatókönyvet, amikor megnéztük, hogy ha minden ezek közül olyan értékeket tételezünk fel, ami a mi legjobb megítélésünk szerint várható, akkor milyen pénzügyi mutatókat produkál egy ilyen paksi fejlesztés, mi van akkor, hogyha minden rosszul sül el, és akkor minden a lehető legrosszabb lesz, a legtovább épül, a legdrágább finanszírozású, a legrosszabb villamos energiáron a piacon, és fordítva, mi van akkor, hogyha minden összejön, hogyha minden jól sikerül, ha mindent időben sikerül elkészíteni, nem úgy, mint a 4-es metró esetében. És akkor gyakorlatilag a számok és az eredmények, ez az első ábra mutatja lényegében mi általunk reálisnak tartott forgatókönyv esetén a diszkontált cash flow elemzésnek az eredményeit, a diszkontált pénzáramlásunknak az eredményeit. Gyakorlatilag a kék vonal mutatja, ez a nulla, ez pedig fölfelé a sok milliárd forint, erre pedig a negatív sok milliárd forint található. Ez azt jelenti, hogy a projekt elején egy nagyot beruházunk, tehát pénzt adunk ki, utána elkezd működni az erőmű, akkor pénzt termel nagyon sokáig, és a végén a bezárás miatt nagyon sok pénzt rá kell költeni. Ez a nem diszkontált cash flow, tehát a éppen adott évben jellemző értékeket, ha összevetjük. Amikor elkezdjük ezt diszkontálni, tehát a jövőben értékeket egyre kisebb súllyal veszük figyelembe, akkor kapjuk meg a diszkontált cash flow vonalat, ez a piros vonal, és amikor kumuláljuk ezeket az értékeket, tehát az évről évre adódó diszkontált cash flow-kat összeadjuk, akkor kapjuk a zöld értéket, látjuk egy hatalmas beruházás, ami kezdi visszahozni a pénzt. De hát az sajnos ugye arra az eredményre jutottunk, hogy egy ilyen reális forgatókönyv esetén a diszkontált cash flow-ja egy ilyen projektnek az olyan mínusz 100 milliárd forint körül van, tehát nem jött ki nullára sajnos ebben az esetben az eredmény. Ugye ez egy ilyen, ez még egyszer mondom, egy ilyen 90 euró per megawattórás piaci ár mellett viszonylag reális finanszírozási, működési kondíciókat feltételezve. Ugye ez az ábra mutatná azt, hogy egyébként milyen a költség és bevétel összetétele egy ilyen modellezett projektnek. Ez mutatja a költség szerkezetet. Még én se tudom elolvasni innen egyébként azt, hogy itt mi látható, de az mindenképpen látható, hogy a költségeknek a 70%-a az a finanszírozási költség, beruházással és finanszírozással kapcsolatos költség. Ugye egy gázos erőműnél ez a gáz vásárlásnak, meg felhasználásnak a költsége lenne, de itt ebben az esetben ez a beruházási költség, és sokkal kisebb tételt tesznek ki a további, tehát a tüzelőanyaggal és a működtetéssel, tüzelőanyaggal kapcsolatos költségek, és ez pedig a villamosenergia árbevétel, és gyakorlatilag az a bizonyos 100 milliárdos veszteség nettó jelen értékben, amit itt látunk. Arról lehet vitatkozni, hogy ez a 100 milliárd, de sok vagy kevés. Egyébként, tehát hogy mondjam, egy ekkora projektnél, ilyen időtávon, ekkora GDP mellett most ez egy olyan tétel, amit be lehet vállalni, vagy nem. Tehát azt gondolom, hogy ez egy, meg a számítás maga is ugye tartalmaz bizonytalanságokat. De azért a negatív érték jött. Utána megnéztük, hogy a három forgatókönyv esetén a többi megtérülési jellemzője a projektnek az hogyan néz ki. Ez az a realista forgatókönyv, amelyet ugye mi a legvalószínűbb tartottunk, nettó jelen érték mínusz 109 milliárd, belső megtérülés 8,7%, tehát egy 8,7%-os reál finanszírozási költség esetén már megtérülő lehet, nulla nettó jelen értékű lehet a projekt, 21 év alatt térül akkor meg. És ami fontos, hogy azt találtuk, hogy ebben a forgatókönyvnél egy 106 euró per megawatt órás minimális piaci áramár lenne az az érték, amely mellett a projekt már meg tud térülni, már visszahozza nullára magát. És hát azt néztük, hogy a pessimista esetben természetesen a projekten a veszteség jóval nagyobb, az mínusz majdnem 450 milliárd körül van.
5,2%-os finanszírozás kellene ahhoz, vagy ugye, ahhoz, hogy ez mégis működni tudjon, vagy pedig egy ilyen 176 euró per megawattórás ára már optimista esetben. Viszont, ha minden összejön, tehát a legjobb értékeket veszük figyelembe a feltételezések esetéből, akkor még egy plusz 400 milliárdos nettó jelen érték is benne lehet a pakliban, és hát egy 12,8%-os hozamot tud produkálni a projekt azoknak, akik a pénzt befektetik, és elég egy 66 euró per megawattórás ár a piacon. Ahhoz, hogy a modellt ugye bekalibráljuk, nagy szerencsénkre volt az a brit döntés, amely ugye egy megegyezést rögzített a brit kormány és a francia befektetők, az ÖDF és az Arval között. Arról vonatkozóan, hogy a franciák milyen jövőbeni garantált árat kérnek ezért az úgynevezett Hinkley Pointi tervezett új atomerőmű megépítésért. Ugye ez az ár, ez 92,5 font per megawatt óra, amiben ezt publikálták, tehát ez egy köztudott információ. Ennyit kér, azt hiszem 30 évre előre, vagy 35 évre előre a francia befektető azért, hogy belevágjon ebbe a projektbe. Ha ezt euró per megawattórára fordítjuk, akkor a 110 euró per megawattóra, és a kollégánknak a számítása, ez a 106 euró per megawattóra, ez elég közel esik ahhoz az értékhez, és akkor ez megnyugtatott minket, hogy tulajdonképpen valószínűleg nem kalibráltuk el túlságosan ezeket az induló feltételezéseket, tehát viszonylag hihető az, amit a kis pénzügyi modell ebben az esetben mond. Csak összevetésképpen a hazai nagykereskedelmi áramár 2008-ban a gazdasági válság előtt nagyon magas áramkeresleti kondíciók esetén a magyar piacon 76 euró per megawattóra körül volt. Az idei év novemberében az áram nagykereskedelmi ár, amely mellett értékesítenie kellene ennek az erőműnek, ha ma már működne, akkor az 48,3 euró volt, tehát ez a 106-110 euró, ami egyébként egy viszonylag optimista dolog, mert azért a briteknek a finanszírozási kockázata talán ma kisebb, mint Magyarországi, de lehet, hogy mire ez az atomerő megépül egyébként, mi is leszünk olyan jó. Tehát látszik, ez egy kb. Duplája annak az árnak, ami ma jellemzi a villamosenergia piacot. Tehát egy viszonylag magas felárat kell fizetni azért, hogy ez az erőmű megépülhessen. Na most próbáltunk érzékenységvizsgálatokat is végezni, ahogy említettem, megnézni azt, hogy mely input változók azok, amelyek a leginkább képesek megmozgatni ezeket az értékeket, és ez a realista forgatókönyvünknek az ilyen parciális érzékenységi vizsgálati eredményeit mutatja. Ez gyakorlatilag az a mínusz 100 milliárd, ami az alapértékek esetén ugye jellemzi ezt a projektet, és ez itt a tüzelőanyagköltség, hogyha ha változtatjuk a megadott határok között, amit feltételeztünk, akkor hogy mozdítja el ezt a mínusz 100 milliárdot, látjuk, hogy nem nagyon. És gyakorlatilag a diszkontráta és a beruházási költség az a két tényező, ami a leginkább mozgatja természetesen, ahogy már az elején említettem, ezt a projektet, és ezeknek a nagyon optimális alakulása eredményezheti azt, hogy a projekt végső soron akár pozitív nettó jelenértéket is produkálhat pénzügyi szempontból. És végül egy olyan ábrát szeretnénk mutatni, ahol hát több száz ugye a felvett változó értékekre vonatkozóan nem csak egy pár kombinációt vettünk figyelembe, hanem a kollégák minden 700 esetre lefuttatták ezt a pénzügyi modellt, és megnézték, hogy az egyes input változóknak mindenféle kombináció esetén hogy alakul a projektnek a nettó jelenértéke. Ez itt ez a bizonyos nulla jelenérték, és hát azt látjuk, hogy ugye mínusz 450 milliárd forinttól a plusz 400 milliárd forintos nettó jelenértékig, ami ugye a két szélsőség volt a forgatókönyvek esetén, az egyes lehetséges esetek hogyan osztanak el. Hát, tehát az ilyen negatív nettó jelenértéknek ha úgy tetszik, a valószínűsége
az nagyon nagyobbnak tűnik ebben az esetben, de azért a pozitív nettó jelenértékű kimeneteknek is van egy bizonyos valószínűsége, az előző egy kicsit nagyobbnak tűnik. Úgyhogy gyakorlatilag ezek alapján azt gondolnám, hogy az új nukleáris energiatermelésről folytatott vita esetén azt gondolom, hogy a nukleáris energia támogatói tudnak olyan érveket említeni, amelyek amellett szólhatnak, hogy épüljön új atomerőmű Magyarországon, lehet klímavédelemre hivatkozni, lehet ellátás biztonságra hivatkozni, de arra hivatkozni, hogy azért kell új atomerőmű, mert attól olcsó lesz az áram, az nem megalapozott érvelés, azt gondolom. Várhatóan jelentős piaci ár feletti támogatást igényel majd egy ilyen atomerőmű. Ugye, ha megnézzük a hosszú távú gáz ár előrejelzéseket például, akkor azt látjuk, hogy ha a jövőbeni gázárak mellett ugye egy ma működő gázos erőműnek a hatékonyságát figyelembe veszünk, akkor ilyen 60-70 euró fölé nem nagyon tud menni a gázbázisú áramtermelésnek a költsége, ha csak a széndioxid árak valamiért égben nem mennek, de szerintem erről majd a Balázs fog többet mondani, de elég extrém kondíciók kellenek ahhoz, hogy mondjuk az bekövetkezzen, hogy egy-két évtizedes időtávon ne kelljen lényeges felárat fizetni majd. Ugye ma fizetünk például a szén, tehát a vértesi erőműért egy ilyen szén ipari szerkezet átalakítási díjat, mondjuk az áram mondjuk rendszerhasználati díjak között, nem mindenki tudja ez mit jelent. Ilyen típusú mondjuk díj formájában összegyűjtött támogatás, ez valószínűleg szükséges lehet ahhoz, hogy egy jövőbeni erőmű, egy nukleáris erőmű az pénzügyileg életképes legyen. Állami garanciavállalás nélkül ilyen projekt Magyarországon én azt gondolom, hogy nem fog megvalósulni. Az a nagy kérdés, és azt gondolom, hogy ma a brit beruházásnak az igazi kulcskérdése az, hogy vajon az európai szabályozás azt a megoldást, amit a britek választottak, nevezetesen, hogy ténylegesen tartalmilag egy új hosszú távú szerződést kötött a brit kormány, vagy kötne a francia befektetővel, hogy ezt illegális állami támogatásnak minősíti, vagy nem. Ez a vizsgálat ez most folyik. Én azt gondolom, hogy a magyar projektnek a sorsát elég alapvetően fogja érinteni az, hogy a bizottság a brit esetben milyen konklúzióra jut ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen a figyelmüket, ennyit szerettem volna hozzátenni a beszélgetésre.

Köszönöm szépen a meghívást. Két komparatív előnyöm kapásból lesz, rövidebb leszek, és mivel tudtam, hogy ilyen rengeteg szám lesz a két közgazdász úr részéről, ezért én nem tettem számokat az előadásommal. Nem tudom, hogy ez élvezhetőbbé teszi-e az előadást magát. De azt kérték tőlem, hogy az oroszok motivációiról beszéljek, illetve arra, hogy a magyar esetben az orosz erőmű az mekkora esélye jön szóba. Ugye a nukleáris technológiának, mint minden modern technológiának általában a bölcsője tisztátalan volt a tekintetben, hogy a legtöbb modern technológia valahol a hadseregtől származott. Ugye a szovjet esetben ez kifejezetten igaz, a franciában és az amerikaiban is különben. Az 50-es évek végétől a nukleáris fűtőanyagkörnek egy nagyon erőltetett fejlesztése volt a Szovjetunióban, hogy utolérjék nukleáris potenciálban, arzenálban az Egyesült Államokat, és a 60-as évek végére, 70-es évek elejére, ha nem is érték el a csúcsot nukleáris arzenál tekintetében, de nagyon megközelítették azt, és ettől kezdve ott volt egy hatalmas nukleáris fűtőanyagkör iszonyatos kapacitásokkal, nem lehetett bezárni, valamit csinálni kellett vele, elkezdtek gondolkodni, mit lehetne, és természetesen ugyanúgy, mint a franciák vagy az amerikaiak, amellett döntöttek, hogy hát akkor használjuk civil célokra. Éppen ezért a kezdetekben egy nagyon komoly szinergia mutatkozott a katonai alkalmazásoktól, ez egy pozitív externália volt a civil szektor számára, vagy egy szubvenció, hívjuk ahogy akarjuk. Éppen ezért relatíve olcsóvá tette a nukleáris a civil alkalmazásokat. Ugye a 70-es években szintén nem voltak olyan biztonsági előírások, a Felsman Balázs előadásában jól lehetett látni, hogy hogyan ment föl a költség szépen az évek folyamán. Ennek egy nagyon nagy hányada különben az egyre szigorodó biztonsági előírások miatt volt. A 70-es, 80-as években ez egyáltalán nem volt még annyira jellemző. Komoly, több 10%-kal olcsóbb volt egy nukleáris beruházás akkoriban. Ezen túlmenően a Szovjetunióban, ugye a 70-es, 80-as évekről beszélünk, még folyt az iparosítás, és már a lakosság ilyen fogyasztásbővülés is dinamikusan nőtt. Tehát volt egy elég jól használható, és az egész szovjet blokkban elég jól kitapintható kereslet, és ez biztos volt, a tervgazdaságban meg volt mondva, hogy annyi lesz az áramfogyasztás, és kész. Erre lehetett behozni potenciált. Illetve hát 1973-tól kezdődően az olajárobbanás következtében jól kitapintható volt az, hogy az alternatív költség, nevezetesen a 70-es években ugye az olaj, mert olajt használtak áramtermelésre, 2000-es években meg látjuk, hogy a gáz volt az alternatív a nukleáris piacon. Ennek az ára rendkívüli mértékben fölment, ezért hogyha olajat akartak exportálni, minél többet, akkor nukleáris megtérő beruházás volt. Itt lehet látni ezen az ábrán, ugye a kék, hát a két ábra az nem annyira összehasonlítható, a kék ugye a megatonnában mutatható pusztító erő, a szovjet nukleáris potenciában, ez pedig a nukleáris termelés mértéke a Szovjetunióban. Azt lehet látni, hogy körülbelül ugye ez a 60-as évek, amikor felépült a nukleáris arzenál, és egy évtizedre rá épülnek az erőművek. Amerikában egy kicsit korábban következett be, de hasonló logikai összefüggés mellett a francia esetben nagyjából így ebben az időben. 80-as évek közepétől jött a sötétkor, itt is, ez tulajdonképpen az inverzió az előző korszaknak, tehát Csernobilt aztán nem kell részleteznem, szétesett a Szovjetunió, szétesett ezzel az iparág is, tehát a vertikumot azért nagyon csúnyán megcincálták, mind önmagában a földrajzi szétesése a Szovjetuniónak, mind az azt követő mondjuk 10 éves ilyen smuta, tehát döntéshozatali anarchia. A 90-es évek végére különben bizonyos vertikumokat egész egyszerűen privatizáltak, tehát kikerült az állami szektorból, ami Oroszországban, önmagában nem kéne azt jelenteni, hogy egy vertikum szétesik, Oroszországban valójában azt jelentette, tehát hogy bizonyos oligarchikus csoportok tulajdonképpen kontrollálták az iparágat, hogy egy darab szegmensét megszerezték. Ezen kívül véget ért ugye a kedvező árampiaci környezet, volt egy 40%-os GDP visszaesés, 30%-os árampiaci visszaesés, alacsony olaj- és gázárak voltak véletlenül különben épp a 80-as évek közepétől, tehát ez a
20-30 dolláros olajár volt egészen 2003-ig, mint egy 20 évig. 90-es évek végén elértük ugye 8 dollárt egy hordó olajért, ma már elképzelhetetlen szint. És ezen kívül ugye a START egyezmények, amely ugye nukleáris leszerelést írt elő, ez azt jelentette, hogy nagyon nagy mértékben a két START egyezmény kikerültek a nukleáris, le kellett építeni a nukleáris arzenálokat, egy csomó uránium került a piacra. Mai napig különben az amerikai nukleáris erőművek egy nagyon jelentős része szovjet katonai rakétákból kivett uránnal működik, ami azt jelentette például, hogy uránbányászat 20 évig nem volt. Tehát a vertikumból ez az egész elhalt ez a szegmens, mert nem volt szükség uránra. Most kezdik újra nyitni az uránbányákat, pont azért, mert kezd elfogyni ez a leszerelésből fakadó mennyiség. És aztán jött a putyini reneszánsz, amely egy ilyen vegyes korszak, tehát egyfelől azért a 2000-es évekre már volt valamiféle kényszer és ambíció is arra, hogy tegyék rendbe a nukleáris vertikumot. Ez meg is történt különben, ebben jó Putyin, tehát ebben azért az oroszok elég jók, hogy akkor rendbe rakjuk ezt az iparágat. És ezt meg is kellett tenni, mert annyira leépült már addigra a nukleáris arzenál, igaz, hogy egy alacsonyabb szinten, de mindenképpen kellett fektetni bele pénzt. Ez főleg különben a rakétatechnológiát érintette, de valamennyire a nukleáris szektort is. Ugye van egy kedvező energiapiaci fundamentum. Oroszországban is nagyon gyorsan nő az áramfogyasztás, legalábbis a válságig mindenképpen nagyon gyorsan nőtt. Ezt mindig szoktam mondani, hogy az oroszok több gázt használnak áramtermelésre Oroszországban, mint amennyit exportálnak Európába. Ezt mindig mi arra gondolunk, hogy itt az Európa, a export az, ami meghatározó a Gazprom számára. Hát ha csak a volumeneket nézzük, ez ára valamennyire igaz, de a volumenek tekintetében csak elektromos energiatermelésére több gázt szoktak elhasználni, de ugyanez igaz Ázsiában is, a gazdasági növekedésből fakadóan. Vannak kedvező gazdasági fundamentumok, legalábbis 2008-ig neki lehet dőlni a pénznek Moszkvában. Ma sincsenek nagyon hiány, és fölmerült az a kérdés, hogy mit csináljanak ezzel, tehát ilyen szuverén alapokba rakták. Nem egy olyan rossz húzás szerintem orosz szempontból, ha azt mondani, hogy akkor tegyük bele olyan technológiákba, amiket mi exportálunk. Tehát tudtak hozzá kedvező pénzügyi konstrukciókat nyújtani, ha valaki esetleg nukleáris, vagy akár nukleáris technológiát rendelt tőlük, vagy akár különböző fegyvertechnológiát. Ezen kívül azért vannak szubjektív elemek, tehát hogy az oroszokban nagyon erős ez az utolérési hajlam, ezt hiszem nem kell részletezni. Nem akarnak a nyugat benzinkútja lenni, állandóan mindenféle modern technológiákba akarnak fejleszteni, a nanotechnológia az egy ilyen orosz nőke, sok egyéb. Ezen kívül mindenáron meg akarják, és ez érthető szerintem, és legitim cél, valamennyire meg akarják őrizni ezeket a régi technológiai szegmenseket, amelyekben jók voltak, és ez megér egy csomó pénzt nekik. Nevezetesen ugye a nukleáris technológia is pont, hogy ide tartozik. És e tekintetben van egy bizonyos játéktér, ezért szoktam mondani azt, hogy nem feltétlenül igaz az, hogy ez egy zérus összegű játék egy fogyasztó és egy szállító között, mert a fogyasztó legalábbis ebben tekintetben bizonyos rugalmasságot tud nyújtani. És végül van egy külpolitikai tényező, hát ez főleg a 90-es években volt látványos, de ma is létezik, kapcsolatokat tud teremteni és erősíteni ezzel. Hát nehezen tudnám megmagyarázni piaci alapokkal, hogy miért kell Ukrajnába 3 darab nukleáris erőművet meghitelezni, amikor Ukrajnának a helyzete olyan, amilyen, pénzügyi helyzete, politikai helyzete, stb. Az oroszok megtették, és nyilván ez nem csak egy gazdasági döntés ebben a helyzetben. Nem feltétlenül kell azt hinni, hogy ez most akkor itt valamiféle ilyen konspiráció van, tehát hogy ez Magyarországban csak így tudnak, csak politikai szempontok mellett döntenek, de vannak ilyenek is. Ezen a két ábrán, itt lent, nem lehet látni, hogy Oroszországban is van egy olyan jó tucatnyi blokképítésük, és hát külföldön is vannak blokkjaik. Ez főleg a távol-keletet jelenti, Bangladesht, Indiát, Kínát, Vietnámot. De hát vannak projektjeik a poszt-szovjet térségben, Belarusban és Ukrajnában, illetve hát azért tárgyalnak több helyen, Csehországban, Szlovákiában, Finnországban. Próbálkoznak az oroszok. Na most, hogyha áttérünk a magyar relevanciára, szerintem két kérdést érdemes külön választani.
De az egyik, ami szerintem az első lépcsőfok, amit majd meg kell ugrani a döntéshozatal folyamán, nevezetesen, hogy tudnak-e olyan finanszírozási modellt kínálni, ami Magyarország számára megcsinálhatóvá teszi ezt a projektet. E tekintetben az oroszok nagyon rugalmasak, tehát a nemzetközi skálán lehet látni majd, hogy teljesen, mégis nekik mindegy, csak a pénzüknél maradjanak. Nagyon, nagyon rugalmas dolgokat tudnak kínálni. És aztán a második kérdés, hogy adnak-e árengedményt, illetve itt érdemes egy picit differenciálni. Az egyik kérdés ugye az, hogy olcsóbb-e a többi szállítóhoz képest az orosz, és a másik kérdés pedig, hogy elég olcsó-e ahhoz az orosz erőmű, hogy más energiatermelési módokkal versenyegjátok. Erről szólt az előző két előadás. Ezt ízlés szerint is fel lehet tenni, valójában mind a kettőt fel kéne tenni.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk.

és ekkor váratlanul képek jelentek meg a szemem előtt. Képek, melyekről már rég megfeledkeztem, és most egyszerre csak oly frissen és elevenen bukkantak föl, hogy úgy álltam ott kezemben az ásványvízzel megrakott tálcával, mintha villám sújtott volna. És elég volt néhány másodperc, hogy a Sóstó partján felidézem Zdenyeknek, a csendesség szálló főpincérének az arcát. Zdenyekét. Aki úgy szeretett mulatni, mikor szabadnapos volt, hogy minden pénzét elverte, ami csak a zsebében volt, s ez mindig jó pár ezrest jelentett. A képen, ami megjelent előttem, Zdenyek bácsikáját láttam. Egy katonazenekar nyugdíjas karmesterét, amint fát aprít az erdei telkén, ahol volt egy házikója, és a házikót teljesen befutották a virágok meg a fenyőágak. És mert ez a nagybácsi a monarchia alatt volt karnagy, mindig egyenruhát viselt, még a gyújtós aprítása közben is. És annak idején komponált két galoppot és jó néhány keringőt, melyeket még mindig játszottak, de már senki sem tudta, hogy ki is volt az a karnagy, azt hitték már meghalt. És amikor egyszer Zdenyekkel nekivágtunk egy bricskán a szabadnapunknak, hirtelen katonazene ütötte meg a fülünket, és Zdenyek a kocsiban állva jelezte a kocsisnak, hogy álljon meg. És aztán elindult a katonazene irányába. A rezes banda a bácsikája egyik keringőjét játszotta, és ott álltak már az autóbuszok, hogy az egész katonazenekart hamarosan elszállítsák valami rezes banda vetélkedőre, és Zdenyek rábeszélte a karnagyot, minden pénzét, ami csak nála volt, odaadta neki 4000 koronát sörre a katonáknak, hogy tegyék azt, amit mond nekik. Így azután a kocsiból átszálltunk az első autóbuszba, és egy órányi út után kiszálltunk az erdőben. És a 120 egyenruhás zenész lassan elindult a csillogó hangszerekkel az erdei úton, majd egy sűrű bokrok szegélyezte gyalogösvényre tértek, a bokrok fölé magas fenyőfák tornyosultak, és Zdenyek jelt adott, hogy várjanak. És a kisarjat vadgyümölcsfák közt bujkálva eltűnt a telek bokraiban, azután visszajött, és elmondta a tervét. Majd, mikor jelt adott, a katonák a vadgyümölcsfák közt libasorban a bozótosba kúsztak, és Zdenyek, mintha a fronton volna, osztogatta a parancsokat, hogyan vegyék körül a bokrok közt megbúvó házat, ahonnan fejszecsattogás hallatszott, és a katonazenekar nesztelenül, lopakodva körülvette a tönköt, és a régi osztrák katonazenész egyenruhában aprító öreg urat, és a katonazenekar karmestere, amikor Zdenyek jelt adott, feldobta aranybottyát, és hangosan vezényelt, és a bokorból kibújtak, kiemelkedtek a fényesre suvickolt fúvós hangszerek, és a zenekar egy zajos galopba fogott, amit Zdenyek bácsikája szerzett, s amivel a katonazenekar a vetélkedőn készült fellépni. És az idős karnagy sóbálvánnyá vált, abban a testhelyzetben, ahogyan éppen ketté vágta a fahasábot, és a muzsikusok néhány lépéssel közelebb jöttek, de még mindig derékig a fenyős bükkös aljnövényzetben álltak, az aranybotos karnagy viszont csak térdig gázolt a zöldben, és felfeldobta a botot, és a zenekar fújta a galoppot, a hangszerek csillogtak a napsütésben, és az öreg karnagy lassan körbe pillantott, és az arcára földön túli mennyei kifejezés ült ki, és a zenekar befejezte a galoppot, s rögvest belefogott egy hangversenykeringőbe. És az öreg karmester összeroskadt, fejszéjét az ölébe ejtette, és elsírta magát, s ekkor a katonazenekar karnagya odalépett hozzá, és aranybottyával megérintette a vállát, és mikor az öreg ember felpillantott, átadta neki azt a botot, és Zdenyek bácsikája fölállt, s mint később elmondta, azt hitte, hogy meghalt, és a Mennyország katonazenekarába került. Azt hitte, hogy a Mennyországban katonazenekar játszik, és ennek a zenekarnak az Úristen a karmestere, aki átadja neki a botot. És az öreg elvezényelte a keringőjét, és amikor befejezte, a bokorból kilépett Zdenyek, kezet fogott az öreggel, és jó egészséget kívánt neki. És fél óra múlva a zenekar ismét a buszokban ült, és mikor elindultak, a muzsikusok tust fújtak Zdenyeknek, ünnepi fanfárok szóltak, és Zdenyek meg volt hatva, és hajlongott, és hálálkodott, miközben az autóbuszok, s velük a fanfárok eltűntek a csapkodó ágak közt az erdei úton. Ez az Zdenyek tulajdonképpen egy angyal volt. Minden szabadnapja, amit együtt töltöttünk, ehhez volt hasonlatos. Utána 10 napig azon törte a fejét, hogyan költi majd el azokat az ezreseket. Miközben én,
Magamra zártam az ajtót, és a százasokat a padlóra terítettem, aztán, mint holmi csempézett padlón mezítláb járkáltam a bankókon, vagy leheveredtem rájuk, mintha zöld mezőn volnék. Zdenyek egyszer lakodalmat rendezett egy kőműves lányának. Máskor felkerekedtünk, és egy ruhaboltban fehér matróz ruhácskába bújtattuk az árvaház összes kisfiúját. Vagy Zdenyek kifizette a búcsúban az összes hinta és körhinta egynapi díját, és aznap mindenki ingyen hintázhatott. Egy másik szabadnapon pedig fölvásároltuk Prágában a legszebb virágcsokrokat, és minden csokorhoz egy-egy üveg rozsólist, és sorra jártuk a nyilvános vécéket, és felköszöntöttük a vécés néniket nem létező névnapjuk, rég elmúlt születésnapjuk alkalmából, és Zdenyeknek mindig szerencséje volt, mert valamelyik öregasszony épp aznap ünnepelte születés vagy nálnapját. Így hát egyszer arra gondoltam, hogy elmegyek körülnézni Prágába. Taxiba ülök, és kimegyek a csendesség szállóba, megkérdezni, vajon ott van-e még Zdenyek? És ha nincs ott, akkor vajon hol találom? És hogy elnézek oda is, ahol a nagymamám nevelt, hogy megvan-e még az a szoba, ahol az ablakban úgy bukkantak föl az ingek és alsónemük, ahogyan a Károly fürdő vendégei a klozet ablakán kidobálták őket, és ahol a nagymamám kijavította a piszkos ruhaneműt, hogy aztán eladja az építkezéseken a kőműveseknek. Így aztán ott álltam a prágai pályaudvaron, és mikor megtaláltam a Taborba induló vonatot, fölhúztam a kabátom ujját, hogy megnézzem, hány óra van. És amikor felemeltem a tekintetemet, láttam, hogy a trafiknál ott áll Zdenyek. Kővé meredtem, és megint elememben éreztem magam, hogy a hihetetlen valóvá vált. Ott álltam dermedten, feltűrt kabát ujjal, és láttam, hogy Zdenyek úgy néz körül, mint aki régóta várakozik. Aztán megemelte a karját, biztosan várt valakit, mert ő is az óráját akarta megnézni, de egyszerre csak három bőrkabátos férfi lépett hozzám, és karon ragadtak. A kézfejem még mindig az órámon, láttam Zdenyeket, amint kábultan engem néz, sápat volt, csak állt és nézett rám, látta, hogyan tuszkolnak a németek egy autóba, hogyan visznek el, én meg csodálkoztam, hova visznek és miért. És a németek a Pankráci börtönbe szállítottak. Kinyit a kapu, és megint csak úgy vezettek, mint egy bűnözőt, és belöktek egy cellába. És engem hirtelen elbűvölt, ami történt velem, szinte örültem, és beleborzadtam a gondolatba, hogy netán hamarosan kiengednek, és mert a háború már úgyis a végéhez közeledett, azt kívántam, hogy börtönözzenek be, hogy vigyenek koncentrációs táborba, azt akartam, hogy éppen a németek tartóztassanak le. És az én szerencsés német csillagzatom fölragyogott. Nyílt a cellaajtó, és kihallgatásra vittek. És amikor bemondtam minden adatomat, és hogy mi célból jöttem Prágába, a nyomozó arca elkomorodott, és megkérdezte, kire vártam. Én mondtam, hogy senkire. Ekkor nyílt az ajtó, bejött két civilruhás, rám vetették magukat, beverték az orromat, kiverték két fogamat, a földre zuhantam, ők meg fölém hajoltak, és újra megkérdezték, kire vártam, kinek kellett átadni nekem az üzenetet. És én elmondtam, hogy látogatóba jöttem Prágába, csak úgy, kirándulni. És az egyik német hozzám hajolt, fölemelte az arcomat, és belemarkolt a hajamba, és a fejemet a padlóhoz csapkodta, a vizsgálótiszt pedig üvöltött, hogy az órára néz, és megbeszélt jel, és hogy én tagja vagyok a föld alatti bolsevista mozgalomnak. És aztán elvittek, belöktek a rabok közé, ők húzták ki betört fogaimat. Ők törölték le rólam a vért, és én csak nevettem, egyre csak nevettem. Valahogy nem éreztem semmit, sem az ütéseket, sem a verést, sem a sebeket. A többiek pedig úgy néztek rám, mintha fénylő nap, mintha hős lennék. Amikor közéjük dobtak, az SS legények undorodva kiáltották utánam, te bolsevista disznó! És ez mennyei zene volt a fülemnek. Szívmelengető megszólítás. Mert már sejtettem, hogy ez az én belépőm, ez az én retúrjegyem Prágába. Foltisztító folyadék, ami eltünteti azt, ahová jutottam, amiért német lányt vettem el, amiért hebben náciorvosok elé álltam, akik a nemi szervemet vizsgálták, hogy alkalmas-e egy árja germán nővel való közösülésre. Az arcom, amit csak azért vertek szét, mert az órámra néztem, az arcom a jogosítványom, amely majd igazol engem, és antifasiszta harcosként térek vissza Prágába, és ami a legfontosabb, megmutatom az összes Róbeknek és Brandeisnek, az összes szállodatulajdonosnak, hogy közéjük tartozom.
mert ha életben maradok, biztosan veszek egy nagy szállót Prágában. S ha nem ott, hát máshol, mert abból a kiskoffernyi bélyekből, ahogy Liza is szeretné, akár két szállodát is vehetnék, és még válogathatok is, hogy Ausztriában vagy Svájcban éljek. De az osztrák vagy svájci szálloda tulajdonosok szemében én senki sem lennék. Nekik nem kellene bizonygatnom vagy bebizonyítanom semmit. Velük nincs kiegyenlítetlen számlám a múltból, nem kell föléjük kerekednem. Viszont ha Prágában lenne szállodám, ha a prágai szálloda tulajdonosok testületének tagja, sőt, titkára lehetnék, akkor már el kellene ismerniük engem. S ha nem szeretnének is, tiszteletben tartanának, és én a jövőtől nem is vártam mást. Így aztán összesen 2 hetet töltöttem a pankráci börtönben. A további kihallgatásokon kiderült, hogy tévedésről volt szó, hogy tényleg vártak egy embert, akinek az órájára kellett volna néznie, hogy már elkapták az összekötőt, akiből kiszedték, amit tudni akartak, eltekintve attól, hogy a keresett személy nem én voltam. És ekkor eszembe jutott, hogy Zdenyek is ott állt, hogy ő is meg akarta nézni az óráját, hogy Zdenyek a barátom. És hogy jól látta, hogy tulajdonképpen én vittem el helyette a balhét. Hogy ő alig, hanem nagyon fontos ember, és ha a cellatársaim közül senki sem igazolna, Zdenyek majd biztosan megteszi. Így hát, amikor visszavezettek a kihallgatásról, még mielőtt belögtek volna, újra elindítottam az orvérzésemet, és megint mosolyogtam, és nevettem, és az orromból ömlött a vér. És aztán szabadon engedtek. A kihallgató tiszt elnézésemet kérte, de azért megjegyezte, hogy a birodalom érdeke megkívánja, hogy inkább büntessenek meg 99 ártatlant, sem hogy egyetlen egy bűnös kicsúszol a kezük közül. Így aztán ott álltam az alkonyatban a pankráci börtön kapujában, és a hátam mögött kilépett egy másik szabadult is. És ahogy kijött a kapun, összeroskadt, leült a járda szegélyére. Az ibolyaszín alkonyatban zakatoltak a villamosok, fel-alá áramlottak a járókelők, a fiatalok kézen fogva mentek, a gyerekek játszottak a szürkületben, mintha nem is volna háború, mintha világon csak virágok, ölelések és szerelmetes pillantások lennének. És ebben a meleg szürkületben olyan kacéran lebbent a lányok szoknyája, blúza, hogy én is örömmel bámultam a férfi szemnek felkínált, szándékosan erotikus perspektívába állított látnivalókat. Micsoda gyönyörűség, mondta az az ember, mikor már összeszedte magát, és én felajánlottam neki a segítségemet. Mondom neki, mennyit ült? És ő azt felelte, hogy 10 évet húzott le, és föl akart állni, de nem tudott. Felsegítettem hát, és ekkor megkérdezte, nem sietek-e? És én mondtam, hogy nem. És mikor megkérdezte, miért ültem, azt mondtam, hogy illegális tevékenységért. És így mentünk a villamoshoz, és fel kellett segítenem a kocsira, és a villamosban meg odakinn is mindenütt tömeg volt, és mintha mindenki valami táncos mulatságba tartana, vagy éppen onnan térne haza. És én most vettem észre először, hogy a prágai lányok szebbek, mint a németek, hogy jobb az ízlésük, hogy a német lányok mindent úgy hordanak, mint holmi egyenruhát, hogy az öltözetükben, azokban a drindlükben, azokban a zöld kosztümökben és vadászkalpagocskákban mindig van valami katonás. És ott ültem az ősz fiatalember mellett. 30 éves sem lehetett, mondtam is neki, hogy ősz haja ellenére milyen fiatal. És mikor váratlanul megkérdeztem, kit ölt meg, egy kicsit habozott, aztán hosszasan bámulta egy lány előre meredő kebleit, aki ráadásul egyik kezével a lelógó kapaszkodót markolta, és a fiatalember megkérdezte, honnan tudja, hogy öltem. És én azt válaszoltam, hogy pincére voltam az abeszin császárnak. És megérkeztünk a 11-es végállomására, és már sötét volt, és az a gyilkos azt mondta, hogy menjek el vele az anyukájához, hogy kísérjem őt haza, mert útközben hát ha eltalálna esni. És dohányozva vártuk a hamarosan megérkező autóbuszt, és mentünk 3 megállót. Konicskovim Líninél kiszálltunk, a gyilkos azt mondta, hogy inkább hátulról megy egy Mokotrászki nevű falun át, hogy előbb hazaérjen, de főleg, hogy meglepje az anyukáját, és bocsánatot kérjen tőle.
Azt mondtam, csak a falu széléig kísérem el, szülőházának kapujáig, az otthonáig, azután visszamegyek a főútra, és onnan stoppal tovább. És mindezt nem együttérzésből vagy kedvességből tettem, hanem egyre csak arra gondoltam, hogy minél több alibim legyen, ha majd véget ér a háború, mert véget fog érni egy-kettőre. És így lépdeltünk a csillagfényes éjszakában a poros út egy elsötétített falun át indigó papír kékségű nyírkos tájba vezetett bennünket. A narancssárgán világító karcsú hold vékony, alig észelhető árnyékot vetett elénk, mögénk vagy oldalt az árokra. Aztán nekivágtunk egy vakon túlásnyi dombnak, és a férfi azt mondta, hogy onnan majd meglátjuk a szülőhelyét, a faluját. De ahogy fölértünk a dombocskára, egyetlen egy épületet sem láttunk. A gyilkos elbizonytalanodott, szinte megrémült. Ez nem lehet igaz, dadogta, vagy tévednék? Biztos a másik domb mögött. De amikor megtettünk 100 métert, a gyilkost is, engem is félelem fogott el. A férfi most még jobban reszketett, mint mikor kilépett a börtönkapuján. Leült, a homlokát törölgette, amely úgy csillogott, mintha víz folyna rajta. Mi van? Kérdeztem. Itt egy falu volt, és nyomtalanul eltűnt. Képzelődöm, vagy megőrültem, vagy mi történt? Dadogta a gyilkos. Hogy hívják azt a falut? Kérdeztem. Lidice, mondta a férfi. Ez a falu bizony oda van, mondtam. A németek lerombolták, az embereket agyonlőtték, aki élve megúszta, azt koncentrációs táborba vitték. És a gyilkos azt kérdezte, mi? Mondom, mert megölték a birodalmi helytartót, és a merénylők útja erre vezetett. És a gyilkos ült, két keze úgy lógott behajtott térdén, mint két uszony. És aztán fölállt, és mint valami részeg úgy járt a holdfényes tájban, aztán megállt valami cölöpnél, lerojott előtte és átölelte, de nem is cölöp volt az, hanem egy fatörzs. Egyetlen egy lefűrészelt ág meredezett belőle, egy csonk, amire, mintha csak embert akasztottak volna. Ez itt, mondta a gyilkos, ez itt a mi diófánk. Itt volt a kertünk, és itt, ment lassan tovább, valahol itt, majd letérdelt és tenyerével kitapogatta a házuknak meg a melléképületeknek a betemetett alapjait. Bizonyára az emlékezet erősítette vakírás segítségével haladt, és amikor térden csúszva kitapogatta az egész szülői házat, leült a fatörzs alá, és elüvöltötte magát. Gyilkosok. És fölállt, és ökölbe szorította a kezét, a gyér holdfényben kék ereg dagadta ki a nyakán. És mikor reketre ordította magát, hogy

És amikor az elért összeg már 40 padlónyira rúgott, vettem egy szállodát Prága peremén, egy 40 szobás szállót. De már első éjjel úgy rémlett, hogy fönn a padlásszobában valaki egy ács szekercével szörnyű csapásokkal percenként szöget ver a padlóba, és aztán minden nap, nem csak abban az első szobában, de a másodikban, harmadikban, tizedikben, végül a 40. is, mindenütt egyszerre és egyidejűleg, s hogy az összes szoba padlóján az én fiacskám mászik 4 kézláb, 40 fiúcska, és mindegyik óriási csapásokkal kalapálja a parkettába a szögeket, egyik padlót veri ki a másik után, naponta az első szobától a 40. És amikor a 40. napon, belesüketülve a püfölésbe, megkérdeztem, nem hall-e valaki holmi kalapács ütéseket? Hát senki se hallotta őket, csak én. Így aztán elcseréltem a szállodámat egy másikra. Szándékosan csak 30 szobásat választottam, de első éjszaka kezdődött minden előről, mint az előző szállodában. Így hát beláttam, hogy a bélyegekért kapott pénzen átok ül, hogy ezt a pénzt erőszakkal vették el valakitől, akit ekközben megöltek. Lehet, hogy ezek a bélyegek egy csodarabbi bélyegei voltak, mert ezek a padlóba fúródó szögek, ezek a kalapácsütések tulajdonképpen az én fejemet érték. Minden ütésnél éreztem, miként hatol a szög a csontba. Második csapásra már félig a koponyámban volt, és aztán egészen, és végül már nyelni sem tudtam, mert ezek a hosszú szögek hegyükkel a torkomba nyúltak. Csak hogy én nem őrültem meg, nekem volt célom. Szálloda tulajdonos akartam lenni, hogy egyenlő legyek az összes többi szállodással. És nem akartam, nem is tudtam meghátrálni. Mert csak az éltetett, hogy egyszer talán majd olyan sokra viszem, mint Brandeis szálloda tulajdonos úr, s ha nem is lesz 400 személyes aranyevő eszközkészletem, mint neki, hanem csak 100 személyes, nálam is híres külföldiek fognak majd lakni. Így fogtam hozzá a szálloda építéshez. Egészen más szállodára gondoltam, mint amilyen a többi volt. Prága környékén vettem egy elhagyott kőbányát, és itt kezdtem kipótolni és feldíszíteni mindazt, amit helyben találtam. Úgy, ahogyan a csendesség szállóban volt. A szálloda alapjául az óriási, kétkéményes, agyagpadlós kovács műhely szolgált. A 4 üllőt a helyén hagytam, az összes pörölyt és fogót is, ahogy a megfeketedett falon lógtak. Bőrklub fotelokat meg asztalokat vettem, ahogyan a belső építész tanácsolta, egy őrült, aki a pénzemen megvalósította mindazt, amiről álmodozott, és ugyanolyan lelkes volt, mint én. Mert amint elkészült a kovács műhely átalakítása, én már aznap ott aludtam a kemencék és kémények között. Úgy terveztem, hogy itt sütjük majd a vendégek szeme láttára a saslikot meg a zsivány pecsenyét. És első éjszaka itt is hallottam a kalapácsütéseket. De csak gyengén és elhalón. A szögek úgy csúsztak az agyagpadlóba, mint a vajba. Így aztán a fejem is elcsendesedett, és még nagyobb kedvel vágtam bele a vendégszobák építésébe. Amolyan kis fülkék voltak ezek a szobák egy hosszú, lágerbarakszerű épületben. Azelőtt a munkások öltözője és hálóhelye volt itt, de én kis szobákká alakítottam át a helyiségeket, 30 szobává, és próbaképpen vastag, érdes burkolólapból készítettem a padlózatukat, ahogy Olaszországban és Spanyolországban szokás. Vagy általában ott, ahol nagy a meleg. És első éjjel próbaképpen hallgatóztam. És csak annyit hallottam, hogy a fejemről lepattannak a szegek, hogy szikrát hánynak, mert olyan kemény volt az a porcelánpadló. Aztán a hiába való kísérletezést feladva az ütések teljesen elcsitultak, és én meggyógyultam, és ettől kezdve ismét aludtam, mint régen. És olyan gyorsan haladt az építkezés, hogy 2 hónap múlva megnyithattam a szállodát. Kőtörő szállónak neveztem el, mert bennem is megtört valami, és az a valami eltávozott belőlem. Valóban első osztályú szálló volt ez. Szobát itt csak rendelésre adtunk, a hotel az erdő közepén állt, és a szobák félkörben sorakoztak a kőbánya alján lévő tó körül. A gránit sziklára, mely 40 méterre magasodott a tó fölé, alpinistákkal sziklakerti növényeket és díszbokrokat ültettettem, amelyek hasonló környezetben nőnek, és ráadásul a tó fölött rézsút, egy drótkötél is feszült, egyik végét a szikla csúcsához erősítették, úgyhogy a kötél a bányató fenekéig lejtett.
Minden este bemutattuk

az attrakciókat. Szerződtettem egy artistát, aki amolyan görgőfélét használt, egy acélkereket, és alatta egy rövid rudat. A művész kivárta a megfelelő pillanatot, ellökte magát, és lesiklott a magasból, foszforeszkáló ruhájától megvilágítva a tó felett elengedte a rudat, a görgő legurult, az artista egy pillanatra megállt, ellenirányú mozdulattal előre billent, kiegyenesedett, majd nyújtott karral a mély tóba siklott, hogy aztán lassan és kényelmesen kiússzon a feszes, foszforeszkáló ruhájában a partra, ahol az asztalok és székek álltak. Minden fehér volt. Én itt mindent fehérre mázoltattam. Most a fehér volt az én színem. Olyan volt ez a szálló, mint egy filmstúdió, csak éppen eredeti. Most már bárkivel versenyre kelhettem. De az igazat megvalva, azt a görgős mutatványt egy pikoló fiú ötlötte ki. Egy délután fölment a szikladombra, ott megkapaszkodott a görgőben, elrugaszkodott, és a drótpálya közepén, mikor ámulatában az összes vendég fölkiáltott, fölpattant, vagy éppen a karosszékbe zuhant, az összes karosszékünk Lajos korabeli volt, a pikoló fiú kiegyenesedett, majd egyensúlyát veszítve frakkostul fejest ugrott a víztükörbe, mintha elnyelte volna a tó. És én rögtön tudtam, hogy ezt itt minden nap be kell mutatnunk, esténként világító ruhában. Erre nem fizethettem rá. De ha mégis, azt sem bántam, mert ilyen mutatvány nem csak Prágában, de egész Csehországban, sőt, talán Közép-Európában sem volt látható. És ahogy később megtudtam, sehol a világon. Mert egyszer azt jelentik nekem, hogy megérkezett és elfoglalta szobáját egy író, akit Steinbecknek hívtak. Úgy nézett ki, mint valami hajós kapitány, vagy rabló. És annyira tetszett neki itt minden, az étteremmé alakított kovácsműhely, a tűz, a szakácsok, akik ott dolgoztak a vendég szeme láttára, úgyhogy mire befejezték a saslikot vagy zsiványpecsenyét, a vendégek a bámészkodástól annyira megéheztek, akkora étvágyuk támad, hogy kisgyermekekhez voltak hasonlatosak, de ennek az írónak leginkább a gránit zúzására használt gépek tetszettek. A régi, poros örlőmalmok, melyeken látható volt még az állványzatos szerkezet. Mindenbe bele lehetett látni, mint valami malom kiállításon, vagy mint egy olyan kiállításon, ahol kettészelt autót tesznek közszemlére, hogy a motor is látható legyen. Szóval ezt az írót teljesen elbűvölték a bánya előtti sík térségen kiállított gépek, ahonnan az egész vidéket be lehetett látni. Mint több tucat szobor, úgy álltak ott azok a masinák, a kőmaró és eszterga gépek immár elhagyatva, mintha valami hóbortos szobrász találta volna föl őket. És ez az író, Steinbecknek hívták, egy fehér asztalkát állítatott ide, fehér áttört karosszékekkel és székekkel, és itt ivott meg minden délután egy üveg francia konyakot, majd este még egyet. És innen a gépek közül nézte a tájat, Velke Popovice meglehetősen egyhangú környékét, csak hogy ennek az írónak ez a táj egyszerre oly szépnek tűnt, a gépeket oly művészinek találta, hogy ez az író azt mondta nekem, hogy ilyent ő még sosem látott, hogy ilyen szállodában ő még sosem lakott, hogy ilyesmije Amerikában csak valami híres színésznek lehet, egy Gary Coopernek vagy Spencer Tracynek, hogy az írók közül csak is Hemingway tudná az ilyesmit megfizetni, és hogy én mennyit kérek érte, és én rávágtam, hogy 2 milliót. Ő meg számolgatott valamit az asztalon, aztán megkért, hogy lépjek közelebb. Elővette a csekkfüzetét, és kijelentette, hogy megveszi a szállót, és hogy kiállít nekem egy 50 000 dollárra szóló csekket. És én többször is visszakérdeztem, és ő mindig megemelte az összeget. 60 000, 70 000, 80 000 dollárra. És én láttam és tudtam, hogy ezt az egészet, ezt a szállodát 1 millió dollárért sem adhatom el, mert ez a kőtörő szálló minden erőfeszítésem és törekvésem csúcsa, és én vagyok most az első számú szálloda tulajdonos a szálloda tulajdonosok között. Mert olyan szállodából, mint amilyen Brandeis úré, vagy a Schróbeck úré, több száz, több ezer is van a világon. De olyan szállodája senkinek sincs, mint az enyém. Aztán történt egyszer, hogy kikocsisztak hozzánk a legnagyobb prágai szálloda tulajdonosok. Köztük Brandeis úr és Schróbeck úr is. Vacsorát rendeltek. A főúr és a pincérek a legnagyobb gonddal és a legjobb ízléssel terítették meg asztalukat,
Csak ő miattuk csináltattam alsó világítást a sziklához. 10 reflektort rejtettem a rododendronok alá, és úgy helyeztem el őket, hogy az egész sziklát beragyogják, és kiemeljék az éles csúcsokat, a fantasztikus árnyékokat, virágokat és kis bokrokat. És elhatároztam, hogy ha ezek a szálloda tulajdonosok békülékenyek lesznek, és hajlanak rá, hogy maguk közé fogadjanak, ha fölajánlják, hogy legyek az egyesületük elnökségi tagja, akkor akárcsak ők, én is mindent elfelejtek. De a szállodások nem csak hogy úgy tettek, mint akik sosem láttak, hanem még úgy is ültek le, hogy háttal legyenek szállodám minden szépségének. És én is így viselkedtem. Megengedhettem magamnak, és győztesnek éreztem magam, mert láttam, hogy csak azért fordítanak hátat szállodám különlegességeinek, mert tudták és látták, hogy fölibük kerekedtem. Hogy nem csak Steinbeck szállt meg én nálam, de Maurice Chevalier is, aki után annyi nő jött ide és maradt itt a kőbánya környékén, hogy Chevalier reggel pizsamában fogadta őket, s a nők, az imádói rávetették magukat és levetkőztették az énekest, és Fitznikre tépték a pizsamáját, hogy mindenkinek jusson belőle emlékbe egy darabka. Ha tehették volna, Chevaliert is szétszaggatják, és 20 darabkákat visznek magukkal emlékbe, mindenki az ízlése szerint, bár ismerve a természetüket, alig, ha nem mindegyik az énekes szívét tépte volna ki először, s utána a nemi szervét. És ez a Chevalier annyi újságírót vonzott ide, hogy az én kőtörömmel volt tele minden újság. Nem csak a hazaiak, de a külföldiek is. Benne voltunk a Frankfurter Allgemeinében, a Zürcher Zeitungban, a Die Zeitben, sőt, magában a Herald Tribune-ban is ott volt az én szállóm azokkal a bolond nőszemélyekkel Chevalier körül a plató közepén, ahol azok a gépszobrok álltak, és a gépek körül a fehér asztalkák és székek karfáikkal a stilizált kacsokkal és szőlőlevelekkel, melyeket vaslemezből kovácsolt ki egy művész. És ezek a szálloda tulajdonosok voltak épp azért jöttek ide, hogy ne békéljenek meg velem. Csak azért jöttek, hogy lássák, hogy ami itt van, az sokkal hatásosabb és szebb annál, amit elképzeltek, de főleg azért, mert most, hogy mindezt látták, láthatták azt is, hogy ezt a kőfejtőt fillérekért vettem, mindazzal együtt, ami benne állt és benne volt, és talán azért is voltak rám féltékenyek, mert mindent úgy hagytam, ahogyan megvettem, és a szállodát belül építettem föl. Úgyhogy, ha valaki kicsit is értett hozzá, elismert és megbecsült engem, mintha művész volnék. Ez a szálló volt életem csúcs teljesítménye. Ez tett olyan emberré, aki nem élt hiába. Így aztán magam is mindinkább úgy néztem a szállodámra, mint egy műtárgyra, mint a saját alkotásomra, csak azért, mert mások is annak látták. Kinyitották a szememet. És bárcsak késve, bárcsak később, de mégis rájöttem, hogy ezek a gépek voltak épp szobrok. Szép szobrok, melyektől semmi pénzért nem válnék meg. Sőt, egyszer azt is felfedeztem, hogy az egyik műtárgyam ott a kőbányában hasonlít ahhoz, amit Holuba világjáró vagy Naprüsztek gyűjtött. S tudtam, hogy egyszer bizonyára eljön az idő, amikor itt az összes gépen, az összes kövön, mindenen rajta lesz a felirat, hogy műemlék. De mégis megalázottnak éreztem magam, hogy ezek a szálloda tulajdonosok még mindig nem fogadnak be, hogy társadalmilag nem tekintenek magukkal egyenlőnek, még ha fölöttük állok is. Éjszakánként gyakran sajnálkoztam, hogy nincs már meg a régi, szép monarchia. Mert ha itt hadgyakorlatot tartanának, akkor, ha nem is maga a császár, de valamelyik főhercege biztosan megszállna nálunk, és én úgy kiszolgálnám, és olyan ételeket készítenék neki, olyan környezetben lakhatna, hogy azután biztosan nemesi rangra emelne, s ha gróf nem is, de báró, az lehetnék. És így álmodoztam tovább. És mikor beköszöntöttek a nagy melegek, és a mezőn minden elszáradt, és a föld megrepedezett, én a térről álmodoztam, hogy majd, ha leesik a hó, és beáll a fagy, akkor kifényesítem a tó jegét, és a jégre két kis asztalt állítok, az asztalokra régi gramofont, az egyiknek kék, a másiknak rózsaszín lesz a tölcsére, úgy festenek majd, mint két nagy virág,
és veszek régi lemezeket, és csak régi keringőket és intermezzókat fogunk játszani, és a kovács műhelyben lobogni fog a tűz, és a tó partján acélkosarakban falsábok égnek majd, és a vendégek korcsolyázni fognak. Veszek, vagy csináltatok sok régi kulcsos korcsolyát, és a hölgyek korcsolyáját az urak fogják fölerősíteni, és leggúgolva a térdükre emelik a nők lábacskáját, és forró puncsot szolgálunk majd föl. Eképpen álmodoztam, miközben az újságok és a politikai pártok azon civakodtak, ki fogja megfizetni az asszályt, melynek során én olyan szépeket álmodtam a kőfejtőben megrendezendő téli mulatságokról. És amikor már a parlamentben is fellángolt a vita a képviselők és a kormánytagok között, hogy ki fogja tehát az asszályt megfizetni, és megállapodtak abban, hogy a milliómosok, a döntést megnyugvással fogadtam, mert én is milliómos voltam. Azt reméltem, hogy az én nevem is szerepelni fog az újságokban, hogy ott lesz a Schröbeck, a Brandeis meg a többi név mellett, hogy tehát ezt az asszályt a szerencsés csillagzatom küldte, hogy ez a szerencsétlenség az én szerencsém, melynek révén oda kerülhetek, ahová álmomban kívánkoztam, amikor a főherceg nemesi rangra emelt, hogy én, aki még mindig olyan picike vagyok, mint pikoló koromban, mégis nagy vagyok, milliómos vagyok. De ahogy teltek, múltak a hónapok, senki sem küldött nekem semmit. Senki sem kívánta tőlem, hogy kifizessem a milliómosok hozzájárulását. Már megvettem a 2 gramofont, s ráadásul hozattam egy csodaszép orkesztriont, de még egy régi körhintát is. Hintázó lovakkal, szarvasokkal és rénszarvasokkal, melyek olyan nagyok voltak, hogy széjjel szedettem azt a körhintát, és a lovakat és szarvasokat az eredeti rugóra szerelve felállítottam a tó köré, a kőszegélyre, és a vendég meg a felesége úgy ült a lóra, mint valami sezlonra. Arra az egymással szembefordított 2 székre emlékeztető francia ülőalkalmatosságra, vagy mint valami kis kanapéra, amelyre a hölgyünkkel ülünk le tereferélni. Úgy állítottam egymás mellé a 2 lovat vagy szarvast, mint valami gálán sétalovagláshoz, és állíthatom, hogy bevált a dolog. A lovak és szarvasok mindig foglaltak voltak a hölgyek és urak által, és szólt az orkesztrión, és a vendégek hintáztak a faállatokon, amelyeknek gyönyörű csótáruk meg szemük volt, egyáltalán minden szép volt rajtuk, mert ez egy német körhinta volt, egy céllövölde és lunapark gazdag tulajdonosának egykori attrakciója. Egyszer aztán váratlanul meglátogatott Zdenyek, akiből nagy járási, sőt, talán megyei úr lett. Teljesen megváltozott, már nem volt olyan, mint valaha, hintázott a lovon és nézelődött, és mikor odaültem a szomszédos lóra, csöndesen beszélt hozzám, aztán bizonyítékul elővett egy összehajtogatott iratot, és még mielőtt meg tudtam volna akadályozni, lassan összetépte azt a papírt, amelyen milliómosnak neveztek, és megállapították, hogy milliómos adót kell fizetnem. És Zdenyek leugrott a lóról, és a tűzbe dobta ezt a csodálatos iratot, amit én szinte kinevezési dekrétumnak tartottam. Valahogy szomorúan mosolygott rám, és megitta a maradék ásványvizét ő, aki csak is töményt ivott, és ezzel a szomorú mosollyal ment el tőlem. Egy országúti cirkáló egy nagy fekete autó várt rá, hogy visszavigye oda, honnan jött, vissza valahová a politikába, amiben bizonyára hitt, ami tartást adott neki. És ez a politika alig, hanem gyönyörű dolog volt, ha pótolni tudta az összes bravúros csintalanságot, amire ráment mindig minden pénze, ami csak nála volt, ezekre a mindig emberbarát csintalanságokra, mintha az a pénz égette volna a tenyerét, így hát visszaadta azoknak az embereknek, akikről azt gondolta, hogy őket illeti. És aztán fölgyorsultak az események úgy, ahogyan megálmodtam. Szenzációs estéket meg délutánokat rendeztem a kőtörőben, gramofonok, korcsolyázás, tűz, bent a kovács műhelyben és kint a befagyott tó környékén is, de a vendégeim szomorúak voltak, vagy annyira vidámak, hogy ez már nem az a vidámság volt, amit ismertem. Ez a vidámság erőltetett volt, mint a németeké, amikor mulattak, de közben tudták, hogy a kiskosárban utoljára vannak együtt a kedvesükkel, a feleségükkel, mert a kiskosárból egyenest a frontra mennek. Az én vendégeim is ekképpen búcsúztak tőlem.
Kezet fogtak velem, és még a kocsiból is integettek, mintha örökre távoznának, és már soha többé nem térnének be hozzánk, és ha mégis eljöttek, minden ugyanúgy zajlott le. Borongósak és melankólikusak voltak, mert ha ide nem is nagyon jutott el a híre, a politikában minden megváltozott. Jött a február, a kommunisták átvették a hatalmat, és az én vendégeim tudták, hogy számukra ez a véget jelenti. Minden pénzüket elverték, amit még elverhettek, de az öröm és a közvetlen vidámság oda volt, és a szomorúságuk rám is átragadt. Már nem zártam magamra az ajtót, nem húztam be a függönyöket, hogy aztán, mint a passziánszoznék, kiteregessem a földön az aznapi bevételt, a 100 koronásokat, amelyeket minden reggel bevittem a bankba, ahol a betétem pont ezekben a napokban érte el az 1 milliót. És beköszöntött a tavasz, és ahogyan a kiskosárba is csak némelyik német tisztért meg, a vendégeim, az én törzs vendégeim is elmaradoztak, és megtudtam, hogy volt, akit lepuffantottak, másokat lecsuktak, letartóztattak, megint mások külföldre menekültek. Aztán másféle vendégek jöttek, és a bevétel még nagyobb volt, de én egyre csak arra gondoltam, vajon mi történt azokkal, akik minden héten itt voltak nálam, és közülük ma csak 2 jöttek el. És elmondták, hogy ők milliómosok, és hogy holnapra össze kell készíteni ők a csókmókjukat, erős cipőt, takarót, tartalék zoknit és ételt, mert elviszik őket valami gyűjtőtáborba, mert hogy milliómosok. És én megörültem, hogy lám, én is milliómos vagyok. Fogtam a takarékbetétkönyvemet, és megmutattam annak a 2 vendégemnek. Az egyiknek sportszergyára volt, a másik műfogat gyártott. Ezt most tudtam meg tőlük. És én megmutattam nekik a takarékbetétkönyvemet, és rögvest mentem, és előkerítettem egy hátizsákot, és egy pár erős, fűzős cipőt, és tartalékzoknit, meg konzerveket. Én is készülöttem, hogy majd értem, és biztosan eljönnek, mert az a műfoggyáros azt mondta, hogy már az összes prágai szálloda tulajdonos megkapta az értesítést. És hajnalban a 2 milliómos elbúcsúzott, sírtak, mert ahhoz, hogy a határon átszökjenek, nem volt merszük. Már semmit sem akartak kockáztatni. Csak annyit mondtak, hogy Amerika meg a Népszövetség ezt nem hagyja annyiban, hogy egyszer mindent visszakapnak és visszatérnek a villájukba, a családjukhoz. És én vártam 1 napig, aztán 2-ig, aztán egy egész hétig, és olyan hírek jutottak el hozzám Prágából, hogy most már az összes milliómos gyűjtőtáborban van, Svatý Jan pod Skalou város kapapneveldéjében, egy hatalmas kolostorban, ahol papnövendékek laktak, akiket kiköltöztettek. Így aztán döntöttem méghozzá aznap, amikor kijöttek hozzám a járástól, hogy kíméletesen közöljék velem, hogy a helyi tanács társadalmi tulajdonba veszi az én kőtörőmet, hogy egyenlőre itt maradok, mint gondnok, hogy a tulajdonjog a népre száll. De én elteltem gyűlölettel, mert tudtam, hogyan történhetett a dolog, hogy már megint Zdenyek intézkedett. Elmentem hát a megyei hivatalba, és ott álltam Zdenyek irodájában, de ő egy szót sem szólt, csak szomorúan mosolygott, megint felvett az asztaláról egy iratot, és az orrom előtt széttépte, és azt mondta, hogy saját felelősségére tépi szét a behívómat. Hálából, hogy a peronon megnéztem az órámat, és ezzel elvittem helyette a balhét. De én megmondtam neki, hogy nem ezt vártam tőle, hogy én azt hittem, hogy a barátom, de ő ellenem van, mert én olyan ember vagyok, aki egész életében mást sem akart, másra sem törekedett, csak arra, hogy egyszer szállodája legyen, hogy milliómos váljék belőle. És elmentem, és éjszaka ott álltam a kivilágított papnevelde kapujában, a kapu előtt egy népi milicista állt katonai puskával, és én jelentettem neki, hogy milliómos vagyok, a kőtörő szálló tulajdonosa, és hogy fontos ügyben beszélni szeretnék a parancsnokkal. Így hát a milicista fölvette a kagylót, és kis idő múlva beengedtek a portára, aztán egy irodába, ahol megint csak egy milicista ült, de már puska nélkül. Előtte listák, névsorok, meg egy üveg sör, amiből megállás nélkül ivott.
És amikor az üveg kiürült, benyomult a szék alá, és egy rekeszből egy újabb üveget vett elő. Kinyitotta, és mohón ivott, mint aki mindjárt szomjan hal. És én megkérdeztem tőle, hogy nem hiányzik-e egy milliómosa. Mert hogy nem kaptam meg a behívómat, holott én is milliómos vagyok. És ő megnézte a listát, ceruzával végigfutott a névsoron, de végül azt mondta, hogy én nem vagyok milliómos, és hogy menjek csak nyugodtan haza. De én erősködtem, hogy itt valami tévedés történt, hogy én milliómos vagyok. De ő megfogta a vállam, és a kapuhoz vezetett, és kilökött, és utánam üvöltött, hogy ha nincs rajta a listámon, akkor maga nem milliómos. És én elővettem a takarékbetétkönyvemet, és megmutattam neki, hogy 1.100.000 koronám és 10 fillérem van a bankban. És diadalmas hangon így szóltam, akkor hát ez micsoda? Ő belenézett a könyvbe, én meg kunyeráltam, hogy csak nem akar elkergetni innen. Végül megesett rajtam a szíve, visszavitt a papneveldébe, és internáltá nyilvánított. Fölírta az összes adatomat, meg a személyemmel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat. Ez a teológusoknak épült internátus tényleg olyan volt, mint egy börtön, mint egy kaszárnya, mint valami szegény főiskolások kollégiuma. Csak a folyosókon lógott minden mélyedésben, minden ablak közben egy feszület, a szentek cselekedeteit ábrázoló képekkel váltakozva. És szinte minden képen valami kínzás volt látható, iszonyú horror a festő pontos tolmácsolásában. Úgyhogy az, hogy itt 400 milliómos négyesével vagy hatosával lakott egy-egy cellában, tulajdonképpen semmiség volt. Különben én arra számítottam, hogy itt is olyan terror meg rossz indulat lesz, mint a börtönben, ahol a háború után fél évet nyomtam le az enyhébb dekrétum alapján. De épp az ellenkezőjét tapasztaltam. Ami itt, a Szent János szemináriumban történt, az valóságos burleszk volt. A refektóriumban tartották az úgynevezett tárgyalásokat. Ilyenkor jöttek a milicisták. Vállukon katonai puska, mellükön vörös szalag, a derékszíjuk lógott, az egyenruhájuk nem méretre készült, hanem mintha csak készakarva, az alacsonyakra bő volt, a nagy termetűekre szűk, így hát inkább kigombolkozva jártak. Az ítéleteket meg úgy osztogatták, hogy minden milliómos milliónként egy-egy évet kapott. Így aztán jó magam a 2 millióért 2 évet kaptam. A sportszergyáros, akinek 4 milliója volt, 4 évet. És a legtöbbet, 10 évet Schróbeck szálloda tulajdonos kapta, mert neki 10 millió korona volt a vagyona. De a milicistáknak a legnagyobb gondot mindig az okozta, hogy melyik rubrikába írják be a kirótt éveket meg személyi adatokat. Mint ahogy iszonyú erőfeszítésükbe került az is, hogy esténként összeszámoljanak minket, mert minden este hiányzott valaki, de ez azért volt, mert a szomszéd faluba jártunk sörért. Meg aztán feltehetően azért is, mert az őreink megállás nélkül ittak. Így hát nem tudtak megszámolni bennünket. Jól lehet, a számolást már délután elkezdték. Úgyhogy szívesebben választották azt a módszert, hogy 10-esével számoltak bennünket. Az egyik őr számolt, a másik összecsapta a tenyerét, és ilyenkor a harmadik leejtett egy kavicsot. És amikor az utolsó embert is megszámolták, összeszámolták a kavicsokat, az eredményhez hozzáadtak 1 nullát, meg a maradékot, ami a 10-esig hiányzott. De minden nap többen vagy kevesebben voltunk, még ha teljes volt is a létszám. Hányszor megesett, hogy az internált milliómosok száma stimmelt, hogy ezt be is jegyezték, és mindenki fölsóhajtott, ám abban a pillanatban beállított 4 milliómos, kancsóban meg rekeszekben hozták a sört, és hogy ne legyen félreértés, újonnan érkezettnek nyilvánították őket, és mindegyik milliómos a kirót éveken felül újra annyi évet kapott, ahány milliót bevallott. Az épületben ugyan internáltak laktak, de kerítés nem épült köré. Úgyhogy a kapuban ott ültek a milicisták, a milliómosok pedig a kerten át távoztak és érkeztek, de meg kellett kerülniük az épületet, hogy a kapun léphessenek be, amit a milicisták minden alkalommal kinyitottak, és megint becsuktak, és gondosan kulcsra zártak. De mert körös körül nem volt se kerítés, se fal,
A milicisták is szívesen választották a rövidebb kerti utat, de aztán megszólalt bennük a lelkiismeret hangja, és megkerülték a ház sarkát, a kapuhoz mentek, kinyitották, majd megint kulcsra zárták, és így érkeztek az internátusba. A legtöbb gond az ennivalóval volt, de kiderült, hogy erre is van megoldás, mert a parancsnok és a milicisták szívesen étkeztek a milliómosokkal, és a kosztot, amit a milicisták laktanyájából hordtak nekik, a disznóknak adták, mert a műfogsorgyáros milliómos disznókat vásárolt, úgyhogy eleinte 10, majd 20 disznó volt itt, és már mindenki előre örült a disznóölésnek, mert voltak a táborban vágóhíd tulajdonos milliómosok, akik olyan finomságokat ígértek, hogy a milicisták már jó előre nyalogatták a szájuk szélét, és maguk tettek újító javaslatokat, hogy miféle specialitásokat lehet még a disznóból készíteni. Itt aztán nem úgy főztek, mint egy pap neveldében, hanem mint hajdanán egy gazdag kolostorban, mondjuk a kereszteseknél. Ha egy milliómosnak elfogyott a pénze, a parancsnok hazaküldte. Eleinte egy civilbe öltözött milicista kíséretében, de később már elég volt az eskü is. És az internát mehetett Prágába a pénzéért. És kivehette a bankból, a takarékkönyvéről, levonathatta abból a millióból vagy milliókból, mert a parancsoktól igazolást kapott, hogy az összeget közcélra fordítják. Így aztán az internátusban konyha működött, étlap is készült, amit a milicisták parancsokával hagyottak jóvá, hogy legyen olyan kedves és tegye meg az észrevételeit, mert a milliómosok vendégeiknek tekintették a milicistákat, és együtt is étkeztek velük az ebédlőkben és a refektóriumokban. Tejnor a milliómos egyszer engedélyt kapott, hogy zenészeket hozzon Prágából. Egy kvártettet, amolyan sramli zenét játszottak, és mikor taxival meghozta a zenészeket, itt különben is divatba jött, hogy a milliómosok az út elágazásig taxival jártak Prágába, a bezárt kapu mellett mindnyájan bementek a milliómosok koncentrációs táborába. Fölébresztették az őrséget, mert már éjfél volt, azután újra kimentek a kapu elé, de az álmos milicisták nem boldogultak a zárral, így aztán a milliómos megkerülte a kaput, a kert felől bement a kapuajba, fogta a kulcsot és kivitte a kapu elé, és kintről nyitotta ki a kaput, de mert a kulcs valahogy rossz volt és nem zárt, Tejnor a milliómos ismét bement, bezárta belülről a kaput és visszaadta a kulcsot. Gondoltam is akkoriban, milyen kár, hogy Zdenyek nem milliómos, mert itt aztán elemében volna, és nem csak a saját pénzét költeni el, de tudná, mihez kezdjen a többiekével is, akiknek nem volt elég fantáziájuk, s beleegyezésükkel az ő pénzüket is elverni. És egy hónap múlva az összes elítélt milliómos napbarnított volt. Mert mi a domboldalon napoztunk, míg a milicisták sápadtak voltak, mert egyrészt a kapuban álltak, másrészt állandóan jelentést kellett írniuk. Ültek a cellákban, de még egy névsoros létszámjelentést sem tudtak összeállítani, mert Novákból vagy Noviból 3 is volt itt, és mivel mindig teljes fegyverben kellett lenniük, a puskájuk, a tölténytáskájuk állandóan lecsúszott, és közben megállás nélkül radírozták és újraírták a jelentést, amit végül valamelyik szálló a tulajdonos milliómos készített el nekik, mintha csak étlapot állítana össze. És mert a katolikus intézet után maradt itt egy gazdaság is 10 tehénnel, de a 10 tőgynyi hozam nem volt elég a reggeli kávéhoz, reggelire babkávéból készült teljes kávét ittunk, amiben miként a Schröbeck úr bevezette egy pohárka rum is került úgy, ahogy azt Bécsben a Café Zaherben tanulta, ezért a lakfesték és festékporgyáros vett még 5 tehenet, és így elég tejünk volt, mert nem mindenki bírta a tejet, és az ilyenek reggel csak egy kupica rumot ittak, vagy pedig bögréből, hasas edénykékből hajtották föl az italt, mert még éjszaka is ettek, és a rummal akarták helyrehozni az emésztésüket. Az is szép volt, amikor havonta egyszer megérkeztek látogatóba a családtagok. Ilyenkor a parancsnok fogta a fehér ruhaszárító kötelet, és kifeszítette a képzeletbeli fal köré, és ahová nem jutott kötél, oda maga húzott a cipősarkával vonalat. És ez a vonal választotta el az internátokat az internátustól és a külvilágtól. És aztán jöttek a feleségek a gyerekekkel, az étellel teli hátizsákokkal, táskákkal, téli szalámikkal, külföldi konzervekkel,
és bár igyekeztünk szenvedő arcot vágni, le voltunk sülve, és ki voltunk gömbölyödve. És ha valaki úgy jött volna ide, hogy nem ismeri a körülményeket, biztosan azt hitte volna, hogy azok az emberek a rabok, akik látogatóba jöttek, s hogy a börtön odakint van, mert a milliómosok internálását a rokonok szemlátomást nehezebben tűrték, mint maguk a milliómosok. És mert nem bírtunk mindent megenni, hát mi, milliómosok, megosztottuk az élelmiszert a milicistákkal, akiknek annyira ízlett minden, hogy elérték a parancsnoknál, hogy havonta kétszer, két hetente egyszer engedélyezze a látogatást. És előfordult, hogy ha nem volt együtt 30-50 ezer korona, a parancsnok megengedte, hogy a szakemberek értékes könyveket válogassanak ki a kolostor könyvtárából, és autóval Prágába vigyék az antikváriumba. Aztán valakinek eszébe jutott, hogy el lehetne adni a leendő papok kellékeit és ruhatárát, az ágyneműt és fehérneműt innen, a szikla alatt fekvő Szent János kolostorból, melynek lankáján délutánonként napozgattunk, és húztuk a lóbőrt. De ez már majd, hogy nem felesleges volt. Mert az igazi milliómosok erre már régen rájöttek, már régen kiválogatták a szép ágyneműt, a hegyvidéki takácsok szőtte szép, hosszú hálóingeket már régen elhordták teli bőröndökkel, a gyönyörű törülközőket is tucatjával, volt itt mindenből bőven a raktárban, mert aki ebből az intézetből leendő papként távozott, azt kistafírozták. S a raktárt senki sem ellenőrizte, senki sem tartotta nyilván, ellenkezőleg. A milicisták meg a milliómosok rendelkezésére állt, nehogy valami járvány törjön ki ebben a milliómos gyűjtőtáborban, kolera, vérhas vagy tífusz. Így aztán az is megesett, hogy a milliómosok elmentek szabadságra, olyannyira bíztak itt bennünk, és tudták, hogy nem szökünk meg, és ha mégis kétszer esett meg ilyesmi, hát hozunk egy másik ismerős milliómost, hadd pihenje ki a családi életet. Volt úgy, hogy a milicisták civilbe bújtak, és az egyenruhát mi, milliómosok vettük föl, és mi őriztük magunkat. És amikor vasárnap, vagy szombatról vasárnapra virradó éjjel bíztak ránk szolgálatot, a milliómosok őrzését, annak mi mindig örültünk, mert olyan komédia volt ez, amilyet még Chaplin sem tudott volna kitalálni. Egész délután azt játszottuk, hogy felszámoljuk a milliómosok táborát. A kapuőrség parancsnoka, a milicistának átöltözött Tejnor a milliómos bejelentette, hogy a tábor felszámoltatik, hogy a milliómosok mehetnek haza. De a milliómosok elbújtak, így aztán a milicistáknak álcázott milliómosok győzködték őket, ecsetelgették, milyen szép is odakünn a szabad élet, hogy ott majd nem kell szenvedniük és nyögniük a milicisták igája alatt. Hanem élhetik a milliómosok szabad életét. De a milliómosok hallani sem akartak erről. Így hát Tejnóra, a milliómos, aki milicistának, kapuőrnek öltözött, kihirdette a tábor erőszakos felszámolását, és kihurcoltuk a cellákból a milliómosokat. Azokat, akiknek 8-10 milliójuk volt, tehát 8-10 évet kaptak. Aztán a kapukulcsot keresgéltük, s végül nem tudtuk kinyitni a kaput. Így hát a milliómosok megkerülték, kívülről nyitották ki, majd megint megkerülve a kaput felsorakoztak, és mi néztük ezeket a jeleneteket, és majd megszakadtunk a nevetéstől, ahogy a milicisták kitaszigálták a milliómosokat, aztán bezárták mögöttük a kaput, és a milliómosok fölmentek a domb tetejére, és ahogy körültekintettek, meggondolták magukat, és visszajöttek, és dörömböltek a kapun, és térden állva kérlelték a milicistának öltözött milliómosokat, adjanak nekik menedékjogot. És én is nevettem, de a nevetésem igazából nem volt őszinte. Mert bár együtt voltam a milliómosokkal, mégsem kerültem közelebb hozzájuk, pedig egy cellában aludtam Schraubeck szálloda tulajdonos úrral. Annyira elutasító volt velem, hogy még a földre esett kanalát sem volt szabad felvennem. Ott álltam a kantinban, a felemelt és felkínált evőeszközzel, mint néhány évvel ezelőtt a pohárral, amikor senki sem akart kocintani velem, és a szálloda tulajdonos úr egy másik kanalat vett, és inkább azzal a kanállal ette a levest, és azt, amit az evőeszköze mellé raktam, viszonyogva eltolta magától a szalvétával, míg a földre nem esett, mindenki azt nézte, hogyan rúgja el magától Schraubeck úr azt a kanalat. És a kanál a refektórium egyik asztala alá repült, a miseruhák tetejére. Nevettem, de korán sem volt nevethetnékem.
mert amint szóba hoztam az én milliómat, az én kőtörő szállodámat, a milliómosok rögtön elhallgattak és máshová néztek. Nem ismerték el az én milliómat, az én 2 milliómat. És én megértettem, hogy csak megtűrnek maguk között. Hogy én nem vagyok méltó hozzájuk, mert nekik már rég megvoltak azok a millióik, már a háború előtt is milliómosok voltak, míg én a háború alatt gazdagodtam meg. Így aztán nem csak, hogy nem kívántak, de nem is tudtak maguk közé fogadni. Mert nem voltam rangjukbeli, akár csak abban az álmomban, mikor a főherceg nemesi rangra emelt és báróvá tett. De ettől még nem lettem volna báró, mert a nemesség nem fogadott volna be. Miként a milliómosok sem fogadtak barátjukká, sőt, ellenkezőleg. Mert amikor egy éve még odakinn éltem, lehetett olyan illúzióm, hogy egyszer majd befogadnak, sőt, meg voltam róla győződve, hogy mint a kőtörő tulajdonosa egyenlő vagyok velük, mert hiszen kezet fognak, nyájasan elbeszélgetnek velem. De ez mind csak látszat volt, mert minden gazdag igyekszik megszerezni a szálloda vagy étterem főpincérének a jó indulatát. Sőt, hozott még egy poharat, hogy kocincson vele. De ha az utcán találkozik azzal a főpincérrel, a gazdag ember nem áll meg, nem beszélget el vele. Az csak a féle bonton, hogy az ember a maga pártján tudhatja a főpincért. Mert egy ilyen főpincérrel vagy szálloda tulajdonossal nem árt jóban lenni, mivel befolyása van arra, mit hoznak ki a vendégnek enni-inni, hogyan szállásolják el, és mennyire lesz diszkrét a főúr. Mennyire tartja majd a száját, azért, mert kocintottak, ittak egymás egészségére, és váltottak pár kedves szót. És azt is láttam, hogyan születnek ezek a milliók. Hogy Brandeis úr az egész személyzetnek krumplinudlit főzetett, hogy kicsinségeken spórolt, mint ahogy itt is ő volt az első, aki rájött, hogyan lehet hozzáférkőzni azokhoz a szép törülközőkhöz és lepedőkhöz. Hogyan lehet bőröndben kivinni a kapun és hazacígölni. Nem mintha szüksége lett volna rá, de a milliómos lelke nem engedte, hogy a kínálkozó lehetőség kihasználatlanul maradjon, vagy egyszerűen csak gyakorolta, miként lehet ingyen megszerezni azt a sok szép holmit a leendő papok stafírújából. Az én gondjaimra bízták a gadambokat. Maradt itt 200 pár postavalam. A parancsnok rám osztotta ki, hogy tartsam tisztán a dúcokat, hogy vizet és ocsút adjak nekik. Minden nap ebéd után egy kézikocsival a konyhába mentem, hogy elvigyem az étel maradék egy részét. Majd elfelejtettem, hogy a parancsnok már annyira megcsömörlött a sok hústól, hogy megkívánta a krumplilángost, aztán meg a szilvelekváros lepényt reszelt sajttal tejföllel lelőtve. És a milliómos Szabónál, Bártánál pont látogató volt, így aztán felajánlotta a parancsnoknak, hogy mivel a felesége paraszt származású, ott maradhatna édességkészítő szakácsnénak. És így jelent meg itt az első nő. És mert már elegünk volt a húsevésből, még 3 feleség vonult be a dutyiba, 3 milliómosné, Bártová asszonnyal, mint fő szakácsnéval az élen, és amikor szabadon engedték azokat a milliómosokat, akik bizonyítani tudták francia vagy osztrák állampolgárságukat, és 10 cella felszabadult, a milliómosok rájöttek, hogy ezeket a cellákat ki lehetne adni a feleségeknek, akik hetente egyszer meglátogathatnák férjeiket, mert mégsem emberséges, hogy a nős embertől megtagadják törvényes hitvesét. Így aztán 10-esével váltották itt egymást a szép nők, sőt, később rájöttem, hogy ezek nem is feleségek voltak, hanem a hajdani bárokból való hölgyek. Magam is fölismertem 2 kuncsaftomat, már benne jártak a korban, de még mindig szépek voltak. A Párizs szállóba jártak mustrára, mikor csütörtökönként jöttek a tőzsdeügynökök. De én nagyon megkedveltem azokat az én galambjaimat. A 200 pár galambot, melyek olyan pontosak voltak, hogy pontban 2-kor ott ültek a kolostor tetőgerincén, ahonnan egyenesen a konyhába lehetett látni, és ahonnan naponta kijöttem a kézikocsival, és azon a kézikocsin mindig 2 zsák, ocsú és mindenféle zöldség maradék volt. És én, aki az abesszín császárnak szolgáltam föl, most galambokat etettem, melyeket senki se akart etetni. Nem milliómos kezecskének való munka volt ez.
Így aztán nekem mindig pontosan akkor kellett kiborítanom azt a kézikocsit, mikor az óra 2 ütött. Vagy ha nem ütött éppen, és sütött a nap, akkor pontosan a kolostor falán lévő nap óra szerint. És ahogy kiléptem az ajtó, mind a 400 galamb lerepült a tetőről, felém röpültek, s röptüket árnyék kísérte, meg toll és szárnysuhogás, mintha lisztet vagy sót szórnának ki egy zsákból. És a galambok rátelepedtek a kézikocsira, s amelyik nem fért rá, az a vállamra telepedett, vagy felröppent, és a fülem körül csapkodott a szárnyával, eltakarták előlem szinte az egész világot. Olyan volt ez, mintha egy nagy uszályban lennék, egy fátyolban, ami előttem utánam hömpölyög, és ez a csapkodó szárnyakból és 800 boróka bogyó szemből összeálló uszály teljesen beborított engem. És én csak húztam ezt a felleget, mindkét kezemmel a kiskocsi rúdjába kapaszkodva. A milliomosok majd megpukkadtak a nevetéstől, ahogy ott láttak, a galambok által beborítva, míg a hátsó udvarra nem értem, ahol a galambok nekiestek az ennivalónak, és addig-addig csipegettek, míg a két zsák ki nem ürült, míg a lábasokból minden el nem tűnt. Egyszer aztán elkéstem. A parancsnok a parmezános olasz levest kóstolgatta, én megvártam a lábosra, és hallom, hogy 2 üt az óra. És mielőtt még észbe kaptam, a nyitott ablakon berepültek a konyhába a galambok. Mind a 400 galamb. Körülröpködtek mindenkit, aki bent volt, kiverték az internáló tábor parancsnoka kezéből a kanalat, így aztán gyorsan kiszaladtam, és a küszöb előtt úgy beborítottak azok a madarak, úgy megcsípdestek gyöngét kis csőrükkel, hogy arcomat, fejemet eltakarva menekültem, de a galambok követtek, és én megbotlottam, és a madarak körülröpködtek, rám telepedtek, és ekkor felültem. És láttam önmagamat, ahogy itt ülök a galambok fellegében, és a madarak hozzám dörgölőztek. Számukra én voltam az életadó Úristen. És ekkor visszatekintettem eddigi életemre, és most olyannak láttam magam, hogy ezek az Isten követei, ezek a galambok úgy vesznek körül, mintha valami szent volnék. Mintha az ég kiválasztottja volnék. És miközben a többiek nevettek én rajtam, hallottam a kacajt, a kiabálást és a megjegyzéseket. Engem a szívem mélyéig megrázott ez a galamb üzenet, és hittem, hogy most ismét valósággá vált a hihetetlen. Mert ha 10 millióm volna meg 3 hotelem, ez a galamb simogatás s a galamb csőröcskék csókjai ennél is többet érnének, hogy ezt az ég küldte nékem, mert kedvét lelte bennem. Ahogyan azt az oltárképeken láttam, meg a keresztút képein, melyek a cellánkba vezető folyosó falai díszítették. Csak hogy én semmit sem láttam, semmit sem hallottam. Egyre csak az akartam lenni, amivé sohasem válhattam, milliómossá, még ha volt is 2 millióm, de most többszörös milliómos lettem, mert rádöbbentem, hogy ezek a galambok az én barátaim. Hogy megtestesülései egy küldetésnek, ami csak ezután vár rám. Hogy most ugyanaz történt, ami Saullal is megesett, midőn leesett a lóról, és megjelent neki az Úr. És szétrebbentettem a 800 csapkodó szárnyat, és mint a szomorú fűz ágai közül, kiléptem ebből a mozgó tollazatból, s futásnak eredtem. Kihúztam a kiskocsit a két zsák ocsúval, meg a zöldségmaradékkal teli lábosokkal. A galambok újra rám telepedtek, és én ebben a galamb felhőben a csapdosó szárnyak között húztam lassan a kocsit a hátsó udvar felé, és útközben volt még egy látomásom. Zdenyek jelent meg nekem, de nem politikai funkcionáriusként, hanem mint a csendesség szálló pincére. Láttam, ahogy egy szabadnapunkon együtt sétálgattunk, és a nyírfaligetben észrevettük, hogy a fák között fürgén rohangál egy kis emberke. Nyakában síp, időnként a sípba fúj, a fatörzsekre mutogat, löbdösi egymástól azokat a fatörzseket, kiabál velük. Mit kakaskodnak már megint? Rzsihá úr, utoljára mondom, még egy ilyet, és lemegy a pályáról. És megint ide-oda futkosott a fák között, és Zdenyek mulatott rajta, de én semmit sem értettem. Aztán este Zdenyek elmondta, hogy ez az ember Sibá úr, a futballbíró. Akkoriban senki sem akart a Sparta-Szlávia meccsen fújni, mert a játékosok percenként durva szabálytalanságokat követtek el. Hát, ha senki, mondott a Sibá úr, akkor majd én.
és a ligetben edzett a nyírfák között. Futkosott, és rettegésben tartotta a fákat, és figyelmeztetett, és kiállítással fenyegette Burkt és Brainét, de a legtöbbet Zsihá úrral perelt, hogy még egy ilyet, és leküldöm a pályáról. Azon a délután az Zdenyek a Bolondok házából, ahol az enyhébb eseteket kezelték, egy autóbusznyi dilinyóst vitt el kirándulni. Olyanokat, akiknek amúgy is kimenőjük volt a faluba, mert búcsú volt, így aztán csíkos ruhában, fejükön kemény kalappal felülhettek a hintára meg a körhintára, és Zdenyek miután a kocsmában vett nekik egy hordó sört és csapot meg korsókat is kölcsönzött hozzá, elvitte őket abba a nyírfaligetbe, és csapra verték a hordót, és ittak, és a fák között ott rohangált Síba úr, és sípolt. És a bolondok csak nézték, aztán leesett nekik a tantusz, és szurkoltak, kiabáltak, és a Sparta meg a Szlávia összes ismert játékosának a nevét harsogták, még azt is látták, hogy a Brajne fejbe rúgta a Plánicskát, és addig fújoltak, míg Síba úr ki nem állította Brajnét. És a végén, amikor Síba úr már harmadszor lökte el magától Zsihát, és harmadszor megintette, nem maradt más hátra, mint a játékost a Jezbera elleni durvaságokért kiállítani. És a bolondok kiabáltak, és mire elfogyott a hordóból a sör, már nem csak ők, hanem én is száguldozó, vörös, meg fűzős mezeket láttam a nyírfák helyett. Olyan feszes tempóban mozogtak, ahogyan a bíró, az aprócska Síba úr fújt, akit végül a bolondok a vállukon vittek le a pályáról, mert ritkán látni ilyen szép játékvezetést. Egy hónap múlva Zdenyek egy újsághírt mutatott. Egy tudósítást Síba bíró úrról, aki Zsihát és Brajnét kiállítva határozott játékvezetésével megmentette a mérkőzést. És így szép lassan a hihetetlen valósággá vált. A kör kezdett bezárulni. Egyre gyakrabban tértem vissza a gyermek és ifjú koromba. Újra pikoló fiú voltam, ahogy eltávolodtam tőle, úgy tértem most vissza hozzá. Néhányszor még kiálltam szemtől szembe önmagammal. De nem azért, mert így akartam, hanem az események kényszerítettek rá, hogy lássam az életem. Mint ahogy a nagyanyámmal vártam szobájának nyitott ablakánál, hogy föntről, a Károly fürdő toalettjének ablakából minden csütörtökön és pénteken a kereskedelmi utazók piszkos fehér neműt dobjanak ki, mely néha úgy terült rá az égbolt fekete hátterére, mint egy-egy keresztre feszített fehér ing vagy alsónadrág, hogy aztán az óriás malomkerékre hújjon, ahonnan nagyanyám egy kampóval lepecázta, hogy kimossa, kijavítsa és eladja az építőmunkásoknak. A milliómosok internátusában a fülembe jutott, hogy ez itt az utolsó hetünk, hogy munkába állítanak bennünket, az öregeket pedig hazaengedik. Így aztán megrendeztük az utolsó vacsorát, s mert ehhez sok pénzre volt szükségünk, szabadságot kaptam, és a műfogsor gyárossal elindultunk a nyaralójába, ahol a pénzét rejtegette. Hihetetlen élmény volt ez is. Éjszaka érkeztünk a nyaralóba, fogtunk egy létrát, és az elemlámpa fényénél kinyitottuk a mennyezetbe vágott ajtót. De a gyáros már elfelejtette, melyik bőröndbe rakta azt a 100 000-et, így hát sorra nyitogattam a kis bőröndöket, egytől egyig egyformák voltak, és mikor kinyitottam az utolsó nagy bőröndöt és belevilágítottam, elborzadtam. Bár egy műfogsógyárosnál számíthattam volna ilyesmire, mert abban a bőröndben csupa műfog és műíny volt. És ekkora mennyiségben ez iszonyú látvány volt. Csupa rózsaszín szájpadlás meg fehérlő fogsor. 100 meg 100 protézis. És én rémülten álltam a létrán, mint a húsevő növények, úgy néztek ki azok az összeszorított egymásnak feszülő fogak, de voltak félig nyitott vagy tátongó fogsorok is, mintha ásítottak volna, majd kifordultak, és én hátra tántorodtam, és magamra rántottam azt a holmit, éreztem, hogy kezemet és arcomat hideg fogak csókolgatják, majd lecsúsztam a létráról, kezemből kiesett a lámpa, a padlóra estem, és testemre fogak zuhogtak. Ott feküdtem betemetve, a mellkasomat műfogsorok borították, és olyan liba bőrös lettem, hogy kiáltani sem tudtam. De aztán mégis hasra fordultam, és mint valami állat, mint valami pók, négy kézláb fürgén kirrontottam azok alul a fogak alul, és a bőrönd mélyén ott voltak az ezresek,
és a gyáros gondosan összeszedte a fogakat, egy lapátra seperte őket, és visszaszórta a kofferbe. Aztán átkötötte a bőröndöt egy madzaggal, és fölcipelte oda, ahol kinyílt. És bezártuk a padlást, és szótlanul mentünk vissza a pályaudvarra. Az a mi utolsó vacsoránk szinte hajszára olyan volt, mint a Párizs szállóban rendezett lakodalmak. Én felmentem Prágába, ahol a szobámban ott lógott az új frakkom, de főleg a rendjelet meg a díszszalagot vittem magammal, amit az abesszín császártól kaptam. Vettünk virágot meg aszparágusz ágacskákat az asztal feldíszítésére.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

Volt egy fia. Csak egyet vágott Kend a fejére. Kész volt. Ne tessék nekem ilyet mondani. Én nem beszéltem vele soha. Se vele, se a fiával. Ha nem beszélt, akkor nem beszélhetett. Hallgatós ember volt. Mit akar tőlem a tekintetes? Hogy megkönnyebbüljön. Egyel több vagy kevesebb.

0: birkám, tekintetes uram. Nem voltam kíváncsi a másére, pedig szép birka volt. 300. Derék ember volt a bodrijuhász. Maga szerezte, maga takarította. Lehetséges. Nem tudok felőle. Ott van a birka még most is a nyájjal, vagy eladta kent? Nekem ilyet ne tessék mondani. Hallja, Ekend, nem gyermek. Aki beismerte minden bűnét, ne cigánykodjon 300 birka miatt. Mi az Kendnek? Most, mikor már tisztán mehet az Isten elibe, a bodri juhász szennyezze be a lelkit Kendnek? Nem tehetek róla. Szembe köpöm Kendet, mint egy taknyos gyereket. Oda mentek napszállat után, fejbe ütötték, a kutyákat is elölték, a homokba ásták. A veres juhász megmakacsolta magát, a szeme égett és szembenézett a vizsgálóbíróval. Nem illet, uram.
1: Lóduljon, Kend, pimasz!
0: Nem akarom többet Kendet látni! A juhász megingott. Ki a szemem elől? Nyálja juhász, Kend, csorvasz, himpellér! Tudja meg, hogy az akasztófán sem lesz békessége.
2: Ami nem enyém, nem vehetem magamra.
1: Mars!
0: A juhász megfordult, és elindult nagy, kemény léptekkel az ajtó felé. Mikor odaért, és a kezét akarta tenni a kilincsre, hátra tántorodott. Nem tudott a kilincshez nyúlni, nem tudott moccanni, csak nézett, nézett mereven, és a szája elkezdett habot verni. A kilincsre akasztva ott lógott a szíj, résszel kiverve. A juhász lassan a fejéhez nyúlt, aztán visszafordult. Tekintetes uram, beismerem. A vizsgálóbíró nem szólt egy szót se, csak nézett az emberre parás szemmel, csak úgy égetett a szeme. Vinköltük meg bodri juhászt a 300 birkájáért, meg a 2 szamaráért. Ebben meghajtotta a fejét. A vizsgálóbíró nézte, aztán csengetett. 2 pandúr lépett be. Vigyétek, adjatok neki 25 botot. A juhász lehajtotta a fejét, és megrokkadtan ment ki az ajtón. Köszönöm, alássam. A bíró utána nézett, és eltűnődött. Barbárok.
3: Tragédia.

0: Saint-Simon emlékirataiból.
1: Rákóczi nagyon magas növésű, anélkül, hogy túl magas volna, nem sovány és nem kövér, nagyon arányos és jó alakú, külseje erős, hatalmas és nagyon nemes, tekintélyt parancsoló minden durvaság nélkül. Arca elég kellemes és egész jellege tatár. Bölcs, szerény, mértéktartó. Egészben véve jóságos és értelmes, nagyon udvarias, de nagyon megválogatja, kivel áll szemben. Igen könnyed mindenkivel, és ami ritkán található együtt,

0: Ugyanakkor sok benne a méltóság anélkül, hogy modorában bármi is éreztetné a dicsőségét. Nem sokat beszél, de azért részt vesz a társalgásban, és nagyon jól adja elő mindazt, amit látott anélkül, hogy magáról beszélne. Rendkívül tisztességes, egyenes, igaz, a végsőkig bátor ember. Ha közelről láttuk, csodálkozunk, hogy olyan nagy pártnak volt a vezére, és olyan nagy hírt támasztott a világban. Rákóczi Ferenc herceg már születésekor többet hozott magával, mint amennyi szükséges volt ahhoz, hogy gyanús legyen a bécsi udvar előtt.
1: Vannak Márki 14. Lajos magyarországi követének beszámolójából mindarról, ami fontosabb északon történt 1700-tól 1710-ig.
2: Jól kell ismerni a magyarokat és a lengyeleket, hogy megértsük, mi mélyen gyökerezik szívükben a szabadság szeretete.

0: hajainkat csupán az idő orvosolja.
1: Csécsi János naplójából a Széchenyi Országgyűlésen.
0: Célja ezen összvegyűlésnek az volt, hogy a fejedelem konföderáció vezérének neveztessék, és hogy a vallást illető versengések elcsillapítassanak, és ezt kívánták a táborozó vitézek is, mégpedig azon jelentéssel, hogy ha ez meg nem történnék, ők a fegyvert leteszik. Eznap tehát Bercsényi hatalmas beszédben adta elő a konföderációba lépés nagy hasznait, felhozván például a belgákat, kik noha csak maroknyi nép, ezen egységbelépés által győzhetetlenekké, boldogokká, s temérdek gazdagságúakká tették magukat. Ez a szerencse vár bennünket is, úgymond kivetjük nyakunkból az elviselhetetlen igát, mind visszanyerjük, sőt, miénk lesz az is, mit most ellenségeink kevékedve bírnak. A szó nagyon tetszett a fejedelemnek, s elvala végezve, hogy a következő nap az összfeszövetkezés aktája, valamint az esküvés formulája, amit a fejedelem mond a hazának, a rendek a hazának és a fejedelemnek, papírosra tétessenek, és ennek kidolgozása Jánoki Zsigmond kancellárra és az ország titoknokaira bízatott.
2: Esküszöm az élő Istenre, hogy ezen konföderált nemes magyar haza státusinak és rendeinek, az ausztriai ház

Heinrich Heine, a dal szárnyára veszlek. A dal szárnyára veszlek, úgy viszlek el, kicsim. A legszebb rétre vezetlek, a Ganges tájain. Ott szelíd holcsugárban virágzó kert susog, rád, nővérükre várnak a lengyel lótuszok. Ibolyák enyelegnek halkan, fent csillag gyúl magasan. Mese csordul a rózsák ajkán, rejtelmesen, illatosan. A gazellák rád függesztve szemüket néznek komolyan, és hallod, amint messze morajlik a szent folyam. Leheverünk a gyepre, hol pálmák árnyaring, s álmodjuk mindörökre szerelmes álmaink.

tűzből mentett hegedű. Tűzből kimentett hegedűddel, mihez kezdesz, szegény cigány? Siholsz-e még nótát belőle, vagy vályogot vesz ezután? Kezedben régi kincsed roncsa, a fája üszkös, húrja lóg, de próbáld csak, tán fölzeng rajta a keserűt, a ríkatót. Madzaggal kötve toldva húrja, akkor is, hát ha szólna még, ha mást nem, azt a percet sírja, mikor a rongyos putri ég, mikor veszett csiviteléssel a tébolyodott fecskepár pucér fiókáit, hogy mentse a lángoló ereszre száll, mikor ebeddel vonítottad a pusztulást, hogy az egen együtt csikarjon cigány sorsod, s az ősi csikaszfélelem. Ezt húzd, ha mást nem, ezt a percet. Aztán aludj, amíg az éj aludni hágy, míg jő a vénység, a térdigság, a trágyalé, s a vályog gödörben teremtsz. Hogyan cifráztad egykorom? S hull rád az emlék, mint a pernye, s beszállj a szíve.

Hangzavart. Azt. Ha nekik az, ami nekünk vigasz. Azt. Földre hult pohár felcsattanó szitokszavát, fűrész foga közé szorult reszelő sikongató jaját tanulja hegedű s éneklő gége. Ne legyen béke, ne legyen derű a bearanyozott a fennen finom elzárt zeneteremben, míg nincs a jaj sötét szívekben. Hangzavar. Azt. Ha nekik az, ami nekünk igaz, hogy van lelke még a népnek. Él a nép, s hangot ad. Egymásra csikorított vasnak s kőnek szitok változataid vár a zongora s a torok fölhangolt húrjaira, ha így adatik csak vallania a létnek a maga zordigazát, mert épp e hangzavar, e pokolzajt zavaró harci jaj kiált harmóniát, mert éppen ez a jaj kiált mennyi hazugú szép éneken át a sorshoz, hogy harmóniát, rendet, igazit vagy belevész a világ. Belevész a világ, ha nem a nép szól a újra. Fölségeset, szikár, szigorú zenész, hű magyar, mint annyi társaik közt hírhedett. Volt törvény abban, hogy éppen e nép lelke mélyéből, ahová leszálltál, hogy épp emélység még szűk bányatorka hangtölcsérén átfülted a sikolyt föl a hideg-rideg óriás teremben.

Ben még néha felragyog a régi büszkeség, amivel az első szeretőt vállaltátok papák, mamák, a világ vágyja előtt. Nem sütöttétek le a szemeteket, ahogy illett akkoriban, és nem bújtattátok a szempillák fátylába démonian, ti a démonian, ti a démonian, ti a démonian, ti a démonian, ti a démonian, ti a démonian, ti a démonian, ti a démonian. Ti a démonian.

0: mágyal egy. Ó, micsoda förtelmeket látott később a szemetek, micsoda rettegéseket, micsoda mocskot, hány halált, hány börtönön át őrizte nekünk megváltó mosolyát, mögötte hány holt férfi enyész, hány otthon füstölök. De ma is hogy tud ragyogni még a romjaitok között? És fiatalok boldog feje fölött, ha összenéz szemünk, ma is, mint rég volt, vagy rég se volt, tudással telve ölelkezünk. És utcán vagy hangversenyen, ha feltűntök szembe velem, a fejetek fölvetését már messziről megismerem, mert ilyet nem tudnak semmi mód az édesek, a maiak, a macska tekintetű puhák, a sejtelmesek, a démoniak, a szemükbe hulló hajúak, a lankatag idegbabák. Ahogy ti értettétek vívni a szerelem párbaját, és az ősbúja bajvívásnak új értelmű kedvet adott a tiszta, nagy homlok, a hátra símult grétagarbos hajatok, ahogy irodában is tudtatok ülni és állni a műhelyekben, és tudtatok várni keményen, hívőn, hitetőn, töretlen, a hegytetőn fölszegett fejjel megállni a hajnali szélben, az ágyban az új gyönyörökkel szembenézni merészen, és tisztán a szennyben, a vészben, ti erősek, ti szépek. Még ma is a tömegben megismerem, ha ti léptek, mert izmos lábatok ma is ruganyos még, ma se csoszog, mert ma is a jövőbe léptek, ti tegnapi asszonyok, mint amikor a lábatok föl a csúcs felé kapaszkodott tarágakon átragyogó nap elé, vagy a lejtől lefelé nagyokat szökelve rohant, vagy sílécet egyensúlyozott az ormótlan bakancs, mely kedvesebb volt a szívemnek, mint most a tűsarok. S hogy tündöklött a lábatok, ti tegnapi asszonyok, mikor a Dunán alkonyi fényben, a guruló padoson a deszkának feszült a hosszú szárka pocsizom, és mennyiféle fáradtság gyűlt össze, hol mindenütt járt a lábatok, micsoda sarakban, táborokban, és fáradt lábatokkal is hogyan karoltatok. Az erőtök is micsoda gyönyör volt, ti tegnapi asszonyok, és hányunkat karoltatok, ti tegnapi asszonyok. Milyen szomorú társaság, ha visszagondolok. Mindegyitekhez milyen szeretők tartoztak, micsoda férjek, kik innen-onnan, amíg lehetett, hozzátok visszatértek. Társaim, hova tűntetek, ti tegnapi férfiak? Milyen sírok temettek el, milyen börtönfalak, milyen vesztőhely várt titeket, miféle új gyalázatú tűz, miféle titkos kapcsolat az, nekem, testvérem, mind, aki titeket szeretett, ti tegnapi bátor asszonyok, mind, aki veletek akart új életbe kezdeni, nem ahogy adatott, ahogy ti tudtátok élni a szépet, ti, tegnapi asszonyok. Csak értetek volt szép a kalandos kurda átmenet, mert szebben élt. Ezért hiszem, hogy a föld alá nagyobb kincs soha nem jutott, mint amikor lekerülnek oda a ti csontjaitok, a tatár koponyák, a buksi fejek vagy a különös keletiek, a lábszárcsontok, a csodatudó ujjak, csigolyák, perecek. S aki közületek oda rég lekerült, mikor virágban állt, azóta átragyogtatok idefönt minden homályt, s a szépségből, a tegnapiból nem tudom, mi maradt, de felsugárzik titkosan, mint föld alatti nap.
1: Cambridge-i előtt.

0: eszmék és tánclemezek. Hol vannak már 20 év előtti eszméink? Megvalósulóban. Bár ne tudnám, hogy az egészben valaha én is benne voltam. Hogy kettőnknek valaha ez volt a legszebb ifjúság, az élet. Ha élnél e teljesedésből, átkarolva kimentenélek. De most már hordoznom kell őket, mert bennük téged is a sírik. Volt eszméink számban, szívemben emlékedet megkeserítik. De mosolyod mézét, megőrzi az, amire nem is figyeltem. A kopott lemezen recsegve forog, legyen a horvát kertben. Nem tudtunk mi táncolni erre, ütemei hozzánk verődtek, ahogy a Dunán lecsurogtunk, pihentettük az evezőket, meghallottad, elmosolyodtál, a bukónapra visszanéztél. Mosolyod húnyónap sütését nem tudta betemetni. 20 év. Költözés. Minden, mielőtt végleg felszámoltatik, minden jelentéséből kikopik, már csak valami lefokozott élet. A kibukkanó szögek, vezetékek, csupaszodó falak, a lehulló vakolat, fiókok tartalma szanaszét, egymásba gabajodva, mint a tudat küszöbre szabadult gondolat és képzett társítások. Egy összetépet gúnyvers, a modelljét fél évre rá megölték, régi tagkönyv, az elsüllyesztett fénykép, az utolsó, az a megkínzott arca búcsúzáskor, a méltóságos asszony levele, mikor kellőképpen tájékozódott, leányom ennél fogva kénytelen a tanfolyamból végleg kimaradni. Levelek, meghalt, aki írta, meghalt, akinek írták, hirtelen sorok, indulván messze földre, szeretettel üdvözöl az, akire néha gondolj, rejtett asszociációk. Ez volt a lakás láthatatlan idegzete, és most a szálak fájnak, összegubancolódtak, lecsupaszodtak, szolódtak, lecsupaszodtak. Nem takarja se csont, se bő, leapadt róluk kímélő zsírpárnázata. Ketünk futtában megérinti, minden kikandikáló sor külön vonaglani kezd. Györgyben. Puszta, csontüresek a polcok, szekrények tátonganak, idegek, zsigerek átkötözve. Csomag, csomag, csomag, csomag. Aztán megmozdulnak a bútorok, drótok, körték, elhagyják a falat. Aztán hiány sem. Csak merő üresség. Mi maradt? Mi maradt abból, hogy 15 évig itt éltünk, írtunk, festettünk, szerettünk, itt rettegtünk, nevettünk, öregettünk? Mi maradt? Ez az összevisszaság. A teherautó 3 fordulóján ez a megbomlott összetartozás. Hogy higgyük, hogy majd oda a túlsó parton újra összeáll és eltart még egy darabig. Higgyük. Miben? Halottainkban, akik az otthont éltetik. Medárd. Körös körül izgalmas szürkeség. A Duna lassúságnak a lapító zivatar árnya kón színűre festi ezüstjét. Csak a madarak cikáznak izgatott szürkeségkel. Csak a szívünk. Az óceán meg a sztyep szándékai megint egyszer fölöttünk csapnak össze. Atlanti hűvös légtömeg a szárazföld belsejét nyugtalanítva záport fakasztón fékezi forró nyugunk. Felhők fölött Légtömegek fölött a sztyepp s az óceán küldöttei versenyt keringenek, mire a hold mostantól kezdve kétszer szabadul a földárnyékból, ember járta már. És ettől mi változik majd? Semmi sem. Vagy tán jövőre könnyebb lesz utaznom ki Szentendrére helyi érdekünk? Vagy minek is folytassam? Eszetek és vakmerésetek és technikátok a naprendszerből előbb fog kijutni, mint bölcsességtek az egérfogóból, hol körbefut. A túlparton az új hotel idétlen váza eltakarja a belváros kihűlt hiányait. Ha áll majd, frissen tündökölve, mint a békés együttélés záloga, s a túl az operenciáni élet jelképe, mit hoz át a szél, keringőt, vagy villanyos gitár géphangosított világvadmacska zenéjét Budára egy év múlva Medárdus éjszakáját? Miféle tarka óperenciás fényegyveleg vetül az elmaradt Duna sötét vizére, és kinézi ablakból kihajolva Pest felé? Kíváncsi sem vagyok már. Alkonyi izgalmas szürkeségből csak az új hídakaratunk halvány ezüstje villog sejtelmesen. A híd, a híd. Medárd szele borzong az ón színű folyón, és esőt jósol, mélyebb szürkeséget, és van akinek ón színű folyót. Majd elvonul. De ha betelik Medárd magánjóslata, kinek sütnek ki majd a hónapok? Már nem vagyok kíváncsi. Nem vagyok. Mikor a rózsák nyílni kezdtek. Emlékszel? Amikor a rózsák nyílni kezdtek, már nem voltunk fiatalok. Házunk körül virágzó sírkeresztek, szívünkben sok friss halott. Tudtuk, hogy a boldogság lopott jószág akkor is, ha férj, feleség nézi, hogy bomlanak bokron a babarózsák, fogják egymás kezét. Sok hajszálad lett ősz éppen abban az évben, emlékszel? Volt is oka. De ami fekete maradt, még feketébben ragyogott, mint valaha. Szemedbe, a töretlen csodájú vattükörbe tört fényeket rejtett a rémület, és zavarosabb lett tiszta, haragos zöldje, s attól lett édesebb. Újongó áhítattal ébredtünk reggelente, te a kertre, én te rád. Ez az öreg nyarunk szeríden betemette Velencét s Angliát. Mint furcsa ráadást, vagy veszélyes messzeséget kezdtük nézni a holnapot. Ez volt az a nyár, mikor a tél szele szívet koszorújába kapott. Volt vidámabb nyarunk, s merészebb azelőtt. De emlékszem, ez volt a legszebb. Némán kertünkbe hajoltak a szomszéd temetők, mikor a rózsák nyílni kezdtek. Nem számít. Ha kettesben maradnak, már magukra maradtak. Megszakadt minden összeköttetés, minden településsel. A környezet nem számít. Egyszerre csak a dombhát megint beépítetlen. Megszűnt az összefüggés. Áll kiszolgáltatottan a kis kőház magát. Készleteit kiegészíteni a faluba két messze idegen érkezik a hegyekből. A környezet nem számít. A dunaparti házsor hirtelen idegen város. Megérkeztek, az ablakot kitárják. Milyen fényűző lakosztály! Miféle tévedésnek előnyét élvezik most? a hídon át legyorsan megnézni az idegen várost, hiszen egy-két napon túl úgysem lesz maradásuk. A tévedés kisülhet, két ügyetlen kalandor eltűnik észrevétlen. És az idő se számít. Körülöttük mindig ősz van. Vörhenyes szín a fákon. Ideges koronáik hullámzanak a szélben. Mindig vad őszi szél fúj elvadult őszi kertbe. A dombháton föl kell tűrni a gallért. Lobog a tűz a házban. De az idő nem számít. A Duna mindig ködben. Mint egy világító toronyban ülnek a nagyszobában, állnak az ablak előtt. Arcuk az ablak üvegjé. Előttük a sirályok lebegnek és lecsapnak, fehér sirályok úsznak a szürke tengeren. A lakás a vízre kiugrik, mert az idő nem számít. Hány éve? 20? Hiába. Az öregség se számít, nem számít okirat pecsét. Valami régi bűnnek, feloldozatlan bűnnek, vad köpeny lobogása tekeredik mögöttük. A környezet nem számít, mert az idő se számít. Meredek hegytető, vár, lobog két árva fákja. Két fölnyergelt ló vár az udvaron. Irat, pecsét se számít. Járatlan tengeren szökevény, régi gája, egy kalandor vitorla, s az a sziget, ahol a nap leszáll. Mert kettesben maradtak, már magukra maradunk. Megszűnik összefüggés, feltárul összefüggés. Az ég felén a felhők mögött a holdfény, másik felén a csillagok. A dombtetőn figyelnek zúgó fák jóslatára. Zavartan összenéznek.
1: Elvégre
0: öregek már. Próbálnak mosolyogni. Micsoda vadregény, mondják civilizáltan, pedig tudják magukban, hogy ez semmit sem jelent. Hiába veranda, villany. Már kettesben maradtak. Magukra is maradtak. A megszűnt összefügg. Feltárult összefüggés. A hold lassan kibúvik, gyorsan a szél erősül, vár omlik, ház üres lesz, sziget és gája süllyed, valami közelít a kertben, betörik minden ablak. Ülnek, szemük se reppel. Egymásra mosolyognak. A kimondhatatlan. Itt ülsz egyedül. Hogy is lehetne másképp ezen az órán? Vagy felállsz, ablakot nyitsz, az aszályra elered az őszi eső. Bent fűtesz, az ablakot megfogja a pára. Halottak napja jön. Még lomban a fák, még lomban a szándék, bár vörhenyével befogta az októberi rozsdát. A szív kihűl. A szándék is kihűl. Becsukod az ablakot, mert kihűl a szoda. Tegnap még dobogott, és többé már soha. Kivirágzik a temető ezen az ablakot. A lombot majd lemarja november szélviharja, mint a tüdő lombjait a rák. Hamis hangon rikoltanak a gyásztrombiták, és röhög az alvilág ezen az órán. Hogy remegett a napsugarakban a kimondhatatlan? Miért nem nyúltál utána? Nyár volt. őszi eső jön az aszályra. Kár voltam. Lemondtál. Minek? Röhögnek az istenek. Azt hitted, ez is olyan, mint a kártya, hogy visszadobod a lapot, mert rosszul osztatott, de a zsókert azt megtarthatod egy másik kombinációra? Új osztást kérsz. Nocsak, tám megkapod. Bolond, az eldobott lapjaidban bujkált a lehetőség, a kimondhatatlan. Eső veri az ablakot. Akár ki is nyithatod. Nem baj már, ha kihűl. Mert ez az oszkor. Bemondtál. Kire fog jutni? Ez a te kis napod többé sose süt ki. Ott foszlik szét kívül az eső alatt ezen az órán. És most majd mi lesz? Olyan föld alatti naptán felsugárzik még belé. És te mit csinálsz itt egyedül? Így áll, ha borod van, míg téged is meg nem esz az, ami kimondhatatlan. Mindig előre. Elrejtezem a füstköt szürkeségbe. Igaz, követted, de mögötte senki sem követheti a távozó lépéseit. Köhögve és bicegve boncolódik. Az élet lopja magát. Nem először. Hányszor bújt régen is ködökbe, mocsármagányba, hatalmasabb ellenség elől, erőt gyűjteni és kivárni az első alkalmat, első ködön átnyilalló rőtsugarát a győzelemnek. Mindig volt kiút. Csak türelem kell a figyeléshez, a némasághoz, a névtelen, az észrevétlen léptekhez, léthez. Mindig volt kiút, mindig volt felszabadító szövetség. Most nagyobb ellenség, hátrányosabb feltételek között. Nagyobb a köd, szűköl, szorongatott a türelem, sajogva sántikál. De a ködön túl micsoda új szövetség vonul föl mentesítő villámhajóhadával. Köhögve, vonszolódva odáig ellopózni. A füstköt szürkeséget névtelenül kibírni, türelemmel, a tenger felé, ami titkos észak-nyugati átjárónkat füstködben megtalálni. Előre! Pionírok! Nyárban ősz. Ismeritek-e azt a percet, mikor a nyárban itt az ősz? Megborzongnak a teli kertek, élednek a szikkadt mezők. Előbb a nyár nagy heve marta a követ, az emberi bőrt, azután zúgva, örvényt kavarva a vihar kitört. Most tiszta és csillog minden. Az élet az este, a Duna a hidak alatt, és megalázó bódulatból ébred, tisztázó gondolat. Megvilágítja a városi tájnak minden ismerős szokát. Mi is ez? Nem tudtam, hogy így boldogítva fájhat az, ami volt, és az, ami lesz. Megvillan a hűvös éjféli holdban, mosolya a vízen rezeg. Tudom, milyen volt, mikor kicsi voltam, sejtem, milyen lesz, ha már nem leszek. Tudom, hogy jönnek új bölcsek, bolondok, jövendő emberek. Tudom, hogy volt, mikor nem voltam, tudom, hogy lesz, mikor nem leszek. Tudom, hogy a Duna akkor is így susog, így reszkednek a levelek. Tudom, lesz még ilyen este, és valahogy

Köszönj rám vers. Köszönj rám vers. Várj meg a tengerparton este. Tárd felém pálmáid, felső szoknyáid. Mutasd meg nekem a... Köszönj rám vers. Emeld meg szalmakalapod az utcán. Incs vissza, ha rád nevetnék. Hiszen téged kereslek minden tájon. Csak érted vállalom ezt a prolongált, gyönyörű nyomorúságot, amit az újságok az egyre biztonságosabb és szakadatlanul fejlődő létnek neveznek. Te tudod legjobban, 20 éves korom óta többször meg kellett volna halnom, és én túléltem a biológia baleseteit, a mikrobák hadjáratait, többször túléltem saját halálomat. Ma már csak puszta ajándék éveimet élem. Mit kapok, mind nem várt ráadás. Ezért csak nevetek ezen a pimasz szerencsén. Amit én élek, halálon túli élet. Azok akarata ez, kik annyi nyomorúság ellenére kénytelenek élni. Az ő tiszteletlen, vigyorgó grimaszuk vagyok én, hogy a szabályszerűek pofájába nevessek, s mocskos kis törvényeiket sértegessem puszta létemmel naponta. Sokan élnek itt lehajtott fejjel. Az ő arcukat emelem fel arcomon. Sokan harapnak ajkukba közöttünk. Azok helyett nyitom ki én a számat. Sokan görnyednek alázatos robot ritmusában. Kell, hogy valaki közülük felálljon egyszer. Nálunk a nép az úr, azt mondják, hát legalább néhányan közülük, jártassuk itt a szánkat, ha már annyian kushadnak közülük, s ha már annyian beszélnek helyette mások. Ki beszélne róluk, ha én nem, aki annyiszor meghaltam közöttük, kinek temetésére összegyűltek a tanyai parasztok, súlyos szívüket szánokon hozták a betemetett tanyákról, s akit feltámasztott minden halálból a tanyai parasztok új öröme, új káromkodása. Ki beszélne róluk, ha én nem? Ki meghalt közöttük annyiszor, s ki feltámadott közülük annyiszor, mert fel kellett kelni itt a halottnak is, hogy ne maradjanak némák, akiknek föld tömi száját. A föld fia vagyok, de kiköpöm számból a földet, s most sokak igazsága jár kél szabadon. Feltámad végre egyszer minden, aminek élni kellett volna. A korán haltak élete tovább ég, a koplalók most mindent megkóstolnak. S mindenhez te adtál erőt, vers. Köszönj hát itt is. Lépj ki a tömegből, fogd át a vállam, kísérj a tengerpartra este, s kezd hát el, hogy is volt itt minden, amiért újra érdemes élni. Építs tetőt. Az alapot mélyre lerakták. Te emeltél rá falokat. Reád dőlne, ha nem folytatnád. Eltemet, amit abba hagysz. A ház azé, ki betetőzi. Másra hagynád, majd kizavar. Mire építsz, tiéd az ősi telek, s mit raktál rá, a fal. Tetőt fölé, ha gerendának magad feszülsz is. Magasan. Csak építsz, foglald el hazádat, mert gürcölhetsz benn hontalan. Építsd magad, egymásba illő, kegyetlenül kiszámított, egymást égre tartó, feszítő gondolatból boltozatot. Építsd magad, akár a kristály rendeződik tökéletes, belülható törvényre tisztán, jövője rég örökletes. Építsd világod, lenn a mélyben tervezi lombját a gyökér, tudatos rendszere készen, mire győztesen fénybe ér. Építsd magad,
mint csont a testben, észrevétlen. A szervezet köréd rendeződik, s te csendben örök jövőd így szervezel. Csak annyi légy, mint a kés éle. Ne látsz, ne légy, helyet ne kérj. A bajban ott leszel a kézben, s ha szegésre kész a kenyér. Ezer nyelven hallgatok, ezer erdő zsong bennem ébren, mindent érző levelével. Ezer rét fűszálával érzem, hol jár barátom, ellenségem. Tenyeremben fut mind, tudom ki, hol jár sok ezer úton, kilopakodik ellenem, lépte visszhangzik mellemen. Ezer lehúnyt pillám alatt millió rögzített adat. Ezer húnyt szemmel őrizem, mit felednek már csendesen. Míg kötözik a csonkokat, egyengetik a sírokat, lehunyom százezer szemem, ellenállok, emlékezem. Ezer arccal rejtőzöm el, arcom viseli százezer, és mind mögül én figyelem előretörő seregem. Ezer arc, ezer pajzs elém, ezer arc mögött várok én, hogy összegyűjjön seregem. Várakozom mindenkiben, szétosztva, mint a szétszedett részenként cipelt lövegek. Ezer nyelven hallgatok, ezer dologról mit tudok. Ezer el nem sírt szót tudok, százezer tilos mondatot. Hallgat ezer átok, szitok, fogadalom és esküvés, fogak között ezernyi kés. Megszólal, miről hallgatok, beszélni kezd és dalba fog. Világ hallja egy dallamot, beleborzad és feldobog. Ezer elhallgatott dolog kinyitja ajkát és susog. Lábak alatt a föld mozog, nyöszörögnek a friss sírok, ökrendeznek a zöld folyók, hörög a kút, a csonkított halott sebe felbugyborog. Nyűszít, sír, miről hallgatok, százezer nyelven hallgatok, piszkos árnyak erdeiben, a horda vonul, nem pihen, vakkan, szemvillan, száll a kés, pénztől, vértől mocskos a kéz, őserdők ösztöne üvölt, kitör, borzadva vár a föld. Hatalom, pénz és babonák, fajgők, vallás, politikák, tüzelt, vad ritusára ránk újra elvadított adak árja, a gát már átszakad. Ezer nyelven hallgatok, ezer dologról mit tud. De egyszer még megszólalok. Ezt itt most. Én itt lakom lent Pest talpa alatt, és angyalföld keményen összeszorított öklében, és a dobutcai ágyak lepedőin alszom, ha felkelnek belőle a bérlőtársak rongyolt mosolyokkal, és lágymányos pohárnyi tiszta, és

Csak itt, ezeken a makacsul kitérő utcákon indulok el engedelmes útjaimra. Itt kell a napok hordalékából kimosni életem maroknyi aranyát. Itt kell szeretnem, ha van kit szeressek, itt kell vacognom 20 fokos magányom, itt kell megállnom, mint a pompei őrnek, amíg elönt a város láva fénye. Én nekem ezt a homloknyi országot, ezt a kitépet szívnél nem nagyobb hazát, e népet és ekkor meredekjeit adta sorsomul a lét. Ezt a néhány rövid tavaszt és hosszú telet, ezt a földet és ezt a levegőt, a levegőhöz ezt, ezt a tüdőt, ezt a rendet és ezt a zűrzavart. Ebben a földben kell meggyökereznem, akácnak homok, gyopárnak a kő. Nem várhatnak trópusi televényre, a kőre hult magnak kőbe kell marni. A rozs futóhomoknak könyörög, barázdával nem vitázhat a mag. Kírázni kell, rövid az egy tavasz, virág lesz vagy trágya, de mégis a barázda győz. A tüdő nem tagadhatja meg a levegőt. Ó, most kell élnem ezt az életet, gyorsan, forrón, mély lélegzettel. Most kell élnem, ha élni, sírni, szeretni és szenvedni akarok. Ha barátokat akarok karolni, őket kell szívemre ölelni, kik most élnek köröttem. Nincs időm megvárni tökéletes unokáikat, és nem szerethetem bölcs atyáikat. Ezt az életet kell megértenem, forró, piros, tisztító vészeit átdobogtatni hulló szívemen. Ezen a kövön vessétek meg ágyat. Piros és sárga lámpák tilosaiban, és tolongások fájdalmai közt, a törtetések dárda erdejében, itt, itt, ez utak rácsai közt, merre menjek, s az elzugó napok, melyik partjára, hova álljak, ha maradok? Utat, irányt, célt, itt mutassatok. Aki előttem akar járni, itt jár.

Nam lelkem, mint tollát a szárny, a tájon, mely felett terítve száll. Már nem a szél zilált kazdait bánom, a roskalászok korát térdemen, a csillagok mészcsepjeit a számon, nyírfákra vésett sebed, szerelem. Csak álmaim homokban kelt vetését, mely oly nehezen emeli kalászát, s hogy már is jól lakott az ezeréves éjség, mert naponként jó ebéddel kínálják, s a honfoglalni felzúdult merészség egy új házban már megleli hazáját. Mert bár szorongatott hazában éltem, nekem szabadságnak az nem elég, ha a nyomorúság leveszi népem szájáról folytogató tenyerét. Azért csupán, mert már nem szolga régen, még nem szabad a nép. Nem szolga már. De még nem szabadult fel urai zsarnok. Szabadsága csak néhány eltanult jel, miket fentről lesett el valahol. Nem érti, úrrá lennie nem úgy kell, ahogy úrtól tanult nótát dalol. Nem érti, hogy a ház, a jó lakás csak a lencsén eladott jog, s történelmi látszat. Így nem hatalmat nyer, helyet cserél, s az uralkodásról lemond a szerepért. Volt urai még biztatják, zabált csak, amit kihánytunk mi már undorodva, legyőzhetetlen rendünk udvari bolondja, bohóckodj és imádd sok korcs szokásunk, míg pózaid mögött mi nem is látszunk, megszervezzük kitartó országlásunk. Nem! Nem ezért folyt 100 évig a bér. Minden hatalmat, a mindenséggel mérd magad. Ez éltette a földre vert hadat. Hát vezényszónak kevés ma, egyél! Ma áruló az, ki csak hű marad, mihez, ha csak majmol kis urakat, szolgaként parancsol, sunyít, henyél. Hogy kiáltsam, hogy ráébredjenek, csak az uralkodik, azé a hatalom, az hódít hazát, jövőt, lelkeket, kié az erkölcs, tudás, szorgalom. A teremtés démona szállta meg, tetteivel nyert érdemet, művében hisz, hát él már szabadon. Ó, teljes egy ki értünk lett forradalom. Teremts már egyenlő esélyeket a jövőbe emelkedő úton. A nép kielégülten, gazdagon lássa be horizontjait, a terepet, meredek pályáit a szabadságnak, a jogokat, kötelességeket, melyeket vállalva nekivághat, hogy méltó hatalmát hódítsa meg. Legkorszak. Íme így termeljük a legmodernebb technológiával a legkülönbözőbb célokra a legazonosabb termékeinket a legkülönbözőbb osztályozásban, de azon belül a legegyformább méretekre, a legéberebben vigyázva, a legérthetőbben, nem de, mivel egy-egy osztályon belül a legkisebb különbözés a legnagyobb zavart okozná, ez csak a legvilágosabban a legérthetőbb, ugyebár. A legnemzetközibb érdek kívánja a legegyedibb szükségletek leguniverzálisabb kielégítését. Ma akkor a legegyénibb valami, ha a legáltalánosabban elterjedt. Akkor a legeredetibb, ha a legeslegolyanabb, mint a legeslegkülönbözőbbek legtöbbje. Mindenki leginkább olyan szeretne lenni, amilyen ma már leginkább mindenki. Az a legegyénibb egyéniség, aki a leghasonlóbb mindenkihez, és akihez a legkönnyebben hasonlíthatunk. Az a legeredetibb, ami a legtöbb által a legkönnyebben megvalósítható. Ma az a legellenállóbb, aki a legkönnyebben elfogadható. Az a legellenzékibb, akivel a legkönnyebb a legtöbbnek a legtöbb dologban egyetérteni. Az a legforradalmibb, ami
a legkevesebb kockázattal,

A legártatlanabb céllal, a leghaszontalanabbul, a legtöbbnek eljátszható. Ma az a leg, ami csupán csak. Ez talán a legérthetőbb, a legkevesebbek előtt is, a leghiába valóbban, ugyebár. Staccato. Ó, hajnali felkelések, ébresztők doppergése, vekkerórák sortüze, az öntudat puskatusa, eszmélet szomorú szélütése, ébredés. Az álmatlanság koronája, a kábulatok sisakja fejünkön. Esdeklés hűs zuhanyokhoz, a friss levegőhöz, a kávé varázsigéi, motyogás, mákonyaink, új mi atyánkjaink, jaj, az ingomb, a reggeli torna, a reggeli hírek, a halottak, földrengés, kolera, lezuhant, feldarabolta, figyelmezteti, forradalmi, kivégzi. Fürdők, tornák, kávék szertartása, undorító italok hordóbűzeti, mérgek, porok és ihletek, szánalmas hiúságok rajta, segítsetek élni, rohanni a buszhoz. Tárgyalások ritusai, imamalmai. Igen, az elvtárs, építés, fegyelem, szociális, pénzügyi érdek, találkozók vallásos áhítata, presszók, sekrestye homályai, füst, vita, átok, főpapi méltóságú fotőjök, cigaretták, áhítatos konyakok, uralkodói gőg, államtitkok úrvacsorája, ostyában bevett fogadalmak, kávonalak, deus ex machinája, titkárnők szentpéteri kegyei, napidíjak, félájultan az utcán. Na, végre pihenhetsz. Dehogy. Itt jön a költő, a korfia, hősünk, a régi barát, az egykori iskolatárs. Ölelés, ima, csók, hogyne, igyunk rá. Az volt az idő, hagyj le, az a tróger, eladta a hazát. Nem közlik a versem. Nincs Isten az égben, rend idelen. Így áll, ha magyar vagy. Gyere fel feketére. Mit az a gyűlés? Jaj, tényleg a gyűlés. Villamos, átszálló, balra 2 kilométer. Ott kell a kultúrforradalomba avatkozni. Üdvözöljük a döntő súlyponti időben. Mi persze nem olvastuk. A kezdeti nehézségek 20. éve a front szakaszon. Na végre, arra tessék a kijárat, hazadöcöghet a szív. Kerestek ezek és ezek is, hívd őket azonnal. Telefonhumanizmus, vicsorgó mosolyok. 10 óra, barátok, kezdődik előről. A probléma merő hipotézis, a vidék ugyan a nép. Ezt a lemezt újra, imádom, hülye vagy, tölts még a vesén. Holnap a tárlat, elmentek ablakokat. Olvasni, de hol kezdjem el, kihull a kezemből. Jaj, a levél, haza sürgöny, apám nevenapja. A cikk, az anyag, az elemzés, Lajosék is, a röntgen, Marival séta a várban, a kontroll az orvos, ma is hova lettek, de mikor? És ott az a fasor, nem arra mentem, arra hosszú az út. Végül mit is értem el? Mit is végeztem, tettem e nap? Csak az van eszemben, amit ma megint kiírtottam a szívemből. A bevégzett kis ügyecskék rajzolják ki a dolgaidat, amit tenni kellene itt. A legürcölt robotocskák írják fel a fejfa keresztre, mi az, amihez kezdeni kellett volna nekünk. A felépült házakat többé sose nézzük, csak a foghíjas telkek kezdenek hangosan ordítani.
te bolond. Már összeroskadt. Végre mondd, mit is akarsz hát, te bolond. Kibiztatott-e sorsra itt, hogy szívedet rohamra vidd, és kitárt mellel oda állj, hol a veszély szíven talál? Honnan vetted rá a jogot? Ki volt ki felhatalmazott, hogy érte és a neviben egy szót is szóljál? Senki sem. Kiválasztott és kijelölt, hogy ostorozd és védjed őt? Kikérte forró haragod, szeretné, kibújtogatott? S hogy felgyújtsd magas éjjelet csúcsán lobogó életed, és élni is kevés erőd úgy szervezd, mint egy haderőt, s hadseregek indulatát vezényeld a szíveden át. Mondd, miért becsülted túl magad, hogy fejed így dologra add, és magad olyan ügyre szánd, melyre téged senki se várt? Látod? Már azok, éppen ők, kikért elszórtad szép erőd, megvannak nyugton nélküled. Kivívják győztes ügyüket, sorsukat bizton terelik cél felé időnk medrei. Mi űsz hát mégis? Végre mondd, ez az értetlen hajsza gond, kamasz szerelem, mire kell, hogy izgas, tüntes, énekelj, s országos árulásokon elbőgd magad még, te bolond! Te hivatlan is érkező, szólítatlan jelentkező, kit minden jó ügy besoroz, a baj magához toboroz, hol nem számítnak rád soha, ott vagy legjobb sorkatona. Lóhátról gúnyolt szuronyos, taposó szívű gyalogos, a homokzsáknak szánt baka, aki hadjárat egymaga. Cselédek fia, drága, szép ügyhöz szegődött hű cseléd, kamaszként már a tanító eljegyzett sorsát álmodó, tanya ügyvédje, mérnöke, történelmünk vad ügynöke, paraszt fiúkért szájaló, állásaikért házaló, nyilvános összeesküvő, biztat cinkosod a jövő. Eszpresszók és tanyák között bújkáló, mindig körözött, népszerűsített lázadó, ki érvet, fegyvert, lázító híreket hordoz, jelszava, járda, villany, gyár, iskola. Te gondok fölött számadó, országügyében utazó, történelmi alkalmazott, irodalmi vándorbotok örököse, zarándoka, te eszmék hivatalnoka, ünneprontó az ünnepen, te országosan szemtelen, feszengve hallgatott pimasz, számon kérő hangú paraszt. Rád szólnak, lásd, leintenek, mosolyognak, legyintenek, hagyják, hogy haragot kiöntsd, nem árt, ha magában dühöng. S halálos indulataid nem érti, kire tartozik. De mondd, kiáltsd, terjezd, dadogd jogos igazad, igaz jogod. Kiáltsz, s nem hallgatnak oda? Te nem hallgathatsz el soha. Elhallgatnak? Légy hangosabb. Nincs jogod, hogy hangot ne adj azoknak, kiknek motyogás a hangjuk, meg káromkodás. Verd magad, mint a szív. Zuhogj, ne éltessen már csak egond. Magad értük halálra roncsd, míg össze nem rossz. De bolond.

szelíden, mint a szél. Szőkén, szelíden, mint a szél, feltámadtam a világ ellen. Dúdolva szálltam, témferegtem, nem álltam meg, nem is siettem, port rúgtam, ragyogtam a mennyben, cirógatott minden levél. Szőkén, szelíden, mint a szél, minden levéllel paroláztam. Utamba álltak annyi százan, fák, erdők, velük nem vitáztam. Fölényesen, legyintve szálltam ágaik közt, szép suhanásban, merre idő vonzott, s a tér. Szőkén, szelíden, mint a szél, nem erőszak, s akarat által, ó, szinte mozdulatlan szárnyal áradtam a világon által, ahogy a sas körözve szárnyal. Fény, magasság sodort magával, szinte elébem jött a cél. Szőkén, szelíden, mint a szél, a dolgok nyáját terelgettem, erdőt, mezőt is siettettem, s a tüzet égjen hevesebben, ostort ráztam a vetésekben. Így fordult minden vélem szemben, a fű, levél, kalász is engem tagad, belém köt, hogyha lebben, a létet magam ellen szítom én. Szőkén, szelíden, mint a szél, nem lehetett sebezni engem. Ki bántott, azt vállon öleltem, értve szánva úgy megszerettem, hogy állt ott megszégyenítve.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

0: That's how I feel today.
1: Howdy, ow, ow, ow.
0: My goodness, I never felt this way. Teddy, you should see who fell for me. You want to meet a real, real treat. You should see us walking down the street. Is he my boyfriend? Howdy, ow, ow. Hey, hey, I'm proud to say he's my boyfriend now.
2: Are you his girlfriend?
0: Howdy, ow, ow. Well, well, if I must tell, I'm his girlfriend now.
2: Was he hard getting?
0: Hard getting? Not for me.
2: Does he do petting?
0: Oh, that's something you would like to see, eh? Well, Teddy, you know my weakness?
2: Yes.
0: He found it out. Now I'm lost, but damn the cost, I'm his girlfriend now.
2: But is he really your boyfriend?
0: Howdy, ow, ow. Well, well, I fell, and he's my boyfriend now. And I met him in July. By August, we kissed, and oh.
2: By September, what did he do?
0: You're too young to know. And he's got a system.
2: A system?
0: Mm-hmm.
2: Tell me, is it nice?
0: Say, every time I kiss him, he's got to sit right on a cake of ice. And mind you, he's not good looking, not a beauty prize. But it takes more than good looks to satisfy a girl my size. Hot cat, you're looking at his only girlfriend.
3: Attention, attention.
4: A pártlapja a Szabad Nép, amelynek már a címe is az egyik legsértőbb hazugság volt a magyar nép szemében. Ekkor írta az egyik budapesti lap, úgy jönnek, mintha mennének.
5: Azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy megdöntsék a törvényes magyar demokratikus kormány. Csapataink harcban állnak. A kormány a helyén van. Ezt közlöm az ország népével és a világ közvéleményével.
6: Sajtószabadság tematikus nap. A Tilos Rádión. Hétfőn egész nap.
7: Nagy túlerővel harcolunk. Partizán harcban tovább fogunk harcolni. Lehet, hogy híreinket nem fogjátok tudni tovább menni. Partizán harcban tovább fogunk harcolni.
8: Sziasztok, a Tilos Rádiót hallgatjátok a 90.3-as MHz-en, illetve a tilos.hu oldalon keresztül. A sajtószabadság napját tartjuk ma a Tilosban, és ehhez kapcsolódóan a most következő bő fél órában Sárosdi Lillával és Kriza Borival fogunk beszélgetni. Én egyébként Krisztián vagyok, aki a spanyol inkvizícióban szokott szerepelgetni csütörtök esténként. Rögtön meg is próbáljuk utolérni telefonon Lillát, mert ő személyesen nem tud jelenni a beszélgetésen. Úgyhogy egy kis improvizálással kezdjük a műsort. Sikerül?
9: Igen.
8: Haló?
9: Haló?
8: Szia Lilla, itt Krisztián a Tilos Rádióból.
9: Hello.
8: Itt van velünk Kriza Bori, illetve jó néhány kedves arca pult mögött.
9: Igen, sziasztok!
10: Szia Lila!
8: A következő szűk fél órában akkor megpróbálunk egy kicsit faggatózni felületek. Művészet és közélet kapcsolata, ezek lennek a jelszavaink most. És veled kezdenénk, mert ugye te nem vagy itt, és talán így egy kicsit kényelmesebb együtt a Borinak is fel tudod adni a labdát. Tehát rögtön adódik a kérdés, hogy mit keresné valójában a közéletnek, a politikának, a művészetben? Te ezt hogyan éled meg, és úgyis, mint Schilling RPA alkotótársa, ez hogyan gyűrűzik be nálatok a mindennapokban? Ba.
9: Hát átitatja valóban a politika, meg ugyanannyira a nyilván, mert abból dolgozunk, amit itthon megélünk, vagy azt, amit külön-külön megélünk, tehát ez mindig összeadódik, meg összekeveredik a magánélet, a politika, ami ezen egymásra hatnak, ugye. Hát ő mindig fontosnak tartotta, vagy hogy az Árpiról beszéljek, mindig fontosnak tartotta azt, hogy, hogy a jelenről beszéljen, a jelen társadalmi helyzetről, vagy akár ehhez kapcsolódó kérdésekről. Ezek látszanak is, mondjuk, akár ha most a, ami éppen ma megy, haragnapját nézem, ami szintén egy olyan kérdést vett föl, amit a Sándor Mária ihletett, ami akkoriban, amikor ez kibukkant, ez a dolog, vagy ő felvál, magára vállalta ezt a nagyon kemény szerepet, és neki indult ennek a harcnak, párad magával, akkor minket ez nagyon szíven ütött, vagy elsősorban őt, hát nyilván ő dobja fel a témát, és utána mi adjuk hozzá a magunk kérdéseit, vagy gondolatait, és akkor így.
8: Ugye Árpi egyébként, mint a Kréta Közszínháznak a korábbi vezetője, 2008-ban egy hirtelen fordulat, ugye feloszlatta az egyébként nagy sikerű színházát, és egyszerűen krétakörként működtette tovább,
9: krétakör alapítványként
8: a csapatát. És egyébként a mi műsorunkban, ha itt most szabad reklámozni, a Spanyol Inkvizícióban is többször szerepelt ő, és azt mondta, hogy egyszerűen ez egy lelkiismereti felelősség, összefonódva valami fajta dűvel, valami fajta kényelmetlenség érzettel, hogy, hogy azt a hagyományos színházat, amiben fizetnek a nézők, hallgatók és hátadőlve, nem interaktívan, gyakorlatilag csak szemlélődnek, aztán hazamennek, elalszanak, az neki nem felel meg tovább. És ugye elkezdett egy újfajta ilyen performatív fórum színházas elemekkel is dúsított műfajt kitalálni, megtalálni. Uh-huh. Volt például a Káva Színház is itt a rádióban, ugye Árok Tőnész Szomolyán 2010-ben például a Krétakör azt találta ki, hogy valahogy összebékíti az ott lakók, ez két falu, úgymond magyarokat és magyar cigányokat.
9: Igen.
8: És több hasonló ötlet meg akció fűződik hozzátok a nevetekhez. Amennyire megfigyeltem, te sokáig inkább Árpi háta mögött voltál, talán az utóbbi időben ide inkább lehet hallani a te hangodat is. Most azért idéztem fel ezeket a kis momentumokat, és esetleg nem annyira követik, azok egy kicsit így be tudjanak kapcsolódni. Tehát, tehát ti ezt hogyan élitek meg, ezt az egész 2016-os, vagy akár csak a 2000-es évek változásaiban felgyorsult közéleti szerepet. És tényleg nekem ez nem világos, és nem egyértelmű, hogy ha valaki alkotó és művész, akkor miért kell, hogy ennyire áthassa az ő életét, munkásságát, az, hogy provokálja a társadalmat. Mert ti ezt teszitek.
9: Hát nyilván azért, mert felfoghatatlanul felháborító az, ami történik. Tehát, hogy nyilván azelőtt nem volt ennyire, vagy ha az ember nem érdekelte annyira a politika, akkor nem látott bele ennyire a... De azért, amikor egy diktatúra kezd kiépülni, vagy diktatórikus elemek kerülnek az ember pofájába agresszívan, aljasul, és tényleg kriminális helyzet alakul, akkor egyszer csak annyira szűkül a folyosó. De az Árpádot mondjuk, én most csak magamról beszélek, mert őt már régebben is nyilván az, amit te is mondtál, hogy ugye feloszlatta ezt a társulatot, neki egy sokkal effektívebb dologra volt szüksége, sokkal közösségibbre, sokkal erősebb hatást akart gyakorolni a saját közegére, és kereste azokat a lehetőségeket, amivel igazán lehet vagy tanítani, együtt gondolkodni, kik azok az emberek, akikkel együtt lehet gondolkodni, együtt lehet haladni. És erre a színház azért határos volt, tehát azért ott bizonyos mértékig lehetett elmenni. Ez való igaz. Visszatérve arra, amit én gondolok, hogy számomra ez én most már nagyon szorongok napjaimban is, tehát nagyon átitatja. pont ezt a nem tudom jobban kifejezni, hogy szűkül az a mezsgye, amin én levegőt kapok, és ahol az emberek levegőt kapnak, és ráadásul az is valahogy a tegnapi közönség találkozón, mert tegnap is ez a Harag napja című előadás volt, valahogy az empátia is így szóba került, és illetve bennem is fölmerült az, hogy úristen, kezd az is kifogyni, az a kérdés, hogy meddig vagyunk empatikusak, vagy hol zárulunk be, hol van az, hogy már nem is hat rám az a dolog, vagy meddig kell addig, hova meneküljek már, hogy egyrészt, hogy hol a közömbösség, ugye, és hol van az, hogy magamat védem. Vagy ha részt veszek benne, akkor nekem mindig rehabilitálódni kell utána. Tehát bár magamra veszem ezeket a problémákat, akkor elkezdek vele foglalkozni, akkor felgyűlik bennem egy tehetetlenségérzés, vagy egy-egy tüntetésen valamennyire ezt levezetem, de gyakorlatilag nem, mégiscsak van, és szerintem nagyon sokakban ez a tehetetlen, visszafojtott, hihetetlen indulat, amivel nap mint nap én legalábbis konfliktus helyzetekbe kerülök. Tehát én engem nagyon megvisel ez az egész napi szinten.
8: Ugye vannak kritikus hangok, akik azt mondják, hogy igazából azért ez egy öncélú tevékenység. Tehát Peti Györgynek a Petőfi tér melódi, hogyha megvan ez a vers, hogy megyünk az Agyém térre. Tehát, hogy van egy kör, jellemzően budapesti, belvárosi értelmiségi gyökerekkel, kötődéssel, folyamatosan mindenre reagál, napi szinten felháborodik, kiborul, bevonul, aláír, petíciózik, de valójában azt a hideg polgárháborús állapotot, ami itt Magyarországon van, ami létezik, ez semmilyen módon nem számolja föl, sőt, hogyha bármennyire is szomorú ezt így kimondani, de ha lehet ezt mondani, akkor még tesz is érte. Tehát, hogy bizonyos értelemben, bár értem én, hogy a maga tettetlen ember nehéz szabályokat erőltetni, de hogy valójában nehéz azt gondolni, hogy ez mondjuk a nagy kibékülés, ez amire szüksége lenne ennek az országnak, közelebb visz. Tehát például a kokáért azt képzelem, hogy
9: Krétakör
8: színházban is,
9: hogy
8: hát nincs nagy kibékülés, de hogy titeket
9: nem
8: is titeket is csak azok néznek meg, akik már eleve azt gondolják, hogy valamilyen irányba, valamilyen okból fel vannak háborodva. Úgy képzelem, hogy vannak még egyéb pólusok, ahol szellemi műhelyek, gyűjtőhelyek, ahol hasonló dolgok zajlanak, hasonló dolgok miatt vannak kiborulva, felháborodva. Tehát, hogyha még egy ilyen záró kérdéssel, egyfajta ilyen jóslással, sarkalással zárhatjuk ezt a kis kérdezősködés felé, tehát hova fut ez ki, mi lesz ennek a vége? Tehát te miből gondolod, hogy az a művészi eszköztár, amihez tudsz nyúlni, amit használtok, az egy, hogyha jól tapogatom ki, akkor az alapvetően azért ez a cél, akkor ez egy jobb és szebb Magyarországot fog megteremteni, vagy egy jobb világot.
9: Hát nem tudok ennyire nagy hatásba gondolkodni, én örülök, ha egy-egy előadás után az embereknek a lelkéig elhatol az a kérdés, hogy empátia akár, vagy érted, ha egy kicsit kibillenti abból, hogy és az, hogy kommunikálunk róla. Nekem az is nagyon nagy dolog, hogy egy fórumon, tehát mondjuk egy előadás után van ugye egy ilyen közönségtalálkozó, az egy lehetőség arra, hogy egyáltalán mondjuk például én megtanuljak vitatkozni, vagy tehát az én annyira nagyokat nem képzelek, és bennem azért az van, hogy akár menjünk is, vagy hogy hagyjuk el az országot, tehát mert itt akkor már az ember gondol a gyerekeire, akkor már nem az van, hogy na most mi lesz az országommal, hát én szeretnék itt élni, de tehát én voltam itt előbb, én mondogathatom, de hát ha majd olyan lesz a helyzet, akkor azt fogom mondani, hogy nem, akkor elmegyek, de hát én is itt szeretnék élni, tehát hogy mondjam, hát ilyenkor még van az a, mondom, én két lépéssel látok előrébb, vagy annyival se, nem egyel, hogy akkor ott azon a beszélgetésen történik valami, nem tudom.
8: egy kicsit pozitivistább vagy optimistább

0: akartam az elején mondani.
1: Bori, neked egyébként van?
2: Igen.
1: Szóval felé?
2: Hát én szóval nekem az egyik első krétakor élmény a Fekete Ország volt, és emlékszem, hogy én akkor nagyon, nagyon hatással kerültem annak a darabnak, de nagyon föl is háborodtam attól a darabtól, mert azt gondoltam, hogy ez a darab az egy ilyen iszonyatosan sötét, pessimista darab, és hogy lehet ilyen sötéten és pessimistán. Tudom, hogy aktuális hírekre épül, de hát nyilván azok úgy lettek szelektálva, hogy ez ilyen nagyon sötét képet fest erről az országról. Most nem tudom a dátumot, én ezt mikor láttam, valamikor a bemutató környékén, most ezt már nem tudom felidézni, de biztos Lilla jobban tudja, hogy mikor volt a bemutatója ennek a darabnak. 2000-es évek eleje valamikor? Vagy hogy volt
0: 2002.
2: ez?
0: 2002.
2: 2002, igen.
0: Nem, várják itt. Jaj, Istenem. Jézusom,
2: és mint egy ilyen önbeteljesítő jóslat, tehát az a darab, amit ott felfestett az a annak idején, az így, de nagyon provokatív volt egyben. Tehát ugye két dologról volt itt szó, szerintem, amit Lilla említett, és ez nagyon érdekes, hogy a művészet, ahogy provokál, és közben arról beszél, hogy leülnek, és próbálnak kommunikálni a közönséggel, és megpróbálnak empatikusak lenni, meg kommunikálni. Tehát, hogy ez szerintem ez állati jó, tehát és ez és közben meg hát látom a tanástalanságot, nyilván ez a közhangulat, hogy mindenki hihetetlenül tanástalan, hogy most itt mi legyen, és nincsenek nagy igazságok, és nem lehet megmondani a tuti frankot, hogy mi a teendő. És hogy
0: az érdeke... Ja, bocs, hogy?
2: Igen. Mondjad, de hallgatlak.
0: De csak az jutott eszembe, hogy mostanában az egy kicsit úgy szíven ütött, de úgy pozitívan, vagy valahogy olyan arcpirítóan igaz volt, amit itt a Friderikusz kimondott ebbe a azt hiszem a Tilla Tillával kapcsolatban, meg a ki az a őszhajú fickó?
1: Hajóssal
0: kapcsolatban, hogy tulajdonképpen bármennyire is, tehát hogy ez a személyeskedés, de közben kimondott egy olyan erős igazságot, hogy tulajdonképpen valóban ezzel azért föntartjuk ezt a egyébként tényleg mennyire szar, de hát be kell menni. Meg kell csinálni, ugye, de hát tényleg mekkora
1: valami gerti. Olyasmit mondott, hogy a kis kompromisszumait mindenki megköti, vagy akár
0: nagyobbat. Igen, de igen, tehát hogy és abból a sok, tehát akik így mennek be, ugye ezt a rendszert tulajdonképpen föntartják valóban, hiszen most én nem azokról beszélek, most az egy másik kérdés, például akik közalkalmazottak, és mit tudom én, tanárok, orvosok, mit tudom én, stb. Mert ugye most a más az egy 80 ezer forintért való, tehát az olyan hihetetlen kiszolgáltatottság.
1: De most talán ebben nem is fulladjunk bele teljesen, hogy...
2: De akkor ebben én bocsánat, csatlakozhatok, miatt még belefulladnánk, hogy én másik irányból nézném azt, amit te most mondasz, Lilla, tehát hogy ezek a nagyon érdekes, hát nyilván gyerekes anyuka is, meg minden ismerősömnél van egy csomó gyerek, ahol mindenféle iskolák meg intézményben vannak, amit ugye az állami rendszer része, és hogy hogyan próbálnak az állami rendszernek a szereplői a maguk kis revolúcióikat megvívni, tehát hogy hogyan próbálnak még mégis nem úgy tanítani, kikerülni, és igazából, hogyha így néznénk, nyilván ezek a, tudom, hogy most nem ez a műsor inkább a művészet felé akarna vinni, de hogy azért ezt meg kell említeni, hogy ha lenne egy kis optimizmus, ilyen magyaros optimizmus, és úgy néznénk a dolgokat, hogy nagyon sokan próbálnak meg másképp csinálni, mint ahogy nekik diktálják, és hogy ezt észrevennénk, figyelnénk, méltányolnánk, akkor lehet, hogy a képet azért nem lenne annyira sötét.
0: De várjál, de szerintem egy nagyon fontos dolog maradt ki, hogy például én, na pont az ilyen, tehát az a rendszer, ami azt fenntartja, hogy neked sunnyogni kelljen, ha még olyat is mondasz, az már eleve egy hibás dolog, tehát én nem akarom, hogy azt tanulja a gyerek, hogy ő nem állhat ki nyíltan, és mondhatja azt, hogy de hát pont ez a nem jó, hogy ne tartsuk fenn azt, hogy mi titokba kommunikálunk dolgokról, hanem hogy ez szakítsa át ezt a hártyát, és ne legyen többi, ez leplezze le ezeket. Vagy legalábbis én ezt...
2: Hát
0: ezt,
2: ennek én nagyon drukkolnék én is, csak hogy ez ugye, az viszont már valóban ugye az kéne, hogy akkor a ott lennének az egzisztenciális félelmek, hát, meg a bizonytalanságok, hát, hogyha valaki ezt nyíltan, és ott azt kerülik az emberek, hogy nyíltan, de valóban, és ott viszont megérthető, hogy ez...
0: Igen, csak van, akinél elfogadom, van, akinél meg azt mondom, hogy menj a picsába. Tehát aki megteheti, érted, hogy...

0: mert van olyan biztonsági érzete, meg nem tudom, szóval azért lemondhat még arról a fél millió. Most nem akarok ilyenekbe belemenni, de hogy mondjuk egyel biztosabban él, mint az, aki tényleg 80 ezer forintért a belét kitolja, és közben a gyomrukon állnak, érted? A szájukba állnak, és még így is azt mondja, hogy most már ki kell mennem, mert ez a mentős, ez elájult, ez majdnem éhen halt, mert nincs kajára pénze, vagy nem tudom. Tehát azért más, aki tényleg belül bemegy ebbe a ocsmány gigantikus geci tévébe, és azt mondja, hogy...
1: Élőadásban vagyunk egyébként, csak mondom közben.
0: Igen, tudom. Baj, hogy ilyeneket mondok? De, jó.
1: Hát azt hiszem, ennyire nem széles még az a szólásszabadságban, sose volt kb. De ez csak úgy kedves figyelmeztetésnek szántam.
0: Jó, tehát hogy, és akkor azt mondom, hogy hát tényleg mekkora szemét szar ez az egész, és közben fenntartom. Tehát, hogy ez azért egy olyan cinikus.
1: Szerintem egy kicsit fuldoklás után nevezzünk vissza a művészek, vagy a kvázi művészek a felelősségére, meg küldetésére, hogyha van nekik. Tehát azt én egy percig nem vitatnám, hogy a művészetnek, bár nem szeretem ezt a szót sem, meg az, hogy valaki művésznek titulálja magát, az is elég nehézkes manapság már. Tehát egyfajta ilyen gyomron ütés vagy rugás a feladata, tehát hogy azért legyen egy ilyen erős, stimulatív ereje a dolognak, de én azért ezt szétválasztanám attól a küldetéstudatos tevékenységtől, amit esetleg ti műveltek, amikor kifejezetten közéleti eseményekre reflektáltok. Tehát, hogy valójában innen indultunk, hogy és itt kéne egy fényt esetleg meggyújtani, hogy most a felrázáson túl, vagy hogy mindenki érezze magát vacakul, tehát valójában hova visz ez az egész, amit esetleg ti is műveltek, és amit valójában sokan egyébként szeretnek, és...
0: Uh-huh. Hát például az, amire rákérdeztél az új néző kapcsán, ott annyira effektív volt az, hogy ez hova visz, annyira konkrét volt az, hogy hova visz, azt ott le lehetett követni, az, hogy bizonyos emberek elkezdtek egymással kommunikálni, ez nagyon sok mindenre kihatott, és nyilvánnek volt egy hosszú távú következménye, ami azon a helyen még remélhetőleg most is él, hiszen most is lesz egy következő, amiben pont a Lillával együtt dolgozunk, a Projics Lillával, aki ott ül most veletek, és ezeknek én tapasztaltam a pozitív hatását, ami nem ugye teljesen más, mint mikor látsz mondjuk egy tragédiát, ami például most a harag napjával példálózom, mert ez egy friss élmény, ma lesz, egyébként gyertek el, hogyha tudtok. Tehát ami egy friss élmény, ami szintén egy társadalmi jelenségre reagál, és valóban egy tragédia a vége, tehát ott direktbe föl van festve az elejétől végéig egy életút, ától eljut az illető a végéig, és ennek teljesen más a hatása, mert hát mondom, az egy fórumhelyzetet generálhat, kérdéseket generálhat, provokálhat.
1: Igen, a fórum helyzet, tehát ez az új nézős egyfajta ilyen falusi fórumszínházas díj, most még ide citálhatom, ugye ez egy arról szólt, hogy van egy falu, vannak megberögzült feszültségek, kiásott árkok, és igazából mindenki az árokon, amelyik oldalán találta magát nagyjából születésétől kezdve.
0: Igen.
1: Úgyis, mint cigányok és magyarok, bár én nem szeretem ezt a diotómiát, ezt a szétválasztást.
0: És cigányok és nem cigányok,
1: beszéljük ki a kis dolgainkat, hova tovább, ami tehát a történelmi ismétli magát, de másodszor gyakran már komédia, amit látunk, játsszuk el ezeket a konfliktusos helyzeteket, jeleneteket, mi magunk, akik ott vagyunk, tehát ott a falu lakói, és szinte magunk nevetjük el a szitukat, a helyzeteket, mert látjuk, hogy ez mennyire erőltetett, és mennyire komikus, és mennyire nem láttunk ki eddig a fejünkből. Tehát
0: így
1: az egésznek
0: van.
1: Volt egy revelatív felszabadító ereje, egyfajta üftörténet a falu számára, ahogy azok a régi senki által nem ismert eredeti konfliktusok gyakorlatilag feloldódtak, vagy ennek
0: van.
1: A kezdete indult. Ezt országos szinten elképzelhetőnek tartanád, hogy valamilyen módon leütetve egymással?
0: Hát én nagyon sokat elmondtuk.
1: Ellentétes újságírókat, meg politikusokat, vagy akár csak hétköznapi embereket.
0: Komolyan, a TIA-é például azért fantasztikus eszköz, vagy maga a dráma, mert pontosan ezeket tudná igazából, ez idealizált lenne, ezt, várj egy picit, Frici, idealizált lenne ezt elképzelni, hogy ez sikerül, de én el tudom magamat idáig tolni, hogy ez lehetséges. De ezt mondom, ez szerintem ez a részemről egy idealizmus. Tehát most is azért ahhoz kell az, hogy partnerként ők ezt akarják, tehát kell az emberekbe a szándék nyilván. Várjatok, mert most a fiam be akart egy kicsit.
1: Köszönjük is Fricinek a türelmet, meg el is búcsúznánk.
0: Várj egy picit. Jó.
1: És köszönjük szépen, Lilla, hogy megosztottad velünk a kapcsolódó gondolataidat így a sajtószabadság napján.
0: Jó, és még egyszer sajnálom, hogy így tulajdonképpen...
1: Dehogy, hát egy ilyen gyors bepillantás flash kaptunk abból, hogy a Krétakör házatáján hogyan készülnek a hétköznapokra.
0: Jó, hát örülök, ha
2: hadd menjen, Lilla, szerint.
1: Hadd menjen.
0: Jó,
1: köszi szépen,
0: szia,
1: szépen.
0: Szia, Lilla,
1: ciao.
0: Sziasztok.
1: És akkor a maradék időben most már csak Kriza Borival folytatnánk a kis beszélgetésünket. Ugye amikor eredetileg felmerült, hogy így beszéljünk hármasban, egyébként én is így kvázi ejtőanyosként érkeztem a beszélgetésbe, így a tilos megmondó döntő embereinek a kérési a javaslatára, akkor azt találtuk ki, azt mondtuk, hogy nézzük meg azt, hogy tehát a művészetnek, illetve a közéletnek van egymáshoz köze, és ha van, akkor milyen módon is, hogy érdemes ezt művelni. Kapunk is közben egy telefont, megpróbáljuk felvenni. Hello!
3: Hello, én Simon Éva vagyok.
1: Szia, adásban vagy a Tilos Rádióban.
3: Ja, szia! Azért telefonálok, mert az előbb Horváth Ádámmal beszélgettem bent veletek a stúdióba, illetve a Tilosba, a Molnár Péterrel együtt voltunk adásban, és időközben rájöttem, hogy egy tévedést mondtam, és nem szeretném a hallgatókat félrevezetni, mert amikor az új médiatörvényről beszéltünk, akkor azt mondtam, hogy a média tanács tagjait 9 évre választják, és újra választhatóak, és ez kikerült a törvényből, nem újra választhatóak, tehát ugyan 9 évre választják őket, de nem újra választhatóak, és csak ezt a hibámat szerettem volna korrigálni itt a műsorban, hát ha még többen hallgatják, akik az előző műsort is hallgatták.
1: Köszönjük szépen a
3: jó, köszi,
1: észrevételedet.
3: Köszi, sziasztok.
1: Emlékeim szerint ez a, amikor volt ez a EU-s felülbírálat, Nelly Kroesz média biztosnő javaslataira lett ez módosítva, de ez igazából most nekünk mindegy, tehát ilyen értelemben akkor jobb a helyzet sajtótörvény kapcsán. De Bori, most alapvetően azért mi ülünk itt a stúdióban. Te ugye szociológus vagy és dokufilmes, vagy dokufilmes és szociológus, de leginkább mondjuk konkrétan egy produkció kapcsán Dübörög a Nemzeti Rock szoktak téged emlegetni, vagy akkor törted el inkább az inger küszöböt. Ugye ez egy ilyen 2005-ben, 2006-ban felvett több operátor által összeszedett, aztán megvágott, de erről biztos ezerszer beszéltem ezer helyen, dokufilm, egy 70 perces munka, ami azért kuriózum, mert egyébként jobbról is, meg balról is, hogyha szabad így mondani, tehát sőt így mondanám, hogy szélső jobbról is, és szélső balról is, hogy még talán valami értelmes legyen, megdicsérték, szerették, tehát a Nemzeti Rock művelőit, rajongóit mutatta meg a film, de ugyanakkor, és ők is mai napig szerették ezt nézni, tehát nem túl rég néztem, hogy az Alfa Hír nevű, jó nevű oldalon is emlegették, hogy ez mennyire fontos munka, miközben esetleg úgymond balos, vagy mindenképp a nemzeti rockkal részben ellentétes oldalról is, mert ez is nagyon szerencsétlen, hogy egyébként oldalokról kell beszélni, és imádták, szerették, és visszazolva látták azokat a kis koncepciókat, prekoncepciókat, amit eleve beleálmodtak. Ez nem egy mai munka, de nincs ezzel baj, tehát ugye a mai beszélgetés kapcsán is érdekes lehet az, hogy mert ez például jó példa volt arra, hogy valami hídverés, valami kapcsolat keletkezzen az oldalak között, hogyha vannak ilyenek. Ez mennyire volt tudatos, vagy mennyire a klasszikus dokumentarist elveket akartad csak visszaadni, megvalósítani, vagy mi állt ilyenkor fejedben?
2: Tehát itt most aktivizmusról, meg művészetről van szó, ugye ezen a beszélgetés során, rádiós beszélgetés során. Hát én abszolút aktivistának tartom magam, és hol harcosabban, hol kevésbé harcosabban mondom el, meg kommunikálom az én nézeteimet a világról, társadalomról, de ez a film, ez egy másik történet volt, tehát ez egy szakmai munka volt, ami én azt gondolom utólag, előtte is azt gondoltam, hogy inkább ez egy ilyen politikai antropológia, tehát dokumentálás, ami a klasszikus dokumentálás, hogy a lehető legtöbbet elmondani egy közegről, oda menni és megérteni őket, és meghallgatni őket, és pont ezért próbáltam kapcsolódni ahhoz, amit a Lilla mondott, hogy ez is empátia és kommunikáció, tehát hogy jelen lenni, anélkül, hogy különösebben én a saját nézeteimet próbálnám meg rájuk erőszakolni, csak kérdéseket föltenni és hallgatni, hosszan, sokat, sok időt eltölteni velük. Tehát
1: ugye
2: itt nem
1: romantikus
2: volt szó.
1: Erőszak nevű zenekar.
2: Igen, bocsánat,
1: környékén igen. Vizsgálódtatok, van, illetve igen. Velük beszélgetetek.
2: Tehát ez egy együttesnek a portréfilmje tulajdonképpen, amit most ugye azt mondanak, tehát ő azt mondják magukról, hogy ők a nemzeti rocknak a mint műfajnak a képviselői, nyilván lehetne hosszan elemezni, de most talán nem is érdemes belemenni, hogy ez pontosan ideológiailag, meg hogyan néz ki, ugye most azt mondják, hogy jobboldali radikalizmus, tehát ez mindegy, tehát a lényeg, hogy ez a szubkultúra, ez a világnézet, ez engem érdekel, tehát szakmailag érdekel, és arra gondolt Tam és Tunk a Wiesner Balázs producer kollégámmal, hogy ez ebből fantasztikusan izgalmas dokumentumfilm lehet, és akkor persze itt belép az, hogy egy élvezhető darabot kell ebből csinálni, amit megnéznek emberek. Tehát itt nyilván itt a művészetnek az eszközeivel dolgoztunk, de ugyanakkor meg itt azért ez volt egy nagyon tudatos dolog. Tehát, és az a válasz a kérdésedre az, hogy semmiféle ilyen egy hídverés, meg hogy a két oldal megél. Tehát én nem, mert rég rossz, hogyha az ember elkezd ilyenekbe gondolkodni, akkor, amikor egy ilyen munkát végez. De ez nem zárja ki azt, hogy én szeretném, hogyha lenne hídverés, és megérteni egymást a két politikai oldal, meg nyilván ez mondom, hogy egy másik történet volt. Tehát itt szerintem lehet, hogy a Lillával ellentétben ott azon a ponton nem egy ilyen fajta aktivizmus motivált minket. Az aktivizmus, én nagyon sok teren, tehát én sok módon voltam, vagyok aktivista, de ott az akkor, nyilván ez nehéz leválasztani az embernek a lénye, az vannak aktivista típusú embereknek, kevésbé aktivista típusú emberek, valószínűleg én az első vagyok, tehát ez nyilván benne van, amikor csinál valamit.
1: Csak a te személyes életedben, akkor ez nap mint nap így előbukkan ez a fajta intenció, hogy valamit így változtass magad körül a világban, vagy ez hogy kell
2: képzelni? Abszolút. Tehát abszolút, nagyon-nagyon-nagyon tudatos, hát tudatosan, amennyire ugye eszközeim engedik, tehát én most itt az elmúlt években kisgyerekeim voltak, és a Facebook bejegyzésekben merült ki az aktivizmusom, de azt meg tudatosan műveltem, meg hát nyilván járok megmozdulásokra, meg tüntetésekre, meg aláírok dolgokat, tehát ezeket...
1: Hát ez sokan művelik, és mondom, hát ez mind szép és jó, csak nem, én például nem látom azt, hogy ez igazából egy ilyen intellektuális maszturbációnál, vagy egy ilyen valamilyen fajta ilyen feszültségkezelésnek terápiás célzatánál így előbbre mutatna. Tehát mondjuk az egy jogos kérdés lehet például, hogy ebben a filmben is szereplő egyébként magukat nemzetinek tekintő, de egyébként ex-skinhead szereplők, illetve Magyarszigeten feltűnő több tízezrek, meg esetleg mondjuk például egy ilyen belvárosi értelmiségi ilyen-olyan tüntetőzni kör között van-e mondjuk bármi kapcsolódás. Most azon kívül, hogy most például azt lehet kitapogatni a foci stadionok átadása kapcsán, hogy ők is elégedetlenek esetleg az adott rezsimmel, rendszerrel, kormánnyal, bármivel, de...
2: Ne arra ugye azt mondom, hogy rossz a kérdésfelvetés, ez nem ez a legrosszabb, vagy a legszemtelenebb, amit az ember ilyen helyzetben mondhat, amikor kérdezik, de hogy nézd, tehát ami mondjuk a film tanulsága az, hogy, tehát ami a film tanulsága az az, hogy nyilván ezek a filmesztelnül nagyon tetováltan, nagyon mindenféle csúnya dolgokat, gyakran csúnya dolgokat kiabáló emberek, ezek az emberek is emberek, és hogy le lehet velük ülni, és lehet velük beszélgetni, és pillanatok alatt létre lehet hozni adott esetben a barátságokat is, mert vannak közös nevezők, ugye ez ilyen szinten
1: működik. Én amikor néztem a filmet, egyébként most újra megnéztem, akkor pont ezeket éreztem, hogy van egy-két bennelt topik téma, amiről az ember esetleg nem beszélne, vagy máshogy beszélne, de mondjuk alapvetően most bizonyos kultúrkörön belül, tehát most ezek a kis kocsmai hangulatok, ezek nagyjából ugyanazok, tehát ezek működnek, vagy működhetnek. Ugyanazokról a dolgokról beszélünk, legfeljebb más megoldásokat próbálunk javasolni.
2: Így van, tehát az árok, tehát hogy árokásás, meg hogy szét van szabdalva az ország, nyilván van egyfajta, én azt gondolom, hogy ez persze elit által vezérelt dolog, és valószínűleg tehát nagyon, nagyon nehéz, amikor nincsen meg, és ezért nagyon érdekes, amiket a Lilla mondott itt korábban, hogy leülni és kommunikálni és beszélgetni. Tehát amikor nincsen meg a kommunikációnak a legalapvetőbb szintje a hétköznapokban ebben az országban, akkor nyilván illúzió, meg nem úgy kell megfogalmazni a kérdést, hogy hogyan hozzuk össze a bal oldalt, meg a jobb oldalt.
1: Ez nyilván csak egy erőltetett dolog.
2: Ez így nem fog, tehát nem fog leülni a két politikai pár. Szóval nem így a nézd, tele vagyunk a hétköznapi életnek a különböző interakciójában, ezer egy fideszessel, meg olyan emberrel találkozunk, akivel politikailag nem értünk egyet, mégis állat jól meg vagyunk, mert a élet más dimenzióiban nagyon jól el vagyunk, mert a gyerekeink együtt, nem tudom, mi játszanak a játszótéren, tehát hogy működik, abban a pillanatban az ember le tud csatlakozni arról, hogy ez olyan, és akkor akkor nem szólunk hozzá. Tehát lehet ezeket, ezek közhelyek, de valószínűleg nagyon nehezen működnek a mai magyar valóságban, de hogy ezek, és ugyanez történt itt is, ez a film is erről szólt, hogy leültünk, beszélgettünk, együtt pálinkáztunk, és mondták, hogy miket dolgok, és meghallgattam őket. Tehát ez egy csodaszer, ezt javaslom mindenkinek, hogy hallgassa meg a másikat, tehát hogy ezek így nagyon hihetetlen dolgok történnek, amikor az ember elkezdi másikat meghallgatni, és szán rá időt, meg ez az empátia, mondom, amit azért mondom, hogy Lilla nagyon jókat mondott, és őket is, tehát ugye próbálják ezt, csak ez egy lassú, és ez nagyon időigényes, meg hosszú folyamat, tehát az nem ad választ most erre a helyzetre, ami most van, hogy betiltják a népszabadságot, és tehát ez egy másik történet, egy másik dolog, és ez bocsánat, nekem ez egy ilyen, nyilván egy szakmai ügy volt ezt megcsinálni, ezt a dokumentumfilmet, a mindennapi helyzetre, vagy mindennapi politikai eseményekre való reakció az, hogy, és ezt nem szeretem, hogy ennyire lebecsülöd ezeket, amikor azt mondod, hogy ez most ilyen, nem is tudom, mit használtál, talán most fel tudnám idézni a szót, de nem akarom megismételni. Tehát én azt gondolom, hogy marha fontos dolgok, ezek mind szimbolikus gesztusok, ezek mind jelzések afelé, és minél többen csinálják, hogy aláírnak, hogy kimennek. Az jelzés azok felé, akik kevésbé aktivista alkatúak, és látják az emberek, hogy amit éreznek, hogy nem igazán jó, van, kapnak visszajelzést arra, hogy sokan így gondolkodnak. Tehát van értelme, tehát ezt fenntartom, hogy nem tudom, nincs a kulcs a kezembe, hogy fog ez a rendszer megdőlni, bízunk benne, hogy valamilyen módon meg fog dőlni, de hát mindenkinek a kis saját eszközei vannak, hát mondjuk nekem ez, tehát kinek milyen van. Meg a Lilláiknak az, hogy közönségtalálkozókat szerveznek, meg a kis provokatív darabjaikat megrendezik.
1: Most beletem ebbe a sarokba szorítva, lehet, hogy nem is alap nélkül. Én nem vagyok egy mozgalmár figura, tehát talán ezért mondok ilyeneket. De hát alapvetően az, hogy oldalakról beszélünk, az csak jobb hiány tesszük, mert én sem gondolom azt, hogy alapvetően igazi oldalak vannak. De azért vannak történetek, családtörténetek, vannak gondolkodási alakzatok, ritmusok, és ezek jelentősen eltérnek, ami mondjuk abba is kimerülhet, hogy mondjuk mit tekintünk Magyarország történelmének legnagyobb tragédiájának. Ugye itt azért egészen eltérő válaszok születnek, és alapvetően amit a másik Lilla, amit a Lilla is mondott.
2: Valamit, mondhatok valamit? Ez nagyon jó, csak egy
1: nem, csak azt mondom, hogy tehát én is csak fél mondat. Tehát én is a kommunikációban hiszek a beszélgetésben. Ezért mertem felhozni ezt a filmet, mert alapvetően ez erről szólt, hogy igazából nem akartam nagyon magasra tenni a lécet, csak annyira, hogy hallgassuk meg a másikat, vagy beszélgessünk egymással. Nekem ezért volt erős, és mai napig erős ez a produkció, amit te létrehoztál. És ezért látom ezt egy jó útnak, vagy járhatóbb útnak, mint amikor mindenki csak a saját a médiát olvassa, a saját tüntetéseire jár, a saját petícióit aláírogatja.
2: De kinek a tüntetése, szóval most én nem megyek el egy izére. Különben el szoktam menni, jelzem, pláne amikor még több időm volt, tehát én rendszeresen elmentem mindenféle tüntetésekre, alapvetően érdekelnek a tüntetések, tehát ez mondjuk ez ilyen szakmai érdeklődés. De hát az ember akar valamit, akkor nyilván ott mozdul meg, szóval ez nem is, ez egy teljesen irreleváns, hogy most most mondasz, hogy... De a kérdés az, hogy hogyan lehet nyilván ezen az iszonyatos padhelyzeten, ami most van jelenleg Magyarországon, ezen változtatni, tehát nyilván te is ezt keresgéled, hogy ezen...
1: Hát úgy veszem le, ti vagytok ez a... Most ezzel a munkád, de ugye mondtad, hogy nem tartod magad művésznek, de azért ez egy részben művészi produkció volt, mint dokufilmes, részben szociológus is vagy, tehát egyszerre tudós, egyszerre alkotó művész. Lilát azért alapvetően tényleg ezek címkék, és én nem szeretem őket, de hát az alapvetően itt most ez volt a mondókának a lényege, hogy úgyis, mint alkotó, úgyis, mint egyfajta kulturális elit, megint egy újabb címke, tehát van valami küldetés tudatai többeknek, úgy vettem le, hogy például a krétakörösöknek egyik irányban több-kevesebb, talán más témákban neked is, és hogy valójában what for, tehát mire fut ki ez az egész, tehát hogy ezt meddig toljuk, hova toljuk, az egész elmúlt fél óra, 40 perc, ez körülbelül erről szólt, most már körülbelül csak egy percünk van hátra, úgyhogy igazából csak azt tudod elmondani, hogy szóval szerinted ez hitelesen te hogyan fogod eljátszani, vagy hogyan tudod, vagy érdemes eljátszani.
2: Tehát biztos, hogy az emberben, ha egy bizonyos kor után megfogalmazódik az, hogy amit itt csinál, tehát amikor azt mondod, hogy alkotás, akkor olyat alkosson, ami maradandó, tehát aminek, ami nem múlik el, ami nem egy efemer valami, hanem ami megállja a helyét később is. Tehát mondjuk erre visszajelzés, hogy mondjuk most meghívtatok ide a kicsit a dübörök kapcsán 10 évvel azután, hogy elkészült, tehát mondjuk ez egy jó dolog, hogy még ennek van, azt gondolják még néhányan, hogy van ennek relevanciája ma is ennek a filmnek. De hogy igen, szóval, hogyha most az ember csinál egy nagyon aktivista, nagyon valami dolgot, ami most szól, most de különben aztán el fog telni sok idő, és már senki nem fog érteni, és már nincsen kontextusa, akkor tehát az lehet, hogy már nem, szóval az inspirálóbb, ha az ember alkotni akar, hogy olyat csináljon, ami időtállóbb, de közben meg erre szimplán csak egyszerűen a szakmai kritériumoknak kell megfelelni. Tehát, hogy ne akarjál valami nagyot mondani annak a rovására, hogy mondjuk, tehát például egy ilyen filmet meg lehetett volna másképp is csinálni, erről sokszor beszéltünk, hogy lehetett volna azt mondani, hogy ezek a fiúk, ezek a ördögtől való gonosz gyerekek, és hogy miket mondanak, meg különben is fasiszta veszély. Nem mondtunk volna újat, azt mondtuk volna el, hogy mi mit gondolunk róluk, ahelyett, hogy azt hagytuk volna megengedni, vagy azt hagytuk volna, hogy ők megmutassák saját magukat. Igazából mi ezt tettük itt a filmmel, és ezért szerintem ezért érdekes ma is ez a film. De ez most csak kifejezetten erre. Én nem tudok ilyen nagy alkotói tanulságokat megfogalmazni. Ez csak én, mint dokumentalista, ezek ott, amik így vezérelnek.
1: Köszönjük szépen. Az elmúlt 40 percben Sárosdi Lillával és Kriza Borival beszélgettünk a Sajtószabadság napja kapcsán, és egy kicsit azt próbáltuk körbejárni, hogy alkotói oldalról van-e tennivalója mai magyar valóságban az embernek, illetve hát ők jelesül, mit tesznek, mit tettek az elmúlt időszakban. Hallgassátok a rádiót ezután is. Szevasztok!

Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

Arany János, tamburás öreg úr. Az öreg úrnak van egy tamburája, és mikor az ihlet s unalom megszállja, veszi a rozzant kopogó eszközt, s mulatja magát vele négy fala közt. Nem figyel arra deli hallgatóság, nem olyan szerszám, divata is óság. Az öreg úr fél süket és fél vak, maga számára és lopva zenél csak. Ami dalt elnyűjt az emberöltő, és mit összelopott mai zeneköltő, öreg úrnak egyről sincs tudomása. Neki új nem kell, amit ő ver, más van. Mint régi dalok csuda hangmenettel, váltva kemény vált, s magyar némettel, hegyes éles jajja úti betyárnak, ki hallja szavát törvény fogadát. Nyers vadriadás, mire a leglágyabb hangnembe a húr lebukik levágyra, ott zokogott csúsz kígyó testtel, hol végzi, ki tudná, nincs az a mester. Majd egyszerű dal, édes dedenömlő, tiszta remekké magába szülemlő. Pendül, melyen a tánc tétova ringott, mint lombot a szél, ha ütemre ingott. Olykor egy-egy ének nyújt neki vígaszt, a hitújításkora szülte még azt, benne a tört szív bűnt valva leverve, vagy erős hittel Istenhez emelve. Mindezt öreg úr nem mintha kihozná, kopogójából csak kézzel hozzá. S ha nem sikerül kivitelben a dal, a két öreg szerszám egymásra tart. De azért nem tűri rajta meg a por. Emlékezetes neki minden akkor, egy hang, s feledett régi darra émed, szövege cikornyás, dallama német. Az öreg úr így dalai közt élve emlékszik időre, helyre, szemére, kitől, mikor és hol tanulta, dalolta ezt és amaszt is gyermek. Néha egy új dalterem önként húrja, s felejti legott már ő le nem írja. Később, ha megint eszébe ütődik, álmodta vagy hallotta, tűnődik. Sokra bizony már alig viszi dolgát, ő is minden nap feled egy-egy nótát. Nem is a művész babérja heríti, csak gémberedő ujját melegít. Gyakorold is, amit valaha tudtál, hasznát vehetett, ha nyomorba jutnál. Ha kiülsz öregem vele útfélre, hultán kalapodva egy-egy fillér. Ti és Gyula, fekete, fehér.

0: Arany János.
1: Vásárhely.
0: Gyékényes, abroncsos alföldi szekér, honnan cipel a sors, s e három egér. Hoztál-e pirosló új búzamagot, mezők üdelelkét, friss szénaszagot? Odakün már, ugye megért a kalász, rédgyapja lenyírve, foly a takarás, bogják tetejéről egy-egy suta gém néz szét aratóknak vidám seregény. Rég nem látta bizony vidámnak e nyájt, minden nyara újsebb a régire fájt, de talán most e nagy mezei jószág áldást hoz el egyszer, szép Magyarország. Legyen is megáldva a föld, Isten maga telke, mint rég ezelőtt, mikor én is markot hajtani kezdtem, s nem sikerült, bárhogy s mint igyekeztem. Így vézna ügyetlen testi dologra, adtam fejem a bölcs tudományokra. Barázda helyébe szántván sorokat, nem kérkedem ezzel, mert az se sokat. De hogy a mezőt, az anyatermészet keverét elhagytam, sajog egy érzet, holtig sajog itt benn, s tüzesebben vér láttodra, te búzás alföldi szekét.

0: sognare.
1: Fionnok, írta aranyán. Hála Isten, este van megint. Mával is fogyott a földi kín. Bent magános árva gyertya ég, kívül leskelődik a sötét. Így soká, fiacskám, miért vagy ébren? Vetve ágyat puha melegen, kiskacsóid összetéve szépen, imádkozzál, édes gyermekem. Látod, én szegény költő vagyok. Örökül, hát nem sokat hagyok. Legfőlebb mocsoktalan nevet, a tömegnél hitvány érdemet. Ártatlan szíved tavasz kertében a vallást ezért öntözgetem. Kiskacsóid összetéve szépen, imádkozzál, édes gyermekem. Mert szegénynek drága kincs a hit, tűrni és remélni megtanít, s néki, míg a sír rá nem lehel, mindig tűrni és remélni kell. Ó, ha bennem is, mint egykor éppen élne a hit, vigaszul nekem. Kiskacsóid összetéve szépen, imádkozzál, édes gyermekem. Majd, ha játszótársaid közül munkahíjjel úgy lehet korán, s idegennek szolgálsz eszközül, ki talán szeret, de mostohán, balzsamul a hit malasztja légyen az elrejtett néma könnyeken. Kiskacsóid összetéve szépen, imádkozzál, édes gyermekem. Majd, ha látod, érzed a nyomort, melyet a becsület válla hord, megtiporva az erényt, az észt, míg a vétek irigységre készt, s a butának sorsa földi éden, álljon a vallás a mérlegen. Kiskacsóid összetéve szépen, imádkozzál, édes gyermekem. És ha felnövén tapasztalod, hogy apáid földje nem honod, s a bölcsőd, s koporsót közti űr századoknak szolgált mesdjeül, lej vigasztalást a szent igében, bújdosunk e földi téreken. Kiskacsóid összetéve szépen, imádkozzál, édes gyermekem. Ó, remény, remélj egy jobb hazát, s benne az erény diadalát, mert különben sorsod és a föld Isten ellen zúgolódni költ. Járj örömmel álmaid egében, útra valód e csókom legyen. Kiskacsóid összetéve szépen, imádkozzál, édes gyermekem.

0: Füleminek, írta Arany János. Hajdanában, amikor még így beszélt a magyar ember, ha per, úgy mond, hadd legyen per. Ami nem volt éppen oly rég. Valahol a Tisza háton élt egy gazda, Pál barátom, s Péter annak tőszomszédja. Róluk szól-e rövid példa. Péter és Pál, tudjuk, nyárban összeférnek a naptárban. Könnyű nekik ott szerényen megárulni egy gyékényen. Hanem a mi Péter Pálunk háza körül más találunk. Zenebonát, örök patvart, majd felfordítják az udvart. Rossz szomszédság, török átok, s ők nem igen jó barátok. Ha a Pál kéménye füstöl, Péter attól mindjárt tüszköl. Ellenben a Péter tyúkja, ha kapargál, a szegény Pál háza falát majd kirúgja. Ebből aztán lesz hadd elhad, mely a kert alá is elhat. Ez sem enged, az se hagyja, s a két ház kicsinye nagyja összehorgolna keményen, mint kutyájuk a sövényen innen és túl összeugat, s eszi mérgében a lyukat. De hogy a dologra térjek, ember emlékezet óta állott egy magas diófa díszeül a Pál kertjének. A szomszédban nyúlt egy ága, melyet Péter, minthogy róla a dió is odahulla, bölcsen eltűrt, le nem vága. Történt pedig egy vasárnap, hogy a fentírt fülemüle épp a közös gajra üle. Azt szemelvén ki oltárnak, honnan Istent jókor reggel magasztalja szép énekkel. Megköszönve a napot, melyre ím felvirradott. A sugárt és harmatot, a szellőt és illatot, a fát, melynek lombja zöld, a fészket, hol párja költ, az örömet, mely teli szívecskéjét elteli, szóval, ami benne él, s mit körében lát, szemlél, azt a pompát, fényt és színt, mely dicsőség. Semmi kétség, ő érte jött létre, csupán ő érette mind. El annyira, hogy Pál gazda, ki gyönyörrel ott hallgatta, így kiáltott örömében. Istenem, uram! De szépen fütyül ez az én madaram!
1: Kendé bizony az árnyéka, mert olyat mondok, hogy még a...
0: Hangzik általa sövényen egy goromba szó keményen.
1: Hát kié! Pattogja Pál, mikor az én fámra száll. De az én portámon zengett, hogy illetné a fütty kendet?
0: Pál nem hagyja.
1: Őtet úgyse. Péter ordi. Ő meg úgyse.
0: Többről többre, szórul szóra, majd szitokra, majd karóra, majd mogorván, átugorván, ölre mennek, hajba kapnak. Örömére a szent napnak. Egymást ugyan vérbe fagyva, hanem a just mégsem hagyva. Pál azonban bosszút forral, és ahogy van, véres orral megy panaszra bírót búsít, s melyet a vérszenny tanúsít, a bántalmat előadja.
1: Jogát, úgymond, ő nem hagyja, inkább fölmegy a királyig térden csúszva, de a füttyöt, mely az ős diófárul jött, nem engedi, nem halálig.
0: Nyomatékul egy tallért dob az igazság mérlegébe, mit a bíró csúsztat a jobb oldalon levő zsebébe. Pétert sem hagyá pihenni a nagy ártatlan igazság. Nem rest a bíróhoz menni, hogy panaszát meghallgassák.
1: Így úgy történt, elbeszéli. Övé a fütty, ő azt véli. Nincs bármegye, ki elvegye, nincsen törvény, nem lehet per, hisz azt látja Isten ember.
0: Beszédet össze annál jobb rendben illesse, az ütlekből sokat elvesz, és a joghoz egy tallért tesz, mely is a bírói zsebben bal felől a szív iránt meghúzódik a legszebben. Felderül-e a kívánt nap, mely a vitát eldöntse, hogy a fülemile pörben kinek szolgál a szerencse. Ám de a bírót most cserben hagyja minden tudománya, és ámbátor, két prókátor minden könyvét összehányja, s minden írás széjjel túr is. Ilyen ügyről
1: madárfütyről mit sem tud a Corpus Juris. Míg nem a bíró haraggal ráütvén a két zsebére, s rámutatván a két félre, törvényt monda e szavakkal a szegény fülemülére. Hallja, Kente! Se ide nem, se oda nem fütyül a madárka, hanem jobb felülütt, nekem fütyül, bal felülütt, s nekem fütyül. Elmehetnek. Milyen szép dolog, hogy már ma nem történik ilyes lárma. Össze a szomszéd se zördül, a rokonság csupa jóság. Magyar ember fél a pörtül. Nincsen osztály, nincs egyesség, hogy szép szóval meg ne essék. A testvérek összeférnek. Fele barát, mind jó barát. Semmiségért megpörölni, vagy megenni, vagy megölni egymást korán sem akarja. De hol is akadna ügyvéd, ki a fülemile füttyét mai napság felvállalja?

0: Arany János, János papországa.
1: Büszke, harcos, kalandor nép volt a magyar nép. Két éli part, mely ha moccant, jobbra-balra tett. Jobbra-balra, merre fordult a fegyverdük éve? Puszta lett a nép, és üvöltött rajta a nép, harcos ember. Kin a német, mint hogy ő rá járta úgy legjobban, megfélemlék, megbúsula, cselt szövött titokban. Nem bírván az oroszlánnal, annak vermetása. Takarónak a veremre, mint egyéb gazságra, jó lesz Krisztus szent vallás. Ázsiának sáskaféle kóborlókodája, Isten a te lelkedet bár mint pokorra hányja. Ne legyen az üdvességben soha semmi része. Lelked üdvösségeért nem, de saját bőrünk javáért megtérít. Így beszélt a német papság, és a pénzt nem adta. A papok nagy torkú zsákja már akkor is meg. Bor, tulok lett a dulás, a pénzt nem tűnik, tudta nem vész kárba semmi. Húzni fogja a firó, fira az uzsorát érte. Lett is aztán Girondánok, keresztény tivorja. Hirdeti az istenigét, papok bora, borja. Kocsma lett az Isten háza, melyben ittak, ettek, s egy-két szentnek a nevét, ha elgagyogták, részek fővel mindent meg. Kivált képen egy pap, neve Iván, azaz János, többi közt legjobban értett ehhez a munkához. Udvarán örökké tombolt a lag, kalán, 7 mérföldre érzett a szag. Úgy hitták ezt a vidéket, János kaportság. Kedves ország volt ez a táj, minden naplopónak, kaszakapa kerülőnek, éhen kóborlónak. Kújtorgó evek lakoztak a jóség szagán. Kújtorgó magyar nép dőzsölt, ha tudott keresztet hányni, Jánossal magán. Sült ökör hevert szanaszét János udvarában, 2 szarván boros csobányok, kard az oldalában, akinek tetszett, oda ment az ötörből, vágott, s jót ivott rá a csobányból. Nem is könnyen hagyta aztán ezt a jó országot. Alig futott ennek híre a népség között el, aki nem jött a szagára, a hírére jött el. Nem, hogy jól lakjék, hanem csak, hogy valamit lásson. Addig nézte, hogy maga is megkívánta kívül a palánkra. Aki egyszer megkívánta, az be is bocsáták, fogányfővel el nem hagyta többé a kalátát, megtaníták kulacszónál a Krisztus hitére, vagy nem is a hitre, hanem a vallást elindokítva sok minden. Első ága volt a hitnek, hogy minden termék tizedét a papoknak adják, bor, búzát és baromtit, földeket is mellé, aluszábra jobbágyúk, aki a kövér pusztákat ingyen megnyit. Másik ága volt a hitnek, hogy ne kapja kincsen, mennyországban a gazdagnak semmi helyen nincsen. Ne rabold el a némettől, ami neki termet, sőt, ha ingedet lehúzza, azt se bánd, mert Isten úgy ad lelkednek kegyet. Harmadik volt, országodat pap kezére bízzad, ő ráér tanácsot adni, míg más ember izzad, ő mindent végez helyette, kell-e több jó annál? Bízd rá, ami gondba jőne, legyen ébren, hadd aludjék anyád. Negyedik hit ágazatja, házasodjál össze, gyenge a magyar, ha minden nemzet nincsen közte, hozz lakót minél több félét, ültesd a nyakadra, s béketűréssel fogadjad, ha tulajdon Eszterhéjad alól kizaklatna. Ötödik. Mit én tudom mi? Az is ilyenféle rágalom s káromkodás a megváltó nevének, melyeken a jó magyarság gyönyörűen épül. Idegen kalandoroktól kihagyá magát pusztítni, csak nem minden. Legott a királyi székre, német ember hágott, aki fogta, másnak adta titkon az országot. S amiatt, hogy másnak adta, s a magyart megrontá, iszonyú belháborúban magyar a magyarnak vérét esztendőkig ontá. Attól kezdve többször is volt János pap országa. Sült galamb, borral folyó ér, és ingyen kaláka, melyekért a jó magyar nép mindenét odaadta, s tett olyat részek fejével, hogy mikor kiózanodott, százszor megsiratta. Most is vannak, akik ilyen hízlalóba vágynak, lomhán a gyomornak élni, és élni az ágynak, kik előtt a hashoz mérve, a haza sem drága, s midőn ezt küzdésre készti, felsohajtnak. Jöjjel, jöjjel, János!

jött, pedig le kigondolta bölcsen, hogy egyik szavamat másikba ne öltsem. Kigondolta, mondom, kifőzte magában, miképp legyen úrrá öccse vagyonában. Hát előbb, mint Miklós, ő is Budán termett, hogy Lajos királynál megássa a vermet. Fel is ment, mihelyest leszállott a lóról, s ilyen ajánlást tett az

Maromban miért soha nem vezetted? Be sem is mutattad, meg sem ismertetted. György pedig felele. Ó, uram királyom, nekem az kivált kép szégyenem és gyászom. De nagyot sohajtott erre az egy dére. Érdemetlen volna királyom kegyés. Miklós a 10. esztendőben járván, kimúl szegény apám, s ő elmaradt árván. Apja helyett apja én akartam lenni, s belőle, mint illik, jó vitézt nevelni. De korhely, butalőm, jóra semmi kedve, hommaradt betyárnak, pornak nevekedve, pedig erő benne volna mód nélküli, de mi haszna, lebzsel és a bajt kerüli. Felelt a jó király, ejnye bizony nagy kár. Mégis rosszul tetted, hogy róla hallgattál. Azt mondád, igen nagy erő lakik benne. Csodálnám, ha harcra kedve mégsem lenne. De ami elhaladt, nem múlt el végképpen. Hozd fel őt, hadd lássam, hozd fel, kérlek szépen. Megtanul, majd meglásd az én iskolámban. Ha nem, úgy is elmegy egy közember számban. Köszönöm. Köszönöm felséget, kegyelmét, méltatlan öcsémről így jó hiedelmét, de jaj, minden késő. Öcsém el van veszve, számszándékkal való gyilkosságba esve. Jaj, hogy így panaszra kell nyitnom a számat, megölé némely nap szerető szolgámat. Mondta György, és nyögve egy kőszentre borult. A király ránézett, és képe elkomorult. Miért borult el a király orcája, azt nem mondta Györgynek. Ezt sem tudok állta. Hallgattam sokáig. Végre a felséges király így töré meg a nagy csendességet. Mégis van egy módon kegyelem számára. Hozast fel a fiút mielőbb Budára. Egy erős cseh víj bajt Duna szigetében. Sok terék vitéze múlt ki már kezében. Hadd jöjjön fel öcséd, és álljon ki azzal. Vagy erőt vesz rajta, vagy keze miatt hal. Ha győz, úgy derék fi, méltó kegyelemre. Ha nem, úgy vétkért megveszed. Ezt mondta a király, de nem örült rajta a jó szívű bátyja, sőt, egyképp sohajtott. Jaj, miért, hogy öcsémnek már ez is későn jön, elment. Bújdosóvá lett az egész földön. Hová, hová nem lett? Elosont a háztól, el sem búcsúzott csak a kapufélfától. Híre hamva eltűnt, elveszett az útja. Éle, hal-e már most? A jó Isten tudja. Így sopánkodott György álnoksággal telve. Hely pedig hamis volt néki testelelkedni. A foga fejérit mindjárt kimutatta, beszédének sorját emígy fordította. Neki már világ és törvény szerint vége. Jól tudom, rám nézne földi öröksége, el is foglalhatnám, elvehetném joggal, hogyha úgy akarnék bánni a dologgal. De azt mondaná majd egyik, avagy másik, Toldi György az öccse birtokára vágyik, lámni, azt a háztól világra zavarta, aztán fogta, minden földét elfoglalta, pedig Isten mentsen, hogy így elfoglaljam, s a világ bosszantó rágalmait halljam. Aztán meg kiáll jót, hogy reám nem törne, s elvett birtokáért öcsét meg nem ölne. Ezt én nem akarom, és nem is tanácsos. Hanem én letészem széket zsámolyához, hogy ki legméltóbb rá felséget tudhatja. Királyi adománykéten annak. Elmondá Toldi György, és hajlonga mélyen. A király kilátta, mi szándéka légyen. Kitalálta szépen a fő gondolatot, melyet Toldi György úr szépen elhallgatott.
királyi levelet ohajtott felőle, hogy öccsét könnyebben ki tudja belőle

0: ha netán kegyelmet nyerne idő múlva és az öröksége után felé. Idegen mosolygott a felséges király, és így fogá meg Györgyöt saját szavaimál. Öcséd örökségét, jól van, elfogadom. S rá te vagy legméltóbb, tehát néked adom. Olyan feltétellel adom pedig néked, hogyha holnap a cseh bajnokot kivégzed. Várfokára tűzed a levágott fejet, úgy nyered királyi függőbecsétet. Tóthi György vereseblő a főzött ráknál, homályosan látott a szép napvilágnál, a faragott képek táncoltak körüle, csak kicsibe múlt el, hogy le nem szédül-e. Aztán egy hidegség végigfutott rajta, fázott, mégis izzott, elsápadt az arca, elsápadt, hogy annyi vér sem maradt benne, mennyi egy szúnyognak egyszer elég lenne. Megszólamlott aztán végre valahára, s így felelt szomorún a király szavára. Mondom, nekem nem kell az öcsém vagyonja. Én lemondtam róla, lelkemet ne nyomja. Így szólott, s köszönt a felséges királynak. Hazament, s neki állt otthon a hajának, neki esett tépni, homlokát öklözni, csak lesték a szolgák, kell-e már kötő. Kilencedik év. Pestváros utcáin fényes holdvilág van. Sok kémény fejérlik fenn a holdvilágban. Barna zsindejtetők hunyászkodnak alán, megborítva mindegy a ház egész falát. Azt hinné az ember, a padláson laknak, azért csinálták azt sokkal magasabbnak. Most a házfalakat rakják emeletre, akkor a tető volt kétszer új. Sok bolyongás után végre kifáradva letelepült Miklós az utcán egy padra. Úri nép jött-ment ott asszony, lány és férfi. Miklós nézte őket, el is gondta néz. Aláfüggesztette fejét nagy bánatban, mert egy pénze is nincs üres tarsolyában. Pedig négy nap óta csak gombát mit evett, melyet vándorolva útfélen szedett. Hirtelen nagy lárma, nagy sikoltás támad. Tűz van-e, vagy árvíz, vagy víják a várat? Nincsen tűz sem árvíz, nem is jöv ellenség, hanem van egy másik rémítő jelenség. Egy nagy szilajbika fut a keskeny utcán, valahogyan vágóhidról szabadulván, bömböl és sikangat, és a vért szagolja, mely füléből ömlik, s szügyét végig folyja. Mészáros legények merre láttak, széjjel iramodtak egy-egy hurkoló kötéllel, és míg magok biztos helyre nem jutának, addig rá sem értek szólni a kutyának. Volt pedig a hídnál hat erős szelindek, utána uszíták a bikának mindet. A kutyák szaladtak, nem is voltak restek, a bika fülének és marjának estek. Mihelyt egyik kutya a fülét megvérzé, s fülében a bika a fájdalmat érzé, elbődül-e szörnyen, és lerázta őket. Elszó rá füléről a fülön. Hullottak az ebek, hogy jobban sem kellett. Nagyokat püffentek a házfalak mellett. Egy-egy darab fül, hús, ha maradt szájokban, agyarkodva rágták kínos haragjokban. A vágólegények csak kiállták, fogd, fogd! De a veszett állat karikára forgott, s amely kutya egyszer hozzá közelített, annak ő szarvával repülni segített. Egyiket bedobta a szomszéd udvarra, másiknak a belit ontotta ki szarva, a vágók pedig, hisz mit tehettek másat, biztatták keményen a döglött kutyák. A bika azonban, mint az úgó szélvész, nem nézte az útnak sem hosszát, sem szélét, annak tartott, akit elül utol talált, futá minden ember a bizonyos halált. Sikolt a fehér népesve már kétségbe, férfiak kiáltják, elébe, elébe! De egy sincsen, aki elébe fordulna, hanem még a fúrújukba is bebújna. toldi nem futok el. Csak felállott szépen, és a bikát bevárta az utca középen.
1: Mit akarsz, te fickó? Tám bolond vagy! Nem lát a dühös bikát, hogy jön egyenesen rád!
0: Látta Miklós bizony, hogy ne látta volna. Csak kiáltozzatok magában, gondolta. S elbocsátá a szót a két füle mellett, mint hogy látni már most a bikához kellett. Mert alig, hogy Miklóst a bika meglátta,
1: rémítő csikkantott és a port kapálta. Azután úgy szórta a földet szarvával, mintha szérűn pejvát forgatna villával. Egyszer s mind erősen nekirugaszkodva szarvát öklelőre nagy lebocsátotta, oda van, vége van, jaj, jaj! Sikoltának minden ablakából a Pesti utcának, de hogy van, lábával elébe toppantott, rémítő szavával erősen kurjantott. De fogással visszahökkenté a marhát, s azon pillanatban megragadta szarvát.
0: Vágó székre voná két szarvánál fogva. A mészárosokat előkiáltotta. Nagy sokára el is jöttek azok osztán. Erős köteleket és bányvákat voltak. Megköték a bikát vastag gerendához. Szarvát lenyűgözték az első lábán. A nép széjjel oszlott, a vágó legények egy kis házikóba feküdni menének. Miklós meg leült a vágóhíd szélére, ott akarván tanyát fogni azon éjre. Fejének párnája a szín ágasa volt, lepedőt sugárból terített rá a hold. De a mészárosok nem engedék neki, hogy a vágó színben magát kihegyni ki. Egy jó darab májat kilöktek elébe, s menjen onnan, mondák, anyja keservébe. Ez hát a jutalma száz meg száz életnek, hogy a megmentőnek alamizsnát vetnek. Gondolá, s a májat ott a földön hagyta. Jött egy éhes kutya, annak oda. Aztán ment az utcán. Sok helyütt susogta valaki, ez volt az, aki szarvon fogta. Sok helyen látott még egy-két emberképet, ablakból, kapuból, amint visszalépett. Aztán becsapódott az ablak táblája, hallott a kapukon kulcsnak csikorgása. Aztán csendesség lőn, hideg, embertelen. Hát nekem, mond Toldi, hol lesz már tűzhely? Hányféle dolgok nem jutottak eszébe, előtte lebegett édesanyja képe, mint mikor hozzáment búcsúvétel végett, s nyakán csimpajogva ajkán csókja végett. Akkor is, hogy csendes méla éjszaka volt, akkor is, hogy tisztán csillogott le a hold. Akkor is ki volt ő minden ünnen zárva. Nyughelyet nem adott senki éjszakára. Majd az édesanyja képét odahagyva, az özvegyasszonyra repült gondolatja. Hogy sírt a kereszten, két kezét hogy törte, amiért a vadcse két fiát megölte. Fogadása jut most eszébe, s így sohajt. Ó, miképp víhatnék holnap én avval bajt. Hol vagyom, pajzsom, páncélom, fegyverem? Fog-e a csebajnok szembeszállni velem? Bizony mit sem hajt a csebajnok én rám. Kinevet, kigúnyol és félvállról néz rám. Vagy talán hozzá még közel sem bocsátnak. Félre innen, rongyos, mondják, ha meglátnak. Nagyon elbusítá Miklóst e gondolat. Lassan ment az utcán. Sohajtott nagyokat. Meg-megállt szemét a föld felé meresztve, mintha lába előtt valamit keresne. Egyszer föltekinte, képe is felvídult. Azt gondolnák, hogy fut, úgy menésnek indult. Ment, Ment egyenesen a temetőkertbe, hol imént a síró gyászos asszonyt lelte. Könnyű eltalálni, mi lehetett célja. Volt-e két fiúnak fegyvere, páncélja? Felveszem azt, mondta, és örült előre. Jaj, hogy ez az öröm is elpártott. Össze-vissza járta a temetőkertet, de nem lelt abban egy elátkozott lelket. Hol keresse már most az özvegynek lakját? Budapest városát sok ezeren lakják. Látta, hogy hiába minden akaratja, erős fogadását hiába fogadta. Könnyű dibdávjáték maga esküvése. Pajkos gyermek a sors, csak úgy játszik véle. És mivel, hogy szállást az élők nem adtak, elpihent tanyáján hideg halottak. Nyírkos volt a sírdomba harmadtól, melyet hűvös éj sírt arra örökösök helyett. Fölnézett az égre, az ország útjára. Keservesen gondolt bújtosó voltára. S mint amely madár van elröppenő félben, úgy tett a reménység. Hervat.

0: Bence, fegyveremnek régi hordozója. Figyelmes szavamra, emberséges szolga. Együtt ettünk meg mi sok kenyeret, sok sót. Jó öreg cimborám, hallgasd meg ez egy szót. Láttam az életnek minden változását. Látom most napomnak végső hanyatlását. Jártam a tömött rend között, melyet kaszált. Most fejemre várom a kaszát, a halált. Lajos, büszke Lajos, magyarok királya. Voltam én is hű, de nincs annak hálás. Tudja a te lelked, hogy ki és mi voltam. Betörét fejemet, mert igazat szólt. Adjon Isten neked, adjon a hazának erősebb karokat, mint ezek valám. Adjon tanácsadót jobbat, mint én valék. Tudja Isten, meddig lehettem volna. Nincsen az élethez tovább, ami köszön. Aki volt, az régen itt ilyen hűvösünk. Kardomon sötétlik három évi rozsda. Róla ellenségvér soha el nem mossa. Még tán bírtam volna, de már annak vége. Nincsen a hazának én reám szüksége. Nem kell a kalász, ha hőnap megérlelte. Jobban kell a burján, aki azt felverte. Vándor madár lelkem, jól érzi magába, hogy ma holnap indul melegebb hazám. Néki már a földön minden olyan fagyott. Néki én leroskadt hideg hajlék vagyok. Sírom ez. Kevés nap vár üresen engem. Te öreg barátom, te temess el engem. Ide temess akkor. Ne tégy semmi jelet, csak amivel ástam ezt az ásatot. Hát én itt magamban körös körül járjak, mint a nyomtató ló, vagy a kerge állat. Talán azt hiszitek, hogy utam vesztettem, szándékomon kívül csak ide tévedtem. Azért kerengek, hogy a rést, amelyen szabadulni tudnék, valahol megleljen. Háborgós nyila! Hát nem akad egy kölyök, aki szembeszálljon, mikor hívni jövök. Nem ért a szórul? Hol az a talján? Most jöjjön erejét titoktatni. Hadlán! Vagy talán odébb állt az ország címerrel, szégyelve, hogy ahhoz jut oly könnyű szerre. Ó, hogy az a várhegy meg nem nyitja száját, és a bámész juhoknak el nem nyeli nyája. Nem elég, hogy szabad címert hagy a rátok, védni azt a sírból járjon föl apát. Ősz barátom, Bence, azt hagyom meg neked, tisztogass ki szépen őket, szegények. Régi rozsdás szerszám vagy te már magad is. Őrzöljétek egymást, hadd fogjon rajtad is. Fénylenünk kell, öreg, fénylenünk még egyszer. Miért ne lenne fényes már kopott a fegyver? Ne búsulj, ne őszülj kenyeres cimbora, átra még nekünk a vénasszonyok nyara. Voltam már halott is, nem érzém, hogy élek. 3 évig halmi járt belém a lélek. Most élni akarok. Bence pajtás, élni, mint ahogy az ember jó világát éli. Mint most ezt a kámzsát elvetem a gondot. 3 esztendőmnek jó éjszakát mondok. Van még hátra talán, vagy 3x3. Pajtásul azokhoz az örömet jár.
1: Milyen álom volt ez, hogy már meg is haltam. De jó, hogy te itt vagy. Lelkem újra élek. Nem lehet kinyúlnom, hogy ne szóljak még. Ó, barátom, vedd fel most tőlem e nevet. Megbocsáss, ha jártam valaha ellened. Ha zsémbe, ha durva voltam, lattal nem ér. Engedd el azt nékem, az én jó szívem. Meglakoltam úgy is, de hiszen annak vége. Oda van lelkemnek sok szép reménység. De hiszen, ami elmúlt, az meghalt. Elvezett. Virrasztója is úgy jár, az emlékezet. Végső rendelkezést tennék, de hát minek? Nem igen van miről, ha volna, sincs kinek. Nem hagyok örököst, csak egy hű cselédet. Azt kötöm szívedre, meg a magyar népet. Szeresd a magyart, de ne faragd le erejét, formáját, durva kérgét róla. Mert mi haszna sémám, ha jól megfaragd. Nehezebb eltörni a faragatlan fát.

0: felhőbe hanyatlott a drégeli rom, rávisszasüt a nap, ádáztus a napja. Szemközt vele nyájas, szép zöld hegyorom, tetején lobogós hadikopja. Két ifjú térdel, kezökben a lant, a kopja tövén, mintha volna feszület. Zsibongva hadával a völgyben alant, ali győzelem ünnepet ület.
1: Szondi.
0: Miért nem jön a Szondi két dalnoka? Miért? Bülbül szahú rózsák két mennyei bokra. Hadd szűzne dalokból gyöngysorba füzért. Odaillőt egy húrja.
1: Szemközt vele nyájas, szép zöld hegyorom.
0: Ott zöldel az ormó, fenn zöldel a hant.
1: Két ifjú térdel.
0: Zászlós kopjával a gyaurpasa sírján. Ott térdel a gyöngypár kezében a lant.
1: Zsibongva hadával a völgyben
0: a lant. És pengeti sírván.
1: Győzelem ünnepet ület.
0: S hogy feljöve Márton
1: az oroszi pap. Miért nem jön a Szondi két dalnoka?
0: Kevély üzenettel a bősz Ali küldte. Add meg kegyelemre, jó Szondi magad!
1: Hadd fűzne dalokból,
0: meg nem marad itt anya szülte.
1: Odaillőt egy húri nyakra.
0: Már puszta halom, e kopja tövén nincs miért zengeni többet.
1: Jertek velem,
0: ott len áll nagy vigalom, oda len vár mézízű sörbet.
1: Kezében a lant és pengeti.
0: Mondjad neki, Márton, én ezt felelem.
1: Hogy feljöve már...
0: Kegyelmet urattól nem vár soha, Szondi!
1: Kevély üzenet...
0: Jézus a kezében kész a kegyelem!
1: Add meg kegyelemre,
0: egyenest
1: jó Szondi magad!
0: Folyamodni.
1: Meg nem marad itt anya szülte! Szép úr,
0: sok
1: fiat.
0: Déli gyümölcs, mit csak terem a nagy szultán birodalom, jó illatú fészen és drága kenőcs, Ali győzelem ünnepe.
1: Ott lenn áll nagy vigalom!
0: Hadd zúgjon az álgyú, pogány Ali, mond! És mondjad pattog a bomba, Márton, és röpked a gránát, minden tüzes ördög népet falatont, töri drégel sziklai várát. Szép úrfia, gonok nyugvóra hajolt, immár födi vállát bíbor színű kaftán, szélzendű az erdő, ott leskel a hold, idekin hideg éjsziszeg a sztrát. A várpiacára ezüstök aranyt, sok nagybecsű marhát mágjába kihordott, harcos paripájnyi hagnak alant, szügyeik bentőlt kezeflant. Várát. Aztán, no hisz úgy volt, aztán elesett. Zászlós kopjával hős Ali temette, itt nyugszik a halmi, rövid az eset, zengéltek Alit majd. Két dalmaka is
1: volt. Sok nagybecsű marhát mágjába kihordott,
0: harcos paripáj nyívoknak alam,
1: szügyeikben tőrt keze forgat. Aztán
0: nem hagyta cselét itt, ezért öli búl vele halni meg ócska ruhába. S küldött Alihoz, Ali dús, Ali jó, lány arcotok a nap meg nem süti nála, sátrában alusztok. A széltül is úr, fiam, hozzáköt a hála,
1: cselédi,
0: hogy vít
1: ezért öli
0: búl, ezerekkel,
1: vele halni
0: hogy vít búl, egyedül, mint bástya feszült meg romlott torony alján, jó kardja előtt a hadrendre ledül, kelevéze ragyogva a baján.
1: A széltül is, ó, fiaim, hozzáköt a hála.
0: Hogy harcol a még,
1: hogy
0: bár álgyú golyótól megtört imat tér, de én láttam-e harcot?
1: Mint bástya feszült meg romlott torony alján,
0: jó Ali majd haragudni fog
1: érte, ledül,
0: mint hulla a hulla veszett a pogány, kőmódra befolyván a hegy menedékét, ő áll a halál a vérmost a fokán, tiadallal várta be végét. E vége, mikor lesz, kifogytok-e már dicséretivel az otromba gyaurnak, ebb a hitekeinkeit. Veszélye vár, és börtönre kész Ali úrnak.
1: Kőmódra befolyván a hegy menedékét. Ő áll a halál a vérmost a fokán, diadallal várta be végét.
0: Száradjon el a kar, mely őt lefejsz.
1: Kifogytok-e már dicséretiből az otromba gyaúrnak? Ebb a hite kölykei, veszélye vár, és börtöne kész Ali úrnak.
0: Ki miatt lőn apadjon
1: el a szem, mely célba vevé. Száradjon el a kar, mely őt lefejsz.
0: A verszibárdok.
1: Irgalmadó Isten, ne légyen övé, ki miatt lőn. Így kora veszte.
2: walesi bárdok. Edward király, angol király léptet fakólován. Hadd látom, úgymond, mennyit ér a walesi tartomány. Van-e ott folyó és földje jó, legelőin fűkövér, használt-e a megöntözés a pártos honfivér? S a nép, az Isten adta nép, ha oly boldog
3: elállj... Arany János, hídavatás. Szólt a fiú. Kettő, vagy semmi. És kártya perdül, kártya mén. Bedobta. Késő visszavenni, ez az utolsó tétemény. Egy fiatal életremény. A kártya nem fest. A fiúnak vérgyöngy izzadt ki homlokán. Tét elveszett. Ő vándor útnak, most már remény nélkül magán, indul a késő éjszakán.
4: Pont inauguro.
3: Előtte a folyam.
4: Az új híd,
3: még rajta zászlók lengenek, ma szenteli föl a komoly hics vidám zenével körmenet, nyeri
4: Szent
3: Margit nevet.
4: Nerepre nebla del sortrulo.
3: Halad közé.
4: Estas la me.
3: Hova záros kapcsát eleszték mesteri. Éjfél is a négy parti város torjában sorra elveri.
4: La cart.
3: Len.
4: Mal chances.
3: Szillagok százez.
4: Alla la knabo. Szank pellon
3: sövítasz kontoárda. Ki véknya nőtt ki vastagon, s ő néz a visszás csillagokba.
4: Jam sen esper alvoj hazarda.
3: Ősz,
4: li iras,
3: ifjú,
4: en la notto darda.
3: Elép csak a felnőki
4: álmi, s gönnyforú
3: kíváncsian,
4: la ponto
3: nova, majd az egész termet kiválik. Újjonganak mindannyian. Új híd, avatni mind, vigan! Gyerünk, ki kezdje? A galampár.
4: Gis mez, li íras, kie pezan kroc fermon metis maestro iloj.
3: A halál.
4: Jam batas horon nocto mezan. La amba urvai campaniloj.
3: Taps várja. Most a milliósom van a sor. Bátran öregem! Ha megszökött
4: kaj dum horlogioj tinte frapas per bassa voce oven soprano kaj li inversain steloin gapas
3: a harmadik, a negyedik én a kvaternót elszolasztám én a
4: becsek gnabino frau grizul infano
3: skört körre hány a barna hullám amit letűnnek
4: muta
3: vagy ott.
4: Scivole turna szinke a kvone.
3: Jön egy fiú.
4: Kaj posztel azt a túró.
3: Én tuta. Most tanulám az első.
4: Jubilás csímúj.
3: Pénzem elfogyott.
4: Hey, oje.
3: Nem adtam.
4: Pont nova.
3: Ugrom hát
4: magam. Inauguri. Gioje.
3: Tisztes ag fehér szakállal.
4: Kiu estu comenzonta. Blank vesta ege amantoi kvere brakuma sin. Cel mezo ponta. Unui ben morto. Ili offere falegas.
3: Unalmas arc féli kifestve. Egy úrnő lomhán ki kell.
4: Aplaudo. Vidul a bankiero nun sequas.
3: Reggel estve
4: örtve. Brave he, ol dulo.
3: Kifetkezni kell.
4: Suldantoi fugis.
3: Ezt is hullámok.
4: Ilyen maniero de fugio
3: lafon. Nagy zajjal egy dult férfi váza csörtet fel, és vigyorgva mond. Enyém a hadvezéri pálca, mely megveré Napóleont.
4: Kaj poste ecne invitate.
3: Furtos fiú ennek nyakába hátul röhög a ott terem. S ketten repülünk.
4: Kvaternon mit
3: retensz párte. Látszíra várt a mesterem. Na, várjon, míg megtérlelem.
4: Kvánkam dzsiklára resztizum.
3: Én dús vagyok.
4: Dauro kvartekiára.
3: S élvezni többé nem tudom.
4: En bruna rond la ondoi ringas. Post ties auci ties drono. Uno a klasa knapsin svingas. Mon manke petis mi primono. Non saltas ege ronne dono.
3: Bárbajban ezt én így fogadtam. Menj hát elünk,
4: sötét golyó. Kun blanka
3: én
4: barba
3: a szemérre félre hagytam, és íme
4: lidum la vivo strebis pen.
3: Most vőleg...
4: Non estas en miserigento. Abisma fauk.
3: S már nem egyenként. Seregben, cikázva, némán ugranak,
4: duan
3: mint röpke hal a tengerekben, enue. Vagy mint csoportos madarak.
4: A cede
3: Óriás szemekben hull ez áhor, lentántól óriás
4: bugoré,
3: félkörben az öngyilkos távol zúg fel s le,
4: la mint akvoj predesin ricevas.
3: A Duna győri.
4: Grand brueri dricana spektro atrotas kun orgoj latono. Mia la militestra sceptro venka super Napoleono. La frenezul.
3: De amint sűrűbbé, sűrűbbé nő a veszélyes szóval. Forgatag, megérzi sodrát, hogy ragad.
4: Csvangabúbokkáj krietas.
3: Nincs
4: ellenállása.
3: Széttörnie varázsgyűrű.
4: Kondrási min la maestro pretas. Attendu, gis mi pardon petas.
3: Mire az úra
4: egy... Alia krias nun. Mi ricis. La rics min dotis nur per tedo. Fidelis mi, sed ve edzigis alla frattino, mia Alfredo. En saltas ambau sub obsedo. Duelis mi nun voio montre globeto nigra, vin mi lancias. Pudoron rompis mi, cae honte nun ties vengio en min trancias. Iam la riveru min fiancias. Tiel ne poe iam, sed are zigzage saltas trupo hirta, kiel la flugo fisho e mare, au kiel flugas grupo birda, jen alterigia, jen ekflirta. Pluvegas iam pogut giganta, kai sube schaum gigante schwelas, giras la rond mem mortiganta, kiel se muel rad muelas. Danubo glutas, kai repelas. La knabo gapas, plu ne pensas, nec vidas blinde, torpor mense, sed dum plicae pli circau densas tiu vortizo li sentpense sentas che tiras gi intense resisti alci ciclori ne eblas tra rompi tra al sorcringa crocio cia potenzo terra unuan batas la horloĝo vaka la fonto neniu voĉo.
0: Civilizo. Iam oni en milito al principoj sin ne tenis. Del feblulo la pli forta kion preni povis prenis. Nun alie iam la mondon conferenzo reglamentas. Sel fortul misagion faras, gi considas, cae consentas.

dalok korcsa, közönyök harmónia. Civilizáció. Ezelőtt a háborúban nem követtek semmi elvet. Az erősebb a gyengétől, amit elvehetett, elvett. Most nem úgy van. A világot értekezlet igazgatja. Az erősebb, ha mi csínyt tesz, összeül és helybe hagyja.

Törgyek alatt, hova el nem hat város zajas. Zöld lomb közeim áttörve az égbolt, a rét mezein vegyül árny és fényfolt. A tölgyek alatt oly otthonos itten. Évem leapadt, íme gyermek lettem. Mint mikor a tölgy sudarát megmásztam, hol seregély költ, s vígan madaráztam. A tölgyek alatt több egykorú társal madárfiakat kifeszíténk nyársal, jó tűz lobogott, zizeg a kisbogrács, s ha bealkonyodott, haza már egy ugrás. A tölgyek alatt örömest valék én, bár a madarat hagytam utóbb békén. Gyermeki önző korom ifjú ábránd veszi ösztönző szárnyára, s tovább ránt. De tölgyek alatt valamerre jártam, szülővonomat csak is ott találtam, s hol tengve tunyán hajt, s nem virul a tölgy, volt bár kánoán, nem lett honom a föld. A tölgyek alatt még most is elülök, bűv kép csalogat, ábrándba merülök, hajókerekek zubogását hallom. Hajrá, gyerekek, a vízi malom! A tölgyek alatt ím meglep az alkony, hűsebb fuvallat zörög át a parkon. Felhők szemerebben, haza sietek, jobb ott melegebben, ki vén, ki beteg. A tölgyek alatt vágynám lenyugodni, ha csontjaimat meg kelletik adni. De akárhol vár a pihenőhely rám, egyszerűen bár, tölgy lenne a fejfám. A tölgyek alatt. A tölgyek alatt sokat ültem másszor, de meg is bántam e hibámat százszor. Jutott nekem érte keserű falat, de hogy dílök többé a tölgyek alatt. A tölgyek alatt verset gabaíték, ment. Homlokomat sem verte veríték. Vesszőt futa, hétszer föl meg leszaladt érte szegény kis vers a tölgyek alatt. A tölgyek alatt én ülni nem merjek, miután lettem, magam írom, gyermek. Nagyménkű levélben jött parancsolat, avagy írjak prózát a tölgyek alatt. A tölgyek alatt beteg ősz poéta leülhet ugyan, ha nehéz a séta, hanem aki 60 telet ért s nyarat, az versben ne fogjon a tölgyek alatt. A tölgyek alatt öreg hernyók másznak, melyek ifjam, mint lepkék karikáztak. Ez a világ rende, visszára halad, aki hernyó, másszon a tölgyek alatt. De tölgyek alól pindusra ne másszon, s ott, mint fiatal, ne is hadonázzon, mi vagyunk, babért ki ott mostanarat. Ő fogja be száját a tölgyek alatt. Mert tölgyek alatt üte lantján csorbát, s lánglisztje közé elegyíte korpát. Most, ha mi lisztlángot őrölt e garad, mind korpa ez egytől, a tölgyek alatt. A tölgyek alatt, babérjain ülve, még élhet ugyan, nem irigylem tőle, hanem írjon már más, ki fiatalabb, s nem rímel a bére, így tölgyek alatt. A tölgyek alatt, küldöm kritizálva, minden sora bűn, minden szava szálka. Nincs benne sem érzés, sem egy gondolat, csupa üres léggömb a tölgyek alatt. Ki a tölgyek alatt noha csúzos karral, üstökben nem áll egy nyári viharral, s ha érzi szelét már gyáván beszalad, hogy is írna az jót a tölgyek alatt. A tölgyek alatt felhők szeme rebben. Van-e szép, vagy kép, vagy értelem ebben? Felhők szeme, ilyen csodabogarat képzelni, ha cédrus nem tölgyek alatt. Ám tölgyek alatt hiú vén poéta megszokta nagyon olvasni nevét a rossz verssel, amelytől már fűfa szalad, úgy ontja örökké a tölgyek alatt.
a tölgyek alatt. Betegé vagy alszik? Nem oroszlány, de szuszogás, ha halszik. Nosza, rúgjuk főbe, bármi fenevad, hogy holtra gebedjen a tölgyek alatt.

A tölgyek. Tölgyek alatt szeretek pihenni, hova el nem hat városzaja semmi. Zöld lomb közein áttörve az égbolt, s a rét mezein vegyül árnyi is fény volt. A tölgyek alatt oly otthonos itten. Évem leapadt, íme gyermek lettem, mint mikor a tölgy sudarát megmásztam, hol seregékölt, s vígan madaráztam. A tölgyek alatt több egykorú társal madárfiakat kifeszíték nyársal. Jó tűz lobog ott, zizeg a kis bogrács, s ha bealkonyodik, hazamár. A tölgyek alatt örömest halék én, bár a madarat hagytam túl békén. Gyermeki önzőkorom ifjú ábrán veszi ösztönző szárnyára, s tovább rád. De tölgyek alatt valamerre járt, szülőhol csak is otthagyott. S hol tengve tunyán hajt, s nem virul a tölgy, volt bár Kanaán, nem lett honom a föld. A tölgyek alatt még most is elülök, bűvkép csalogat, ábránba merülök, hajókerekek zubogását hallom. Hajrá, gyerekek, a vízi malom. A tölgyek alatt így meglep az alkony, hűsebb fuvalat zörög át a parkon. Felhők szemerebben, haza sietek, jobb ott melegebben, ki vén, ki beteg. A tölgyek alatt vágynám lenyugodni, ha csontjaimat meg kellett igadni. De akárhol vár a pihenőhely rám, egyszerűen bár, tölgy lenne.

0: Mert mi lesz ezután?
1: Keltakaró.
2: Jó.
1: Jó. Jó. Jó. Keltakaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Keltakaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass. Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Tilos Rádió. Ezen a héten Kurt Vonnegut, a Bajnokok reggelije című regényének feldolgozását halljátok. Figyelem, kiskorú hallgatók, kizárólag nagykorú jelenlétében hallgathatják.

van reklám. Ugyanígy a Mixer kabátja, meg a falakon lévő afrikai állarcok. Ugyanígy Dwayne Hoover inge, meg még több másik férfi inge. A következő okból. Ezeket az ingeket olyan mosószerekkel mosták, amelyek fluoreszcens anyagokat tartalmaztak. Napfényben fluoreszkáltak, ezért fehérebbnek látszottak. Amikor azonban ezek a ruhadarabok sötét helyiségben ultra ibolya fénybe kerültek, nevetségesen fölragyogtak. Fölfénylett Hoover Nyuszi fogsora is, mert fluoreszcens anyagot tartalmazó fogpasztát használt, amely napfényben állítólag ragyogóbbá tette a mosolyát. Ahogy most vigyorgott, mintha tele lett volna a szája karácsonyfa izzókkal. De a legragyogóbb új fényforrás Kilgore Trout új estéi ingének ingmelle volt. Ragyogása mélyről jött, villódzott, mintha egy radioaktív gyémántokkal tele nyitott zsákba nézett volna bele az ember. De aztán Trout valamiért előrehajolt, és a keményített ingmell meghajlott, parabola tükörré görbült. Reflektor lett az ingből, és a fénye Dwayne Hooverre irányult. A váratlan fény magához térítette Dwayne-t a révületből. Úgy vélte, talán közben meghalt. De ha nem, akkor is valami fájdalmatlan és természet fölötti dolog zajlik. Dwayne bizakodva rámosolygott a szent fényre. Készen állt bármire. Trout nem tudott magyarázatot arra, hogy a koktélbárban miért mentek át ilyen fantasztikus változáson bizonyos ruhadarabok. Mint a legtöbb tudományos fantasztikus írónak, neki is szinte fogalma sem volt a tudományról. Nem tartotta többre a konkrét információt, mint Rabo Karabekian. Így hát most csak hüledezhetett. Az én ingem régi ing volt, amelyet már sokszor kimostak egy kínai mosodában, ahol közönséges mosószert használtak, azért nem fluoreszkált. Dwayne Hoover most belerévett Trout ing mellébe, ugyanúgy, ahogy előzőleg belerévett a csillámló citromolaj csöppekbe. Eszébe jutott, amit a mostoha apja mesélt neki 10 éves korában, hogy miért nincsenek niggerek Shepherdstownban. Nem is véletlenül jutott az eszébe. Hiszen korábban szót váltott Bonnie McMahonnal, akinek a férje olyan sok pénzt ölt bele a veszteséges Shepherdstowni autómosóba. És az autómosó főként azért lett veszteséges, mert a nyereséges autómosókhoz sok és olcsó munkaerő kellett, vagyis fekete munkaerő. Márpedig Shepherdstownban nem voltak niggerek. Évekkel ezelőtt, mondta Dwayne mostoha apja annak idején a 10 éves Dwayne-nek, milliószámra jöttek északra a niggerek. Chicagóba, Midland Citybe, Indianapolisba, Detroitba. És folyt a világháború. Olyan munkáshiány volt, hogy még az írni-olvasni nem tudó niggerek is jó gyári állásokat kaphattak. A niggereknek annyi pénzük lett, mint addig soha. Shepherdstownban viszont, folytatta, a fehér embereknek gyorsan megjött az eszük. Nem akartak niggereket a városokban, így hát a város határában meg a vasútállomáson táblákat raktak ki. Dwayne mostoha apja leírta a táblákat. Nigger, ez Shepherdstown. Ne adja az Isten, hogy itt találjon az este. Egy este, mondta Dwayne mostoha apja, egy nigger család szállt le Shepherdstownban egy tehervonatról. Lehet, hogy nem látták a táblát, lehet, hogy nem tudták elolvasni, lehet, hogy nem hitték el. Dwayne mostoha apja éppen munkanélkül volt, amikor olyan kárörvendően mesélte a történetet. Akkor tájt kezdődött a nagy válság. Ő meg Dwayne a szokásos heti útjukon voltak a családi autóval, kivitték a szemetet a földekre és beleöntötték a cukorpatakba. Minden esetre éjszakára beköltöztek egy üresen álló kunyhóba, folytatta Dwayne mostoha apja. Tüzet gyújtottak a kályhában meg minden. Erre éjfélkor odament a nép. Kilángatták a férfit és egy szöges drót kerítés felső szálán ketté fűrészelték. Dwayne tisztán emlékezett, hogy amikor ezt hallotta, a szemétből szivárgó olajfolt szépen szivárványosan fény lett a cukorpatak felszínén. Az az éjszaka nagyon régen volt már, mondta Dwayne mostoha apja, de több néger nem töltötte Shepherdstownban az éjszakát. Trout kínzóan tudatában volt annak, hogy Dwayne eszelős tekintettel bámulja az ing mellét. Dwayne szeme könnyben úszott, és Trout azt hitte az alkoholtól. Nem tudhatta, hogy Dwayne éppen egy olajfoltot bámul a cukorpatakon, amely 40 évvel ezelőtt szivárványosan fény lett. Trout az én jelenlétemnek is tudatában volt, már amennyit láthatott.

belőlem. Én még jobban feszélyeztem Troutot, mint Dwayne. Elmondom miért. Valamennyi szereplőm közül mindeddig egyedül Trout rendelkezett annyi képzelő erővel, hogy gyanakodjék, hát ha ő egy másik emberi lény teremtménye. Már korábban is többször megemlítette ezt a lehetőséget papagájának. Egyszer például ezt mondta, Istenemre, Vilja, hogy elnézem a dolgokat, nem tudok másra gondolni, mint hogy szereplő vagyok egy könyvben, és a szerzőnek olyan szereplő kell, aki állandóan szenved. És most Trout pedzeni kezdte, hogy egészen közelül ahhoz az illetőhöz, aki megalkotta. Zavarba jött. Nemigen tudta, hogyan reagáljon, különösen azért, mert én határoztam meg, milyenek legyenek a reakciói. Tapintatos voltam vele, nem integettem, nem bámultam. A szemüvegemet sem vettem le. Megint az asztallapra firkáltam, fölírtam a tömeget és az energia közötti összefüggést, ahogy az én időmben tudták. E=mc². Ami engem illet, hibásnak tartottam az egyenlőséget. Valahol szerepelnie kellett volna benne a T-nek, a tudatosság jelének, amely nélkül sem az E, sem az M, sem a C matematikai állandó nem létezhetett. Egyébként mindannyian egy golyó felületéhez tapadtunk. A bolygó golyó alakú volt. Senki sem tudta, miért nem esünk le, pedig mindenki úgy tett, mintha nagyjából értené. Az igazán eszes emberek megértették, hogy a meggazdagodás egyik legjobb módszere az, ha birtokolnak egy darabkát a felszínből, ahová az embereknek tapadniuk kell. Trout irtózott attól, hogy akár Dwayne-nel, akár velem összeakadjon a tekintete, így hát inkább átnézte a lakosztályában kapott barna boríték tartalmát. Az első, amit szemügyre vett, Fred T. Berry-nek, a művészeti fesztivál elnökének, a Mildred Berry Művészeti Központ adományozójának, a Berrytron Kft. Alapítójának és igazgatótanácsi elnökének levele volt. A levélhez hozzá volt tűzve egy szabad forgalmú Berrytron részvény, Kilgore Trout nevére kiállítva. A levél így szólt. Kedves Mr. Trout! Öröm és megtiszteltetés, hogy egy ilyen neves alkotószemélyiség Midland City első művészeti fesztiváljára áldozza értékes idejét. Szeretnénk, ha itt léte alatt családtagnak érezné magát közöttünk. Hogy ön és a többi hozzánk látogató kitűnőség mélyebben átérezze, hogy részese lett kicsiny közösségünk életének, mindannyiukat megajándékozom az általam alapított és most általam vezetett cég egy részvényével. Most már nem csak az enyém a cég, hanem az öné is. Cégünk 1934-ben amerikai Robo Magic néven jött létre. Kezdetben 3 alkalmazottja volt, célja pedig az, hogy megtervezze és elkészítse az első teljesen automatizált háztartási mosógépet. A mosógéphez született jelmondatot elolvashatja a részvény felső részén lévő emblémán. A cég emblémája egy gazdagon díszített pamlagon ülő görög istennőt ábrázolt. Az istennő zászlórudat tartott a kezében, hosszú zászló lobogott rajta. A zászlón ez állt, Viszlát Bús hétfő. A régi Robo Magic mosógép jelmondata ravaszul összekevert 2 különböző elképzelést, amelyet az emberek a hétfőről alakítottak ki. Az egyik elképzelés az volt, hogy az asszonyok hagyományosan hétfőn szoktak mosni. A hétfő ettől csak mosási nap lett, de nem különösebben nyomasztó nap. Azok az emberek viszont, akik hétközben szörnyű munkát végeztek, annak idején időnként bús hétfőnek hívták a hétfőt, mert a pihenőnap után nem szívesen mentek vissza dolgozni. Amikor Fred T. Berry fiatal korában megalkotta a Robo Magic jelmondatát, úgy tett, mintha a hétfőt azért hívnák bús hétfőnek, mert a mosás undorítja és kimeríti az asszonyokat, és a Robo Magic majd felvidítja őket. Mellesleg egy szó sem volt igaz abból, hogy a Robo Magic föltalálása idején a legtöbb asszony hétfőn mosott. Akkor mostak, amikor éppen kedvük tartotta. Dwayne Hoovernek például az volt az egyik legtisztább emlékképe a nagy válság idejéről, amikor a mostoha anyja karácsony estéjén szánta el magát a mosásra. Kesergett azon, hogy lecsúszott a család, aztán egyszer csak fogta magát és lecsattogott az alagsorba, le a sváb bogarak és százlábúak közé, és neki látott a mosásnak. Eljött a nigger munka ideje, mondta. Fred T. Berry már 1933-ban hirdetni kezdte a Robo Magic-et, jóval azelőtt, hogy elkészült volna az áruba bocsátható, megbízható gép.
És mivel Fred Tiberi azon kevesek közé tartozott Midland Cityben, akik a nagy válság idején is megengedhették maguknak a nagy táblás hirdetést, a Robo Magic reklámjának nem kellett a többi között szorongva ordítozni, hogy fölhívja magára a figyelmet. Jószerivel az volt az egyetlen a városban. Fred egyik hirdetése az egykori Kietzler automobilművek főkapuja melletti hirdető táblán jelent meg. A vállalat megszűnt, mert átvette a Robo Magic. A hirdetés előkelő társasági hölgyet ábrázolt bundában, gyöngyel. Épp elindult udvarházából, hogy kellemes tétlenségben töltse a délutánt. A szájából felhő jött ki, és a felhőben ez a szöveg állt. Irány a Bridge Club, addig a Robo Magic elintézi a mosást. Isten hozzád, bús hétfő! Egy másik hirdetésen, amely a vasútállomásnál lévő hirdető táblán díszelgett, két fehér szállító munkás vitt be a házba egy Robo Magic-et. Egy fekete cseléd nézte őket. A szeme mulatságosan kidüllett. Az ő szájából is felhő jött ki. Ő ezt mondta. Nolá bacskáim, indulás! Ezek vettek egy Robo Magic-et. Itt mi ránk már nem lesz szükség. Fred Tiberi személyesen fogalmazta ezeket a hirdetéseket, és akkor tájt azt jövendölte, hogy előbb-utóbb a különféle Robo Magic gépek fogják végezni a világ minden nigger munkáját, ami nem volt más, mint a cipekedés, a takarítás, a főzés, a mosás, a vasalás, a gyermekgondozás és a szennyel történő foglalatoskodás. Nem Dwayne Hoover mostoha anyja volt az egyetlen fehér asszony, aki rettenetesen húzódozott az efféle munkától. Olyan volt az én anyám is, meg a nővérem is. Nyugodjék békében. Mind a ketten kerek perec közölték, hogy nem hajlandók nigger munkát végezni. Nem voltak hajlandóak persze a fehér férfiak sem. Ők azt mondták, női munka, a nők meg azt, hogy nigger munka. Most felelőtlen találgatásba bocsátkozom. Szerintem a hazámban folyt polgárháború befejeződése addig soha nem ismert módon okozott csalódást a győztes északi fehéreknek. Szerintem az utódaik örökölték ezt a csalódottságot, anélkül, hogy tudatára ébredtek volna. Annak a háborúnak a győzteseit rászedték. Megfosztották őket az akkori legkívánatosabb hadizsákmánytól, a rabszolgáktól. A Robo Magic álomnak véget vetett a II. Világháború. A régi Kietzler automobil művekből háztartási gépgyár helyett fegyvergyár lett. A Robo Magicből nem maradt más, csak az agya. Az a része, amely tudatta a mosógéppel, hogy mikor engedje be a vizet, mikor engedje ki a vizet, mikor lögybőljön, mikor öblítsen, mikor centrifugáljon, és így tovább. A II. Világháború alatt az agy lett az úgynevezett Blink rendszer agyközpontja. A rendszert nehéz bombázókra szerelték föl, és az irányította a tényleges bombakioldásokat, miután a bombázótiszt megnyomta a maga piros bombák ki gombját. A piros gomb aktiválta a Blink rendszert, amely aztán úgy oldotta ki a bombákat, hogy a robbanások a kívánt rendben következzenek belent a bolygón. A Blink a becsapódási lépésidőt normalizáló komputer rövidítése volt.

0: 22. fejezet. És én ott ültem az új Holiday Inn koktélbárjában, néztem a Kilgore Trout ing mellére meredő Dwayne Hoovert. A csuklómon karperec volt a következő szöveggel. TH1 John Sparks, 71-3-19. A TH1 első osztályú tiszthelyettest jelentett. Ez volt John Sparks rendfokozata. A karperec $2,5 került. Ez bevett módja volt annak, hogy kifejezésre juttassam részvétemet a vietnámi háborúban fogságba esett amerikaiak százai iránt. Az ilyen karperecek egyre népszerűbbek lettek. Mindegyiken egy valóságos hadifogoly neve, rendfokozata és fogságba esésének dátuma volt. A karperecek viselőitől elvárták, hogy ne vegyék le őket mindaddig, amíg a foglyok haza nem térnek, vagy halottnak, vagy eltűntnek nem nyilvánítják őket. Azon törtem a fejem, hogy mi módon illesszem bele a karperecemet a történetbe, és az a remek ötletem támad, hogy valahol elejtem, aztán Wayne Hubler majd megtalálja. Wayne majd azt hiszi, a karperec egy nőjé volt, aki szerelmes volt egy TH1 John Sparks nevű illetőbe, és a nő meg TH1 eljegyezték egymást, összeházasodtak, hogy valami fontos dolog történt velük 1971. március 19-én. Wayne ajka bizonytalanul formálgatja majd a szokatlan nevet. TH1, mondja. TH1. Ott a koktélbárban fölruháztam Dwayne Hoovert a gyors olvasás képességével, melyet egy esti tanfolyamon sajátított el a Keresztjén Ifjak Egyesületében. Ez majd lehetővé teszi, hogy órák helyett percek alatt olvassa el Kilgore Trout regényét. Ott a koktélbárban bevettem egy fehér tablettát, amelyről az orvos azt mondta, hogy módjával szedjem, naponta kettőt, hogy ne érezzem búsnak magam. Ott a koktélbárban a tabletta és az alkohol hatására rettenetes sürgető kényszert éreztem, hogy megmagyarázzam mindazt, amit még nem magyaráztam meg, aztán tovább rohanjak a történettel. Lássuk csak, arra már magyarázatot adtam, hogy miért tud Wayne olyan szokatlanul gyorsan olvasni. Kilgore Trout valószínűleg nem érhetett volna New Yorkból Midland Citybe annyi idő alatt, amennyit adtam neki, de ezzel már később bajmolódni. Hagyjuk így. Lássuk csak. Igen, magyarázatot kell adnom egy Jackie-re, amelyet Trout a kórházban lát majd. A hátuljára az lesz írva, ártatlan áldozat gimi. Íme a magyarázat. Régen csak egy nigger gimnázium volt Midland Cityben, és az meg is maradt szintiszta nigger gimnáziumnak. Crispus Attucksról nevezték el, egy fekete emberről, akit brit katonák lőttek le Bostonban 1770-ben. Az eseményt megörökítő olajfestmény a gimnázium főfolyosóját díszítette. Több fehér embert is golyó ért. Crispus Attucks homlokán a lyuk úgy festett, mint egy madárház bejárati ajtaja. De a fekete emberek most már nem Crispus Attucks gimnáziumnak hívták az iskolát, ártatlan áldozat gimnáziumnak hívták. És amikor a II. Világháború után megépült a II. Nigger gimnázium, az George Washington Carverről nevezték el. Egy fekete emberről, aki rabszolgának született, mégis híres vegyész lett belőle. A földi mogyoró számos fontos fölhasználási módját ő fedezte fel. De a feketék ezt az iskolát sem voltak hajlandóak a rendes nevén emlegetni. Már a megnyitása napján megjelentek a fekete fiatalembereken a jackik, amelyeken hátul a következő felirat volt: Mogyoró Egyetem. Aztán tudjátok, még azt is meg kell magyaráznom, hogy Midland Cityben miért tudta olyan sok fekete utánozni az egykori brit birodalom különféle területein fészkelő madarak hangját. A helyzet úgy állt, hogy a nagy válság idején szinte egész Midland Cityben csak Fred T. Berry meg az apja anyja engedhették meg maguknak, hogy a nigger munkára niggereket fogadjanak föl. Megvették az egykori Kietzler udvarházat, ahol annak idején Beatrice Kietzler, a regényírónő látta meg a napvilágot. Nem kevesebb, mint 20 szolgát dolgoztattak ott egyszerre. Fred apja a virágzó 20-as években szerezte a sok pénzét szeszcsempészéssel, meg részvény- és kötvénycsalásokkal. Minden vagyonát készpénzben őrizte, ami bölcs dolognak bizonyult, mert a nagy válság idején igen sok bank csődbe ment. Ezen kívül Fred apja volt az ügynöke azoknak a chicagói gengsztereknek, akik legális befektetésekkel akartak gondoskodni gyermekeikről és unokáikról. Fred apjának közvetítésével ezek a gengszterek a valódi érték tized, sőt század részéért vásároltak föl szinte minden valamire való vagyontárgyat Midland Cityben. És mielőtt Fred apja anyja az első világháború után az Egyesült Államokba jött, Angliában műsoros mulatóban léptek föl. Fred apja éneklő fűrészen játszott, az anyja az akkori brit birodalom különféle vidékein fészkelő madarak hangját utánozta. Aztán a maga örömére tovább utánozta őket, még a nagy válság kellős közepén is. Például bejelentette a malajziai bülbül, és utánozta a hangját. Vagy bejelentette az új-zélandi bubuk, és utánozta a hangját. És a feketék, akik nála dolgoztak, mind úgy érezték, hogy soha életükben nem szórakoztak ilyen jól, bár hangosan sohasem mertek hahotázni. És hogy a barátaik és rokonaik a hasukat foghassák nevettükben, a feketék is megtanultak madárhangokat utánozni. A hóbort elterjedt. Később már olyan feketék is, akik soha a közelében sem jártak a Kietzler háznak, utánozni tudták az ausztráliai landfarkú madarat és rigó billegetőt, az indiai bíbormálinkót, meg a jó öreg angliai pintyőkét, ökörszemet és fitiszfüzikét. Még Kilgore Trout szigeti gyermekkora kihalt jópajtásának, a Bermuda vészmadárnak a vidám rikácsolását is utánozni tudták. Amikor Kilgore Trout megérkezett a városba, a feketék még mindig utánozni tudták mindezeket a madarakat, és szóról szóra el tudták mondani azt, amit Fred anyja szokott volt mondani az egyes madárhangok előtt. Ha például valamelyikük a fülemülét utánozta, először mindig ezt mondta. A költők által olyannyira kedvelt fülemüle dalának sajátos varázst ad az, hogy kizárólag holdfényben énekel. És így tovább. Ott a koktélbárban Dwayne Hoover ártalmas vegyszerei hirtelen úgy döntöttek, elérkezett az ideje, hogy Dwayne az élet titkait követelje Kilgore Trouttól.
1: Halljam a kinyilatkoztatást!
0: Kiáltott föl Dwayne. Föltápászkodott az asztala mellől, lerogyott Trout mellé, úgy sugárzott belőle a hevület, mint egy gőzradiátorból.
1: Kérem a kinyilatkoztatást!
0: És Dwayne most valami egészen természetellenes dolgot művelt. Azért művelte, mert én műveltettem vele. Már évek óta sóvárogtam arra, hogy ezt műveltethessem valamelyik szereplőmmel. Dwayne azt tette Trouttal, amit a hercegnő tesz Alice-szel, Lewis Carroll Alice Csodaországban című könyvében. Oda dugta a fejét szegény Trout vállához, és belevájta az állát.
1: Hol a kinyilatkoztatás?
0: Kérdezte, és vájta egyre jobban belevájta az állát. Trout nem felelt. Eddig a pillanatig azt remélte, hogy élete kicsiny hátralévő részét további emberi lények érintése nélkül élheti le. A vállának nyomódó áll Trout számára ugyanolyan megsemmisítő érzés volt, mintha megerőszakolták volna.
1: Ez az!
0: Kérdezte Dwayne, és fölkapta Trout Nem titok többé című regényét.
1: Igen, ez az,
0: nyögte ki Trout. Hatalmas megkönnyebbülésére Dwayne elvette az állát. Dwayne most mohón olvasni kezdett, kiéhezetten falta a betűket, és a Keresztjén Ifjak Egyesületének gyorsolvasási tanfolyama lehetővé tette, hogy szinte zabálja a szavakat és oldalakat. Kedves barátom, szegény barátom, derék barátom, olvasta. Te a világegyetem teremtőjének kísérleti alkotása vagy. Az egész világegyetemben te vagy az egyetlen teremtmény, akinek szabad akarata van. Te vagy az egyetlen, akinek ki kell találnia, mi lesz a következő cselekedete, és miért. Mindenki más csak robot, gépezet. Bizonyára kíváncsi vagy rám, miért van az, hogy egyesek szemlátomást szeretnek, mások szemlátomást gyűlölnek. Nos, azok egyszerűen szerető és gyűlölő gépek, olvasta Dwayne. Kimerült vagy, és csükkedt. Miért is ne volnál? Természetesen kimerítő az, hogy folyton észszerűen akarsz átlátni egy olyan világegyetemet, amelyet senki sem szánt észszerűnek.

23. fejezet. Dwayne Hoover tovább olvasott. Körülvesznek a szerető gépek, gyűlölő gépek, kabzsi gépek, önzetlen gépek, bátor gépek, gyáva gépek, igazmondó gépek, hazudó gépek, vidám gépek, komoly gépek. Egyetlen céljuk az, hogy minden elképzelhető módon ingereljenek téged, hogy a világegyetem teremtője megfigyelhesse a reakcióidat. Nincs bennük több érzelem vagy értelem, mint egy álló órában. A világegyetem teremtője ezúton kéri bocsánatodat nem csak a próba tartalmára melléd adott szeszélyes és tolakodó társaságért, hanem magának a bolygónak az ocsmány lezüllött állapotáért is. A teremtő úgy programozta a robotokat, hogy évmilliókon át rongálják a bolygót, hogy mire ideérsz, bűzhött, rothadó sajtdarab legyen belőle. A teremtő kétségbeejtő zsúfoltságról is gondoskodott, úgy programozván a robotokat, hogy tekintet nélkül az életkörülményeikre szinte mindennél jobban áhítsák a nemi közösülést, és szinte mindennél jobban imádják a csecsemőket. Egyébként Mary Alice Miller, a női mellúszás világbajnoka és a művészeti fesztivál királynője éppen most haladt át a koktélbáron. A halba tartott. Ez volt a legrövidebb út az oldalsó parkolóból, ahol az apja várt avokádózöld 1970-es Plymouth Barracuda kétajtós, négyüléses sportkocsijában, amelyet használtan vásárolt Dwayne-től. Dwayne ugyanolyan jótállást vállalt rá, mint egy új autóra. Mary Alice apja Don Miller egyebek között a Shepherdstowni felülvizsgálóbizottság elnöke volt. Ő döntött úgy, hogy Wayne Hubler, aki most megint Dwayne használt autói között bujkált, alkalmas rá, hogy elfoglalja helyét a társadalomban. Mary Alice azért ment a halba, mert koronára és jogarra volt szüksége, hogy a művészeti fesztivál esti díszvacsoráján betölthesse királynői szerepét. Milo Maritimo, a fogadóportás, a gangster unoka, a saját két kezével készített neki koronát és jogart. Mary Alice szeme állandó gyulladásban volt, úgy festett, mint a Maraschino cseresznye. Csak egy valakinek tűnt föl annyira, hogy hangos megjegyzést is tegyen rá, Abe Cohennek, az ékszerésznek. Abe Cohen megvetően nyilatkozott Mary Alice nemi jellegtelenségéről, ártatlanságáról és üres fejéről, mondván tiszta tonhal. Kilgore Throat hallotta, mit mondott, hallotta a tiszta tonhalat. Az agya megpróbált értelmet találni benne. Az agya ki sem látszott a rejtélyekből. Throat most akár a Hawaii héten Dwayne használt autói között tengő-lengő Wayne Hubler is lehetett volna. Műanyaggal bevont lába közben egyre jobban égett. Most már fájdalmasan égett. Mocorgott, kunkorgott a lába, könyörgött, hogy dugják hideg vízbe vagy lóbálják a levegőben. Dwayne pedig tovább olvasott magáról és a világegyetem teremtőjéről, imígyen. Arra is programozta a robotokat, hogy könyveket, képeslapokat és újságokat írjanak neked, meg televízió és rádió műsorokat, színdarabokat és filmeket. Dalokat is írtak neked. A világegyetem teremtője százával találtatta ki velük a vallásokat, hogy bőven legyen, miből választanod. Millió számra ölette le őket egymással csak is azért, hogy te elképedj. Minden elképzelhető szörnyűséget és minden elképzelhető jóságot művelnek érzéketlenül, automatikusan és szükségszerűen, csak hogy a teremtő lássa, miként reagálsz. T.E. Ez az utolsó szó hatalmas betűkkel külön sorban állt, úgyhogy így festett. T.E. Valahányszor bementél a könyvtárba, folytatódott a könyv, a világegyetem teremtője visszafojtotta a lélegzetét. A szabad akaratoddal mit fogsz választani az előtted lévő szedetvedett kulturális svédasztalról? A szüleid veszekedő gépek és önsajnáló gépek voltak. Az anyád arra volt programozva, hogy szitkokat szórjon az apádra, mert selejtes pénzkereső gép. Az apád meg arra volt programozva, hogy szitkokat szórjon ő rá, mert selejtes házvezető gép. Arra voltak programozva, hogy szitkokat szórjanak egymásra, mert selejtes szeretkező gépek. Aztán az apád arra volt programozva, hogy döngő léptekkel kimenjen a házból és bevágja az ajtót. Ez automatikusan átalakította az anyádat sírógéppé.
akkor az apád elment a kocsmába, ahol más ivógépek társaságában berúgott. Aztán az ivógépek mind elmentek a bordéba, ahol baszógépeket béreltek. Aztán az apád hazavászorgott, és bocsánat kérő gép lett belőle. Az anyád meg átalakult, nagyon lassú megbocsájtógéppé. Dwayne most, miután körülbelül 10 perc alatt több tízezer szót behabzsolt ebből a szolipszista fantazmagúriából, föltápászkodott. Merev léptekkel odament a zongorához. Azért járt mereven, mert tulajdon ereje és erkölcsi nagysága félelemmel vegyes bámulattal töltötte el. Az egyszerű járáshoz nem merte teljes erejét bevetni, nehogy lába dobbanása összedöntse az új Holiday Inn-t. A maga életét nem féltette. Trout könyvéből értesült róla, hogy már 23-szor megölték, de a világegyetem teremtője mindannyiszor megjavította és újra elindította. Dwayne inkább az elegancia, mint a biztonság kedvéért fogta vissza magát. Erre az új megvilágosodásra finom stílusban akart reagálni, hogy megörvendeztesse kéttagú közönségét, önmagát és teremtőjét. Oda lépett homoszexuális fiához. Nyuszi látta, hogy baj lesz, azt hitte neki vége. Könnyűszerrel megvédhette volna magát a katona iskolában elsajátított küzdőmódszerekkel. Ő azonban inkább a meditációt választotta. Lehunyta a szemét, és tudata lemerült agya használatlan lebenyeinek csöngjébe. Egy foszforeszkáló sál lebegett el előtte a következő felirattal. Nyugi. Dwayne hátulról megtaszította Nyuszi fejét. Aztán fölalá görgette a zongora billentyűkön, mint egy dinnyét. Fölnevetett és azt mondta a fiára, egy Isten verte buzeráló gép. Nyuszi nem védekezett, pedig borzasztó dolgok történtek az arcával. Dwayne fölrántotta a fejét a billentyűkről, aztán megint odacsapta. Vér fröccsent a billentyűkre, meg köpet, meg nyálka. Rabo Karabekian, Beatrice Kietzler és Bonnie McMahon együttes erővel elkapta Dwayne-t és lerángatta Nyusziról. Ez csak fokozta Dwayne extázisát. Nőt nem ütünk meg, mi? Szólt oda a világegyetem teremtőjének, aztán állon vágta Beatrice Kietzlert. Hasba vágta Bonnie McMahont. Szentül hitte, hogy érzéketlen gépezetek. Ti robotok, akarjátok tudni, miért evett le folyótisztítót a feleségem? Förmet rá Dwayne elképett közönségére. Megmondom miért, olyan típusú gép volt. A másnap reggeli újság térképet közölt Dwayne dühöngésének útvonaláról. A pontozott vonal a koktélbárból indult, átment a parkoló aszfaltján az autószalomba, Francine Pevkó irodájába, megint vissza az új Holiday Innbe, aztán át a cukorpatakon és a gyorsforgalmi út nyugatra tartó sávjain, föl a füves elválasztó sávra. Ott az elválasztó sávon fékezte meg Dwayne-t két arra vetődött rendőr. Íme ezt mondta Dwayne a rendőröknek, miközben hátra bilincselték a kezét. Hála Istennek, hogy itt vannak! A dühöngő Dwayne nem ölt meg senkit, de 11 embert olyan súlyosan bántalmazott, hogy kórházba kellett vinni őket. Az újságbeli térképen keresztek jelölték mindegyik helyet, ahol valaki súlyosan megsérült. A Dwayne dühöngését ábrázoló térképen a koktélbárban három ilyen kereszt volt, Nyuszi, Beatrice Kietzler és Bonnie McMahon. Aztán Dwayne kirohant a szálló és az autószalon közötti aszfaltra. Ordítozott, hogy aki nigger odakint van, az tüstént menjen oda hozzá. Beszédem van veletek, mondta. Egyedül állt kinn. A koktélbárból még senki sem ment utána. Mary Alice Miller apja Don Miller az autójában Dwayne közelében volt ugyan, várta, hogy Mary Alice megjöjjön a koronájával, jogarával, de ő semmit sem látott Dwayne produkciójából. Az autójában lehajtható támlájú ülések voltak, ágyat lehetett csinálni belőlük. Don hanyat feküdt, a feje jóval az ablakok szintje alatt volt, pihent, bámult fölfelé. Magnetoforra vett nyelvleckéket hallgatott, úgy akart megtanulni franciául. Demain nous allons passer la soirée au cinéma, mondta a magnetofon, és Don megpróbálta utána mondani. Nous espérons que notre grand-père vive encore longtemps, mondta a magnetofon, és így tovább. Dwayne tovább szólongatta a niggereket, hogy jöjjenek elő, mert beszéde van velük. Mosolygott.
úgy vélte, a világegyetem teremtője tréfából mindet bujócskára programozta. Dwayne ravaszul körbe sandított. Aztán elkiáltotta azt a jelszót, amellyel annak idején gyerekkorában azt jelezték, hogy a bujócskának vége, a rejtőzködő gyerekeknek is ideje hazaindulniuk. Már lement a nap, amikor Dwayne imígyen kiáltott. Aki bújik, előjöhet, vacsorára hazamehet. Az a személy, aki erre a varázsigére előbukkant, soha életében nem játszott még bujócskát. Dwayne Hubler volt. Ő lépett elő halkan a használt autók közül. Háta mögött összefogta a kezét, enyhén szétvetette a lábát. A félpihenny néven ismert testhelyzetet vette föl. Ezt a testhelyzetet katonáknak, raboknak egyaránt megtanították, hogy így adják jelét figyelmüknek, hiszékenységüknek, tiszteletüknek és önként vállalt védtelenségüknek. Hubler készen állt bármire, a haláltól sem riadt volna vissza. No lám, mondta Dwayne, és keserédes derűvel elmosolyodott. Szarkalábak futottak szét a szeme körül. Nem tudta, kicsoda Dwayne. Jellegzetes fekete robotként fogadta. Bármelyik másik fekete robot is megtette volna. És Dwayne ismét nyakatekert beszélgetésbe kezdett a világegyetem teremtőjével, a robotot használva a társalgás élettelen apropójának. Midland Cityben sokan tettek ki Hawaii-ból vagy Mexikóból vagy hasonló helyekről származó haszontalan tárgyakat a kávézó asztalkájukra vagy a dohányzó asztalkájukra, vagy az ilyen-olyan polcaikra, és az ilyen tárgyak társalgási apropóként szolgáltak. Így is hívták őket társalgási apropó. Dwayne ott maradt félpihenyben, amíg Dwayne mesélt arról az évről, amelyet megyei cserkészvezetőként töltött, amikor több fekete fiatalt vettek föl a cserkészek közé, mint korábban bármikor. Dwayne elmondta Dwayne-nek, milyen igyekezettel próbálta megmenteni egy Peyton Brown nevű fekete fiatalember életét, aki 15 és fél éves korával a legfiatalabb ember volt, aki valaha is meghalt a Shepherdstown-i villamosszékben. Dwayne tovább zagyvált mindazokról a feketékről, akiket fölfogadott, amikor senki más nem fogadott föl feketéket, meg arról, hogy mintha egyszerűen képtelenek lettek volna reggel pontosan érkezni munkába. Említést tett néhány olyan feketéről is, aki viszont serény és pontos volt, és rákacsintott Dwayne-re mondván, ők úgy voltak programozva. Aztán a feleségéről meg a fiáról beszélt. Elismerte, hogy a fehér robotok lényegükben épp olyanok, mint a fekete robotok. Ők is arra vannak programozva, hogy azok legyenek amik, hogy azt tegyék, amit tesznek. Dwayne ezután egy pillanatig hallgatott. Mary Alice Miller apja közben tőlük néhány méternyire feküdt az autójában, és továbbra is francia társalgást tanult. És aztán Dwayne nagy lendülettel odavágott Dwayne-nek. Csattanós pofont akart adni neki, de Dwayne nagyon jól megtanulta elkapni a fejét. Térdre bukott, és Dwayne keze csak a levegőt hasította az arca helyén. Dwayne fölnevetett. Afrikai ugribugri, mondta. Egy vásári mutatványra utalt, amely nagy népszerűségnek örvendett, amikor Dwayne kisfiú volt. Egy sátor végében egy fekete ember kidugta a fejét egy ponyvába vágott lyukon, és az emberek pénzt adtak azért a kiváltságért, hogy kemény baseball labdákkal dobálhassák a fejét. Ha eltalálták, nyereményt kaptak. Így hát Dwayne most azt hitte, a világegyetem teremtője arra invitálja, hogy játszanak afrikai ugribugrit. Cselhez folyamodott, erőszakos szándékát látszólagos unottsággal palástolta. Aztán hirtelen Dwayne felé rúgott. Dwayne megint kitért, aztán szinte ugyanabban a pillanatban újra ki kellett térnie, ahogy Dwayne rúgások, pofonok és ökölcsapások gyors kombinációival próbálkozva közeledett. Dwayne felszökkent egy igen furcsa teherautó platójára, amelyet egy 1962-es Cadillac limuzin vázra építettek rá. A Maritimo testvérek építővállalatának tulajdona volt. A hirtelen magasságból Dwayne teljes szélességében látta a gyorsforgalmi utat és a mögötte fekvő Will Fairchild repülőtérből is majdnem 2 kilométernyit. És most fontos tudnunk, hogy Dwayne eddig még sohasem látott repülőteret. Nem volt felkészülve arra, ami egy repülőtéren történik, amikor este repülőgép száll le. Jól van, nyugtatgatta Dwayne Dwayne-t.
sportszerűen viselkedett vele, nem állt szándékában utána mászni a platóra, hogy újra megpróbáljon odasózni. Először is kifulladt, másodszor pedig megértette, hogy Wayne tökéletes kitérőgép. Csak egy tökéletes ütőgép tudná eltalálni. Veled nem tudok versenyezni, mondta Dwayne. Így hát Dwayne elhátrált egy kicsit, és megelégedett azzal, hogy lentről prédikációt tartott. A rabszolgaságról beszélt, nem csak a fekete, hanem a fehér rabszolgaságról is. Dwayne rabszolgának tekintett mindenkit, aki szénbányában vagy futószalag mellett dolgozik, akármilyen a színe. Régebben azt gondoltam, szégyen és gyalázat, mondta. Régebben azt gondoltam, szégyen és gyalázat a villamos szék is, meg a háború, meg az autóbalesetek, meg a rák, mondta, és így tovább. Most már mindezt nem tartotta szégyennek és gyalázatnak. Miért érdekelne, mi történik a gépekkel? Kérdezte. Wayne Hubler arca eddig kifejezéstelen volt, most azonban elfojthatatlan áhítat ömlött szét rajta. Eltátotta a száját. A Will Fairchild repülőtéren ebben a pillanatban gyúltak ki a leszálló pálya fényei. Wayne szemében úgy festettek, mint sok kilométernyi titokzatosan gyönyörű ékszer. Wayne szeme láttára vált valósága egy álom a gyorsforgalmi út túloldalán. Wayne fejében is kigyúltak az álmot fölismerő fények. Fénybetűk adtak gyerekes nevet az álomnak. Imígyen, Meseország.

24. fejezet. Figyeljetek! Dwayne Hoover olyan sok emberben tett súlyos kárt, hogy kihívták a Márta néven ismert különleges mentőautót. A Márta egy jókora General Motors távolsági autóbusz volt, amelyből kivették az üléseket. 36 ágyon helyezhették el odabent a szerencsétlenségek áldozatait. Volt konyhája, fürdőszobája és műtője. Az élelem, gyógyszer és kötszerkészlete akkora volt, hogy külső segítség nélkül egy hétig működhetett önálló kis kórházként. A teljes neve Martha Simmons mozgó segélyhely volt, és Newbold Simmons megyei közegészségügyi felügyelő feleségéről kapta a nevét. Martha Simmons veszettségben hunyt el. A veszettséget egy beteg denevértől kapta meg, amelyet egy reggel a nappali szoba mennyezetéről földig érő függönyére csimpaszkodva talált. Előzőleg Martha Simmons éppen Albert Schweitzer életrajzát olvasta, aki hittel vallotta, hogy az emberi lényeknek szeretettel kell bánniuk az egyszerűbb lényekkel. Miközben Martha Simmons begöngyölte a denevért egy Kleenex nevű papírzsebkendőbe, az állat egy icipicit belekapott a kezébe. Martha Simmons kivitte a belső udvarra, ahol gyöngéden végigfektette az Astro Turf néven ismert mesterséges pázsiton. Martha Simmonsnak a halála idején 91 cm-es volt a csípőbősége, 72 cm-es a derékbősége és 95 cm-es a mellbősége. A férje hímveszője 19 cm hosszú és 5 cm-es átmérőjű volt. A férjét és Dwayne-t egy időre összehozta az, hogy mindkettőjük felesége oly különös halált halt egy hónapon belül. Közösen vásároltak egy kavicsbányát odakint a 23A műút mellett, de aztán a Maritimo testvérek építővállalata kétszer annyit kínált érte, mint amennyibe nekik került. Így hát elfogadták az ajánlatot, megosztoztak a hasznon, és a barátság valahogy fokozatosan véget ért. Azóta is küldtek egymásnak karácsonyi üdvözlőlapokat. Dwayne legutóbbi karácsonyi lapján, amelyet Newbold Simmonsnak küldött, a következő felirat volt olvasható. Noel. Newbold Simmons legutóbbi karácsonyi lapján a következő felirat volt olvasható. Kellemes ünnepeket. A pszichiáter nőm neve is Márta. Az ideges embereket kis családokba gyűjti, amelyek hetente egyszer összejönnek. Remek mulatság. Megtanít bennünket arra, hogy intelligens módon nyújtsunk vigaszt egymásnak. Most a szabadságát tölti. Nagyon kedvelem. És ahogy az 50. születésnapom közeledik, sokat gondolok Thomas Wolfe amerikai regényíróra, aki csak 38 éves volt, amikor meghalt. A regényei megkonstruálásához sok segítséget kapott Maxwell Perkins-től, a Charles Scribner Sons kiadó szerkesztőjétől. Állítólag Perkins azt mondta neki, hogy egységesítő alapgondolatként írás közben mindig a hős apa keresése járjon az eszében. Nekem úgy rémlik, hogy az igazán hiteles amerikai regényekben a hősöknek és hősnőknek egyaránt inkább anyákat kellene keresniük. Ettől nem kell zavarba jönni. Egyszerűen ez az igazság. Egy anya sokkal hasznosabb. Nekem nem okozna különösebb örömöt, ha másik apát találnék. Dwayne Hoovernek sem. Kilgore Troutnak sem. És miközben az anyátlan Dwayne Hoover az anyátlan Wayne Hoblert pocskondiázta a használt autók parkolójában, a gyorsforgalmi út másik oldalán a Will Fairchild repülőtéren egy olyan férfi bérelt repülőgépe készülődött leszálláshoz, aki bizony megölte az anyját. Ez a férfi Elliot Rosewater volt, Kilgore Trout pártfogója. Fiatal korában véletlenül egy csónak balesetben ölte meg az anyját. Az anyja 1936 évvel az Isten fiának állítólagos világra jötte után, az Amerikai Egyesült Államok női sakkbajnoka lett. Rosewater a következő évben ölte meg. Rosewater pilótája idézte elő, hogy a repülőtér leszálló pályája átalakult a börtöntöltelék meseországává. Amikor kigyúltak a fények, Rosewaternek az anyja ékszereit juttatták az eszébe. Nyugatra nézett és elmosolyodott, ahogy a szemébe tűnt a Mildred Berry Művészeti Központ rózsás szépsége, az oszlopokon álló szeptemberi telihold a cukorpatak kanyarulatában. Az jutott eszébe, hogy fátyolos csecsemő tekintetével ilyennek látta annak idején az anyját. Persze őt is én találtam ki, meg a pilótáját is. A pilóta ülésbe Loose-Leaf Harper ezredest ültettem, azt az embert, aki atombombát dobott a japáni Nagasakira. Egy másik könyvben alkoholistát csináltam Rosewaterből. Mostanra a névtelen alkoholisták társasága segítségével viszonylag kijózanítottam.
újonnan megtalált józanságát arra használtattam vele, hogy egyebek között megismerje a vadidegenekkel rendezett New York-i szexuális orgiák állítólagos testi-lelki jótéteményeit. Egyelőre csak zavarba jött. Megölhettem volna őt is, a pilótáját is, de élve hagytam őket. Így hát a repülőgép simán leszállt. A Márta nevű mozgó segélyhelyen két orvos volt. Ciprián Ukvende Nigériából jött, Kvasdrár Miazma pedig egy újdonsült államból, Bangladesből. Mindkét vidék híres volt arról, hogy ott időnként kifogy az élelem. Mindkét vidékről említés is történt Kilgore Trout Nem titok többé című könyvében. Dwayne Hoover azt olvasta a könyvben, hogy a robotok világszerte minduntalan kifogynak az üzemanyagból és elpusztulnak, miközben arra várakoznak, hogy próbára tegyék a világegyetem egyetlen szabad akaratú teremtményének reakcióit, ha netán arra vetődik. A Márta volánya mögött Eddie Key, egy fekete fiatalember ült, aki egyenes leszármazottja volt Francis Scott Keynek, annak a fehér amerikai hazafinak, aki a nemzeti himnuszt írta. Eddie tudta, hogy ki leszármazottja. Több mint 600 ősét tudta megnevezni, és mindegyikről legalább egy adomát tudott. Az ősei afrikaiak, indiaiak és fehérek voltak. Eddie például tudta azt, hogy egykor a családja anyai ágának tulajdonában volt az a farm, amelyen felfedezték a Szent Csodabarlangot, és az ősei úgy nevezték Kék Madár Farm. Elmondom, hogy egyébként miért volt olyan sok fiatal külföldi orvos a kórházakban. Az ország közel sem termelt annyi orvost, amennyi a sok betegnek kellett volna, viszont rettenetesen sok pénze volt. Így hát megvette az orvosokat más országoktól, amelyeknek nem volt sok pénzük. Eddie azért tudott olyan sokat a származásáról, mert a családja fekete ága megőrizte azt a szokást, amely igen sok afrikai családban ma is él. Minden nemzedék egy tagjának kötelessége volt, hogy emlékezetébe vésse a család addigi történetét. Eddie még csak 6 éves volt, amikor elkezdte elméjében elraktározni apai és anyai rokonságának neveit és kalandjait. Ahogy a volán mögött ült és kinézett a szélvédőn, Eddie Keynek az az érzése támadt, hogy ő maga is csak eszköz, mint egy jármű, és a szemén, mint a szélvédőn át kinézhetnek az ősei, ha akarnak. Francis Scott Key csak egy volt az Eddie mögött álló ezrek közül. Eddie arra gondolt, hát ha Key épp most veszi szemügyre, mi lett közben az amerikai Egyesült Államokból. Így hát a szélvédőre ragasztott amerikai zászlócskára szegezte a tekintetét. Egészen halkan azt mondta, még lengik, fater. Eddie Key tövéről hegyre ismert egy emberektől nyüzsgő múltat, és ezért sokkal érdekesebbnek látta az életet, mint például Dwayne vagy én, vagy Kilgore Trout, vagy szinte akármelyik fehér ember aznap Midland Cityben. Közülünk senki sem érezte azt, hogy más néz a szemével, vagy más érez a kezével. Mi még azt sem tudtuk, kik voltak a dédapáink és dédanyáink. Eddie Key emberek folyójában úszott, és a folyó valahonnét valahová tartott az időben. Dwayne meg Trout meg én mozdulatlan kavicsok voltunk. És Eddie Key, mivel oly sok mindent betéve tudott, mély szívet melengető érzéseket táplálhatott például Dwayne Hoover és dr. Ciprián Ukvende iránt is. Dwayne az az ember volt, akinek a családja annak idején megkapta a Kék Madár Farmot. Az Indaró törzsbeli Ukvende az az ember volt, akinek az ősei annak idején Afrika nyugati partvidékén elrabolták ki Ojumva nevű ősét. Az Indarók Ojumvát egy muskétáért eladták a brit rabszolgakereskedőknek, azok fölrakták a Pacsirta nevű vitorláshajóra, az elvitte a South Carolina állambeli Charlestonba, ott meg árverésen értékesítették önjáró, önjavító mezőgazdasági gépként. És így tovább. Dwayne Hoovert most föltuszkolták a Mártára, a hátsó nagy kettős ajtón át. Eddie Key a vezető ülésben ült, és a visszapillantó tükörből nézte, mi történik. Dwayne olyan szorosan be volt bugyolálva a kényszerzubbonyba, hogy Eddie szemében a tükörképe úgy festett, mint egy bekötözött hüvelygúj. Dwayne észre sem vette a kényszerzubbonyt. Azt hitte, a Kilgore Trout könyvében megígért szűz bolygón van. Még amikor Ciprián Ukvende és Kvasdrár Miazma lefektette, akkor is azt hitte, hogy a lábán áll. A könyvből úgy tudta, hogy a szűz bolygón eljár úszni, és amikor kimászik a jéghideg vízből, mindig kiált valami meglepőt. Ez a játék.
a világegyetem teremtője mindig megpróbál rájönni, mit fog aznap kiáltani Dwayne. És Dwayne mindig túljár az eszén. Íme ezt kiáltotta Dwayne a mentőautóban. Isten hozzád, bús hétfő! Aztán az az érzése támad, hogy a szűz bolygón eltelt egy nap, és újra itt a kiáltás ideje. Kolbászt terem a kenderben! Kiáltotta. Kilgore Trout a járóképes sebesültek között volt. Segítség nélkül föl tudott szállni a Mártára, és segítség nélkül keresett magának egy helyet, messze az igazán súlyos esetektől. Trout előzőleg hátulról rávetette magát Dwayne Hooverre, amikor Dwayne kirángatta Francine Pefkót az autószalomból a szabadba. Dwayne mindenki szeme láttára akarta összeverni Francine-t, mert az ártalmas vegyszerei azt gondoltatták vele, hogy Francine nagyon is rászolgált. Dwayne már az irodában eltörte Francine állkapcsát és három bordáját. Amikor kihengergette az ajtón, már jókora tömeg gyűlt össze az új Holiday Inn koktélbárjából és konyhájából. Ez a legjobb baszógép az egész államban, mondta Dwayne a tömegnek. Csak föl kell húzni, aztán egyfolytában baszik és mondogatja, hogy szeret, és csak akkor hallgat el, ha kap egy Sanders-féle csirkebüfét. És így tovább. Trout hátulról elkapta. Trout jobb kezének gyűrűs ujja valahogy becsusszant Dwayne szájába, és Dwayne leharapta az utolsó percét. Dwayne ezután elengedte Francine-t, és a lány az aszfaltra rogyott. Elvesztette az eszméletét. Ő sérült meg a legsúlyosabban az áldozatok közül. Dwayne pedig peckes léptekkel odament a gyorsforgalmi út melletti betonárokhoz, és beleköpte Kilgore Trout ujja hegyét a cukorpatakba. Kilgore Trout úgy határozott, hogy nem fekszik le. Elhelyezkedett egy ülésen Eddie Key mögött. Key megkérdezte, mi baja, és Trout feltartotta véres zsebkendővel részben eltakart jobb kezét. Ki mint vet, úgy arat! Kurjantotta Dwayne. Ne feledjétek Pearl Harbort! Kiáltotta Dwayne. Az eltelt háromnegyed órában jobbára förtelmes méltánytalanságokat művelt, de legalább Wayne Hublert nem bántotta. Wayne ismét a használt autók között volt, és egy hajaszála sem görbült meg. Éppen fölvett a földről egy karperecet, amelyet én dobtam oda, hogy megtalálja. Ami engem illet, én tisztes távolságban maradtam mindeme erőszaktól, még ha én teremtettem is Dwayne-t, az agresszivitását, a várost, az eget fönt és a földet alant. Még így is törött óra üveggel, és mint később kiderült, törött lábújjal kerültem ki a csetepatéból. Valaki hátraugrott, hogy elkerülje Dwayne-t. Eltörte az órám üvegét, hiába teremtettem én, és eltörte a lábujjamat is. Ez nem az a fajta könyv, amelyben az emberek végül azt kapják, amit megérdemeltek. Dwayne csak egyetlen olyan embert bántalmazott, aki a gonoszságával rászolgált a bántalmazásra, Don Breedlove-ot. Breedlove volt az a fehér gázszerelő, aki Patty Keeneyt, Dwayne Chesthew Avenue lévő Burger Shave hamburger büféjének pincérnőjét megerőszakolta a megyei sportpálya George Hickman Bannisterről elnevezett klubházának parkolójában, miután a Magyarú Egyetem legyőzte az ártatlan áldozat gimnáziumot a területi középiskolai kosárlabda bajnokság újra játszott mérkőzésén. Amikor Dwayne dühöngeni kezdett, Don Breedlove a szálló konyhájában volt, épp egy gáztűz helyet javított odabent. Kilépett egy kis friss levegőt szívni, és Dwayne odarohant hozzá. Dwayne épp az előbb köpte bele Trout ujja hegyét a cukorpatakba. Don és Dwayne igen jól ismerte egymást, mert Dwayne egyszer eladott Breedlove-nak egy új Pontiac Venturát, amelyről Don azt állította, hogy tragacs. A tragacs olyan autó volt, amely nem működött jól, és senki sem tudta megjavítani. Dwayne voltaképpen még rá is fizetett az ügyletre, annyit költött a beállításokra és alkatrészcserékre abbéli igyekezetében, hogy megengesztelje Breedlove-ot. Breedlove azonban vigasztalhatatlan volt, sőt végül élénk sárga színnel ezt a feliratot mázolta a csomagtartó fedelére és mindkét ajtóra. Tragacs. Mellesleg az autónak az volt a baja, hogy Breedlove egyik szomszédjának gyereke juharcukrot tett a Ventura benzin tartályába. A juharcukor egy cukorféle volt, amelyet a fák véréből készítettek. És Dwayne Hoover most Breedlove felé nyújtotta a jobb kezét, Breedlove pedig gondolkodás nélkül megfogta.
Ez a férfiak között a barátság jelképe volt. Elterjedt az a vélekedés, hogy a kézfogásmódja nagyon sokat elárul az ember jelleméről. Wayne és Dan Breedlove kézfogása egyaránt száraz volt és kemény. Tehát Wayne a jobb kezével szorosan fogta Dan Breedlove-ot, és úgy mosolygott, mintha azt mondaná, borítsunk fájtlat a múltra. Aztán kissé behajlította a bal kezét, és a tenyerével fülön vágta Dont. Ez rettenetes légnyomást teremtett Dont fülében. Olyan borzasztó volt a fájdalom, hogy összeesett tőle. Azzal a fülével Don már soha többé nem hall semmit. Így hát most Don is a mentőkocsiban volt, ő is ült, akárcsak Kilgore Trout. Beatrice Kietzler feküdt, bár ő is ülhetett volna, neki az állkapcsa törött el. Hoover Newsy is feküdt, fölismerhetetlen volt az arca, még az is, hogy arc, akárki arca. Ciprián Ukwende morfiumot adott neki. Rajtuk kívül még öt áldozat volt, egy fehér nő, két fehér férfi, két fekete férfi. A három fehér ember most járt először Midland Cityben. A Pennsylvania állambeli Erieből tartottak a Grand Canyonhoz, amely a bolygó legmélyebb repedése volt. Ők bele akartak nézni a repedésbe, de nem jutottak el addig. Dwayne Hoover akkor bántalmazta őket, amikor az autójuktól az új Holiday Inn bejárata felé tartottak. Mindkét fekete férfi a szálló konyhai alkalmazottja volt. Ciprián Ukwende most megpróbálta lehúzni Dwayne Hoover cipőjét. Dwayne cipőjét, cipőfűzőjét és zokniát azonban átitatta a műanyag, amikor átgázolt a cukorpatakon. Ukwende nem állt értetlenül a műanyag bevonatú, egységbe forrt cipőzokni látványa előtt. A kórházban nap mint nap látott ilyen cipőket, zoknikat azoknak a gyerekeknek a lábán, akik túl közel játszottak a cukorpatakhoz. Sőt, a kórházi segélyszobában föl is akasztott egy lemezvágó ollót a műanyag bevonatú, egységbe forrt cipők, zoknik levágására. Oda fordult bengáli asszisztenséhez, az ifjú dr. Kvasdrár Miazmához. Kerics ollót, mondta. Miazma nekivetette a hátát a mozgó segélyhelyen lévő női WC ajtajának. Mindeddig egy ujját sem mozdította, hogy ellássa a sérülteket. Eddig Ukwende meg a rendőrség, meg egy polgári védelmi alakulat végezte el a munkát. Miazma még ollót sem volt hajlandó keresni. Alapjában véve Miazmának valószínűleg egyáltalán nem lett volna szabad orvosi területen dolgoznia, vagy legalábbis nem olyan területen, ahol esetleg bírálat éri. Miazma nem tudta elviselni a bírálatot. Ezen a gyöngeségén nem tudott urrá lenni. Ha bárki a legfinomabb célzást tette arra, hogy valamilyen szempontból nem a lehető legtökéletesebb, Miazma automatikusan átalakult hasznavehetetlen, duzzogó gyermekké, aki csak azt hajtogatta, hogy haza akar menni. Ezt mondta most is, amikor Ukwende másodszor odaszólt, hogy kerítsen ollót, haza akarok menni. Elmondom, miért érte bírálat éppen azelőtt, hogy Dwayne álmokfutásának hírére riasztották őket. Amputálta egy fekete férfi lábát, pedig azt a lábat valószínűleg meg lehetett volna menteni. És így tovább. Nagyon sokáig mesélhetnék még intim részleteket a szuper mentő autón lévő emberek életéről, de mire jó a még több információ? A realista regényeket és szőrszál hasogató részletességüket illetően egyetértek Kilgore Trouttal. Trout a Pángalaktikus Adatbank című regényében a hős egy 300 km hosszú és 100 km

amikor az ember Craig fagyit eszik. És így tovább. Dwayne Hoover tudata időlegesen visszatért a földre. Arról kezdett beszélni, hogy kondicionáló szalont nyit Midland Cityben, evezőgépekkel, szobakerékpárokkal, sugármasszázzsal, szoláriumokkal, úszómedencével, és így tovább. Azt mondta Ciprián Ukvendének, hogy a kondicionáló szalonnál az a lényeg, hogy az ember megnyissa, aztán mihelyt nyereséggel tudja eladni, túladjon rajta. Az emberek fölbuzdulnak, hogy visszaszerzik a kondíciójukat, vagy leadnak pár kilót, mondta Dwayne. Beiratkoznak a programokra, de aztán körülbelül egy év alatt elveszítik az érdeklődésüket, és elmaradnak. Az emberek már csak ilyenek. És így tovább. Dwayne nem nyit semmiféle kondicionáló szalont. Nem nyit ő már soha semmit. Azok, akiket oly igazságtalanul bántalmazott, olyan bosszú szomjasan perelik majd kártérítésért, hogy Dwayne teljesen tönkre megy. Ő is odasodródik a többi aszott öregember közé Midland City nyomornegyedébe, az egykor divatos Fairchild Hotel környékére. Semmi esetre sem ő lesz az egyetlen semmit tevő, akiről jogosan elmondhatni, látod, szinte hihetetlen, most kutyagúmia sincs, pedig régebben mesésen jó módú volt. És így tovább. Kilgore Trout a mentőautóban ülve csíkokban, foltokban hántotta le a műanyagot égő lábáról. A sértetlen bal kezét kellett használnia. STB.

0: Epilógus. A kórház baleseti sebészete az alagsorban volt. Miután Kilgore Throat új csonkját fertőtlenítették, rendbetették és bekötözték, azt mondták, menjen föl a gazdasági hivatalba. Throatnak bizonyos űrlapokat kellett kitöltenie, mert nem volt helybéli lakos, nem volt betegbiztosítása, nem volt csekkfüzete, nem volt készpénze, nincstelen volt. Eltévedt és egy darabig tévejgett az alagsorban, mint sokan mások. Benyitott a bonzterem kétszárnyú ajtaján, mint sokan mások. Automatikusan tűnődni kezdett saját halandó voltán, mint sokan mások. Benyitott egy használaton kívülálló röntgen szobába. Automatikusan tépelődni kezdett azon, hogy nem növekszik-e benne valami rossz. Amikor mások benéztek abba a szobába, ők is pontosan ugyanezen kezdtek tépelődni. Throat most semmi olyat nem érzett, amit más emberek milliói ne éreztek volna, automatikusan. És aztán lépcsőre bukkant, de nem a megfelelőre. Ez a lépcső nem az előcsarnokhoz, meg a gazdasági hivatalhoz, meg az ajándékbolthoz, meg a többihez vezetett, hanem azoknak a szobáknak a sorához, amelyekben különféle sérüléseket szenvedett emberek állapota javult vagy rosszabbodott. Sokukat a gravitáció ereje csapott a földhöz. A gravitáció ereje egy pillanatra sem szünetelt. Throat most elhaladt egy nagyon költséges privát betegszoba mellett, amelyben egy fekete fiatalember feküdt, mellette fehér telefon, színes televízió, körülötte bombonos dobozok és virágcsokrok. Ez a fiatalember Elgin Washington volt, egy stríci, aki a régi Holiday Inn-ben tanyázott, onnan futtatta a nőket. Még csak 26 éves volt, de mesésen jó módú. A látogatási idő már véget ért, ezért minden szexuális rabszolganője eltávozott. A parfüm felhőiket azonban hátrahagyták. Throatnak fölfordult a gyomra, amikor elhaladt az ajtó előtt. Automatikus reakció volt ez a lényegében ellenséges felhőre. Elgin Washington kevéssel előbb kokain szippantott föl az orrába, és a kokain rettenetesen felerősítette az Elgin agyába érkező és onnan induló telepatikus üzeneteket. Elgin Washington százszor akkorának érezte magát, mint a valóságban volt. Olyan harsányok és izgalmasak voltak az üzenetek. A lármájuk villanyozta föl, a tartalmuk nem érdekelte. És a zenebona kellős közepéről Elgin Washington mézes-mázosan kiszólt Throatnak.
1: Hé, öregem,
0: hívogatta. Aznap amputálta a lábát Kazdrár Miasma, de arról már elfeledkezett.
1: Hé, öregem,
0: hívogatta Throatot. Nem akart tőle semmi különöset. Az agyának valamelyik része céltalanul gyakorolta azt a képességét,

0: ismeretleneket magához tud édesgetni. Emberi lelkek horgásza volt. Hé, öregem, mondta. Kivillantotta aranyfogát, kacsintott. Trout bement, megállt a fekete férfi ágya végénél. Ez nem a részvétjele volt. Trout megint gépiesen reagált. Trout, mint oly sok más földlakó, teljesen automatikusan működő, bárgyú robottá alakult át, amikor egy Elgin Washington féle torz személyiség megmondta neki, mit akarjon, mit tegyen. Mellesleg mindkét férfi Nagy Károly leszármazottja volt. Mindenki, akinek az erejében akár csak a legkevesebb európai vér folyt, Nagy Károly leszármazottja volt. Elgin Washington ráébredt, hogy már megint elkapott valakit, pedig igazán nem is akarta. És ha már elkapott valakit, nem tudta úgy elengedni, hogy valamilyen módon ne éreztesse vele az alacsonyabb rendűségét vagy nevetségességét. Ilyen volt a természete. Néha meg is ölt egy-egy embert, hogy éreztesse vele az alacsonyabb rendűségét, de Trouttal jó indulatú volt. Behunyta a szemét, mint aki nagyon töri a fejét, aztán komolyan azt mondta, azt hiszem meghalok. Hívok nővért, mondta Trout. Bármelyik emberi lény pontosan ugyanezt mondta volna. Nem, mondta Elgin Washington álmatag legyintéssel jelezve tiltakozását. Lassan halok meg, fokozatosan. Értem, mondta Trout. Mindenképpen tegyen meg nekem egy szívességet, mondta Washington. Fogalma sem volt róla, milyen szívességet kérjen, majd támad valami ötlete. Szívesség kérésre mindig támadt. Miféle szívességet? Kérdezte feszengve Trout. Megdermett holmi bizonytalan szívességek emlegetésére, olyan típusú gép volt. Washington tudta, hogy meg fog dermedni. Minden emberi lény olyan típusú gép volt. Hallgassa meg, ahogy elfütyülöm a fülemüle dalát, mondta. Sötét tekintettel hallgatást parancsolt Troutra. A költők által olyannyira kedvelt fülemüle dalának sajátos varást ad az, mondta, hogy a fülemüle kizárólag holdfényben énekel. Aztán azt tette, amit Midland Cityben időnként szinte minden fekete megtett, utánozta a fülemülét. A Midland City művészeti fesztivál megnyitását őrület miatt elhalasztották. Fred Tiberi, a fesztivál elnöke limuzinján, kínainak öltözve eljött a kórházba, hogy együttérzéséről biztosítsa Beatrice Kietzlert és Kilgore Troutot. Troutot sehol sem találták. Beatrice Kietzler morfiumot kapott és most aludt. Kilgore Trout feltételezte, hogy este mindenképpen megnyitják a fesztivált. Semmiféle közlekedésre nem lévén pénze, gyalog indult útnak. 8 kilométert kellett gyalogolni a Fairchild bulváron, a másik végén lévő parányi, borostyán színű pötty felé. Az a pötty volt a művészeti központ. Trout majd megnöveszti azzal, hogy feléje lépeget. Amikor a lépegetéstől már elég nagyra nőtt, elnyeli Troutot, és odabenn lesz ennivaló. Én körülbelül 6 utcányira onnét vártam, hogy feltartóztassam. Egy Plymouth Dusterben ültem, amelyet az Evis-től béreltem a Diners Club hitelkártyámmal. Papírcsövet tettem a számba. Levelekkel volt megtömve. Meggyújtottam. Ez elegáns dolognak számított. A hímveszőm 7,5 cm hosszú és 13 cm átmérőjű volt. Az átmérője tudomásom szerint világrekordnak számított. Most csak szunnyadt a jockey shorts alsó nadrágomban. Kiszálltam az autóból, hogy kinyújtóztassam a lábamat, ami szintén elegáns dolognak számított. Gyárak és raktárak között voltam. Ritkán és halványan világítottak az utcai lámpák. A parkolók üresek voltak, kivéve itt-ott egy-egy éjjeli őr autóját. A Fairchild bulváron a város egykori ütőerén nem volt forgalom. Minden életet elszívott onnan a gyorsforgalmi út, meg a Robert F. Kennedy körút, a régi Monon vasút pályán épült belső autópálya gyűrű. A Monon megszűnt. Megszűnt. Ebben a városrészben senki sem aludt. Senki sem ólálkodott. Éjjel ez erőd rendszer volt, magas kerítésekkel, riasztó berendezésekkel és őrkutyákkal, amelyek gyilkoló gépek voltak. amikor kiszálltam Plymouth Duster-emből, nem tartottam semmitől. Ostobán tettem. Az író igen veszélyes anyagokkal dolgozik, ezért ha elővigyázatlan, derült égből villámcsapásként csaphat le rá a szörnyű halál. Engem egy Dobberman készült megtámadni. Ennek a könyvnek egy korábbi változatában főszereplő volt. Figyeljetek, a Dobbermant úgy hívták Kazak. Ő vigyázott éjjelente a Maritimo testvérek építővállalatának raktártelepére. Kazak kiképzői, azok az emberek, akik elmagyarázták neki, miféle bolygón van és miféle állat ő, arra tanították, hogy a világegyetem teremtője azt szeretné, öljön meg mindent, amit el tud kapni, és egye is meg. A könyv korábbi változatában Dwayne Hoover cselédjének, Lottie Davisnek a férje, a fekete Benjamin Davis felügyelt Kazakra. Napközben nyers húst dobált be a gödörbe, ahol Kazak helye volt. Napkeltekor bevonszolt a Kazakot a gödörbe. Napnyugtakor üvöltözött vele, és teniszlabdákat vágott hozzá. Aztán kiengedte. Benjamin Davis első trombitás volt a Midland City szimfonikusoknál, de azért nem kapott fizetést, tehát igazi állásra is szüksége volt. A hadseregtől kiselejtezett matracokból és drótfonatból készült vastag öltözékben járt, hogy Kazak ne tudja megölni. Kazak újra és újra megpróbálta. Az udvar tele volt matrac foszlányokkal és drótfonat darabokkal. És Kazak megtett minden tőle telhetőt, hogy megöljön bárkit, aki túl közel megy a világát körülzáró drótkerítéshez. Úgy vetette magát az emberekre, mintha a kerítés nem lett volna ott. A kerítés mindenütt kidudorodott a járda felé. Úgy festett, mintha valaki belülről ágyúgolyókkal bombázta volna. Észre kellett volna vennem a kerítés különös vonalát, amikor kiszálltam az autómból, amikor elegánsan viselkedtem és cigarettára gyújtottam. Bizony tudhattam volna, hogy egy kazakféle vérszomjas szereplőt nem olyan könnyű kihagyni egy regényből. Kazak egy halombronz cső mögött lapult, amelyet a nap folyamán a Maritimo testvérek potom pénzért vettek egy rablótól. Kazak feltett szándéka volt, hogy megöl és meg is eszik. Hátat fordítottam a kerítésnek, mélyet szívtam a cigarettámból. A pelmel apránként öl meg. És elgondolkodva nézegettem a Fairchild bulvár túloldalán lévő Kietzler-ház sötét, pártázatos koromzatát. Ott nevelkedett Beatrice Kietzler. Ott követték el a város történetének leghíresebb gyilkosságait. Will Fairchild, a háborús hős, Beatrice Kietzler anyai nagybátyja 1926-ban egy nyári éjszakán megjelent egy Springfield karabéllyal. Agyonlőtt 5 rokont, 3 szolgát, 2 rendőrt és Kietzlerig magán állatkertjének teljes állományát. Aztán szíven lőtte magát. Amikor fölboncolták, egy sörét nagyságú daganatot találtak az agyában. Az idézte elő a gyilkosságokat. Miután a házat Kietzlerék a nagyválság idején elvesztették, Fred Tilbury meg a szülei költöztek be. Az öreg ház megtelt a brit madarak hangjával. Most pedig a város néma tulajdona volt. Azt fontolgatták, hogy átalakítják múzeummá, ahol a gyermekek megismerhetik Midland City történetét. Nyílhegyekből, kitömött állatokból, meg a régi fehér ember kezdetleges eszközeiből. A leendő múzeumnak Fred Tilbury félmillió dolláros adományt kínált föl egyetlen feltétellel, hogy kiállítják az első RoboMagic mosógépet és egykori plakátjait. A kiállítandó tárgya szemléltetni akarta, hogy a gépek ugyanúgy fejlődnek, mint az állatok, csak sokkal gyorsabban. A Kietzler házat bámultam. Nem is álmodtam arról, hogy mögöttem egy robbanékony kutya kitörni készül. Kilgore Throat is egyre közelebb ért. Szinte ügyet sem vetettem a közelettére, pedig nagy fontosságú mondandóink voltak egymásnak, arról, hogy Throat az én teremtményem. Inkább az apai nagyapámon járt az eszem. Ő volt Indiánában az első képesített építész. Álompalotákat tervezett indianai milliomosoknak. Ezek most halottas házak, gitáriskolák, pincegödrök és parkolóhelyek voltak. Eszembe jutott az anyám, aki a nagyválság idején egyszer körbeautóztatott Indianapolisban, hogy ámuljak-bámuljak, milyen gazdag és hatalmas volt az anyai nagyapám. Megmutatta, hol volt a nagyapám sörfőzdéje, hol volt egyik-másik álompalotája. mindegyikből csak pincegödör maradt. Kilgore Throat már csak fél utcányira járt teremtőjétől, és lassított. Én nyugtalanítottam. Feléje fordultam úgy, hogy az orrüregeim minden telepatikus üzenet adó és vevő helyei egy vonalba kerültek az övéivel. Telepatikusan újra meg újra elmondtam, jó híreim vannak a számodra. Kazak rám vetette magát. A jobb szemem sarkából megláttam Kazakot. A szeme két tüzes katlan volt. A fogai fehér tőrök. Csepegő nyála cianid. A véren nitroglicerin. Lustán lebegve úszott felém a levegőben, mint egy zeppelin. A szemem értesítette róla az agyamat. Az agyam üzenetet küldött a hipotalámuszomnak, utasította, hogy eressze bele a CRF jelű hormont, a hipotalámuszt, a hipofízissel összekötő rövid erekbe. A CRF hatására a hipofízisen beleeresztette az ACTH jelű hormont a véráramomba. Előzőleg a hipofízisen pontosan ilyen alkalmakra állította elő és tárolta az ACTH-t. És a zeppelin egyre közeledett. A véráramomba került ACTH egy része elérte a mellékvesém kérgét, amely előzőleg glukokortikoidokat termelt és tárolt veszély esetére. A mellékvesém beleeresztette a maga glukokortikoidjait a véráramomba. Szétáradtak az egész testemben. Átalakították a glikogént glükózzá. A glükóz izomtáplálék volt. Segíthetett, hogy küzdjek, mint a vadmacska, vagy fussak, mint a szarvas. És egyre közelebb ért a zeppelin. A mellékvesém adott egy adag adrenalint is. Kipirultam, ahogy a vérnyomásom a csillagos égig szökött. Az adrenalintól a szívem úgy megindult, mint egy gőzmozdony. A hajam is égnek merett tőle. Az adrenalin hatására koagulánsok is ömlöttek a véráramomba, hogyha esetleg megsebesülök, ne folyjanak el az életnedveim. Mindaz, amit eddig a testem művelt, része volt az emberi gépezet normális működésének. A testem azonban tett egy olyan óvintézkedést is, amely hozzáértők szerint példa nélkül állt az orvostudomány történetében. Talán zárlatos lett egy vezeték, vagy kifújt egy tömítés, az okozta. Minden esetre visszaemeltem a heréimet a hasüregembe, behúztam őket a törzsembe, mint a repülőgép a futóművet. És most azt mondják, hogy csak sebészeti beavatkozással lehet őket ismét leereszteni. Így vagy úgy, Kilgore Throat fél háztömnyi távolságról figyelt. Nem tudta, ki vagyok, nem tudott Kazakról és arról sem, amit a testem művelt Kazak ügyében. Throatnak eddig sem volt unalmas napja, de még nem ért véget. Most azt látta, hogy a teremtője helyből átugrik egy autót. Négy kézláb értem földet a Fairchild bulvár közepén. Kazakot visszalökte a kerítés. A gravitáció a hatalmába kerítette Kazakot, ahogy a hatalmába kerített engem is. A gravitáció lecsapta Kazakot a betonra úgy, hogy belekábult. Kilgore Throat elfordult. Riadtan sietni kezdett vissza a kórház felé. Utána kiáltottam, de csak jobban szaporázta a lépteit. Így hát beugrottam az autómba és üldözőbe vettem. Még mindig föl voltam ajzva az adrenalintól, meg a koagulástól, meg a többitől. Azt egyelőre nem tudtam, hogy a nagy izgalomban behúztam a heréimet is. Csak valami bizonytalan rossz érzésem volt odalent. Throat javában vágtázott, amikor melléje értem. 18 kilométeresnek mértem a sebességét, ami az ő korában nem is rossz. Most már ő is tele volt adrenalinnal, meg koagulásokkal, meg glukokortikoidokkal. A lehúzott ablakon át kikiáltottam neki. Hey, Mr. Throat, várjon meg! Mr. Throat! Amikor meghallotta, hogy a nevén szólítják, lelassított. Várjon meg, jó barát vagyok. Csosszanó léptekkel megállt, kimerülten zihálva nekivetette a hátát a General Electric cég alkatrész raktárát övező kerítésnek. Eszelős tekintettel nézett rám. A háta mögött az éjszakai égbolton kirajzolódott a cég emblémája és jelmondata, amely így szólt. Legfontosabb termékünk a haladás. Mr. Throat, szólaltam meg az autó belsejének sötétjéből. Semmi ok az aggodalomra. Nagy öröm híreket hozok. lassan jutott lélegzethez, úgyhogy eleinte nem volt valami nagyszerű társalgó.
1: Maga a művészeti fesztiválról jön?
0: Kérdezte. Még mindig vadul forgott a szeme. Én a minden fesztiválról jövök, feleltem.
1: Honnét?
0: Gondoltam, nem lenne rossz, ha alaposabban szemügyre vehetne, így hát megpróbáltam fölkapcsolni a belső világítást. Ehelyett a szélvédő mosót kapcsoltam be. Kikapcsoltam. A megyei kórház fényeinek látványát vízcseppek torzították el. Meghúztam egy másik kapcsológombot, és a kezemben maradt. A szivargyújtó volt. Nem maradt tehát más választásom, mint hogy továbbra is a sötétségből szóljak Trouthoz. Mr. Trout, mondtam. Én regényíró vagyok. Én teremtettem önt a könyveim céljaira.
1: Tessék?
0: Kérdezte. Én vagyok az ön teremtője, mondtam. Ön most egy könyv kellős közepén van, pontosabban szólva már a vége felé.
1: Van valami kérdése?
0: Tegye föl bátran.
1: Tessék?
0: Nyugodtan kérdezzem meg bármit, amire kíváncsi. Akár a múltat, akár a jövőt illetően, mondtam. A jövőben a Nobel-díj várja önt.
1: Micsoda?
0: Az orvosi Nobel-díj. Mondta diplomatikusan. Azt is elintéztem, hogy mostantól fogva jó nevű kiadója legyen, elég a Pumás könyvekből. Mondta. Nekem bizony a maga helyében rengeteg kérdésem volna, mondtam.
1: Fegyver van magánál?
0: Kérdezte. Elnevette magam odabenn a sötétben. Megint megpróbálta világosságot gyújtani, megint elindítottam a szélvédő mosót. Nincs szükségem fegyverre ahhoz, hogy úgy táncoljon, ahogy én fütyülök, Mr. Trout. Csak le kell írnom önről bármit. Ennyi az egész.
1: Maga meghibbant?
0: Kérdezte. Nem, mondtam, és szétzúztam minden kéteit. Elvittem a Taj Mahalhoz. Aztán Velencébe. Aztán Dar es-Salaamba. Aztán a nap felszínére, ahol nem ártottak neki a lángok. Aztán vissza Midland Citybe. Szegény öreg térdre rogyott. Az anyám meg Nyuszi anyja jutott róla az eszembe. Ők viselkedtek így, amikor valaki fényképezőgépet fogott rájuk. Ahogy Trout ott kushat előttem, elvittem gyerekkora Bermudájára. Szemügyre vetettem vele egy Bermuda vészmadár terméketlen tojását. Onnét elvittem gyermekkorom Indianapolisába. Egy cirkuszi sokadalom kellős közepébe tettem. Megláttattam vele egy járási ataxiában szenvedő férfit, meg egy nőt, akinek akkora golyvája volt, mint egy kis tök. Kiszálltam a bérelt autómból. Nagy zajjal szálltam ki, hogy Trout füle sok mindent megtudhasson a teremtőjéről, ha már a szemét nem hajlandó használni. Keményen bevágtam az autó ajtaját. Ahogy megkerültem az autót, járás közben egy kicsit forgattam a lábamat, úgyhogy a lépéseim nem csak kimértek voltak, hanem csikorgóan kemények is. Megálltam előtte. Lesütött szemének szűk látótere épp a cipőm orráig terjedhetett. Mr. Trout, én szívből szeretem önt, mondtam nyájasan. Én szétziláltam az ön elméjét. Most egységes egészet akarok csinálni belőle. Azt akarom, hogy olyan egységet, olyan belső harmóniát érezzen magában, amilyet eddig sohasem engedtem éreznie. Azt akarom, hogy emelje föl a tekintetét, nézze meg, mit tartok a kezemben. Semmit sem tartottam a kezemben, de akkora hatalmam volt Trout fölött, hogy azt látta volna a kezemben, amit csak akarok. Mutathattam volna neki például egy arasznyi magas, szép Helénát is. Mr. Trout, Kilgore, mondtam. Amit a kezemben tartok, az az egészség, a harmónia és a táperő jelképe. Az egyszerűsége keleties egyszerűség. Mi azonban amerikaiak vagyunk, Kilgore, nem kínaiak.
1: nekünk amerikaiaknak színpompás, háromdimenziós, zamatos jelképek kellenek. Legfőképpen pedig olyan jelképekre sóvárgunk, amelyeket még nem rontottak meg a nemzetünk elkövette főben járó bűnök, mint például a rabszolgatartás, a faírtás vagy a bűnös hanyagság, sem a kis stílű kabzsiság és ravasság. Nézzen föl, Mr. Trout, mondtam és türelmesen vártam. Kilgore. Az öreg ember fölnézett, és az arca ugyanaz az aszott arc volt, mint az apámé özvegy korában. Mint az apámé öreg, nagyon öreg korában. Látta, hogy a kezemben egy almát tartok. Hamarosan elérkezik az 50. születésnapom, Mr. Trout, mondtam. Másféle évek következnek. Megtisztulva, megújulva akarom várni őket. Hasonló lelki szituációban Tolstoy gróf szabadon engedte a jobbágyait. Thomas Jefferson szabadon engedte a rabszolgáit. Én szabadon engedem műveim minden szereplőjét, akik oly hűségesen szolgáltak írói pályafutásom alatt. Ön az egyetlen, akinek meg is mondom. A többieknek ez az éjszaka ugyanolyan lesz, mint minden más éjszaka. Álljon föl, Mr. Trout! Ön szabad. Ön szabad. Trout sután föltápászkodott. Kezet ráztam volna vele, de a jobb keze megsebesült. Így hát mindketten csak lógattuk a kezünket magunk mellett. Bon voyage, mondtam. Eltűntem. Lustán, kellemesen átbukfenceztem a semmin, ahol el szoktam rejtőzni, amikor eltestetlenedek. Trout kiáltásai elhalkultak, ahogy nőtt közöttünk a távolság. Trout hangja az apám hangja volt. Hallottam az apámat, és láttam az anyámat a semmiben. Az anyám távol, nagyon távol maradt tőlem, mert az öngyilkosságot hagyta rám örökül. Egy kis kézi tükör lebegett el a közelben. Gyöngyháznyelű, gyöngyház keretű lék volt. Könnyűszerrel elkaptam, és odatartottam tulajdon jobb szemem elé. Íme ezt kiáltotta utánam Kilgore Trout az apám hangján. Fiatalíts meg! Fiatalíts meg! Fiatalíts meg! STB.
2: Én nem hallom magunkat.
3: De, csak de beszélni kell, akkor hallod magunkat.
2: Ja, figyelj, 1%-kal nem kezdünk gyorsan, mert mindenki tudná, hogy...
3: De próbáljuk akkor azt, azt... De csak akkor próbáld nekinek azt a metódust követni,
2: na, ami,
3: hogy tudod...
2: Nem.
3: De, hogy kreatívnak mondjad. Kell lenni a két bejelentés között.
2: Tehát, ja, de én ezt látodom, tehát én annyit mondanék, figyelj, hogy jótékonysági felhívás következik.
3: Ne, spontán kellett volna, nem így, akkor most skippeljük, és akkor... Ott, ne, nem, nem most,
2: jó.
3: Ez így...
2: Ez itt a Tilos Rádió héttérítő, hétfő reggel van, nehogy is, hát egyáltalán. Ez itt a Tilos Rádió hétfő reggel van, héttérítő, 90.3 FM.
3: Budapestről sugározó
2: adásunk. És ha Budára mentek, ne tekerjetek el, mert hallottok.
3: Most már az adás és a vételkörzetünk lényegesen
2: erősebben erősebb. Fogható.
3: Így ezt mondom, hogy
2: javult a minőség.
3: Persze, minőségi javulás fordult be a rádió életében. Ugye, ahogy már Péter is említette, ezen a héten, február utolsó hetében a Tilos Rádió a kirekesztés ellen fog küzdeni a saját meglévő eszközeivel, tehát hanggal, illetve tartalommal, és hát olyan programok sokassága önti majd el az étert, illetve a várost, amelyeket Péter fog bemutatni majd a nap folyamán szépen fokozatosan. Hát így a délen tízig, a délelőtt kisebbik rész, a reggel, ez a reggel, ez a reggel, ezt nevezzük el, ezt a napszakot reggelnek, amikor mi rádiózunk.
2: Amen.
3: Természetesen ez nem jelenti azt, hogy a Hétterítő című műsor egész nap csak egész adás ide alatt a kirekesztésről szól, hiszen nekünk egész évben a kirekesztésről szól a műsorunk, illetve a kirekesztés ellen.
2: Kérem.
3: Én nem érzem magam kirekesztve, de nem. Ez majd egy jó nem. Téma lesz egyébként. Ami, tehát nem akarja az minket abban, hogy habkönnyű témákkal is kedveskedjünk nektek. Ilyen lesz majd 8:30-tól a Balaton, és főleg a téli Balaton és az erről nyíló beszélgetés. ezt majd, amint megérkezik Dénes Balázs partnerünk és egyben kollégánk, barátunk, így van, akkor ezt majd ő fogja abszolválni, úgyhogy ha hallasz minket, Bali, mert ne adja az Úristen autóban, vagy akkor nyom meg neki, testvérem.
2: Igen, de
3: a bringás diskurzus pár perce szintén nem fog elmaradni.
2: Nem.
3: Hát csak annyit akarok elmondani,
2: hogy ezzel reménykedtem
3: kapcsolatban. Hát te már kiszálltál ebből a térből, világosan látszik. Jó. Annyit akarok csak elmondani, hogy a tegnapi viszonylagos meleg ellenére a kerékpárosok továbbra is védjék a térdüket és az üzleteiket, hiszen 0 fok alatt van.
2: De most 0 fok alatt van?
3: Hát -1 környékén, sajnos.
2: Szerintem is jobb az, hogy a váltók 10-ig fölmegy a hőmérséklet, oszt bringára.
3: Jó, az, igen, ez egy ilyen elkendőző magatartás, szerintem, aki mégis szeretne esetleg kerékpárra ülni, az még mindig takarja az arcát. Ez a cikk egyébként.
2: De pont azt mondtam, hogy üljenek bringára, csak várják meg, amíg felmelegszik az idő.
3: De valaki nem tudja, én sem tudtam megvárni. Az a baj egyébként, megmondom őszintén, Péter, még mindig kell ezt a maszkot hordani, és már kiír.
2: De az nem úgy, hogy ezt végig kell hordani?
3: Dehogy
2: is. Nem fogod megúszni?
3: Nem, dehogy is semmi.
2: De mert?
3: Mert azért...
2: Hát a smog az nincsen nyáron, tehát hát
3: érted? Nincs mindig ugyanakkor a smog,
2: igen,
3: hanem alapvetően vannak, inkább úgy mondom, hogy vannak olyan részei Pestnek, amikor... Nyugodtan ránc itt a fülesen.
2: Jó.
3: Amikor vannak olyan részei Pestnek, ahol... Jó, ha az ember felkapja, ilyenek a Hungária körút, Robert Károly körút, Kerepesi út, Rákóczi út, Nagy körút, és talán fel lehetne sorolni jelentős részét a városnak, hiszen
2: Épp akartam szólni, hogy hagyd abba.
3: Na mindegy, szóval persze kéne, jó lenne, ha lenne, de igazából nincs erre jó megoldás. Az, hogy az ember így váltogatja a maszkot és a maszk nélküliséget nyáron, de egyébként vannak ártalmak, amelyek csak úgy csökkenthetők, hogyha az autóknak viszlát kitlátott magunk
2: a városban. Nekem ez a biciklizés, ez most sem fogott meg, de hogy mármint azt, hogy nagyon szeretem tavasszal tegerni a kerékpárt, hogyha ilyen rövid távon közlekedem. De
3: változásban vagy, fiam?
2: De a változatot mi van változásban? Végre érezhetően világosodik.
3: Rajta, az már jó egyébként.
2: Hát igen. Az, hogy 4-6-kor már nem vaksötét van, az nekem akkora élmény volt egyik nap, amikor az uhogó esőben sétáltam hazafelé.
3: 4-6-kor sétáltál haza?
2: A gyerekemmel elmentem sétálni.
3: Ja, este? Azt hittem, hogy hajnalban, annyira nem vagy te már kemény gyerek. Mondja?
2: Szóval nem, csak hogy elmentem sétálni, és egy ilyen két-kétesre zúgó esőben, aztán azt mondom, mat volt, vagy nem tudom, sétáltunk, de ez tűnt föl, hogy végre, nem tudom, 4-6-6 körül kezdett el sötétedni, úgy igazán.
3: Igen.
2: Iszonyú érzés volt, és hogy elkezdünk visszaszámolni, hogy egy másik kispapával, akivel együtt sétáltatok a gyereket, érted?
3: Menősködtök a családnak a gyerekkel.
2: Már csak egy hónap, és lehet, hogy már a híradót is világosban látjuk.
3: Hát másfél kb.
2: Ja,
3: hát jó. Ha belegondolsz, akkor tulajdonképpen 2 hét és tavasz.
2: Nem merek belegondolni.
3: Január-február itt a nyár, mondhatjuk.
2: Na figyelj,
3: na, Péter, igen? Mondd el kérlek, hogy milyen
2: programok van. Ne, ez most nem hoz engem zavarba. Hát ezt majd, hogyha megint Bali, tudod, akkor végigbeszéljük.
3: De nem, az azt mondtad, hogy lesz majd bejelentkezés valahonnan, kit fogunk.
2: Ja, tehát akkor kezdjük előről. Tehát igen. Az antidiszkriminációs hét megy. Nem mondod el, még mindig ilyen kreatívan a...
3: Mondtam, hogy bele kell, de ha földobodom, ja? akkor nem bele kell fűzni.
2: Nem úgy lehet földobni, hogy belefűzöm?
3: Este van a postafiókodban. Na mondja.
2: Ez nem az enyém. Ja. Tehát hogy a lényeg, hogy antidiszkriminációs hét van ugye a Tiloson egész héten, ehhez kapcsolódnak programok Gödörben.
3: Kirekesztés ellenes hét, nem jobb az? Ez az antidiszkriminációs, az elnézik.
2: Az a címe neki, hogy antidiszkriminálni, nem. Az a címe neki, hogy tilos. Diszkriminálni tilos.
3: Nem jobb a kirekeszteni tilos?
2: Figyelj, hát eljössz egy ilyen gyűlésre, ahol címadó gyűlés van, érted?
3: Ja, ott begyököl, megszavaztatod.
2: Ja,
3: Sztálin neptás.
2: Jó. De én egy abszolút külső tanácsadó vagyok, tehát itt most a te
3: kulcsot... Na, mondjad fiam, hogy...
2: Az érdekeidet szeretnéd érvényesíteni a rádión belül, akkor
3: nem.
2: Szükség, Ferenc,
3: érted? Nincs nekünk, ahhoz most lépünk.
2: Min?
3: Semmi, mondjad.
2: Jó. Na jó, mondjad. Tehát ott tartottunk ugye, hogy a rádióban is egyrészt e tematika köré fűződnek a műsorok. Én úgy tudom, hogy kiemelt téma ebben a fogyatékos téma, tehát mondjuk a fogyatékkal élők, mint olyan. Ennek keretén belül mi is bejelentkezünk 9:30 környékén. Popele Robiék az, aki szintén műsorkészítő itt a Tilos Rádion, és az Ability Park részvételét fogja elmondani, illetve hogy a városban hol fedezhetők fel, mert kitelepülnek ők is a helyre, de hát ezt ne lőjük le előre. Aztán kiemelt téma még a roma téma, mint olyan, és ezen kívül egyébként egész héten minden más diszkriminációval is foglalkozunk, ez lehet az idősödéstől, mert az időskori kirekesztettségtől kezdve nagyon sok minden.
3: Ageizmus, kövérek.
2: Kövérek.
3: Egyébként ez érdekes, mert ugye a mozgásukban korlátozottak, vagy a fogyatékkal élők számára egyébként maga ez a kirekesztés, ez egy annyira jól látható kirekesztés a hétköznapokban, Tehát egyszer megfigyelhető a különböző közösségi terek megközelíthetőségének a hiánya. És amíg mondjuk a romákkal szembeni kirekesztés az egy ilyen láthatatlan, nagyon sokszor láthatatlan, néhol megfoghatatlan jelenség, addig az, hogyha kerekes székkel vagy fehér bottal indulsz el a városban, vagy a városba, akkor tulajdonképpen akadályt akadályra tudsz halmozni.
2: Hát, hogy úgy mondom, hogy annyival tisztább az ő helyzetük, hogy ők tudják, hogy nem jutnak be. Még egy roma meg elindul, azt hiszem, hogy bejut, most ott csalódik.
3: Hát igen,
2: nagyon
3: sokszor találkozok vakokkal, mert én arra járok bringával, tudod, itt a vakok intézetén így csapok át a Hungárián Zugló felé. Uh-huh. És ott szoktam látni egyébként, hogy viszonylag sokan mennek arra, és azon az útszakaszon, ott végig is van rakva, valószínűleg a vakok intézetéhez megközelítendő, segíteni a megközelítést, végig van rakva azokkal a lámpákkal, ahol tudod, mondja a hang, hogy aha, az ajtósi dűrel soron meg lehet kezdeni az áthaladást. És én mindig...
2: Én ilyet még nem láttam.
3: Ja nem, ott az ajtósi...
2: Hogy mármint, hogy beszéd mondja.
3: Ja persze, pont nem. Az...
2: De... Én csak a csipolás, vagy sípolás, értem.
3: Azt hiszem, hogy most meg kötelező talán mindenhol.
2: A sípolás.
3: A sípolás, én úgy azt gondolom, hogy igen, az ebrán az...
2: De hát nem sípolnak ezek mindenhol.
3: De hogy nem. Hát nem. Te meg a nagy gyalogjárás.
2: Hát most beszéltük az előbb, hogy én gyaloglok.
3: Aha, azt, hogy Unipót városban mész három kört, az nem jelenti azt, hogy te sokat gyalogolsz.
2: Tegnap képzeld, elzsérdettem egész a szigetig.
3: Jézusom Péter, de azon túl még sosem voltál, de elmentél a sarkáig.
2: Hát a sportúszod a magasságáig jutottunk a Margitítól.
3: Az is lehet, hogy a Duna a Margit-sziget sarkában fölforr a víz. Nem lehet tudni, mint régen, amikor az utcából gondoltam.
2: Nem, tök hideg volt a víz, kutyák bele is mentek, kicsit féltünk is, hogy megfáznak. A pitbull? Forrás volt szó. Hát itt most tudnék egy ilyen egyáltalán nem guszta történetet mesélni, de őt is be kellett küldeni a Dunába.
3: Belfetlengett a szarba.
2: Hát köszönöm.
3: Ja, hát azt mondtam, hogy akkor Lilike jogos örököse.
2: Még tovább is tudnám folytatni ezt a történetet, mert valaki meg is simogatta, és úgy realizáltuk ezt a kis tévútját.
3: Remélem, a gyereket simogatta.
2: Remélem. Na mindegy, szóval, hogy... Ja, és egyébként pont amiről a múlt héten beszéltünk, ha emlékszel, az, mintha, nem tudom, így előre vezítettem volna, kiderült, hogy a kutyákkal volt a barátnőm sétált, ment, hogy lent sétálni,
3: az élettársadott volna.
2: Egy kutyás, egy másik előadta neki, hogy amikor elindult a kakát fölvenni, mert hogy hát te hova mész? Hát minek szedett föl? Hát hó van! Hát hó van!
3: Most parkolás.
2: Bárkinek javaslom, hogy próbálja meg este mondjuk a rakparton, vagy nem tudom, hogy látszik szarból kirakva, hogy a hóbuckák voltak egyébként, most már ugye nagyjából minden leolvadt, minden ott van, és ilyen kis mintaszerűen így le vannak rakva, annyira undorító az egész város most, hogy ez valami hihetetlen. Tehát az összes kutyás szedje föl.
3: Igen, de hogy szerintem ez nagyon jól mutatja a kortárs magyar viszonyokat, ez a szokták talán, hogy is van az a mondás, hogy felül az ernyő, nincsen kas, vagy hogyha attól, hogy ugye akkor, ha már a szarra kalapot teszünk, akkor tulajdonképpen az már nincsen. És ez itt nagyon jól mutatja azt, hogy mint hivatkozási alap, hogy hó van, hiszen eltakarja, és amit nem látunk, az nincsen.
2: De lehet, de hogy addig nem terjed valakinek a gondolata egy időben, hogy mondjuk négy napot tovább tudjon gondolni, hogy amikor a nulla fölé megy, akkor elolvad, érted, akkor nem lesz ott, és akkor...
3: Hát nem azt gondolják, hogy...
2: De mi, hogy elpárologat?
3: Igen, vagy feloldódik a hóban.
2: Feloldódik. Ki tudja, érted. Nagyon okos fiú lehet.
3: Na, de hogy...
2: Figyelj, képzeld el, annyit mondtunk ki, hogy antidiszkrimináció, és erre itt Laller beírta, hogy nekem ezzel a kirekesztős maszlaggal tele a hócipőm.
3: Többeknek egyébként.
2: Hát nekem, tehát nekem például kurvára tele van, de tényleg.
3: Egyébként Panna, itt a hétvégén voltunk
2: Laller, a... Laller, veled vagyunk.
3: Nem, mert a fürdőben, és tudod, a fürdőben előjönnek mindenféle témák. És anélkül, hogy tudta volna egyébként, hogy van ez az egész kirekesztés ellenes hét most itt a Tilos Rádióban, nem is tudom minek kapcsán, így megfogalmazta maga természetes bájával, hogy ő nem érti, hogy miért van az, hogy valakit azért, mert meleg, vagy azért, mert roma, vagy bármiért, hogy miért tekesztenek ki, és ezt úgy mondta bele a medence terébe, hogy tényleg látszott, hogy nem érti, hogy vajon ez születik vele, vagy szocializálódik rá, vagy miért? Tehát, hogy mivel magyarázza magának, hogy valakit kirekeztek? És hogy ez egy nagyon érdekes kérdés egyébként, hogy ha nem születik velünk, mert pedig nem születik velünk, akkor tulajdonképpen ez az attitűd, ez honnan kerül belénk, mivel magyarázzuk meg azt, hogy azt mondjuk egy másik emberre, fajtásunkra, hogy figyelj, neked bizonyos dolgok hatbetű, nem jár, hogy Mit mond magát? De tényleg, Péter, mit mondtál volna erre? Én azt mondtam, hogy hallgass a rádiót egész héten, nem tudom. Hogy mitől? Igen, hogy miért tekeszti ki az egyik ember a másikat?
2: Egyszerűen csorda szellem, mondjuk.
3: Ja, ez nem magyarázza. Hát, mit?
2: Hát dehogy nem, hát hogy a hasonlókat kedveljük, és aki nem hasonlít, vagy valamilyen, azt először ugye misztifikáljuk, hogy oly, valami egészen más dolog, meg nem érthető számunkra, és innentől...
3: De a félelem akkor az alapja, vagy mi?
2: Szerintem a nem ismeret. nem kell félni feltétlenül, csak egyszerűen nem ismered.
3: Az ismeretek, az ismereteknek a...
2: De ezek tévismeretek sokszor, és erre alapozol egy valamit, általánosítunk, hogy a kirekesztésnek én azt gondolom ez az alapja, mert hogy innen indul, és akkor elkezdesz általánosítani, és ez
4: olyan szinten magad. Halló! Sziasztok!
2: Halló!
3: Csucsi!
4: Mondhatom?
2: Persze! Sőt!
4: Én azt olvastam valahol, hogy ez egy ilyen evolúciós prés volt annak idején, hogy a másságtól való félelem.
3: Hát de mondjad.
4: Azt tudod fönnmaradni tovább, aki a másnak tűnőt egy nagy bunkóval agyonverte. És akkor így már nem lehetett belőle baj.
2: Hát ez ugyanaz a csorda.
4: És hogy ez olyan mélyen benne van az emberekben ez a félelem, hát ez egy ilyen...
2: Hát védeni a sajátunkat, tehát szerintem erről szól a hasonlót, a mihez hasonlunkat.
4: És ami más, milyen attól meg félünk, és legegyszerűbb agyoncsapni.
3: Ilyen evolúciós mechanizmus tulajdonképpen, amit aztán később a társadalomnak a kultúra tud orvosolni.
4: Hát ez a 2000 év, ez semmi ahhoz a 500 ezerhez képest, ami alatt ez kialakult. Hát, tehát egyenlőre még csak ez egy ilyen, ahogy cukormáz, ahogy szokták mondani.
3: Uh-huh. Hát ez nem tudom, bizonyos szempontból egyébként értem, amit mondasz, meg válasz is valamennyire, csak hogy én azt gondolom, tehát ez azt feltételezni, hogy mi emberek nem jónak születünk, hanem bennünk vannak ezek
4: hát szerintem mi emberek alapvetően ösztönlénynek születünk.
2: Igen,
4: alapvetően
2: értem,
4: a több tízezer év evolúciója, és most az, hogy most itt 2000 éve így próbálunk ruhába járni, meg ilyesmi, hát az persze, az így jó pofa, de alapvetően azért az alapvető emberi természet az sokkal mélyebbről jön.
2: Hát meg a divat is változik.
4: Oké, hallgatlak, köszönöm, sziasztok!
3: Hát nem tudom, megmondom őszintén, hogy ilyenkor azért a szociológus lelkem háborog bennem, én ezek, ilyen az ösztön, amennyiben ez alatt egy
2: Fetsz, ilyen, nyomd el.
3: Amennyiben egy ilyen komplex viselkedésformát vagy társadalmi kultúrás jelenségre adott választ értelmezünk, az nekem így nem felel meg, vagy legalábbis kevésbé tudom elhinni.
2: De én azt gondolom, hogy az ember jónak születik, és érted, mi az, egy jó?
3: Nézd meg egy kisgyereket, van bőven a környéke, de ne arról
2: beszélek. Olyan rossz, mint a...
3: Nem, Péter, moralizálsz, nem a rossz is, a jó.
2: Nem moralizálsz, amikor azt mondod, hogy jónak születik, hanem az ember az megszületik, és elkezdik nevelni, és neki az lesz a jó, amit a szüleitől lát, és az tök más lát minden gyerek a szüleitől.
3: Péter, engem nem kell meggyőznöd. Az tök jó, hogyha van valami, amit te azt gondolod, hogy... Próbáld meg elfogadni a másik ember véleményét.
2: Pillanat a biztostársügynöknek hittem magam, és azt hittem, hogy annak nyitott tűnt, vagy valamiféle életbiztostásra.
3: Volt egy ilyen nézés, hogy egyszer csak bemondott, hogy 0680-76-76-70, hogyha valaki úgy érzi, hogy az ember...
2: Ez az adószámunk volt kreatívan? Vagy ez mi?
3: Nem, megint elrontottad! Bele kellett volna fűzni!
2: Nem, ma az nem lesz jótékonysági felhívás, hogy nekünk adjátok az 1%-ot.
3: Na, hogy azt akartam mondani, hogy én azt gondolom, hogy az ember olyan értelemben születik jónak, 18. hogy van benne egy ilyen állandó jóra törekvés, és tulajdonképpen az őt körülvevő kultúra lesz majd az, vagy társadalom, vagy közösségek, amelyek az ő természetét meghatározzák. Persze vannak, bizonyos, hogy vannak alapvető jellemvonások, amelyeket hordozunk magunkban, amelyek meghatározzák a karakterünket. De az, hogy milyen módon fogunk viszonyulni embertársunkhoz, környezetünkhöz, szerintem az jelentős részben, azt mondhatnám, szinte teljes egészében tanult, mint ahogyan, és akkor most biztos kivel nála a biztosítékot, mint ahogyan maga az, hogy milyen a nemünk, a társadalmi nemünk, az is tanult, az, hogy mitől vagyok férfi, vagy mitől vagyok nő, vagy milyen a nemi identitásom, az is bizonyos mértékben tanult, és persze megvan egy biológiai meghatározottság, amire majd ráépül, de az, hogyha mondjuk én meleg vagyok,
2: de ezzel most mit akar magyarázni?
3: Arra, hogy a világot kell jobbá tennünk ahhoz, hogy akik beleszületnek ebbe a világba, ne legyenek kirekesztők. Az emberek azért... Nem, de tényleg, az emberek azért rekesztik ki a másikat, mert valahogy... Elmondok egy példát. Szerintem...
2: Más neve, tehát ugyanarról beszélünk, meg ugyanazt szerintem, mint az előző
3: telefonáról bemondott. Igen, csak te a születésnél már feltételezel bizonyos, azt mondod, hogy ezt az ösztönszerű dolgot, te ezt azt mondod,
2: hogy...
3: Ezt
2: a betelefonáló mondtad, ösztönszerű, de hozzáteszem,
3: és azt mondtam, hogy az emberek jók.
2: Végigmondhatom én, mert ha közbevágsz,
3: elnézést,
2: de mindig azt mondod valóban, hogy az emberek jók, csak én azt cáfolnám, hogy a jó az olyan nagyon relatív, hogy egészen más lehet mondjuk Afrika déli csücskében, mint mondjuk nem tudom. A Észak-Amerikában, vagy akár
3: ott bármilyen születik. Kérlek, hogy ez bonts ki nekem, Péter. Miért lenne más a jó? Szeretet, a jóra törekvés. Hát nem olvasd
2: el Jézus Krisztus. Szeretet és jóra törekvés, mert itt nem erről beszélünk, hanem minden megéletés alapt érő impulzusokról, és egészen más impulzusok érik nyilván egész más helyen született embereket. Máshoz kell alkalmazkodniuk, más lesz, ami veszélyt jelent számára, valakinek a víz leesése az, vagy mit tudom én, bármi más veszélyt jelent, ami másnál meg egy tök pozitív tud, és ezekből táplálkozom nyilván, aki, tehát ettől tudnak ugye népcsoportok is egymásnak menni nyilvánvaló, hogy másikat nem annyira bírják. Belezavarodtam? Kicsit.
3: Igen, jó, igen. Jó, az a baj, Péter, hogy...
2: Ferenc, de hát érted, miről beszélek?
3: Igen, csak...
2: Hogy a kultúránk adja meg azt, hogy mit tekintünk jónak és rossznak, és nem mondhatjuk ki általánosságban azt, hogy az ember jónak születik, mert hogy lehet, hogy az, amit ő éppen jónak tart, azt te a világ más végén született ember egészen rossznak tartod.
3: Szent Péter, pont erről szól a morálfilozófia, hogy vannak olyan örökérvényű törekvések, vagy emberi viselkedés formák, amelyekről eldöntjük, hogy ezek jók vagy rosszak. Persze az, hogy Afrikában születsz, vagy Dél-Amerikában, vagy a világ másik részén, ez semmilyen módon nem befolyásolja. Pont arról van szó, hogy szerintem nálad egy picit összecsúszik a mikroszint és a makroszint. Tehát, hogy az, hogy az életed során, amikor döntési helyzetbe kerülsz, hogyan fogsz dönteni, és ez hogyan magyarázod saját magad számára, hogy ez jó vagy rossz, abban valóban óriási eltérések lehetnek. Hiszen még azt is mondhatja magának egy náci tiszta 30-as évek végén, hogy az, hogy megölöm a zsidókat, az jó, mert megmentem vele, ezzel magyarázza. De általános szinten ez egy másik ember, egy másik lény ellen elkövetett gyilkosság eset, ez semmilyen módon nem magyarázható, rossz. Érted, miről beszélek?
2: Majdnem.
3: Tehát, hogy ezeket nem lehet összecsúsztatni. Vannak örökérvényű emberi együttélési normák, amelyekre azt mondjuk, hogy aki ezek szerint él, az jó.
2: De ezzel most én azt gondolom, hogy te kevered össze általánost a konkréttal. De még nem is azt mondom, hogy mikro, hanem hogy a konkrét, hogy pont erről szól, hogy azt megállapítani, hogy kinek mi a jó, mert hogy abban gondolom egyetértés lehet, hogy aki téged el akar nyomni, meg akar aládni, tönkre akar tenni az életed, az a rossz. Most ennek a meghatározása nyilván egész más a náci tiszt szerepéből, mint mondjuk a nem tudom, elhurcolt zsidó szerepéből nézve. És ettől mind a kettőnek igaza lesz, hogy olyan jóra törekszik, csak másképpen határoztam meg.
3: A szubjektum szintjé lesz igaza.
2: Igen, na de, igen, na de kívülről nézve, meg ugyanaz a másik is meg fogja védeni saját magát attól a rossztól, és ő is embert fog ölni, és te őt feláldozod, vagy föloldozod.
3: Nem. Kiről beszélsz? Nem, pont Jézusról ölt embert.
2: Nem, pont erről beszélek, hogy akkor Jézus.
3: Így van, persze, ez nagyon fontos, hogy az a fajta morál filozófia, vagy etika, amit egyébként Jézus, Buddha, vagy a nagy vallási vezetők tesznek le az asztalra, valóban az egyfajta iránymutatás ahhoz, hogy mi a jó. Ugye a morál, vagy az erény az nem más, mint az a lelki alkat, ami dicséretet érdemel. Érted? Tehát az ember, aki erényesen él, akinek az élete példamutató többi ember számára, annak az embernek az élete lesz az, ami tulajdonképpen egyfajta morálként határozhatunk meg, és ahhoz viszonyítjuk majd azt, hogy mi a jó és mi a rossz. Kirekeztünk-e valakit, vagy nem rekeztünk ki.
2: Szuper. Valit ne rekesszük ki, mert ő jön.
3: Jaj, nem, megvolt. Péter, nem, ettől sokkal spontánabban kell.
2: Nem, kezdjük, hogy figyelj, akkor csak onnan, ne rekesszük ki. Na jó, figyeljetek, akkor én elmondom tök kreativitás nélkül, jön Balázs.
3: Hol? Honnan tudod?
2: Küldött egy SMS-t, hogy már úton van.
3: Igen?
2: Aha.
3: Tudod mi? Ja.
2: Képzeld el. Jótékonyság.
3: Jaj, de rossz! Mondjad, Petike.
2: De figyelj, én tudom mondani fejből, remélem.
3: Mit?
2: 18 az adószámokat.
3: Na, nyomjad.
2: Akkor elmondom inkább azt, hogy írjátok föl, tehát ceruza, papír, minden számítógép, amiben jegyzeteltek.
3: Kínos
2: kulturális alapítvány adószáma következik. 18-00-24-54 kötőjel 2, kötőjel 43. Tehát még egyszer. 18-00-24-54 kötőjel 2, kötőjel 43. Ezt egyébként azért mondtuk el, hogy rendelkezzetek, ezt soha nem tudom egyébként, hogy adakozzatok, vagy mit szoktak, még ajánljátok föl, de ez a rendelkezzetek, ez a jó szó, nem?
3: Hát a lényeg, hogy majd álmok futásod végén bemondta.
2: Ja igen,
3: az a legfontosabb.
2: 1%-odról léci.
3: Azt mondta kreatív, hogy Péter elváltoztatta a hangját, és jótékonysági felhívást hallottad.
2: Ja, de itt azért értem.
3: Jó. Dudu, engedd el.
2: Jó, köszönöm.

0: Tehát egész a világ tele van botrányra egyébként.
1: Tényleg.
0: De tényleg, hát azért az izé, hogy ez international scandal, amit a izék csinálnak.
1: Kik?
0: Azt nem tudjuk, hogy kik, de hogy leszették ennek a Hamasznak az egyik, lették ennek a Hamasznak az egyik nagy emberét, tudod, izében, ja. Dubajban.
1: Hát, és akkor... Itt szokott az menni, nem?

0: fegyvereket vásároljon.
1: De új sztori, hogy a nagy valószínűséggel a szervezet két Irán, illetve Szíria befolyás alatt álló szárnya között kibontakozó belháborújának a következménye volt a merénylet.
0: Na, ezt mondom, hogy kiesnek ilyen mozaik darabkák ebből a sztoriból, mi itt elkezdjük rakosgatni, tudod, ezeket a dolgokat, miközben úgy beszélnek, nekem ez a furcsa benne, úgy beszélnek erről, hogy a hamaszos pali ilyen fegyverbeszerző körúton volt, tudod, mint hogyha lement volna a sarki szupermerkátóba.
2: Hát de az
0: ja, igen. És akkor közben nyilatkozik az egyik nagymenő volt izraeli ügynek, aki azt mondja, hogy régen minden jobb volt. Régen azt mondja, elég volt csak kinyomtatni egy útlevelet, és már mehettünk is mindenfelé a világba, és ilyen sajnálkozó az arca mondja, most meg olyan ellenőrzések vannak, meg kell szereznünk rendes emberek útleveleit, katasztrofális a helyzet.
2: De ez egy szar lehet, zsebtolvajnak is kell lenni, amikor te ügynök vagy.
0: De én mindig azt hittem, tudod, hogy ezek ilyen filmes tuccok, hogy James Bond meg minden, és akkor ráadásul az egész ilyen, tényleg ilyen tök amatőr módon zajlik, hogy utána egyszerűen a dubaiak letöltik a Winchesterekről a videófelvételeket, azt rámutatnak, hogy ez meg ez az ember volt az.
2: De mi az, miért amatőr? Hát nyilván van videó.
0: Hát bizonyos szempontból most az ügynököket mondom, hogy amatőr módon, hogy ezzel meg lehet bukni, hogy egyszerűen csak besétálnak a kamerák alá, bemegy a budiba bajusz nélkül kijön bajusszal, másrészt megdöbbentő, hogy Dubaj mi kamerarendszerrel lehet felszerelve, hogyha ilyen összehangoltan ő tudják kaparni.
2: Ja, mert én nem láttam ilyen összefügg, én olvastam egy cikket erről az egész, ja, meg egy-két fényképet, hogy itt fölhon véve, hogy mennek végig az utcán.
0: Persze, és akkor alá van írva, hogy mi történik éppen, mit tudom én, Mr. XY bemegy a WC-be, rendes lehet, bemegy a WC-be, kijön izével elmaszkírozva. Teljesen, mint hogyha ilyen film lenne. És akkor nagyon. Tudod, így Izrael azt mondja, hogy hát így, nem tudom. A Mossad azt mondja, hogy nem.
1: Nem cáfol, nem megerősít. Akár ő csinálta, akár nem, ez jó neki. Hogyha van egy ilyen kivégző osztag, aki sikeresen kiillő valaki.
0: Jó, de meg is buktak.
2: Kik? De nem buktak meg, Fecó, hát pont az van, hát hogy az a gyanú... Igen, tehát ez bizonyíthatatlan kategória, addig, amíg el nem kapják őket, mert pedig ezért, hát francia, ugye lehet, hogy elkapják egyszer.
0: Ez nemzetközi botrány.
2: Ja, ez az.
0: Ez egyértelműen az. Tehát itt az biztos, hogy ennek nyomán aztán később további erőszak hullám
2: várható. Ferenc, hallottál már ilyenről?
0: Nem, ilyenről, hogy... Hát a 70-es években volt ilyen nagy ügynökösködés. Én most az nem hallottam arról, hogy így szerintem ügynökök jönnek, mennek.
2: Van, mely, tehát, de hát ügynökök biztos, hogy jönnek, mennek.
0: Igen.
1: Hát amikor Iránban egy-két ilyen atomtudós baleset áldozata lesz, meg
2: szóval, hogy... Hát meg tűnnek el, hát jó, hát, tehát meg miről beszélsz? Hát most itt pár éve nyilatkozta azt, most meg nem mondom, hogy ki volt, nagy befolyású nagy ember, hogy Magyarországon nagyjából olyan 3000 KGB ügynök aktív. Ma.
0: De miért? Mit csinálnak itt a KGB? Volt KGB
1: is. Kártyáznak.
0: Ügyek. De ilyen alvú ügynök.
2: Nincsen KGB. Nincsen. Putyintól is kérdezzük meg, hogy van-e.
0: Abban a formában már nincsen.
2: Abban a formában nincs már hatalma.
0: De nálunk csak gondolom, csak alvú ügynök. Tehát, hogy itt nyaralnak, vagy pihennek.
2: Lószar.
0: De mit lehet itt csinálni? Pihennének? De mondd meg, mi ipari kémkednek nálunk? Vagy nincs is semmi.
2: Lehet befolyásolni a történéseket.
0: Milyen nem is történik semmi. Milyen történéseket?
2: Tényleg semmi nem történik. Tehát pláne egy az antidiszkriminációs nap kapcsán most hétvégén például lefújták Hódmezővásárhelyen 10 roma házát, hogy
0: a KGB-sek.
2: Én nem mondom, hogy ne állj félre. Én azt mondom, hogy történnek dolgok, és azt, hogy ez kik történtetik, arról nekünk fogalma nincsen.
0: Zrászlújtja, Igor!
3: Sziasztok, Jézusom, Petó. Egy abszolút nem vagy képben.
0: Persze, hogy nem.
3: A KGB irányítja az egész országot.
0: Az egész országot a KGB irányítja?
3: Igen, tehát nagyjából mindent, ami történik az országban, azt a KGB
0: szervezik. Neked ezt lejelentik rendszeresen, Miki, hogy most mit csináltak?
2: Most nem tudom, hogy Nikolaj viccele, de én komolyan így gondolom én is.
3: Ez nem lejelentés, hanem ez csak látás kérdés, hogy van-e szemedre. Vagy csak egy példát mondjak, a Jobbik az elejétől a végig, az teljesen a KGB-nek a kreálmánya.
2: Egyetértek én is veled. Ferencet nézem, de ő némán hallgat. Nekem
0: annót is szóljutnak eszembe, hogy átszűtték életét vadkényszerképzetek, a Jobbik a KGB kreálmánya.
3: Igen. Az egész arra megy ki, hogy destabilizálják a magyar,
2: szuper, ahogy mondod.
3: Magyar belpolitikát.
2: Sőt, tovább megyek az Uniót.
3: Nyilván az egész az egy ilyen harc a Nyugat-Európa és Oroszország között a befolyásért. A befolyási jövezetekért, ráadásul itt nálunk még ez a gáz téma is nagyon durván bejátszik. Egyébként van egy konkrét cucc is, ez pedig
2: Csak ne lőjenek le, tehát még jövő héten is telefonálj.

0: nem probléma. Ide Londonban
1: remélem a kezük.
0: Néha előfordul, hogy ilyen orosz milliárdosok összeesnek, és akkor kiderül, hogy meg voltak mérgezve izével.
1: Semmi.
2: Tehát akkor bárki, aki...
1: A Ferencről nem hallott.
2: Tehát bárki, aki elmegy mondjuk szavazni, az tulajdonképpen ennek a politikai játszmának a terében szavaz, tulajdonképpen a KGB.
0: Ezt a bábok vagyunk mind, abszolút bábok vagyunk, és a Puppet Master az ott ül valahol a Moszkvában.
1: Hát én még azt sem hiszem, hogy egy van ebből. Tehát ez valószínűleg ugyanúgy egy érdekrendszer. Tehát Amerikában pont úgy ül, azt gondolom ebből, mint ahogy az Unióban, meg, tehát én, hogy mondjam, ahogy most arról beszéltél az előbb, hogy az Unió és a nem tudom, oroszok szembenállása, én azt gondolom, hogy mondjuk az Amerikának ebben pont úgy szerepe van, és az is éppen annak segít, vagy annak tesz keresztbe, akinek éppen jól jön, tehát nem lehet kiszámítani, hogy uniónak, tehát neki mi az érdeke, neki ugyanúgy érdeke az unió gyengíteni, mint hogy az oroszokat is gyengíteni, tehát...
2: Tessék, számomra szerint inkább CIA is befolyás érvényesül.
1: És, hát nyilván...
2: Ja, hogy is.
0: Nem. A KGB az teljesen nyilván.
1: Magyarországon egyértelmű, hogy erősebb a KGB, mint a CIA, de hogy a befolyása érvényesül.
2: De ha ezt mindenki tudja, akkor ezzel mi nem foglalkozunk? Vagy akkor ez miért nincsen napirenden?
0: Petró, mondok neked egy tippet. A izével érdemes konzultálni, nem mintha én megtettem volna, de hallottam, hogy a Bodoki, ő a nagy szakértője a témának, hogy Magyarországot a KGB irányítja, úgyhogy...
1: Hát hívjuk be Jövétre, az reggelt.
2: De hogyan?
0: Hívjátok be a Bodokit.
1: Bodoki, gyere, köszönjük. Ja, jó, hello. Ez is tényleg egy megoldás. Jövő héten hívjuk be, és akkor beszélgessünk erről.
2: De te például ez egy szlovák titkos ügynökökről beszélünk.
1: Ugyanaz. Hát a szlovák titkos ügynökök nyilván a KGB-nek szám. Egyértelmű. Igen. Tehát mit gondolsz, hogy a szlovák titkos ügynökök a maguk is, nem tudom, 13-an, azok majd itt komoly rendet raknak itt a maguk, szóval nem.
2: És ki még az a KGB?
1: Nem ki a KGB, hanem érdekrendszerekről beszélünk. Tehát az van, hogy vannak nagyhatalmak,
2: és Ausztria már nem.
1: Ausztria már nem
2: nagyhatalom. Akkor tulajdonképpen mi továbbra is az orosz birodalom részeként vagyunk itt Európában.
1: Nem az, hogy részeként, hanem mindenki befolyással próbál lenni a politikai életre. Mindenkinek más jön jól. Nyilván az oroszoknak, erre utalt Mikolaj, és szerintem a Jobbika, az jön jól, hogyha itt egy unióval szembe menő, nem tudom, arabok mellé álló, mondjuk az Iránt és a, nem tudom, ezeket támogató politikai akarat van, ez nyilván az oroszoknak sokkal jobban jön, mint az Izrael támogató amerikai befolyás. Ezért szükségük van arra, hogy Magyarországon, ami mondjuk az Unió nem a legerősebb állama, ott valamiféle bizonytalanság és egy ilyen zavar kell tudjon. És ugyanezt gondolom mondjuk Szlovákiáról, vagy ugyanezt gondolom ezer más ország, már úgy értem, hogy itt a, mondjuk az újonnan csatlakozó országokról, és ez nyilvánvalóan a nagy politikai érdek, akik nyilvánvalóan tesznek is azért, hogy ez kedvezően legyen a számukra. Ez nem meglepő, szerintem sem.
2: Igen, meglepő.
1: Ferenc biciklis tovább.
2: Halló?
3: És akkor mit akarnak a zsidók?
1: Na hát, de, már nem is beszélve.
3: Úgy felmerült bennem, hogy az Izrael nem egy olyan hatalmas világhatalom. Megvannak a maga problémai, maga szövetségesei, de ahhoz képest, igen, jó, oké.
1: Hát ugyanúgy a rendszer része nyilván.
3: Rendszer része, csak hogy Izrael mit akarnak Magyarországgal, csak úgy eszembe jutott.
1: De Magyarország ez hogyan ide, vagy nem is értem? Hát Izrael az nem látszik nem Magyarországon aktív annyira, hanem mondjuk Dubajban lelövi a Hamas, nem tudom kiért. Uh-huh. Tehát azok más. De ez nyilván ugyanennek a világpolitikai rendszerek része, és nyilván egyébként hozzáteszem, nem gondolom, hogy Magyarországon ellenének Mossad ügynökök is, pont úgy, mint KGB ügynökök, mint ahogy egyébként CIA ügynökök is biztosan
3: KGB vannak. Ügynök.
2: Ez hát, hogy kell elképzelni, hogy mit csinálnak? Tehát mi az aktivitás?
3: Mi az aktivitás, hogy KGB ügynöknek? Mondjuk az a KGB ügynök, azt mondom, hogy valahogy a miniszterelnök, mielőtt lemondaná, még elmegy Szovjetunióba aláírni valami gázas szerződést.
1: Például.
3: De még a lemondás előtt egy héttel mondjuk.
1: Teljes feltételezés, mondjuk, most csak egy hasonlóra ütök egy nagyot, jön egy olyan, hogy összödi beszéd, és akkor azt mondják, hogy hú, most van valami felháborodás, tegyünk rá egy lapáttal, hogy itt egy kicsit komolyabb cucc legyen, és mondjuk 50 ember elkezd molotov koktélokat dobálni, amire a másik 500 is kapható lesz, mert látja a példát. És akkor már is egy, nem ők csinálták magát a dolgot, de az indításában, a befolyásolásában szerepük volt, ami nekik jól jön, mert itt éppen nem arról beszélünk, hogy Gyurcsány aláért a gázvezetékkel valamit, hanem hogy leromboltak a tévészékházat.
3: Arra gondoltam, hogy hány titkosszolgálat lehet körülbelül, és ezek egymással vannak, hogy...
1: Hát igen.
2: És mi van a miénkkel?
3: Hát a miénk belföldön
1: egyébként
3: semmi keleti valóban nincsen. Ez le van zsírozva, hogy a magyar titkosszolgálat Magyarországon nem zavarja többiek munkáját.
1: Így kb. Én is azt tudom. Hello. Én is kb. Ezt tudom elképzelni.
2: Akkor a miénk az nem ilyen erős titkosszolgálat.
1: Hát a magyar belpolitikában azt gondolom, hogy erős. Hát egy hivatalos, az biztos, hogy van. Arról már hallottunk ugye, hogy van egy párhuzamos titkosszolgálat is, ezt mindig az ellenzék mellé szokták emlegetni, és nyilván megvannak a saját embereik, akik rálátnak a rendszerre, átmentődtek a 3x3-as érából. Ez is egyébként nyílt titok gyakorlatilag, hogy azért nem hozzák nyilvánosságra a titkos ügynökök listát, mert hogy annyian mentődtek át, hát annyian mentődtek át, hogy gyakorlatilag lehetetlen ilyen értelemben, és hát látszik is, hogy a politikai akarat az nincs arra vonatkozott, vagy már nincsen arra egységes politikai. Halló, figyelünk, bocsánat.
4: Sziasztok. Üreget. Igazából csak egy érdekesség, mert nem tudom aztán ki mire következtet. Tehát amikor Bajnai Gordont megválasztották rá 2 hétre, az első útja az Izraelben ment, és ott, hát mondjuk most mit beszéltek, vagy mondtak, vagy utasítottak, vagy egyáltalán jó volt, ez már lehet egyébként. Mánia is,
1: de hát ez elég nagy baromság, már ne haragudj, hogy így, de hogy az, hogy utasítják már, mint Bajnai Gordont mondjuk Izraelben, hát kicsi esélyt látok, mi titkos szolgálatokról beszélünk, ja, hát, ha már akkor Moszkvában százszor inkább utasítják.
4: Igen, tehát most Dobrev Klára, meg tehát most a Gyurcsány az egyértelműen pedig Moszkva embere volt.
1: De hát a Bajnai meg egyértelműen Gyurcsány embere, tehát hogy innentől
4: kell tovább rakozni. Hát értem, nem tudom, rakozni. Nekem ez furcsa volt egyébként, hogy miért pont Izraelbe ment először, szinte alig, hogy megválasztották. Ez olyan, nem mondom, ez csak egy.
1: Igen, hát ez szerintem marhaság, tehát én azt gondolom, hogy jó, nem úgy, hát hogy ezek gondolom én, hogy le vannak előre rendezve utalkat, ezeket nem egyik napról a másikra rendezik, tehát amikor azt mondják, hogy a miniszterelnököt meghívják valahova, az még abban sem vagyok biztos, hogy mindig személyhez kötődik, hanem pár hónapra előre van egyeztetve, hogy az országnak milyen tárgyalásokon, milyen érdekek mentén, mit tudom, mondjuk a franc tudja, a Nabucco vezetékről kell tárgyalnia, mert eljön az a pont,
4: ne legyen igazam.
1: És tök mindegy. Ja, hát én azt nem gondolom, hogy mondjuk Izrael lenne a nagy világot befolyásoló utasítás.
2: Ha Moszkva lehet?
1: Hát az egész más a hatalmi helyzet, ez biztos látod, hogy a 6 millió ember...
2: Csuri, köszi!
1: Hello! Nem tudom, hányan élnek Oroszországban? 150
2: millió? Rengetegen.
1: 200 millió? Sokan?
2: De nem lényeges, mert itt most alapvető az, hogy mennyien élnek, meg hogy mennyire erős a maga a titkos szolgálata, vagy az ügynöki tevékenysége. Hol van már Bali? Meg fogom kérdezni, hogy tudja ezt az egész KGB ügyet. Most nagyon kíváncsi vagyok. Majd, hogy azt mondja. Nem, majd mindjárt, és az lesz az első megkérdező, hogy Balikám, tudtad, hogy óriási baj van, bazd meg, ti is itt szütyögtök. Na majd mindjárt.
1: Na, mondjad,
2: hello.
0: Hello, bocs.
1: Hello.
0: Előbb elfelejtettem mondani, hogy az nem lehet, hogyha igaz az a feltételezés, hogy a Mossad öltön meg Dubajban azt a csávot, hogy nem amatőrök voltak, hogy nem elbének, hanem hogy direkt volt.
2: Hogy így, hogy kavarjanak egy kis szavart?
0: Hogy ez csak egy ilyen demonstráció volt, tehát, hogy nyilván ilyen sokkal többször megtörténik, úgyhogy nem...
2: Igen, én ezért csodálkoztam egyébként.
0: De lehet, hogy most annyi volt, hogy csak üzenni akartak így a Hamasznak.
1: Vagy de én nem értem igazából, hogy ez most nagy dobra lett, vagy itt el van valami.
2: Hát bemutatták az arcukat az ügynököknek.
0: Igen.
2: Érted, ja, ez nagy dob.
0: Ahogy a Fetszó mondja, volt egy videó, ami mint egy videójátékban gyakorlatilag végig követkedett, hogy az a tizenvalahány ember az hogyan konspirál, hogyan követi. Látod, hogy most az kiszállnak a lisztbe. Tehát igen, nagyon vicces volt. És hogy én simán tudom képzelni, hogy ez csak egy ilyen erődemonstráció, vagy egy ilyen üzenet, hogy utánatok megyünk bárhova, és levadászunk
1: titeket. És látod, milyen egyszerű.
0: Amit nyilván amúgy is tudnak, ez csak egy ilyen, tehát hogy nyilván ott egy folyamatos háború zajlik, hiszen érted, bombák robbannak egyfolytában, néha ilyen pár évente elkezdik a Hezbollah megszórni őket rakétákkal, meg a Hamaszot. Ugyan, tehát hogy nyilván egy folyamatos háborús helyzet van, és akkor ez csak egy nagyon apró kis szilánkén mozzanata volt annak a dolognak, ami folyamatosan történik, ami most így a nagy nyilvánosság elé került. De aztán meg simán lehet, hogy az van, amit a hírszerző ír, hogy ilyen be a harcok a Hamaszban. Vagy lehet, hogy a kettő együtt, tehát hogy simán az is lehet, hogy mert ugye ott az a sztori, hogy mióta Obama került hatalomra, azóta van egy kis irányváltás, és hogy azóta Szíriával állítólag titkos tárgyalások folynak, és menne lehet képzelni, hogy Izrael is titkos tárgyalásokban van Szíriával, és valami dealnek a része volt az, hogy a Mossad segít eltenni lábbalul ezt a
1: Ja, hát segíts már, mi az új titkos tárgyalásunk, mi a cél, erről tudsz valamit?
0: Hát nyilván csak annyi lehet, persze, nagyon jól informált.
2: Hú, most olyan kis picike szardrabnak érzem magam, mint
1: információt próbálok szerezni.
2: Ezek történnek fölöttünk, hogy...
0: Nem, erről így írnak cikket a magyar sajtóban.
1: Igen, ezzel nem olvasni, Ferenc, még gondolkodni se kell.
0: Ja. Tehát, hogy amit írnak, hát nyilván csak annyi, hogy a viszonyok normalizálása Szóval, hogy nyilván valami megállapodásra jutni. Tehát fingom nincs, hogy mi a konkrét tartalma, csak volt egy pár hónapja egy olyan hír is, hogy kiszivárgott, hogy nagyon régóta vannak Libanon és Izrael között titkos tárgyalások, de hogy a legmagasabb szinten. Aha. És az is például nagyon durva, hogy ilyen titokban maradtak, de hogy állítólag rendszeres találkozók voltak, legmagasabb szintű rendszeres találkozók Libanon és izraeli vezetők között.
1: Akkor előbb-utóbb eljön a béke, csak egy sokakat zavar?
0: Nem tudom.
1: Mert egyébként nyilván... Mert nálunk már annyi tárgyalás volt, csak még ez a robbantás hiányzott ahhoz, hogy mindenki megnyugodjon.
0: Szerintem egyébként nem. Szerintem egyébként tökre attól függ, hogy az Obamának mi a konkrét stratégiája. Mert hogy lehet, hogy neki már van. Tehát hogy lehet, hogy ő már nem úgy áll hozzá a dolgokhoz, mint a Bush, és akkor lehet, hogy neki van valami ötlete.
1: Tehát, hogy már nem csak az olaj kell? Erre gondolsz? Vagy...
0: Nem hiszem, hogy ennek az izraeli témának bármi köze lenne az olajhoz.
1: Hát nem.
0: Ennek mi köze van az olajhoz.
1: Nem tudom, nekem valahogy a környék miatt hogy mindig az ugrik be.
0: Nem tudom. Ja meg várja, volt, hogy értezőcikben volt még egy szál, hogy Egyiptom az kurvára zavarja, hogy Irán egyre inkább megizmosodik maga atomfegyver, meg minden. Mert azért Egyiptom is ott egy ilyen regionális középhatalom, ként funkcionált eddig, és hogy a hírszerző azt is pedzegeti, hogy lehet, hogy nekik is volt egy kis közük ez a mostani balhéhoz. Tehát, hogy őket is be lehet vonni egy ilyen Irán ellenes koalícióba, ami egyébként egy tök természetes folyamat nyilván, hogyha van egy nagyobb régió, és abban az egyik ország egyszer csak irálisan nagy befolyása tesz, azt senki nem tudja jó szemmel nézni a környéken. Tehát, hogy nyilván annak lesz egy ellenhatása. És akkor ez végig is egy ilyen természetes íze, és lehet, hogy ennek látjuk egy mozzanatát ezzel a dubai
2: témát. Na, megjött Bali, úgyhogy mindjárt megkérdezem.
1: Jó, köszönöm, Nikolaj, hello!
2: Ciao, Bali!
1: Egy gyors kérdés, és ennyi.
2: Bali, te tudtad, hogy az országunknak a politikai életében mekkora szerepet játszik a KGB? Szerinted mekkora szerepet játszik? Nem mondja neki semmit.
5: FSB? Nincs is KGB.
1: Na tessék, na.
2: Köszönöm. Azt mondták, hogy az egész Jobbik, az a KGB-k reálmánya.
1: Na, most hallgassuk a telefonálót. Halló?
5: Nem, hát jó, várjál. Nem a zsidók találták ki?
2: Na, mondtam, hogy Izrael.
1: Jó, de a KGB-n is ők találták ki.
5: Halló? KGB nincsen.
1: Halló.
6: Sziasztok, Tamás.
1: Halló.
6: Szeretnék kérdezni tőletek valamit, mert ez engem is nagyon érdekel egyébként ez a Mossad dolog.
1: Hogy, csak tudjuk rá választ.
6: Hogy összehasonlításban nem tudom, hogy mennyi lehet a GDP-je mondjuk Izraelnek, hogy honnan mivel? Vannak azok az adó dollárok, ahol tehát mekkora az az ősz vagyon, amiből fönn tudják tartani ezt a szervezetet, ami ide-oda rohangál, ütött, kinyír egy-két embert, még azért kutatgat, nem tudom én, gyakorlatilag az összes titkos szolgálatban be van szőve. Tehát egyébként mi értelme van ennek a nem tudom hány milliós országgal kapcsolatban. Tehát, hogy
1: komolyan
6: feltételezhető, hogy ez a nem tudom én, nem akarok kiszámot mondani, de mondjuk 5 millió ember ilyen érdekrendszer tart fönt, vagy
5: érdekrendszer
6: van megvezetve. De ennyi lett volna, nagyon rosszul hallott.
1: Jó,
5: mi jó hallottunk.
1: Igen.
5: Jó kihallottunk.
2: Azért van a vászatok, mert én inkompetensként is, hogy azért van, mert hogy Izrael is sokan támadják.
1: Mondjuk igen. Én is elgondoltam, hogy hirtelen.
5: Geopolitikai.
2: De napokkal tisztában vagyok.
1: Tehát, hogy mondjuk igen, volt egy olyan például, hogy hatalmas háború, amikor nem tudom hány 10 millió arab országbeli azt mondta, hogy beleviszi a tengerbe, akkor én is azt gondolom, hogy mondjuk érthető reakció, hogyha valakinek meg akarja védeni magát, mint állam. Na mindegy. Halló.
3: Jó, mondjuk lehet, hogy többet keres egy titkos ügynök, mint egy földhivatali ügyintéző, de mondjuk egy 10 milliós ország, mint Magyarország, én nagyjából azt mondom, 50%-ára minden kockázat nélkül lecsökkenteném a köztisztviselői létszámot. Szóval én nem akkora megteres egy országnak egy...
1: Ja, szerintem sem.
5: Szerintem nekünk nem kell titkos szolgálat.
1: De nem is az a lényeg, hanem hogy az előző kérdésre ez semmi megterelés.
3: Az összlakosság hány százaléka meg, hogy mennyit költenek erre a titkos szolgálati dologra.
1: Hogy hány
3: ember van ott, és akkor én meg azt mondom, hogy Magyarországon meg hány ember dolgozik a földhivatalban, adóhivatalban, egyéb olyan helyeken, aminek sokkal rugalmasabban kisebb létszámmal kellene működnie.
1: Hát meg mennyit lopnak el még mellette, amiből lehet, hogy talán ott kevesebb.
3: Meg amit még igen, vagy nézzél szét a helyen, hogy a BKV, hogy kell annyi igazgatóda, meg annyi izé.
1: És egész jól keresnek.
3: Aki nem csak felveszik az ezeket a kerülpénzeket, az nem tudom milyen pénzeket. Na, szóval ez nincs gond, az mondjuk egy tényleg. Hát, semmi van rá, amíg veré van, addig ló, szóval, tehát Amíg ott vannak az arab környéken, addig, hogyha Izrael nem tart fenn ilyen titkosszolgáltat, meg ilyen magatartás, vagy attitűdöt, nem tudom, minek nevezzem, ilyen stratégiát.
5: Akkor nyílt titok, hogy vége
3: hogyha lesz. Hogyha nem tartanak fenn, akkor nem lenne Izrael.
5: Így van.
2: Na, de erre tényleg kíváncsi vagyok, mert itt beszéltünk arról, hogy titkosszolgáltak, ügynökök, aktívülnek, ilyesmi, Dubai Merlin kapcsán, és én sajnos én nem gondolom össze, hogy én tájékozatlan vagyok általában a külpolitikai kérdések egy jelentős részében.
5: De most már, bocsánat, közbeszólok, csak hogy azt késztényként kezeli a világsajtó, hogy ők izraeli titkos ügynökök voltak. Csak azért kérdezem, mert hogy amikor az merénylet első óráiban, tehát amikor kiderült, hogy akkor az járta be a világsajtót, hogy ezek biztos, hogy nem izraeli titkos ügynökök voltak, nem, mert olyan bénák, annyira bénák voltak, és annyira látványos hibákat követtek el, kezdve az útlevél hamisítástól kezdve. Tehát az, hogy se Egyesült Államokbeli, igen, de hogy se Egyesült Államokbeli, se brit útlevélben nem lehet olyan fénykép, amiben az illetőn szemüveg, hogy az arcát eltakaró egyéb dolog van, és ezeken a fényképeken meg volt ilyen. Uh-huh. És hogy ezt nyilván...
7: Mossadnak hogy... körülbelül két emberre lett volna szüksége, nem 13-ra.
5: Igen, tehát hogy ez egy kicsit ilyen...
2: Titkosszolgálati.
5: Tehát hogy azért nekem ez egy kicsit úgy tűnik, mintha valakik az izraeli titkosszolgálatra kenve próbálnák ezt a merényletet beállítani, de sokkal inkább tűnik egy ilyen amatőr dolognak nekem.
1: Hát ez lehet az, amit
2: hogy a KGB-s akció.
1: Hát erre mondom, hogy a
5: tehát tipikusan palesztin dolgokat lehet, tehát Hamas és a palesztin hatóság közti konfliktust lehetne, vagy tűnhetne elegáns dolognak elintézni a Mossadra való keréssel.
2: Na de hogy visszatérve az elejére, mert ez tényleg érdekel, mit gondolsz erről, hogy tényleg Te szerinted a KGB-nek mekkora befolyása van a magyar belpolitikai életre?
5: Hát szerintem KGB nincs.
2: Igen, ez az utódszervezete. Az orosz titkosszolgálat.
5: Azt FSB-nek hívják. Hát szerintem az orosz titkosszolgálatnak én azt gondolom, hogy nagyobb szerepe van a magyar politika alakításában, mint azt mi gondolnánk, de nem így, hogy ők pártokat hoznak itt létre, meg nem úgy, hogy itt az orosz titkosszolgálat. Tehát az orosz titkosszolgálat az maga az orosz kormány, ugye? Uh-huh. Tehát az orosz, szerintem orosz titkosszolgálat Putyintól elkülönülten nem létezik, hanem úgy nagyjából...
1: Hát sőt, tehát abból nőtt ki.
5: Így van. Tehát, hogy így az van, hogy van Oroszország, ami ma Putyin, és akkor a titkosszolgálat ez egy eszköz. Szerintem ők Magyarországon pártokat nem hoznak létre. Azt el tudom képzelni, hogy időnként ezzel vagy azzal odahatnak, hogy egyes pártok milyen irányba menjenek. Én szerintem...
1: De hát ez támogatásokkal meg
5: persze, tehát ezt ezzel módon azért azt mondani, mert a Jobbik Oroszország felé akar orientálódni, azt mondani, hogy őket az orosz titkosszolgált hozza, ez szerintem ez óriás marhaság.
1: De Bari, annyiban szerintem nem egyébként, hogy na jó, akkor most egy egész konkrét. Sikerült beszélgetni egy emberrel, aki a Szeva bácsiféle mafiában az olajosok idején benne volt, aztán le is lehet maga 10 évét. Ja. És ő elmesélte ennek a rendszernek az akkori működését, ami gyakorlatilag arról szólt, hogy a 90-es évek közepén, amikor az olajozás elkezdődött, akkor a KGB az elég erősen bejött Magyarországban, hogy az volt a célja, hogy valamilyen módon nyilván a megszakadt kapcsolatot újraépítse, és valamilyen módon magához láncolja. És ez a 2000-es évek elejére, amikor abban maradtak ezek a gyilkosságok, tehát a 98-ban voltak ugye
5: a választásokat megelőző,
1: nem tudom mi. Igen, csak az egyértelműen a KGB tevékenységéhez kötik, pont azért, hogy bizonytalanságot keltsen itt.
5: Sok olyan embert ismerek, akik egyértelműen Pintér Sándor nevéhez kötötték azokat. Értem. Az éveket, aminek egy valami egyszerű üzenete volt, miniszter leszek, abba marad.
1: Jó, oké. Okay.
5: Tehát, hogy ez meg egy másik, nem...
1: Értem, Bori, hadd fejezem be.
2: Megdicsért.
1: Azt mondták, hogy ennek akkor lett vége, és ez volt a célja igazából, hogy gazdasági hatalmat szerezzenek. Tehát, hogy ma Magyarországon a leggazdagabb ember az orosz, és bőven előzi meg mondjuk a Demján Csányi birodalmat együtt véve, mert hogy pénzzel mindent meg lehet Magyarország, meg el lehet intézni mindent vállalatvezetőkbe. Hát, nem tudom.
5: Nem tudom
1: a nevét.
5: De hogy nem tudod a nevét, és azt mondod,
1: nem kérdeztem rá. Tehát, hogy már érted, beszélünk mafiáról, vagy nem tudom miről, valakivel, én ezt most így nem kérdeztem rá, de hozzáteszem, lehet, hogy nem igaz, tehát most azt mesélem, hogy egy ember mit mesélt nekem.
5: Okay.
1: Nem ellenőriztem le, tehát nem mentem a Szeva bácsi az a börtönbe, hogy figyelj, hogy történt ez tényleg.
2: Mi Szeva?
5: Nincs Szeva bácsi börtönben.
1: Persze. Nincs orosz,
2: hogy lenne már?
5: Kezdjük ezekkel. Na jó, tehát, valóban Szemjon Mogilevics valóban a 90-es évek közepén, akár végén is, sokáig volt, hogy Magyarországon volt, stb. Nem tudok róla, hogy börtönben lenne.
2: Nem, nincs.
5: Mert néznek az FBI-k, hol?
1: Itt Magyarországon kapták el, és az ügyvédi
5: egyetem. Mióta ő börtönben?
1: Én ezt nem tudom, de hát akkor elvitek, nem?
5: Júi, nem.
1: Nem, jó. Oké.
5: Okay. Ez mondjuk az egyik, hogy nem. Kettő. A titkosszolgálatok, azok a világ minden országában, minthogy nagyon jó kapcsolataik vannak a gazdasági politikai elittel általában, hajlamosak arra, hogy kihasználjanak bizonyos lukakat, kihasználjanak bizonyos történéseket. De az, hogy direkt módon pártokat alapítsanak, és pont egy olyan potenciálisan önjáróvá váló és teljesen kezelhetetlen politikai formációk, mint a Jobbik, szerintem ennek nem sok alapja van. Samuel Mogilevich ott jelenleg is az FBI körözési listáján igen előkelő helyen tartják számon. Nem tudok róla, hogy elkapták volna. Az meg aztán...
1: De itt van, 2008-ban kapták el.
5: És aztán kiadták.
1: Hova? Magyarországon kapták el, és kiadták az oroszoknak.
5: És azóta?
1: Azóta nem ül?
5: Nem.
1: Ja. Jó, oké, én azt mondom, hogy akkor azért kapták ki, hogy leüljön.
5: De, hogy is?
2: Halló?
0: Hello. Van még egy sztori, ez a... Mert hogy a Balázsnak az ott a megfogalmazása, hogy van Oroszország, az Putyin, és akkor az egyet jelentek KGB-val, de igazából nem tehát az Oroszország helyére a Gazpromot kell behelyezni.
5: Igen, de hát az is egyet jelent a...
0: Hogy van az a sztori, hogy nekik minden áron kell a MOL. Tehát, hogy az a törekvéseknek az egyik fókusza, uh-huh. hogy minden áron szükségük van a MOL-ra, és ugye az egyik nagyon nagy mumusok nekik Magyarországon az a Csány. Mert uh-huh. hogy ugye ő ott ül például az igazgató tanácsban. Ja, meg van neki valami tulajdon része is, vagy mit tudom én. És hogy állítólag nagyon sok minden belpolitikai történés az azért történik valójában, mert hogy különböző ilyen botrányok meg ilyesmi, mert hogy a csányítők folyamatosan próbálják lejáratni, vagy nem uh-huh. valamilyen módon eltenni az útból, csökkenteni az ő befolyását, nem tudom én. Mert hogy igazából az van, hogy persze tele vannak olajjal, meg gázzal, meg minden lófasszal, de hogy nem. Nagyon kevés például finomító kapacitások, meg mindenféle ilyen infrastruktúrájuk van, ami van a MOL-nak amúgy. És akkor, hogyha úgy ránéz az ember a térképre, akkor úgy eléggé adja magát, hogy hol értemes ilyeneket szerezni, mert mik az orosz nyersanyagoknak az elsődleges piacai, azok milyen irányba exportálódnak, és akkor hol vannak ezekben az irányokban, hol esnek útba olyan infrastruktúrális elemek, amikre érdemes rátenni a kezet. Mm-hmm. És akkor például az egyik ilyen, ez a 160 wattai finomító. És több, és több. Van ez a sztori, és ezt is szerintem érdemes belevenni az itthoni, vagy az otthoni történések mm-hmm. interpretációja. Mm-hmm. A Csumi?
5: Köszi, érdekes, abszolút. Tehát, hogy én szerintem minden összeesküvés elméletben mindig, vagy nem, tehát minden ilyen sztoriban mindig van egy jó adag igazságelem, valóságelem, és egy jó adag spekuláció.
2: Jelen esetben
5: az, hogy azt hiszem, hogy Európa legnagyobb finomító kapacitásával rendelkező olajcége, mert ugye a MOL nem attól nagy olajcég, hogy olyan rohadt nagy gázmezőink vannak Zalában, mert hogy nincsenek. Hello, egy pillanat. Hanem attól, hogy nagyon sok finomítóval, meg benzinkút hálózata rendelkezik. Az, hogy a világ egyik legnagyobb cégének, amely energetikában utazik, a Gazpromnak érdeke lenne befolyást szerezni a MOL-ba, ez teljesen természetes. Ehhez szerintem még csak titkosszolgálat se kell.
1: Nem kéne, de folytatom. Abban meg biztos vagyok, hogy attól még működik. Na jó,
5: halló!
8: Két dolgot szeretnék. Az egyik az, hogy Juhi nem fejezte be a beszélget, vagy a beszédének azt a részét, hogy hogyan kapcsolódik ez a sztori a pártokhoz. Nem a bácsis dolog, azt hogy meghallgatnám a lehet. Jó. A másik meg az, hogy én a finomítós dologgal kapcsolatban meg nem látom benne logikát. Tehát itt a Gazprom, meg itt van Putyin, annyi pénzük van, hogy nem tudják hova tenni, hát most fogják magukat, és Ukrajnába felhúznak egy akkora finomító kapacitást, mint Magyarországon. Nem?
2: Hát, hogy nincs annyi szakember. Ki tudja.
8: És akkor nem kell nekik a MOL, hanem akkor van egy akkora finomítójuk, hogy egész Európát ellátja. Gondolom én, de én nem értek ehhez, csak ahol pénz van, ahol ekkora pénzek mozognak, ott azért egy finomítót felépíteni, mint a pár száz milliárd dollárért, az nem olyan nagy.
1: Hát nyilván lenne azért bonyolultabb a kérdés, gondolom én, bár nem
5: szerintem nem. Szerintem ez tök logikus felvetés.
8: Ezt akartam csak.
5: Jó. Na válaszolják csak arra, hogy...
1: Jó, de várjál csak, ez befejezve egy egyetlen logikus felvetés, mert hogyha van két finomító, akkor az még mindig csak a felét bérje el, mintha az egyik létezőt megszerzed, ami a 100%-ot uralja. Tehát az pont
5: nem,
1: a felét
5: bérje el. Számok nélkül ez kezdek kicsit olyan lenni, hogy...
1: Tiszta, csak arra mondom, hogy rá, hogy, vagy azt mondjuk, hogy igen, ez egy logikus, van logika, ami szerint ez egyáltalán nem érvényes. Na mindegy, de a visszakanyarodat, tehát az, amit én mondtam, hogy a bűnöző, tehát magyarul nem is az én elméletem igazából, hanem én így látom az elmúlt mondjuk 20 év lefolyása alapján. Én azt gondolom, hogy ezek alapján, amik nyilván fél információk, meg igazat van, hogy biztosan van igazságra, és biztos, hogy egy csomó feltételezés benne, de magyarul azzal, amikor a 2000-es évek elejére, vagy a 90-esek végére Magyarországon gyakorlatilag gazdasági hatalmat megszerezték az oroszok, tehát hogyha ezt feltételezzük, vagy így mondom, ezzel nekik nyilvánvalóan az érdekük, hogy az unióban Magyarország helyzetét lehetetlenítsék, ezzel az uniót is gyengítve. Tehát a különböző tárgyalásokon, megint csak gazdasági eredetűek, azokon jó pozíciót érnek el. A pártok ugyanezt a célt szolgálják. Tehát magyarul, amikor itt bizonytalanság van, és mi arról beszélünk, hogy fölgyújtják a tévészékházat, vagy cigányok házaira ma, vagy a hétvégén ráfújták 10 helyen, hogy takarodjatok, ez belpolitikai bizonytalanságot kelt, nem azzal foglalkozunk itt mi, amivel tényleg kellene, hogy mondjuk jó irányba menjen a Nabucco vezeték, vagy a nem tudom micsoda, nem figyelünk arra, amikor kiugrik valamelyik vezetőnk aláírni egy szerződést, hanem erről szól az elterelés.
5: Csak, és hogyha pedig szó nincs erről.
1: Akkor meg szó nincs erről.
5: Tehát, pontosan ugyanígy, amikor a római gyilkosságok elkezdődtek, akkor ott álltunk, és azt mondtad, hogy ez szlovák titkosszolgált. Amikor a tévészékházat felgyújtották, akkor is azt mondtad, ez szlovák titkosszolgált.
1: De egyébként most is mondanám akár. Tehát pont akkor a esélyt látom, mint hogy nem.
5: Csak aztán, amikor bebizonyosodik, hogy nem. De nem. Vagy most még nem bizonyosodott be.
1: Még bebizonyosodott.
5: Mert ugye a tévészékházat azért lehet, hogy nem a szlovák titkosszolgált.
1: De én azt soha nem is mondtam, én a rendőrpalota lárlövésére mondtam, ha emlékszel, amiről a mai napig nem tudjuk, hogy kik mentek oda egy kalasnyikóval, és lőtték szét a Teve utcai székház ablakait.
5: Nem, meg a romagyilkosságoknál is ez elég erős volt.
1: De azt most is fenntartom, tehát hogy semmi nincs bizonyítva. Halló? Halló?
5: Igen, bocsánat, halló?
9: Kardos Gábor, mindjárt ott vagyok.
5: Jó,
1: gyere. Halló, jó,
5: ne várunk. Fenyeges, gyere.
1: Jó, élőadásban mondtad ezt, de várunk szeretettel.
9: Szavasz.
1: Hello. Tehát Kardos Gábor lesz a vendégünk 8:30-tól.
5: Igen. Gábor Balat, bocsánat, csak harangozzuk már be. Tehát Gábor volt már egyszer a Héttérítő vendége, ő egy Badacsonyban lakó, balatoni borász, közösségszervező, és egy nagyon érdekes ember, akinek a legutóbbi dobása volt a Balaton átcsúszás című országos érdeklődésre méltán számot tartó rendezvény tető alá hozása, és a Balaton jég hátán való átkelése, úgyis, mint Delta, útyi-putyi.
2: Biztos lesz még egyébként, neki is véleménye majd erről, megkérdezhetjük őt is erről a dologról, majd nem egy három mondattal, hogyha már úgyis itt van.
1: Másrészt pedig
2: csak annyit, hogy itt ugye azért mondjuk be az interaktivitás, Simon írja, hogy hogy azt mondja, hogy addig nem jöhet csúcskategóriás NATO fegyver Patriot rendszer, amíg akkor a magánemberek futkosnak, akik gazdasági hatalma összemérhető az országéval.
5: Igen.
2: Hát egy ilyen tetepáció.
5: Köszönjük szépen. Van.
10: Mehet? Nem akkor, amikor a piroség? Azt mondtad akkor, amikor a piroség? És akkor meg lesz a pénz? Meg? Jó. Ez egy jótékonysági felhívás. Na, akkor most akkor megy? Na! Mi van, gyíkok? Tekergetjük a rádiót? Tekergetjük? Csipázzátok, Attilas, mi? De mégis mit gondoltok? Mi a s***ban működik ez az egész? Na ide figyeljetek, adócsok! Most szépen előveszitek a papírt, és elkülditek azt a s***os 1%-otok a Attilasnak! A másik 10-et meg nekem! Vágom? Te azt mondják, b***sz, hogy kell hozzá egy rathosszú szám! Ó, b***! 18-00-24-54 kötőjel 2, kötőjel 43, a p***jába ez k***sok. Ja? Ja, meg a Tilos Kulturális Alapítvány, meg ilyenek. Na, ez egy jótékonysági felhívásod, érted? Na most akkor jó volt? Vége? Nem? Vége van, vagy nincs, pöcsök? Na jó van, akkor leléptem. De akkor, hogy ott megegyeztünk, semmi utalás, keresd be kérem!

0: Szevasztok, Hittirítő!
1: Szevasz!
0: Tilos Rádió!
1: Szia, Fecó!
0: Budapestről!
1: Szia, Bali!
2: Hello, Sztok!
1: Szia, Robi!
0: Na, hogyha már voltak úgyis ezek a titkosszolgálati botrányok, meg Babilon, meg a többi, hogy és hogyha ezen a farmizen megyünk tovább, ugye akkor eljutunk egészen a nemzetvédelemig, amelyik egyfajta ellensúlyát képezi, gondolom, a külföldi titkosszolgálatok átkozott tevékenységének, és akkor mit látok, hogy a Nemzetvédelmi Egyetemnek a rektorát lecsukják, őrizetbe veszik, olyan sztorival, hogy esküszöm neked, ez ilyen vagy szappanoperában, Perés vagy, B-kategóriás akciófilmben való, amikor, csak hogy jól emlékszem el, hogy javítsatok ki, hogy az történt a feltételezések szerint, és ez volt a sztori, hogy fölhívta a rektor az egyik nagy csomagküldő cégnek a vezetőjét, hogy ő azt hallotta, hogy ennél a csomagküldő cégnél...
1: Hát inkább szállítmányozó.
0: Szállítmányozó cégnél, igazad van, a csomag azért az kisebb. Igen. Szállítmányozó cégnél az emberek fegyverrel és kábítószerrel dílelnek, de ő...
1: Nem, ő azt mondta, hogy már tud arról, hogy rendőrségi nyomozás van cég ellen, mert fegyvert és kábítószert szállítanak.
0: És ezt ő egyébként el tudná tusolni, de hogyha az ő emberét teszik meg a biztonsági...
3: Nem csak egyet, hanem többet.
0: Igen,
4: megnevezett egy biztonsági céget.
0: És erre a szállítmányozó cégvezető azt mondta, hogy jó, ha ingyen visszahívnak, az már hívta is
3: rendőrséget. Nem.
1: Ez egy augusztus
3: nem. Két hónappal később. Volt.
0: Ja.
3: Két hónap eltelt a kettő között.
1: Augusztusi nyomozás. Bejelentés.
3: Semmi nyomozás, még nem született feljelentés.
1: Nem, augusztusban tette ezt a zsarolási kísérletet, vagy befolyásolt üzérkedés, vagy nevezhetjük bárhogy, és akkor utána pár hónap, és akkor már is indult a nyomozás, és most meg már őrizetbe is vették.
0: És most már akkor gondolom előzetben van, nem? Vagy
1: előzetesbe helyezték, de szerintem az is nagyon jó része a sztorinak, hogy ő dulakodott a kommandósokkal.
0: Megsérült az arcán.
1: Hát nyilván földre rakták, és akkor izé.
3: Ja, de ő azt mondta, hogy nem...
0: Gondolom ment ez a tudod ki vagyok én? Paf!
1: Rektor bátor.
0: Hú, ez nagyon, de hogy szerintem gyereket...
1: Szexel rektor.
0: Szerintem ezt én nem tudom, mennyire kezeli helyén a nyilvánosság, vagy ez mennyire kerül be az általános hétköznapi diskurzusba, de szerintem azért ez már súrolja a tragédia szintjét. Az, amikor egy rektort... És
1: ez komikus szerintem.
0: Igen, de hogy ez tehát, hogy ezt már nem lehet ezt még fokozni. Érted?
1: Tehát, hogy... Nem tudom, hát ilyen mikrotársadalmi szinten lehet. Például az arc, aki a... buldózerével összetörte a rendőrautót a hétvégén.
0: Rakodógéppel, öcsém.
1: Figyelj, az nagyon nagy, de abban volt abban a cikkben, az Indexen olvastam egy óriási mondat, hogy kiderült, hogy ki volt ez. Kiderült azonban, hogy a férfi korábban már munkagépével összetört egy szombathelyi éttermet is, mert nem akarták kiszolgálni.
0: Tehát az minden... Magad uram, ha szolgáld nincsen.
1: Nagy fröccsöt.
3: Figyelünk rád.
5: Ez nem csak B-kategóriás filmekben, mert tehát nagyon jó filmben van ugyanilyen sztori, ez egy az egyben ilyen Fargo szintű.
0: Igen.
5: Ez a rektori túl. Tehát így gyakorlatilag az összes eleme, igaz, hogy más maga a bűntényálladék, de amúgy meg...
1: Bűntényálladék.
5: Csont ugyanaz az egész sztori.
1: Igen, csak még... Lehet, hogy onnan leste.
0: De nem daráltak a senkit.
3: Jó ötletek
5: tűnt. Ezt jól értettem, hogy a magánnál a csomag, vagy azért szájtmányozó cégnél is benne volt valaki.
3: Igen. Igen. Az volt, hogy volt egy társa, aki egy igazgató volt ott, aki adta neki az infókat.
1: Aha.
3: És akkor azt mondta, hogy az volt az alapkoncepció, hogy rugják ki a mostani céget, azt az őrzővédő céget, legyen helyette új, és megnevezett még három kollégát, valószínűleg ez ennek az igazgatónak a segítsége, akit szintén ki kéne rugni, és az ő embereit ültetni a helyére. Aha. Tehát ez volt így a teljes.
1: No, ez micsoda fantasztikus.
3: Ugye ezt jól kitalálták.
1: Ja, én inkább csak azt, tehát ebben az egészben egyébként a legszebb szerintem a DHL regionális, vagy ne adj Isten, globális vezetés, aki dolgozgatnak így a világon szerte. Hát vannak ilyen helyek, ilyen Niger, meg Kongó, ahol hát oda nem repülünk, ott nagy gáz van.
3: Ha vagy repülünk, ilyen, de hallunk ilyeneket.
1: Egy ilyen EU tagországból jön egy ilyen, hogy táf, és akkor mi lehet Magyarországon, gyerekek?
0: De ezt nyilatkozta is egyébként a DJ-től valaki, valami nagyon fejes, hogy tulajdonképpen ez, ők azért, amikor az ő tudomásukra jutott, azért fordultak a rendőrséghez, mert azt mondja, tehát, hogy ők ilyenről nem hallottak, hogy ez előfordulhat itt. Tehát, hogy nekik azért az újdonság volt, hogy a dolgok Magyarországon így mennek.
1: Azt mondta, ez szerintem az mondjuk neked is újdonság, nem? Tehát ez egy rektor.
0: Igen. Tehát, hogy addig, amíg mondjuk a BKV-nál buknak B-kategóriás politikusok, akik sok pénzt tettek össze az évek során, az mondjuk, azt mondom, hogy...
1: Jó, most erős emberek. Erős.
0: Hát erős emberek, akkor annyira erősek lettek volna, akkor nem csúsznak el.
3: Hát,
0: de hogy,
3: mindegy.
0: Mindegy. De hogy politikus, úgyhogy nekem csak B lehet. De az, hogy egy rektor, tehát egyetemről beszélünk, ráadásul nemzetvédelmi egyetemről. Tehát nem a...
1: Tagja az akadémiának is?
0: De hát ja, mondjuk ezt láthattuk a Szilveszternél is, hogy...
3: Bele.
1: Mi kell hozzá? Érettségi,
2: nem? Nem, hanem, hogy hívják?
0: A mikrofonban.
1: PhD.
2: Olyan igazolásod van, hogy nem volt teletartóztatva?
1: Erkölcsi
0: bizonyos. De az nem az, hogy nem volt teletartóztatva, mert akkor az nagy ciki lenne, hanem az, hogy jogerősen nem kaptál. Így van pontosan. Mert azért, hogyha akkor Péternek se lenne annyira
1: vakulája. Egyébként szerintem én például sose értettem, hogy miért kell Magyarországnak nemzetvédelmi egyetem például.
0: Mert ott képzik a katonákat, nem?
1: Minek Magyarországnak katonaság?
0: Az ilyen, na ezt látod, én sem tudom.
1: Na.
3: De az egyetlen.
0: Pedig voltam is katona, de egyébként akkor fogalmazódott meg bennem.
6: És sziasztok, ember vagyok.
1: Szia.
6: Ami az igazban tragédia, hogy a úton Magyarországon a rektorok azok államtitkári fizetési besorolásban vannak, tehát hogy nem keres keveset, de ez egy kisebb dolog, amit mondanak, a másik meg az, hogy ők átesnek ezen a nem tudom milyen C, vagy nem tudom milyen C-típusú átvizsgáláson, hogy makulátlan emberek, tehát hogy gyakorlatilag, hogy azt lehet mondani, hétköznapi szóval, hogy ők fethetetlenek, tehát hogy előse fordulhat velük ilyen.
0: Tehát ilyen pénzéséget mérő skála nincsen benne. Tehát, hogy mennyire érzi önmagát pénzéhez,
1: meg kicsit nagyon.
6: És tudjátok, ezen a fajta mondjuk üvegen azért van ez az ilyen repedés, az ilyen figurának a repedés, mert akkor innentől kezdve fel tudjuk tételezni, hogy még hány rektor lehet ilyen, aki visszaélve, mert ugye, ha még soha nem volt rektor gyanúban, akkor azt fogom mondani, nem létezik, hát ez mégiscsak valami hülyeség, de nem. Innentől kezdve elmész egy egyetemre mondjuk, és akkor rektor maga tényleg nem olyan most komolyan, érted? De magyarul...
1: Láttam rektor... én már rektort, Bilincsbe.
6: Igen, tehát hogyha rektor végigvonul az egyetem folyosóján, akkor úgy kicsit csöndre lesz, mert ugye hát ez a rektor, akkor hogy a baznagokat, meg mit tudom, nem mondják a fiatalok olyan hangosan, hanem jó, itt a rektor, akkor most beszéljünk másról. Most nem olyan lesz, hogy jogod, te is olyan tolvaj, mint a többi, hát fasz, és akkor...
1: Rektor.
6: Tehát azért mondom, hogy ennek ez a fajta most általam leszűkített társadalmi, hogy így mondjam, hülyén társadalmi veszélyessége, hogy most már a rektor se az, akinek mi gondoljuk.
1: Így van.
6: Egyszerű földön
1: futó. Ezzel... Így van.
0: De ez fontos.
1: Köszönjük. És ez egyébként egy csodálatos átkötés a Tilos Rádió e-heti tematikus hetéhez, ugye, ami az antidiszkrimináció. Tehát gyakorlatilag
3: nem diszkriminálunk rektorokat sem.
1: Így foszlik semmivé a rektorok fethetetlenségének elmélete. Hát mostantól a rektorok belekerülnek abba az előítéletekkel sújtott társadalmi osztályoknak a csapatába. Gyerekek, hát innentől kezdve látom már magam előtt, amikor egy-egy felsőoktatási intézmény folyosóján a roma diákok boldogan és mindenféle előítéletektől megszabadulva mennek végig, a rektort ellenben megdobálják és azt mondják, hogy te, biztos te is bűnöző vagy, te. Hát figyelj, én rektortól többet semmit nem veszek.
0: Hát én eddig sem vettem.
1: És én nem is fogok utazni, egy járművel.
0: Ennyire masszív babilonitól, érted?
1: Úgyhogy.
6: Hello, sziasztok!
1: Na?
6: Bocsánat, egy off-topic leszek, de hogy megemlítetted ezt a DHL vezetőt, mérdik, hogy vannak ilyen országok, hogy Niger meg minden. Az a sztori nem volt meg az Indexről, amikor jött haza egy ilyen malév chartergéppel a Bamako Rallynak egy...
1: És össze kellett dobni a lovét?
6: Az mennyire kemény. Ott még nem tartunk, hogy ugye az volt a történet, hogy rendesen a malév átutalta a pénzt annak a repülőtérnek, hogy akkor hát ott így is megtankolják a gépet, meg úgy kiszolgálják, ahogy szokták. És akkor oda mentek ezek az emberek személyesen, meg leszállt a gép.
1: Only
6: és akkor mondták az alkalmazottak helyben, hogy hát így, oké, megjött az utalás, de nem jó, mert mi cashbe kérjük, és kétszer annyit.
1: only cash, na.
0: Bakszám, meg nem bírunk húzni.
1: És akkor egyébként mondta Malév szóvívője, hogy természetesen a pilótánál volt olyan bankkártya, amin akkor
6: igen.
1: Azzal akár körbe repülhette volna a földet, de hát ott nem volt ATM, ugye a környéken.
6: nem volt olyan ATM, amiből annyi lóvét ki lehetett volna venni.
1: Az mondjuk annyira nem meglepő, érted? Tehát azért ez,
6: jó, igen, az egyébként oké. Csak hogy így mondták, hogy hát az utalás az nem frankóval, hanem cashben, és kétszer annyi.
1: Így van.
6: És akkor az volt, hogy mondták, hogy hát a Malév el tudta volna küldeni a pénzt egyébként cashben is, csak hát az nem tudom mennyi ideig tartott volna, és akkor mondták ott ezek az emberek, hogy...
1: Dobjuk össze!
6: Összedobták a lóvét. Ha, na szuper. Hát, úgyhogy igen, tehát hogy azért ez még talán bár a fene tudja, de hogy ez azért érzik. Tehát, hogy még milyen távlatok és milyen perspektívák vannak.
1: Igen.
3: Na jó. Ciao. Zárjuk le meg közel.
1: Megérkezett vendégünk.
7: Ciao, Gábor.
1: Szervusz, Gábor.
8: Volt már veletek olyan, hogy élőadást kocsiból követtetek? Amiben benne kellett volna lennetek?
7: Hát, volt már. Sok már rendszeresen megtörténik, hogyha késnek.
1: Ma reggel.
8: Ezért csak egy rosszabb, ha betelefonáltok, hogy...
1: Mindjárt vagyok.
8: Mindjárt vagyok.
1: Fenyegetőző. Gábor, felvezetem, hogy miért vagy a vendégünk. Voltam egyszer a vendégünk, egy két évvel ezelőtt. Most azt mondtuk el, nem tudom, hogy hallottad de hogy te azon kívül, hogy borral foglalkozol, egy Balaton nagyon jól ismerő, és hát gyakorlatilag egész évben a Balaton partján, azon szerencsések közé tartozok, akik egész évben a Balaton partján lakhatnak, és hát idén a Balaton átcsúszás nevű társadalmi eseménnyel, közösség formáló jellegű happeninggel igyekeztél megemlékezni arról, hogy vagy tenni azért, hogy a Balaton neve felmerüljön. Mi volt, hogy volt? Hogy merült fel ez az ötlet egyébként?
8: De eredetileg teljesen egy ilyen baráti ötlet volt, csak abban a pillanatban, nem is kerestük épp ezért meg médiát, vagy ilyen hasonló szörnyűségeket, de egyszer csak így egy honlap felkapta, és onnantól kezdve jött a vízirendészettől az istenkísértés, meg hogy ez életveszélyes, és hát ez... Onnan már csak az volt nehéz, hogy egyszer nem tudtam kipróbálni az átépített jégvitorlásomat, mert nem jutottam el oda.
1: Nem engedték.
8: Tehát, hogy így már kénytelen voltam azt mondani, hogy ne arra gudjanak, de most szeretnék már a valóságban is részt venni, nem csak

0: Szamlai Hubáék, ők átmentek Szigligetre is, meg utána Fonyódra is, de a hiszti miatt én úgy döntöttem, hogy civil demonstrációként tartjuk meg.
1: Átcsúszást?
0: Az átcsúszást, mert a félelemkeltés világa ellen, tehát hogy tényleg talán nem kéne egy olyan világban élni, vagy nem érdemes, ahol a bukósisakban küldik a gyerekeket a homokozóban, minden hülye vírus ellen be kell oltatnod magad offshore profit érdekben.
2: Széchenyi fürdőben gyerekek búvárszemüvegben vannak üzével, úszósapkával a meleg vízben.
0: Csak a hülyeség ellen nincs beoltva már senki. Tehát, hogy ez egy ilyen vakcina a hülyeség ellen, hogy meg azon is elkezdtem gondolkodni aztán, hogy mennyi mindenre rossz az, hogy gyávák lettünk. Tehát, hogy tényleg mindenféle hatalmaskodásnak ez a meleg ágya, hogy rengeteg gyáva ember van, illetve megfordítom, nagyon kevés bátor ember van.
1: Csak úgy jól értem, akkor azt tudjátok, hogy meghirdettétek az átcsúszást, és a meghirdetett időpontra ott a balatoni vízimentők, meg mindenki felvonult teljes hatósági arzenállal, és gyakorlatilag megakadályozta azt, hogy...
0: Nem. Hát azt kezdettől mondták, és teljesen korrektül mondták a vízirendészet, hogy ők ezt ugyan életveszélyesnek tartják, de nem tilthatják meg, hiszen saját felelősségre bárki. Azért ez már valami.
3: Sziasztok! Nekem meg az volt a benyomásom, amikor néztem az Index videót rólatok, hogy szerintem ültek ezek a hatóságos emberek ott, akik mindegy. És akkor látták, hogy van egy csávó, akinek volt egy ötlete, és az rohadtul fel lett kapva, így médiailag is, meg minden, tehát hogy úgy felpörgött. És szerintem kitűnő szereplési lehetőséget, meg fontos. Tehát egyszerre szereplési és egyszerre fontoskodás, illetve ennek a kettő kombinációját látták meg benne.
1: A hatóságok.
3: És hogy igen, a hatóságok, uh-huh. Tehát hogy én nem vagyok abban biztos, hogy itt tényleg arról van szó, hogy rettenetesen gyávák lettünk meg, hogy ennyi minden engedély kell, meg mit tudom én, kutyafasza kell ahhoz, hogy az ember átsétáljon a Balatonon, hanem hogy rátok telepedve tökre jól lehetett parádézni, hogy hát itt mi itt vagyunk, mi vagyunk az illetékesek ebben a témában, és hogy nélkülünk itt nem lehet a Balatonon semmit se, és hogy akkor mi most megtanítunk titeket, mit tudom én, kimászni a...
1: Kezdjük besétálni.
3: Igen, meg hogy kimászni a légből, és így néztem a videót, és mondom, hogy a pár csávó át akar sétálni a Balatonon, a jégen, és szerencsétlenekkel már napok óta azt gyakoroltatják, hogy a légből vagy milyen faszomból hogy kell kimászni.
0: Így jött át, nem ez volt a VMS, tehát a vízi...
1: De azért nagyon korrekt csapat, tegyük hozzá.
0: Igen, nagyon rendben vannak a bagyói. De ők gyakorolták a jégről mentést, és mondta is, hogy véletlenül egybeesett ezzel, de jól jött ki végül is ez a véletlen, hogy ők pont akkor gyakoroltak egy jégről mentést a Zalán, tehát ott nem mi szívtunk, hanem ő.
3: Jó, én ezt értem, de hogy jó, oké, akkor nyilván finomítani kell, de hogy azért csak ennek apropóján csak el lehetett sütni a médiába, hogy hát nézzétek már, mennyire csórók vagyunk, alig van pénzünk, itt a kollégáknak feltalálni a, nem tudom, azt a szörteszkát, amivel kimentjük a izélt, mert pedig meg lehetne venni nem tudom hány euróért is, tehát hogy azért ezeket a kliséket, a ti apropótokon mind el lehetett sütni, amit minden egyes ilyen akár fontos.
0: De nekik tényleg kevés eszközük van. Tehát, hogy én nagyon
3: értem,
0: örülök, hogy
3: át akartátok javolni a Balaton.
0: 20 cent is jégen, amire körülbelül egy tontás traktor ment rá a Fonyódnál, azt dokumentáltuk, csak aztán nem került bele az Index videóba. Ez a átkeltünk a Balaton jegén, erre gondolsz, gondolom. Hogy ott egy traktor tisztította éppen a jeget. Ránézésre egy tonnás.
3: Azt viszont dokumentáltuk, hogy nem volt ilyen fontoskodás.
0: Nézd, több dolog van szerintem. Egyrészt kiderült, hogy úgy beszéltünk erről a történetről, mint a Yetiről vagy a Loch Nessi szörnyről, pedig ez abszolút létező történet. Kiderült, hogy egészen más érvek hangoztak el a médiában, és hadd tegyek különbséget a vízirendészet és a média között, azért lényeges különbségek vannak. Egészen más, tehát olyan, a tipikus érv az volt, hogy belül vékony lesz, és rianásos, és töredezett a jég. Ennek az ellenkezője az igaz. Mi dokumentáltuk, hogy ez nem így van, belül vastagabb és homogénebb a jég, mint a parton, ahol kocsijáznak. És tehát, hogy én nem bánom, beszéljünk a valóságról és beszéljünk veszélyekről, de akkor nem mondjunk hülyeségeket. Főleg nem a hatóságok nevében, vagy a hatóságokra hivatkozva, vagy ilyesmi. Egyébként, amit

0: egy picit tragikusnak látok én is ebben, aztán mondom, hogy mondanám, hogy mi a nagyon jó benne, az az, hogy mekkora kognitív diszonancia van itt, hogy mekkora, hogy egészen mást mond magánemberként is egy szolgálat, és egészen mást kell mondania hivatalosan. Aha, aha. Tehát, hogy őrületes, hogy mindenki mekkora demót fut, nyomat, de ez nem az a traktor, amit most behoztatok, ez jóval súlyosabb, és ez az Alvádi, aki beszakadt.
1: Igen. Mert hogy ezt akkor tegyük hozzá, csak hogy egy cseten valaki berakta, hogy február 5-én vagy 4-én talán Alvádiban szintén egy traktorral akarnak.
0: Na jó, hát az így ránézésre túl súlyos, tehát, hogy így...
2: Igen, és beszakadt a jégbe a traktor?
0: Aha. Beszakadt, igen.
1: Azt a kutya fáját.
0: Jó, tehát hogy az kéne, tehát érdemes lenne időnként a valósággal is foglalkozni, szerintem. Tehát ez egy fontos tanulsága ennek a történetnek, hogy még mielőtt kiabálunk, és még mielőtt a demóinkat futtatjuk, mert jó, futtassuk le a demóinkat is, de csak akkor, amikor azok már nevetségesek a valósághoz képest. Tehát, és az így jó vicc lenne. Tehát, hogy miért ne nyomatnánk a hülyeségeink, miért ne nyomassuk a hülyeségünket, de csak akkor, amikor már megnéztük a tényeket, és utána jót röhögünk a demónkon, hogy az mennyire csak egy ócska demó. Hmm. De nem ez történik, hanem, és ez a Matrix, ha a demó a valóság gyanánt és a valóság helyett fut mindenhol. Legyen az hatóság, emberek, média, mindenhol. Tehát a média ebben a tekintetben nem különbözik egyébként.
3: Meg mintha lenne nálunk egy ilyen állandó reflexből, nem mint amilyen a rosszul működő családban, hogy anyuka, mit tudom, a gyerek szól, anya elmehetek ide és ide, nem. Tehát, hogy anélkül, hogy megvizsgálnánk, hogy ez működik, ha nem, de te is mondtad, egy ilyen hihetetlen kockázattársadalom alakult ki, hogy van egy ilyen reflexből, nem, és akkor tessék beadni egy pár dolgot, majd megnézzük, elgondolkodunk rajta, de elsősorban inkább nem. Tehát nagyon nehéz igazából bármilyen, és hogy a teljesen az érdekes volt, hogy egyrészt a félelem hogyan generálódik ezáltal, meg hogy hol tudom meghúzni azt a határt, vagy kell esetleg ezt a határt átgondolnunk, ahol az állam belegyalogol a magánéletembe.
0: Tehát, hogy, mi tehát, a különbség a totális államnak a keleti típusú megvalósítása és e között? Különben eszközök.
3: Igen,
0: mert
3: igen.
0: Az eredmény az ugyanaz, hogy még ugyanazabb, mert hogyha ugye félelem társadalmában élünk, ugyanúgy a félelem társadalmából, és a totális rendszerre összeállt félelem társadalmából. És hiába papíron, hiába küzdünk ki emberi jogokat, amit aztán szépen papíron is kezdenek visszavenni, azért látványosan, tehát az utóbbi évtizedben egy 100 évet biztos, hogy visszaestünk, vagy 150 emberi jogi szempontból, hát talán illetékesebb vagy ebben.
2: De
0: nem az a baj, hogy papíron veszítünk, hanem az, hogy a bátorság, ha nincs, akkor semmit nem ér, hogy papíron van valami.
2: Halló!
4: Sziasztok, Tamás vagyok. Én azt gondolom, hogy az elmúlt, nem tudom, öt évben vagy 10 évben, tehát semmi csodálkozni való. Most gondoljátok el, hogyha 30 fok melegben nyáron, akkor hőségriadó van. Ha jön egy hófelhő, akkor narancsriasztás van. Ha fúj a szél, akkor vörösriasztás. Tehát, hogy olyan szinten bulvárosodott, hogyha befagy a Balaton, akkor arra nem szabad rámenni, de nem csak a Balaton, hanem semmire nem szabad rámenni alapvetően, bármibe van fagyva. Szóval, hogy így olyan távol kerültünk a valóságtól, és én azt gondolom, hogy ebben például hát a média az első számú felelős. Mert hogyha tényleg, hogyha mínusz 10 fok van, akkor katasztrófa helyzetről beszélünk. Hogyha plusz 30 fok van, ami júliusban azért aránylag normális és átlagos, akkor hőségriadót adnak ki. Tehát amit az előbb elmondtam, szóval, hogy a médiának iszonyatosan szüksége van arra, hogy bulvárosítsa az időjárás, a körülöttünk levő környezetet.
2: Figyelj, kis ország, kis katasztrófa. Ennyi. Tehát most erre ezt tudom mondani. Tehát, hogy persze.
4: És teljesen normális, ebből kifolyólag, ha befagy a Balaton, és mondjuk egy hónapja mínusz 20 fok van, tehát ergo nyilvánvalóan tökig be van fagyva a Balaton, tehát át lehet rajta menni nagy valószínűséggel, ahogy mondtátok, a közepén vastagabb a jég, mint a szélén, egyébként ez elég logikusnak is tűnik, akkor rögtön jön a média, rögtön jönnek ezek a hatóságok, elkezdenek fontoskodni körülötted.
0: Jó, de a média ebben a történetben a munkáját végezte, mert végül is a médiának olyan szempont, tehát az, hogy félelmet kelt, és félj és fogyasz, az egy szörnyű dolog, és tömeget képez, és magányt ezáltal a félelem által, mert ugye a félelem az embereket elsősorban egymástól és a természettől választja el. Hmm. És akkor akkor lesznek ideális fogyasztók. Tehát a médiára azért van szükség, mert a fogyasztót is le kell gyártani. És ennek is van egy iparága, ez a média. A média gyártja a fogyasztót, és aztán mindent el lehet adni a fogyasztónak, ha már ő le van gyártva.
3: Ez tehát ugyanaz egyébként, mint
0: Androidnál.
4: Jó, de ezt az nem kell szeretni. Tehát, hogy ez...
0: Nem, sőt,
2: és észre lehet venni.
0: Ez a pozitívuma az egész történetnek, amit az előbb is akartam mondani, hogy ne csak azért mi is a negatívat igen. mondjuk, hogy óriási igény van az emberekben valódi dolgokra. És igazából nem azt vették észre az emberek, hogy húha, ezek tényleg átmennek a jégen, akkor ez nem csak egy olyan esemény, mert csupa olyan esemény van körülöttünk. EU-s támogatással olyan demók futnak, amiből szinte semmi nincs, csak a valós része a lenyúlás, meg a nem tudom, és akkor ilyen
5: az
0: valami...
5: Valós.
0: Igen, az bizonyos értelme
5: valós.
0: Igen, de maga az esemény az teljesen egy ilyen patyomkinfal fel van építve valami a látszat kedvéért, hogy igazolva legyen, hogy mégiscsak egy csomó
2: Gábor,
0: támogatást
2: akkor te miért nem a jégszörföddel kerti lát a Balatonon?
0: Hát nem volt olyan
2: nem
0: a
2: volt szél
0: igen, és egyrészt, másrészt meg a hiszti miatt mi, mint szervezők, ezt nem tehettük meg. Sőt, én nagyon örültem, hogy civil demonstrációvá lehetett átalakítani a dolgot, mert én közben értettem meg, hogy ez a történet miről szól. Én csak át akartam sétálni a Balaton jegén. És akkor egy egész Matrix szembe jött velem, hogy én ezt lehetőleg ne csináljam, bár jogom van hozzá. És akkor azt mondta, hogy jé, hát ez tényleg érdekes ez a történet. Hát akkor ez arról szól, hogy miért nem érdemes egy ilyen világban így ebben a formában élni, illetve hogy mennyivel érdemesebb a Balaton jegén sétálni, mint hülyeségeket mondani látatlanban. Tehát, hogy így nézzük már meg, ha a jégről beszélünk, fúrjuk meg és mérjük meg, hogy milyen vastag. Még mielőtt azt mondjuk, hogy ott belül vékonyabb, majd kiderül, hogy azért mondjuk, mert nem jártunk ott. Tehát, hogy így ezt mondjuk a szóvivő élő adásban rákérdezte.
2: Kinek katasztrófa félelem, vagy minek a szó?
0: Nem, most mindegy, egy szóvivő.
2: Ja,
0: jó, nem akarom, mert egyébként magánemberként őt sem szívesen már. Tehát, hogy így itt is az van, hogy óriási a feszültség a között, hogy mit kell mondani funkcióként, és mit kell mondani emberként. És mi a fenének ezt a feszültséget fenntartani? Tehát, hogy ez mire jó nekünk? Ez a feszültség, ez egy vízfej, egy agyrém. Tehát, hogy ezt talán vegyünk ebből vissza, és akkor hozzuk össze ezt a két dolgot, hogy esetleg kezdjük el azt mondani, ami van, vagy, és amit szeretnénk,
1: igen,
0: hogy
1: jó, legyen. Jó, de most, ha jól értem, akkor fölébred benned egy társadalomért tenni akaró
2: a Balaton jegén tömeg happeningeket szervező...
1: Nem. Tehát ez volt a kezdeni.
0: Ezért csináltuk a strandkarnevált.
1: Itt jött rá, ez olyan, mint amikor a tabletta, hogy hoppa, Matrixban vagyok, akkor biztos, hogy jönnek majd a komolyabb témák. Tehát mi a folytatás, mi kezdtetek el gondolkodni, na akkor hogy
0: lett, hogy strandkarnevál lett belőle, igen. Mert rájöttem, hogy jé, hát van egy hagyomány a tél félelmét elűzni, ez a farsang. Uh-huh. És akkor mi csináljunk egy olyat, hogy hozzon mindenki karúszót, meg ilyen felfújható krokodilt, meg cápát, úgyis az egésznek az üzenete, hogy télen is van Balaton, na nem ám, mert mindenkinek, pösti embernek mi jut eszébe, hadd mondjam ezt így falus.
3: Balaton Sound.
0: Tehát, hogy minden esetre a nyár. Tehát, hogy Balaton csak a nyáron létezik. Ezzel folyamatosan találkozom ezzel a jelenséggel, és hogyha én elkezdek beszélni a Balatonról, mint most is létező entitásról, akkor az emberek úgy néznek rám, mint hogy egy kicsit bolond lennék. Tehát, hogy én most jöttem onnan, vagy mit tudja, azt mondom, hogy októberben, hogy most reggel fürödtem a Balatonban, mondom ezt Pesten, egy társaságban, akkor úgy néznek rám, mintha azt mondtam volna, hogy a Marson találtam egy jó kis medencét, és akkor ott fürödtem. Tehát, hogy így teljesen az abnormitás, a lehetetlenség világa, hogy a nyár másfél hónapján, vagy két hónapján kívül egyáltalán létezik a Balaton.
2: Hát 6-7, ja.
0: Igen. És akkor most ez alkalom volt arról beszélni, hogy a Balaton nem úgy létezik, hanem sokkal különlegesebb dolog fölállni jégen a Balatonra, és így szétnézni. De tényleg, amikor átmentünk, és középről szétnéztem,
3: az a nirvána. Lehet egyébként, igen.
0: Tehát én úgy definálom, hogyha ilyen marketinges statement kell ehhez, hogy miért érdemes átmenni, hogy a legrövidebb út a nirvánába. Tehát, hogy így teljesen egyenesen a nirvánából vész, és nem tudsz más csinálni. Tehát, hogy így, jó, van ez a kudlik julis feeling, hogy delta, és
3: ilyenkor hó van rajta, vagy lehet korban,
0: most
3: vagy
0: volt. Most elég masszív hó volt.
3: Mivel lehet haladni, amikor éppen nem cipővel? Tehát valami... mit lehetne még csinálni rajta, mondjuk, ami
2: ha nem lenne
0: hó, rengeteg ötlet.
2: Jégvitorlázni, jégszörfözni.
0: A jégszörf az elmegy a hóban is.
3: Ú, de rajta. Mennyire megy a jégszörf a hóban?
0: Hát
3: 40.
0: a jóval többen lehet. Tehát nem, hogy, ha olyan a szél, lehet menni 100 fölött. Mondjuk a jégszörfel már elég veszélyes, jégvitorlással jobb menni ilyen nagy sebességekkel. De azt szokták csinálni, hogy a Fűzfőnél a 71-es mellett megy a jég, és ott jó is szokott lenni, és akkor így bealázzák az autókat. Tehát, hogy így megy az autóval a 71-esen.
2: Könnyedén 100 fölött.
0: Igen, mész elette.
2: Jégvitorlásra a sebesség világrekord az ilyen 270 km/h, és az a vicces, hogy ez nem kell különösebben nagy szél.
0: Igen, mert azt hiszem 4,5-szeresét tudod menni a
3: erre
0: szélnek.
3: Erre a Balatonunk tulajdonképpen alkalmas, hogy ilyen nagy sebességgel viszonylag nagy
2: távolságban. Hát majdnem itt volt idén a jégvitorlás világbajnokság.
3: És akkor az miért nem bontakozik ki ez a...
2: Hát
3: ez
2: sok oka van.
0: Én a fő okát abban látom most, hogy lehet úgy hozzáállni ez a dologhoz, hogy ahelyett, hogy azt mondanánk, hogy Európa legnagyobb korcsolya pályája, hogyha tiszta jég, ha meg leesik rá a hó, akkor Európa legnagyobb sífutó pályája.
2: Mint ahogy sífutnak is a Balaton melletti emberek.
3: Igen. Szabad sírusban.
0: Ehelyett azt mondjuk, hogy eszünkbe ne jusson oda menni, igen. Nyáron ne menjünk oda, mert nincs, ugye volt ilyen, hogy nincs víz a Balatonban, menjünk az Adriára.
3: Tök tiszta víz egyébként.
0: Télen se jusson eszünkbe, bármi ilyesmi, amit az előbb mondtam, hanem menjünk föl. Igen, menjünk, hintsük be sóval az egész országot, menjünk el Ausztriába, vagy itt, hogy hova síjálni.
3: De legjobb fonton maradunk egyébként.
0: És nézzük a tévét, és félünk. Tehát, hogy nem kéne kimennünk egyáltalán. De, mert addig is áram, meg mit tudom. De ez hogy lehet így hozzáállni dolgokhoz, és utána csodálkozunk, hogy most idén is 10%-kal esett vissza a turizmus. Hát ezzel a hozzáállással még kész csoda, hogy csak 10%-kal.
3: Mi az, ami változtathat ezen? Mert azért az egy
0: fontos. Azt, hogy csináljuk. Tehát, hogy rájövünk, hogy hülyeséget csináltunk, hogy így nem lehet hozzáállni dolgokhoz, és egyáltalán, hogy egy tóparti polgármester nehogy nyílt levélben ne írjon le olyat, hogy a Balaton minden évszakban veszélyes. Mert elképzelem, hogy...
1: Ilyen miért van?
0: Igen. Elképzelem...
3: Ilyen világban
0: most te hadd ne nevezzem, tök mindegy. De még kínzás hatására se gondoljon ilyet. Tehát, hogy ez lehetetlen. Hát elképzelek egy osztrák polgármestert, mit tudom, Karintiában, hogy leírja, hogy Karintia minden évszakban veszélyes, hogy úgy rúgják segbe, hogy Malagáig meg nem áll. Tehát, egyébként, hogy ilyen nincs.
3: Egyébként ilyen ebből nincs. Csak azt látom, hogy nagyon sokszor, hogy egyszerűen... Tehát egyszerűen nagyon sokszor nincsen szükség polgármesterre. Tehát jobb lenne, komolyan mondom, tehát bizonyos, hogy
0: egyszerűbb lenne.
2: Mindenki menjen ki a jégre, gyakorolja a közvetlen demokráciát.
0: Van egy másik polgármester, Badacsony Tördemici, aki át is sétált. Tehát, hogy így az nagyon rendben van. Tehát többféle, van sokféle polgármester.
1: 3200 féle.
2: Te Gábor, te biztos tudsz erről. Tehát, hogy ez azért nem volt mindig így. Tehát régebben az emberek
0: nem voltak
2: lovaskocsival,
3: szekérrel. Most a századfordulóról beszélünk.
2: Nem tudom, hogy mikor.
3: Az utóbbi száz évünk szól viszonylag
0: tényleg. Én nem mennék 100 évig, szerintem a Matrix gyártotta le ezt a gyáva társadalmat. Tehát, hogy így körülbelül az agyon dicsért 60-as években, mivel most már el kéne számolnunk, a nagy generáció azt tette meg azt, hogy beköltöztek tudatilag az emberek nem csak a városba, hanem a Matrixba. Igen. Tehát a normatív valósággá nem az vált, ami az orrunk előtt van,
2: hanem amit mondanak.
0: Hanem amit a tévé világa.
1: Halló!
2: Morpheus!
5: Halló!
2: Itt vagyunk, halló!
5: Sziasztok, Tamás vagyok. Csak egy óriási szóvic lehetőséget hagytál ki az imént. Azt mondtad, hogy a karintiai polgármestert úgy rúgják segbe, hogy meg se áll Malagáig.
0: Benne volt építve.
5: De hát ki vette észre?
0: Jó, hát
2: a Malaga.
1: Hoppá!
0: Hát...
1: Hello.
5: Hello. Sziasztok, Gábor vagyok. Egyetlen dologgal szeretném valahogy árnyalni ezt a Balaton
0: képet.
5: Balaton minden éjszakban veszélyes témát. Én vízimentőként dolgozom, és tényleg nincs más ötletünk, csak a vizek veszélyéről beszélni, mert nagyon sok ember egészen megdöbbentően hülyén tud viselkedni évszaktól függetlenül, és a valós veszélyeket nem figyelembe venni. Én magam egyáltalán nem gondolom azt, hogy a Balaton veszélyes, meg bármelyik évszakban
2: veszélyes. Az ember a veszélyes.
3: A hülyeség a veszélyes.
5: Igen, és ez valószínűleg ez összefügg ezzel, ami már elhangzott, ez a természettől való elidegenedés, hogy valószínűleg régen jobban tudták a vízparti emberek, hogy mit kell csinálni a vízen, meg mit lehet, de ma valami elképesztő az ezzel kapcsolatos helyzet. Szóval én sem szívesen mondom azt, hogy vigyázni kell, meg ne csináld, meg a vízek veszély, meg a Balaton veszélyes, de döbbenet, amiket látunk a hétköznapokban.
0: De akkor egyetértesz, hogy nem a tiltás segít ebben, hanem az, hogy, hogy nézzünk szembe a dolgokkal.
5: Egyáltalán nem gondolom, hogy a tiltás, csak tényleg ez a jobb ötlet hiány kell arról beszélni, hogy hello, veszély. De
0: így lesz rosszabb
5: jól.
0: A helyzet.
3: Igen, tehát pont arról van szó, hogy ha én azt hallom, hogy a Balaton veszélyes, akkor tulajdonképpen a felelősséget saját magamról elhárítom, és a szerencsére bízom, mert de ha azt mondom, hogy Balaton a barátom, de én tudok veszélyesen viselkedni, akkor készülök föl, akkor próbálok ráerősíteni különböző képességeimre, készségeimre, hogy tudjak úgy viselkedni, hogy a barátom is maradjon. Tehát pont az,
5: jó, világos,
3: elszakadunk igazából a saját cselekvésünktől. Okay.
0: Igen, és istenítünk közben olyan dolgokat, mint az autózás, ami sokkal veszélyesebb, pláne erre a bolygóra nézve.
5: Persze.
0: És közben is abszolút istenítik, és nem beszélnek arról, pont a bor kapcsán hadd mondjam el, hogy én még soha nem hallottam azt, hogy nem a borozás a veszélyes, hanem az autózás, és az akkor is veszélyes, ha nem iszol egy csepp bort sem.
3: Persze.
0: A bor csak kihozza in vino veritas, hogy mekkora nagy fasság az autózás, és milyen veszélyes.
2: Meg a házasság is.
0: Hát a házasságnak más jellegű veszélyei vannak.
5: Oké, jó, kiszállok közben.
2: Köszi, ciao.
1: Erre valahol nem tudom, most a héten olvastam, vagy akik beszéltek hasonló témában, hogy tényleg mikor hallottunk olyat, hogy mondjuk az alpesi síparadicsomból valaki ott elmondani, vigyázzatok, mert minden évben 30 ember eltöri a lábát.
0: Nem fogod megtudni. Én neten kerestem 2 órán át a statisztikákat a síbalesetekre, és nem lehet hozzáférni. Annyira propagálják.
2: Halló.
6: Halló. Sziasztok, betelefonáló vagyok.
1: Halló.
6: A téli Balaton gyönyörű, és főleg amikor alkalmasok a jégviszonyok, meg ahogy mondjátok, hogy hóviszonyok, tehát én addig nem figyeltem, hogy ott sífutók is vannak, de abszolút támogatandó és zseniális. Mondtátok, hogy ez a verseny is, tehát a jégvitorlás verseny is egy potenciális lehetőség volt, hogy Balaton tartsák meg. Csak hogy mennyire jégbiztos a Balaton, hát azért...
2: A Balaton sajnos nem jégbiztos, Gábor ennél jobban többet tud.
0: Igen.
2: Tehát, hogy nem jégbiztos, benne van abszolút a pakliba, hogy győre egyáltalán nem fagy be, de hát egyébként ez a világon mindenhol így van. Tehát például a jégvitorlás világversenyeket pontosan ezért nem úgy írják ki, hogy január 1-től január 10-ig itt, hanem azt mondja, hogy térség. Tehát mondjuk azt mondja, hogy mazuri tavak, és akkor az jelent egy csomó ízet, vagy azt mondja, hogy Észak-Amerikában nagy tavak környéke, uh-huh. vagy jelen esetben az idei VB, meg az EB, az konkrétan úgy került megrendezésre, hogy az Európai Szövetségnek az elnöke az 3 heten keresztül járt Európát és keresett jeget. És volt egy olyan pont, amikor azt mondták, hogy Balaton Akkolinál ezt megtalálták, és idehoztak, hát 180-200 jégvitorlázó érkezett, sajnos a verseny napján felkeltek, amikor az első edzés kezdődött volna, és a jég az estére bekásásodott. Nem, hát meg volt a tető, mindegy, és akkor mentek tovább a Fertőre. Igen, ja. És aztán fogták,
0: de voltak futamok, ja.
2: Elmentek a Fertőre.
0: Ahol több szél is szokott lenni.
1: Ez nem egy olcsó sport,
2: meg jobb volt. Ez nem egy olcsó sport. Nem annyira drága, mint
3: a vitorlázás.
2: Szóval, visszatérve az eredeti kérdésedre, az a gond, hogy valóban ez gond, de én szerintem Gábor abba az irányba megy, meg szerintem az lenne a stratégiai döntés, azt mondjuk, hogy A, legyen olyan a helyzet, hogy amint jég van, akkor ezt tudjuk learatni, tehát ide jöjjenek ezrek, tízezrek, százezrek ezt élvezni. B, amíg meg nincs jég, addig is legyen más helyet.
0: Igen,
2: nem?
0: Igen.
2: Tehát gasztronómia...
0: Tehát Balaton átsúszás minden évben lesz, akkor is, hogyha egyetlen egy kínos helyzet tud lenni, hogyha nagyon vékony jég van. Mert azon szinte semmit nem lehet csinálni.
2: De ha nem lesz jég, akkor mi lesz? Jó,
0: de ha nem lesz jég, akkor hát ugye vitorlázásban te is otthon vagy. Télen nem nagyon szokott regatta lenni. Tehát, hogy egyáltalán nem, sőt, kiveszik a hajókat a vízből, bár most már van olyan, hogy nem, mert így úgy borékoltatnak, és ezért. De az lenne akkor az attrakció, hogy mondjuk farsangi regatta. Mm-hmm. És az sem mindennapi dolog, hogy átkelés a Balatonon télen. És ugyanúgy meg lehetne csinálni a strandkarnevált, ugyanúgy lehetne inni nagyon sok-sok embernek a forralt bort, és ez mind nagyon jó tudna lenni, mert a lényeg az az, hogy hogy tudunk A-ból B-be jutni. És arra jöttem rá a történet kellős közepén, hogy óriási igény van ebben az országban, miközben nem tudunk A-ból B-be jutni, de óriási igény van talán épp ezért arra, hogy jussunk végre. Tehát, hogy így látványosan, hogy átéljük azt, hogy eljutottunk A-ból B-be.
3: Igen, szimbolikusan.
0: Igen, és ez nem csak a tömegsport alkalmas, tehát hogy itt ennek nem a sport a lényege, szerintem ennek nem, a történésnek.
2: Ez maga, áthatja az életünket.
3: Igen, hát maga az a rendkívül elemi szükséglet, a helyváltoztatás, és egyébként erre ad az autó egy annyira erőteljes és intenzív választ erre a szükségletünkre, amelyiknek akár egyébként kialakul az a helyzet, hogyha kinézel az utcára, akkor nem tudsz lépni az autótól, mert mindenhol parkolnak, és nézd meg a 30-as évekből fotókat, mert megdöbben,
2: akkor ez nem
3: hogy,
2: volt.
3: Nem, hanem hogy mire épült a város. Tehát, hogy a városunk úgy épült, hogy nem számoltunk azzal, hogy vas konzerv dobozokkal lesz tele tulajdonképpen a város minden rész, nem tudunk parkolni.
0: De az autó pont erre nem válasz, amit én szeretnék ezzel kapcsolatban gondolni.
3: Egyfajta válasz, csak nem a legjobb válasz.
0: Hogy miért érdekes átkelni a Balatonon, egyébként nyáron is vitorlással, miért annyira fontos dolg az embernek.
3: Gondolom, miért megmászni egy hegyet?
0: Hát, mert az igazság oda át van, és miért nem menjünk oda át? Tehát, hogy, így, hogy nem, ne érjük be annyival, hogy megállapítjuk, hogy az igazság oda át van, ott maradunk itt, hanem ha már oda át van, nézzük már meg, hogy milyen az.
6: Jó, akkor így egy picit visszamegyek off topicba, jó?
2: Jó,
3: oroszok?
6: Nem, oroszok, azt sem tudom. Ez a szó visz. Megpróbálok akkor mindent alulmúlni.
2: Na.
6: Kegyelessértő, homofób módon is. Elnézést kérek a szélső jobboldali szimpatizás hallgatóktól. Tehát ez a Karintia és Malaga, és így hat fokozzuk, akkor ugye nemrég elhúnytra.
2: Ne csigázz!
6: Hát nem igaz, hogy nem ugrik.
3: Jörg!
6: Stimmel, na minden jót, egy perc név a hallgatás az emlékére.
2: Okay. Hello, nem biztos, hogy ezt megteszünk, hogy... Na,
0: tehát, hogy az igaz, hogy az A-ból B-be az csak az egyik fele, hanem az, hogy ami elválaszt minket. És igazából én azt szeretném, hogyha az átcsúszása tényleg egy fórum lenne azoknak az embereknek ebben az országban, akik még nem lúzerek, még nem gyávák, nem lettek teljesen. És találjunk ki tényleg olyan dolgokat, hogy nézzünk már körül magunk körül, hogy mi az, ami elválaszt. Mi az, ami elválaszt minket egymástól és a természettől, és hogyan lehetne azon látványosan átmenni. Tehát látványosan bebizonyítani a környezetünknek, hogy ez, amiről ti azt mondtátok, hogy nem lehet, meg nem illik, meg tabú, meg nem tudom mi, ezen mi most mi átmegyünk, és kész.
3: El fogok kelni a Hortobágyon nyáron.
0: Simán. Tehát ilyenek, igen. Tehát hogy hogyan lehetne minél több ilyen dolgot csinálni, minél több dologról bebizonyítani, hogy az de hiába félünk tőle, mert a félelem az semmire nem jó. Mondjunk egyetlen dolgot, amire jó a félelem.

0: Tilos Rádió héttérítő, most van egy vendég, mindenféle van, de a vonalban van az Emiliti Parkból, mert ugye, na, kezdjük előre. Tehát antidiszkriminációs hét van a Tilos Rádion, diszkriminálni tilos címmel, és ennek keretében belül 10-től az Emiliti Park, hát Géza segíts itt, vagy közben a vonalban,
1: vagyok,
0: hogy Géza az Emiliti Park elnöke.
2: Alapító és
0: vezető. Mi lesz 10-től a Gödörben? Mesélj el.
1: A Gödörben pénteken lesz egy
0: tudom, hát ezt
1: rendezvény, ahova az Emiliti Park kitelepül a játékaival, szokás szerint. Ez azt jelenti, hogy valamennyi fogyatékossági ágról igyekszünk valamilyen bemutatót vinni, ami közérthető, könnyen játszható, és az emberek számára megmutatja azt, hogy a fogyatékos emberek hétköznapjaiban milyen eszközöket, milyen megoldásokat használnak arra, hogy az életvezetésüket tudják megfelelően menedzselni.
0: Géza, de... bocs, hadd kérdezzek meg, hogy ez szükség van, ezt nem tudjuk. Tehát, hogy van a mankó, a nem tudom, kerekesszék, meg a fehérbolt, vagy ennél többet nyújtodok?
1: Hát ennél többet, mert azt gondolom, hogy mondjuk azt, hogy hogyan tud egy ember fölöltözni akkor, amikor nem látja, hogy milyen ruhák vannak az ő ruhatárában, vagy hogyan tudnak mondjuk a vakok főzni, vagy a jelnyelv használatának mik azok a kommunikációs rendszerei, amit bárki elsajátíthat, és amivel mondjuk megkönnyíthető a fogyatékos emberek társadalmi beilleszkedése, itt adott esetben a hallássérülteké, azok olyan eszközök, amiket az emberek nagy részt használnak. Tehát ugye kevesebbet tudunk arról, de számos olyan technikai fejlesztés van, ami például az elmúlt időszakban különböző fogyatékossági ágak társadalmi beilleszkedéséhez kapcsolódik. Tehát mikor az 50-es évekig visszamegyünk, akkor például azt ugye kevesen tudják, hogy a TV távkapcsolót az eredetileg hadi kórházakban mozgássérültek számára fejlesztették ki. Mert ott magasan volt a tévé, és hogy lentről is tudják kapcsolgatni, ahhoz lett a tévé távirányítóban már elengedhetetlen része az életünknek.
3: Hát sikersztori, az nem kérdés.
1: Az abszolút. De hát ugyanígy például a szövegfölismerő programok, akkor most már ugye a harmadik generációs telefonokban nagyon sok helyen van olyan videótelefonálási lehetőség, amiben újra tudnak jelnyelven kommunikálni egymással a siketek. Nagyon sokan használják is.
0: Aha.
1: Tehát ezeket a részeket is meg lehet mutatni, illetve olyan játékokkal lehet az emberek számára megmutatni azt, hogy mi mindenből adódik diszkrimináció adott pillanatban. Ugye nem kell feltétlenül valakinek diszkriminálni a gondolatban ahhoz, hogy valakit kizárjon. Egyszerűen a normál cselekvéseinkben, a mindennapi cselekvéseinkben úgy viselkedünk, hogy akaratlanul is kizárunk vele másokat, mert a legtöbb dolog úgy van megtervezve körülöttünk, hogy az csak nem az átlagos felhasználók részére jó, és azokat a speciális igényeket, amiket mondjuk a fogyatékos emberek életvezetését megkönnyítik, azokat nem biztos, hogy figyelembe vesszük. Miközben, hogyha úgy van megtervezve, hogy az övéket is figyelembe vesszük, nem külön tervezünk nekik, akkor az a többi ember számára is kényelmes.
0: Géza, 10-től akkor, ha jól értem, akkor az Ability Parkból egy streamelt adásra jelentkeztek most.
1: Így van, tehát most érkezik hozzánk csoport, ugye elvileg hétfőnként nem szokott nyitva lenni a park, de most a fesztivál keretében fogadunk egy iskolás csoportot, és bemutatjuk azokat az új pályázati programjainkat, amik most indulnak ebben az évben. Ennek az egyik része egy pedagógus képzés. Tanárok számára próbáljuk meg megmutatni, hogy az integrált oktatásban milyen eszközöket tudnak használni, mire kell figyelniük, milyen módszerekkel tudják segíteni azt, hogy hallás-látás sérült vagy mozgássérült gyerek együtt tudjon tanulni a csoporttal. Illetve a másik program, amit megpróbálunk megmutatni, az szintén egy antidiszkriminációs témakörhöz kapcsolódik. Nekünk van egy antidiszkriminációs műsor tervünk, ami pályázati támogatást nyert, elvileg jövő év folyamán fog lefutni. Ez egy országos vetélkedő lesz, olyan, mint régen a játék határok nélkül, vagy a csepülapú gondyola.
3: De rég is volt.
1: Jaja.
0: Jó.
1: És abban lesz most iskolás csoportok vetélkednek abilitis játékokkal, időre, pontokért, és annak az ilyen próba verzióját mutatjuk meg most.
0: Jó, a héten egyéb programok? Tehát ez a mai, ugye, hogyha jól értettem, de a pénteki kitelepült dolognál, vagy a rádiónak milyen szerepe, vagy hogy lesz?
1: A pénteki az már a rádiónak egy fesztiválja, ahol igen, mi vendégek leszünk.
0: Csak gondoltam, hát arra egyébként keresztül tudjuk promózni, és ez mégis jobb, mint hogyha egy önpromót tartunk.
1: Nem tudom a teljes programotokat, sajnos, tehát én csak azt tudom, hogy mi megyünk, és délután, péntek délután a Gödörbe velünk lehet majd mindenfélét kipróbálni, és hát közben a hét folyamán többször lesz a most elkészült anyagokból is még válogatás, az ehhez kapcsolódó beszélgetésekből. Egyeztetünk közben a Média Unióval, akiknek ugye az idei év az a fogyatékos emberek társadalmi befogadásáról szóló kampányéve lesz. ők fognak bejelentkezni még, tehát próbáljuk összegyűjteni azokat, akik fogyatékos ügyben mindenféle dolgokban tevékenykednek, és ez a héten többször meg fog jelenni a rádióadásaiban.
0: Világos. Jó, Géza, köszönjük.
2: Sok sikert.
0: Vendégünk, sok sikert kívánok nektek, és tisztel akkor itt éterben végigkísérették az Ability Park egyik látogatását, a diák látogatást a parkban. Köszi, Géza.
1: Köszi szépen.
0: Köszi. Annyi kiegészítés még, hogy a záró esemény az egyébként 27-én, az talán szombat, segítsetek, szombaton 18-kor az Instantban lesz egy Tolfosztók az Instantban című interaktív színházi előadás, ami igazából egy próba lesz, ez a roma ügyi, vagy olyan roma témákat dolgoz föl, tehát hátrányos helyzetű fiatalok lesznek, akik kiülnek a színpadra, és mindegy próba keretén belül elmesélnek különböző történeteket, az interaktív
4: előadás érdekes. De lehet majd vonulni?
0: Szerintem igen, ettől interaktív, igen. Tehát az Instant 27-e este 6-tól.
4: Én bevonulok.
0: Ennyit a promóról, az 1%-ot az Fecó nem tudja elég kreatívan, de hát ezt tudtok róla.
5: Majd ezt bejátszunk, az a legjobban, nagyobb.
0: Térjünk vissza a Balaton jégecsületet.
6: Igen, ez is egy átcsúszás projekt egyébként, mert hogy ami elválaszt minket, azon, hogy lehet látványosan átmenni. Hát ezt így definiáltam az előbb. De hadd mondjam el, hogy a fogyatékosok nem azok, akiket annak hívunk, mert ők az én szempontomból, mert ők elég bátor emberek. Tehát a gyávák azok, akik őket diszkriminálják, vagy akik úgy néznek rájuk. Mondjuk akár én is gyáva vagyok ebben a tekintetben, amikor úgy nézek rá, mint fogyatékos emberre, pedig én vagyok a fogyatékos, mikor így nézek rá, mert gyáva vagyok. Tehát ezért fontos a bátorság többek között, ilyen dolgokban is, folyamatosan.
4: A bátorság tanulható?
6: Egyrészt, másrészt...
4: Ez fontos kérdés.
6: Ez egy nagyon klasszikus kérdés, hogy az erény elsajátítható-e. Minden erénynek, ilyen klasszikusan fő erénynek tartották a bátorságot. Borzasztó egyszerű, hogy miért, mert ugye a latinban ez virtus, tehát az erőből jön. Ha nincs erőnk, mit tudom én, igazat mondani, mértéktartónak lenni, hűnek lenni, mit tudom én. Tehát, hogy bármilyen erényt sorolhatunk, hogyha nincs erőnk, hogy azt csináljuk, akkor nem fog menni. Tehát a többi erényt sem lehet gyakorolni, maga az erény is egyébként az erő szóból van, hogyha nincs erőnk csinálni ezt. És ez az erő, hogy csináljuk a dolgokat, ez a bátorság.
5: De hogy itt visszakanyarodva ahhoz, ami az eredeti téma volt, tehát az átkelni a Balaton jegén, ami ezelőtt 100 évvel egy teljesen hétköznapi és a téli esték elütésének vagy a sztorigyártásnak egy kézenfekvő módja volt, ma meg már ilyen vakmerő, eszement,
4: kockázatkeresőnek,
5: tehát mikor csúszott el ez a dolog, tehát mikor lett a bátorságból ez?
6: A 60-as évekhez kötném ezt, tehát ahhoz a nagynak mondott nagy illúzió generációhoz, ami beköltözött a Matrixba. Tehát, hogy úgy döntöttek az emberek, hogy ugyan évezredek, talán évmilliók óta a természeti valóságban éltünk, de most fogjuk magunkat, és beköltözünk egy általunk normatívabbnak képzelt valami dobozba.
4: Felépített valóságba?
6: Igen, és akkor majd ott jó lesz nekünk. Aztán kiderült, hogy Billy belóg a kezünk, miközben ezt támadjuk, tehát a harmadik évezred az arról szól, hogy ez nem fog menni. Tehát, hogy ezt nem lehet csinálni ezen a bolygón speciál, de valószínűleg máshol se, tehát ez sehol nem divat. Bolygókon az ilyesmi az nem divat. Tehát, hogy ezt nem, erre talán le kéne szoknunk sürgősen.
4: Ez a technológia és a morális fejlődésünk közötti olló kinyílása, vagy mi pontosan?
6: Igen. Tehát, hogy egyre gyengébbek leszünk, minél több illúziónk van arról, hogy milyen erősek vagyunk, ez a technológia. Uh-huh. Tehát egy hatalmas mankóval repülünk, és nem tudom én. De közben ez a repülés, ez a junkie állapot felé visz minket. Tehát egy erős analógia van. Ez nem mindenkinek fog innentől tetszeni, amit mondok. Mert mindenfajta fogyasztás mind addiktív, és amikor a bolygót fogyasztjuk, az a legnagyobb addikció.
4: Hát igen, maga az életformánk az, ami...
6: A világfogyasztás. Tehát, hogy elfogyasztjuk a világot,
4: amiben élünk. Fogyasztói társadalom.
6: Igen, de hát ez nem pontos szerintem, mert ez tegyük már hozzá, hogy világfogyasztói társadalom.
4: Csak azt tudjuk elfogyasztani más, nem azt, amink van.
6: Igen, tehát, hogy világfogyasztás folyik, és akkor meglepődünk, hogy jé, fogy. Tehát, hogy miközben így falom, így időnként meglepődök azon, hogy ez fogy.
4: De az nem lehet, hogy beindulnak olyan védőmechanizmusok, amelyek ennek ellenében hatnak? Tehát akár, hogyha arra gondolunk, hogy a civil önszerveződésnek a soha nem látott szintje, amelyik megjelenik, akár az, hogy bárcsak a diskurzus szintjén, de az ökotársadalom, vagy az ezzel kapcsolatos fejtegetések nagyobb teret kapnak, az, hogy beszélünk itt erről, hogy ez nem lett korrektívuma
6: ennek? Ez tök jó, hogy ezt mondod, mert pont ezen gondolkoztam, hogy ez pont addig nem ér semmit a cselekvés szintjén, és a közös cselekvés szintjén, amíg nincs bátorságunk egyénileg és közösségileg is, mert az is egy érdekes dolog, hogy tud egy közösség bátor lenni, mert azért az is jó, ha van egy-két bátor ember, de az még érdekesebb, hogyha ez valahogy kollektíve is megjelenik. Hogy amíg nincs bátorságunk tényleg változtatni ezen, addig csak dumálunk róla. Addig ez csak egy van, most már van egy ökodemónk is, de ne vesszük észre, hogy nem az a baj, hogy eddig nem volt ökodemónk, hanem hogy demókat futtatunk a valóság helyett. Tehát talán a valóságban kéne részt venni, talán a természeti létünkkel kellene többet foglalkozni, és nem elég futtatnunk egy demót, hogy most már van nekünk környezetvédőnk is, aki majd foglalkozik helyettünk is.
4: Tehát az mondjuk bátorság egy közösség részéről, hogyha az eddiginél lényegesen nagyobb autonómiát követel saját maga számára, hogyha azt mondja, hogy az a fajta választási vagy parlamentáris rendsz, amiben élek, ez kifulladt, vagy azt mondja, hogy a nemzetállami együttélésnek az a forma, amelyben élünk, hogy ez egyszerűen ez további nem tartható. Tehát, hogy mit jelent a közösségi bátorság a valódi változtatásra, tehát magán a társadalmi berendezkedés, az együttélésen való változtatás. Még ezt hiányom egyébként, én ebben nem látok újdonságot.
6: Tehát nem lehet olyan intézményt, és ne is lehessen egyébként olyan intézményrendszert kitalálni, ami magától demokratikusan működik. Anélkül, hogy benne bátor civil emberek lennének, akik azt mondják, hogy talán bizonyos pontokon eddig és ne tovább. Tehát ilyen néptribunként lép fel egy bátor ember, amikor civilként lép fel, hogy azt mondja, vétó. Tehát, hogy így, talán most már ezt itt abba kéne hagyni, tehát egy összödi beszéd, vagy itt vannak olyan pontok, amikor az emberek, és nem az a bátorság, hogy dobáljuk az utcaköveket, meg mit tudom én.
4: Az a félelem, hiszen azért dobom, mert félek.
6: Igen, meg az gyűlöletkeltésre is kitűnően alkalmas lehet. Bár én azt kell, hogy mondjam, hogy bizonyos helyzet, tehát van egy olyan pont, amikor már nincs más, adott esetben nem lehet más megoldás, hanem föl kell szedni az utcakövet is.
4: Hát, van olyan az, hogy jó, szituáció, csak
6: nehéz megítélni, hogy melyik az a szituáció, ami erre már tényleg jó lehet.
4: Hát a 60-as évek végig az pont ez volt, hogy a utcakő alatt a szabad strand.
6: Nemzeti ünnepeink olyan szituációkhoz kötődnek, amikor most utólag egyértelműen azt mondjuk, hogy ez legitim volt, hogy forradalmat csináltak, mit tudom én, 48-56.
5: Nem az a nehéz, ott a helyszínen nehéz eldönteni.
0: De szerintem még, na mindegy, szóval én még ezt sem látom, hogy felületen erről lenne szó így, mert nem gondolom, hogy bármikor is legitim lenne. Tehát szerintem pont az baj, hogy elfogadjuk az, hogy legitim.
6: Nem az erőszak. Hát ez egy borzasztó nehéz dolog.
0: Van az a helyzet, amikor én meg pont azt gondolom, hogy ez az
6: nem dobálni, én nem azt mondtam, hogy dobálni, hanem barikádot csinálni. A barikád az
0: vér. Fölszedésről volt szó, én valóban nem mondod azt akkor, hogy azt eldobni,
6: de valami fejének neki dobni, azt nem mondani.
5: Nem tudsz elképzelni olyan helyzetet, amikor a barikád építés az...
0: Egyén szintjén el tudok képzelni, mint a, mit tudom én, tehát a kutya megharap, el tudom képzelni az egyén szintjén, hogy az rossz, alapból nem tudom elképzelni, hogy a kutya megharap.
4: Erőszakot én magam minden formát elvetem, de az, hogy eltorlaszolok valamit,
6: igen,
4: az nem ugyanaz, mint hogy követ dobálsz. Tehát ha azt mondod, hogy ide te és te nem jöhetsz be, és szkvattolom ezt a házat, és azt mondom, hogy ebben a pesti
0: nem erre reagáltam, hanem arra, hogy van az a helyzet.
4: A barikádozom, az más, mint amikor dobálom.
0: Tisztelt, csak hát én arra reagáltam, hogy van az a helyzet, amikor föl kell szedni az utca követ, amiből nekem nem az jött le, tehát most ugye itt a 2005-i beszédről beszéltünk, hogy van az a
6: helyzet,
0: igaz, tehát igen, jó, csak arra mondom, hogy szerintem soha nincs az a helyzet, amikor bármi is magyaráz, hogyha utólag keresettünk felmentésre, még mondtuk, hogy
6: az ilyen jó volt, de... Az erőszakkal kapcsolatban, de az erővel kapcsolatban már nem értek egyet.
5: Tehát kicsit globálisabban gondolkodni, tehát ne abból indulj ki, hogy demokráciában élsz itt Közép-Európában.
0: Értem, de én tehát az erőszakot szül nagy általánosságban,
6: aztán egyetértek, de azt mondod, hogy az erőre sincs szükség?
0: Nem az erőre nincs szükség, hanem az erő jó felhasználása van szükség, és az erőszak az erőnek rossz felhasználása.
6: Így van, így van. Tehát egy összödi helyzetnek borzasztó egyszerű megoldása lenne egy olyan országban, ahol van civil társadalom.
0: Ja,
6: másnap az emberek halál nyugodtan, mondjuk 1,5 millió ember oda megy a parlament elé, és csendben küldenek egy embert, aki megüzeni, hogy most pakoljatok. Igen, tehát, hogy így pakoljatok össze, mi addig itt ezt megvárjuk. Amíg ti innen kijöttök, mi várunk. Ennyi. Tehát, hogy sem, nem kell erőszakoskodni, nem kell kiabálni se.
0: Egyet is értek.
6: Csak egyébként ennyit kell csinálni, hogyha most ti átléptétek azt a... És egyébként borzasztó érdekes, hogy van nekünk egy alkotmányunk, ami ez, amiben ez nem csak jogod, hanem kötelességed is. Tehát ott körül van írva, hogy milyen a helyzetben, ez nem csak állampolgárként neked nem csak jogod, hanem kötelességed is ezt tenni.
4: Ennek már csak a potenciális valószínűsége is megelőzi nagyon-nagyon sok dolgot, tehát hogyha azzal számol a fennálló hatalom nyerít, hogy egyébként egy-egy rossz döntést követően más millió ember fog itt állni némen, bele sem megy. De addig, amíg azt gondolja, hogy megtehetem, mert majd úgyis hazamennek az emberek, akkor azt mondja, hogy
6: nem tenném
0: meg. Ezt nem tudom, hallottam, hogy most hétvégén botrány Amerikában valamelyik, nem tudom kinek, mert nem figyeltem, szenátornak, képviselőnek eltisztottatta a saját háza elől az útról a havat, és egyébként...
6: Hát, nekem van Németország. Németországban volt.
0: De hogy érted, ezért azonnal le kell mondani, tehát hogy mekkora különbség
4: ez Berlin.
6: Ez Berlin.
0: Tökre értem, hogy le kell mondani, nem, hogy félreértésnél nem az a van probléma, hogy ezért lemond.
5: Mert közpénzet tisztították el a havat.
0: Nem az a lényeg, csak a saját házat tisztították el, tehát esett a hó, meg el kellett tisztítani, de hogy az ott fontosabb volt neki, hogy arra jöjjön először, és egyébként le voltak fagyva az utak. És még azt sem mondta, hogy holnap nem takarítjuk le a többit, vagy most befejeztük, hanem csak, hogy ezzel kezdte.
5: Csak ki volt?
6: Hát, be, én Berlinre
0: emlékszem. Tudod, egy felületes fiú vagyok, simán lehet, hogy Berlin volt.
6: Én Berlinre.
4: Aztán én is, aztán Berlin volt, én is azon gondolkodtam, hogy Németországban mennyire másként működik ez, hogy olyan számunkra piti elner
0: dolgokért kell. Hamburgért
6: alkírja. Ja, bocsánat, igen. Jó, igen.
0: Hamburg. Én voltam a pont.
4: Tehát, hogy olyan számunkra piti elnernek tűnő dolgokért kell azonnal lemondani embereknek magas pozícióról, akár család generációkra előre. Ami nálunk, tehát nálunk elképzelhetetlen ez jelenleg a mai közállapotok között.
0: Jó, és akkor a pontosítás kérdésért tényleg...
4: Elképzelni el tudom, csak...
0: Bocs, de itt pont az erő, itt valaki írja a cseten, hogy nagyon nem azonnal akar, vagy nem, nagyon nem azonnal, hanem hogy először nem akart lemondani, tehát pont ez az erő benne, hogy nem volt ott tüntetés, nem dovált senki, hanem eltelt 5 nap, először a saját pártja mondta, hogy de akkor most már gyere, és eltelt 1 hét, és le kellett mondani, mert olyan társadalmi nyomás volt, és nem igen. Azért, mert szétverték a tévészékházat, nem volt erőszak, nem volt semmi. Mi, hanem pont ez az erő. Tehát ezt igen. Gondolom én is erőnek.
4: Hát csak ugye ez a kérdés, hogy ez az erő, ez mitől tud kibontakozni, mi az, ami ezt egy fókuszra húzza, hogy vajon ez intelligencia kérdése, ez propaganda kérdése, ez példamutatás kérdése. Ugye itt ez a csúszósabb rész.
0: Na, halló.
2: Szervusztok, Zsuzsó vagyok.
0: Szevasz.
2: Nálunk meg már 50-es évektől még jelenleg is, nagy valószínűséggel jelenleg is a budai hegyvidéken kezdik a szórást.
0: Ja, hogy a... Igen.
5: De ez
0: itt, ennek tudod mi az oka?
2: Régen Kádért ülök.
0: De jó, de ennek tudod mi az oka, Károly? Hogy ott gyülekeznek ezek a hókotró autók, még az a Felhő utcában ott állnak egymás mellett szépen. Aha, a sóval, majd lefele értem. Könnyebb elindulni, mint fölfele. Ilyen egyszerű.
2: Ez közben Csepelen.
0: Ja, most én nem Cseperről beszélek valóban, de hogy...
2: Nem úgy mondom, ott áll.
5: Cseperi egy
2: vidéken. Őket, na.
0: Jó, abban igazad, hogy van egy olyan kicsengése is, hogy a rezidenciák is ott vannak.
2: És volt, emlékeztek, volt egy olyan nép, hogy ők se tudtak kiállni. Pár évvel ezelőtt, 4-5 évvel ezelőtt.
0: Az passz.
2: Akkor a
5: hó.
0: Jó, köszi Károly.
2: Sziasztok.
5: Hello. Zúzó volt.
0: Ja, Zúzó, elnézést Zúzó.
4: Ilyenkor Zúzó, amikor
0: csúnyát mond, de volt Imand, amikor... Igen.
4: Kontextus
0: figyelmezés. Ez az igaz identitás.
5: De Gábor, te miként definiálod magad?
0: Hát, hogy Zúzó, vagy Néman.
5: Akkor megkérdezik, hogy mivel foglalkozok, akkor azt mondta, hogy borász vagy, is kész.
6: A Sapiens egyébként kóstoló embert jelent, nem csak tudó. Tehát, hogy így kóstoló ember, igen.
5: Nem,
6: tehát,
5: értelmes ember?
6: Azt is. Tehát, hogy elszoktuk felejteni a Sapiens, az egyszerre jelent tudnit és kóstolnit.
5: Mert ugye nyilván csak úgy lehet tudni valamit, ismerni, hogyha az ember
6: így van. Kóstolja. Ez a lényeges összefüggés.
5: A kíváncsi ember, akkor te...
0: Nagyon igen, van valaki. Vagy elvileg.
7: Én vagyok, a kis ember vagyok.
0: Szevasz. Figyelj.
7: Károly olyan hülye, mint a seggem, komolyan.
4: Na, kérlek. Antidiskriminációs hét kezdődik.
5: Kezdjétek el, légy szíves csettelni ebből privébe, jó?
7: Még sose jutott az eszébe, hogy azért takarítják le először a hegyet, mert a lejtő jobban csúszik, mint a síkság, és ha valami megindul a lejtőn, az sokkal
5: szarabb. Szerencsére te megvilágosítottad azoknak a hallgatóknak, akiknek ez nem esett volna le, úgyhogy...
7: Olyan mondom. Na mindegy. Most már ne vegyétek föl, mert visszatelefonál mindjárt, legalább nem lehet az utolsó.
5: Oké.
0: Na jó, csá.
5: Köszi, csá.
4: Jézus.
5: Ahogy te a kíváncsi ember kategóriájában. Hát
6: a kíváncsi ember az általában nem csinál semmit. Mert ugye a kíváncsiság az egy ilyen maszturbáció. hogy azzal ő el van. Tehát a kíváncsi, szerintem a kíváncsi ember, az a tipikusan van egy baleset, és akkor ott a kíváncsi emberek összegyűlnek, és megállnak, és nem csinálnak semmit.
4: Tehát ez egy emberi dolog azért, ez a kíváncsiság. Azért ez nagy, tehát valami velünk születik így masszívan az édes íz érzetén kívül, ha már tapasztalás, ez a kíváncsiság. Tehát mi emberek, mint faj, mi rettentően kíváncsiak vagyunk. Tehát, hogy igenis nézzük, hát mi szoktam nézni, amikor elmegy a mentőautó a körúton, és nézd meg, hogy mint ilyen ösztönszerű lények megállnak az emberek, és követik a tekintetükkel, ahogyan megy, találgatják kvázi a saját élet esélyeiket ebből,
6: hogy... Igen, igen, ebbe igazad van, és nem túl negatív voltam a kíváncsisággal kapcsolatban, mert tényleg, de én azt szeretném gondolni, hogy az emberben az alap az a megismerés vágya, és az szokott elfolyulni ilyen kíváncsisággal, hogy legyen egy...
4: A kíváncsiság az kicsit talán ilyen mértéktelen, vagy van a kíváncsiságnak...
6: Hát pont a bátorság hiányzik belőle, tehát nem csinálunk semmit, csak nézzük.
4: Igen. Tehát valószínűleg itt a kíváncsiság, nyelvünk ettől szép egyébként, hogy lehet ebben az értelemben is használni.
6: Disztingválni.
4: Disztingizélni.
5: Halló?
0: Jaj, hát ezt tudjuk, hogy felvettünk. Na, most vegyük fel.
4: Halló?
0: Mi Hello. Nem hallunk téged? Hát jó, búcsúzok el, szia!
5: Úgyis egyébként már 10 óra van.
6: Ez igen, egy érdekes hack egyébként, hogy úgy felhívsz egy rádiót, hogy ugyanaz a csengés megy tovább nálad.
5: Tehát,
6: hogy...
0: De ez az utolsó.
5: Utolsó.
0: Halló, gyorsan?
2: Gyorsan mondom, ki a hülye?
0: Jó, köszi.
2: Várjál. Aki nem úgy gondolkozik, mint én.
0: Jó, oké. Okay.
2: Na most várjál, nem a csoport norma szerint kategóriákat használja. Én nekem ez öröm volt, ha ezt mondják, hogy hülye vagyok. Az jó, Károly. Volt egy olyan klubja.
0: Károly, el kell búcsúznunk már, úgy értem, hogy az adásilag, nem tőled.
2: Én örülök neki.
5: Jó.
2: Ezt mondják
0: közös nekem. Az örömünk.
2: Jaj, de jó.
0: Köszi, szevasz. Hogy és ez mindenkire igaz már lassan, hogy szevasz, nem?
5: Igen, sajnos, ez megint nagyon hamar véget ért ez a
4: műsor. Igen, pedig Gáborról még sokáig lehetett volna beszélgetni ezekről a dolgokról, szerintem.
6: Máskor.
4: Igen, kerítsünk majd lehetőséget úgy rá, hogy ne a jég, meg ez a Balaton, hanem inkább a társadalom nagy kérdéseit beszélgetjük majd, mert erre csak a
0: kapukjelentőre is. Én inkább kóstolnék.
5: A szimbolikus csúszunkát.
6: Addig is keressen mindenki olyan dolgokkal, hogy úgy érzi, hogy valami nagyon elválaszt egymástól embereket, minket.
0: De figyeljetek, én most,
6: hogy lehetne ezen látványosan. Jó, de most mind átcsúszás.
0: Most egy Gábor kapcsán, és ezt igazán egy kicsit beszéljük át itt a szerkesztési szokásnak, hogy miért nem az, hogy mi utazunk le, úgyis lehet streamelni, de Gábor, meghivatnánk munkat simán. A Balatonra, egy borozásra.
6: Most úgyse tehetek más, mint azt mondom, hogy persze gyertek, de egyébként szívesen mondom.
5: Kinehezett adás a Szent Orbánban.
0: Ezzel jövünk, jövő héten.
4: Tudod, hogy kell csinálni.
6: Vagy vitorlásról. Az nagyon érdekes lenne.
0: Sziasztok, ez volt a Hittérítő, jövő héten ismét. És kirekesztés 1%, meg más nem volt értő.
4: Anti-kirekesztés.
5: Akkor búcsúzik Dervis, Juhi, Fecó, Bali és Kardos Gábor.
0: Sziasztok!
8: Programzene szóval és zenével. Saint-Saëns az állatok farsangja.
9: A farsang a húsvét előtti mulatozások időszaka. Saint-Saëns, francia zeneszerző, egy vidám, farsangi, családi muzsikálásra szánt művében emberi tulajdonságokkal ruházta föl a táncmulatságra fölvonult állatokat. A bevezető zenében a két zongora vibráló játéka, a vonósok fokozatosan fölfelé haladó dallama, az ajtóban toporgó várakozás teri hangulatát.

0: Együtt köszöntünk kéz a kézben.
1: Részemről mondjunk mancsot.
0: Hogy teljesítsük részben kérésed és parancsod, mely minket felidézett, mint mackó vágy a mézet.
1: Robert Gida meg én, egy lélek, két legény, egymást nagyon szeretjük, és együtt e véget, ketten szeretünk téged.
0: Íme Medvecki medve úr, amint bukdácsol lefelé a lépcsőn, kopogtatva a feje bugyával, kip-kop, minden lépcsőfokon egy koppanás. Előtte Robert Gida, az ő gazdája. Amennyire Mici Mackó értelmet terjed, meg van győződve róla, hogy ez az egyetlen módja a lépcsőn való közlekedésnek. Néha ugyan kétség fogja el, mintha lehetne másképp is, de ezt csak akkor tudná megfontolni, ha egy pillanatra megállnának a lépcsőn, és módjában volna fontolgatni. Talán akkor sem. Különben is épp most ért a lépcső aljára, és hajlandó nektek bemutatkozni.
1: Mici Mackó.
0: Egyébként Mici Mackó néha játszani szeret, néha pedig leül szemmel a kandallóval, és ilyenkor

0: Egy napon, mikor kincsét állt az erdőben, egy tisztásra ért, és a tisztás közepén állt egy jókora tölgy. És a tölgy koronájából hangos döngicsérés és zümmögés ütötte meg a fülét. Mici mackó letelepedett a fa alá. Mancsai közé fogta a fejét. Gondolkozni kezdett.
1: Ez a döngicsérés jelent valamit? Olyan nincs, hogy csak döngicsérés van, meg a zümmögés, és az nem jelent semmit. Ha döngicsérés van, meg zümmögés, akkor ez azt jelenti, hogy valaki van valami döngicsél, illetve zümmög. És amennyire az én műveltségem futja, az egyetlen elképzelhető ok, amit valaki döngicsélésre, illetve zümmögésre indíthat, abban a tényben leli magyarázatát, hogy az illető egy méhecske. Ami pedig azt illeti, ha valaki már méh, ezt a minőségét arra szokta felhasználni, hogy mézet készítsen. A mézkészítésnek pedig egyetlen értelmes okát és célját abban látom, hogy én a mézet megegyem.
0: És már kapaszkodott is a fára. És miközben kapaszkodott, egy kis dalt tudolt. Csak úgy, saját magának.
1: Egyik örökben az a nézet, hogy a medve szereti a mézet. Ez nem a féle szerény vélemény, ez tény.
0: Azután egy kicsit tovább kapaszkodott. Megint egy kicsit tovább. És még egy kicsit tovább. Aztán...
1: Recs! Segítség!
0: Mondotta, a 3 méterrel lejjebb nyúló ágropottyamba.
1: Véleményem szerint csak azt akartam mondani, természetesen szerint mindez csak azt jelenti, hogy bizonyos szempontból nagyon szeretem a mézet. Egyébként segítség!
0: Kieviszkélt a bokorból, a tüskéket kikefélte orrából, és ismét átadta magát gondolatainak.

0: Medvecki medve, baráti körben a Mici Mackó néven is közismert, egy napon az erdőt kerülte éppen gőgösen dúdolva az orra alatt. Tralala, tralala, prücs, prücs, prücs. Így dúdolgatott, csak úgy magának. Közben kiment sétálni a kunyhó elé, azon tűnődve, vajon mivel foglalkoznak ilyenkor mások, és általában milyen lehet az más valakinek lenni, mint ő? Egyszerre csak egy homokbuckához ért, és ebben a homokbuckában nagy lyuk tátongott.
1: Aha, a hézagos műveltségem nem hagy cserben, akkor ez a bucka nyuszit jelenti. A nyuszit pedig jó társaságot és valami harapnivalót jelent. Tehát...
0: Lehajolt, bedugta a fejét és kiáltott.
1: Itthon vannak, kérem szépen!
0: Horkanó zaj támadt belülről, azután csend.
1: Azt kérdeztem, kérem szépen, hogy itthon vannak-e?
2: Nincsenek! Ne tessék úgy ordítani! Nem vagyok süket.
1: Senki sincs oda be?
2: Senki.
0: Pici Mackó kihúzta a fejét a nyírásból. Kicsit így hát újra bedugta a fejét, és folytatta a társalgást.
1: Hé, Nyuszi, te vagy az?
2: Nem.
1: Volna-e olyan szíves tehát megmondani, hol van a Nyuszi?
2: Mici Mackó barátját látogatta meg.
1: Te hisz, az én vagyok.
2: Ki az az én?
1: Mici Mackó.
2: Bizonyos ön ebben?
1: Egészen bizonyos.
2: Akkor hát bújjon be.
0: Mici Mackó néhány erőteljes tekergéssel benyomult a helyiségbe.
2: Megállapítom, hogy úgy van, ahogy mondja. Ez csak ugyan te vagy. Szervusz, örülök a szerencsének.
1: Mit gondoltál?
2: Tudod, soha se lehet biztosan tudni. Ismered az erdőt? Az ember nem bocsáthat be mindenkit a lakásába. Nem árt egy kis elővigyázat. Parancsolsz valami harapnivalót?
0: Mici Mackó ilyenkor reggel 11 óra felé mindig parancsolt valami harapnivalót. Így hát jól esett látnia, hogy Nyuszi tányért és bögrét szed elő, és amikor megkérdezte, mézet vagy tejet, gyorsan és izgatottan megjegyezte, hogy mindkettőt. Aztán hozzátette, hogy túlmohónak gondolják, kenyér nem kell. És most egy darabig egy szót sem szólt. Végül elégedetten dúdolva felállt, barátságosan parolázott Nyuszival, és kijelentette, hogy menni kell.
2: Isten veled, remélem jól lak.
0: Nyuszi elrakta a terítéket, és kissé hűvösen csak ennyit mondott.
2: Nincs.
1: Nem úgy gondoltam. Hát akkor szervusz, most már sietnem kell.
0: És már lódult is neki az ajtónyílásnak. Melső lábait kidugta, a hátsókkal neki feszült, és egy percre az orra ki is került a szabadba. Aztán a fülei, aztán a két mancsok, aztán a vállai. Aztán...
1: Segítség! Azt hiszem, jobban visszafogom.
2: Annál is inkább, mert magam is szeretnék kijutni.
1: De nem legy ám! Te elingedte! Illetve azt akartam mondani, hogy segítség!
0: Nyuszi hirtelen meggondolta magát, mivel lakásának volt még egy másik kijárata, gyorsan kiosont rajta, megkerülte a buckát, odaugrált Mackóhoz.
2: Beragadtál?
1: Azt éppen nem. Csak pihenek itt egy kicsit.
2: Na, add ide a mancsot.
0: Mici Mackó kinyújtotta a mancsát, és Nyuszi rángatta, és rángatta, és rángatta.
1: Ez fáj!
2: A dolog úgy áll, hogy be vagy szorulva.
1: Ez mind attól van, hogy ezeknek a modern lakásoknak nincs elég széles kijáratuk. A bejáratok jó, de a kijáratuk nem elég szélesek.
2: Ez attól van, hogy te lezabáltad magad. Akartam is mondani. Csak nem szeretem figyelmeztetni a vendéget, hogy egyikünk túlságosan sokat eszik. És ez az egyikünk nem én voltam. De ezen most kár vitatkozni. Elfutok Robert Gidáért.
0: Robert Gida az erdő másik sarkában lakott. És amikor Nyuszival és Malackával megérkeztek a tetszín helyére, csak annyit mondott. Csacsi öreg medvém, csak egyet tehetünk. Meg kell várnunk, amíg újra lesoványulsz.
1: Meddig tartasz? Gondolom, egy hét elég hozzá. Csak nem akarjátok, hogy egy hetet töltsek ebben a helyzetben?
3: Mit tegyünk? Nem megy másképp.
2: Majd felolvasunk neked.
1: Egy egész hét, És mi lesz a kosztal?
3: Attól tartok, erről szó sem lehet, hiszen éppen arról van szó, hogy lefolyt. De majd felolvasunk neked.
0: Szegény maszkó sóhajtani kezdett, de nem igen tudott, mert be volt szorulva. És egy könyv gördült ki a szeméből, de csak ennyit mondott.
1: Igen ám, de van-e olyan könyved, amelyik meg tud vigasztalni egy beékelt maszkót az ő nagy megszorultságában?
0: Így hát egy héten át Robert Ida e fajta könyve

Mici Mackó szegény már olyan karcsúnak érezte magát, mint egy núbiai táncosnő. És a hétvégén egy este Robert Ida így szól: gyerünk! És megragadta Mici Mackó melső mancsait, és Nyuszi megragadta a hátsókat, és az erdő minden lakója segített, és mind együtt rángatták, és húzták, és tolták, és hosszú ideig Mackó csak ennyit tudott mondani. És egyszer csak azt mondta, aztán még ennyit mondott, mint amikor a dugó kijön a palackból. És Robert Gida és Nyuszi barátai, rokonai és üzletfelei hátrabuktak, és Mici Mackó hegyükbe esett, szabadon. Gyors és határozott köszönetet piccentett, aztán nyugodtan folytatta sétáját az erdőn keresztül, elégedetten dudorázva. És Robert Gida szeretettel nézett utána, és csak ennyit mondott: csacsi öreg medvém,

0: dar ti se ne giuro. E per io quel che sti molotto e chi sti lo accudasse. O sta a me l'unica, e la colmina che rifilas ne così mi diversi fine.
1: Me i che mi ci mazzu.
0: O sto mi rifilas ne che la corrugine che. Ne i capo po sic sic sic, o na i capo lo hu olihu, ne i capo lo hu olihu, o na i capo po sic sic sic, u lo hu so sic sic sic, e si mazzu fas.
2: Malacka és Mici Mackó útnak indultak. Elállt a szél, és a hó, miután belefáradt, hogy mindig körbeszaladgáljon, összeszedte magát, és most szép csendesen lefelé kezdett szállingozni. Helyet keresse magának, ahol lepihenhessen. Ezt a helyet hol Mici Mackó orra egyén találta meg, hol egyebütt. És kis idő múlva Malacka épp olyan vastag sált hordott a nyakán, mint Mici Mackó, csak fehéren. Ami pedig a füleit illeti, úgy érezte, hogy soha még ennyi hó nem gyűlt össze mögöttük, mint most.
3: Azon tűnődöm, mi lenne, ha most szépen hazamennénk, és bemagolnánk azt a te zümmögő versikédet, és Fülesnek csak holnap énekelnénk el, vagy holnap után, vagy amikor éppen találkozunk vele.
0: Ez nagyon jó ötlet, Malacka. Be is fogjuk magolni. Most. Mi alatt bandukolunk. De akkor nem jó volna hazamenni, mert ez a dal egy különleges szabadtéri dal, amit különlegesen szitáló hóban kell énekelni.
3: Biztos vagy ebben?
0: Magad is el fogod ismerni, Malacka, ha meghallgatod. Minél inkább a vazik, szik-szik, annál inkább hull a hó, alli-hó. Minél inkább hull a hó, alli-hó, annál inkább a vazik, szik-szik, hull a hó, és a hó, zik-zik-zik, Mici Mackó fászik. Arra gondoltam, hogy Fülesre gondoltam.
3: És mit gondoltál Fülesről?
0: Azt, hogy szegény Fülesnek nincs hol lakni.
3: Nincs bizony.
0: Neked is van kuckód, Malacka, és nekem is van kuckód, és mind a két kuckó nagyon tiszta, és csinos, és rendben. Robert Vidának is van kuckója, csak szegény Fülesnek nincs. Én tehát azt eszeltem ki, építsünk kuckót Fülesnek.
3: Ez egy nagy gondolat. És hová építsük fel?
0: Ide a Fenyvesligetbe. Félmentes zúgba, mert az is fontos. És ha elkészítünk, elnevezzük Mici Mackó kuckójának. Ezekből a dorongokból építünk egy kuckót Fülesz számára, és ez lesz a neve. Mici Mackó kuckója Fülesz számára.
3: A liget túlsó oldalán láttam is egy egész sereg dorongot. Láttam bizony. Egész sereg dorongot egymás hegyén hátán, felhalmozva.
0: Köszönöm, Malacka. Ez a felfedezésed nagy segítségemre van. És én el is nevezném a házat Mici Mackó és Malacka kuckójának. Ha Mici Mackó kuckója nem hangzana csinosabban. Eltekintve, hogy rövidebb és kuckószerű. Mehetünk.
2: Leszálltak a kerítésről, és megkerülve a ligetet, el is jutottak arra a helyre, ahol a dorongok

0: Robert Gida otthon töltötte a reggelt. Ekkor kopogtak. Senki más, mint Füles. Szervusz, Füles, mondta Robert Gida kitárva az ajtót. Hogy vagy?
1: Havazik.
0: Látom.
1: És a fagy is beállott.
0: Na, mi baj, Füles?
1: Semmi, Robert Gida. Szóra sem érdemes, nem fontos. Csak éppen azt akartam megkérdezni mellesleg, nem láttál-e véletlenül egy házat, vagy afélét valahol?
0: Miféle házat?
1: Olyan kis házat, olyan kuckófélét.
0: Ki lakott benne?
1: Magam laktam volna, legalábbis azt hittem, ott lakom. De úgy látszik, tévedtem. Nem fontos. Nem is lehet mindenkinek saját kuckója.
0: De Füles, kérlek, én igazán nem tudom. Én mindig azt gondoltam...
1: Nem fontos. Csak azt akartam odavetőleg megjegyezni, hogy nincs is olyan nagy hőség ott a mezőn, ahol élek hajnali 3 óra felé, ahogy némelyek gondolnák. A mező ugyanis a szabadban van, ahogy talán gondolni parancsolod. Na hiszen nem is olyan kényelmetlen, csak úgy mondom, szót sem értem. Szabadban van és elég levegős. Tudod, Robert Gida, köztünk maradjon, nem szeretném a másoknak is említeni, de hideg van.
0: Jaj, Istenem, Füles.
1: Na már most azt mondtam magamban, a többiek szomorúak lesznek, ha én így fázom.
0: Ó, Füles, mondta Robert Gida, és már is szomorú volt.
1: Nem rád célzok, Robert Gida, te más vagy. De hogy folytassam, fentiek megfontolása után építettem magamnak egy kis házat a ligetben.
0: Igazán, és ez nagyszerű.
1: Igen, nagyszerű. És amikor ma reggel kijöttem belőle, még ott volt a házikó. És amikor visszamentem, már nem volt ott. Nem volt ott, és ebben nincs semmi különös, hiszen csak Fülesnek a házáról van szó. De azért egy kicsit csodálkoztam.
0: Robert Gida is csodálkozott. Megyünk, és mindjárt megnézzük, kiáltott Fülesre. És sietve eliramodtak. És kevés idő múlva elérték a liget szélét, ahol Füles lakott, a fenyőfák mellett, ahol Füles kuckója állt reggel, és ahol immár nem állt semmi.
1: Tessék, egy fia dorongot se hagytak meg belőle.
0: De Robert Gida nem figyelt Fülesre. Máshová figyelt. Hallgass csak! Mindketten hallgatóztak. És ekkor kivehetővé vált egy mély, dörmögő hang, és ez a hang éneklő hangon azt magyarázta, hogy minél inkább hull a hó, annál inkább havazik, és egy másik, nagyon is kicsi hangocska engedelmesen visította közben, hogy zik és zik. Ez Mici Mackó, mondta Robert Gida izgatottan.
1: Lehetséges.
0: És Malacka, tette hozzá Robert Gida. Egyszerre megváltozott az ének szövege.
2: Ősz a kuckó!
3: Zik,
2: zik! Ősz a kuckó!
3: Zik, zik!
0: Mici Mackó, kiáltotta Robert Gida. Az éneklők elhallgattak, mint a késsel vágták volna el a fonalat.
3: Ez Robert Gida! Onnan kiabálhatnál a dorongokat cikreltük! Gyerünk!
0: Leugrottak a kapufélfáról, és gyorsan megkerülték a ligetet.
3: De hisz Füles is itt van!
0: Mondta diadallal Mici Mackó, mikor végre feltűntek a fenyőfák közt. Ravaszul biccentett Malacka felé. Malacka kacsintott. És arra gondoltak mind a ketten, micsoda remek meglepetést készítenek elő Füles számára.
3: Szervusz, Füles!
0: Ekkor Robert Gida mesélni kezdte Füles ellopott kuckójának szomorú történetét. És Mici Mackó és Malacka figyeltek, és egyre szélesebb és nagyobb karikára nyúlt a szemük.
1: Itt, éppen itt.
3: Dorongokból készül.
1: Abból. Mi az?
3: Csak éppen mondtak, hogy hű, ne teszem be.
4: Biztos vagy benne, hogy igazi kuckó volt? Úgy értem, biztos vagy benne, hogy itt állt az az igazi kuckó?
1: Hát persze, hogy biztos vagyok.
3: Ugyanis sokkal melegebb lesz.
1: Mi lesz melegebb?
4: A liget másik oldala, ahol a Füles kuckója áll.
1: Az én kuckóm? Az én kuckóm itt állt ezen a helyen.
3: Nem,
4: nem.
1: De hát én csak tudom.
3: Jöjj, és tekintsd meg magad.
0: És mutatta az utat.
1: Nem lehet az, hogy két kuckó legyen, és méghozzá ilyen közel egymáshoz.
0: megkerülték a liget sarkát, és íme ott állt a füles kuckója. Egyszerűen és nyugodtan, mint más rendes kuckó.
3: Íme?
1: Csodálatos dolog ez. Ez az én kuckóm. De én odaépítettem, ahol mutattam nektek. Úgy látszik, a szél ide fújta. Átfújta a fák fölött, az erdő fölött, és lefújta ide a földre. Egész jó helyre. Bizonyos tekintetben még jobb helyez, mint oda át.
3: Sokkal jobb!
5: Ugye jobb, Mici Mackó?
4: Ugye jobb, Malacka?
1: Többet ésszel, mint erővel. Ide süssetek. Így kell egy szép kuckót felépíteni.

0: Füles, öreg szürke csacsi a folyóparton állt, és nézte magát a víztükörbe.
1: Nagy képűség, ez a helyes kifejezés. Nagy képűség az én bajom.
0: Megfordult, és lassan leballagott, vagy 20 lépést, betottyant a vízbe, átsétált a folyón, és a túlsó parton lassan visszaballagott. Akkor megint megnézte magát a vízbe.
1: Mindjárt gondoltam, ez a profilom se jobb, de kitörődik vele? Senki. Nagy képűség, mondom.
2: Jó reggelt, Füles!
1: Jó reggelt, Mici Mackó, ha erről egyáltalán lehet szó a mai időkben. A magam részéről erősen kétlem, de semmi szó, érdemel, bocsánat.
2: Mi baj már neki?
1: Semmi, Mici Mackó, semmi, csak úgy mondom. Sokféle népek vannak. Egyik nem akar, a másik nem tud. Ennyi az egész.
2: Mit nem tud?
1: Mulatni, vidulni, énekelni és táncolni. Itt van a kutya eltemetve.
2: Vagy úgy? Melyik kutya?
1: Az a kutya, azzal a kutya jó kedvel. Nem panaszképpen mondom, csak úgy. Nem tesz semmit.
0: Mackó leült egy lapos kőre és eltűnődött. Olyan volt ez az egész dolog a számára, mint egy képrejtvény. És ő sose volt nagy rejtvényfejtő, lévén ő egy csekély értelmű medvebocs. Inkább énekelni szeretett.
1: Nagyon helyes. Te csak énekelj. Tra-la-la-la-la. Örülj az életnek.
2: Örülök is.
1: Van, aki tud.
2: Mi baj, Füles?
1: Mi lenne?
2: Olyan bánatos vagy.
1: Bánatos? Miért lennék én bánatos? Születésnapom van. Az év legboldogabb napja.
2: Születésnapod van?
1: Nagyon természetes. Nem látod? Nézd csak a sok születésnapi ajándékot, amit kaptam. Látod, mennyi torta meg töltött csokoládé?
2: Ajándék, torta, csokoládé. Hol?
1: Hát nem látod?
2: Nem én.
1: Én se. Ez csak olyan tréfa volt, vicc. Ha, ha, ha, ha.
2: Hát akkor gratulálok. Még sok-sok születésnapot.
1: Neked is, Mici Mackó.
2: De nekem nincs születésnapom.
1: Nincs is. Csak nekem van.
2: Akkor hát miért gratulálsz nekem?
1: Miért ne? Remélem, nem akarod magad rosszul érezni az én születésnapomon.
2: Ó, akkor értem.
1: Elég baj, hogy én ilyen piszokul érzem magam a tulajdon születésnapomon. Se ajándék, se csokoládé, se tortagyertyával, még csak egy nyavajás üdvözlő táviratot se kaptam. Legalább más ne érezze rosszul magát. Ez minden, amit várok.
0: Ez sok volt Mici Mackó gyenge szívének.
2: Várj meg itt!
0: Szólt gyorsan, sarkon fordult, és iszkolt haza, ahogy csak szusszal bírta. Úgy érezte, akárhonnan, akárhogy, meg kell ajándékozni a valamivel szegény Fülest.

0: Mici Maszkó hazaérve lakás előtt találta Malackát. Felfelugrált az ajtó előtt, hogy elérje a csengőt. De nem ért el.
1: Hé, Malacka!
2: Szerbusz, Mici Maszkó!
1: Mit ugrálsz itt, mint a bakkecske?
2: El akarom érni a csengőt. Éppen most érkeztem ide a látogatásodra.
1: Majd én csengetek helyetted. Épp most beszéltem Fülessel. Szegény Füles nagyon rossz lelki állapotban leledzi. Születésnapja van. Senki a füle botját sem mozgatja. Észre se vették. És nagyon a szívére vette ezt a közöny. Elnye, senki se felel a csöngetésre.
2: De Maszkó, már hogy felelnének? Hiszen ez a te lakásod.
0: Bementek. Maszkó első dolga volt oda menni az almáriumhoz, megnézni, maradt-e még egy kis méz a csuporban. Még volt egy kevés.
1: Ezt odaadom Fülesnek ajándékba. Te mit adsz neki?
2: Nem lehetne úgy, hogy én is ezt adom? Mondjuk a kettőnk ajándéka.
1: Nem, ez nem jó megoldás.
2: Hát jó. Én viszek neki egy léggömböt. Van még egy a múlt heti mulatságból. Mindjárt haza is futok érte.
1: Látod, Malacka, ez nagyon jó ötlet. Ennek biztosan nagyon fog örülni szegény Füles. Ment el jó kedve támad. Egy szép léggömb igazán nem ronthatja el az ember kedvét.
0: Malacka eltotyogott. Mici Maszkó is elindult ellenkező irányban, a mézes csuporra. Meleg nap volt, s az út hosszúnak tűnt. Ferét se járta be, mikor valami cudarérzés kerítette hatalmába. A füle tövén kaparászott, valami az orrát csiklandozta, még a füle is viszketett tőle. Mintha valaki noszogatta volna belülről. Na, Maszkó, mi lesz?
1: Ennyi, nem tudtam, hogy ilyen hosszú ez az út.
0: Így hát letelepedett, és levette a csupor fedelét.
1: Még jó, hogy ezt magammal hoztam. Sok mackót ismerek, akiben nem lett volna ennyi előrelátás, hogy efféle elemózsiát vigyen magával az útra.
0: És már nyalogatta is a mézet, bedugva fejét a csuporba.
1: Lássuk csak, hova is indultam? Füleshez!
0: Fürgén felugrott. Aztán egyszerre csak eszébe jutott a dolog. Hiszen utolsó cseppig megette Füles születésnapi ajánlát. Darabig semmi sem jutott az eszébe. Aztán gondolkodni kezdett.
1: Végre is ez a csupor nagyon szemre való kis csupor. Még akkor is, ha nincs benne még. Majd tisztára mosom, ráírok a kedvesek. Mondjuk, sok ilyen boldog születésnapot még. Füles sok mindenre használhat egy ilyen szép szemre való kis csupor.
0: Eközben Malacka is megjárta a lakását. El is hozta a léggömböt, amit Fülesnek szánt. Magához szorította, nehogy a szél elfújja, és sebesen futott, hogy előbb érjen oda, mint Mici Maszkó. Szerette volna úgy feltüntetni a dolgot, mintha neki jutott volna először eszébe Füles születésnapja. És ahogy liegve futott, lelki szemeivel előre gyönyörködött benne, hogy fog örülni Füles, még vigyorgott is hozzá a lelki szájával. Hát, ahogy fut, megbotlik egy buckában, és orra esik, bang! Malacka feküdt a földön, és azon tűnődött, hogy mi történt. Első pillanatban úgy rémlett, az egész világ felrobbant körülötte. Aztán úgy határozott, hogy talán nem is az egész világ, csak az erdő. Vagy talán még az se. És most már nincs is a földön, a holdon van valahol. És soha nem látja többé Robert, Idát és Mici Maszkót és Fülest. Aztán azt gondolta.
2: Jó, de feltéve, hogy a holdon vagyok, akkor sem muszáj órákig így feküdni arccal a porban.
0: Így hát óvatosan feltápászkodott és körülnézett. Ott találta magát az erdőben.
2: Hát ez furcsa. De mi lehetett hát az a robbanás? Én csak nem szóltam akkorát, mikor elpuffantam. És hol a léggömb? És mi ez a vacak nyúlós rongydarab a kezemben? A léggömb! Jaj! Ó, jaj! Hát most mit tehetek? Haza nem megyek most már. Több léggömböm úgy sincsen. És Füles talán nem is szereti a léggömböket annyira.
0: Így hát búsan tovább ballagott, és leért a folyópartra, és megszólította az ünnepeltet.
2: Jó reggelt, Füles!
3: Jó reggelt, Malacka, ha lehet ilyesmiről szó, amiben kételkedek. De nem baj, csak úgy mondom, szót sem érdemel.
2: engedd meg, hogy születésnapod alkalmából üdvözöljelek.
3: Mondd még egyszer.
2: Engedd meg, hogy szület...
0: Füres három lábára egyensúlyozva megpróbálta a negyediket óvatosan a füléhez emelni.
3: Most légy szíves, ismételd meg, amit mondtál.
0: És a patájával igazította előre a fülét.
2: Engedd meg, hogy születésnapod alkalmából üdvözöljelek.
3: És ezt nekem mondod?
2: Neked hátfüle.
3: És az én születésnapomra célzol?
2: Arra.
3: Úgy érted, hogy nekem igazi születésnapom van?
2: Úgy bizony, Füles. És én ajándékot is hoztam neked.
0: Füles leeresztette jobb füléről jobb patáját, megfordult és nagy nehézséggel felemelte a bal patáját.
3: A másik fülemmel is szeretném hallani, volnál szíves.
2: Ajándék.
3: Nekem?
2: Neked.
3: Azért, mert nekem igazi születésnapom van?
2: Igen, Füles, és hoztam neked egy léggömböt.
3: Léggömböt? Azt mondtad, léggömböt? Azt a nagy buborékot gondolod, ami olyan színes és felszokták fújni? Mulatság és öröm és vidulás, és ének és tánc, hip-hop, helye-húja. Azt akarod mondani?
2: Azt! De attól tartok, illetve igazán sajnálom, Füles, de ahogy futottam hozzád a léggömbbel, orromra puffantam és...
3: Ó, minő szerencsétlenség! Biztosan nagyon gyorsan futottál, malacka. Remélem nem ütötted meg magad.
2: Én nem, de Füles, kérlek, a léggömb.
3: Az én léggömböm.
0: Malacka csak bólintott szomorú.
3: Az én születésnapi léggömböm.

0: és átjutott a fülesnek a nedves rongyalagot.
1: Ez az.
0: Malacka bólintott.
1: Köszönöm, Malacka. Igazán, nagyon-nagyon köszönöm. És, mondjad csak, meg tudnád mondani, milyen színű volt? Úgy értem, amikor még léggömb volt.
2: Piros.
1: Mindjárt gondoltam. Piros. Kedvenc színem. És mekkora volt?
2: Akkora, mint jó magam.
1: Mindjárt gondoltam, akkora, mint Malacka. Kedvenc nagyságom. Úgy.
0: Malacka gyalázatosan érezte magát, és nem tudta, mit mondjon. Kinyitotta a száját, megint becsukta. Ekkor harsányan átkiabált valaki a folyó túlsó partjáról.
3: Sok szerencsét a születésnapodra!
0: Mackó átgázolt a folyón, egyenesen Füles felé tartott. Malacka leült oldalt, kezébe temette fejét és szipogott.
3: Nagyon praktikus csoport. Tessék, itt van. És az van ráírva, sok hasonló boldog születésnapot kívánok. Tisztelettel, Mici Mackó. Ez mind rá van írva, és mindenfélét lehet tartani benne. Tessék.
0: Füles, meglátván a csuprot, egész izgatott lett.
1: Nagyszerű. A léggömböm éppen belefér.
3: Az nem, Füles. A léggömbök sokkal nagyobbak, mint a csuprok. A léggömb arra való, hogy zsinegen tartsák.
1: De az enyém nem olyan. Ide néz, Malacka.
0: És ahogy Malacka búsan felnézett, Füles óvatosan felemelte a nedves rongyot két fogával, óvatosan beleeresztette a csuporba, megint kivette, visszatette, és ezt többször megismételte.
1: Ugye? Úgy sétál ki meg be, ahogy akarom.
3: Igazán örülök. Mindjárt gondoltam, legjobb lesz, ha ilyen praktikus csuprot ajándékozok neked, amiben mindenfélét bele lehet tenni.
2: Látod, tőlem is kaptál valamit, amit ilyen szépen bele lehet tenni a praktikus csuporba.
0: De Füres már nem hallotta őket. Kivette meg, betette a rongyot a csuporba, és ragyogott a boldogságtól. És Robert Gida, Mici Mackóék kis gazdája, estét rendezett Füres tiszteletére, ott volt csokoládé és fagylalt, és torta három gyertyával, és Füles neve a tortán, piros cukorból kikanyarítva.

0: Állatkerti útmutató.
1: Ez a cinke oly picinke, fa levélből van az ige. Pókhálóban a szoknyája, makhéjból a csizmácskája.
2: Csak füvön élt a kis zebra, de most rákapott a zabra. Végül is elvitték szobra. Ott oktatják szebbre-jobbra.
1: Apám, így szól a kis bálna, hadd mehessek el a bálba. Nem mehetsz el, fiam Péter, nem vagy még egy kilométer.
2: Miért tanulnak a kisvércsék? Azért, hogy a leckét értsék. Tanítójuk egy hasas, pápaszemes, lomhasas.
1: Ne ugrándozz, ne táncolj, ne bomolj, az iskolás fiúcska mind komoly. Garázza kőkét, minti így, a moly.
2: Fekete az ablakpárkány, rákönyököl a kis sárkány. Hat feje néz az utcára, egy a leckét bent biflázza.
0: Tamkó Sirató Károly, Pingvintánc.
3: Arra lenn a déli sarkon, hol legnagyobb a hideg, ahol még a nap sem jön fel, vagy ha feljön, sápad, sorvad, didereg. Itt a Frigider színpadon tudjátok-e, hogy kinek táncolnak a pingvinek? A jégvilág lakóinak, nézik őket fókák, bálnák, nagy tengeri elefántok, kormoránok, delfinek. Az idő itt bármilyen, szélsüvítés dallamára, hósziklák közt jégszínen, tippegetve, toppogatva, felrebbenve, megforogva, erre-arra tántorogva, soha-soha meg nem unva, táncolnak a Mirnien.
0: Bőrönd Ödön.
4: Bőrönd Ödön a köröndön, ül a kövön, fekete színű bőröndön. Arra száll egy helikopter, lerádióz a riporter. Bőrönd Ödön. Bőrönd Ödön, miért is ülsz itt a köröndön, fekete szín bőröndödön? Visszafele Bőrönd Ödön, csepp zsebrádió adóján. Azért ülök a köröndön, fekete szín bőröndömön. Várom, hogy a tea rózsa. Várom, hogy a tea rózsa kinyíljon az aszfalt kövön. S a négyes busz begörögjön.
5: Országjárás.
2: Elindultunk. Balátára malátáért, galántára palántáért, rabizára paprikáért, soroksára salátáért, macsoládra kocsonyáért, kocsonyádra mazsoláért, cserenyésre cseresznyéért, szerencsérre szerencséért, pécerre mézért, mézeskútra pénzért. Jöttünk, mentünk, nagylaposon, hegyesen, homoródon, vegyesen, hétrongyoson, feszesen, lassú réten, sebesen. Mit csináltunk? Hévízen vacogtunk, szomorúdon kacagtunk, árnyékoson napoztunk, koplalón jollattunk, éberlakon álmodtunk. Tolcsván tocsogtunk, potyondon potyogtunk, szikszón szikkadtunk, csuklódon csuklottunk. Lepényden lepénytettünk, legénden legénkedtünk, nyíratádon bolondoztunk, bolondócon nyiratkoztunk. Szekeresden szekereztünk, nekeresden nem kerestünk, heverdelen elhevertünk, előréven elrévettünk. Be is értünk, verebesre seregestül, seregesre verebestül, fenekesre fenekestül, csolnakosra csolnakon, lovas szírtre jó lovon, szombathelyre szombaton, hangos völgybe daltalan, dalos zugba hangtalan, zajgóvágyra zajtalan, szomjú helyre szomjasan, gyopárosra párosan, boldogkőre bársonyosra, bársonyra.
0: Csillagjáró Fehérváró.
6: Pam, pam, paripám, földön, vízben, levegőben, a parányok sűrűjében, odakint a csillagűben, a fénynél is sebesebben rohanám, csillagjáró Fehérváró az én tárgyasztalom. Köd a farka, tűz a feje, üstököst vadászok vele, hogyha meghorkantja torkát, zsákba szorítom az orkát. A szügye mély vízben csobog, meglasszózom a polipot. Mind megölöm vív a tusát, a sok betegség vírusát. Sörénye most lángol, ragyog, táncra perdítem a napot. Verejtéktől torzom-borzon a tejutat végigporzom, s estére, ha fáradt vagyok, karámunkba leváltok. A Hortobágy hídja mellett csillagjáró, fehérráró paripám már leheverhet. A farára nagyot csapok, s jó abrakot adok néki vacsorára, táltos zabot, 3 tonna atommagot.
0: Nemes Nagy Ágnes, Budai utca.
7: Ez az utca Budai. Jól lehet itt játszani, vannak nála nagyobb utcák, a mi utcánk bátyjai. Ez az utca Budai, Budai. Vannak nála kisebb utcák, a mi utcánk hugai. Hugai, bátyjai, gyerünk gyorsan játszani. Ugróiskola.
0: Járok az utcán, hip-hop, hip-hop. Még meg is állok, itt-ott, itt-ott. Jó megállni. Nézz oda, ott egy ugróiskola. Felrajzolva járdaszélre, zöld krétával nagyra, szépre, mindenütt van, nézz oda, itt-ott, kip-kop, egy-egy ugróiskola, egy-egy-egy, páros, egy páros, fordulj vissza, páros, egy, nem hibáztam, nagyszerűen, megy, megy, megy. Mi van hátra? Páros? Nem leszel te sáros, itt a vége, egy-egy-egy.
8: Hullabodza.
7: A mi utcánk kicsi utca, van benne egy hosszú bodza, ősz felé már hullabodza, kisbogyóját dobja, dobja, kisbogyóját dobja, dobja, lila lesz az utca hossza, kiabál is Bandi bácsi, az autóját szappanozza. Nem gondolok semmi rosszra, de örülök, drága bodza, tarthatom a gumitömlőt, míg az autót szappanozza. Őszi fényes napsütésben, víztől fényes járdaszélen szappanozza és lemossa. Hull a bodza, hull a bodza.
5: Gesztenyefa levél.
0: Találtam egy fa levelet, gesztenyefa levelét. Mintha megtaláltam volna egy óriás tenyerét. Ha az arcom elé tartom, látom, nagyobb, mint az arcom. Ha a fejem fölé teszem, látom, nagyobb, mint a fejem. Hogyha eső cseperegne, nem bánnám, hogy csepereg. Az óriás nappal, éjjel, óriási tenyerével befödné a fejem.
8: Ki lakik az utcában?
7: Hogy mi nálunk ki lakik? Mindig látni valakit. Labdáért a kocsi útra, most szalad ki Magdi, Jutka. Itt van András, Andrea, itt a Szűcsék kisfia, nyúlsapkában, mint a nyúl. Dundi Péter meglapul, poltajtóból nézi őket, vegytisztító Márkusz úr. Márkusz úr, Márkusz úr! Dundi Péter hol lapul? Nem tudjátok? Deske Évi. Egy magas lány háta védi, mert nagy, mint a citadella, az a hosszú. Izabella.
5: A titkos út.
0: Hogyha most elindulok, aztán balra fordulok, egy kis útig, titkos útig Lábujjhegyen eljutok. Egyik oldalt házak háta, fel a másik oldalon, és a lombok zöld szakála átömlik a kőfalon. Nem jár erre senki, senki, csak talán a nem tudom ki. Az is akkor, hogyha kell. Kézen fogva, senkivel. Messze innen utcalárma, messze dong a kisvasút. Így bújik a psz. Így lapul a pszt-pszt, titkos út.
8: Mi van a titkos úton?
7: Mi van ott a kis úton? Csöndes úton, titkosan? Macska van ott. Macska van, ül magában, titkosan. Fényes szeme, zöld szeme, orgon a fa levele. Egyszer aztán talpra pattan, ugrik, ugrik, láthatatlan. Aztán csak a szél oson, titkosan. A titkosan.
5: Mennyi minden?
0: Ez az ösvény, sose fösvény, akármilyen keskeny ösvény. Van itt minden, mennyi holmi? Hogy is tudnám elsorolni? Cipőfőző, tejdoboz, fenyőfárok, 2 doboz, szódásüveg cserepe, gesztenyefa levele, zöldcsigák, zöldkövek, fű alatti bőrövek, gerletolla, kréta, gyufa, fényképen a Verne Gyula, és a többi, te szép, te szép, ezek azok, izék, mizék. Bámulok csak ennyi kincsért, mennyi minden, mennyi minden.

0: mint ahol beszek, az a tintahol. Mint ahol?
1: Szabó Lőrinc, kicsi vagyok én. Kicsi vagyok én, majd megnövök én, mint a tüdő a fazékból kidagadok én. Kicsi vagyok én, majd megnövök én, apámnál is,

0: Zoltán kiskertész. Kora reggel talpon vagyok, kiskertembe kiszaladok. Várnak én rám a virágok, rózsák, szegfük, tulipánok. Hogyha beszélni tudnának, tán jó reggelt kívánnának. Hangos szóval köszönnének, szomszédkertnek, napnak, szélnek. De én így is értem őket. Látom, milyen vígan nőnek, látom, milyen vígan élnek, színnel, illattal beszélnek. Este minden alszik a virág is, nincs paplanjuk, nincs párnájuk, mégis gyönyörű az álmuk.
1: Pincés Judit almás előtt.

0: گره بوی دیزالا حسرت ایدلن شو هاشین شما دیده ایدلن شو شهول از اشو
1: کچا اوستا تو
0: تو ویزه تو ویزه چوبا ناچا ای کچا که کچا خودا چاستا شار با نظر کچا بگراسی رسکه تا تو ایش الات
1: فیله میله
0: گنیری مدار سولا سولا سولا پیچه نا فیسک زرگ نا دار مطسا نا هده که نا خواهی نا لیلا یگنی فو لانس شیما او سیلین گتوش رانس دنویر باکگیر ایساکی سیل gondul az óra megszöktél. Három mérföld és egy fél, hosszú hajamba miért téptél? Fülemüle, gyönyörű madár. Hallgat már.
1: A medve töprengése.
0: Jön a tavasz, megy a tél, barna medve üldögél. Kibújás vagy bebújás, ez a gondom óriás. A kibújok vacogok, a bebújok hortyogok. A kibújok jót teszem, a bebújok éhezem. Barlangból kinézzek, fák közt szétfürkészek, lesz-e már odú méz? Ez a kérdés, de nehéz.
2: Öreg anyó.
3: Ha tücsök leszek, fekete tücsök, majd megállj, még visszahívnál. Nem lesz, aki ágyba küldjön, és az orrod megtörölje. Mászkálhatsz a kerítésen, pottyanhatsz a csúnya földre. Jó lesz, jó? Neked és nekem is jó. Lesz akkora házam, mint a makhé. Meg sem mutatom neked. Holdfényt vonok békarokkán, mák olvasót pergetek. Jó lesz, jó? Neked is, nekem is jó. Majd kérnél tőlem süteményt, de nem ülök a pamlagon. Nedves fű közt lakom, harmadgyöngy ablakom. Majd megállj, még visszahívnál.

0: Sündisznócska lovagol. Mackó bácsi alig törölte meg a száját a délebéd után, kifeküdt a napra egy kicsit szundítani. Már éppen lecsukódott a szem, amikor hallja, hogy két színege madár beszélget a feje fölött a bükkfaágon.
1: Csin, csin, csin, csin, csere! Mi az újság erre?
2: Nincs erre, nincs erre, nincs erre! Ami van is, kicsit ér, kicsit ér, kicsit ér! Medvén lovagol a sündisznócska.
0: Nosza úgy felugrott erre az újságra, Mackó bácsi, mintha egy kaptár méhecske csípte volna meg.
3: Hey, brumm, mordézom adta! Mit locsogsz, cinege húgom? Mindjárt hátra kötöm a sarkadat.
2: Szörnyű a szél, míg el nem áll, Mackó bácsi. Sündisznócskától hallottam.
1: Ő mondta, hogy medvén szokott lovagolni. Velevesen száll.
3: Na majd beszélek én a fejével. Csak várjatok vissza. Ide hozom a rasportékát. Előttetek vallja majd be, hogy nem mondott igazat.
0: Nagy dörmögve ballagott el Mackó bácsi az erdő térre. Ott lakott a sündisznócska föld alatti kastélyában. Most éppen kint ült a küszöbön. A tüskéjét fésülgette egy nagy fenyőtobozzal. Ahogy meglátta a medvét, már messziről hújjongatott elébe.
4: Isten haszta, bátyám uram! Jaj, de örülök, hogy látom! Hogy mit szolgál, drága egészséged?
3: No, csak hagyd el ezt az édes kis beszédet! Volna egy kis számadásom velem!
4: Rájön, Mackó bácsi, arra is! Tessék előbb falatozni valamit! Van egy kis béka, becsináltam maradék egér pecsenyét!
3: Hiába pergeted úgy a nyelved, te szeleverdi! Azt mondd meg inkább, mióta szoktál te medvén lovagolni?
4: Jaj, de krépás kedve van, uram, bátyámban. Hát már hogy lovagolnék én medvén, amikor azt sem tudom, hogy mi az a lovaglás.
3: Nagy kópé vagy te, öccse. Te mesélted a cinegének, hogy én rajtam szoktál lovagolni?
4: Azt sem tudom, micsoda Isten teremtés az a cinege.
5: Húzzák azt, hogy ez?
3: Ne bomolj, lánchorda, mert mindjárt megrázom a füled! Hanem most rögtön jössz velem a cinegéhez, és a szemébe mondod, te nem mondtad, hogy medvén szoktál lovagolni.
4: Megyek már, Mackó bácsi, megyek, ahová parancsolja, csak a fülemnek. Adjon
1: be,

0: Elölbaktatott a medve, mellette gurult a sündisznócska. Nem mert szólni szegényke egy mukkot sem. Csak a szeme villogott, hogy merre lehet elinalni. Egyszer csak kapta magát, lemaradt, begurult a bozótba. De a medve, hogy nem hallotta a csörtetést maga mögött, mindjárt visszafordult.
1: Hol bújkálsz már megint, te kis gomolyam?
2: Jaj, Mackó bácsi, nem győzöm én már a menést. Egyen fel egy kicsit a
1: hátamra. Hát még minden. De ha nem bír tovább jönni, akkor én maradok szégyenben a cidegék előtt. Ha nem bírod tovább, hát nem bánom. Gyere, viszlek egy kicsit a hátamra.
0: Most már így mentek tovább. Ahogy mendegélnek, egyszer csak megint megszólal a sündisznócska.
2: Jaj, Mackó bácsi, ez így nem lesz jó. Így én innen letrúlok, aztán kitörik a nyakam. Pedig kár lesz érte, mert csak ez az egy dolog. Engedjenek, hogy ide erősítessem magam.
1: Nem bánom, de csak szaporán hékás, mert várnak a cinegék.
0: Az erdőben leszakajtott sündisznócska egy hosszú hajléka. Azt a medve szájába tette, mint ló szájába szokták az aplát. A két végét meg a kezébe vette, mint a kantárt. Így mentek egy darabig. Egyszer csak megint gondolt egyet sündisznócska.
2: De sajnálom, hogy magát lelkem, Mackó, hogy
1: mit szólna hozzá,
2: ha elhagytogatnám őket egy magyarul
1: fogja szívni? Az jó lenne, azt nagyon jól tennéd, öcsikém.
0: Sündisznócskának se kellett több biztatás. Letört egy magyarul fasuhogót, és olyanokat húzott vele az urabátyja fületövére, hogy az csak úgy sajgott.
1: Hajd a bölcsém, itt van vagyunk már. No, híres cinegék, merre vagytok? Most várjuk el, ki mondott igazat?
3: Nini, itt jön sündisznócska medveháton.
4: Hogyan oda lovat, sündisznócska?
3: Medve lónak párja nincs.
4: Jihő, medve koma, sündisznócska hátasom
0: Szegény rászövött Mackó koma, lehajította sündisznócskát a hátáról, és nagy szégyenletében úgy bebújt a barlangjába, hogy tavaszig hír se jut fel. Sündisznócskának pedig soha életében nem esett még olyan jól a béka becsinált, meg az egér becsinált.

Sejtelmünk se volt, mit jelent a szó, mit magával hozott a kis Csikó, mikor egy tavaszi vásár után udvarunkba vezette apám. Mirza, mint sejtelmes talány, csendült a szó nagyanya ajkán. Sehogy se akart békülni vele, aztán ráhagyta, egye a fene ezt a bolondos furcsa szót, s így hívta ő is a kis Csikót. Kinek deszkából tákolt kalóda volt istálunkban külön otthona. Nappal, persze ficánkolt nagyon, játszott a tyúkokkal az udvaron. Nyihított, dobbantott, majd megszaladt, s űzte a dongó szarvasbokarat. Nagyanyát leste, őve fátha vitt, hát elkísérte a konyhába is. Meglátta, s kiáltott sikítva, hely de megijesztett érte Mirza. S ráveregetve a kampós nyakra, kocka cukorral kicsalogatta. Vasárnap a vallagott misére a lányok között a Csikó kísérte. Kert alul a paprikát hozott, mögötte Mirza ugrándozott. Sejmes füvön petrencék között így szerzett nagyanyának örömöt. Örömöt, kedvet. Aztán egy napon ebédnél így szólt apám. Eladom. Sok az adó, lassan a sírba visz, s télire kell majd a csizma is. Őt, Némán, a megrémült család, mindenki letette a kon.

0: Bújdosó nap, napos fák közt aranyrigók. Jó volna lenni csavargónak, mint ott az a kis vízipók. A vízipók a tóvizén. Jó volna futni könnyedén, nyurgalábakkal futni, futni, s mindig mindenütt célba jutni.
1: Börcsök Mária elfogták. Elfogták a kis Ebit, kiforgatták a zsebit. Nem én loptam, a vidra, nála van a halikra.
2: Pákolic István, mézlopó. Írgum-burgum barna medve, lépes mézre szottyant kedve. Gondolta, hogy körülnéz, halak adna egy kis méz. A méhecskék összefogtak. Vé, mi haszna? Itt nem lophat. Dologtalan himpellér, jobb lenne, ha elmennél. Írgum-burgum barna medve, mirget, morgott a méhekre. Erdők ura, én vagyok, lépes mézet akarok. Az oduba dütt a mancsát, de a méhek megrohantak. Ahány csak volt, zíp, zíp, zíp, jól megsípte a kezét. Írgum-burgum barna medve, nincs a táncra semmi kedve. Mancsa be van pólyálva, de senki nem sajnálja.
3: Beeg Zoltán, három jó. Egyszer régen, nagyon régen, zúgó erdő közepében három nyulak összegyűltek, selyemfűre települtek. Ottan se ültek sokáig, talán csak egy fél óráig. Amikor felkerekedtek, hogy már végre hazamennek, egy szarka felettük szállott, s fölkiáltott. Mit csináltok? Mit csináltok három nyulak? Úgy ültek ott, mint az urak? Úgy-úgy bizony, mint az urak? Felelték a három nyulak. Ezután már urak leszünk, ebédre rókahús teszünk. Nem fogjuk az időt lopni, most indulunk róka fogni. Csacsi szarka, nem áll hitte, repült is már a hírt vitte, s buta róka is áll hitte. De hát hogy ne hitte volna, akármilyen ravasz róka, mert a szarka így kiáltott. Egy jegenye fölött szállok, mikor lenézek a földre, három nyulak ülnek körbe. Összebújva tanácskoztak, jaj, mekkora nyulak voltak, jaj, mekkora fájuk, szájuk, a medve egér hozzájuk. Hát még miről beszélgettek, hogy aztán csak rókát esznek. Ennek a felesen móka, szedte is lábát a róka, futott ki az erdőszélre, csak mielőbb odaérne. Hát amint ott futott szaladt, szembe vele farkas haladt. Szaladj te is, komán farkas, jaj, mit láttam, ide hallgas. Az erdő közepében jártam, most is borsózik a hátam, sose láttam ilyen szörnyet. Ottan ültek három szörnyet, három nyúl volt, és akkora fél méter is volt egy foga. Hát még miről beszélgettek, hogy aztán csak farkas tesznek. No hiszen egyéb se kellett, a farkas is futni kezdett. A rókával versenyt futott, majdnem az orrára bukott. Addig futott, amíg szembe nem jött vele egy nagy medve. A medve így szólongatta. Hová szaladsz, farkaskoma? Medve komám, ne is kérjed, szaladj, ha kedves az életed. Erdő közepében jártam, jaj, mit láttam, jaj, mit láttam. Három nyulak ottan ültek, éppen ebédre készültek. Akkora volt foguk, szájuk, kisegérke vagy hozzájuk. Hát még miről beszélgettek, hogy aztán csak medvét esznek. Egyébre se volt már kedve, szaladni kezdett a medve. Elől róka, hátul medve, közből a farkas lihegve. Így szaladtak erdőszélre, szomszéd erdő közepébe. Szaporán szedték a lábuk, szellő se érjen utánuk. Amíg futottak lihegve, egy vadász jött velük szembe. Nézés őket nevedve, együtt szalad róka, medve. No hiszen csak ne nevessél, vigyázz, nehogy bajba essél. Szaladjinkább te is erre! Kiáltott rája a medve. Az erdőben három szörnyek, puska sem öli meg őket. Három nyulak, de akkorák! Nem láttál még ilyen csodát? Szedte lábát a vadász is, eldobta a puskáját is. Ijedtében megfogadta, most az egyszer érjen haza, csak ne folyják föl a szörnyek, soha se vadászik többet. Ez alatt a nyuszi házban, fűszálakból vetett ágyban, három nyuszi aludt szépen, összebújva békességben.
2: Bölcsök Mária siket fajnak. Siket fajnak szép fiamának.

0: Egyetően.
1: Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.
2: József Attila, Tomás Mann közlése. Mint gyermek, aki már pihenni vágyik, és el is jutott a nyugalmas ágyig, még megkérlel, hogy ne menj el, mesélj, így nem szökik rá hirtelen az éj, s míg kis szíve nagyot szorongva dobban, tán ő se tudja, mit is kíván jobban, a mesét-e, vagy azt, hogy ott legyél. Így kérünk, ülj le közénk és mesélj. Mondd el, mit szoktál, bár mi nem feledjük. Mesélj arról, hogy itt vagy velünk együtt, és együtt vagyunk veled mindannyian, kinek emberhez méltó gondja van. Te jól tudod, a költő sose lódít. Az igazat mond, ne csak a valód. A fényt, amelytől világlik agyunk, hisz egymás nélkül sötétben vagyunk. Ahogy Hans Castorp, Madame Sosa testén, hadd lássunk át magunkon itt az estén. Párnás szabadon át nem üt a zaj. Mesélj arról, mi a szép, mi a baj, emelvén szívünk a gyásztól a vágyig. Most temettük el szegény Kosztolányit, s az emberségen, mint rajta a rák, nem egy szörny állam iszonyat a rág, s mi borzadva kérdezzük, mi lesz még, honnan uszulnak ránk új ordas eszmék, fő-e új méreg, mely közénk hatol, meddig lesz hely, hol fölolvashatol. Arról van szó, ha te szólsz, ne lohadjunk, de mi férfiak, férfiak maradjunk, és nők a nősek, s mind ember, mert ez egyre kevesebb. Foglalj helyet, kezd el a mesét szépen. Mi hallgatunk, és lesz, aki csak éppen néz téged.

és ellokolt az Isten adta, s hogy megszerződött minden akta, hol meg volt írva, hímleje volt é, s nőé, vagy hímneje, s a szomszéd szúnyogra nem orról, s mi a véleménye a nagy francia revolúcióról, és kijelenti-e kemény szóval,

és gyújtott dalra dal után, és elmondotta, hogy a hangya életeknek ő a visszhangja, és visszhangdalai a lelkek kuckóiban visszhangra lelnek, visszhangoktól visszhangos a világ, s az ő szavától hevül át minden, ami hevülni képes, mert ő

0: tücsök és a kaszálógő.
1: Vidáman cirreget, cirpelt a tücsök a fűben, amikor nagy durrogással, burrogással, csörömpöléssel megérkezett a kaszálógép. Szedd az írhát, tücsök, különben összetörlek! A tücsök csak húzta a nótát, mintha nem is hallotta volna a kaszálógép fenyegetőzését. Pusztulj, hé! Hallod-e? Villogtatta meg éles fogait a rettentő masina. A tücsök csak húzta tovább, mintha semmit se hallott volna, pedig. Jaj, pedig dehogy is nem hallotta. Hallotta ő már messziről, hallotta a nagy durrogást, burrogást, csörömpölést. Reszketett is rajta a nadrág, s álla alatt igen a hegedű, de csak húzta, húzta egyre elszántabban. Az én dolgom, hogy muzsikáljak, nyugtatta magát a remegő tücsök. Ez a kaszáló az én szülőföldem. Nincs hova ugranom, lesz, ami lesz, maradok. Lehúzódott a földre, magára hajlította a fölötte remegő lapos fűszálat, hogy legalább ne lássa a közelgő szörnyeteget. Mert közeledett már. Előbb neki helyezkedett, még várt is egy keveset, talán azt várta, hogy a tücsök odább álljon, de mivel a tücsök nem tágított, dír, dur és nyiszi, nyeszi, belevágott a fűbe, és ment.

szépen, ahogyan talán még soha életében. Húzta, míg el nem nyomott mindent a hatalmasan burrogó-durrogó, diadalmas kaszálógép. Volt tücsök, nincs tücsök. Töfögött-röfögött tova a gép, széles utat vár. Füst szállt a nyomában, már jó hajításnyira járhatott, amikor az egyik lekaszált fűcsomó alul, tikogva, prüszkölve, előkecmergett a tücsök. Kicsit megrázta magát, kapta a hegedűjét, és húzta újra, mintha mi se történt. A táltos madár.

0: tompa a hangyákhoz. Jó reggel, csürgő hangyané, korán munkához láttatok, henyélő nincs közöttetek.
1: Nem.
0: Nem így valamit. Egyik törvény kemény ugart, napestig izzadt dolgozik, másik rugalmas pamlagán végig nyúlván unatkozik. A munka nálatok közös.

a henyélő potrohos, bőrébe csak szuszogva fér. De a meghámlott Marku nép, ó, az pagányul ösztövér. Ti nem versengetek, de egy békés család országotok. Ott nincs enyém, nincsen tied, nálunk másképp van a dolog. Egymást felfalni, érdekünk csatáiban készek vagyunk. Fordítjuk a köpönyeget, eladó lesz hitünk, szavunk. Ha veszély van, ti nálatok mindenki vinni harmit kész. Tojásit nem készül. Nálunk a honfi szóvitéz, nem áll meg emberül helyén, de félre áll. S uram fia, az asszonynak elébb való az ékszere, mint a fia. És jó hangyák, ti rajtatok a külső köntös fekete. Nálunk belől hordozza ez sok ember lelke érzete. Hanem, hogy itt is annyi sok csúszó-mászó férgetlenünk a ronda porban, véletek, no már ebben megegyezünk. Blake

Kosztolányi, állatok beszéde. Medve. Mindig ölel mindent. A világot, a fát, a sziklát, a kisgyereket. Vagyok a lompos és otromba jóság. A láncra vert, esetlen szeretet. Nyúl. Bátor vadász, ki átlövöd acéllal alázatos és tiszta szívemet, tiszteld az én százszor szent gyávaságom, ki meghalok az életért zokogva, mint az egyéves, síró kisgyerek. Hattyú, hogy énekelnek mindenféle fattyúk, pimasz, berét, csicsörke, banka, vattyúk. Mi hallgatunk az űrzavarba, hagyjuk csibogjanak, legyen meg akaratjuk. Csodásan úszunk a csodás halálba, de ottan az igaz dalt megtalálva, az égre sírunk, gőgös néma hattyúk. Kolibri. Kincs voltam, el nem múló fényes ékszer, de szárnyra keltem élni csélcsap ésszel. Bolond is vagy, ha hírrel megelégszel. Csókolni itten nem lehet elégszer. Örgyöng, röpülj, s örülj, ha lázban égszel. Japán verset. Csalogándal. Estente hallani, és éneke mégis oly édes, friss, és hajnali. Légy. Ne üsd agyon a kis legyet. Nézd. Tördeli kezét, úgy kér kegyet. Szent János bogár. Szerelmes tücskök énekelnek, de a kis fénybogár nagyobb. Az némával szerel. Ragyog. Sirály. Ha kérdezed, áre, apály van, így víjog a sirály. Kérdezd a víztől, én a fellegekben vagyok király. Pille. Jaj, mi csodás is volna, hogyha egyszer a hópihék közt a fehér idillbe röpülne egy fehér parányi pille. Fehér pillangó. Fehér pillangó szállt a gyöngyvirágra. És én szinte félek. Nem lélek. József Attila, hangya. A bábok között elaludt a hangya. Szél. A bábokat most el ne fúrd. Különben jó az is. Kis fáradt fejét csillámokra hajtja, és alszik véle csöpp árnyéka is. Egy szalmaszállal fölkelteni szépen. De jobb, ha már indulunk haza, erősen beborult. A bábok között elaludt egy hangya, és hopp, egy csöpp már a kezemre út. József Attila, a kanász. Az én falkám olyan falka, andolálva van a farka. Orrukban csak magyar mód, csillog egy kis aranydrót. Van egy pösze kis malacom, fővárosi gróf kisasszony. Sóhajtott is egy ízbe, nézi magát a vízbe. Van nekem egy oly kis kanom, szelít szóra, kezes nagyon, azt, ha fogjas egyet túr, a kőkastély felfordul. Van egy semmi kis furujám, nem nőtt, az csak datoly a fán, azt, ha fúl a hullamak, a fák táncra állanak, s ahány felhő, összeszalad, ha csördítem ustoromat, réz a nyele, szikrázik, de sok szoknya megázik.

tavaszi virrada. Kakas kukorít, hajnal kivirít, a réti rigó dala röppen, aranybivajok gerince ragyog márványeres égi ködökben. Maládd a himes föld lánghabos ég, csak láztünemény, csak híg buborék, széthull tenyeredbe csöppen. A lábadon itt topánka szorít, ez a föld a gyökérölű erdő. A homlokodon kék pántlik a fon, ez a mennye a fejedre tekergő. És közbül a szív a kalitka madár, kit féltésed vasrácsa bezár, ha elszáll, vissza sosem jön. Túl, túl, messze túl.

harap. Árva gúlya áll magában, egy teleknek a lábja. Felrepülnek, messze szállnak, messze-messze tengerekre, csak hogy el van meccve szárnya. Tűnődik fél lábon állván, elelunja egyik lábán, váltogatja, cserélgeti. Abban áll a múlatsága, ha belém újra kezd. Szárnya mellé dugta orrát, messze nézne, de ha nem lát. Négy kerítés, négy magas fal. Jaj, mi haszna, bár akarna, kőfalon nem lát. Még az égre fölnézhetne. Arra sincsen semmi kedve. Szabad gólyák szállnak ottan jobb hazába. De hiába, ott maradt ő elhagyottan. Várja, várja, mindig várja, hogy kinő majd csonka szárnya, s felrepül a magas égig, hol a pálya nincs elzárva, s a szabadság honja ki. Őszi képet ölt a határ, nincsen rajta gólyamadár. Egy van már csak, ő az árva,

Hely, de hogy nem bírná szárnya. Csak ne volna hosszú tolla, oly kegyetlen megkoszál. Árva madár, búja madár, sose nő ki tollad, ne bár. Soha többé fagyos élig, mert ha éppen nő is szépen, rossz emberek elmentik. Eldorádó. Van egy ország, Eldorádó. Innét a nagy királyhágú. Kelletig van benne minden, az nem is kell, ami nincsen. Boldog egy nép, aki lakja, árnyékon a legyet csapja. Búzájától, mikor terem, dohossá lesz minden verem, s mind magának kell megenni, mert nem tudja hova tenni. Ha pedig nem termet elég, eladhatja mind vagy felét, bezzeg akkor van vevője, s jó hasznot kapar belőle. A kenyérre, a haszonra, melyet tele, zsebje, gyomra, fel is önthet, mert az ecet, Isten bocsáss, ez ráfogás, a sok jó bor rajta veszett. Vagy ha nem bort, vizet óhajt, boldog ország, az se nagy baj. Egyet sem lép érte lába, felmegy a víz ablakába, vagy az Isten fellegéből, míg új háza fel nem épül, ingyen ömlik a nyakába. De ki bolond innék vizet? Bort ihatik, mégsem fizet, sőt, aranykor tért-e vissza, még fizetnek, amért issza. Részek fűvel, ha lefekszik, elhorkolhat holnap esti. Más kisöpri házatáját, fel sem költi a gazdáját, más megfeji a tehenét, el sem viszi csak a tejét. Mindent más csinál helyette, úgy álmában, mint imette, s bízta másra, vagy nem bízta, mire ébred, minden tiszta, minden megvan, minden jól van, csak a borjú nincs az ólva. És mint hogy tenni már nincsen mit, legfeljebb fejét vakarja, száját tátja, ha akarja. Másután nem is képzelik, ott a száj túl mennyi telik. Úgyhogy a kéz és az elme szinte rozsdát kap heverve. Mert csak száj kell és nagy torok, hogy rendin menjen a dolog. Száj kell hozzá, hogyha raknak füstalapot légváraknak. Szájjal áldoz a közjóra az országnak dúslakója. Hát a hazár, ó, azt pedig majd megeszik, úgy szeretik. Mégse tettel, szájjal védik, pipálgatva örökkétig. És valóban, amely ennyi jó dohányt bír megteremni, méltó is a honjavára, bátran kelni, szálpipára. De ki győzne mindent hosszan elsorolni, ami ott van? Az iszonyú boldogságot miért ember sose lát. Aki Tamás a dologban is akarja tudni jobban, menjen oda, üssön tanyát, nem kérdik ott apját, anyját. Boldognak, boldogtalannak uraságot, földet ad.

0: Irodalmi lépegető. Csak is előre. Jó van.
1: Voltaire, két nagyszájú. Két nagyszájú pimasz, én, meg De Vos. Csudamód lármáztunk egy estevéden, és sorra bolházgattuk, mi a rossz, és mi a szép, Racine és Corneille művében. Még most is óbégatnánk, úgy hiszem, ha nem nézünk föl a kettős halomra, a nagy Corneille és lágy Racine ragyogva áll, s fittyet hány De Vosnak, és neked.

Leibniz arcképe alá. Híre műveinek bejárta minde földet, s honában is kijárt neki a tisztelet. Királyok fénye volt, és bámulták a bölcsek. Bölcsebb volt náluk. Kétkedett.

Kis Benedek kiment meg a galamboktól. Csak 2 hétig nem voltam itthon, s csupa galamszar az ablakpárkány. Béke galamszar. Az autók szélvédőjét meg mintha direkt azért találták volna ki, hogy szétpletcsenhessen, lefolyhasson rajta a madárfos. Zabálnak és szaporodnak a galambok, mind-mind a békét prolongálja. S életünkre rakódik közben keményen, vastagon a béke guánó. Félelmetesek, mint egy mangalica lombokkal égre emelkedő csapdosó trópusi erdő. Örökké tigristől, vadbikától, általában nagy vadaktól óvakodunk, de kiment meg a galamboktól. Egy oroszlán legfeljebb felfal, ám a galambok mindegyre megaláznak. Hiába vagyunk okosabbak, erősebbek, nehéz úgy élni, ha nap mint nap azt tapasztalja az ember, hogy hiába most fogat, szidoloz részkilincset, hiába él a mentálhigiéne újkori áldásaival. Le van ő szarva.

0: 名前はサーカスはイタリア語でチルクスと言います。フェリーニのチルクスです。
1: Volt egyszer, hol nem volt, mert ha nem lett volna, senki sem mesélne róla. Nem vagyunk ám egyidősök a mesékkel, hanem fiatalabbak, legalább egy héttel. Az időtájt jöttünk a világra, amikor még patkót vertek a bolhalábára. Vaspatkót, 99-et. Mégis panaszolta, hogy 100-ra nem tellett. Hírlik, hogy volt egyszer egy ember, és annak a felesége. Mivel ennek az embernek anyósa is volt, azzal közös házban lakott. A feleségének szoptatós gyermeke volt. Esze már nem igen. Ugyanígy az anyós, okosság dolgában az sem jeleskedett. Egy napon a mi emberünk, mint minden ember, ügyei-bajai véget elmegyen hazúról. Az asszony megfürözti a gyereket, pólyába rakja, megszoptatja, s télidő lévén a kemence mellé fekteti a tekenőbe. Ringatja, babusgatja, míg el nem altatja. Kis időre rá, hogy elaltatja, eszébe ötlik valami, s rázendít a siránkozásra, ahogy csak kifér a száján. Ó, ja Istenem, drága gyermekem, édes gyermekem! Megijedt erre az anyja, ki a kémény mellett fonogatott. Guzsajt, orsót szertehaigálva, ész nélkül rohant oda hozzá, s kérdi nagy rémülten. Mi történt, édesanyám, mi bajod? Anyám, édesanyám, az én gyermekem meg fog halni. Mikor, mitől? Látja azt a sókoloncot a kémény párkányán? Hát attól. Látom. De hogy? Felhág oda a macska, egyenest a gyerek fejére dönti, s úgy. Úgy bizony, jól mondod, édes leányom. Jaj nekünk, a jelek szerint valóban vége a gyerek életének. És azzal, mint két összekötözött, görcsösen karba vetett kézzel, és egy végtében a koloncra meredve szörnyű sírásba fogtak. Bömböltek eszeveszetten, hogy esett széjjel a ház. Hát, ahogy ott idétlenkednek, csak belép éhesen, gondterhelten, lesújtott állapotban a gyermek apja is. Mi van itt? Kérdi. Mi jött rejátok, ti agyavesztettek? Az asszonyok erre kisé magukhoz térve, s a könnyeiket törülgetve elmesélik nagy bánatosan az esetet, ami nem esett meg. Halván ezt az ember így szól megütközve. No hát, sok buta embert láttam életemben, de ilyet, mint ti ketten vagytok együttvéve, ilyet nem láttam. Ettől én világgá megyek. Aztán, ha valahol nálatoknál kötözni valóbb ostobára lelek, hazajövök. Ha meg nem, vissza ne várjatok. Imígyen szólva, nehéz sóhajtással kilépett a házból, s keserű haragosan, hogy jaj szegény fejének, úgy elment, hogy azt se mondta Bikmak. Ahogy ment a méregtől megzavarodva, cél és irány nélkül, egy idő után valahelyt megállva, mit lát megint, amit sohasem látott még. Egy ember üres vékát igazgatott szájával a nap felé, aztán csak felkapta hirtelen, s rohant befelé vele a kunyhójába. Majd újra kijött onnan, a vékát újra szájával a napnak fordította, s megint futás, és megint kijövetel. Adj Isten, jó ember! Viszont kívánom, barátom, mit mivel kend itt? Hát itt né, már harmadik napja kínlódom ezzel a fránya világossággal, hogy behordjam a kunyhomba, s még sehol semmi. Okos egy kínlódás, mondja a vándor. Van kennek kéznél egy fejszéje? Hogy ne volna? Akkor ragadja meg a nyelét, vágjon ide nyílást a falba, s a nap besétál majd magától a kunyhóba. Hallgatott rá szó nélkül az ember, a nap pedig besétált szépen a kunyhóba. Ez már igazán nagy csoda, jó ember, mondta a gazda. Ha nem hozza kendet mifelénk az Isten, vénsége, míg hordhattam volna a napot a vékával. No, ez is meg van hőbörödve, gondolta magában a vándor, és tovább ment, mendegélt, míg egy másik házhoz nem érkezett. S mit lát újólag? Egy ember vasvillával próbálja a diót a pitvarból a padlásra felhányni. Azt mondja erre magában a vándor. Egyre több az ostoba ember, annyi bizonyos. Mire való a nagy küszködés, jó ember? Nyitni a diót szeretném a padlásra felhányni, de hát ez a villa semmire sem jó, a föld emészze meg. Hiába való a fáradozásod, bátyám. Átkozódhatsz is, még a világ. A villát az átok nem fogja. Vékád van-e? Már hogyne volna. Akkor azt töltsd meg dióval, úgy hord fel ügyesen a padlásra. Szalmához, szénához való a villa, nem dióhoz. Reá hallgatott az ember, s egy-kettőre végzett a munkával. A vándor ilyen formán egy újabb hígeszük számba vételezve, így sem időzött sokat, hanem folytatta. Addig ment, míg másút újabb bolondságra nem bukkant. Egy ember kötelet vetett a tehén nyakába, s erőnek erejével fel akarta húzni a csűr tetejére, hogy ott tegye meg azt a kis szénát, ami oda volt fölhajigálva. A tehén bőgött rettenetesen, az ember esett már össze a fáradtságtól. Hé, emberfia, mondta a vándor keresztetet. Mit akarsz tulajdonképpen? Hogy mit? Még kérded is, nem látod? Látom, de nem értem. Nézd, ez a koldus jószág csuklik össze az éjségtől, de az Istennek sem akar utánam kapaszkodni, hogy szénát egyék a csűr tetején. Nyughas, jámbor lélek, mindjárt megfullasztod, dob le azt a szénát a tehén elejébe. Hát úgy nem pocsékolódik-e? Hát te nem a lisztet, hanem a korpát sajnálod. Így valahogy reá hallgatott az ember, s a tehén nem jutott akasztófára. Okos tanácsot adtál, jó ember. Szinte-szinte, hogy megfojtsam a tehenemet egy ilyen semmiségért. A mi vándorunk pedig látván ezt az épületes ostobaságot is így szólt magában. Valóban megeshetett volna, hogy a macska leverje azt a sókoloncot a kéményről. De hogy egyesek vékával hordják a napot a házba, villával hányják a diót a padlásra, a csűr tetejére húzzák fel a tehenet legelni, hát ezt igazán nem gondoltam volna. Azzal visszafordult, és hazament az övéihez. Velük élte tovább az életét, mert be kellett ismernie, hogy mégiscsak több sütnivalójuk van mindazoknál, akikkel vándorlása közben találkozott. Üres nyergen ültem, nektek úgy meséltem. Kocsi s jó ló híján, fakereken ültem, azon is repültem. Főszfa vesző paripám nem kéri az abot. Mondtam nektek, jó emberek, egy nagy hazugságot.
2: Kukoriku nagy bolyár. Élt egyszer egy öreg asszony, meg egy öreg ember. Az öreg asszonynak volt egy tyúkja, a vén embernek pedig egy kakasa. A tyúk minden nap kétszer tojt, s így az öreg asszony annyi tojást evett, amennyi beléfért. Az öregnek ellenben soha nem adott egyetlen egyet sem. Addig-addig, amíg az egy napon kijött a béketűrésből, s így szólt. Úgy eszel te, vénasszony, mintha a kremenei vásáron volnál. Adj már nekem is abból a tojásból, hogy legalább erüssem az éjségemet. Dehogy is adok, mondta az öreg asszony, aki fösvény volt erősen. Ha effélére fáj a fogad, verd meg te is a kakasodat, aztán tojni fogsz, lesz neked is tojásod. Én is meggyámbáztam a tyúkomat, s nézd meg, hogy tojik. Az öreg ember úgy tette, hogy a vénasszony tanácsolta. S amilyen kapzsi volt és mohó, neki hamar a kakasnak, és elverte istenesen. Nesze, mondta, vagy tojsz, vagy eltakarodsz a házamtól, de az ételt nem fogod hiába pusztítani. A kakas, ahogy kikerült a vénember kezei közül, elfutott hazulról, és az úton kezdett kódorogni. Hát, ahogy ment, mendegélt, talált egy erszényt, s benne két krajcárt. Felkapta hamar, s futott vele vissza a vénember házához. Útközben egy hintóval találkozott, bolyár ült benne, s valami nagyságák. A bolyár csak nézi-nézi a kakast, aztán észreveszi a csőrében az erszényt, s így szól a kocsishoz.
3: Te szállj csak le, nézd meg, mi van annak a kakasnak a csőrében.
2: Le is ugrik az hamar a bakról, s hogy nem, A kakas megfogja, kiveszi csőréből az erszényt, s odaadja Bolyárnak. Bolyár pedig, mintha ő szerezte volna, szépen zsebrevágja, s a hintó megindul. A kakast ez erősen elkeserítette. De nem hagyta annyiban, hanem a hintó után vetette magát, s elkezdte kiabálni.
4: Kukkurikú, nagy Bolyár, a két kalcár nekem jár!
2: Na, dühös lett a Bolyár, s mikor elértek egy kúthoz, azt mondta a kocsisnak.
3: Te, fogd csak meg azt a szemtelen kakast, s hajtsd a kútba!
2: Az megint leugrik a bakról, fogja a kakast, és a kútba hajítja. Szegény kakas, mit csinálhatott akkor a nagy veszedelemben? Elkezdte felszívni a vizet. S szívta, szívta, még egy csepp sem maradt a kútban. Aztán kirepült onnét, újra nyomában lett a hintónak, s kiabálta.
4: Kukkurikú, nagy Bolyár, a két kalcár nekem jár!
2: Mikor ezt a Bolyár meglátta, erősen elcsodálkozott, és így szólt.
3: Hínye, de pokolra való kakas ez. Na várj csak, ellátom én a bajodat, te sarkantyus tarajos.
2: Meg is parancsolta mindjárt, hogy hazaért egy vénasszonynak a konyháról, hogy fogja meg a kakast, dugja be a kemencébe, s tegyen követ is a kemence szájára, nehogy kirepüljön. Kutyamájú vénasszony úgy is tett, ahogy a Bolyár parancsolta. Nagy igazságtalanság volt ez is, de mit csinált a kakas? Elkezdte begyéből a kút vizét a parázsra engedni, s addig engedte, míg az egészet el nem oltotta, s a kemencét le nem hűtette. De ezen kívül a házat is úgy elárasztotta vízzel, hogy a konyhabeli szipírtyót a guta majd megütötte. Aztán csak neki a kőnek, amit a kemence szájába tettek, s kirepült éppen a tűzből is. Azzal repült egyenesen a Bolyár ablakához, és elkezdte csőrével az ablakot verdesni.
4: Kukkurikú, nagy Bolyár! A két kajcár nekem jár!
3: Na, én jól megjártam ezzel a rusnya kakassal.
2: Mondta Bolyár, s nem tudta, hova legyen a csodálkozástól.
3: Kacsis! Vidd a nyakamról ki a csordába, s hajítsd az ökrök és a tehenek közé. Hát, ha valamelyik döfös állat felszarvalja, s a méreg nem fog enni többet.
2: A kocsis fogta megint a kakast, s bével a marhák közé. Csak ez kellett neki. Ha láttátok volna, hogy nyelte magába sok ököt, borjút és tehenet, az egész csordát elnyelte. De lett is akkora hasa, mint valami hely. Aztán újra az ablak elé állott, két szárnyát a nappal szembe tárta, sötétség lett az egész házban, és elkezdte megint.
4: Kukkurikú, nagy Bolyár! A két kajcár nekem jár!
2: Na, mikor a Bolyár ezt is meglátta, majd széthasadt a méreg. És már azt se tudta, mit csináljon, hogy valahogy megszabaduljon tőle. Aztán gondolkozott, amit gondolkozott, még újból ki nem talált valamit.
3: Bedobom a kincses kamrába. Hát, ha nyelni kezdi az aranyakat, s megakad vagy egy a torkán. Megfullad, s eltakarodik a nyakunkon.
2: Fogta is mindjárt a kakast a félszárnyánál, s bével egyenest a kincses kamrába, mert annak a Bolyárnak annyi töménytelen aranya volt, hogy meg se tudta számolni. Az meg nekiállt nagymóhon az aranyaknak, s addig nyelte, míg amennyi láda mindüresen maradt. Aztán őt ugye, hogy smiként, de kikerült onnét is. Odállt a Bolyár ablakához, s elkezdte megint.
4: Kukkurikú, nagy Bolyár, a két kajcár nekem jár!
2: Ezek után a Bolyár is látta már nincs mit csinálni, oda vetette neki hát az erszényt a két krajcárral. A kakas örömmel kapta fel a földről, a Bolyárt ott hagyta békében, és elment dolgára. De megindult erre az egész majóság is a Bolyár udvaráról, s ment a hős kakas után, hogy az ember azt gondolta, lakodalom az nem egyéb. A Bolyár meg csak nézte nagy szomorúan, hogy mennek el a kakassal a szárnyas állatai, és aztán így szólt sóhajtva.
3: Bánom is én, menjen az összes. Jó, hogy megszabadultam tőle, mert hogy ez nem volt tiszta dolog, az bizonyos.
2: A kakas pedig csak ment, nagy büszkén, és utána mind az egész majorság. Egyszer aztán elérkezett az öregember kapuja elé, és elkezdte nagy hangon.
4: Kukkurikú! Kukkurikú!
2: Ahogy az öreg a hangját meghallotta, Jött ki mindjárt nagy örömmel. Hát, mit lát, mikor szemét a kapura veti? Olyan volt a kakasa, hogy megijedt tőle. Az ember még az elefántot is bolhának nézte volna mellette. Utána pedig megszámlálhatatlan hosszú sorba jöttek a majorságok. Egyik szebb, kövérebb és kongyosabb a másiknál. Hogy az öreg látta, milyen istentelenül nagy és kövér az ő kakasa, s körülötte mennyi rengeteg majorság, egyszeribe kinyitotta a kaput.
5: Gazduram, teríts pokrócot az udvar közepébe,
2: mondta a kakas. A vénember térült, fordult cserényen, akár a pereszlen. Kiterítette hamar a pokrócot. Aztán a kakas elhelyezkedett rajta, megcsattogtatta a szárnyait, és az öreg udvara és kertje egyszeribe megtelt marhákkal. A pokróc pedig egy nagy rakás arannyal, mely úgy ragyogott a napon, hogy majd elvette az ember szeme világát. Mikor ezt a nagy gazdagságot az öreg meglátta, azt se tudta, mit tegyen örömében, csak simogatta, csókolta folyton a kakasát. De honnét nem, egyszer csak elért az öregasszony is nagy csintre. Mikor a vér rosszaság ezt mind meglátta, csak elkezdett a szeme villogni, s majd széthasadt a méregtől. Ide hallgas, öreg, mondta megszégyenülten. Adj nekem is néhány aranyat. De bizalkas csak szegre a kívánságodat. Mit mondtál te nekem, mikor tojást kértem tőled? Verd meg te is atyúkodat, hogy toljon aranyat. Úgy vertem én is a kakast, és tudod jól kinek az okából. Most látd, de mit hozott. Na, fogta magát a vénasszony, hátrament az istálóba, elé a tyúkot a farkánál fogva, és elverte. De úgy elverte, hogy nézni is rossz volt. A tyúk szegény mihelyt kiszabadult a vénasszony kezéből, vette is fejébe a világot, és futott ki az utakra. És ahogy ment, talált ő is az úton egy gyöngyszemet. Bekapta hamar, futott vele vissza az öregasszonyhoz, és a kapuban elkezdte.
4: Kot-kot-kot-kot-kot-kodács!
2: Jött is az elébe nagy örömmel, a tyúk ellenben csak átrepült a kerítésen, elsírult a vénasszony mellett, és hamar a fészekre. Úgy egy órai kotlás után jött elé megint nagy kotkodácsolva. Na, futott a vénasszony, hogy lássa, mit tojt az ő tyúkja. Hát, mit lát, mikor benéz a fészekbe? Egy gyöngyszemet. Mikor ezt a csúkságot észrevette, elé megint a tyúkkal, s addig ütötte, gyámbázta, míg az utolsó szusz is kiszorult belőle. Így maradt aztán ez a fösvény bolond vénasszony, továbbra is szegény és földhöz ragadt. Guvathatott azután a szeme, bár egy tojás után már nem volt, ha egyszer csúfot üzött a tyúkjából, s ha minden ok nélkül elpusztított a szegény. Az öreg ember pedig erősen meggazdagodott. Nagy házakat építetett, szép kertet vásárolt, és él boldogan. Az öreg asszonyt sajnálatból megtette tyúk felügyelőnek, a kakast pedig minden üré magával vitte. Nyakára aranyláncot kötött, lábára sarkantyús csizmát vásárolt, hogy az ember királyfinak vélte, nem pedig kakasnak, akit cibrébe főznek.

faluban egy nagyon szegény öregember a feleségével. Volt egy fiúk is, Ivanuska, aki kicsikorától fogva nagyon szeretett furujázni. Olyan szépen játszott a furuján, hogy aki hallotta, napestig elhallgatta volna. Ha szomorú nótát fúj Ivanuska a furuján, mindenki búslakodik, mindenkinek könny pereg a szeméből. Ha talpalávalót fúj, mindenki táncra kerekedik, senki nem maradhat veszteg. Ivanuska felnőtt, és egy napon így szólt a szüleihez. Elmegyek én, apácskám, anyácskám, beszegődöm véresnek. Amit keresek, mind hazahozom nektek. Elbúcsúzott, aztán útnak indult. Elért egy faluba, itt nem fogadta fel senki. Ment a másikba, ott se kellett béres senkinek. Ivanuska hát tovább ment. Addig ment, mendegélt, még egy messzi faluba nem ért. Sorra járta a gazdagabb portákat, és mindenütt megkérdezte, nem akartok-e bérest fogadni? Az egyik házból végre kilépett egy gazda, és megszólította. Beszegődnél-e birkapásztornak? Beén. Nem nagy mesterség az. Nem nagy mesterség, az igaz. Csak hogy nekem van egy kikötésem. Ha jól őrzöd a birkákat, kétszeres bért fizetek. De ha csak egy báránykát is elveszítesz a nyájamból, semmit se kapsz, és nyomban elkergetlek. Majd vigyázok. Hát úgy legyen. Megegyeztek, és Ivanuska elszegődött a gazdához birkapásztornak. Kora reggel alig, hogy megvirradt, kihajtotta a nyájat, és csak napszálltakor terelte haza. A gazda meg a felesége már ott várták a kapuban, és számlálták a birkákat. 1, 2, 3, 10, 20, 40, 50. Megvan mindegy szálig. Így telt el egy hónap, így 2, 3. Közeledett a fizetség napja. Miféle titka lehet ennek a pásztornak? Törte a fejét a gazda, hogy egyetlen birkát se veszít el. Tavaly meg azelőtt mindig megfogyatkozott a nyájam. Egyik juhomat a farkas tépte szét, a másik elbarangolt, eltévedt. Valami titka lehet ennek a legénynek. Megnézem, mit csinál a legelőn. Birradat előtt, amikor még mindenki aludt, a gazda fogta a bárány bőrbundáját, szőrével kifelé fordította, belebújt, és besurrant az akolba. Négy kézlábra ereszkedett, és megbújt a birkák között. Ott kuporgott, várta, hogy a pásztor kihajtsa a nyájat a legelőre. Amint felkelt a nap, Ivanuska kapta magát, és kihajtotta a birkákat. A birkák béget veszaladtak előtte. A gazda akármilyen nehezére esett, nem maradhatott el tőlük, szaladt velük, és hangosan bégetett. Be! Közben pedig azt gondolta, most majd mindent kifürkészek, mindennek utána járok. Azt hitte, hogy Ivanuska nem vette észre, pedig Ivanuskának jó szeme volt, rögtön meglátta, csak nem mutatta. Terelte a birkákat, egykedvűen lépegetett, meg-meg csapta őket az ostorával. Mindig a gazda hátán csattant az ostor szíja. Ivanuska kihajtotta a nyájat az erdőszélre, egy bokor tövébe letelepedett, elővette karajkenyerét. A birkák békén járkálnak az erdőszélen, füvet csipegetnek. Ivanuska jól ügyel rájuk. Ha észreveszi, hogy valamelyik birka el akar barangolni az erdőben, megfújja a furujáját, és nyomban odaszalad hozzá minden birka. A gazda négy kézláb jár kell, fejét lelekuppantja a földre, mintha legelészne. Igen, elfáradt már, de mutatkozni restelt. A pásztor még elmondja a szomszédoknak, és mindenki rajta nevet. Amikor a birkák eleget legeltek, Ivanuska azt mondta nekik, no, legeltetek, jól laktatok, most táncolhattok egy kicsit. Azzal kapta a furujáját, és fújta a talpalávalót. Szögdeltek, keringtek a birkák,
Csak úgy kopogott a patájuk. Táncra perdült a gazda is. Ő ugyan nem legelt, jól se lakott, hanem azért kiszökkent a nyájból, és már járta is a gugolós táncot. Járta, ropta, cifrázta, nem tudta abba hagyni. Ivanuska meg egyre szaporábban fújta. Szaporázták a birkák is, szaporázta a gazda is. A gazda már halálra fáradt. Úgy hullott róla a veríték, mint a záporeső. Vörös volt a képe, mint a rák, csupa kóca haja. Nem bírta tovább, rákiáltott Ivanuskára. Hallod-e, pásztor? Hagyd már abba, nem bírom tovább. Ivanuska, mintha nem is hallotta volna, csak fújta, fújta. Végül megállt, és így szólt. Te volnál ez, gazdám? Én vagyok. Hát hogy kerültél ide? Erre tévedtem, véletlenül. Hát a bundát minek vetted föl? Hűvös volt a reggel. Azzal eltűnt a bokrok között, már ott se volt. Hazaván szorgott, és azt mondta a feleségének, no, asszony, hamarosan kitesszük ennek a béresnek a szűrét. Kiadjuk a bérét. Mi ütött beléd? Senki sem kapta meg a bérét. Miért adnánk ki ennek? Ennek kell, mert úgy csúffá tesz bennünket, hogy nem is mutatkozhatunk az emberek előtt. És elmondta az asszonynak, hogy táncoltatta meg a béres, majdnem belehalt. Azt mondta a gazdasszony. Ó, te féleszű! Minek kellett neked táncolni? Engem ugyan nem tudna megtáncoltatni azzal a furujával. Majd, ha hazajön, megmondom neki, hogy fújjon egy nótát. Meglátod, hogy nem bír velem. Kérlelni kezdte a gazda a feleségét. Ha már ezt vetted a fejedbe, engem csúkj a ládába, vígy a padlásra, és kötözd a keresztgerendához, nehogy én is táncra perdüljek veled. Nekem elég volt. Úgy kitáncoltam magam reggel, hogy alig állok a lábamon. Úgy tett a gazdasszony, ahogy az ura kérte. Beültette a nagy ládába, és oda kötözte a gerendához. Aztán várta a pásztort, alig várta már, hogy hazaterelje a nyáját. Este, alig, hogy Ivanuska hazaért, megkérdezte tőle a gazdasszony. Igaz-e, hogy olyan furujád van, amelynek szavára mindenki táncra perdül? Igaz. No, fújj egy nótát rajta. Ha engem is táncra kényszerítesz, kiadom a béredet. De ha nem, elkergetünk. Jól van. Állt rá Ivanuska. Úgy lesz, ahogy akarod. Elővette a furujáját, és fújni kezdte a talpalávalót. A gazdasszony éppen tésztát gyúrt. Nem tudott veszteg maradni. Táncra kerekedett, járta, ropta, s közben egyik tenyeréből a másikba dobálta a tésztát. Ivanuska egyre gyorsabban fújta, egyre hangosabban. A gazdasszony is egyre szaporábban pörgött, forgott. Meghallotta a furulya szavát a gazda is a padláson. Hányta a kezét meg a lábát a ládában, táncolt, ahogy tudom, csak hogy szűk volt neki a láda, minduntalan beleütötte a fejét a láda fedelére. Addig-addig fészkelődött, míg a láda leszakadt a gerendáról. A gazda kiütötte a fejével a láda fedelet, kiugrott és rákezdett a padláson a gugolós táncra. Legurult a padlásról, beszökkent a házba, odarepült a felesége mellé, együtt ropták, hányták kezüket, lábukat. Ivanuska pedig kiment a tornácra. Leült a lépcsőre, és fújta, fújta szakadatlan. A gazda meg a felesége utána, ki az udvarra, ott pörögtek, forogtak a tornác előtt. Elfáradtak mind a ketten, alig szuszogtak, de megállni nem tudtak. Ahogy nézték őket, rákezdték a tyúkok is, a birkák is, a tehenek is, meg a kutya is a láncán. Ivanuska akkor felállt a tornácról, és kiállott a kapuba, ott fújta tovább, a táncolók utána. Látta a gazdasszony, hogy csúfosan megjárta. Kérlelni kezdte Ivanuskát. Hagyd már abba, te legény, tedd le a furuját, ne menj ki a ház elé, ne tégy bennünket csúffá az egész világ előtt. Becsülettel megadjuk, ami jár neked, megkapod a béredet, ahogy megegyeztünk. Azt nem, mondta Ivanuska. Ha
Hadd lássanak benneteket a jó emberek. Hadd nevessenek. Kilépett a kapun, és még harsányabban fújta. A gazda, a felesége, a tehenek, a birkák, a tyúkok még sebesebben járták a táncot. Kerültek, fordultak, lelegugoltak, felfelpattantak. Összeszaladt az egész falu. Ujjal mutogatott rájuk a falu apraja nagyja. Nevették őket. Ivanuska estig fújta a furuját. Aztán megkapta a bérét, és hazament apjához, anyjához. A gazda meg a felesége pedig megbújtak a házban. Az orrukat se dugták ki. Mutatkozni se mertek. Szégyen.

0: körúton állt egy telefonhúzó. Ajtaja sűrűn nyitódott, csukódott, az emberek megtárgyalták ügyes-bajos dolgaikat, fölhívták a lakáshivatalt, megbeszéltek egy találkát, pénzt kértek kölcsön a barátaiktól, vagy féltékenységükkel gyötörték kedvesüket. Egy idős asszony, miután visszaakasztotta a hallgatót, egyszer nekidőlt a készüléknek és sírt. Ilyen eset azonban csak ritkán fordult elő. Egy napsütéses nyári délutánon a fülkébe lépett a költő. Felhívott egy szerkesztőt, és így szólt. Megvan az utolsó négy sor! Egy piszkos papírszeletről felolvasott négy verssort.
1: Áj, milyen leverő, mondta a szerkesztő. Írd át még egyszer, de sokkal derűsebben.
0: A költő hiába érvelt. Hamarosan letette a hallgatót, és eltávozott. Egy ideig nem jött senki, a fülke üresen állt. Aztán megjelent egy javakorabeli asszony, feltűnő kövér termettel, feltűnő nagyságú keblekkel, nagy virágos nyári ruhába öltözöttem. Ki akarta nyitni a fülke ajtaját? Az ajtó nehezen nyílt. Először nem is akart kinyílni, de aztán hirtelen kivágódott, úgyhogy valósággal visszalökte az utcára a hölgyet. A következő kísérletre az ajtó olyan módon válaszolt, hogy az már rúgásnak is beillett. A hölgy hátratántorodott, és nekiesett egy postaládának. Az autóbuszra várakozó utasok oda csoportosultak, kivált közülük egy aktatáskás, erélyes fellépésű férfi. Megpróbált benyitni a fülkébe, de olyan ütést kapott az ajtótól, hogy hanyat esett a kövezeten. Mind többen és többen gyűltek oda, megjegyzéseket tettek a fülkére, a postára és a nagyvirágos hölgyre. Egyesek tudni vélték, hogy magas feszültségű áram van az ajtóban. Mások szerint a nagyvirágos hölgy meg a cinkosa el akarták rabolni a készülékben levő érméket, de idejében lefülelték őket. A fülke egy ideig némán hallgatta oktalan találgatásukat. Aztán megfordult, és nyugodt léptekkel elindult a Rákóczi úton. A sarkon éppen pirosat jelzett a lámpa. A fülke megállt és várt. Az emberek utána néztek, de nem szóltak semmit. Mi nálunk semmi sem csodálkoznak, legfeljebb azon, ami természetes. Megjött az autóbusz, elvitt az utasokat, a fülke pedig sokat. A fülke pedig sokat. A fülke pedig sokat. A fülke pedig sokat. A fülke pedig sokat. A fülke, de lehet, hogy összetévesztették valaki mással. Egy mellékutcai italboltban felhajtott egy kupica rumot, aztán végig sétált a Dunaparton, és átment a Margit szigetre. Az egykori kolostor romjainál meglátott egy másik telefonfülkét, tovább sétált, aztán visszafordult, végül átment a másik oldalra, és tapintatosan, de kitartóan szemezni kezdett a túlsó fülkével. Később, amikor már sötétedett, belegázolt egy virágágyba a rózsák közé. Hogy éjszaka mi történt a romoknál, mi nem, azt nem lehet kideríteni, mert a szigeten rossz a közvilágítás. De másnap a korai járókelők észrevették, hogy a romok előtti fülke tele van dobálva vérvörös rózsával, a telefonkészülék pedig egész nap tévesen kapcsolt. A másik fülkének akkor már hűlt helye volt. Ő pirkadatkor elhagyta a szigetet és átkelt Budára. Fölment a Gellért hegyre, onnan hegyen völgyön át a hármas határhegy csúcsára kapaszkodott föl, aztán leereszkedett a hegy oldalán és nekivágott az országútnak. Soha többé nem látták Budapestet. A városon kívül a Hűvösvölgy utolsó házain is túl, Nagykovácsi községtől azonban jóval innen, van egy vadvirágos rét. Akkora csak, hogy kifulladás nélkül körbe tudja futni egy kisgyerek, és olyan rejtve él a magas törzsű fák közt, mint egy tengerszem. Túl kicsi még ahhoz is, hogy valaki lekaszálja. Ennél fogva nyár közepén már derék magasságig nő rajta a fű, a gaz meg a virág. Ez az a hely, ahol a fülke letanyázott. Kirándulók, akik erre vetődnek vasárnaponta, nagyon megörülnek neki. Kedvük támad megtréfálni valakit, aki még az igazak álmát alussza, vagy eszükbe jut hazatelefonálni, hogy tegyék a lábtörlő alá az otthon hagyott kulcsot. Belépnek a fülkébe, amely kissé rézsút dőlt a puha talajon, és miközben az ajtón utánuk hajolnak a hosszú szárú vadvirágok, fölveszik a telefonkagylót. A készülék azonban nem ad vonalat. Ehelyett négy verssor szólal meg a telefonkagylóban, olyan halkan, mintha hangfogós hegedűnt. A bedobott pénzt a készülék nem adja vissza, de emiatt még senki sem tett panaszt.

Pont a régi világban, amikor az állatokról beszélni tudtak, egy öreg parasztember. Az az öreg egyszer a kését köszörült a konyhában, és odajött hozzá a disznó, megkérdezte, mit akar abban a késsel. Disznót vágok, mondta az ember. No, megijedt erre a disznó, és elszaladt, futott, ahogy tudott. Szembe jön vele a macska, és kérdi, hová futsz, miau? Mondja a disznó, az öreg le akart vágni, de én inkább elszaladtam, és futok, ahogy tudok. Hadd fussak én is veled, miau, hát ha engem is le akar vágni. Nem bánom, mondja a disznó. Így már ketten voltak, futottak együtt. Szembe jön velük a medve, kérdi, hová, hová? Felelik, az öreg ember le akart vágni, hát elszaladtunk, és most futunk. Mondja nekik a medve, hadd fussak én is veletek, hát ha engem is le akar vágni. Jó, nem bánjuk, mondták azok. Most már hárman voltak, futottak együtt. Akkor az ökörrel találkoztak. Kérdi az ökör, hová futnak. Az öreg ember le akart vágni, felelik, hát elszaladtunk, és most futunk, ahogy tudunk. Hadd fussak én is veletek, hát ha engem is le akar vágni. Futottak együtt, most már négyen voltak. Jön az úton egy fajt kakas, kérdi, hová sietnek. Az öreg ember le akart vágni, mondják, mi meg elszaladtunk, és most futunk, ahogy tudunk. Hadd fussak én is veletek, gok, gok, gok, mondja a fajt kakas. Futottak együtt, most már öten voltak. Odaértek az óriás házához. Az óriás nem volt otthon, elment a két bátyjáért, hogy meghívja őket, mert aznap akarta megülni a lakodalmát. Az ajtókat jól bezárta, a kulcsot meg a küszöbre tette az ajtó elé. Az állatok bementek a házba, a medve a pitvar ajtó mögé állt, az ökör a szoba ajtó mögé, a disznó beült a kemence sudba, a macska felült az asztalra, a fajtkakas meg a polc elé állt. Jön az óriás a két bátyjával, azt mondja nekik. Én előre megyek, meggyújtom a gyertyát, várjatok meg itt. Benyit a pitvarba, a medve rácsap a talpával. Szalad az óriás a szobába, de hogy az ajtót kinyitja, az ökör nekiugrik, döfködi a szarvával. El akarja venni a gyufát az asztalról, a macska összekarmolja a kezét. Szalad a kemence mögé, hogy egy kis nyírfakérget összeszedjen, amivel tüzet gyújthat, visítozni kezd a malac. Odábugrik az óriás, megáll a szoba közepén, és tanakodik. Kik ezek, és hogyan kerültek ide? Akkor rákezdi a fajt kakas a polcról. Gok, gok, gok, ide, dob! No! Megijed erre az óriás, ugrik ki az ajtón, és azt mondja a két bátyjának, jaj, kedves bátyáim, fussunk innen, most nem érek rá mindent elmondani, majd csak, ha az ötödik dombon túljárunk. Futottak együtt, és mikor az ötödik dombon túljártak, elmondta az óriás a bátyjainak, hogy a pitvar ajtó mögött egy kovács állt a pörőjével és rávágott, a szoba ajtó mögül egy tímár ugrott neki, és a ványoló késével döfködte. Az asztalon egy cipész volt, és a tűző árral összeszurkálta, karmolta a kezét, meg is mutatta a bátyjainak, hogy csupa seb a kezefej. A kemence mögött egy trombitás állt, és a fülébe trombitált. De a legfélelmesebb az volt, aki a polcnál állt. A mester gerendáig ért a feje, és azt kiabálta, gok, gok, gok, ide dobd! Ha megvártam volna, míg odadobnak neki, azóta már régen nem volnék, mondta, és akkor végre kiszuszogta magát.

teve egy napon izgatottan ügetett ki házából a többi állat gyülekező helye felé. Ide figyeljetek! Mindnyájan ide figyeljetek! Kiáltotta. Míg náthásan ágyamban feküdtem, köhögtem és tüsszögtem reggeltől estig, és egy falat sem ment le a torkomon, valaki ellopta a púpomat. Ez felháborító. Tudni akarom, ki tette. Ugyan teve, koma. Ezt senki sem tehette. Nyugodj meg, itt valami tévedésnek kell lennie. Csillapította a tevét elefántné asszonyság. Tévedés, mordult rá a teve. Rablás ez, semmi más. Be is jelentem a rendőrséget. Ezt alig, ha teheted, mondta elefántné asszony. Különösen azért, mert nekünk állatoknak nincs rendőrségünk. Különben meghívlak benneteket a házamba, kaptok egy kis jó ízű haraptivalót, és megpróbálunk valami megoldást találni. Kétlem, hogy sikerül, dünnyögött a kárvallott teve. De azután kordult egyet a nyomra, nem akadékoskodott hát tovább, ment a többiekkel, és csak hamar megtelt a bendője elefántné asszony ízes főztjével. Amikor a zebra megkérdezte őt, hogy az ágy alatt megnézte elveszett púpját, csak megvetően keresztül nézett az oktondi állaton. Felháborodott a legyintett melső lábával, amikor a zsiráf kisasszony szerényen megjegyezte, hogy biztos-e abban, hogy volt púpja egyáltalában. És miután a rinocérosz rejtélyes szemhunyorítással megkérdezte, hogy hol látta legutoljára az elveszett púpot, teve mérgesen ledobta a szalvétáját. Ugyanhol láttam volna? Természetesen a hátamon, vágott vissza. Ahol mindig lenni szokott, rendes körülmények között. Éppen itt. Ezzel hátranyúlt a megszokott helyre, és csodák csodája, a púp ott volt. Épp úgy, mint máskor, a háta közepén. Kitette oda? Kitette vissza, amíg nem néztem hátra, kiabálta a megzavarodott teve. Senki sem tette oda, felállt a rinocérosz, mert én egész idő alatt figyeltem, és azt vettem észre, hogy minél többet eszel, annál nagyobbra nő hátadon a púp. Hát persze, örvendezett a teve. Teljesen elfeledkeztem róla, hogy a púp a tartalék táplálék tárolására való. És mivel én napokig nem ettem, az egész tartalék elfogyott, és így nem maradt púpom. Elolvadt, mint a hó a tavaszi napon. Olyan ártatlanul nézett elefántné asszonyságra, hogy a sietve odatolt elé még egy tányér főzeléket. Edd meg, akkor nem fordulhat még egyszer elő ilyesmi, mondta mosolyogva. Igazad lehet, hagyta rá a teve, és jó ízűen megette az egész tányér ennivalót.

0: colors. Music of colors. Music.
1: Mesélik, hogy élt valamikor furcsóban egy szegény diák, bizonyos mi music nevezetű. Olyan szegény volt, hogy még egy bögre tejára sem tört.
0: Music of colors. Music of colors. Music.

0: 9.3.
1: Szervusztok, kedves hallgatók, ti a Bádogdob műsorát hallgatjátok most a Honti és Hanna idősávjában, mert éppen tematikus hírnapot tart a rádió. Úgyhogy jól mondom, Bori?
2: Igen, rendkívüli adásunkat halljátok.
1: Ja, igen, olyannyira rendkívüli, hogy GGL is fejtette majdnem, de tényleg elfelejtette lehet. Szóval vendége Ingauer János, a média tanács tagja, és Pogány György, a Civil Rádió főszerkesztője.
3: Szervusztok, kedves hallgatók!
4: Jó estét, szervusztok!
1: Köszönjük szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, és ketten vagyunk most rátok, Bodival.
2: És Aranka, mint hogy mondjátok, meg a pultnál.
1: Igen, a telefonszámunk pedig 215-37-73, hogyha esetleg kérdésetek lenne. Csetet azt most nem látjuk, úgy látom.
2: Na akkor legyen civil rádiós kérdés az első. Léteznek-e szerinted civil hírek? Meg lehet a híreket különböztetni úgy, hogy neked például, hogy most nem tudom, ti belefogtatok a hírszerkesztésbe, vagy nem, én nem követtem nyomon, hogyha, akkor milyen tematika alapján válogattok híreket?
3: Nagyon remélem, hogy léteznek civil hírek, vagy legalábbis azt gondoljuk, hogy van a közönségünk, akiket nem kizárólag azok a hírek érdekelnek, amik általában a médiában szerepelnek, hanem vannak másfajta hírek is. Mi abból indultunk ki, ami szerintem nálatok, tehát a Tilosban is egy helytálló feltételezés, hogy a mai rádió hallgatók azok már nem elsődleges hírforrásként hallgatják a rádiót. Ezerféle más hírforrásuk van, az a fajta régi módi rádiózás, amikor összegyűltek az emberek 10 órakor, a rádiókészülékek körül az egész országban, mert akkor lehetett a

0: először. Na ez az, ami természetesen már a múlté, és elsődleges hírforrásként se a Tilost, se a civil rádiót nem hallgatják az emberek. Sokkal inkább véleményre kíváncsiak, sokkal inkább arra kíváncsiak, hogy mi mit gondolunk a világról, és azokat a fajta híreket, azt a fajta megismerését a dolognak, azt máshonnan szerzik. A telefonjukról, mint ahogy Aranka most ezzel azt nézi, hogy éppen milyen SMS-t kapott. A netről, tehát érted, egészen más, teljesen másképpen alakult ma már a hír szolgáltatás. Ami egy kicsit ettől eltér, az nyilván a reggeli meg a késő délutáni időszak, amikor kocsiban hallgatnak minket is, titeket is, ahol a közlekedési hír, és az az elsődleges egy-két fontos dolog, ami aznap történt, az fontos lehet annak, aki kijött a munkahelyéről, beült az autóba, és bekapcsolja a rádiót.
1: És éppen nincsen net előtt,
0: és éppen egész nap akár dolgozott, lehet, hogy nem neten dolgozik, azért vannak még ilyen emberek furcsa módon, akik a pékségben és az utcán dolgoznak, és annak érdekes lehet, hogy aznap mi történt. Tehát mi azt gondoljuk, hogy a mi hírszolgáltatásunkban az fontos, hogy elmondjuk, hogy aznap milyen fontos esemény volt, milyen fontos dolog történt, nem azt, hogy mit nyilatkozott bármelyik politikus, tök mindegy, hogy melyik, mert azt majd földolgozzák mások. De ha valami történt, azt elmondjuk a civil rádióban, és azt gondoljuk, hogy az fontos, hogy elmondjuk az éppen aktuális időjárást, éppen aktuális közlekedési helyzetet.
1: Média tanács részéről szerinted egyáltalán mi ennek az oka, hogy itt próbálnak például ilyen kicsit ilyen elavult módon rákényszeríteni olyan hírrádiókra és hírszolgáltatást, aminek gyakorlatilag azon kívül, hogy megterheljék, semmi gyakorlati értelme.
0: Bocsánat, hadd szóljak közben, mielőtt elkezded mondani, János, hogy mit gondolsz erről, de egy picit a számba adtad azt a kifejezést, hogy az elavult hírszolgáltatást erőlteti az NMHH. Nem gondolom, hogy elavult a hírszolgáltatás, mássá változott.
1: A jellege.
0: Mássá változott a hírszolgáltatás, és azt majd talán Auer János elmondja, hogy ők milyen hírszolgáltatást követelnének?
1: Vagy várnak, vagy találnának ki?
2: Amennyire én ismerem az egyes médiaszolgáltatók hatósági szerződéseit, és ez viszonylag mély ez az ismeret, per definíció nem nincs benne.
0: Szóval nincs ott, hogy elavult hírszolgáltatás.
2: De az sem, hogy kell kinéznie a hírszolgáltatásnak. Tehát ennek nincs se törvényi definíciója, se szakmai vagy gyakorlati definíciója.
1: Tehát, valaki döglött híreket olvasgat fel, mondjuk 1934-ből elővesz egy újságot, és 1934-ben ezek a hírek voltak, kedves hallgatóink, Kovács József Dezsőné megkapta az első kürtjét a zeneiskolába.
2: Amennyiben ezzel nem téveszti meg a hallgatót, és nem próbál meg olyan helyzetet teremteni, hát, mint hogyha
1: ez... A világok harcát akar.
2: Igen, tehát tulajdonképpen elvileg ez még nem is kizárt.
0: Nagyon jó pofa műsor elemet lehet belőle csinálni, ahogy van is.
2: Ugye alapvetően a hír igény az a fogyasztóban fogalmazódik meg, és ennek a kielégítése abban az értelemben, hogy a fogyasztó érdekei a legfontosabbak, bizonyos értelemben a hatóság dolga is. Ezért szerepelnek a szerződésekben olyan feltételek, hogy híreket is kell mondani, ugye különböző típusú médiaszolgáltatásokhoz különböző mértékű vagy különböző időtartamú hír adási kötelezettség társul vagy járul, de azt senki nem mondja meg, hogy ezek a hírek miről szóljanak. Ez a szerkesztői szabadságnak a része. Ha nagyon egyszerűen vagy nagyon le akarom egyszerűsíteni a dolgot, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy kizárólag annak a céljából szerepel ez a szabályozásban, hogy a hallgató, az olvasó, a média fogyasztó hozzájusson azokhoz az információkhoz, amik a demokratikus nyilvánosság működéshez szükségesek.
1: Hát igen, ám csak hát nagyjából, hogyha hallgatunk mondjuk egy közszolgálati rádiót, akkor az történik, hogy
3: közszolgálatnak nevezett
1: rádiót, igen, igen, hogy felolvassák a közszolgálati MTI híreket, 3-4-et kimazsoláznak, és mind a 3 vagy 4 csatornán, amelyik, vagy azt hiszem 3 csatorna az, ami hozzájuk tartozik most, ugyanazokat a hírblokkokat hall.

0: támogatja az ember végig. Hát szóval ennek ilyenkor mi az értelme?
1: Na jó, de hogyha jól belegondolsz, akkor nem csak a közszolgálati média szolgáltató mondja ugyanazokat a híreket, hanem
2: de az összes
1: de most nem ebbe az irányba próbáltam volna elvinni a gondolatmenetet, bár nyilván ez is releváns lehet, de általánosságban a hírek kapcsán. Éppen a mai tematikus műsorotokba hallgattam bele a déli órákban, vagy kora délutáni órákban, és ott a Csonka Magyarország című műsorban a vendégként jelenlévő Új Péter, meg a Magyari Péter, a 444.hu két szerkesztője, illetve főszerkesztője azt taglalta, hogy ugyanaz a 15-20-30 hír kering a nyilvánosság lényegében minden felületén, és tulajdonképpen az egyetlen különbség az a
0: tálalás,
1: meg a súlyozás. Nem is tudom, volt valami szakszó, súlyozás, amit az Új Péter használt, de most se jut eszembe. De mindegy, a lényeg az, hogy valóban ezt nehéz tagadni, vagy nehéz lenne cáfolni, hogy ugyanazok a hírek keringenek mindenhol.
0: Na, betelefonálom, akkor hallgassuk meg.
2: Vegyük fel a
0: fülest.
1: Hol van?
0: Bekapcsolod a telefonálót?
3: Hello!
0: Hello, szervusz!
2: Szia!
1: Hello!
3: Én itt ellent is mondanék akkor mindjárt, mert a tilos hírekben mindig szerepelnek olyan hírek, amik nem szerepelnek sehol máshol, és igencsak relevánsak. Én például a saját szakmámból kaptam egy olyan hírt, ami nagyon meghökkentett, és utána kellett olvasnom, és szakfolyó iratokba is megnéztem azt, hogy ez tényleg így volt.
0: Elmondod, hogy mi volt ez?
3: Igen, ez egy nagyon speciális mutáns fehérjének a gátlóját fedezték fel amerikai kutatók, és ezt mondta be a tilos rádió.
1: Ami nem szerepelt sehol máshol, és ez a...
3: Nem szerepelt sehol máshol, olyannyira nem szerepelt sehol máshol, hogy én azt hittem, hogy az interneten mindjárt erről fogok valamit találni, de ott se találtam, aztán a...
0: Te mutások közvetítették akkor.
3: Aztán találtam a Nature-ben egy cikket erről, meg annak egy referenciáját valahol, és aztán persze megtaláltam mindent, ami ezzel kapcsolatos tudományos közlés volt, de nem tudom, hogy honnan szedte a hírszerkesztő, de minden esetben nagyon leesett az állam utána, mert ráadásul én vegyész vagyok, de ezt még az kutatóorvosok se tudták, akik azért nálam sokkal jobban napra készek ilyen témában. Úgyhogy tehát nem feltétlenül ugyanazok a hírek keringenek, legalábbis a tilosban szinte biztos, hogy nem. Van is néhány olyan hír, ami még szintén megkökkentett. Az egyiknek próbáltam utána nézni, de nem. Ott nem találtam semmit ez ügyben. Mondjuk az annyira nem is érdekelt, mert nem a közvetlen témámhoz tartozott, de nagyon érdekes volt az is. De ott nem sikerült nyomára lelnem, hogy honnan jött az információ. Oké, csak ennyit szerettem volna. Köszi szépen.
0: Mi is köszönjük szépen.
2: Köszönjük szépen. Szia.
0: Szia. Ez is mutatja, hogy igazából mekkora, milyen mélyről és milyen sokrétű helyről lehet azért híreket bányászni, és hát ez mondjuk az tényleg nagyon jó, hogyha már nem határozza meg pontosan a jogszabály a hírfogalmát, akkor nem is szűkíti semmifajta egyéb módon, úgyhogy ez...
1: Így van, szerintem ez kizárólag, az úgynevezett szerkesztői szabadság az egy nagyon komoly tényező ebben a média szolgáltatási vagy a média világában. Semmi és senki nem kényszeríti a szerkesztőket arra, hogy valamit hírként kezeljenek, vagy valamit meg úgy kezeljenek, hogy ez ilyen-olyan okoknál fogva nem számít hírnek, vagy az ő megközelítésükben ez nem annyira fontos. Senki nem mondja, hogy már pedig erről neked beszélni kell.
0: Igen, de hát akkor ez valamilyen szinten egyrészt nem azt mondom, hogy értelmetlen, mert hát elképzelhető, tehát minden hírnek azért van egyfajta célcsoportja és fogyasztó, hogy hogyha csak három embert érdekel mondjuk egy bizonyos téma, akkor is megvan már a célcsoport. Csak hogy miért a jogszabály, vagyis miért a médiahatóság találja ki azt, hogy mire van szüksége a rádióhallgatónak. Szóval ezt miért nem tudják a hallgatók ki találni, hogyha mondjuk valaki híreket akar hallgatni, akkor mondjuk hallgassa az Inforádiót, vagy hallgassa olyan hírrádiót, mind a két oldalnak azért megvan a maga kis hírforrása, hírrádiója, ha valaki meg tényleg szórakozni akar, vagy pedig kulturális műsorokat akar hallgatni, akkor hallgassa mondjuk a Tilost, vagy hallgassa
4: de a beszélgetés rádiókat. Ezt a dolgot a politikai
0: hírekre. Nem csak politikai hírekre, hanem mindenfajta hírekre. Hát ez nem.
4: Meg a többi az a politikai hírekről szól, a kulturális hírektől kezdve a tudományos híreken keresztül, mint az előző betelefonáló is arról beszélt, hát rengetegféle dologgal lehet foglalkozni.
0: Szervusz, kedves hallgató!
2: Hello!
3: Jártok, bocs, hogy megint telepofázok. De hogyha nem lett volna ez a kényszer, akkor szerintem a Tilosnak nem lett volna hírműsora, és még egyszer hangsúlyozom.
0: Akkor nem tudnád a Bódásfehérjét, akkor, hogy nem ismernéd.
3: De nem, ez csak egy példa volt. Én komolyan mondom, nagyon-nagyon szeretem a Tilosnak a híreit. Szóval kifejezetten örülök akkor.
1: Tessék, itt a hallgatói igény.
3: Botlok bele, mert iszonyatosan jól szerkesztettek, nagyon érdekesek, és abszolút nem sematikusak. Szóval, hogy...
2: Eddig is voltak hírek, de ezentúl most már még több kell.
3: Ez szerintem egyébként nem jött volna létre valószínűleg, hogyha nincsen kényszer. De mondjuk azért ez természetesen egy véletlen. De én nagyon örülök, hogy ez így alakult. Köszi!
0: Köszönöm szépen!
2: Hello!
0: De emlékszem, még régebben nagyon sokszor olvastam, most már azért már sajnos nincs erre időm bulvárlapokat, csak azért, hogy szórakozzak, még a régebbi, ilyen mai naptól kezdve a ilyen munka utáni levezetésként, és én legjobban a bűnügyi híreket szerettem ott a hátsó részén, mert tényleg, szóval gyakorlatilag ilyen kész novellákat lehetett volna küldeni egy-egy ilyen esetből, ahogy leírták, és nyilvánvalóan igazából azon kívül, hogy az ember tájékozódik arról, hogy mi történik mondjuk egy kisebb faluban, vagy mi történik egy kisvárosban, mert ezek a bűnügyi hírek azért elég sok mindent elmondanak azért mögöttes módon. Ilyeneket például rádióban nem nagyon lehet például ilyen szórakoztató bulvárhíreket hallani. Úgyhogy ez
4: igen, csak egy...
0: De az, hogy Kovács Jánosné elloptott egy szatyrot, mint talán Horváth Istvánétől, és akkor így magáévá tett öt kötött sapkát, én konkrétan erről. Szóval, hogy ez híre vagy nem? Hogy hír ez vagy nem? Szóval ez a másik...
1: Nem tudjuk megfejteni, hogy ezek az ilyen típusú hírek miért nem szerepelnek a rádiók műsorán, a hírszolgáltatáson.
5: Sziasztok! Csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy azért... Abba is érdemes belegondolni, hogy nagyon sok szerkesztőségnek, nem is feltétlenül csak a rádiónak, de akár az online médiában is, nagyon sok szerkesztőségben gondolom egyszerűen nincs keret arra, hogy minden területet lefedő stábot dolgoztasson. Tehát mondjuk mit tudom én, lehet, hogy a HVG-nek fussa arra, hogy a...
2: A legizgalmasabb
4: részre.
0: Igen,
2: sejtjük, mit szeretnéd, azért jobb lenne, hogyha ki tudnád fejteni.
0: Nem csak erre, azért akartam ezt az egész ilyen bűnügyi hírekre kihegyezni, hogy mi számít hírnek. Például ez most híre vagy nem, szerintetek, hogy most meg, hogy ez országos hír lehet-e, hogy mondjuk valaki a nyugdíjas társától ellop öt kötött csapkát, mondjuk, vagy hatot.
2: Hát ha nagyon bélem csinálja.
0: Ja, mert ez is hírként jelenik meg. Na, megint nem jött össze, nem baj majd.
1: Ahogy az előbb próbáltam itt eldadogni, én nem tudok róla, hogy a hírnek lenne definíciója, vagy mi számít. Ha már itt a bűnügyi hírekről esett szó, azt ugye a média törvény rögzíti az Európai Uniós irányelvre alapozva, hogy az országos kereskedelmi média szolgáltatóknak a híradásaik 20%-a 20%-ánál nem lehet több a bűnügyi hírek
0: aránya. Csak egy kis lopás és besorolásos lopás, és akkor bűnügyi
1: hírnek. Hát minden, ami ebbe a kategóriába, ebbe a körbe tartozik.
0: hogy az, hogy Repülős Gizi megint elcsent három órát, vagy három aranyláncot egy sajószentpéteri portáról, akkor ez már elviszi mondjuk a...
1: Hát igen, nem tudom mennyit nézel kereskedelmi tévéknek a híradóit, de hát ugye ez a szinte köztudomású, hogy a híreknek a elég komoly hányadát teszik ki az ilyen típusúak.
0: Hát jó, csak itt igazából nekem az a probléma, hogy igen, vannak olyan hírek, amik mondjuk tényleg azért arra mennek, hogy borzongjanak a nézők, ez a közlekedési balesetekről szóló, vagy pedig ilyen véresebb ilyen bűnügyekről, de például, hogy ebben például, hogy miért kell, hogy bele tartozon egy mókás, mondjuk tyúklopás, mint bűnügyi hír, ez például ez is egy kicsit, szóval, hogyha van itt a jogszabály.
1: Nem tudom, én lehet, hogy már unalmas, de csak a szerkesztői szabadságra tudok gondolni. Ezt senki másnak nem lehet a rovására írni, mint annak a szerkesztőnek, aki összeállítja a műsort.
0: És a bírósági tudósítás az bűnügyi hír? Csak akkor, hogy a büntető bíróság.
1: Igen, hát nyilván egy személyiségű perről, vagy egy házassági, vagy a házasság kötelék felbontására vonatkozó ítéletről való beszámoló, az egyáltalán biztos,
0: hogy biztos. Igen, például ez híre, hogy Kovács
4: azért egy megfogalmazásodban megint hadd kapaszkodjak bele. Amennyire tudom, nem, nincs törvényileg szabályozva, törvényileg előírva az, hogy mennyi hír kell, hogy legyen egy rádióban. Civil rádióban nálunk naponta összesen van egyszer, azt hiszem, összesen 7 percnyi hírt vállaltunk be.
0: És az reggel, és ennyit, reggel vagy
4: ennyit
0: este?
4: Csinálunk. Hát ez két részre szét van, azt a délután és a reggeli időszakban.
0: De nem ugyanazt nyomjátok akkor reggel?
4: Nem. Természetesen nem ugyanazt nyomjuk. Ti magatok döntöttetek úgy, amikor a pályáztatok, mi is végigcsináltuk ezt a folyamatot 2 évvel ezelőtt, hogy bevállaltok híreket, mert nem tudtátok, hogy a veletek együtt pályázók, azok vajon mivel fognak esetleg megverni benneteket. És azért vállaltátok be, hogy jobb legyen a pályázatotok. Tök ugyanezt csináltuk mi is, csak nem vállaltunk óránként híreket, de sok olyan rádió van, ahol ilyet nem mondanak. Tehát ahol nincsen.
0: Akkor mi vagyunk a hibások, akik írtuk a pályázatot, hogy...
4: Nem hibások vagytok, csak azt akartam eloszlatni.
0: Taktikáztuk magunkat.
4: Azt akartam eloszlatni, hogy azt gondolja valaki, hogy ez egy előírás. Ez nem előírás, ezt vállaltátok, ezt adtátok be pályázatnak, és attól kezdve, hogy megnyertétek ezzel a pályázatot, ettől kezdve persze előírás, szomorú módon, vagy...
1: Tehát, hogy a szerződések tartalmát a felek közös akarattal bármikor módosíthatják, tehát fogalmilag nem kizárt, hogyha a Tilos Rádió azzal a javaslatta vagy kéréssel, vagy nevezzük akárminek, fordul a hatósághoz, hogy neki ez ilyen, olyan, amolyan...
0: De ugye ingyen jogi tanácsokat kapunk most itt a
1: műsorban. Én nem se tanácsnak nem szántam ezt, se pláne nem ígéretnek, mert egyáltalán...
0: Én többen ebben nem lehet kihátrálni, tudod.
1: Nem is kihátrálni akarok, csak jogászként fordult meg a fejembe, hogy azért az nem példa nélkülő, hogy egy megkötött szerződés feltételeit a felek közös megegyezéssel módosítják.
0: Vagy törvényileg módosítja mondjuk a jogalkotó.
1: Hát azért arra ritkán van példa, hogy egy akár hatósági szerződés feltételeit a törvény írjon felül, bár fogalmilag nem kizárt ez sem természetesen, de csodálkoznék, hogyha a magyar jogalkotó komolyabb energiákat fetszölne abba, hogy a Tilos Rádió és a médiahatóság közti szerződésnek a tartalma milyen legyen.
0: Anonka, egy szép kérdés, nincsek.
2: Nincs szünet.
0: Egy órára mit szüneteljünk itt?
2: Jó. Nem, csak gondoltam, ez egy pár perc lesz. Gyurihoz fordulok akkor, hogy ti civil rádió vagytok, és milyen tematikájú műsoraitok vannak?
4: Meg lesz ellepve.
2: Civil. Basszus, ez elképesztő, tényleg. De milyen témákkal foglalkoztok?
4: Mi pontosan annyira vagyunk civil rádió, mint amennyire a Tilos Rádió is civil rádió, csak minket mellesleg még úgy is hívnak. Tehát nagyjából ugyanolyan témákkal foglalkozunk, kerüljük a nagy politikát, ehelyett próbálunk helyi politikával foglalkozni, és szakpolitikai típusú dolgokkal, környezet.
2: A helyi politika alatt mit értesz?
4: Város, városrész, kerület, vagy még annál kisebb egyes lakótelepi és egyéb problémák. Sokat foglalkozunk szakpolitikai jellegű dolgokkal, környezetvédelem, szegénység, a handicappes emberek, tehát fogyatékkal élő embereknek a különböző problémái, ezeket mind szakpolitikai jellegű dolognak tartjuk. És persze foglalkozunk általában olyan témákkal, ami a civilségről elsőre mindenkinek eszébe jut, közösségszervezés, közösségfejlesztés, települési, különböző kisebb településen vagy budapesti városrészeken történő önszerveződés, városvédelem, és így tovább. Hát alapvetően ilyen dolgokkal foglalkozunk.
0: És például most egy kicsit poénkodtunk ezen, hogy civil hír. Tudnál mondjuk szerkeszteni egy civil hírt most fejben? Mi lenne egy civil hír, hogyha mondjuk...
4: Nálunk az alapvető hírszerkesztési alapelvek azok úgy szólnak, hogy nem szedjük elő azokat a hatalmi politikával foglalkozó napi híreket, amiket egyébként a híradóban dögivel láttok. Tehát ez az egyik első alapvető elvünk. Nem érdekel, hogy ki nyilatkozott és mit nyilatkozott ma, bárki is legyen.
0: Gazdben civil hír mondjuk, hogy mondjuk az egyik civil szervezet ellen mondjuk ügyészségi vegzálás indul?
4: Ez hát az annyira civil hír, hogy a konkrét esetre vonatkozóan helyszíni közvetítést adtunk arról, amikor elvitték az ökotársnak a vezetőit, mert tudtuk, tehát ugye reggel kezdődött ez a rendőri akció, és délutánra vitték el őket, akkor már ott egy tüntetés zajlott, onnan helyszíni közvetítést adtunk. Persze, hogy civil hír. Minden olyan hír fontos lehet a mi hallgatóink számára, ami civil szervezetekkel, civil szervezetek irányításával, életével, munkájával foglalkozik. Ezek mind civil hírek. Ezekkel az a baj, hogy nem eléggé érdekesek, nem elég sok embert érintenek, nem elég izgalmasak ahhoz, hogy minden hallgató lerágja a körmét. Hát ezekkel azért csinyán kell bánni, mert ha te egy ilyen, nem tudom én, 5 perces hír folyamban 10 darab olyan hírt mondasz el, ami ilyen civil szervezetekkel foglalkozik, akkor a harmadik után elkapcsol a hallgató. Tehát mi igyekszünk civil híreket, kulturális híreket, más típusú híreket, tudományos híreket is úgy vegyíteni egy-egy ilyen hírperiódusba, hogy még fönn maradjon az érdeklődése, ne csak annak, aki a mutáns fehérjékre csillan rá, hanem annak is, aki egészen más.
1: De Bodi, ugye a civilt azt nem a hivatásossal, vagy a professzionálissal állítottad párhuzamot, nem is párhuzamot,
0: hanem igen, szóval, hogy ilyen politikamentes, most én csak viccből mondtam ezt, vagy nem viccből, hanem csak így rákérdeztem, hogy ez most civil híre, hogy egy civil szervezettel, de mondjuk civil hír az, hogyha ha most teljesen ilyen blőd dolgot mondok, hogy Békásmegyeren elkezdték az avargyűjteni, és ezért most holnap után jönnek a avargyűjtő kertészetek. Igen, szóval ez hogy el ilyenekkel kerülni, mert lehet, hogy a Békásmegyeréket ez nagyon is érdekli például, és ez egy szolgáltató jellegű hír. Vagy hogy a lobtalanításnak holnap után, vagy holnap estére vége lesz, és addig mindenki addig próbálja.
1: Ugye itt a Gyuri behozta ebbe a képletbe a hallgatottságot, vagy a hallgató érdeklődésének a fenntartását. Fogalmilag nekem legalábbis az ilyen közösségi rádiók, mint amilyenek ti is vagytok, azok elsősorban nem feltétlenül arról szólnak, hogy a hallgatói igényeket elégítsek itt.
0: Nyilván hát nincsenek reklámbevételhez kötve a működésünk, és azért itt nem kell mutatnunk a letöltöttséget.
1: Ezt én inkább, bár lehet, hogy tévedek, és javítsatok ki, hogyha ez nincs így, hogy a készítők, a tartalom előállítóinak az érdeklődése, meg az ő affinitásuk, meg az orientációjuk dönti el, vagy határozza meg alapvetően, hogy mi lesz az a tartalom, ami az éterbe kikerül. Aztán, hogy ez mennyire találkozik a hallgatók igényeivel, ízlésével, szándékával, az nem feltétlenül kalkulálható előre. Nyilván ugye egész más a helyzet akkor, amikor arról van szó, hogy a médiaszolgáltató működési költségeinek a tetemes részét, vagy a túlnyomó részét azt a reklámokból próbálja beszedni, mert a reklámozó az annak fog pénzt adni azért, hogy a reklámját közé tegye, akit valami sokan hallgatnak. Ott meg nyilván a szerkesztőnek azzal a fejjel kell megpróbálni gondolkodni, hogy mi az, ami érdekelheti azokat a hallgatókat, akik oda, vagy a médiafogyasztókat, hogy ne csak a rádiókról beszéljünk. És ezt próbálja meg a lehetőleg pontosabban eltalálni. Aztán, hogy ugye itt fölmerül az a kérdés is, hogy mi volt, miért olyan a közös, vagy illetve a kereskedelmi média, amilyen. Ugye van, aki azt mondja, hogy azért szolgáltatja ezt a sokszor valóban minősíthetetlen tartalmat, mert hogy erre van igény. Mások meg azt mondják, hogy ti
0: hogy
1: kondicionáljátok hogy a kereskedelmi média kondicionálja a fogyasztóit arra, hogy ilyenekre legyen igényük. Hát ember legyen a talpán, aki eldönti, hogy mi volt előbb. De minden esetre ha pusztán a híreknél vagy a hírnél maradunk, akkor megint csak oda tudok én visszatérni, hogy a szerkesztői szabadságot, ami ugye része a szólásszabadságnak, azt az égvilágon semmi nem korlátozza, vagy tereli bizonyos keretek közé. Az pedig, hogy
0: kivéve, hogyha mondjuk a közösség azt mondja, hogy bizonyos szintű hírek vagy műsorok, azok nem kerülhetnek be, azért egyfajta korlátozás majdnem minden.
1: Hát ez a közösség alatt a hallgatókat,
0: vagy nem, a fogyasztókat? Nem, mondjuk a rádiónak mondjuk a közössége.
1: Hát persze. Igen. De hát ez
0: aztán végképp... Nálunk is végig, hogy politikus bejöhet-e, vagy nem, például a tilosba, és azért ebben voltak feszültségek, szóval ezt...
1: Jó, de hát ezeket az ügyeket nyilván itt belül kell nektek eldönteni. Arra szerintem nincs értelme várni, meg pláne nem is lenne jó várni, hogyha ezt valaki, vagy no, azt gondoltak, hogy valaki...
4: Ez egy
1: médiatanács semmiféleképpen.
2: Ja, nem csak eszembe jutott, hogy beszélgettünk, vagy egészen idáig magáról a hírszolgáltatásról volt szó, illetve arról, hogy mi az, ami hír. Na de mi van azokkal a hírekkel, amelyek mondjuk manipuláltak? Tehát mondjuk, aki szándékosan manipulálja a híreket, azzal mi történik? Tehát attól elfordulnak a hallgatók, és nincs tovább? Vagy
0: de mert először nem veszik észre egyből, hogy manipulálnak egy hírt szerintem, és hogy az később derül ki, akkor onnantól kezdve végül annak a szerkesztőségnek a felelősséget. Hát nyilvánvaló itt a nagyobb ilyen hírmanipulálásos történetekről nem egyből jött le, például a Cohn-Bendit botrány, az utána alakult ki, mert elég sok ilyen ügyet csináltam ez ügyben, mert az Indexet is elég sokszor perelték ebbe.
2: Én összefoglalva a véleményeteket szeretném hallani arról, hogy mondjuk a magáról a hírmanipulációról. Hogy...
1: Ez baromi csúnya dolog, szerintem.
2: Ugyanakkor
1: meg nem tudom, hogy kizárható-e. Nyilván itt mindenféle érdekek vannak a hírek szerkesztésének átterében. Az előbb itt váltottunk szót értelmezhető érdekekről, de ennél sokkal cizelláltabb vagy cifrább körülmények is lehetnek.
0: Hát elhallgatás is manipuláció, hogy valamit például nem mondanak.
1: Persze,
0: el. Szóval, és akkor az manipuláció, hát igazából a szerkesztőségben a manipuláció, csak nem hírmanipuláció, mert ugye akkor nem manipulálják, mert nem alakítanak át hír, de hír csak esetleg nem adnak arról.
4: Azért a mai média világban már az elhallgatás az egy elméletileg létező fogalom, mert az, hogy ha most a közszolgálati vagy állami rádió, televízió
0: kihagyjuk, igen,
4: de mondjuk, hogy hagyjuk ki ebből az egészből.
2: Hát de basszus, hát én úgy lehetnek kihagyni.
0: Jó, de próbáljuk most meg. Hipotetikus.
4: Most csak amiatt, hogy érthető legyen, hogy miről beszélek, tehát nektek vagy nekünk nincsen olyan fajta kötelezettségünk, hogy mindenről feltétlen hírt kéne adni. Tehát ilyen módon folyamatosan és állandóan elhallgatunk mindent, vagy mindenfélét, sok mindent nyilván. Na de hát egyikünknek sem feladata, meg fogja találni a médiafogyasztó vagy a hallgató azt a helyet, ahonnan tájékozódik.
0: Én nagy mire akarsz kikodni, hogy vannak olyan közszolgálati ilyen médiumok, amiknek viszont kötelessége lenne teljes körülön.
4: Hát persze, ezért mondtam, hogy hagyjuk most ki, és ne kezdjük el szapulni őket, hogy milyen rosszul csinálják, amit csinálnak, mert nem ez a lényeg, hanem sokkal inkább az, hogy mennyire a mi feladatunk ez. Szerintem ti sem tudtok elhallgatni híreket, meg mi sem, mert az nem érdekli a mi hallgatóinkat, valószínűleg azért nem adunk róla hírt.
0: Igen, meg hát az tényleg, hogy most Prince-Prinnék próbálunk egy kis erre visszatérni, hogy mi az, hogy hír. Ez nagyjából ez ugyanolyan ilyen nehezen eldönthető kérdés, mint hogy a vélemény meg a tényállításnak a elhatárolása, amit gyakorlatilag én jogi konferenciák tucatjaim voltam már, ahol próbálták ezeket megállapítani.
1: Az volt sokáig a közkeleti újságírói krédó, hogy a hír szent, a vélemény szabad.
0: És innentől kezdve
1: persze,
0: próbáljuk definiálni, hogy...
1: Így van, van egy csomó, vagy lehet egy csomó olyan helyzet, vagy alkalom, amikor a kettő szépen átcsúszik egymásba.
0: De akár egy egyszerű tényközléssel is.
1: Igen. Pontosan. De hát azért azt nyilvánvaló, hogy ha itt a hírközlésről, hát vagy a hírek...
4: csoportosítod, milyen sorrendben vannak de... egymás után az egyébként nagyon korrekt hírek, igen, hát az egy nagyon, nagyon jól használható manipulációs eszköz.
0: Az a jog nagyon szépen megfogalmazza ezt, hogy a valós tények a viszínbe történő feltüntetése, ez, amit elvileg tilt is a polgári jog, de hát ezt nyilvánvaló, ezt mondjuk ezt a legnehezebb különben el. Meg nagyon nehéz ezt így elmagyarázni, hogy ez pontosan mit jelent, hogy most tényleg úgy csoportosít, az tört egy... De hát mondjuk ugyanígy lehet egy vádiratban is különböző tényeket úgy csoportosítani, hogy egyik oldalról úgy néz ki, hogy nem történt a semmi, a másik oldalról meg úgy néz ki, mint hogy a bűncselekmény történt, és akkor kész ez a irányított kommunikációnak az egyik része. Csak hogy érdemes ilyen közösségi rádióknak igazából engem, mert az zavar ebbe, hogy belefolyni ebbe a történetben, vagy jó-e. Mondjuk nyilván, hogy azt mondjuk most vállaltuk, kényszerből vállalta, vagy nem kényszerből, hanem taktikai okokból így a titós, de hát például vannak évtizedek óta, vagy már 15 éve dolgozok hírportáloknak, ott is nagyon sokszor tényleg az van, hogy nézik az MTV-t, és akkor próbáljuk egy a vicces híreket inkább kiszedni, ami mondjuk nem bűnügyi, amiről lehet egy jó címet írni, meg lehet, és igazából az egész lehet, hogy nem szól semmiről, és ez is egyfajta hírszolgáltatás.
1: Persze,
0: vagy,
1: de hát ez aztán egy csomó minden, ez elvezet az újságírói etikához.
0: Igen, meg... hogy most... tényleg, hogy visszatér, hogy híre a kötött csapkának, vagy egy szőlőtúrvajnak a lebukása, vagy híre az, hogy valaki részken akkor ettak nyolc biciklivel, hogy elvitte a fél olajtót, és akkor de utána az túlélte, szóval, vagy
4: az semmi. Az a hír, és az a jó hír, amit érdekesen és jól föl tudsz dolgozni. Hát nem az a kérdés, hogy hát az olajtót vitte el, vagy ezért.
0: A hír, hogy egészben maradt a bicikli.
4: Tessék?
0: Nem az, hogy egészben maradt a bicikli, és legő is mondjuk.
1: Ha nagyon lecsupaszítod, akkor a hír az igazából nem más, mint egy történésről való beszámolás.
4: Információ.
0: De éppen az, hogy a történelem meg egy végtelen halmaz, egy végtelen valatás,
1: pontosan, és akkor onnan... Pontosan, ettől valószínű az, hogy ezért nem próbálkozott a jogalkotó ennek a definiálásával, mert hogy nagyon nehéz lett volna, vagy nem nagyon nehezen lehetett volna.
4: A tilos rádiónak az egész napja, a mai hírnap az arról szólt-e, hogy végig panaszkodtátok, hogy de hát milyen nehéz dolog itt óránként híreket előállítani. De nálunk a civilben ez egy szándékká vált, hogy a különböző témájú műsorokban legyenek hírek, mert ez egy jó műfaj. Tehát nem egyszerűen arról van szó, hogy borsózik tőle a hátunk, ellenkezőleg. Hát megtaláltuk azt a lehetőséget, azt a formát, ami a beszélgetős műsorokat is egy picit műfajilag színesíti, fölforgatja, pergőbbé teszi. Biztos vagyok benne, hogy aki ül a kocsiban a piros lámpánál és minket hallgat, az kicsit unja magát. Amikor pergő híreket hall, akkor pedig jobban odafigyel. Tehát egy ilyen egyórás műsorba, a civilbe mi berakunk hírblokkokat. Az adott műsor témájához kapcsolódó híreket.
0: És egy blokként is van, hogy most hírek következnek, és akkor...
4: Hát nem feltétlenül így, hát lehet, hogy azt mondjuk, hogy programajánló, lehet, hogy azt mondjuk, hogy kultúrmorzsák, lehet, hogy azt mondjuk, hogy zöld hírek.
2: Bocsánat, csak egy kérdés ehhez kapcsolódóan, hogy amikor ti úgymond klasszikusan híreket szerkesztetek, akkor politikai történések is vannak benne? Mert ugye alapvetően politikamentes rádió vagytok.
4: Nem nagyon vannak benne.
1: Miért nem kéne politikai történésnek lenni? Hát szó sincs itt erről, hogy...
2: De nem úgy, hanem az, hogy mondjuk, hogy történt valami, nem tudom, valami mondjál valami fajsúlyos dolgot, Bodi. Valami
4: menekült ügy kapcsán sokféle menekült ügy kapcsán sokféle hírt elmondtunk.
0: Na, hogyha megbukik Merkel, akkor azt bemondjátok?
4: Bemondjuk. Azt is bemondjuk, hogy menekült ügy kapcsán sokféle hír elhangzott nálunk. Nem az hangzott el, hogy aznap ezt és ezt nyilatkozta róla Orbán Viktor. Az hangzott el, a tények hangzottak el, hogy hányan voltak, milyen módon, hogy mit mondanak erről a civil szakértők, civil emberek. Azt hangzott el hírként.
0: Például egy kicsit értelek, hogy volt a Bádog Dók most kedden, és akkor az elemző, aki vendégünk volt, mondta, hogy több százan vannak, úgy néz ki, börtönben, amiről nem nagyon adnak hírt. És érdekes mondom, másnap, meg utána való napokban megjelent ez hírként is, hogy igenis több száz menedékes van konkrétan őrizetben, fogdákban és börtönökben, ahogy ami nem biztos, hogy összhangban van a nemzetközi egyezményeken, inkább ezt...
2: Csak én azt próbáltam meg egy pillanatra feszegetni, hogy mennyire lehet kizárni, vagy teljesen ki lehet zárni a lehetőségekhez képest mondjuk a politikát, mondjuk a hírszolgáltatásból, illetve mondjuk egy ilyen menekültügyi csúcs kapcsán.
4: Semmilyen médiából nem lehet kizárni, igen, csak és eszünk ágában sincs kizárni, tehát ne úgy fogd föl, hogy a politika az egy olyan rossz dolog, amitől zárkózzunk el. Ha pontosan akarunk fogalmazni, akkor mi igyekszünk úgy fogalmazni, vagy azt mondani saját magunknak, hogy attól a fajta hatalmi politizálástól próbáljuk távol tartani a hallgatóinkat, ami nem szól másról, mint a hatalomról, a hatalom megtartásáról,
0: a
4: hatalom
0: megnyomásáról, meg megalázásáról.
4: Így van. Ettől távol akarjuk egyébként, hát minden olyan dolog, ami az életünket befolyásolja, hát az fontos a hallgatóinknak, hát persze, hogy beszélni akarunk róla. És fogunk is, csak nem politikusok száján keresztül, hanem megtaláljuk hozzá azokat a civil szakembereket, civil szakértőket, akik egy picit másképpen tudják elmondani ezeket a dolgokat. Ennyi. De nem a témát zárjuk ki.
2: Értem, nem csak még az lett volna így a gondolatom, hogy egy ilyen konferencia, tehát ugyanúgy konferencia, és hogy azt elmondjátok-e mondjuk így a szakértők mellett, akik elmondják, hogy ők hogy látják, hogy például a Magyarországot képviselő külügyminiszter vagy miniszterelnök mit mondott, hogy ők hogy fogalmazták meg az ő álláspontjukat. Tehát, mert az egyben ugye ők azt állítják, hogy ez az országa is valahol, tehát akit képviselnek. De ezt odaállítjátok-e ilyenkor a...
4: Hát ilyen mélységig nem szoktunk ám ezekbe belemenni, mert azt gondoljuk, hogy ezt más médiumok megoldják. Nem a mi dolgunk, nem. Tehát külpolitikával például nagyon keveset foglalkozunk a civil rádióban. Tán nem véletlenül, hiszen civil rádió.
2: Hát nyilván.
0: Hát van civil külpolitika is, nyilván.
4: Hát meg biztonságpolitikával azért időnként szoktunk foglalkozni, főleg a környezetünk és Magyarország viszonylatában, de mondom, nagyon ritkán és keveset.
0: Akkor kicsit térünk vissza megint így a hírek mélységeire. Például azon gondolkodtam, hogy mennyire specifikálni lehet így a híreket, hogy hát vannak különböző szakosodott ilyen sport hírportálok. Például van egy weblap, vagy nem weblap, vagy van egy újság, ami kizárólag csak horgászhírekkel foglalkozik, és egyszerűen csak arról szól, hogy mit tudom ki, mekkora rekordistás halat fogott. És ezt is nagyon lehet ilyen pergően előadni, és nagyon csak hát nyilvánvalóan ezt a pár százezer horgászon kívül nagyon nem érdekel másokat. És
4: akkor igaz, milyen egy komoly vásárló elővel rendelkező
0: és politikai erő.
4: És akár
1: rendelkező.
4: Á, de rá, most a
0: nem, mert állítólag, nem mindegy, erről nem akarok beszélni, de elég komoly, hát legalább 1 millió családot érint szerintem, hogyha beszorozzuk a regisztrált horgászokhoz kapcsolódó.
4: Hát látod, hogyha nálunk jelentkezne egy horgász.
1: Ez a piac, ez a klasszikus piaci helyzet, hogy van igény rá, és valaki ezeket az igényeket kielégíti, és ezzel még pénzt is keres, akkor... kinek lehet ezzel baja? Ha csak nem valami kapitális harcsát valaki másnak tulajdonít, mint a, igen, mint aki kifogta. Ott fölmerülhetnek kérdések. De ugye jogászkodni gyakorlatilag mindennel lehet, mindennek a, vagy minden mellett, meg minden ellen is meg lehet próbálni, ettől gyönyörű a jog alapvetően.
4: Civil rádiónál jelentkezne egy horgász, hogy ő szívesen csinálna egy értelmes horgászokról, horgászoknak szóló műsort, akkor szerintem boldogan fogadnánk. Önmagában horgász híreket nem szoktunk adni, mert hogy miért is tennénk, de hát ahogyan mondod, 1 millió embert érint, hát akkor nyugodtan csinálhatnánk
0: hát
4: belőle
0: itt a értelmes műsor. Hardcore horgász műsor, aztán elég nehéz azért azokat témával feltölteni az a gond ezekkel a horgász műsorokkal, bár most azért elég
4: látom,
0: sok.
4: Látom, némi érintettséged van az ügyben.
0: Hát igen, van, van úgy, hogy...
1: Mekkora volt pontosan az a harcsa, amit mostanában fogtak ki a tiszára? 2 méter 10 centi, de a kiló az nem szerepelt. Már, hogy a súlya nem szerepelt.
0: Igen, mert ezt Szerbiába fogták, és valószínűleg nem volt vélege. Az emberkének az egy nagyon jó kis harcsás víz, különben ott a zentai szakasz, azt így láttam már.
1: De az nem derült kéve számomra legalábbis.
4: Jaj, ez kivirultál.
1: Nem, nem fogtam még szakaszán történni.
0: 2 kilónál nagyobb harcsát nem fogtam, úgyhogy én nem a menő harcsa horgászok közé tartozom, de hát mondjuk a horgászat, mondjuk én rendszeresen félig meddig így már csak poénból írgatok az egyik horgász újságba, de soha nem halakról szól az egész, szóval ez pont az a jó horgászatban, hogy elég sokrétű és elég nagy mélységben meg lehet ismerni a társadalmat a horgászaton keresztül, de hát ez megint más.
2: De most egyébként, ha itt tartunk, akkor egy ekkora 2 méteres harcsán.
0: 100-120 kiló lehet. Tehát például sporthírekre, például soha nem tudtam
1: akkor értelmezni. Akkor ott a szájnyit ez a képernyő.
0: Hogy órákat képes volt az egyik ügyvéd kollégám, aki ilyen sportjogász volt ülni a nemzeti sport mellett, és különböző ilyen táblázatokat méregetni, hogy éppen melyik, mit tudom én, ötödrangú csapat mennyit lépett előre a nem tudom ilyen hanglétrán, és például engem a sporthírekkel ki lehet zavarni a virágból, és nyilvánvalóan ez nagyon sok embert viszont nagyon érint. Ugye, mint
1: persze. Nem vagyunk egyformák, hál' Istennek, van, akit ez érdeke, van, akit meg az, hogy a médiaszolgáltatónak hogy kell ebben egyensúlyoznia, az egyrészt gyönyörű feladat, másrészt meg bizonyos értelemben felelősség is. De hát
0: például a sporthírek korlátozás nem ír elő, ugye? Az, hogyha mondjuk 100% sporthírek van, akkor az...
4: De.
1: Nem.
0: Előírnak sporthírek?
1: Nem. A hírszolgáltatásba nem számít bele a közlekedési hírek és a sport.
0: Na ez nekem is újdonság volt most ezt.
4: Magyarán nem, hogy előír, hanem azt mondja, hogy ja, az nem hírek.
0: Na most akkor itt van itt egy média tanácsnál bekötött jogász, akkor próbáljuk már definiálni akkor pontosan, hogy akkor mit szabad és mit nem, azért akkor mik a jogszabályi keretek. Jó, hát azokat a százalékokat mondjuk, hogy akkor nem számít a sporthírek.
1: De azért nem akarnék én ebben most itt pontos adatokkal vagy számokkal belemenni, mert...
0: De előkerült a bűnügyi hírek, nem lehet 20%, akkor lehet 20% bűnügyi hírek, 20% közlekedési hírek.
2: Nem, az nem hír a közlekedés.
4: Nem számít az időbe.
1: De ezt viszonylag egyszerűen csekkolni lehet, ha valaki elolvassa a médiatörvényt. Szégyellem, de én ezt fejből nem tudom idézni, és nem hoztam magammal, úgyhogy ne hozz kínos helyzetben.
0: Na, jó, akkor én sem vagyok a kínos helyzetben, hogy még annyira se ismerem ezeket a dolgokat, tehát akkor utána kell majd nézni. De ezeket furcsa mondjuk, hogy sporthírek az nem hír.
2: Bűnügyi hírek.
0: Igen. Hát akkor...
4: Nem azt jelenti, hogy az nem hír, hát azt jelenti, hogy abba a fajta hírszolgáltatásba ilyen módon nem számít bele, mert nyilván gondolom, hogy egy tapasztalat volt, hogy néhányan azt próbálták meg, hogy csak sporthíreket nyomtak.
0: Mert olyan csak nekem jutott eszembe.
4: Persze.
1: De vannak erre szakosodott...
4: Te horgász híreket nyomjál mindenhol, és az még nem tűnt.
0: Hát de a horgászati sport az, ugye, hogyha most azt nyomom, hogy ki, mekkora...
1: De ugye ezek a szabályok, annyit azért érdemes elmondani, hogy ezek a szabályok a lineáris médiaszolgáltatás vonatkoznak, amik a médiatörvényben szerepelnek. Ugye az internetre, meg a lekérhető médiaszolgáltatásokra egyáltalán nem. Tehát annak semmi akadálya, hogy, és hát nyilván van is erre példa, hogy internetes szájt kizárólag ezzel-azzal-amazzal foglalkozom.
0: Hát azt nyilvánvalóan ezt tudom én is, hogy az interneten ott kizárólag gyakorlatilag a korhatáros meg a szerencsejáték meg ezek a törvények vagy jogszabályok vonatkoznak. Szóval, és inkább majdnem vagy a reklámra, mint a hírekre. Ez egy a hírkorlátozáshoz nem nagyon van, kivéve, hogyha valótlanságot
1: tartalmaz. Persze, de az már inkább polgári
0: jog. Igen, az polgári jogi kategória. És gyakorlatilag mondjuk a civil rádió...
1: Hát még az hírekkel kapcsolatban kiegyensúlyozottság szokott felmerülni.
0: Igen.
1: Ugye, ez pedig hát megint csak az a kör, amikor a média hatóság önmagában nem tud ez ellen tenni, mert ugye a média törvény azt írja elő, hogy ezt kizárólag kérelemre indult eljárásban lehet vizsgálni, és arról nem lehet szó, hogy ha mi vagy a hivatal, már hogy az NMH, a médiahatóság hivatala észleli, hogy bizonyos
0: politikai pártok súlyozottabban szerepelnek.
1: Így van, akkor ezt magától induljon el.
4: Hát azért feljelentőt mindig lehet találni, nem?
1: Hát olyan sok nincs, mert
0: ezt hozzászoktak az emberek szerint, azt hiszik, hogy az erősebb kutyának aktívabb a szexuális élete, hát és lehet, akkor így...
1: Én nem tudom, de hát azért a civil szervezetek mindenféleképpen alkalmasak arra, hogy artikuláljanak bizonyos közösségi vélekedéseket vagy nézeteket. Az, hogy az állampolgár önmagában nem ezzel foglalkozik, illetve hogy kevés foglalkozik ezzel, mert azért vannak olyanok, akik sportot üznek ebből. De hát az, hogy a civil szerveződések sem veszik különösebben a fáradtságot arra, hogy ilyen típusú anomáliákat felvillantsanak, az azért vagy azt jelenti, hogy itt lényegében minden rendben van, vagy pedig azt jelenti, hogy szerintem legalábbis, hogy ez azért nem okoz akkora gondot a társadalomban.
0: Hát igazából például ez a történet egy kicsit, ami az utóbbi két hétnek volt egy elég erős ilyen hírelhallgatását, a amerikai nagyköveti beszéd, amit valahogy elfelejtett róla tudósítani, ami a közgázon történt. Hát ugye, igen, a közszolgáltatott...
4: Az állami média.
0: Igen, nem, a média az körülbelül egy másfél nap múlva ébredt rá, hogy itt történt valamikor, már ilyen válaszokat kezdtek el.
1: Hát a közmédiában is szerkesztők dolgoznak, az ő szerkesztői szabadságuk is ugyanolyan korlátlan, mint bárki másé. Az, hogy az adott konkrét szerkesztő ezt a
0: mosolynélkül mondta, csak hogy mosolyogok szó.
2: Abszolút. Ez lehet, hogy tényleg nem mosolygott. Úgyhogy én meg mindjárt sírok.
1: Igen, de hát ugye ezek megint csak olyan ügyek, vagy olyan kérdések, amik, hogyha ilyen felháborodást váltanak ki, akkor ezeket érdemes becsatornázni, aztán lássuk meg, hogy mi ennek a vége. Az, hogy nem mindenkinek tetszik az, hogy egy médiaszolgáltató legyen, az közszolgálati, vagy közösségi, vagy kereskedelmi, mi mindent szerkeszt a műsorába, az ugye sokféleképpen megközelíthető, hogyha ez valakit nagyon komolyan foglalkoztat, akkor meg tudja találni azokat az eszközöket, aminek a révén egyrészt a saját véleményének hangot ad, másrészt pedig bizonyos eszközök használatával, ha nem is kényszeríti, de legalább orientálja azt, aki neki nem tetszett művelt arra, hogy inkább olyat csináljon, ami nekem is tetszik. Én nem akarok itt most se tippeket adni, se eszközöket, de hát az, amikor nyafogunk, hogy hú, de vacak valami, és utána nem csinálunk semmit, az...
0: Mi van akkor például, hogy például valaki mondjuk fogja, jól beszél oroszul, és akkor mindig megnézi a, mit tudom én, Smolensk kisváros média felületén, és ott lévő híreket, és akkor azt így felolvas, hogy Smolenskben ma később kezdődik az iskola, mert éppen nem érkezett meg a szén.
4: Hallgatói eltűrik.
0: Igen, akkor visszatérünk arra, hogy igazából ebből addig lehet csak játszani, meg addig lehet poénkodni, amíg a hallgatók erre vevők. Szóval az igazi korlátja akkor, hogyha egy konklúziót akarunk ebbe az egész beszélgetésben vonni, akkor itt a
4: szerintem. Mindig a médiának a szabályozása, nem a hivatal részéről,
0: hanem a
4: közszolgálati rádió és televízió sem azért olyan szar, mert a hivatal azt akarja, hanem mert ott bent van egy ilyen szabályozás. A tilos rádióban is belül van az az elhatározás, hogy miről beszéltek és miről nem akartok.
2: Nem tudom, azért vegyük észre, mert nem biztos, hogy akkora különbség, de én viszonylag jelentősnek látom, hogy a közszolgálatinak nevezett nem tudom, hogy micsoda, tévé, rádió, minden egyben.
4: Mondta, hogy állami.
2: Állami, igen, és az állami... Igen, ezt lehet, igen.
0: Igen, mióta megnyertem a Pert az után.
2: Még egyszer gratulálunk, Bodi. Tehát ez kőkemény adó forintokból 80 milliárdot kapnak egy évet.
4: Értjük, hát ez...
2: Hát emlékszem, hogy ott dolgoztam, basszus, majdnem sírva fakadtam, amikor izé jöttek a nagy dolgozói tájékoztatók, hogy hát akkor majd mi leszünk a magyar BBC. Hát könyörgöm, a BBC-s kollega az már akkor sírt velem együtt. Tehát, hogy ez, tehát hogy lehet az, hogy nincs felelőssége azoknak, akik ott dolgoznak? Tehát, hogy
0: hát nehéz helyzetben
1: hozol, mert ugye a médiatanács alapvetően egy jogalkalmazó szerv. Ami azt jelenti, hogy vannak olyan ügyek, amiket hivatalból vizsgál, meg vannak olyanok, amiket kérelemre. És ugye azt vizsgálhatja, hogy az adott médiaszolgáltató működése az a jogszabályokkal, illetve ha van ilyen, akkor a hatósági szerződés tartalmával összhangban van-e, nem csinál-e olyasmit a médiaszolgáltató, ami ezzel ellentétes. Az, amit ti itt feszegettek, az nyilván ízlés, meg nem tudom mi mindennek a kérdése, hogy a közmédia az miről, hogyan számol be, meg hogy milyenek a belső viszonyok, nyilván neked vannak személyes tapasztalatok, vagy lehetnek személyes tapasztalataid, de ugye ezek mind-mind olyan kérdések, amik ha most itt a médiatanács tagi minőségemben kell, hogy megnyilvánuljak, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy ez olyan, mintha nem is lenne. Az embernek magán véleménye persze lehet, de meg mindenkinek lehet magánvéleménye, de hatóságként, vagy média hatóságként ezzel nem lehet mit kezdeni ezzel. Ehhez aktusok kellenek, vagy kellenének, már hogy a...
0: Feljelentők, vagy bejelentések.
1: Hát, bejelentés,
0: igen, egy bejelentés, persze, a kiegyensúlyozottság
1: követelményeinek
0: az elmaradásokat.
2: De van esélye mondjuk, hogy egy komolyabb, vagy nem komolyabb, de bármilyen következménynek, mert ugye annak idején, amikor volt a Combendit, meg a többi, nem is tudom, eljutott-e odáig, de ott se történt igazából semmi. Tehát, hogy voltak-e vizsgálatok, vagy...
0: Hát a Lodeci után azért volt.
2: Oké, de a
1: vizsgálat, és ugye a hatóság csak az első lépcsője ennek. A médiahatóság az ezekben az ügyekben hoz egy határozatot, egy közigazgatási határozatot, aminek a tartalma az vitatható tovább, vihető ez bíróságra, és aztán a bíróság mondja ki a végső szót, még csak
0: most
1: nem is mi. Persze.
0: 5 év múlva.
1: Igen, de hát aztán vannak egyéb eszközök is, nem csak a médiahatósághoz lehet fordulni, és én itt nem akarnék tippeket adni, hogy mindent lehet még csinálni.
0: Na, hát a műsoridőnk véget ír, mutatták itt, hogy vége. Én is azért az órát így próbáltam figyelni, és az órám alapján is vége van a műsornak, úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönjük a vendégeknek, és hát nem tudom, remélem nem volt átfogása, vagy átfedése az előző műsorokkal, mert én nem voltam itt. De azért azt így elmondanám, hogy például az Új Péter részére számára múlt hétvégén az egyik fő hír az volt, mert együtt töltöttünk egy ilyen horgász lista találkozott Haszarmácsekén, ami neki nagyon tetszett.
1: A
0: Benedikt tojás. Nem, ott a rákos galantféreg szól neki, ez volt, ami végig is érte. Úgyhogy azért egy főszerkesztőt is meg tudnak viselni hírek, ő nála ez volt, ami megütötte azt a mércét, hogy abban a 20 órában, amit együtt töltöttünk, minden órában legalább előjöjjön.
2: Ez mi volt?
0: A rákos galantférek.
2: Ja.
0: Okay.
2: Köszönöm a hallgatóknak, és sziasztok!
1: Hello,
2: figyelmet,
1: sziasztok.
2: Hello!
6: Mert mi lesz ezután?
7: Kert akaró.
8: Jó.
7: Kelt akaró.
9: Sanyi, Atesz és Varek.
7: Kelt akaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
10: Kettős vállalkozás.
7: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
11: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmezőn.
7: Régi könyvek. Életre kelnek.
12: Nem értem.
7: Hallgass.
13: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
9: Tilos Rádió.
7: Jó.
9: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
7: Na, kelt a karó, kelt a karó, kelt a karó, kelt a karó.
14: a bolond falu. Nagyapámnak a nagyapja Silda községbe jött. Azt mondta, hogy még olyan buta népet, mint ott van, de különösen a bíró. A nép mi ráhallgat, ott ment egy asszom mondja, bíró úr, nálunk mi lakodalom lenni, a sunk mi csak egy keves van, hogy mit évő legyek? Vesd el, jónyom, vesd el, majd menjünk jó kövér fűtbe. Ott úgy is csinált az asszom haza, mint osztak a kertbe jó kövér fűtet, el is gerebgyézték, rávette azt a maradék súlyokot. Hát mégis ózott, nem is sokára nyújtott, sok-sok orva csanott. Hát ők még azt gondolták, hogy a súlyt kelt ki. Hozzá fogtak, nyalogattak, kóstolgattak. No, lámé, minő zűr, oszt ma minő erei van. Hát csak vartok, hogy mi fehíredjen. De bion nem lett só belőle. A lagzi idején még eljött. A vőlegé most falubó vitte a szép minyasszon. Hát ott hallunak az ajtóba, a hosszú menet. Ott seppegik, hogy nagy baj van, ott a minyasszon nem tér be az ajtón. Mi szólal az egyik nosznagy? Hát ma mi se alhatunk itt. El kell vágni a lábába, majd befér akkor a minyasszon. Mi szólal a bíró? Koma, hát nem él autót, hogy a fej nem fér be. Azt kell annak levágni. Mi szólal egy menyecske, hogy hozzá mi a fejszíj? Azt mondja, aki a házat építik, hogy hozzá a fejszíjt hozzá. De nem azért, hogy a menyasszony fejt vagy lábat levágjuk, majd kiütöm az ajtófa, most befér a menyasszony. Mi szólal nagyapámnak a nagyapja? Ma nem győzte hallgatni ezt a sok butaságot. Hát, hajuljon meg az a szép menyasszony, az befér, ma ne poroskodjonak lagzi alkalmával. Hát, mi hajlott a menyasszony? Befér. Nagyon örültek. Behítok nagyapom nagyapjót a házba. Főhelyre ültették. Kínolgatta a bíró is, hogy csak egyén, igyon, hogy még ilyen okos ember. Hát ittak, ittak, mulattak, végig volt a lakodalomnak. Most azt mondja a bíró az embereknek, hogy emberek, vendégség közelék. Templomunkot még benyőtte a szidérszor, még gaz, minden. Tudjátok mit, majd errébb húzzuk a tisztosnak. Hogy bíró jó? Hallgassatok, ma ki is fundoltam. Emberek, nektek alesz a dolgotok, hogy igyátok, egyetek, hevergessetek, gyűjtsétek az erőt. Az asszonyok még mind mondják azt a kendérkötelet, jó, erős, vastagot. Majd ott csavarjuk a templomon, az a tisztosnak húzunk. Úgy is volt. Harmadnapra elkészültek a kötelvel az asszonyok. Vitték az emberek. Bíró az élén. Odaírnak a templomhoz. Dirigolja a bíró. Csavarjátok körül a templomon. Majd szólok, hogy hőrük, akkor húzzátok errébb a tisztos felé. Elkiadja meg ott a bíró. No, emberek, hőrük, húztok. Hely, emberek, ma jött. Pedig csak a kötelengedét. Nem mentek semmire. Hazamentek. Mostnak megint. Azt mondja a bíró, emberek. Itt vattok, itt tétlenkedtek. Nem látjátok ki azt a nagy diófot ott a patakparton? Hogy mennyire szomjan van? Azt nem bír bájolni a patakban, igyon vizet. Hogy segíjön neki. János, te jó erős derék ember vagy. Ered fél, azt jó nyom, lefelé azt az oldat. Mint meg alulról húzunk. Hadd így oda patak vizidő. Félment János. Nyomta lefelé a diófa oldat, ahogy bírta. Alulról húzta. Az old meg egy nagyot hicsen. Eltört. Jánosnak a fejt, aki nyomta lefelé, elsújtotta. A testi még leesett. Bíró odaszalad, nézi, azt mondja, emberi, hogy volt-e fej Jánosnak, mikor fölment a falra? Azok megvallották, hogy ők bíró nem tudják. Szaladjatok csak, kérdezzétek meg a feleségét. Szaladt két ember, diabolna. Rozi, hogy volt-e fej az urának, mikor eljött itt horrú? Hadd halljátok én. Én nem tudom. Majd mi nézi a kalapjót? Mi nézi kalapjót, keresi, de nem tanult a kiszó. Halljátok én. Lehet én, mert nincs a kalap sehol. Hát, meg volt. Nincs. Eltemetti. Egy vándor ember, mint a falujokon keresztül. Macskaja hóna alatt. Hát ők macskor nem ismertek. Az eger még a magtorjukba a búzót ma mindig rogta. Kérdezik a vándor ember, hogy mi nyújjó a te? Hát a macska, hát mire válunk? Az egereket pusztítja. Nem a nője, de eladom. Mi nyíj? Hát egy végkárát. A bíró megveszük, megveszük. Mindjárt kiméretti neki a végkáráját. Nagyon örült a vándor. Jó kilépett a végkáránval, nehogy meggondoljak a dolgot. Tanakodik a bíró, azt mondja, emberek, mert betették a magtorba a macskót. Hogy ugyan mit tehet ez az állat? Szaladj csak, Jóska, fiam. Utána a vándor után kérdezni, hogy mit teszik az állat. Jó, szalad, Jóska. Mi látja a vándorot, szaladnak utána, mi jobban, mi szalad? Azt hitte, hogy az aranyé mennek utána. Látta Jóska, hogy ma nem éri el. Ki adott utána? Ember, mit teszik az állat? Egyet most! Úgy értette, hogy embert, mint marha. Megy vissza, mondja. Bíró úr, mit cselekedtünk? Hát az embert, még a marhánkot megeszi ez az állat, ez a macska. Embert marhót eszik. Nincs moshatra. El kell pusztítanunk. Ott hol van most? Ott a magtorba. Gyújtsatok még a magtor. Hadd égjön el. Félgyújtottak a magtor. Macska még kiszabad. Hát látjuk, hogy majd másik háztetőn van. Most ott a háztetőn a macska. A bíró még azt mondja, nézzétek ma. Bosszút forral ellenünk. Gyújtsatok még csak azt a házat is. Mit gyújtottak? Úgyhogy a félfelújok leégett. Hát szegények lettek. De mégis a bíró nem adta fel a reményt. Azt mondta, ne búsoljatok, emberek! Ne búsoljatok! Lesz ő, mi olyan híresek a vármegyénkbe, hogy nagyon. Hogy, bíró úr, hogy? Fölmenek a holdra.

a nagyhegyre. No, fent volt, rakozgattok egy mostra, a bíró a tetejébe. Hát, ma fél kihatanak neki. Ma jó magasan. Bíró úr, halljai, ma nincs több hordó. Lesz volt egy ügyű. Hát üssétek ki a két alsót, hisz ma az úr se kell. Mindjárt rögtön szót fogadtak, kiütték a két alsó hordót. A többi mi lezuhogott. Bekarult a nagyhegyen, a bíró is lezuhant. Kitört annak kezi lába, mentén mi halt. De ha a bíró még nem halt volna, az én mesém is tovább tartott.

Valamikor régen megnősült egy fiatal, de jó gazda fiatalember. Elvette a feleségét, Mariskának hívták. No, de a fiatalember nem nagyon szerette a földnyes munkával foglalkozni. Ő jobban szeretett inkább 21-re kartja annyi, vagy iszóka annyi a kocsmába. Hogy ő néki az állatokban ne legyen olyan nagy baj, fogadott egy cselédlegint, egy cselédfiút. Annyira ment, annyira, hogy a megyecske csak főzött még a mennyasszony tanszbészből tartott. Mikor fogytam, már azt mondja, ember, hát adja a pénzt, mert nem tudok főzni, nincs miből. Adott neki egy krájcart. Még valamikor úgy hiszak a kétfélés, hogy krájcart. Itt van egy krájcar. Vegyél belőle egy véka búzát, az őröld is meg, és akkor tudsz miből sütni meg bőzni, mert ha nem, akkor a bőröddel fizet szélte. Hát a Mariska ugye elsírta magát, hogy mi hol vigyen egy krájcari búzát? Kitő honnan? Menj barnatóba, hogy máj, valami máj lesz vele, elmegy világon, vagy viszi a krájcart, menj siratva. Összetanulkozik a tisztelendő úrral. Ennyi Mariska, azt mondja, hova ilyen nagy sírdogáló, hova még? Tisztelendő úrtam meg sem mondom. Na csak mondjad Mariska. Írott az uram egy krájcart, hogy vegyek egy véka búzat, meg őrüljem is meg, ha nem, akkor a bőröm veszedek érte. Már nincs ma. Jó Mariska, majd ne sírja. Gyere hozzam, majd jelentek neked egy véka búzat. Befogad a kocsiba, el is a malomban, meg is őrök ház, és viszik neked a véka búzat lisztet. Majd azt elintézzük. Jó. Elment a Mariska, vitt a zsalkot, tisztelni, befogadott, elvitték a malomba, béka búzat, megőrölték, el is vitték Mariskának a lakással. Jó van, majd a Mariska, mert tisztelni, megköszönni. Nagyon szépen köszönöm, hogy jó van Mariska, így is meg kell köszönni, de arról úgy, hogy majd elintézzük az magát. No, de hogy tisztelni, hogy gondolja? Ide figyelj, azt mondja, tudod, azt mondja, Dobrovában nekem hol van a búzam? Tudom tisztelni. Mondj, járat ahhoz előtt. Ott azt mondja, tudnám tanulkozni, ekkor is akkor este felé. Ott elintézzük. Jó van, tisztelendő úr, hogy jövünk össze? Majd én előbb elmegyek, mint te, Mariska, kimegyek a búzának a felső végére. Te meg az alsó végén, te később jössz. Megvard azt a hangot, amíg én azt mondom, mint a fűrjecske mondja előbb, hogy mevev. Akkor te mondod, mint a fűri mondja, puty-puruty. Így a hangra majd összekerül. Jó van, tisztelendő úr, rendben van. Megy a Mariska hazafelé, hát el volt szomorodva, tört a vitat, hogy tudom én ezt elintézni, ilyesmi még nem foglalkozott, még olyan. Talához kérdek a káplányúrral. Mariskám, hol jár? Hát, káplányúr, megmondom őszintén, úgy, ahogy van. Adott az uram egy krájcart, hogy vegyek egy véka búzat, még örüljem is meg azt, mert másképp. Ne, Mariska, tedd el a krájcart. Adok én neked egy véka búzat. Majd azt akkor tanulkozunk valahol. Hozd a zsalkot! Jó van. Elviszi Mariska zsalkot, bele a véka búza, elvitette a kapra is. A malom megörölték, már két véka búza volt, meg liszt Mariska van. Krájcar még megvolt, mert a kapra is visszaadta neki a krájcar. A Mariska ugyanúgy elmegy a kapra, hogy úrra megköszönni a jó zsalkot. Jó van Mariska, de most már meg is kell beszélni.

0: Oh, tanah kosong kami kabuzai. Nyuwang kau pelanju tanah lung kivalan. Maris kau mte hodj guna hodj volumu nalagi tanah kosong. Hát kaplanyúr az én elgondolásom szerint azt mondja, a dobron tisztelendő búza olyan. Jó, Mariskám, rendben, hogy az, hogy oldanom meg? Majd én előbb elmek, mint a kaplanyúr. Én fel meg a felső végére búzolnak. Kaplanyúr később jön, a kaplanyúr várja meg, még én mondom, mint a fűrjecske a felső végére, hogy bevev. Kaplan nyilván azt mondja, hogy puty-purutty. Így a hangra szépen összekerül. Meg volt beszélni, hogy mellik este felé lesz a... Egyet istelendő úr, kidé utána búzának a felső végére. Elehelyezkedik. Kaplan nyilván is tudja, hogy őnek is kell menni búzának az alsó végére. Mariska meg örvend otthon rög. Tisztelendőr a felső végén vár valamit, kaplanyúr meg az alsó végén. Sokkal jön eszébe a tisztelendőrnek, hogy ő neki kell előbb szólni, hogy bevev. Öregesen a tisztelendőr belekövend, bevev. Kaplanyúr az alsó végén, puty-purutty. Megindulnak, halannak összefelé. A hangra, hogy bevev, puty-purutty. Akkor összeérnek. Azt mondja a tisztelendőr kaplanyúr, kaplanyúr meg a mit keresik? Én, amit a tisztelendőr, mit keresik? Jó, egyen meg a fenn, akkor gyerünk haza.
1: Na most azt szeretném megkérdezni Pista bácsi, hogy otthon a faluban mi volt, amikor ez elhangzott a rádióban?
0: Majd mikor elhangzott a rádióban ez, én mesém a trufába, este persze, másnap reggel, alig hogy kimegyek az utcára, damánok, dömhögnek, volt, aki gratulál. Volt egy egyes asszonyok, hogy meg a, még anyádnak is megmondjuk. Megmondjuk a plébános úrnak, a tisztelendő úrnak is, hogy őket sértetted. Nem vagy katolikus, nézd gyóntassanak meg. Persze én dühöntem érte. Ma nem is tudom, hogy ijedtem be, hova legyek. Hogy engem a papsi gyóntat, én is katolikus ember vagyok. Egy alkalomkor eljön hozzám a tisztelendő úr, ott vagyok egy délután, egy szerdai nap délután. Beköszön, dicsertesség, mindjárt. De én tényleg azt gondoltam, hogy ma nem is gyóntat engem meg a pap. Így mondom, így fogom a tisztelendő, komolyan. Talán mondom, gyomont a nyűz tisztelendő. Nem, bocsánat, tisztelendő. Nem, azt mondja, ne hallgass olyan rossz hírekre. Hanem azt mondja, megmondom először röviden, hogy miért jöttem. A tisztelendő úr, amikor hallgatta ezt a trufa mesét, én a másik szobában dolgoztam papírokkal, de a tisztelendő meg nagyon nevetett. Kiszólt kétszer is, gyere csak be. No, de én mikor be tudtam menni, akkor a tisztelendő nem tudta mondani, hogy mit hallott, mert nagyon nevetett. Máskor is kérdeztem, hogy mi volt az. Azt kérdez meg a Csirmegyi bácsi, mert én nem tudom elmondani a nevetéstől. Hát így jöttem el maga Csirmegyi bácsi, legyen szíves, mesélj el nekem ezt a dolgot. Ami maga nagyon fél van hevülve, hogy az asszonyok mit beszélnek a faluban. Hát elmondtam én a tisztelendő úrnak, hogy volt, mi volt a mese. Lássa Pista bácsi azt mondja, itt ma én megmondtam a híreknek, hogy ne sértegessék magát, mert maga úgy nem sértette meg egy papot sem. Mert azok a papok vagy születtek, vagy nem születtek. Hol volt, hol nem volt. Ez így van a mesében. És a Mariska arra gondoljonak a mostani írek, megmondtam neki. A Mariska annyira gerinces nő volt, hogy se a férjét nem csálta meg, se a papok alá nem adta magát, hanem csak, hogy megtréfalt a két papok.

0: Munkatat bírtam. Bírtam és jó munkás voltam. Első jövő munkás voltam, mert a cégeknél is mindenütt kaptam kitüntetéseket, munkámért.
1: És nem hiányoztak az állatok?
0: Mi hiányoztak?
1: Nem hiányoznak? Ha. Van éppen elég dolog.
0: Dolog nekik van. Itt van kertem, itt van zöldség, és megint van kérben ott krumpli, kukorica.
1: Ezt mind maga gondozza?
0: Ott ki.
1: Maga egyedül?
0: Hát én nem akarom, hogy öreg sem maradjon a főd, akkor muszáj dolgozni.
1: És hogy bírja át a dereka nem jó, mit mondja?
0: Kínoszkodunk.
1: Kínoszkodunk.
0: Kínoszkodunk.
1: És mire a legbüszkébb az életében?
0: Hogy még élek.
1: Erre büszke? No. Önmagának köszönheti, hogy még él?
0: No.
1: Miért?
0: Hát vigyázok magamra.
1: Hogy vigyáz magára?
0: Hát, ugye vigyázok. Betettem a szabályokat, amit illik az embernek.
1: Milyen szabályokat?
0: Étel, ital, ilyesmiben.
1: Tehát nem iszik túl sokat, hiába van jó bora.
0: Én iszok, sokat megiszok, de egyszerre keveset.
1: Aha.
0: Mert itt van nekem a pince, mondom, bemegyek. Van olyan nap, hogyha megszámolnám, akkor kigyünnet alahogy tízszer is bemegyek a pincébe.
1: Tízszer hány deci?
0: De megiszok két decit, leges legtöbb, ha három decit megiszok, három pahárral, és ez elég egyszerre. No. Én sok bort elfogyasztottam az életbe, de én még berúgva nem voltam. Na. Mondom, hogy jó az az ital. Én azt mondom, hogy jó az ital. Borocska jó, borocska jó. De kőt unni, hogy mit lehet belőle.

0: faluban olyan szív volt, azok a nagy utcak, olyan szív, hűhes utcak voltak. És nem volt kerít is, nem fittünk semmit, ő ajtónk így volt tarva, Janka voltam, Jan voltam, egész szívje. Nem volt becsukva, nem költ semmit, ő fény. Szombaton, vagy vasárnap régen mindenki, nem mi most, sokkal tiszta sokan. Mindenki a utcáját meg szépen megöntözték és összesöpörtik. Egész udvar, azt olyan Jankaknak, a Janyoknak, ó, hát milyen Jany volt volna, akinek a utcája, szemet is. Azt a Janyoknak költ szépen összesöpörni. És tudjátok, milyen szép volt az a fürdőszoba. Vagy karikalkot, vagy ankockalkot öntöztünk rá, és az ki volt söpörve. Nagyon szép volt az is.
1: És körül még ilyen kisarga asztalk, ilyen sarga festővel.
2: Ilyen kiköllött lenni még padlózva is.
1: Na várjál, padlózás. A padlózásról mondok egyet. Itt borcsilenek, ahol borcsilenájé. Azt tudja, nem volt, addig nem voltak padlók. Csak főd volt, és az mind ki volt trágyazva. Tehén trágya volt megasztatva, megasztatva vízbe, és benne egy rongy, és avval szépen, ez egy, de szép volt. Kihat a szag, elment a szén, és szép volt a talaj. Olyan volt, mint a betonyokban volt volna. És minden háznak volt két-három elmebeteg.
3: Honnan?
1: Hát a kórházakból.
3: Miért adták ki őket?
2: Hát kiadták, hogy az jobb a kezelés.
1: Hogy jobb a kezelés, és aztán itt meg bevallaltak azért, hogy füzettek.
2: Kaptak pisztutat.
1: Füzettek érte sokat, tehát abból volt a píz. A falunak abból volt a píz. No. És a betegeket jártak megjárnia följebb valók, Nyitráról. Úgyhogy minden hónapon vagy minden két évben vagy három évben kigyüttek megnézni. Hát ez a Borcsi néni, a szomszédunk, meg éppen törőte a talajt a trágyával. Na és a urak meg bementek, nénike, hát maga mit csinál? Hát kérem alassan, én szarozok. Hát azt mondja, mi az a szar? Hát a tején trágyat, azt mondja, hogy milyen szép lesz ez, várjon csak, képzelj el. Két hét múlva mindenkinek kikölt padlózni a talajot. Mindenkinek, két hét múlva. Ahogyan mondta, hogy kérem alassan szarozok. Na, úgy volt.
3: Hát pedig ez szép.

0: elmentünk mindenfele.
1: Vasarnap délután alig vártuk, elmentünk a szőlőhegyre. Olyan nótákat lecsergettünk egész, csak amúgy csergett a szőlőhegy. Ballagtunk a úton végig, és énekeltünk.

0: csütörtök, szombat, vasárnap. Ezek voltak a lajnos napok. No. Akkor ma este összeszedődtek, vagy kocsmába, vagy a utcán, és akkor ma mentek.
1: Hát öt-hát legény jött a haszó, öt-hát legény, még több is. Ilyen úgy a tele volt, a konyha tele volt, nem volt hova ülni. Annyi legény.
2: Kolán
1: volt. Hát alig vartalak, hogy kettet sötítettem gyüttek. Regementvel, és aztán csak az maradt ott, aki akart jönnek udvarolni, hát leszületik a többivel, az ott maradt az ajtóba. Kint az ajtóba, becsuktak az ajtót, és kívül az ajtóba, ott maradt szórakozni a jómmal, a többi elment. Ez így volt valamikor, nem mondjuk most.
3: Ez ilyen szép lányok voltak, megmondom ajánlva.
4: És azt mondta a öregek, ha fírő, mint a mennyasszony, fiacskom, hát ha angyalok közé légy, angyal légy, ördögök közé légy, ördög légy. A rosszak között hiába volt jó, tudjál, mindenki rosszul volt, akkor lenyomtak, akkor jobb felszeszette magad, és ő is vissza tudott pofalszni. Énekültek estallóba és udvaron is, napom nagyon szépen tudott énekülni, nagyon is, és sokat énekültek, és nekik nagyon erős hitték volt, abból a bajból is nem csináltak soha olyan tragédiát, még a halált is könnyebben vették. Hát úgy, hogy már megszabadult a földi bajtól, földi szenvedéstől, és ott találkozik a ő halottjaival, de

beszélgettek este a Malnyika, főleg télén fontak vagy vártak, és akkor egész estig én sokat beszéltek a gyerekeknek végeségekről, háborúról, szegénységről, és még sok mesét is mondtak. A Luca napján nem szabad volt fogyni, mert a Luca azt nem szerette, a Lucot meg kellett ünnepülni. És nagyon régen az megtörtént, hogy ilyen fiatal asszony azt mondja, hogy ő nem fogom én a Lucot ünnepülni, én fogok fogyni, de akkor jártak fonókba, eszementek egy haszó, 5-10 asszony is, és akkor csak egy hazat fűtöttek, és ott fontak, és akkor viccelődtek, mindjárt elment este. De akkor nem mentek a fonóba, és asszonka kitalálta, hogy ő otthon fog fonni, hogy megelőzi a többit. Fonott, akkor ő nem nézte, óra nem volt, és nem tudta menni a idő. Egyszer csak beállít hozzá egy menyecske. És azt mondja neki, no, hát ha nagy ügyes vagy, akkor egy óra az éjfél volt, és egy óra arra fond meg az összes orsót, hozott neki egy kas orsót. Hát, de a menyecske ügyes is volt, még okos is volt, nem mondta, hogy fonja tele orsót, csak hogy fonja, minden orsóra fonja. Akkor ő minden orsóra fonott egy keveset. No, egy órakor beállít a menyecske, no, megfontad a orsókot? Azt mondja, megfontam. Minden egyire fonott, és nem mondhatta, hogy nem fontam még. Azt mondja neki, hogy no, jó van, nagyon ügyes vagy, nagyon okos is vagy, becsapta, de ha jövőre is fogsz fonni, eljök érted, és elviszlek. És mikor kifordult az a menyecske, menyecskének fő volt öltözködve, akkor ez az asszonka, a fonóasszonka meglátta, hogy lólabai vannak. Boszorkány volt. És akkor rettenetesen megijedt, és azóta többet soha Lucakor nem fonott. És nekem, mikor jön voltam, a szomszéd azt mondta, előre megparancs Margit, mert tudtak, hogy én is úgy szeretek sietni. Ne próbálj fonni, mert elviszel Luca. Ah, mondom, dehogy viszel. De majdnem csak könyörögtek, hogy ne próbálj fonni, mert igazán el fog vinni, a jó szomszédok voltak, úgy volt a udvarunk, hogy szembe. Soha volt minden egy udvar. Csak olyan kerítiske volt, de olyan jó asszonyok voltak vaskit. És majdnem könyörögtek, hogy ne próbálj fonni. Hát akkor ma, hát mondom, akkor jó van, nem fogok fonni, csinálok most, de ők azt annyira állítottak, hogy ez megtörtént, és hogy ez igaz volt.

0: Beszélgetek arról, mint hogy voltam jó, négy öt esztendős. Akkor ingyen felvitták a Havasra. Szolgáltam, írunk a tátámba. És én a sántajokkal kellett járjak.
1: Miért? Négy-öt éves korában már fölvittél?
0: Felingem öt. És volt egy csomó sántajú. És úgy hitták, bátyámat írunk a Ferenc. A járt a fejővel. Akkor én bementem a patakba. Jók nem mentek, a nyakot minták elgettek, mentem halászni. Halásztam, csak jól káveztek a sántajók. Nem voltam itt elejhalcsak. Akkor elé mentem jönni, és kérdő, hogy jók elértek, és azt mondják, nem. Ahol voltál, azt az ámt istenedet, azt mondja, bátyám, akkor jó, ez Lambert. Aztán megkerültek. Na. Akkor még egyszer oktam, úgy voltam, szolgáltam, a Kadicsfaliba voltam. Majorok, akkor ezt láttam, volt a bajos, akkor úgy hitták az ember, Karácsony Ferenc, te ismertetettem, hogy nem? Nem. Karácsony Ferenc bandokat, akkor volt egy ekkora kutyája, de én napfél szolgáltam, és nadrág leszakadt róla, akkor már voltam a 8 esztendős, 10, 7, 8, mondtam, több nagyobb nem lehettem, elégezze, hogy hát. Nekiálltam, felküldték a hitmán nadrágot, ez a semmi főkülsor. Itt is felhasítottam, ezt a felét is lemögött rajta, mentem elé, az eszembe az így mondták, ezelőtt a kosár, jók mellé. A nagy kutya lányom volt. Itt a tombomból akkor kiszakadt, aztán úgy megharapott ember, hogy annak egyéb nem volt az orvos, akkor nem úgy volt, hogy pillanatra menjünk, hogy hiába adjuk tetánusznek, vagy kutya megmérgezik, vagy nem tudom, mi lesz vele. Neki is a kutyából egy darab szőrt kivágtok, megsütték. Vezsették, be is urultak, kötték be is semmi kutya van nem. Ott hágva meggyomult.
1: Ott nem itt ott maga, gondolom, nagyon.
0: Hát én igen, ez bizony, de még ez a jó megvárták az Istenben. Például egy kecskét le akarok vágni. Ha esetleg megkötöm a lábát, vagy nem akarom megkötöm, egy szikom lábam, pedig a kecskolók, mondom, én már bírok. És hanem a kecskének meg kell kötni a lábát, hanem hogy így szúrom keresztül az úgy bevő ember, hogy mindjárt vágbőgve magam. A jó pedig semmi kecsinál, annak is megkötöd a lábát, hanem a lássai lábát a keresztül tetted a fejetetem, a várámnak, hogy szúrod így keresztül, és a vére meg is. Kettőt, hármat rúg, és vége ennek, akkor megmondsz, akkor kezdjük nyugni meg.
1: A jó az adja magát.
0: Hát aztán, amikor megölt, akkor tehetetlen, mert meg a hóval.
1: Na. Hát akkor már igen.
2: Ez az egy átérésük van, a jó, az ártatlan, a... szóval nincsen neki semmi védelkező tulajdonság. Bent voltam a tanyán, 5 darab disznyóval. Abba egy ártán volt, 3 anyas, egy fűdőcske. Legöléstek egész nap az erdőben, a makkon. Este későre jöttek elé, de gyanús volt nekem a dolog, hogy amikor a disznyokat anyára elértek, örökké az erdő között valami zaj, hallatszott, hogy valami állat ment. Nem tudtam elképzelni, mi tud lenni. Aztán csak kiszúrt a szeg a zsákból, télben a disznyokat vágni kellett volna le, a disznyok elhasasodnak. Édesapám se tudta elképzelni, én sem. Tehát az idős, egyszer a disznyok annyira meghasasodtak, hogy megmaladtak. Egyiknek 6 darab vadmalac, a másiknak 9 darab vadmalac. Addig barátkoztak, addig szórakoztak, amíg megismerkedtek, a vadkon megcsolta őket. Vétára zsidettes lett. 11 darab vagy 12 darab vadmalac. Olyan gyönyörűek voltak, hogy még ma se felejtem el, mert a sárvásnót átjártam utána. Akkor kellett volna elpusztítsuk, annyi szép sapkát lehetett volna csinálni a bőrökből, hogy megnőttek annyira, egy megnőtt 80 kilóra. Anyám eladott 2 nyugodjék csendesen egy juhásznak. Elresztette őket, egyszer megvacsoráztatt a reggel híj, hogy jönnek, de úgy elmentek, még máig jönnek. udvaroltam a feleségemnek. Nagy bátyám irigy volt, nagyanyámnak a bátyja, hogy mit tudom, mi fájt neki, mi nem. Ha azt mondja a feleségemnek, te úgy gondolkozzál Anna, hogy az öreg Matyinak a táta és nehéz ember volt. Jegyőzd meg azt, hogy Farkasnak báránfia nem lesz. Hát én elég tudtam építgetni, hogy ez zámjön a feleségem, és az öreg lerombolta az egész építményemet, aztán csak én győztem.
1: Nem is volt máshol életibe?
2: Hát én hogy ne lettem volna.
1: Mennyi időt hol?
2: Én a javítóba egy évet.
1: Rossz gyerek volt?
2: De fütyültem a templomba.
1: Fütyült?
2: Igen, a templom.
1: Hát miért fütyült?
2: Azért a pap nem mondta, elég hangosos kísértem, hogy értsék meg a népet.
1: És aztán mit csinált még? Azért nem vitték el javítóba, nem hiszem ezért az egyért.
2: Hát volt még közben más egyéb is, tehát ez, az is szokták megbüntetni a fiatalt a fűtjéről. Igen. 58-os években volt, május 11-én. Karaván muzi volt, és ugye mint gyermekek voltunk akkor még. Szóváltás, és a szóváltásba kért egy kicsi kelemetlen megzavarás. A zavarás után pedig akkor volt a huligán törvény fellépve, aztán azt alkalmazták, és bevittek Szent Erzsébetre a fegyházba egy évre.
1: Ezért fegyházat kapott?
2: Igen, bizony, mert a törvény, a román sújtotta a magyart azért, hogy ismerje meg a nemes lelkit.
1: Milyen volt ott a fegyházban?
2: Erős annyi volt. Minden reggelre puliszka lé volt, nem volt rossz. Mert az nem bőnek olyan négy vágyott, az is jól esett. Hús az marha pocór volt.
1: Ami?
2: Marhának a gyomrának a emésző része, tetszik érted. Ez volt akkor, annál különvétele nem igen volt, mert a rab csak annyit érdemlett neki.

0: Én jártam annyira közében, hogy fogalnak a felállt két lábra, az ordított jött nekem, hát azt hittem, hogy belé halok, akkor jegység volt. El lehet képzelni. Olyan magas volt, hogy 3 méter magas volt, amíg fel volt állva. Két hátosú lábbal, és ordított a szája, kitalálta, a két első lábbal egy kalimpát.
1: Aztán meggondolta magát?
0: Hát én is ordítottam, jöttem be úgy, hogy akkor elmentünk, mentem fel az árgyon egy tanyánkba. Mentem, hogy ez a kicsi patakocskó folyik, nem tudom, tetszett-e arra, pedig ezen a medencén. Menjek, hogy elrögélek, hát a patakocsó, a vadak nyomát örökké szoktam figyelni. Hát látom, hogy a vad is nyom rá van a patakra. Gyenge jég volt, hát elég az, hogy betörött, nem törött, azt már nem tudom, hogy pontosan. Megsírült. Vissza onnan jött. Figyelem, hát egy nagy tőzfánál megvan ahhoz, hogy leskülődik el, és hogy leskülődik el. Egyált kiállt, és megint is visszamett a bozót fel, ez 62. Telling volt, januárban lehetett. Hülyel a katonák, ezt az útot akkor építették. Hülyel a katonák, ültöztek az úti munkások. Akkor le egy-kettőre a falutól, 2 kilométerre volt pontosan. Lerohantam, én kerestem az árdést, akinek puskája volt, hogy lövjék meg. Az árdés az elment volt már a szolgálatba. Volt egy másik iparos, az a községi árdő őrült, annak is puskája volt, leadott. Aztán az jött, de akkor vette, hogy nem, ez gyakorolt volt a lövéshez. Rejölött, talált egyszer hátgerincén, egyszer tompon. Viszi jó megvadult, kerültünk egy kicsi mezőcskéres. Én ordítottam nekik, amin hőni, nagy posztó kobaltot ráztam. Egyszer a fejét megcsavarítsa a farkát, felkondolítsa az irány neki. Nekem vette az irányt, ahajtott egy bozótos bokor. Én pillanatira felkapaszkodtam rajta, és akkor a felállott két lábos az ő óras az én gumicsizmám között 15 centi távolságban. Sárga szemájért a fának a lábát, így nekitette az önös járvon, és hát kidogtatok mindig a kezem, hogy járnak. Kiálltam a vadásznak, jöjjön ide ember, mert be helyben lehúz róla. Hát nem jött a vadás, ez is jó, ugye. Hátulsó lábán tomplobés kapott volt, az leereszködött. Másikra voltunk majd négyen. Másikra kiálltam a barátomnak, húzódjál, mert mindjárt te is bekerülsz a város, azon másoktól egy sugárkod, az ágok törtek le, olyan rettegés volt az egész dolibe. Sapkája leesett a fejébe, és úgy öngörgette a fejzőn a sapkát, mint a akarta volna enni. Elég az az aztán zavartuk, mindaddig egy óra hosszát, egyik iparos aztán hazafutott golyóvécs, hozott friss golyó, és meglőtte aztán az árdés. Így jártunk ott a vadászattól. Hát rengeteg ilyen dolgom volt a vadakkal. Még legény voltam, juhászkodtam. Itt a falu végénél őröztem éjjel, lefeküdtem. A kutya úgy meglepően ordít. Hirtelen felszöktem, magammal létettem volt egy karót, így mondják, amivel a lejszát megbiztosítsák, a jóknak a kollátja. A kutya úgy ordított, tehát a hatalmas farkas. Ott van a kutyával szemben. Én nem szólottam semmit sem. Ott vágtam a derekára, hogy a dereka átjörött a fal keresztje. Többet az utára nem tudott felállani. A kutya ott fogott, a kutyát elkapta, és visszavágta az utára. Az orrára ott vágtam, a kutyát elengedte, reggelre összeszedtem magát, az éjjel volt. Elúszúszott onnan körülbelül 100 méterre, de csak az első lábával tudott kapaszkodni. Reggelre egy keresztbe tettes, nézem, hát most ha szökne, az akkora tartott a szája, hogy a meccé fogai közé így az araszon beférni. Nem vagy a kép itt akar a gégét elkapta, hogy tudom a szakasztani. Lefuttam az árdészet, mondom neki, mi a ház az. Egy-kettőre kerékpárhoz, az felfutott, vagy felkerékpárhoz, hogy valami eszközzel őszottan a fejre kettőt válhoz az óra. Na vére kifolyt, akkor lejúzták ide a falu közé is. Megnyúzták, beadtuk az árnyészet, hivatalhoz a bőr, és adtak ott 300 lát a bőré prémium.
1: Szóval...
0: Valahol a képes volt.
1: Na de hát, hogy mert maga oda menni, mikor a kutyát várta jobbra balra?
0: Az ember tudja, beléli magát, hogy már az egyik a másikkal megbírkozni. Nem bírkozik meg? Két ember az ott nem megbírkoznak. Hát az embernek az a munka kötelessége. Ahol amiben a juhok korlátozónak, úgy mondják már, hogy kocsak.

egyszer egy ügyvezasszony. Pótene, asszonynak három világszép leánya. Egyik szebb volt, mint a másik, majdnem olyan szépek voltak, mint én. De mindegyiknek volt egy kicsi rejtett hibája es, eppe úgy, mint nekem. A legnagyobbik leánka olyan tyúkszemű volt, de olyan tyúkszemű, hogy az orránál tovább nem látott. A közepső leánka, jaj, annak meg egy kicsit lütő volt az esze. Mikor az elkezdett kacagni, nem bírta abba hagyni. Meg kellett tőle bolondulni. De a harmadik leánkának es volt egy kicsi rejtett hibája. Ameg csepű nyelvű volt. Nem lehetett érteni a szavakot, hogy mit beszélget. Na hát, szegény asszony hót meg a bánattól. Ott volt a nagyrakás leányos, nem tudta őköt férhez adni semmiképp. Hogy honnat nem, nem tudom, egyszer oda keveredett a faluba egy jóképű kanászlegény. A legény minden reggel hajtogatta a disznyókot a falu vége felé, az öreg asszony meg nezegette, elgondolta magába, én Istenem, bejó volna, ha valamelyik leánkámot feleségül venné. Egy reggel az asszony erős szüvet gyűtött, s kiereszkedett a kapu elejébe, s neki szólott a legénynek. Hallod-e, édes gyermekem, én azt halltam, hogy te árva vagy, s tudod-e, nekem olyan gyenge szüvem van, úgy sajnálom az árvákot, hogy hasad el a szüvem miattik. Tudod-e, mit gondoltam? Én azt gondoltam, hogy minden reggel kiteszek neked ide az ablakba egy jó pohár pálinkát, s te gyere ide, s idd meg, jó lesz-e. A legény egy kicsit olyan süsű féle volt, azt mondja az asszonynak, jóha! Na, úgy es lett. Minden áldott reggel az asszony kitett az ablakba egy jó nagy pohár pálinkát. A legény odament, megitta, jó kedve kerekedett, jó nagyokot rittyentett az ustorával a disznyóknak a hátuljára, aztán ment a bajába. Hát, így ment ez egy hétig. No, amikor egy hét eltőtt, megint csak kiereszkedik az öreg asszony a kapu elejébe, s megint neki szólott a legénynek. Hallod-e, édes gyermekem? Úgy megtetszett nekem a te magaviseleted? De fiam, mondok én neked valamit. Van én nekem három szép leányom. Egy este el kéne gyere nálunk Guzsajasba. S ha valamelyik leányom megtetszik neked, én neked adom. Te fiam, adok neked földeket es meg, marhákot es. Én olyan gazdag ember csinálok belőled, hogy nem lesz még egy olyan a faluba. Jó lesz-e? Azt mondja a legény. Jóha! No, a legény beígérkezett a leányos házhoz Guzsajasba. Amelyik estére ígérkezett, azon a napon akkora sütésfőzést rendeztek a háznál, majd leégett a ház. Süttek egy kemence kalácsot, megmézeztek egy évekpálinkát, s még a makkakast is levágták. No, mikor készen voltak a főzésvel, neki a leányok öltöződni. Favirág rokolja, lájbi, fejéring. Mindegyiknek béfonta a haját az édesanyja, langszimpántlikát kötött belé, s aztán leütette a leányait egy padra, s kitanyította őket sorba, hogy mit csináljanak, ha idejő a legén, ha férjhez akarnak menni. A legnagyobbik leánkának, amelyik olyan tyúkszemű volt, azt mondotta az édesanyja. Nézd csak ide, édes leánkám! Én ezt a tőt ledöföm oda ne az ajtósorkához. Ha idejő a legén, te mondjad azt, hogy nezzen csak oda, édesanyám! Még reján mondják azt, hogy tyúkszemű vagyok. Ne lámpa világnál es megláttam a tőt a sorokba. A közepső leánynak, amelyik olyan kacagós volt, azt mondotta az anyja. De el ne kezdj kacagni! El ne kezdj kacagni, mert meg es nyuvasztalak! A legküssebbiknek még azt mondotta az anyja. Te meg ne szólalj! Meg ne szólalj,
mert én valamivel úgy bédugom a szájodot, hogy soha többet meg nem szólasz. No, a leánykák erős szerettek volna férhez menni, s ezért erőst fogadták, hogy mindent úgy tesznek, ahogy az édesanyjék tanította. Sötét lett, jött a legény, az öregasszony szögdösödött a pálinkás évekvel, rakta a nagy kakas cubókokot a legénynek a tányérjába, gyúrta belé a kalácsot. Úgy jól tartották azt a legényt, hogy annak még a hasa esfére állott. No, mikor a legény jól lakott, egyszer csak telereszkedik a padról a legnagyobbik leánka, s megszólallott. Nezzen csak oda, édesanyám! Még reám mondják azt, hogy tyúkszemű vagyok, ne lámpa világnál megláttam a tőt a sorokba. Jól van, édes leánkám, vedd fel, s tedd a helyre. No, a leán odament a sorokhoz, valahogy kitapogatta a tőt a kezeivel, feles vette. Igen ám, de mikor a legény bejött a házba, a fejéről a kucsumát Rea tette az ágy tetejére. És most, hogy szegény leán elhaladott az ágy mellett, a tyúk szemeivel nem tudta kivenni, hogy mi van ott. Azt hitte, hogy a macska kondorodott oda fel. Oda menjen, azt mondja a kucsumának. Kátsz le innet, te szégyentelen! Akkora pufot adott annak a kucsumának, hogy az beesett a ház közepébe. Na, egyeb se kellett a közepső leánkának. Neki kacagni. Halljátok-e? Szegény legénynek a lábai a földbe gyökereztek. Csak állott, a legkisebbik leánka csak hallgatott, de egyszer aztán azt se bírta tovább, megszólallott. Ó, de édetanám, én nem toltam temmit, mott én menek férhet. Hát erre szegény legény úgy megejedett, hogy neki ezt a csepünyelvű leányt kell feleségül venni. Úgy megfutamodott, hogy lehet ma még mind fut. S a leányok ott maradtak rakáson vén leányon. Senki el nem vett feleségül egyet se. Legények, mikor megnőttök, menjetek oda, s vegyétek feleségül őket, tük!

0: hát a gyerekeket szigorúbban, mint most. És a tanítók is szigorúbb voltak. És ha mégis valamelyik szülő egy cseppet hanyagult, akkor a tanítók elmentek megnézni, és nagy szidós kapott a gyerek is, és a szülő is. De akkor a tanító, a pápa és a bíró, azoknak volt tekintélyek, és az előénekesek, akik a templomban, annak akkor mindenkinek nagy tiszteletje volt. Amit a tanító mondott, az szent volt, és nagyon szót fogadott.
1: Mikor első-másodikba jártam, akkor ott Silló Bálintnak hívták, no, az idősebb tanító bácsi volt. Osztangat utolsó években, akkor meg volt Rotko Elemér, neki hívták őt, az tanító volt. Ez nagyon jó tanító volt.
2: Ezzel a tanárral mi lett?
1: Tessék?
2: Ezzel a tanárral mi lett?
1: Azzal meghalt.
2: Hol, mikor?
1: Na, nem is tudom, mikor, melyik évben.
2: Nem itt halt meg.
1: Hát, ha nem itt halt meg, de meghalt. Na.
3: Mikor gyilakok voltunk, hát a tanítónkot elvitték. Rotko tanító.
4: No.
3: Az nagyon erős, igazságos tanító volt, nagyon.
5: Igen. Embereket eszeszedte, akik tudtak énekülni, és estéken eszeszedte oda iskolába, és énekeket, tudom, minka még ott Boszoronot laktunk, és a kamrába aludtunk, és apa, amikor hazagyütt onnan, mikor a ének, úgyhogy minden héten háromszor tanította. Mikor hazagyütt, hát anyámban ott énekültek a ágyba, és én meg ott mellettek, ott én is ott aludtam. Ott mellettek, és meg is tanultam minden éneket, szentes énekeket. Hát egyszer csak jöttek a csendőrök, a tanítói, és
2: Iskolaidő alatt?
5: Mink is ott voltunk. És
2: szlovák csendőrök voltak?
5: Szlovákok. És az összes falu, képzelj el, az összes falu itt volt, kaszalkva, villalkva, mindenbe. Azt mondták, hogy nem engedik, hogy a tanítójukat elvigyék. Az olyan borzasztó volt, a diákok meg mind ott voltunk, körülötte, és aztán ő fölött, itt volt az a fos kamurai. Tudod, itt a sarkon volt a fos kamurai. Ő fölött azt mondta, híveim, nagyon-nagyon köszönöm, hogy így értem búsónak, vagy így nem engednek, de csak engedjenek el, mert ha ennek a két csendőrnek nem engednek el, Gyüli, ugye 10 is úgyis elvisznek, mert én ma be vagyok arról, be vagyok adva, és ma én nekem muszáj elmenni. És még a plébános még itt volt hittanom, Pograról a plébános, és arra is rámentek, hogy biztos ő adta be, már is olyan szlovák értelmű volt az ilyen, Nibli. Hát aztán mégiscsak elvitték, mivel ő megkérte a népet, hogy ne lazadjanak, hogy hagyja akitet, hagy menjen eleve két csendőrnek, mert ugye két csendőrnek nem engedik el, hogy akkor gyűjtett 10, még 20 is, és hogyha őtet ma úgyis elviszik. Na és neki mentek a papnak. Neki mentek, hogy ő dobatta ott a hatalron. Ott dobtak a hatalron.
2: Hova?
5: Rendesen. Magyarországra. Magyarországra ott dobtak a hatalron.
6: Ezt akarom mondani, a mi papunk, a Nibli, az állítólag elvitték a Kalvariakala csendőrségre, és egy héten bele meg volt. Erősen, hatalmas ember van, 120 kilós, nem tetszett hallani? Madokon. Na, nem volt szabad szentmisét tartani úgy munkanapon. Na, és elment Bodokra, nem fogadott szót, és tartott misét. No. Beadta a kitet, és elvitték, hogy nem fogadott szót, és annyira megkínoztak, no, belehalt.

ha a szlovák vallám alatt nem szabadult megszólalni magyarul, rakja voltak, akik olyak voltak, hát nem mindenki sok magyarult még akkor Nyitran, de a szlovákok akkor olyan nagy szárvaik nyújtak, rakja voltak, hogy ne beszéljenek magyarul, hogyan gyűnáróni. Szegény anyám nem tudott semmit, mikor osztana a Janka voltam, ma engem is szerettem arról is elküldött, de én ma tudtam olyan pár szót, hogy no, hogy jó, hogy tessék, meg mibe kerül, meg még szabadsz, meg ilyeket ma tudtam. De akkor még az volt, hogy katasztrofális rendszer volt. Ma. Mondjuk egy kiló almának 20-30 korona volt arra, úgy így attól, hogy milyen. Akkor gyütte ellenőr, és le, szóval lekicsinyítette neked a arat, 3 koronára. És egyszer Janka voltam, mondom, 15 éves anyám, azt mondja, Margitom, ott van sok alma, szedjé, vidd el, és vegyé magadnak, amit akarsz. Hát én leszettem egy zsák almát, nem is tudom, ma valaki gyűjt szekérén a rokonyok közt elhoztak. Hát oda gyűjt a ellenőr, és nekem, hogy 3 koronái. De azért, hogy én sokat kírtam, hogy 20 koronát kírtam, akkor most tőlem elkobozza 3 koronai. Tőlem elkobozta, és őnek a rokonja, hogy arról a 30 én nem tudom, honnan szóta a kasszonyok ma, akik jobban ismerték. Aztán, hát ma másodszor anyám, hogy csak vigyél, Janka, lehet, hogy azt mondja, de nyavolja nem viszi oda azt a ilyet olyat. Hát akkor vittem. Asszonyok, ma voltak után okosabb asszonyok, azt mondja, tudod, mit csinálja a Janka, akik ma mindig jártak. Hát gyűn a fiánc, kiabalja, hogy gyűjjenek almát venni ingyen, gyűjjenek almát venni ingyen, nem kőérte píz. Akkor sereglettek asszonyok, és én mértem almát. Mértem, hát mondtam, ma mindegy, vigyel az a rabló, vagy a szítosztom itt az asszonyoknak. De asszonyok azok tudtak, hogy én mit csinálom, és szépen, mikor ő elment, nekem a pízt, hát lehet, hogy egy-kettő volt bennék, aki nem adott pízt, de nekem mind odahoztak a pízt, ahogy a rendesen jár, ma sajnáltak, hogy szegény Janka ide kínoszkodik.

0: nem minden arra, hogy egy vagy kettő is nagyobb eleként őt hatta én jól.
1: Ebbe a faluba, ha nem volt Janka kezel libaicsi, minden hazna 30, 40, 20, 10, hogy kinek ugyanis ma olyan 5 éves Jankaknak ma libakva költ járni. Gondoljatok még, hogy ma főkedtem, még 10 évesen voltam, 8 éves, 5 órakor, 4 órakor, ma hajnalban mentünk a libakva, mert melegi volt, és akkor általán büszkék voltunk, hogy mink olyan korán megyünk a libakva. Hát ott még úgy szoktunk jazzani, hogy a úton nagy por volt, és ugye a libak legeltek, akkor a Jankak eszé mentünk, és a úton ilyen vastagon volt a por, mert sok szekér csinált sok port, és a porból csináltunk várát, csináltunk házat, akkor szaggattunk virágot, akkor a szép virág volt a menyasszony, a csúnyabb virág, a Janka, igenis virágból volt a gyerek.
0: Igor, gyerek voltam, és ma bírtam valamit mozogni, akkor mi nálunk paraszt család volt, én édesapám paraszt családból származott. Na. És akkor nékünk reggel, ahogy fölkelt az ember, akkor kölyött a otthoni munkát, ami rám volt bízva, elvégezni. Na. Mikor kicsin voltam, Baromfi körül. Mikor ma nagyobb voltam, akkor istallóba. Meg kellett pucolnom a teheneket, a csikókot, és azután mehettem iskolába.
2: Na. Akkor ki kellett almozni reggel?
0: Igen, igen, igen. Kitakarítani az istallót, megajrozni alattak, megetetni őket, és mikor a stangat meg voltak etetve, akkor a stangat.
2: Azután mehettek iskolába.
0: Igen. És mikor hazajött az ember, és úgyhogy hosszabbak voltak a napok, akkor dőlt, akkor megint kertbe, határba, na, mentünk dolgozni.
2: Nehéz élet volt, vagy pedig mindenki úgy jött, ahogy maguk?
0: Nem volt nehéz élet.
2: Nem volt nehéz?
0: Nem volt nehéz élet. De meg voltunk szokva. No. Úgyhogy akkoriban a gyerek, mikor ma bírt, akkor ma ráfogtak otthoni munka.

0: van, hozo, je ziet. Van, ik hem.
1: Eladja a bort?
0: Nem.
1: Hát mit csinál?
0: Megiszom.
2: De ez a hatalmas szőlő egész onnan körülös körül.
3: A fülvédjén volt, ez a Spanitában, a kültetlen, a nagyon régi, a nyelvált egész tavaszig, májusig.
2: Hát itt mindenki, ha ő
3: végül,
2: hanem... Cukorbetegek
4: szépen, mert így
5: már... Ontario. Mondta az azt a savanyú, nagy alma volt.
4: Savanka a salma, de nagyon jó idő volt.
5: Volt az a ranétalma. Még olyan piros, belő is piros volt, kévő is piros volt, szép, finom volt.
2: Nyári piros sálma.
5: Korály álma volt, piros, síkos, sárga. Hát már most kimondták. Nincs, nincs.
2: Hatalmas divófa.
3: Megy, minden, minden gyümölcs volt, minden.
2: Korály cseresnyi, aztán volt, ami hallják szerint. A ropogós cseresnyi, fekete cseresnyi, az ma majdnem arra tartjuk. Olyan hatalmas cseresnyefa voltak, hogy hordószamra szedtük a cseresnyit, és a piacra a szebbit. Gyalog. Hát, 12.
3: Aztán megint savanyú szedet.
2: Savanyú szedet.
3: Savanyú. Óriási hatása van a szívbetegeknek.
2: Május elején fölülti a cseresnyefára, és ma ettük egész a gyümölcsöt még karácsonyig.
3: Régi körötapák, olyan óriási magosság, hogy
5: egy gyümölcs.
2: Jaj, azt meg se lehet mondani annak a szivalnak, akkor milyen íze volt. Majdnem minden haznal főztek pálinkat itthon. És ezt annyira tisztelöm, hogy bármilyen ellenségek voltak, senkit ebben a faluban nem jelentettek.

0: gyerekek iskolába nem szalomis kenyeret vettünk, puszta kenyerkét,
1: bónunkkal
0: a kenyerkét a ruhába. Tettünk hozzá, mikor milyen gyümölcs volt, és az volt még a vacsora is.
1: Az ma nincs. A park nagyon lebetegedett, teljesen kivesznek a park. Újság is írt róla, a televízor állandóan publikálja, hogy csak kivágni azonnal is likvidálni, eltüzelni, más segítségod nincsen.
2: Van nekem itt a kertben. Szilva, alma is, körte is.
3: Na kell permetezni.
2: Permetezni? Nem permetezem.
3: Nem
2: permetezni? Nem, mert nem tiszek rá, hogy nincs is rá időm.
3: Na. Hát
0: ezt a részét elvitte a
1: szántóföldek.
0: Kihurcultak a falkot, azt átámas.
3: És vágtál.
4: Jó, szalember olyan 190-195 centi magas kör lehetett moszkvai. A rózsafüzért mutatta anyámnak, hogy mama, topom, hogy az segített. Mert hogy ő nem lő lefelé, csak föl a levegőbe, hogy ő nem ismer ellenséget.
3: Istenem.
4: Ellenséget nem ismer, de hogy na, olyan moszkvai volt és olyan finom gyerecske volt. Voltak nagyon elmaradottak is, hogyan a fogpaszta.

0: Ő azért valami velikje volt azért az a...
1: Parancsnok.
0: Parancsnok.
2: Különös parancs volt, hogy ezredestől semmi bántódást ne csinálnak. És ha kérnek valamit, akkor megfizetni. Tojás, bor vagy ilyesféle. Volt egy hát nagy ugye tanító, nem tudom, amikor tanító volt ukránat. Nagyon bambetszeres ember volt.
3: Nagyon szép szal ember volt.
2: Nagyon.
3: Csak ugyan ők majd sokat voltak Magyarországon, pár szót tudott ma magyarul. És anyám azt mondta, hogy jaj, de szép szal, gyerek, de kard összezik, hogyha még elvészek pontok. És megértette, azt mondta, hogyha tetszik neki, hogy adja hozzá a anyát, a Borisunk is. Anyám az mindjárt, mindig azt mondtam, a németek is rá, testvéremet meg a kérték. És mindenkinek azt mondta, hogy jó van, fiacska, majd ha el van háború, gyere el, és ha fogtok tetszeni egymásnak, jó van. És ennek is azt mondtam, hogy jó, hogyha el van háború, jöjjön, kiressen meg, és hogy nem van, mert úgyis tudta, hogy nem jön az soha egy köszönség. Amikor sok kódos volt gyerekek, volt énekes kódos, volt imádkozott kódos. Előttem van ez a kép, azt mondta, hogy a karja volt lábatlan, és ő még van, szegényke volt. És volt neki kisbabója, milyen szép, és azt így hordta, helyet adtak a babának, hogy itassa még kenyert ki. És mindig elénekült egy verszakot, akkor ment a másik falszot. Tavaszkor, mikor itt ma a gyerekek kiszaladtunk a utcára, és ma az a baba úgy fejlődött neki, ma szív, piros sárca, úgy reggel elég, és kicsit tejtett a hideg is. Nem sajnáltak a kódusoktól. Vagy egy pár koronát,
2: tojás, élelmiszer,
3: karaj, kenyeret, vagy babot, vagy lisztet is. Akkor itt a drótos. Ma itt fönt volt a kódos, ma lent a drótos.
2: Ilyen.
3: Anyám azokat is, ha díjben volt, akkor szedett nekik jót, annyi leves, jókaraj, kenyeret, vagy reggel még egy nagy gépre jó meleg tejet, jó puha kenyeret hasütöttünk. De hát hasznos munka volt az is az. Most annyi edényem van, és ugye kell legalább a hallatuknak.

Kedves bátyám, nagyon örülök, hogy végre elérkezett az a pillanat, hogy a Marika kijutott. Csak nagyon sajnálom, hogy én nem tudok ott lenni. Jobban szerettem volna, ha együtt mehettünk volna. Legalább olyan rövid időre, mint Bécsbe voltunk együtt. A tengerparton egy pár törpeharcsát foghattunk volna együtt legalább. Vigyázzatok Marikára, és nagyon szeretném, hogyha egészségbe, erőbe viszont látnánk egymást. Béla bátyánk nagyon gyenge, rossz állapotban van. Lehet, hogy nem is éli túl ezt a krízist, amire most van. Hajas nényem mi kapitány. 80 éven felüli, túl fog élni egy Batuzsálemet is. Csak sajnos a gyerekei azok mind ellenségeskednek, éppen úgy, mint ahogy volt a családban egy-két eset. Ő megcsinálta a rosszat. Ugye a Dezső elvált a feleségétől, külön vannak most is. A Margit a minden, az kaszár is a szerencsétlen. Úgyhogy nem tudom, hogy mi lesz vele. Elváltak Fejdem Gyurkától, az elvette a Sánta tanács titkárját, azt hiszem, talán te is ösmented azt valamikor. És kint van Németországban a Gyurka. Úgyhogy csak 6 hónapon kívül haza.

0: 6 hónap után lehet hazajönni nekik, jól keresnek. Egyébként jól vagyunk, a kétján bótos most már itt a faluba, Kat nyugdíjba ment, Erzsika a főnök, Katit hazahoztam a szakácságból, itt vannak, együtt dolgoznak. Gondolom, hogy talán itthon jobban megértik egymást, mint egy idegent hoztunk volna hozzá. Hát a többi részletes dolgot Marika majd elmondja, én még a gyárba járok mindig, még van 2 év. Május 7-énhez 2 éve van, és akkor jövök nyugdíjba. Hogy mennyi lesz, kevés lesz, gondolom, hogy olyan sok nem lesz, de hát úgy takarózunk, hogy a pokrok cél. Szőlőt ma permeteztük meg, itt vannak Marikáék, és nagyon kedves ösmerősök onnét Leninvárosból segítetek permetezni. Velek csináljuk ezt a felvételt is a magnón most úgy, hogy hallom, hogy hát az Erzsikével jól megvagytok, hát remélem tovább is jól lesztek. És kívánom azt, hogy hát ezt a kis időt, ami hátra van még, hát már békességbe töltsétek el együtt. És legyetek boldogak. Még egyszer azt kívánom, hogy erőbe, egészségbe üdvözölhessétek egymást, és ha mód és lehetőség van rá, hát szeretnénk itt lalkodó viszont látni egymást, hogyha ide jönnétek Erzsikével együtt. Zalkodon nagyon sok az újság. Rengetegen meghaltak. Hullanak az emberek éppen úgy, mint ősszel a nyárfáról a levél. Az öregekből, az ösmerősökből alig van egy pár. Gabrik is olyan beteg, éppen olyan, mint hadmezei. Lehet, hogy egy időben fognak elmenni. Kossuth még megvan, de ő is már csak éppen, hogy lézeng. A Simon komám felbukott az úton, meghalt. Juhász keresztanyánk, Brilló Mari néni, ösmered biztosan. A 2 héttel ezelőtt jött a templombóki délután itt a kapu előtt. Felesett, meghalt. Eltemették. Szegény. Az öreg még kapitány, az öreg juhász. Azt mondja, hogy hát annyi huszát vágott, annyi kozákot vágott le, hogy a pióva sűrű volt tőle. A kardbicskával ide vágott, oda vágott. Még 2 hetenként az öreg konkolya eldanulják a nógtát a kocsmába. Ilyen 2 öregember ritkán van a faluban, mint az öreg. A 3 falu most már össze van csapva itt is, TSC-be. Egy TS lett, Zalkod, Vís, Kenézről össze van csapva, de úgy hallom, most már még ezt is meg fogják szüntetni. És Sárospataki nagy, Bodrog közi termelő szövetkezet, vagy állami gazdaság, vagy nem tudom milyen nevet fognak megadni, az lesz, hogy ez mikor fog bekövetkezni, azt nem tudom. De valószínűleg tartom, hogy hát ez be fog következni, mert másütt már csinálják. Én is patronáló vagyok a kohászattól, a Kenézlői TS patronáljuk, a Nemes a Cél Kovács műhely részéről, a kohászat részén keretén belül. Hát most a májusi esők, ezek azt mondják, hogy aranyat érnek, de hát ez bizony, ez már több az aranynál. Már nem kellett volna ennyi belőle. Víz áll minden területen, hát a szerencse az Zalkodon, hogy homokos a terület, ha eláll az eső, úgy ahogy ösmerjük, 2 óra hosszú múlva lehet kapálni. De másütt az összes határokban mindenütt eső áll, vagy víz áll a területen. Reméljük, hogy hát meg fog szűnni az esőzés, most már napsütéses idő van, azért lehet permetezni is, és bízunk abban, hogy hát a szőlő, meg más terményekben is elég jó lesz ez az esztendő. A múlt éven is volt egy kis jó rizling, furmint, meg ilyen vegyes, ami volt az öreg szőlőbe. Meg telepítettem is hozzá. Még mindig abból kocintunk majd az egészségedre, az indulásra is. És Marikával majd küldök 1 litert a hazaiból. és majd kocintok az egészségünkre. Induláskor, meg már most készülőben is mindig kocintunk a te egészségedre is. Hát, kívánok sok minden jót, boldogságot és hosszú életet, vigyázzatok magatokra. És ismételten azt mondom, ha egy mód és lehetőség nyílik rá, a viszontlátásra itt zarkodom.
1: Hát csókollak, kedves öcsém, régen találkoztunk. Lehet, hogy már én velem nem is fogol, mert már én nem vagyok mai gyerek.
0: Most már búcsúzóul és a rokonság keretén belüli befejezésre. Én is szeretném azt üzeni neked, hogyha a viszontlátás örömébe zarkozunk, találkozunk, még nótát fogjuk eldadulni.
2: Ennek a másiknak címe három részlegén. Hol volt, hol nem volt. Hete, hét országon, az Óperenciás tengeren estúl. András falván volt egyszer egy szegény ember, és egy szegény asszony. Annak volt három rest fia, de azok olyan restek voltak, hogy még ennél sokszor restelték. Szegény asszony, szegény ember minden nap elmentek a mezőre kapálni, de mielőtt el nem mentek volna, az asszony megfőzött egy nagy fazak faszulykát, s ott hagyta a tüzelőt. És mondta a fiainak, édes fiaim, ne resteljétek, keljetek fel, s egyetek. A három legény felkült egyingbes gagyába, oda laftyogtak a tűzhöz, mint valami beteg legyek, jól bétettek a faszújka levesből, s visszafeküdtek. Így volt ez egyik napról a másikra. Úgy el volt keseredve a szegény ember, hogy azt se tudta, mit csinál. Egy este felé hazajöttek a feleségivel, s mondja a legényeknek a szegény ember, édes fiaim, mi lesz veletek? Mindenki fut, dolgozik, ki már el lát, csak ti nem mentek sohova se. Olyan restek vattok, hogy még a dolog temetésére se tudnátok elmenni. Kinyílott a szemik a legényeknek, s azt mondja a legidősebb. Lássa, édesapám, oda elmennénk. A dolog temetésére oda elmennénk. Jól van, fiaim, reggel beszélgetünk róla. És mikor reggel lett, ameddig a szegény asszon megfőzte a fazak faszújka levest, addig a szegény ember odahitta a fiait. Arról volt szó az este, hogy elmennétek a dolog temetésére. Hát jól van, itt van egy száldeszka, egy gyalú, mondja a legidősebbnek. Mire estére hazajövök, egy olyan szép koporsót csinálj, hogy mindenki megirigyelje. Te, mondja másiknak, itt van az ásó, ássál a kertünkbe egy nagy sírt, hogy aki meglássa, megirigyelje, hogy az a sír milyen szép, hogy a dolog jól érezze magát benne. Te, mondja a harmadiknak, ott van a malteros kalán, ott van tégla, kövezd ki, mintha egy kripta lenne, hogy jól érezze a dolog magát benne. És mikor hazajövünk, szólunk a harangozónak, egy kurtacskát harangozzon, a papnak, a sakántornak idejönnek, és annak rendje módja szerint eltemessük a dolgot. Én is öreg vagyok már, anyátok is, dolgozzon a Herko páter. Nem dolgozunk mi többen. Ahol a szegény ember mosolygott a bajussza alatt, és elmentek a feleségivel a mezőre. Hely, a legények, hogy örventek! Eltemetik ők a dolgot, ne hallják örökké, így dolgozzál, úgy dolgozzál. Eltemetik, s kész, vége a dolognak. amelyik koporsót kellett csináljon. Elkapta a gyalut, a deszkát meggyalulja, de mit csinált, mit nem, az ujját elgyalulta. Amelyik sírt kellett volna ásson, az ásóval a lábujkáját levágta. A harmadik, amelyik a malteroskalánt forgatta, s a téglát. A téglát úgy rájtette a lábára, hogy a lába eltörött. Este, mikor hazajött a szegény ember, szegény asszony, mind a három legényt sírva találta. Na mi baj, édes fiaim? Hát így csináltátok meg a parancsot? Hogy temessük el a dolgot? Elpanaszkodtak, hogy mi történt velik. Na lássátok-e? Mondta a szegény ember. Tanulás nélkül semmit se lehet. Menjetek el, s tanuljatok mesterséget. Így a legidősebb elment asztalosnak, a másik elment kubikusnak, a harmadik elment kőművesnek. És úgy megtanulták három esztendő alatt a mesterségiket, hogy amikor hazamentek, ők is kacagták, hogy melyen buták, restek voltak, hogy tanulás nélkül akartak boldogulni az életbe. Aztán ügyes legények lettek, és még ma is élnek, meg nem voltak. Ez tiszta igaz volt, úgy láttam, mint most.

Valamikor régen élt ma atyas király. Még a régebbek még többször elhangzik az az szó, hogy meghalt ma atyas oda az igazság. Egy alkalomkor felöltöttem koldus ruhába, megy egy erdő szélen, meglát egy házikót, egy ilyen kis puszta juhász lakás volt. Majd, mikor közeledett a juhászhoz, a juhásznak volt egy kis fekete kutyája, Gurulnak nevezte juhász a kutyát. Rácsányított a vándor emberre a kutya, azt mondja a juhász, ne csaholja a vándor emberre, ered, tereld össze a birkát, menjünk lassan haza. Kérdezi Mátyás királyt, hova ballaksz te vándor ember? Mennék valami faluba, ahol kapnak valami kis erdelt, mert már el is vagyok fordul, nagyon is éhes vagyok. Jó van, ne menjél sehova, gyere be hozzám, behetem a birkákat, majd nálam megebédelsz, és meg kapsz útravalót is. Úgyis volt, bement a király, megvendégelte a juhász, még útravalót adott neki egy darab sajtot, meg egy darab kenyeret is. Evel a Mátyás király elbúcsúzott. Csak annyit kérdezett meg, hogy kitől kaptam én ezt az ebédet. A juhász megmondta nevét, persze a Mátyás király felírta. Elment haza Mátyás király Budára, majd eltmúlt az idő, rövid idő múlva, írt a juhász neked levelet. Gyere fel hozzám ekkor is, ekkor egy megrendezek egy díszebédet, amire téged is meghívlak a Gurulj kutyával. Persze úr, meg volt a meghívó. A juhász felkészült, elindult a Gurulj kutyával Budára, a királyi palotához. Miniszter urak ma ott leültek ül az asztalna, már azt Mátyás király megmesélte az uraknak, hogy hogy kívánja megtréfálni a juhászt. Megparancsolja a szolgáknak a felséges királyát, hogy minden tanyira mellé tegyenek a szokás szerint kést, kanalat és villát. De a juhász tanyírja, hogy kanalat ne tegyenek. Hát úgy kellett a szolgáknak, hogy a király parancsolta. Szakas be is a levest, szerint mindenki a tanyira a levest. A felséges király megfogja a kanalat. Jó étvágyat kívánok uraim mindenkinek. Ebb lesz a levesit ki nem kanalazza a tanyírból. Ezt mondta a felséges király. Fogja mindenki a kanalat, mindenki juhásznak nincs kanala. Ott van egy búzakenyér az asztal közepén, fogja juhászt, mint ahogy szoktuk a palszorra, én magam is jártam már úgy. Fogja a zsebkést, levágja a szegőt, kikanyarítja belet a kenyér héjából, a végiből, fogja és nyugodtan kanalazza is a levest, hogy el ne maradjon a többi uraktól. Majd mikor mi is megeszi a levest, mikor a többi, akkor felállt a juhal. Felséges királyatya, az imént azt mondtad, hogy ebb, aki a levesit ki nem kanalazza. Erre most én azt mondom, hogy ebb, aki a kanalat meg nem eszi. Beharadta a jó megoldott kúha kenyeret.

Ez a Tilos Rádió FM 90.3 irodalmi lépegető. Sanyi, Atesz és Varek. Telefont nem veszünk föl. SMS-t írhattok 0620 99 99 903. Tilos Rádió FM 90.3. Hallgass!

a harsfaágok csendes árnyán. A harsfaágok csendes árnyán, ahol kettőnknek ágya volt, ott láthatjátok a gyeppárnán, hogy fű és virág meghajolt. Fölöttünk az ágbogán, ej, haja, húj, daloltám a csalogány. Vígan futottam ki a rétre, és kedvesen már várt reám, oly izgatottan jött elémbe. Mi boldogság volt, Mária, hogy megcsókolt-e? Megbízám, ej, haja, húj, most is pirul belé a szál. Stréfás kacagva hamar ágyat vetett szép pázsitos helyen, nevethet rajta, s titkon vágyat érezhet, aki arra jön, mert jól láthatja a nyomot, ej, haja, húj, amit a fejem nyomott. Ha tudná más azt, hogy mi jártunk ott, ó, hogy szégyellném magam. Nem sejti más azt, mit csináltunk, csak ő maga, meg én magam. Meg egy kis madár a fán. Ej, haja, húj, az nem árul el talán. Jacopone da Todi.

Francesco Petrarca, ti szerencsés füvek. Ti szerencsés füvek, boldog virágok, kiken tapos mélázgató madonnám, part, mely édes szavát figyelve andán, szép lábának nyomát magadba zárod. Sima fácskák, friss lombbal ékes ágok, halovány kedves ibolyák a lankán, sötét erdők, melyek fürödve lomhán a naptüzében, oly sudárra váltok. Ó nyájas táj, ó tiszta, friss erecske, mely tükrözött szép arcát, s szép szemét is, s élő fényétől gyúlsz tündökletesre. Irigylem tőletek tekintetét is. Ne lássa, mit ridegnek a követse. Lángoljatok, hisz lángal égek én is.

Ez a Tilos Rádió FM 90.3 irodalmi lépegető. Sanyi, Athesz és Varek. Telefont nem veszünk föl. SMS-t írhattok 0620 99 99 903. Tilos Rádió FM 90.3. Hallgass!

0: kényelmes szénapadlásokra gondolt a béli stálókban, az ottani meleg rácsozatokra, ahol oly sok éjszakát eltöltött. Ostoba módon néha elégedetlenkedett, és pofákat vágott arra az életre. Hihetetlennek tűnt, de annak idején unalmasnak találta. Mostanra elege lett. Hazamegy, és kész. Ecetes uborka, hallom hívó szavat. Félrelökte két virágot, méltóság teljesen maga köré tekerte rongyos köntösét, arcát a láthatár azon pontja felé fordította, amely irányban hite szerint szülővárosa elterült, és mélységes eltökéltséggel, valamint figyelemreméltó szórakozottsággal egyenesen lelépett a 30 láb magas sziklatömb tetejéről. Körülbelül 10 perccel később, amikor az aggódó és eléggé töredelmes hangulatba került két virág kiásta egy nagy hótorlaszból a kövek lábánál, arckifejezése mit sem változott. Két virág kémlelőn nézte. Jól vagy? Kérdezte. Hány hujamat tartom fel?
1: Haza akarok menni.
0: Oké. Ne, meg se próbálj lebeszélni, elegem van. Szívesen mondanám, hogy jó mulatság volt, de nem tehetem. Micsoda? Azt mondtam tőlem, oké. Erősítette meg két virág. Szeretném újra látni Angkor Parkot. Úgy számítom, mostanra már elég sokat újjáépíthettek belőle. Meg kell jegyezzük, hogy amikor utoljára látták, a város éppen vadul leégőben volt, amely tény sokat köszönhetett annak, hogy két virág megismertette az érdeklődő, ám tudatlan tömegeket a tűzbiztosítás fogalmával. Mindazonáltal a pusztító tűzvészek a morporki élet mindennapos eseményei közé tartoztak, s a várost mindig dalolva, s aprólékos gonddal építették újjá a hagyományos helyi szokásoknak megfelelően, taplószáraz fából és a vízhatlanság végett, kátránnyal bőkezően megkent zsúbból. Mondta széltoló egy kis lelohadva. Akkor minden rendben. Pompás, akkor akár indulhatnánk is. Felkászálódott, s leseperte magáról a halat. Hanem azt hiszem, várnunk kéne reggelig, jegyezte meg két virág. Miért? Nos, mivel farkasordító hideg van, nem tudjuk pontosan, hol vagyunk, a podgyász elveszett, sötétedik, soroljam? Széltoló megtorpant. Elméje sötét szakadékaiban ősöreg papír zizzenését vélte hallani. Az a szörnyű gyanúja támadt, hogy álmai mostantól ismétlődőek lesznek, és jobb dolga is akadt, mintsem egy csomó vénséges varázsige előadásait hallgatni, akik még abban se tudtak megállapodni, hogyan is keletkezett a világegyetem. Egy vékonyka hang a hátsó agyából feltette a kérdést.
2: Miféle jobb dolgot?
0: Fogd már be a szád! Fakadt ki.
2: Hát csak azt mondtam, hogy dermesztő hideg van, és...
0: Kezdte újra két virág. Nem te! Én!
2: Mi?
0: Fogd már be a szád! Mondta széltoló csüggettem. Feltételezem, hogy semmi ehető nem található errefelé, ugye?
3: A hatalmas sziklák feketén lettek, és fenyegetően meredtek a magasba a naplemente haldokló zöld fényében. A druidák a belső körben tolongtak. A jó egy néhány mágiott a kivilágításban sörögtek, forogtak, ahogy a kőkompjúter szükséges perifériáit hozták üzemkész állapotba. Fagyöngyel koszorúzott póznákra koskoponyákat tűztek, kígyóhímzéses lobogókat feszítettek, és így tovább. A tűzfénykörén kívül gyülekezett egy nagy csapat fensík lakó. A druidisztikus fesztiválok mindig is népszerűek voltak, különösen olyankor, amikor valami balul sült el. Őket bámulta merően széltoló.
1: Mi folyik ott?
0: Nos hát! Jött tűzbe két virág egy csapásra. Ami azt illeti, ez a szertartás több évezredre nyúlik vissza, és célja a hold újjászületésének megünneplése. Vagy esetleg a napé? Nem, mégiscsak azt hiszem, hogy a holdé. Igen, holdé. Kétségtelenül egy nagyon emelkedett, csöndes, méltósággal felruházott és gyönyörűséges ceremónia. Széltoló megborzongott. Mindig aggodalommal töltötte el, amikor két virág lelkesedni kezdett. Egyelőre még szerencsére nem használta a festői és idilli szavakat. Ezeket széltoló eleddig nem tudta kielégítően lefordítani, de a legjobb megközelítésnek a baj tűnt.
2: Bárcsak itt lenne a podgyász!
0: Sóhajtott sajnálkozva a turista.
2: akkor fényképezhetnék. Ez olyan festőinek és idillikusnak ígérkezik.
3: A tömeg várakozás teljesen mocorgott. Nyilvánvaló volt, hogy az események hamarosan mozgásba lendülnek.
0: Figyelj csak, mondta sürgetőleg Széltoló. A druidák papok. Semmiképp se feledkezz meg erről. Ne csinálj semmit, ami felbőszítheti őket. De ne ajánd fel, hogy megveszed a köveket. De én ne kezdj festői benszülött népszokásokról beszélni. De én azt hittem, semmi esetre se próbálj biztosítást kötni velük. Az tutira feldühíti őket. De hát ők papok!
3: Jajdult fel két virág. Széltoló meghökkent.
0: Hát persze, pont ez a lényeg, hát nem?
3: A külső kör másik oldalán egyfajta körmenet kezdett kialakulni.
2: De hát a papok jóságos, kedves emberek, mondta két virág. Otthon a kolduló tálkájukkal járkálnak mindenfelé. Az az egyetlen tulajdonuk,
3: tette hozzá. Csodálkozott el Széltoló, aki egyáltalán nem volt benne biztos, hogy jól értette.
0: Hogy felfogják benne a vért, ugye?
3: Vért?
0: Persze, az áldozaté.
3: Széltoló azokra a papokra gondolt, akiket otthonról ismert. Természetesen mindent megtett, nehogy magára haragítsa valamelyik istent, részt is vett, ki tudja hány templomi szertartáson, és összességében úgy ítélte, hogy a körkörös tenger melléki papság legfontosabb meghatározása az, hogy olyan személy, aki rengeteg időt tölt hónaig vérrel borított karral. Két virág elborzott.
2: Hogyan? Dehogy! Ahonnan én jövök, a papok szent életű férfiak, akik szegénységi fogadalmat tettek, és magukat teljesen a jó cselekedeteknek és az isteni természet tanulmányozásának szentelik.
3: Széltoló gondolkodóba esettem egy újdonat megközelítés hallatán. Nincsenek áldozatok?
2: Abszolút nincsenek.
3: Széltoló feladta.
0: Nos, ez nem hangzik valami hűdeszentnek az én fülemben.
3: Bronzkürtök kara recsent hangosan. Széltoló körülnézett. Lassan, libasorban druidák masíroztak el. Hosszú sarlóikon fagyony ágacskák lógtak. Több ifjú druida és tanítvány követte őket, akik az ütőhangszerek legkülönfélébb válfajain játszottak, melyekről azt tartja a közhiedelem, hogy előzik az ártó szellemeket, és a hallottak alapján azt kell mondjuk, a közhiedelemnek kivételesen igaza van. A fáklya fény izgalmasan drámai mintákat rajzolt a sziklákra, amik baljóslatúan meredeztek a zöldbe játszó éghátere előtt. Tenge iránt az Aurora Coriolis csillámló függönye hunyorogni és tündökölni kezdett a csillagok közt, ahogy milliónyi jégkristály táncolt a korong mágikus mezejében.
4: Pelafon elmagyarázta nekem az egészet,
3: suttogta két virág.
2: Aminek hamarosan tanúi leszünk, az egy igen-igen régi ceremónia, ami az ember és a világegyetem egységét ünnepli. Legalábbis ezt mondta.
3: Széltoló fanyarú szemlélte a körmenetet. Amikor a druidák szétszélettek a nagy lapos kő körül, ami a kör közepét uralta, Széltoló nem tudta nem észrevenni a vonzó, ám meglehetősen sápadozó ifjú hölgyet középütt. A lány hosszú fehér ruhát viselt, aranyi nyakéket és bizonytalan bal sejtelemre való arckifejezést.
2: Az a lány egy druida nő?
3: Kérdezte két virág.
0: Nem. Nem hinném,
3: felelte vontatottan Széltoló. A druidák kántálásba fogtak.
0: Széltoló úgy vélte, az ének különösképp visszataszító és nagyon unalmas darab, és határozottan érezte, hogy gyors crescendóban fog végződni. A látvány, ahogy a fiatal nő ráfeküdt a nagy kőre, egyáltalán nem siklasztotta ki ezt a gondolatmenetet a kerékvágásból.
3: Amit ön mondani akarok, kezdte két virág, az az, hogy szerintem az ilyesfajta szertartások a primitív egyszerűséghez térnek vissza, ami...
0: Igen, vágott közbe Széltoló. Ha minden áron tudni akarod, most fel fogják áldozni a lányt.
3: Két virág megdöbbenve nézett rá.
0: Megölik?
3: Igen.
2: Mi?
0: Ne tőlem kérdezd, hogy kikeljen a gabona, hogy felkeljen a hold, vagy ilyesmi. De az is lehet, hogy csak szenvedélyesen szeretnek embert ölni. Nesze neked vallás.
3: Hirtelen tudatára ébredt egy halk zümmögésszerű, inkább érzékelhető, mint hallható hangnak. Úgy tűnt, hogy a mellettük álló sziklából jön. Kis fénypettyek villoztak a kő felszíne alatt, mint aprócska csillámszemcsék. Két virág levegő után kapkodott.
2: Nem használhatnának esetleg virágokat, meg bogyókat, vagy ilyesmit, valami jelképeset?
0: Kizárt dolog.
2: Hát de kipróbálta már valaki?
0: Széltoló felsóhajtott. Ide figyelj, kezdte.
3: Nincs az a magára valamit is adó főpap, aki végigjátsza az egész előadást a kürtökkel, meg lobogókkal, meg mindennel, hogy aztán a kését egy nárcizba, meg két szilvába döfje.
2: Szembe kell nézzél a ténnyel, hogyha kicsit is megkaparod ezt az egész hóbellevancot az aranyággal, meg természeti ciklusokkal, rögtön kibukkan a szex meg az erőszak. Általában mindkettő egyszerre.
3: Legnagyobb megrökönyödésére két virág ajka sírásra görbült. Két virág, széltoló tisztában volt vele, de még mennyire. Nem csak, hogy rózsaszín szemüvegen át, de ráadásul rózsaszín aggyal is szemlélte a világot, és rózsaszín fülekkel hallgatta. A kántálás megállíthatatlanul emelkedett a crescendo felé. A druidák vezetője körmével tesztelte sarlója élét, s minden szem a körön túli, kimagasló szikla újra merett, ami fölött a hold vendég fellépése volt hamarost várható.
2: Semmi haszna, hogy...
3: kezdte széltoló, de már nem volt hallgatósága. Azonban a körön kívüli jeges táj nem volt teljesen élethíján. Először is egy csapatnyi varázsló közelgett, akiket Armand már riasztott. Ám egy kis pagányos figura is nézelődött egy eldőlt szikla alkalmatos rejtekéből. A korong a legnagyobb legendáinak egyike kísérte figyelemmel az eseményeket, jelentős érdeklődéssel. Látta a druidákat körbeállni és kántálni. Látta, ahogy a fő druida magasra emelte a sarlót, és akkor meghallott egy hangot.
2: Elnézést! Elnézést, ide hallgassanak! Mondhatnék valamit?
3: Céltoló kétségbe esve nézett körbe, a menekülés útját keresve. Hát nem akadt egy sem. Két virág, ujját figyelmeztetőleg felemelve, az oltárkő mellett állt udvarjasan, ám eltökélte. Széltolónak eszébe jutott az a nap, amikor két virág úgy vélte, az épp elhaladó hajcsár túl kegyetlenül ütlegeli az összvéreit, és érvelése az állatkínzás ellen azt eredményezte, hogy Széltolót végül alaposan megtiporták, és kissé fel is öklelték a védtelen mestiák. A druidák olyan kifejezéssel néztek két virágra, amit normális körülmények között a kergebirkáknak és a váratlan békaesőnek tart venni az ember. Széltoló nem hallotta tisztán, mit mondott két virág, de néhány fordulat, mint például etnikus népszokások, meg diók és virágok, felszűrődött hozzá az elnémult körből. Aztán sajtos pálcikákhoz hasonlatos ujjak fogták be a száját, egy borotva éles vágóél csiklandozta az Ádám csutkáját, és egy frecsegő hang közvetlen a füle mellett azt mondta.
4: Egy szót se vagy meghalsz!
3: Széltoló szeme úgy forgott gödrébe, mintha kiutat keresne.
2: Ha azt akarod, hogy ne szóljak egy szót se, akkor honnan fogod tudni, hogy értettem, amit épp most mondtál?
3: Sziszegte.
2: Kuss! És mondd meg, mit csinál az a másik idióta! Na ide figyelj, ha be kell fogjam a számot, hogy tudnám el...
3: A torkának feszített kés hirtelen a fájdalom forró csíkjává vált, és Széltoló úgy döntött, egye fene a logikát.
2: A neve két virág, nem erről a vidékről való. Nem is úgy néz ki, a barátod?
3: Van köztünk némi gyűlölet, igen. Széltoló semmit se látott foglyú rejtőjéből, de úgy érezte, az illető teste ruhafogasból lehet. Ezen kívül erős mentolszagot árasztott.
4: Van benne kurázsiat, meg kell hagyni! Tehát pontosan azt, amit mondok, és akkor lehet, hogy nem végzi az oltárra kötözve.
2: Uram, atyám.
4: Tudod, ezek errefelé nem igazán ökumenikusak.
3: Ez volt az a pillanat, amikor a hold illő módon engedelmeskedve a meggyőződés törvényének felkelt. Bár a számítások törvényére való tekintettel még csak a közelében sem annak a pontnak, ahol a szinkalkopjúter szerint felbukkannia kellett volna. Azon a helyen foszladozó felhők közül kukucskálva egy vörös csillag ragyogott. pont a kör legszentebb sziklája fölött lógott, úgy szikrázva, mint a villózás a halál szemgödrében. Bajós volt és borzasztó, és Széltoló észrevette, hogy múlt éjjel óta egy kicsit nőtt. Az egybesereglett papságból a rémület sikolya röppent a magasba. A környező földsáncokon a tömeg előrébb nyomult, a fejlemények izgalmasnak ígérkeztek. Széltoló kezébe belesiklott egy kés, szerencsére a markolat, és a szortyogó hang a háta mögött megkérdezte.
4: Csináltál már ilyesmit korábban?
2: Milyesmit?
4: Berontani a templomba, megölni a papokat, ellopni az aranyat és kiszabadítani a szüzet?
2: Hát nem mondhatnám.
4: Így kell ezt!
3: Két hüvelyknyire Széltoló bal fülétől a hang olyan visításban tört ki, amilyet a pávián ad ki, ha lába beszorul egy visszhangzó kanyomba, és egy apró, ám szívós és izmos alak száguldott el mellette. A fáklyák fénye megvilágította, hogy az elsuhanó alak egy nagyon öreg ember, abból a sovány fajtából, amit általában virgonc öreg úrnak neveznek. Teljesen kopasz, csak nem térdig érő szakállal és piszkafa lábakkal, amiket a viszerek egy meglehetősen nagy város úthálózatát rajzolták ki. A hideg ellenére sem viselt mást, csak egy szegecsekkel kivert bőriszákot, meg egy pár csizmát, amiben még simán belefért volna egy másik pár láb. A férfihoz legközelebbi két druida összenézett, és egyszerre lendítették sarlójukat. Röpke kavarodás után azonban mindketten labdává gömbölyödtek fájdalmukban, és hörögtek. A következő izgalmas percekben Széltoló az oltárkő felé oldalazott, félénken markolva a kést, hát ha így elkerülheti a nem kívánatos kommentárokat. Valójában a kutya se figyelt rá. Azok a druidák, akik nem menekültek ki a körből, általában a fiatalabbak és izmosabbak, összegyülekeztek az öregember körül, hogy a kőkörökkel együtt járó emberáldozat teljes témakörét megvitassák vele, ám a lármából és a csontrecsenésekből ítélve az aggasztján legalábbis egyenrangú vita partnernek bizonyult. Két virág érdeklődéssel nézte a küzdelmet. Széltoló vállon ragadta.
4: Tűnjünk innen!
2: Nem kéne segítsünk?
0: Biztos vagyok benne, hogy csak láb alatt lennénk, nyilatkozta Széltoló sietve. Te is tudod, milyen pocsék érzés, amikor roppant elfoglalt vagy, és mások a vállad fölött belebámulnak a munkádba.
2: De legalább mentsük meg az ifjú hajadont, követelte határozottan két virág.
0: Jó, de siessünk.
3: Két virág elvette a kést, és oda rohant az oltárkőhöz. Több hiába való kísérlet után sikerült elnyiszálni a lány kötelékeit, aki felült és könyvzáporban tört ki.
2: Jól van, most már minden rendben, kezdte a turista.
5: A francos nyavaját van rendben,
3: csattant fel a lány kisírt szemmel rámeredve.
5: Miért kell az embereknek mindenbe belavatkozniuk és tönkretenni a dolgokat?
3: Bosszusan belefújta orrát ruhája szegélyébe. Két virág zavarba esve nézett Széltolóra.
2: Úgy látom, nem egészen érted a helyzetet, mondta. Úgy értem, a biztos halál torkából mentettünk meg.
5: Errefelé igazán nem olyan könnyű,
3: válaszolta a lány.
5: Úgy értem, megőrizni a...
3: Elpirult és zavarában tekergetni kezdte öltözéke szélét.
5: Úgy értem, megmaradni, hogy nem hagyni, hogy nem elveszíteni az alkalmasságot.
2: Alkalmasságod?
3: Visszhangozta két virág. Ki érdemel ezzel a multiverzum leglassú felfogású személyének járó Széltolókupát? A hajadon szeme összeszűkült.
5: Mostanra már odafenn lehetnék a holdistennőnél mézsört kortyolva ezügy serlekből,
3: zsémbelt.
5: Az a 8 év, amíg minden rohadt szombat este otthon maradtam, kárba veszett.
3: Felnézett Széltolóra, és savanyú arcot vágott. Széltolónak rossz érzése támadt. Lehet, hogy egy osonó lépés zaját hallotta meg, vagy a mozgás tükröződött a lány szemében, de lebukott. Valami átsűvített a levegőn, ott, ahol egy másodperce még a nyaka volt, és nekivágódott két virág kopasz koponyájának. Széltoló megpördült, és megpillantotta a fő druidát, aki épp újra lendítette a sarlóját. Az elfutás minden reményének híján kétségbe esetten odarúgott. A rúgás pontosan tért kalácson találta a druidát. Ahogy felsikoltott, selejtette fegyverét, a húsba döfött acél ocsmány kis nesze hallatszott, és a pap előre zuhant. Mögötte a nyiszlett, hosszú szakállú ember kihúzta kardját a tetemből, letisztította egy marék hóval, és így szól.
4: Kínozalombágom, ti fogjátok cipelni a kincset?
0: Kincset?
3: Nyögte széltoló elhalóan.
4: A nyakékeket, meg az összes többit, az aranyláncokat, szokva belőlük, hát ilyenek a papok,
3: mondta az öregember erősen nyálazva.
4: Semmi más, csak nyakék, nyakék, nyakék. Ki ez atyúk?
0: Nem hagyja, hogy megmentsük őt, felelte széltoló. A lány dacosan nézett az öregre az elkent szemfesték alól.
4: A francba vele,
3: mondta a vén. Egyetlen mozdulattal felkapta a hajadon, hátára dobta, feljajdult a csúsztól és összeesett. Egy másodperccel később, még mindig hasonfekve így szólt.
4: Ne átcsorogjott osztoba asszonyállat, segíts fel!
3: Széltoló legnagyobb megdöbbenésére, és valószínűleg a sajátjára is, a lány szót fogadott. Eközben Széltoló megpróbálta felrázni két virágot, akinek halántékán egy nem túl mély horzsolás vérezgetett, ám a kisember eszméletlen maradt. Arcára ráfagyott kissé aggodalmas mosoly. Lélegzése ziháló volt és különös. És nagyon könnyű is volt. Nem egyszerűen a normálisnál kisebb súlyú, de kifejezetten súlytalan. A varázsló ennyi erővel akár egy árnyékot is tarthatott volna a karjában. Széltolónak eszébe jutott, hogy a druidákról azt rebesgetik, különleges és szörnyű mérgeket használnak. Nem persze gyakran ugyanezek a rebesgetők állítják azt is, hogy a bűnözőnek a szeme se áll jól, hogy a villám sose csap kétszer ugyanoda, és hogyha az istenek arra szánták volna az embert, hogy repüljön, kezébe nyomtak volna egy repülőjegyet. De két virág könnyűsége valamiért megrémítette. Halálra rémítette. Felpislogott a lányra, akinek egyik vállán átvetve lógott az öreg, s egy bocsánatkérő félmosolyra görbült a szája. Úgy a leányzó vese tájékáról egy hang ezt nyöszörette.
4: Megvan minden! Tűnjünk innen még, mielőtt visszajönnek!
3: Széltoló a hóna alá csapta két virágot, és utánok baktatott. Mi mást tehetett volna? Az öregnek volt egy nagy fehér lova egy sorvadozó fához pányvázva, egy kicsi hólepte vízmosásban, nem messze a kőkörtől. A paripa szűre fényesen csillogott, és a pompás csatamén általános özbenyomását csak némileg csökkentette a nyerekhez kötött aranyér kímélő párnácska.
4: Oké, tegyél le! Van valamiféle kencefél a nyerek táckában, ha lennél olyan szíve!
3: Széltoló, amilyen gyöngéden csak tudta, odatámasztotta két virágot egy fához, és a holdvilágnál, meg ébredt rá a vészjósló új csillag halomány vörös fényénél, most először alaposan szemügyre vette megmentőjét. A férfi félszemű volt. Hiányzó szemét fekete kötést akarta. Vékony testét behálózták a sebhelyek, és jelenleg fehéren izzó izületi gyulladástól vibrált. Nyilvánvaló volt az is, hogy fogai már réges-rég leköszöntek hivatalukról. Ki vagy te? Kérdezte Széltoló.
4: Betán,
3: felelte a lány, aki egy maroknyi, ocsmányul bűzölgő, zöld gyógyírt masszírozott az öreg hátába. Fellépése azt sugallta, hogy ha előzőleg megkérdezték volna tőle, miféle események következhetnek be, amikor a hős, hófehér paripán megmenti a feláldozandó szüzet, vélhetőleg nem hozta volna szóba a gyógykenőcs lehetőségét. Ám ha már úgy alakult, hogy a balzsamnak elő kellett kerülnie, feltett szándéka, hogy profi módra alkalmazza.
0: Az öreget kérdeztem, mondta Széltoló.
3: Egy csillagfényű szem tekintett fel rá.
4: Cohen meghívnak, fiú!
3: Betán keze megállt masszírozás közben.
4: Cohen?
3: Lehelte.
4: Cohen a barbár? Thank you, Matt!
0: Várjon csak,
3: kezdte Széltoló. Cohen egy nagy darab,

0: van, fiú. Én vagyok az egész élet a saját legendámban. Megáll az eszem, ámult Széltoló. Pontosan hány éves is vagy?
1: 87.
2: De te voltál a legjobb, kiáltotta Betár. A bárdok még mindig a te tetteidet zengik.
3: Cohen vállat von, s ettől rögtön fájdalmasan felszisszent.
0: Szoszem kaptam honoráriumot,
3: mondta, és a havat nézte merengve.
0: Ez életem mottója. 80 év meló, és mit tudok felmutatni? Hátfájást, aranyeret, rossz emésztést, és legalább 100 leveszt leszettek. Leveszt! Jaj, utálom a leveszt!
3: Betán összeráncolt homlokkal kérdezte.
4: Levesz?
3: Leves, magyarázta Széltoló.
0: Az, levesz,
3: fintorgott Cohen undorral.
0: Tudod, a fogam miatt? Senki se vesz komolyan, ha nincs fogad. Azt mondják, csücs ide a tűz mellé, apó, és egyél egy kis lev...
3: Élesen Széltolóra merett.
0: A nagyon csúnyán köhögte, fiú.
3: Széltoló nem volt képes a szemébe nézni. Elfordította a fejét, és elszorult a szíve. Két virág még mindig a fának támaszkodva hevert, békésen, eszméletlenül, és olyan szemrehányóan nézett ki, ahogy csak lehetséges volt az adott körülmények között. Cohennek is eszébe jutott. Bizonytalanul lábra állt, és oda vonszolta magát a turistához. Mindkét szemhéját felhúzta, megvizsgálta tekintetét, majd a pulzusát.
0: Eltávozott, mondta.
3: Halott? Kérdezte Széltoló. Elméje parlamentjében egy tucat érzelem ugrott talpra, és kezdett ordibálni egyszerre. A megkönnyebbülés emelkedett szóra elsőnek. Aztán a megrázkódott tapás szólalt fel, s javasolt rendeutasítást, aztán a zavar, a rémület és a veszteség érzet kapcsolódtak be a vehemens vitába, ami csak akkor ért véget, amikor a szomszéd teremből átjött a szégyen, hogy megnézze, mit ölik ezek egymást.
0: Nem!
3: Válaszolta elgondolkozva Cohen.
0: Nem egészen. Csak eltávozott.
3: De hova?
0: Dunstan szincs,
3: felelte Cohen.
0: De azt hiszem, ismerek valakit, akinek lehet, hogy van egy térképe.
3: Messze kinn a hómezőkön fél tucatnyi vörös fénypetty izzott az árnyakban.
5: Már nincs messze,
3: jelentette ki a vezérvarázsló egy kis kristálygömbbe kémlelve. A háta mögött felhangzó általános mormogás azt csugalmazta, hogy bárhol is legyen Széltoló, semmi esetre sincs távolabb, mint egy jó leső forró fürdő, egy kiadós étkezés, meg egy puha meleg ágy. Aztán a leghátul caplató varázsló megállt.
6: Hallgassátok csak!
3: Hallgatták. Elsősorban a tél kis neszeit, amely kezdte végre igazán markába kaparintani a vidéket, a kövek csikordulását és apró cseprő élőlények tülekedésének tompított zaját a hótakaró alatti járatokban. Egy távoli erdőben farkas üvöltött. Zavarba jött, mikor senki sem csatlakozott hozzá, és gyorsan abba hagyta. Ezen kívül a holdvilág ezüstös havazásának hangja hallatszott még, na meg fél tucatnyi varázsló zihálása, ahogy megpróbáltak halkan lélegezni.
5: Nem hallok semmit, kezdte az egyik.
0: Rendben.
3: Aztán mind meghallották. Egy erőtlen távoli recsegést, mintha valami nagyon gyorsan mozogna a ropogó hóba.
6: Farkasok?
3: Vetette fel az egyik varázsló. Mindnyájan a gírhes, éhes testek százaira gondoltak, ahogy szökelve közelednek az éjben.
5: Nem, rázta fejét a vezér. Túl szabályos. Esetleg egy hírnök?
3: Már harsogóbban szólt, úgy, mint amikor valaki siet veszi az ellert.
5: Fellövök egy jelzőfényt,
3: döntött a vezér. Felmarkolt egy maréknyi havat, labdává gyúrta, magasra hajította, és meggyújtotta az új begyéből kilövellő oktarintűz sugárral. Mindez rövid ideig tartó, vadul kékellő ragyogást eredményezett.
5: Csönd támadt.
3: Aztán egy másik varázsló megszólalt.
5: Te hülye állat, most nem látok semmit.
3: Ez volt az utolsó, amit hallottak. Mielőtt valami fürge,

0: kemény és zajos vágódott nekik a sötétségből, aztán eltűnt az éjszakában. Amikor kiásták egymást a hóból, csak csepp lábnyomok takaros, zsúfolt csapását találták. Kis lábnyomok százait, mind nagyon közel egymáshoz, amik olyan egyenesen vágtak át a havon, mint egy fényszóró. Nekromancia, borzadt el Széltoló. A banya a tűz másik oldalán vállat vont, és előhúzott egy pakli elpiszkolódott kártyát egy észrevehetetlen zsebből. A kinti ordító fagy ellenére a jurta légköre leginkább egy kovácsmester hónaljára hasonlított, és a varázsló már izzadt, mint a ló. A lótrágya jól tüzelt, ám a ló népének még volt mit tanulnia a szellőztetésről, kezdve a szó jelentésével. Betán oldalra hajolt.
1: Ki az a nekromanci?
0: Suttogta. Nekromancia, halott idézés, beszélgetés a holtakkal, magyarázta Széltoló. A lány kissé kiábrándultnak látszott. Már megették a lóhúsból, lósajtból, véres lókolbászból és lóheréből álló vacsorát, lóbabbal és lótusszal, s megitták a gyenge sört, melynek eredetéről Széltoló nem kívánt találgatásokba bocsátkozni. Cohen, akinek lóleves jutott, elmesélte, hogy a tengelyföldi lótörzsek nyerekben születnek, amit Széltoló nőgyógyászati képtelenségnek ítélt, és hogy különösképp jártasak a naturális mágiában, mivel a pusztai életmód ráébreszti a népeket arra, milyen remekül illeszkedik az ég a földhöz, méghozzá minden ponton, és ez óhatatlanul elmélyült gondolatokhoz vezet, mint például miért, vagy mikor, és miért is nem próbálkozunk meg egy kis marhával a változatosság kedvéért? A törzsfő nagyanyja odabiccentett Széltolónak, és kiterítette maga előtt a kártyákat. Ahogy már híven feljegyeztük, Széltoló volt a korong legpocsékabb varázslója. Egyetlen más varázsige sem maradt meg a fejében, amióta az ige beleköltözött, körülbelül ahhoz hasonlóan, hogy a halak sem törekszenek a csuka közelebbi ismerettségére. De ettől még megőrizte büszkeségét. És ugyebár a varázsló krühellik nézni, mikor nők visznek véghez varázslatot. Legyen az a legszimplább bűbáj. A láthatatlan egyetemre sose vettek fel lányokat, valami dünnyögve a vízvezeték hálózat átszerelésének egekbe rúgó költségéről. De az igazi ok, a kimondatlan rettegés volt attól, hogy ha a nőknek is szabad lenne babrálni a mágiával, valószínűleg zavarba ejtően jól csinálnák.
2: Különben se hiszek a tarokkártyákban, morogta Széltoló. Az a szöveg, hogy a világegyetem lepárolt bölcsessége rejlik bennük egy nagy ökörség.
0: Az első füstsárgította, időrágta kártyalap. A csillag kellett volna, hogy legyen. De az ismerős, kis, kezdetleges sugarakkal körbevett kerek korong helyett egy apró, vörös petty látszott rajta. A banya mormolt valamit, megkaparázta a lapot a körmével, majd fürkészően Széltolóra merett.
3: Semmi közöm hozzá.
0: A nyanya megfordította a kézmosás fontosságát. A nyolc szög nyolcast, az égboltozatját, az éjtócsát, az elefánt négyest, a teknőc ázt és Széltoló már várta a halált. Valami a halállal se stimmelt. A kártyalapon egy viszonylag élethű ábrázolása kellett volna legyen annak, ahogy a halál megüli habfehér paripáját, s valóban ő ott is volt. De az ég mögötte vörösbe játszott. És egy picény figura tűnt fel egy távoli hegyen, épp átkelőben, a lózsírral töltött lámpások fényénél alig-alig kibehetően. Széltolónak nem kellett azonosítania az illetőt, hiszen a képen látszott mögötte egy lába sok száz lábikóval. A podgyász mindenhová követi a gazdáját. Széltoló egy pillantást vetett a jurtán keresztül két virágra. Sápadt talak egy rakás lóbőrön. Tényleg halott? Kérdezte. Cohen tolmácsolta a vénasszonynak, aki tagadólag rázta a fejét. Belenyúlt a mellette lévő falábába, az alján kotorászott mindenféle zacskók meg üvegecskék között, míg végül lelt egy kicsiny zöld fiolát, melynek tartalmát Széltoló sörébe öntötte. Széltoló gyanakodva szemlélte.
4: Azt mondja, valami orvosság, mondta Cohen. Én a helyedben megint, nem? Mert ezek a népek könnyen dübegurulnak, ha a vendég szeretetük elutasításra talál.
0: Fú, nem fogja szétrobbantani a fejemet?
4: Azt mondja, életbe vágó, hogy megint.
0: Nos, ha egész biztos vagy abban, hogy a dolog oké, hát jó. Az biztos, hogy a söríze ennél rosszabb már nem lehet. Ivott egy kortyot, teljes tudatában annak, hogy minden szem rámered.
4: Na, nézzek, hogy nem is olyan...
0: Valami felkapta, és a levegőbe hajította. Ugyanekkor egy másik érzéklet szerint még mindig a tűz mellett üldögélt. Látta magát odalen, egy egyre kisebbedő alakot a tűzfény körében, amitől sebesen távolodott. A körülötte lévő játékfigurák intenzíven bámulták elhagyott testét, kivéve az anyót, aki felnézett egyenesen rá, és vigyorgott. A körkörös tenger rangidős varázslói egyáltalán nem vigyorogtak. Kezdtek ráébredni, hogy valami teljességgel, újjal és félelmetessel kell szembenézniük egy karrieréhes fiatalemberrel. Valójában egyikük se tudta, hogy Armand hány éves igazából, de ritkás haja még mindig feketén lett, és bőrének viaszos árnyalatát könnyen nézhette valaki, főképp gyenge megvilágításban, az ifjúság hambának. A nyolc rend hat túlélő vezetője a hosszú, fényes és új asztalnál ült, amely korábban Galdor Mállatvix dolgozó szobájában állt, és mind azon törték a fejüket, hogy mi is az pontosan Armandban, ami miatt égeti őket a vágy, hogy belerúgjanak. Nem az, hogy becsvágyó meg kegyetlen. A kegyetlen emberek ostobák. Mind tisztában voltak vele, hogyan lehet kihasználni a kegyetlen embereket, és még annál is jobban tudták, hogyan hajlítsák mások becsvágyát saját előnyükre. Nem maradt sokáig 8. szintű varázsló, hanem vagy mestere az ilyesféle szellemi dzsúdónak. Nem az, hogy vérszomjas, hataloméhes, vagy különösebben gonosz lett volna. Mindezen tulajdonságok nem szükségképpen jelentenek hátrányt egy varázslóban, sőt, nagyjából is egészében a varázslók semmivel se gonoszabbak, mint mondjuk nagy általánosságban a Rotary Klub bizottsága. S mindőjük nem annyira varázslatos ügyessége, mint inkább ellenlábasai gyöngeségeinek sosem szűnő kiaknázása révén emelkedett választott hivatásának magasába. Nem az, hogy kiemelkedően bölcs lett volna. Bölcsességice minden mágus ugyancsak nagyra tartotta magát, ez a munkakörrel jár. És még csak személyes vonzereje sem volt. Mind azonnal felismerték a karizmát, amikor szembe jött velük, és Armandnak annyi se jutott belőle, mint egy kacsatojásnak. Az igazság az, hogy Armand nem volt jóságos, vagy gonosz, vagy kegyetlen, nem volt szélsőséges semmilyen módon, kivéve egyet, a szürkeséget. Ezt emelte egész a szép művészetek szintjére, és kifejlesztett magának egy olyan elmét, ami zord volt, irgalmatlan és logikus, mint a pokolbugyrai. Az volt a legkülönösebb az egészben, hogy a varázslók mindegyiket találkozott már munkája során nem is egy tűzokádó, denevérszárnyú, tigriskarmú lénnyel, egy mágikus nyolcszög meghitt bizalmasságában, de még soha, de soha nem érezte magát annyira kényelmetlenül, mint alig 10 perce, amikor Armand becsörtetett a szobába.
5: Elnézést a késésért, uraim,
0: hazudta, kezei dörzsölgetve szaporán. Oly sok a teendő, oly sok a szerveznivaló. Biztos vagyok benne, hogy megértik, hogy is van ez. A varázslók oldalvást egymásra sandítottak, amíg Armand helyet foglalt az asztalfőn, és sietősen átlapozott egy csomó papírt.
6: Mi lett Galdor székével? Azzal, aminek oroszlán mancsai és csirkelábai vannak?
0: Érdeklődött Csiglád Bért. A trónus eltűnt. A megszokott bútorok többségével egyetemben. S helyüket most sok-sok alacsony, bőrrel bevont szék foglalta el, amik hihetetlenül kényelmesnek tűntek egészen addig, amíg nem ültél rajtuk úgy 5 percig. Azzal?
6: Azt elégettettem.
0: Armand fel se nézve vetette oda.
6: Elégettette? De hát az egy felbecsülhetetlen értékű varázstárgy, egy eredeti csupán csak limlom, attól tartok,
0: mondta Armand, és megajándékozta egy röpke mosolyra.
6: Meg vagyok győződve arról, hogy valódi varázslóknak ilyesmire semmi szükségük.
0: Na és most, ha a napi intézendőknek szentelnék becses figyelmüket.
5: Mi ez a papírfecni?
0: Ágált tovább Csigládvért a megtévedtek közül, azzal az irattal hadonászva, amit korábban elétettek, annál is inkább dühösen lobogtatva, mert tudván tudta, hogy saját széke odafenn, telezsúfolt és kényelmes tornyában, ha lehet, még díszesebb, mint Gáldoré volt. Egy ágenda, Csiglád, oktatta Armand türelmesen.
5: Egy agenda? Az meg miféle újisten?
0: Nem isten. Csak azon dolgok listája, amiket meg kell vitassunk. Roppant egyszerű. Sajnálom, ha úgy érzi.
5: Korábban sose volt szükség erre.
0: Úgy vélem, szükség az lett volna rá. Csupán csak egyesek elmulasztották ezt felismerni, mondta Armand észszerűséget zengő hangon. Vért tétovázott.
5: Na jó, rendben,
0: felelte mogorván, miközben körbenézett, támogatást keresve.
5: De mi az, hogy ez itt?
0: Azt mondja, orrához emelte az írást.
5: Hogy Gréber Mölcs utódja. Az öreg Rumli Zammár lesz az, hát nem? Hát már 1000 éve várakozik.
0: Igen, igen, valóban. De elég józan gondolkozású.
5: Mi?
0: Meg vagyok győződve arról, hogy mindnyájan tisztában vagyunk a megfelelő vezetői képességek fontosságával. Fúvalázta Armand. No már most. Zamár, nos, természetesen kitűnő fickó. Kitűnő a maga módján. Ám
5: nem a mi dolgunk,
0: vágott közbe a többi jelenlévő egyike.
5: Nem,
0: de lehetne, mondta Armand. Csönd támadt.
5: Beavatkozzunk egy másik rend belügyeibe?
0: Kérdezte Vért. Szó sincs róla. Utasította vissza Armand. Csak azt javallottam, hogy esetleg adhatnánk tanácsot.
5: De térjünk erre vissza a későbbiekben.
0: A varázslók még sosem hallották a hatalmi bázis kifejezést. Máskülönben Armand mindezt nem úszta volna meg szárazon.
7: Ám az az igazság, hogy a varázslók számára teljességgel ismeretlen koncepció egy másik mágus megsegítése a hatalomért folyó küzdelemben, még ha ez esetleg meg is erősítené saját pozíciójukat. Függetlenül az ellenséges érzületű, paranormális lényektől egy becsvágyú varázslónak bőven elég megharcolnia maga harcát rendjebeli ellenségeivel.
5: Úgy vélem, most rátérhetnénk a széltuló ügyre,
0: javasolta Armand.
5: És a csillagra,
0: tette hozzá Vért.
5: Egyesek már észrevették, ha nem tudná.
8: Aha,
5: és azt mondják, hogy nekünk kéne valamit tenni,
0: zsörtölődött Lumoyel Panther az éjfél rendjéből.
5: És vajon mit,
8: kérdem én?
5: Ó, ez egyszerű,
0: legyintett Vért.
5: Azt mondják, olvassuk el az oktávót. Mindig ezt mondják, rossz a termés, olvassuk el az oktávót. Döglődik a pehén, olvassuk el az oktávót. A varázsigék majd mindent szépen rendbe hoznak.
8: Lehet, hogy van ebben valami,
0: mondta Armand.
8: Az én néha jelődöm meglehetős alapossággal tanulmányozta az oktávót.
5: Mint mi mindnyájan,
0: csattant fel Panther.
5: De mi haszna? A 8 igének együtt kell működnie.
8: Ó, igen, egyetértek. Ha minden más csődöt mond, akkor talán meg kell kockáztassuk. De vagy együtt mondjuk ki mind a 8-at, vagy sehogy.
5: És az egyik annak a széltorónak a fejében lappang.
8: Akit nem vagyunk képesek megtalálni,
0: jegyezte meg Armand.
8: Így áll a dolog, nem de bár? Biztos vagyok benne, hogy mind megpróbálkoztunk vele maszekban.
0: A varázslók pirulva néztek egymásra. Végül Vért legyőzte zavarát.
5: Nos, valóban. Na jó, terítsük ki a kártyákat. Úgy látszik, nem vagyok képes lokalizálni.
9: Én kristálygömbbel próbálkoztam,
0: vallotta be egy másik.
5: Semmi. Én famulósokat küldtem a nyomába,
0: tódította egy harmadik. A többiek felegyenesedtek. Ha már a sikertelenség beismerése került napi rendre, akkor mind átkozottul világossá uhajtották tenni, hogy heroikusan buktak bele.
5: Csak én démonokat küldtem.
10: Én meg az elnézést tükrébe néztem.
5: Múlt éjjel egész álló éjszaka húrúnáival kerestettem.
8: felhívnám a jelenlevők figyelmét, hogy én megpróbálkoztam mind a rúnákkal, mind a tükörrel, és még egy kerti törpe belsőségeivel is.
1: Én a mező állataival és a lég madaraival beszéltem.
8: Eredmény? Nulla!
10: Nos, én magának a földnek a csontjait faggattam. Aha, meg a földtani rétegeket és annak a hegyvonulatait.
7: Hirtelen barátságtalan fagyos csönd támadt. Mindenki arra a varázslóra merett, aki ezt mondta. Akit amúgy Gánmak facsanknak neveztek,
10: s jelenleg kényelmetlenül fészkelődött a székén. Csingilingi csengőkkel a nyakadban, mi?
8: Azt nem mondtam, hogy válaszoltak, mondtam? Nem mondtam, na ugye?
7: Armand végighordozta tekintetét az asztal mentén. Én utána küldtem valakit, hogy előkerítse, nyilatkozta. Vért felhorka.
8: Az utolsó két alkalommal nem túl sok sikert hozott ez a módszer, ugyebár?
7: Azért, mert mágiát vettünk igénybe, holott nyilvánvaló, hogy széltoló valahogy el tud bújni a varázslatok elől. De a lábnyomait nem tudja elrejteni.
10: Nyomkeresőt küldött?
7: Azt is lehet mondani.
10: Egy hőst?
7: Vért tónusa sikerrel tömörített sok-sok jelentést egyetlen szóba. Ilyen hangnemben hangzik el egy másik világegyetemben, egy echte déli szájából a mindennapi dögölj meg, Jenki. A varázslók leesett állal bámultak Armandra. Igen, mondta ő nyugodtan.
8: Kinek a megbízásából?
7: Kérdezte Vért. Armand rászegezte szürke szemét. A sajátomból. Nem volt szükségem senki máséra.
8: Ez rendkívül szokatlan. Rendkívül. Mióta kell varázslóknak hősöket bérelniük, hogy elvégeztessük velük a pisz... a saját munkánk.
7: Amióta egyes varázslók ráeszméltek, hogy a mágiájuk nem működik. Vágott vissza Armand.
8: Csak pillanatnyi kudarc. Pillanatnyi, semmi több.
7: Armand a vállát vonogatta. Lehetséges. Ám nincs vesztegetni való időnk. Bizonyítsák be, hogy tévedek. Találják meg széltolót a kristálygömbökkel, vagy beszéljenek a madarakkal. De ami engem illet, bölcs akarok lenni, és a bölcsek azt cselekszik, amit megkövetelnek az új idők.
10: Közismert tény, hogy a harcosok és a varázslók nem jönnek ki valami hűde jól egymással, mert az egyik oldal szerint a másik oldal vérszomjas idióták gyülekezete, akik nem tudnak egyidejűleg járni meg gondolkodni, míg a másik fél magától értetődően gyanakszik egy olyan férfiúi testületre, amely állandóan motyog és bokáig érő ruhát visel. Ó, mondják a varázslók, ha már erről van szó, akkor hogy is van csak azokkal a szögecsekkel kivert örvekkel, meg olajozott izmokkal oda le a fiatal férfiak pogány egyesületében? Amire a hősök azt felelik, ez aztán a szemre hányás egy rakás semmire kellőtől, akik nem mernek még csak a közelébe sem menni egy nőnek, mert hogy, ezt kapt ki öregem, attól remegnek, valahogy kiszívja belőlük misztikus erejüket. Rendben, mondják erre a varázslók, de azzal nagyjából ki is fújtatok, ti meg az illegő, billegő bőrzacskóitok. Aha, mondják erre a hősök, miért is nem, és így tovább. Ez a dolog már évszázadok óta tart, és számos jelentős csatához vezetett, amik hatalmas földterületeket tettek lakhatatlanná a diszharmonikus mágia frekvenciának köszönhetően. Valójában a hős, aki e pillanatban az örvényfenség irányába galoppozott, sosem keveredett bele az efféle vitákba, mert a hősök az érvelést nem veszik igazán komolyan, de legfőképp azért, mert ez a hős egy hősnő volt. Ráadásul vöröshajú. Na már most. Ez az a pont, ahol rendszerint az ember átpislant a válla fölött a könyvillusztrátorra, és beiktat egy hosszadalmas leírást bőrruházatról, comb középig simuló csizmákról, meg mezítelen pengékről. Olyas szavak, mint például telt, gömbölyded, mi több hegyke lopóznak az elbeszélésbe, míg nem az író végül kénytelen jeges zuhany alá állni és lepihenni. Ami elég nagy butaság. Mert az olyan nő, aki nekivág, hogy kardjával keresse meg a kenyerre valót, nem fog úgy kinézni, mint valami specializált, csak kifinomult ízlésvilágú haladóknak fehér nemű katalógus címlapja.
0: Á, a francba! Minden esetre szögezzük le, hogy Heréna, a hennehajú hárpia, ha bár egész klasszul nézhet neki, egy alapos fürdetés, nagy teljesítményű manikűrözés és csápítaó keleti egzotikumok, hastánc és harci felszerelések boltjának hősök tere, Ankh-Morpork bőráru osztályán tett látogatás után jelenleg eléggé praktikusan könnyű láncinget, puha csizmát és rövid kardot visel. Jó, egye fene, legyen a csizma bőrből.
10: De nem fekete! Kíséretében lovagol egy csapat napbarnított férfi, akiket minden bizonnyal hamarosan megölnek. Így bemutatásuk nem feltétlenül szükségszerű. Abszolút semmi hecsker nem akad egyikükön sem. Jó, figyelj, ha nagyon akarod, lehet rajtuk bőrgúnya. Heréna nem volt túlzottan elragadtatva tőlük, de Morporkban nem lehet más felbérelhető zsoldost. Számos polgár költözött ki a városból, s vette útját a hegyek felé, rettegve az új csillagtól. Ám Heréna másokból tartott a hegyvidék irányába. Elfordulva a fennsíktól, perem iránt terült el a sivár Trollcsont-hegység. Heréna, aki oly sok éven át használta ki a páratlanul egyenlő esélyeket, melyek mindazon hölgyek rendelkezésére állnak, akik egy laza csukló mozdulattal tudják megsúhogtatni szabjájukat, ösztöneire hallgatott. Armand leírása szerint ez a bizonyos széltoló egy patkányra hasonlított, márpedig a patkányok előszeretettel bújnak fedezékbe. Meg aztán a hegyek jó messzire voltak Armandtól, s noha ő volt jelenlegi munkaadója, Heréna ennek szerfelett örült. Volt valami a pasas madarában, amitől viszketni kezdett a tenyere.
0: Széltoló tökéletesen tisztában volt azzal, hogy pánikba kellene esnie. De nem ment a dolog. Mert noha ennek nem volt tudatában, az olyan érzések, mint például a pánik, meg a rettegés, meg a harag, mind a mirigyekben tocsogó nedvekkel függnek össze, amely mirigyeket széltoló hátrahagyta a testében. Nehezére esett tisztázni azt, hol is van valójában az igazi teste. Ám amikor lenézett, abból, amit épp elméjének megőrzése véget továbbra is bokájának hívott, egy vékonyka kék szálat látott kinyúlni és eltűnni a környező feketeségben. Észszerűnek tűnt tehát feltételezni, hogy teste a szál másik végén található. Ő lett volna az első, aki elismeri, hogy nem volt valami különös kép kiváló test, de némely darabjához szép emlékek fűzték, és ráébredt, hogy ha az a kis kék szál elszakadna, akkor hátralevő életét, létezését kénytelen lesz spiritista szeanszokon használatos ABC-s deszkalapok közelében eltölteni, azt színlelve, hogy valaki más halott nagynénikéje, és egyéb olyan dolgokra is rákényszerülne, amikkel az elveszett lelkek hagyományosan múlatják az időt. Az ezen gondolat menet szülte szintiszta rettegés olyannyira megfagyasztotta ereiben a vért, hogy észre sem vette, amikor újra földet taposott a lába, vagyis inkább valami földféleséget. Úgy döntött, ez biztos nem a föld, ami, ha jól emlékezett, egyrészt nem volt ilyen fekete, másrészt nem örvény lett ilyen őrítően. Körülnézett. Körülöttem meredek, élesen kirajzolódó hegyek meredtek fel a kegyetlen csillagokkal teli hintett fagyos égre, olyan csillagokkal, amiket a multiverzum egyetlen mennyei atlasza sem tüntet fel, ám amik között világosan kivehető volt egy rosszindulatú, vörös korong. Széltoló megborzongott, és elfordította tekintetét. A föld előtte éles szögben lefelé lejtett, és száraz szél suttogott a fagytól repedezett sziklák között. Effektíve suttogott. Ahogy a szürke örvények belecsimpaszkodtak köntösébe, és megcibálták haját, széltoló hangokat vélt hallani. Elmosódóan, messziről, amik ilyesmiket mondtak.
4: Biztos vagy abban, hogy azok ehető gombák voltak a gulyásban?
1: Mintha úgy érezném,
10: és a kilátás gyönyörű, ha egy kicsit kijebb hajolsz, és ne hisztíz, ez csak karcolás. Meg ilyeket, hogy hé, vigyázz, merre célzol az az íjjal, majdnem. És itt tovább. Kezével befogta fülét, lecsetlett, lebotlott a lejtőn, s olyan látványban lett része, amit kevés eleven halandó láthatott. A talaj még élesebb szögben meghajlott. Óriási, mérföldszéles tölcsérré alakult, amiben a hold lelkek suttogó fuvallata fújt bele végtelen, visszhangos susogással, mintha maga a korong lélegezne. Egy keskeny sziklanyolvány ébelt ki a lyukból egyenesen föléje, ami egy körülbelül 100 láb széles sarkantyúban végződött. Oda fenn egy kert, gyümölcsössel és virágágyásokkal, meg egy elég kicsi, fekete villa. Egy keskeny ösvény vezetett oda. Széltoló hátra nézett. A fényes kék szál még ott volt. És a podgyász is. Az ösvényen gubbasztott és őt leste. Széltoló sosem jött ki jól a podgyásszal, mert a podgyász mindig azt a benyomást keltette, hogy rengeteg kifogásolni valót talál Széltoló maga viseletében. De most az egyszer nem utálkozva merett rá. Határozottan szívszaggató látványt nyújtott, mint a kutya, mely friss tehénganéjban kellemetesen meghemperegve hazatér, és rá kell döbbenjen, hogy a család közben átköltözött a szomszéd kontinensre. Rendben, vetette oda Széltoló kegyesen. Na gyere! A podgyász kidugta a lábait, és követte őt fel a csapáson. Széltoló valahogy arra számított, hogy a nyúlványon elterülő kert tere lesz elfonnyadt virággal. Ám gondosan ápoltnak bizonyult, és nyilvánvalóan olyan valaki ültette tele, akinek jó szeme volt a színekhez, feltéve, hogy a szóban forgó szín mély bíbor, évfekete vagy szemfedőfehér. A levegő hatalmasra nőtt liliomoktól illatozott. A frissen kaszált pázsit közepén egy mutató nélküli napóra állt. A lassan baktató podgyásszal a háta mögött Széltoló végigosont egy márványtöredékek borította ösvényen a ház hátsó végéhez, és belökte az ajtót. 4 ló bámult rá abrakos tarisznyája fölött. Melegek és elevenek voltak, és valószínűleg a leggondozottabbak, amiket Széltoló valaha is látott. A nagy fehér ménnek saját box jutott, aminek ajtaján egy ezüst szín és fekete lószerszám lógott. A többit a szemközti falnál egy szénakas elé kötötték ki, mintha a látogatók csak rövid időre ugrottak volna be. A podgyász megtaszította a bokáját. Széltoló megpördült és azt sziszegte. Koplette! Podgyász visszahúzódott. Meghökkentnek tűnt. Széltoló lábujjhegyen a másik oldalon lévő ajtóhoz óvakodott, és betaszította. Az ajtó egy kövezett átjáróra nyílt, ami aztán egy tágas halba vezetett. Előre settenkedett, hátát szorosan a falnak vetve. Mögötte a podgyász lábujjhegyre állt, és idegesen sietett utána. Maga a hal... Nos, nem annyira az aggasztotta Széltolót, hogy a hal sokkal nagyobb, mint kívülről az egész villa. Ahogy a dolgok manapság állnak, Széltoló gúnyosan kinevetett volna bárkit, ha azt bizonygatta volna, hogy a lehetetlenre vállalkozik, aki egy akóbort próbál beletölteni egy messzelyes kupába. Nem is a dekoráció, melynek stílusa a korai kripta irányzatot idézte, és tobzódott a fekete drapériákban, hanem az óra. Roppant nagy volt. Teljesen betöltötte a teret, a 2 kanyargós faragványa borított a falépcső között. A faragás olyasmiket ábrázolt, amiket épeszű ember kizárólag valami illegálissal kötött, szorosabb és hosszabb ismeretség után vizionálhat, de akkor sem muszáj. Az órának továbbá volt egy nagyon hosszú ingája, és ez az inga lassú, fogcsikorgattató tiktakkal lengett, ugyanis az a fajta szándékos, bosszantó ketyegés volt, aminek kifejezett szándékában áll, hogy ráébresszen minden egyes tikk, és minden egyes rohadt tak újabb másodpercet orzott el az életedből. Az efféle hang ugyancsak elevenbe vágóan sugallja, hogy azon a bizonyos, feltételezett homokórán valahol még néhány homokszem perget ki alólad. Magától értetődik, hogy az inga súlya élben, mégpedig borotva éles élben végződött. Valami megbökte Széltoló vesetájékát, ingerülten fordult hátra. Ide figyelj, te bőrönt fajzat, mondtam már, hogy... De nem a podgyász volt. Egy fiatal nő állt ott. Ezüst hajú, ezüst szemű, eléggé megrökönyödve. Ó, Széltoló levegő után kapkodott.
11: Szia. Te életben vagy? Kérdezte a lány olyan hangon, amiről az embernek rögtön strandnapernyő, napolaj, enyhe alkoholtartalmú jégbe hűtött italok jutnak az eszébe. Élénkkel remélem, felelte Széltoló, azon mélázva vajon a mirigyei, akárhol is vannak éppen, jól mulatnak-e?
2: Néha nem vagyok benne egész biztos.
11: Mi ez a hely?
12: Ez? Ez a halálháza.
11: Mondta Széltoló, és végignyalt a kiszáradt ajkát.
2: Hát akkor örventem a szerencsének, már itt se vagyok.
11: A lány összecsapta a kezét.
12: Jaj, ne! Ne menj el!
2: Ritkán akad élő látogatónk.
12: A halottak meg olyan unalmasak. Nem gondolod?
11: De igen. Értett egyet lázasan Széltoló, az ajtóra szegezve pillantását. Úgy képzelem, nem csevegnek valami sokat.
2: Aj, mindig csak amikor még életben voltam, meg az én időmben még tudtuk, hogyan vegyünk levegőt,
11: idézte a lány, karcsú fehér kezét Széltoló karjára téve. Rámosolygott.
2: Tisztára begyöpösödöttek. Semmi móka, olyan hűvösek, olyan merevek.
11: Kihűltek?
2: Meg merevedettek?
11: Segítette ki Széltoló, miközben a lány egy boltíves folyosó felé terelgette.
12: Teljesen. Hogy hívnak?
2: Az én nevem Isabel.
11: Széltoló. Már elnézést. De ha ez itten a halálháza, akkor te mit keresel itt? Nem látszol holtnak?
12: Én itt lakom.
11: Isabel átható pillantást vetett rá.
12: Figyelj csak. Ugye nem azért jöttél, hogy megmentsd elvesztett szerelmesed. Ugye? Az mindig felidegesíti apust. Azt mondja, még jó, hogy sosem alszik, mert különben állandóan felébreszteni a trap, trap, trap, ahogy az ifjú hősök ide masíroznak, hogy visszacipeljenek egy csomó buta libát. Ezt szokta mondani.
11: Gyakran fordul elő, mi? Hehegte Széltoló, ahogy végig mentek egy feketével bevont folyosón.
12: Állandóan. Szerintem oltári regényes. Csak amikor elmész, nagyon fontos, hogy ne nézz vissza.
11: Miért?
12: Isabel vállat van. Hát fogalmam sincs. Talán nem túl szép a látvány. Tényleg, te egy igazi hős vagy?
11: Hát nem igazán. Tényleg nem. Egyáltalán nem. Még annyira se. Csak azért jöttem, hogy megkeressem egy barátomat, mondta Széltoló nyomorúságosan. Esetleg nem láttad őt valamerre? Kis kövér fickó, rengeteget locsog, szemüveget hord, meg röhelyes ruhákat. Miközben beszélt, érezte, hogy valami lényegeset nem vett figyelembe. Lehúnyta a szemét, és megpróbálta visszaidézni a beszélgetés legutolsó pár percét. A felismerés úgy kólintott a fejbe, mint valami homokzsák. Apus! A lány tartózkodóan lesütötte a szemét.
12: Hát, igazából csak nevelő apám. Azt mondja, akkor talált engem, amikor még pöttöm voltam. Jaj, az egész egy rendkívül szívfacsaró történet.
11: Felderült az arca.
2: Gyere, bemutatlak neki. Ma este pont itt vannak a barátai is. Biztos vagyok benne, hogy nagyon fog örülni. Nem sűrűn érintkezik emberekkel társadalmilag. Ahogy én se.
11: Tette hozzá. Bocsánat. Vágott közbe Széltoló. Jól értettem, a halálról beszélünk, ugye? Magas, kiállnak a csontjai, üres szemgödrök, kaszával jól felszerelt, ugye? A lány felsóhajtott.
12: Igen. Attól tartok, a külleme ellene szól.
11: Igaz ugyan, hogy amint korábban már utaltunk rá, Széltoló úgy viszonyult a mágiához, mint egy bicikli a poszméhekhez, mindazonáltal osztozott a varázsművészetek gyakorlóinak amakiváltságában, hogy halála pillanatában maga a halál kell személyesen igényét benyújtsa rá, nem pedig len valamely alacsonyabb rangú antropomorf mitológiai megtestesülés, ahogy általánosságban szokásos. Széltoló a meghalást jórészt a szükséges rátermettség hiányában állhatatosan elmulasztotta a kellő időben. S ha volt valami, amit a halál igazán rühelt,
13: Hát az a pontatlanság.
12: Figyelj csak, én azt hiszem, hogy